0: 700 milliárd forint értékű uniós forrásból finanszírozott járműbeszerzéseknek. A tervek szerint lecserélik az 50 éves hévkocsikat, valamint 35 új Intercity kocsit vásárolnak. A miniszter tájékoztatása szerint az országos közlekedés szervező a Budapesti Közlekedési Központhoz hasonló irányító és szervező társaságként működik majd. Feladata lesz a közösségi közlekedési hálózat megtervezése és összehangolása, valamint a közszolgáltatások megrendelése. A cél az, hogy az utasok országosan egységes rendszerben korszerű alkalmazások segítségével tájékozódhassanak a járatokról és a tarifákról, függetlenül attól, hogy a MÁV, a Volán, a Gyesev vagy más szolgáltató járatát veszik igénybe, ismertette a tárcavezető. Az adóhivatal ügyfélszolgálatain a rendkívüli körülmények miatt a személyes ügyfélfogadást szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják, közölte a NAV. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rendszerint várják az ügyfeleket. Azokon a kirendeltségeken, ahol a légkondicionálás nem biztosított, rövidített nyitvatartás lép életbe, ezek a hivatalok hétfőtől szerdáig csak 12 óráig tartanak nyitva, írja a közlemény. A NAV közölte azt is, hogy bár hétfőtől a személyes ügyfélszolgálatok rendje változik, az ügyintézés egy percre sem áll le, ugyanis az elektronikus megoldások, az online felületek mindig rendelkezésre állnak. Felhívták a figyelmet arra, hogy a NAV ügyfélportálján gyorsan, kényelmesen és biztonságosan intézhető szinte minden adóügy. Ha pedig valaki telefonon kérne segítséget, a NAV infóvonala teljes üzemidőben 8.30-tól 16 óráig, a hőségriadó napjain is hívható a 1819-es számon. A rendőrség nem tartja meg az erre a hétre tervezett sebesség ellenőrzést a rendkívüli időjárásra tekintettel, tájékoztatott az Országos Rendőrfőkapitánysága honlapján. A közleményben emlékeztetnek, a gyorshajtók kiszűrése érdekében a Roadpol, az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport egy hetes akciót szervezett, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Az akció részeként Magyarország egész területén végeztek volna a sebesség ellenőrzést augusztus 3-a és 9-e között. Tekintettel az országos sújtó rendkívüli hőséggel járó időjárásra az akciót Magyarországon nem tartják meg, írja a közlemény. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a hőség napjaiban a reakció idő megnőhet, csökkenhet a figyelem és tompulhatnak a reflexek, ezért azt javasolják a járművezetőknek, a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Indulás előtt gondoskodjanak megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, hosszabb utazás során pedig tartsanak rendszeres pihenőket és nagyobb követési távolságot. Kibertámadás érte a Magyar Államkincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakterületének, a Nemzeti Kifizető Ügynökségnek az informatikai hálózatát, közölte az Államkincstár. A tájékoztatás szerint a kincstár informatikai szakértői az észlelést követően haladéktalanul leválasztották a fertőzéssel érintett szervereket, és megtették a szükséges intézkedéseket a további károk elkerülése érdekében. Mint írják, az eddigi információk alapján az incidens során adatvesztés nem történt, a kibertámadás nem érinti a kincstár által kezelt ügyféladatokat. Egyes belső felhasználók, munkatársak számítógépén lévő állományok titkossá váltak. A szakértők jelenlegi információi szerint a támadás orosz szerverekről történt. A vizsgálat idején biztonsági okokból a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakterület egyes elektronikus szolgáltatásai korlátozottan lesznek elérhetőek. A kincstár az esetleges szolgáltatás kiesésekért a felhasználók türelmét és megértését kéri.
1: Az időjárásról.
0: Kedden többnyire derült napos száraz idő várható, a Dunántúl északi és nyugati részén élénkül meg a déli szél, a hőmérséklet térségünkben délután 37 és 40 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Repeta. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, nyáron is sok program zajlik a Mire Hunál. Meghosszabbítja iskolatáska gyűjtő akcióját a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Az adományokat augusztus 12-éig várják a Miskolci Újrahasználati Központban. Az akció célja, hogy a tanévkezdés előtt adományból származó irodaszerekkel feltöltött iskolatáskákat adhasson át a cég olyan gyermekeknek, akik nehéz körülmények között élnek. Emellett a nyár folyamán is foglalkoztak gyermekekkel, hiszen megszervezték az első nyári napközis tábort. Az ingyenes Makuka Hulladék Akadémia élménytáborban a 3.-4. osztályos gyermekek nagyon sok mindennel ismerkedhettek meg játékos formában a hulladékkezeléssel kapcsolatban. A részletekről Kovács Bencét, a Mire Hun Nonprofit Kft. Környezetmérnökét kérdezi Sütő Dávid Pelé kollégám.
2: Kovács Bencével, a Mirehu környezetmérnökeivel beszélgetek. A korunkra való tekintettel megengeded, tegeződnék. Meghirdettetek egy, mondjuk azt, jótékonysági akciót. Mi is ez az akció? Mit hirdettetek meg?
3: Így igaz. Egy iskolatáska gyűjtő akciót hirdettünk meg. Ez egy hosszabb múltra tekint vissza. 2021-ben indítottuk el ezt az akciót. A kiinduló pontunk az volt, hogy működtetünk egy újrahasználati központot. Ez 2019 őszében nyílt, és azt láttuk, hogy sok iskolatáska érkezik be. Akkor mindig ezeket, hát jelképes áron, de tovább értékesítjük, és arra gondoltunk, hogy ezt a fajta újrahasználatot lehetne egy jótékonysággal összekapcsolni. Egy jótékonysági akciósorozatot hirdettünk, amelyben van egy kicsit egy ilyen újrahasználatra történő felhívás is. Tehát így egy akcióval gyakorlatilag két fontos üzenetet tudunk továbbítani.
2: Mióta és meddig lehet most a jelenlegi iskolatáska gyűjtő akciónál leadni a dolgokat?
3: Elsősorban iskolatáskákat gyűjtünk, de más akár a tornazsákokat, toltartókat, vagy még használható füzeteket is várunk szeretettel, irodaszereket. Igazándiból az egész év során gyűjtjük az iskolatáskákat, tehát lehet behozni gyakorlatilag a cégünkhez bármelyik hétköznap. Ilyenkor a nyáron van egy intenzívebb időszak, akkor több figyelemfelhívást is teszünk annak érdekében, hogy minél több helyre eljusson. Most augusztus 12-éig várjuk, mert utána ezeket az iskolatáskákat megtöltjük tanszerekkel. Fontos, hogy olyan táskákat ajánljunk fel, amiket jó szívvel oda tudnánk adni másoknak is, mi magunk is. Tehát használható, jó állapotban lévők legyenek. Ha szükséges, akkor mi ezt kimossuk, kitisztítjuk, és utána pedig tanszerekkel feltöltjük, hogy az iskolát már szeptemberben családok tudják ezzel az iskolatáskával kezdeni.
2: Hova várjátok ezeket az adományokat?
3: Alapvetően a társaságunknak a székhelyére, ez Miskolcon József Attila 65 szám alatt található meg. Összességében tavaly már volt olyan kezdeményezés, például egy miskolci patika, aki külön gyűjtött táskákat, előtte felvette velünk a kapcsolatot, és amikor lejárt a gyűjtési idő, akkor ők elszállították ide hozzánk. Ennek nagyon örülünk, hogy ennek van egy ilyen közösségépítő szerepe is, és szeretnénk, hogyha ez a város, vagy akár más városokba is, mindenki a saját helyi közösségébe is egy kicsit aktivizálódna. Hogyha valaki gyűjt, akár cégként, akár egyesületként, akár bármilyen intézményként, oda nagyon szívesen elmegyünk, és elhozzuk a nagyobb felajánlásokat.
2: Mi a tapasztalat? Nem tudom, te ott szoktál-e például lenni, amikor átadásra kerülnek az adományok, vagy amikor összegyűlnek, és itt ti összecsomagáljátok átadásra. Amúgy ez nektek milyen érzés itt a kollégáknak? Ti ezt hogyan élitek meg, mielőtt átadjátok a táskákat, vagy amikor átadásra kerül?
3: Nagyon örülünk ennek, ez mindig egy felemelő érzés. Én emlékszem, amikor elindult ez az akció, és 15 táskával indítottuk el, az első éven annyit tudtunk családoknak átadni. Fontos, hogy mindig a Messzegyivel működünk együtt, ők találják meg azokat a rászoruló családokat, akiknek ezeket el tudjuk juttatni. És az évek során ez mindig bővült, és az utóbbi években már mindig 100 feletti táskát tudunk átadni. Óriási az öröm, ilyenkor a gyerekek válogathatnak is, felpróbálják, látjuk, ez nekünk is egy nagy élmény, és egy nagyon jó motivációt ad a későbbiekre vonatkozóan is.
2: És nyár folyamán ugyanúgy zajlik az élet a Mirehunál, és hát ugyanúgy gyerekekkel, ha jól tudom, hiszen volt egy nyári tábor, méghozzá a Makuka Hulladék Akadémia. Honnan jött ennek a tábornak az ötlete? Ez hogyan indult? Mesélj egy kicsit erről.
3: Így igaz, július 20 és 24 között tartottuk meg az első nyári táborunkat. Ez egy napközis nyári tábor volt. Nagyjából januárban vetődött fel az az ötlet, hogy érdemes lenne nyáron egy egész

0: És mindig bennünk van az, hogy kevés ez az idő. Bizonyos dolgokat meg tudunk mutatni, de nagyon sok minden kimarad. Vannak visszatérő osztályok, azokat különösen szeretjük, hogyha visszajönnek, akkor másra is tudunk beszélni. És az év elején azt mondtuk, hogy akkor csináljunk egy olyan tábort, amikor van időnk, részletesen el tudjuk magyarázni a hulladékos létesítményekhez kapcsolódó fontos információkat. Ezeket mind valamilyen élményprogram keretében meg tudjuk nekik mutatni, és talán így egy mélyebb tudást is tudnak szerezni azok a diákok, akik ezen részt vesznek.
1: Kik vettek részt, vagy vehettek részt a programon, illetve mennyien jöttek el?
0: 10 diákkal tartottuk meg ezt a táborunkat. Alapvetően 3.-4. osztályt végzett diákok, illetve 5. osztályt végzett diákok szerepeltek itt a hét során. Fantasztikus hangulat volt. Azt tudom mondani, hogy ez az évben ez nekünk is egy nagyon pozitív és nagyon jól sikerült hetünk volt. Úgy hirdettük meg, hogy egy felhívást is tettünk, egy alkotói pályázat keretében lehetett jelentkezni. Ez fontos, hogy egy ingyenes tábort hirdettünk. Pusztán egy alkotói pályázathoz, legtöbben rajzott, de volt, aki egy verssel pályázott. Nagyon szép, nagyon színes pályaművek jöttek be, azok közül választottunk ki 10 diákot.
1: Hogy nézett ki egy napjuk a programot, ismertetve miként képzeljük el, akkor ez, ha jól számolom, 5 nap volt. Hogyan nézett ki egy napjuk, mikkel találkozhattak?
0: Az első nap volt egy kis ismerkedés, és 2 csapatra osztottuk a 10 főt. Ez a csapat felosztás, ez aztán a későbbiekben végigkísérte a diákokat. Volt, amit egyénileg kellett, volt, amit teljes nagy csapatban is volt, amit 2 kisebb csapatban feladatok szintén megoldaniuk. Úgy nézett ki, hogy a délelőtti foglalkozás az telephelyünkhez kötődött. Nem csak itt a telephelyünkön, hanem Helyőpapiba is ellátogattunk. Egy hulladéklerakóra, komposztáló telepet megnéztünk, a vegyes települési hulladékot feldolgozó üzemet, egy ilyen mechanikai előkezelő üzemet is láthattak. Mindig valamilyen hulladékgazdálkodási létesítményhez kötődött a délelőtt. Azzal kapcsolatban kis játékos feladatokon ismertettük magát a hulladékkezelésben lévő fontos momentumokat. A délután, ebéd után pedig egy foglalkozás keretében alkotói feladatokat vittek véghez minden délután. Különböző környezeti elemek voltak ilyenkor a fókuszban. Minden napra volt egy elem, a föld, a levegő, víz, a tűz, és a végén, a pénteken pedig a 4 együtt, és ez egy kicsit ilyen önfejlesztő foglalkozás is volt. Egy külső gyerekkócs Önderzsényi Diá személyében valósítottuk meg ezt a kis délutáni foglalkozásukat. Minden nap a témához kapcsolódóan készítettek alkotásokat, és egy kicsit beszélgettünk is, miért fontos az a környezeti elem, kinek mit mond, mit érzünk magunkba, hogyha ezeket meghalljuk, hogyan tudjuk elképzelni a szebb környezetet. Itt kollázsok, különböző a gyurmából készített mécses tartók készültek, nagyon-nagyon kreatívak voltak, és mindig az volt itt a lényeg, hogy a téma mögött kicsit beszéljünk, kicsit a saját magunk életéről is, az életünk mellett lévő környezetünkről is, és ez hogy kapcsolódik, hogy viszonyulunk hozzá, mi lenne az ideális, kinek mi az elképzelése. A diákok egymással is megoszthatták ezeket a gondolatokat, tehát egy ilyen vezetett alkotói környezetbe valósult meg minden délután.
1: Milyen visszajelzéseket kaptatok, vagy ti mit láttatok, hiszen, ha jól tudom, személy szerint te is részt vettél itt a gyerekekkel a táborban, hogy mit élveztek a legjobban, mire csodálkoztak le a legjobban, hát itt akkor számos dolgot megtekinthettek, gondolom a kukásautótól kezdve a nagy hulladékfeldolgozóig. Mi tetszett nekik a legjobban, mit láttatok?
0: Ezt mi is folyamatosan kérdeztük tőlük, hogy nap mint nap mit tetszett, és itt nagyon széles volt a spektrum, tehát a reggeli pogácsától kezdve, ez volt a kajás témánk is, azokat is mindig átbeszéltük, nagyon kedves, aranyos válaszok voltak, de egészen a hulladékválogató szalagig. Érdekes volt, hogy az első nap nem tudtuk megnézni az egyik válogató szalagunkat, ahol a kollégák válogatnak kézzel, és minden nap mondták, hogy melyik nap fogjuk megnézni, és mondtam, hogy fogunk rá sort keríteni, de nagyon feszes volt egyébként az időbeosztás, tehát a programtervet előtte megküldtük a szülőknek, és igyekeztünk beosztani, tényleg minden percbe volt osztva. Aztán a pénteki nap délutánján, még mondom, akkor ezt nem felejtem el, tehát nagyon figyeltek az ilyen hulladékos létesítményekhez kapcsolódó dolgokra, és nagy érdeklődéssel viszonyultak hozzá, de például a záró

0: Programként egy faültetést is csináltunk itt a telephelyünkön, két fát egy-egy csapat elültetett, ők ásták ki a ködröket, locsolták, ültették, tehát hogy azt is nagyon élvezték. Van egy ilyen kis szemléletformán a parkunk, ott ültettük el, ahhoz készítettek rajzot, mai napig ott van egy lelaminált módon, hogy ahhoz kapcsolódóan ők mit álmodtak meg a környezetről. Tehát azt is nagyon élvezték, ott egy kicsit ilyen zöldebb környezetben, tücskök, bogarak fogása, tehát nagyon jó hangulatban telt. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy élmény jelentett számukra is, és számunkra is.
1: Mit tapasztaltatok, milyen tudással rendelkeznek ezek a korú gyermekek, hiszen azért ugye egyfajta edukáció is volt a célja a tábornak, azt említetted is, hogy miket tanulhattak. Ti mit tapasztaltatok, ők milyen tudással rendelkeznek?
0: Engem mindig meglep ez a korosztály, és most is azt láttam, hogy nagyon jó érzékkel fordulnak a környezetükhöz, a természeti környezethez. Nagyon sok mindent egyébként tudnak is már, meg valahogyan ez a gyermeki ösztönös hozzáállás a teremtett világhoz, ez valahogy erősen érezhető. És ez nagyon pozitív dolog, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos is. Van egy erős érzelmi kötődésük, tehát számukra fontos a természetvédelme. És ezekhez csak olyan tudást kell hozzátenni, amit igazándiból mi itt minden nap látunk, tapasztalunk, és ezeket nagyon szívesen is elmondjuk. Nem titkolt célunk ezekkel a foglalkozásokkal, hogy egy kicsit a szülőket is edukáljuk. Azt vettük észre, hogy a gyerekeken keresztül a szülőket is el tudjuk érni. Otthon hazamegy, el tudja mondani, hogy miért fontos egy szelektív hulladékgyűjtés. Itt megkapja azt az információt, hogy adott esetben egy PET palackot, hogyha nem kerül a visszaváltó automatába, mondjuk az a vegyes kukába, vagy valahova az út szélére kerül, akkor az 400 év annak a lebomlási ideje. És ezeket ők megjegyzik, és nagyon jól tudják egyébként utána szerintem ezt a tudást használni is. És nekünk meg ez egy külön öröm, hogy itt gyakorlatilag rajtuk keresztül még a szülőket is elérjük.
1: Ti hogyan éltétek meg? Azt már említetted, hogy nagyon élveztétek, de szervezőként egy kicsit megvilágítva az érem másik oldalát, mekkora munka volt ez nektek? Azért ebbe gondolom nem kevés munkát tettetek.
0: Igen, mivel ez volt az első ilyen táborunk, ezért kicsit mi is izgalommal fordultunk felé, hogy ez hogy fog elsülni. Hál' Istennek minden nagyon rendbe ment, és ez egy nagyon szép tábor volt. És amikor terveztük, hogy akkor csinálunk a gyerekeknek egy élménytábort, akkor még nem tudtuk, hogy ez a foglalkoztatóknak még talán egy nagyobb élmény lesz. Mi személy szerint is olyan pozitív élményekkel gazdagodtunk, találó mondatokat hallottunk a diákoktól, illetve a közös együttműködés, ez fontos volt a táborban, hogy a diákok tudjanak együttműködni. Programokat úgy alakítsuk ki, hogy ez a fajta kapcsolódás, ez meglegyen, az számomra teljesen meghökkentő módon valósult meg. Az utolsó nap volt egy nyílt délutánunk szülők számára, bejöttek a szülők, megnézhették, hogy az egész héten mit alkottak a diákok, és ott készítettek egy előadást. Minimális felügyelet mellett egy mesét írtak meg, és adták elő tizen a előadás keretében, úgyhogy nem is nagyon volt idejük egyébként elpróbálni. Tehát az előadás volt a főpróba is, és megdöbbentő módon sikerült. Nagyon érzelemgazdag volt az üzenete is, az előadás módja is kiváló volt. Úgyhogy talán azt gondolom, hogy a mi oldalunkról is volt egy ilyen nagyon erős élmény és érzelmi töltet, amit nekünk is sikerült átélni, amellett, hogy sokat készültünk rá, megpróbáltunk mindent feltételt biztosítani sikereséhez, és valamilyen tudást is átadni, ami talán hosszabb távon is végig tudja őket kísérni.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Sütő Dávid Pelé, Kovács Bencét, a Mirehu Nonprofit Kft. Környezetmérnökét kérdezte többek között a nyári élménytáborról, illetve az egészen augusztus 12-ig zajló iskolatáska gyűjtő akcióról.
3: Repeta. Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeto. Repeto. Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Kedves hallgatóink, itt Miskolcon is érezzük, sőt nap mint nap szembesülünk azzal, milyen mértékben változik időjárásunk. Hiába a bükk közelsége, a hőség a Borsodi megyeszékhelyt sem kerüli el. A szakemberek szerint a klímaváltozás hatásai már földünk minden területén nyomot hagynak. Talán éppen ezért is fontos lenne tudatosítani magunkban, hogy a föld energiái, erőforrásai végesek. Ezt mutatja az úgynevezett túlfogyasztás napja is, amely kevés kivétellel szinte minden évben egyre korábbra tolódik. Ebben az évben július 30-án volt a túlfogyasztás vagy túllövés napja. Ez azt jelzi, hogy a globális gazdaság működése egyre növekvő mértékben járul hozzá a bolygó természeti erőforrásainak kimerítéséhez. Az emberiség minden eddiginél nagyobb mértékben, mint egy 73%-kal gyorsabban használja fel a természet erőforrásait, mint amilyen ütemben a Föld ökoszisztémái képesek azokat megújítani. A számítások szerint ez 1,73 Föld felhasználásának felel meg. A természeti tőke ilyen mértékű kimerítése veszélyezteti a hosszú távú erőforrás biztonságot. A témával kapcsolatban Bíró Imolával, a Követ Egyesület a Fenntartható Gazdaságért kommunikációs vezetőjével beszélgetünk.
2: A túlfogyasztás napja az egy figyelmeztető jelzés. Sajnos ez nem egy vidám világnap, mint mondjuk a földnapja vagy a madarak és fák napja, hanem ez egy figyelmeztető jelzés mindannyiunk számára, hogy a globális gazdaságunk működése az egyre növekvő mértékben járul hozzá ahhoz, hogy a bolygó természeti erőforrásait kimerítsük. Magyarországon ez a nap június 24-én következett be, és a magyar lakosság ezek szerint gyorsabb tempóban fogyasztja az erőforrásokat, mint a globális átlag.
1: Miért fontos egyébként erre felhívni a figyelmet, illetve mióta létezik maga a túlfogyasztás napja, mint akár fogalom, akár világnap?
2: Ezt a napot az 1970-es évek óta számolja egy nemzetközi fenntarthatósági szervezet, a kanadai székhelyű szervezet, a Global Footprint Network. Ők egyébként az ökológiai lábnyom fogalmának is a megalkotói. Éppen azért kezdték el számolni, mert feltűnt nekik is, hogy az emberiség elkezdte, ugye 70-es évek ipari technológiai fejlődései következményeképpen elkezdte az emberiség egyre nagyobb tempóban fogyasztani az erőforrásokat. És bizony, ha megnézzük Követ Egyesület honlapján is látható grafikont, akkor 1972-ben a túlfogyasztás napja december 31-ére esett, és ez szépen lassan, gyakorlatilag 5 hónappal előrébb tolódott, és most vagyunk 2026. július 30-án. Úgyhogy a számolás célja, hogy szembesítse az emberiséget azzal, hogy milyen mértékben fogyasztja az erőforrásokat, és ennek milyen következményei lehetnek.
1: Sok-sok oka van, én azt gondolom annak, hogy eljutottunk attól a decemberi dátumtól, hát már sajnos idáig, de azért azt is mondjuk el, ahogy ugye a bevezetőben én is említettem, hogy azért nem mindegy az sem, hogy melyik országot nézzük a túlfogyasztás napja tekintetében, hát sajnos Magyarország sokkal rosszabb helyen van, mint ugye a idézőjeles világ átlag. Tudom, hogy ez egy nagyon bonyolult számítás, de nagyjából azért próbáljuk meg a hallgatóknak elmagyarázni, hogy mi alapján számolják például az egyes országokat tekintve a túlfogyasztás napját.
2: Igen, valóban ezek nagyon bonyolult matematikai modellek alapján jönnek ki ezek a dátumok, ezek az adatok. Egyébként az ENSZ ügynökségei és egyéb társult szervezetei szolgáltatják ezeket az adatsorokat, illetve előrefele pedig becsléssel hozzák létre az adatokat. Két adat szükséges hozzá, az egyik, hogy mekkora lábnyomon él az ország, a másik pedig, hogy mekkora erőforrásokkal gazdálkodhat abban az évben. És ha ez a kettő nem egyezik, és a lábnyom nagyobb, mint a biokapacitás, tehát az erőforrások mennyisége, akkor bizony hamarabb fogyasztjuk el az erőforrásokat, mint amennyire egy évben elegendő lenne.
1: Hogyan tudunk mi átlagemberek azért tenni, hogy esetleg némileg tovább toljuk ezt a túlfogyasztás napját, mert abban szerintem megegyeztetünk, hogy azért itt a fő tevékenykedők az a különböző országok lennének, és a különböző döntéshozók, valamint hát ugye a nagy cégek. De azért azt se felejtsük el, hogy mi átlagemberek is tudunk azért sok mindent azért tenni, hogy óvjuk a környezetünket és a bolygónkat.
2: Igen, a rossz hír az, hogy ezt egyetlen pár nagy lépéssel nem lehet megoldani már ezt a erőforrás hiányt. 20 évnyi hátrányban vagyunk egyébként, ezt is kiszámolták, hanem sok-sok apró tudatos döntéssel tudjuk minél későbbre helyezni ezt a dátumot, és ebben nagyon fontos szerepe van a kormányoknak, a településeknek, a lakosságnak, a civil szervezeteknek, és bizony a vállalatoknak is. Tehát itt egy nagyon komoly össztársadalmi és nemzetközi összefogásra lenne szükség ahhoz, hogy minél későbbre toljuk ezt a dátumot. Energiahatékonysági fejlesztésekkel, körforgásos gazdasági megoldásokkal, kibocsátás csökkentésekkel, ugye ha a magánszemélyekre gondolunk, akkor kevesebb fogyasztással, tudatosabb életmóddal lehet, természeti erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodással lehet ezt a napot későbbre tolni.
1: A Követ Egyesület a fenntartható gazdaságért az átlagembereknek is sokat segít, mert hogy ugye például ki tudjuk számolni mi is, hogy milyen ökológiai lábnyommal élünk.
2: Igen, mindenkinek ajánlom, hogy kezdje a saját háztartásának és a saját életmódjának, a fogyasztásának, az ökolábnyomának a kiszámolásával. Ezt a Követ Egyesület honlapján, a www.követ.hu oldalon megteheti egy ökolábnyom kalkulátorral. Itt ez egy 8-10 perces kérdőív, és itt olyan kérdéseket fogunk kapni, amik az étkezési szokásainkkal kapcsolatosak, a közlekedéssel kapcsolatos, a háztartásunk, energiafogyasztással, hulladéktermeléssel, és a vásárlási fogyasztási szokásainkkal kapcsolatosak. És ha végigmegyünk ezen a kérdés soron, akkor egyrészt meg tudjuk, hogy mekkora a mi lábnyomunk, mekkora a karbonlábnyomunk, és ha mindenki olyan életmóddal élne, mint mi, akkor hány bolygóra lenne szükség. És az a jó, hogyha egy vagy annál kevesebb bolygó jönne ki a végén, ez nagyon ritkán szokott előfordulni, általában több mint egy bolygóra van szükség ahhoz az életmódhoz, amit élünk. És a túlfogyasztás napján is egyébként az az adat jött ki, hogy 73%-kal gyorsabban használjuk fel a természeti erőforrásokat, ez azt jelenti, hogy globálisan 1,73 tized föld, tehát majdnem 2 földre van szükségünk, hogy ezt az életmódot fenntartsuk, de ugye nincs 2 földünk.
1: Mi mindent okoz ez a túlfogyasztás, ez az ilyen mértékű túlfogyasztás, ami ugye sajnos az elmúlt évek során végig csak emelkedett, soha nem stagnált, vagy csökkent?
2: A COVID évében, 2020-ban történt egy kis visszaesés, az azt jelenti, hogy később következett be, augusztusban később következett be a túllövés napja, vagy túlfogyasztás napja, bocsánat, így is hívjuk. Minél fokozottabb ütemben fogyasztjuk a természet erőforrásait, annál súlyosabb jelei lesznek. Gondoljunk itt az erdőirtásokra, a talaj erózióra, talajok beépítésére, termőhelyek megszűnésére, biológiai sokféleség csökkenésére, növény- és állatfajok tűnnek el örökre, illetve a légkörben felhalmozódó széndioxid mennyiség pedig fokozza az éghajlatváltozást, a klímaváltozást, aminek pedig nagyon szélsőséges időjárási eseményei lehetnek. Vannak.
1: Azt gondolom, hogy nagyon sokan akár már ezen a nyáron is megtapasztalhatták, hogyha eddig valaki, hogy mondjam, nem nézett volna annyira utána a dolgoknak, de most már talán itt mondhatjuk azt, hogy a nyár elejétől a saját bőrünkön érezzük azt, hogy hát azért ez itt nem játék, ami zajlik. Itt a hőkupoláktól, a hatalmas nagy középhőmérsékletű napoktól elkezdve a jelen pillanatban is Spanyolországban, Franciaországban és a világ számos pontján pusztító tüzekkel, egyéb természeti katasztrófákkal, viharokkal megtűzdelve, már szerintem azért talán jobban érezzük a saját bőrünkön is, hogy valamit változtatni kell. Így van ez, jobban érzik az emberek, jobban érzik a döntéshozók, mik a tapasztalatok, vagy még mindig nem jutottunk el oda, hogy igazán változást indítsunk el, hogy igazán változás induljon el.
2: Azt gondolom, hogy igen, nagyon keményen érezzük a bőrünkön. Én is, az én családom is, és biztos vagyok benne, hogy országszerte, Európa szerte, sőt világszerte mindenki a bőrén érzi már ezeket a jeleket, a klímaváltozás jeleit. És nagyon, számomra is nagyon ijesztő, hogyha a Dunára nézek, vagy egy-egy kisebb patakunkra nézek, vagy a folyóinkra nézek, akkor milyen alacsony a vízállás. És bizony ez már az energiabiztonságunkat is veszélyezteti, a saját egészségünkről nem is beszélve. Azt gondolom, hogy nagyon sok vállalat, nagyon sok település és magánszemély is már azon az úton van, ami a fenntarthatóbb módja az életmódunknak, és csökkenti a fogyasztását, vagy éppen átalakítja a működését, vagy egy település például növeli a zöld felületeit, megfogja a településen hulló csapadék mennyiséget, és nem ivóvízzel locsol például. Erre jó példa a körforgásos gazdaság alapelvei szerint való működés, ami azt jelenti, hogy minél kevesebb hulladékot termelünk, és azt a hulladékot is valaki másnak átadjuk, és azt fel tudja dolgozni, ezáltal minél kevesebb anyag veszik el, és esik ki a körforgásból. Én azt látom, hogy nagyon sok jó mozgalom, nagyon sok jó kezdeményezés van, amihez lehet akár országszerte, akár Európa szerte csatlakozni. Településen indulnak jó kezdeményezések, projektek, és érdemes ezeket megismerni, és itt azt gondolom, hogy nagyon nagy jelentősége van a közösségnek, hiszen önállóan nem fogunk tudni ebben előre lépni, hanem csak úgy, ha valamilyen közösségi összefogás valósul meg. Akár egy településen belül, akár szektorokon belül.
1: Azért ezeken túl, ugye beszéltünk róla, hogy azért itt nem az átlag polgárok azok, akik megváltják a világot ilyen szempontból, de a sok kicsi sokra megy elvében gondolkozva, adjunk néhány tippet a hallgatóknak, hogy néhány apró változást esetleg ők is tudjanak eszközölni, akár itt a miskolciak, akár szerte az országban. Mi az, amire minimálisan is oda tudunk figyelni, és már egy nagyon-nagyon picikét, egy morzsányit hozzáteszünk ahhoz, hogy talán ez a dátum mozogjon valamerre, lehetőleg visszafelé.
2: Nagyon fontosak a mindennapi döntéseink. Tehát az életmódunk során a mindennapi fogyasztásainkat kell megvizsgálni. Erre jó az ökolábnyomszámláló, hiszen ez megmutatja, hogy mi az, amiben túlfogyasztunk. Például lehet, hogy valakinél az élelmiszer hulladék nagy mennyiségű, akkor végig kell gondolni, hogy mikor mit vásárolok, és mit fogyasztok el belőle, és mit dobok ki. Valakinél a közlekedés lehet, hogy domináns az ökolábnyomában. Ez azt jelenti, hogy csökkenteni lehet az autós közlekedést, át lehet szállni biciklire, lehet bizony rövid távon gyalogolni. Valaki a kertjét, ha ivóvízzel lotolja, akkor érdemes elgondolkodni az esővízgyűjtésen, vagy éppen olyan növényeket ültetni, amik kevésbé vízigényesek. Esetleg olyan közösségeket létrehozni, amiben egymásnak adjuk, vesztük a termékeket, bútorokat, vagy éppen olyan használati tárgyakat, amire az egyik családban már nincs szükség, de a másik még fel tudja használni, vagy hosszú távon tudja hasznosítani. Úgyhogy ezek azok a lépések, amiket meg tudunk tenni, és bizony itt a fogyasztásunk alapos, gyökeres átgondolására lesz szükség, és lehet, hogy le kell mondani bizonyos dolgokról, de az is lehet, hogy ezáltal felismerjük, hogy ez jó a Földnek, és jó a közösségnek is.
1: Kedves hallgatóink, 2026-ban július 30-án volt a globális túllövés napja. Ettől a naptól fogva idén már a Föld 2027-es energiáit, erőforrásait éljük fel. Az emberiség minden eddiginél nagyobb mértékben, mint egy 73%-kal gyorsabban használja fel a természet erőforrásait, mint amilyen ütemben a Föld ökoszisztémái képesek azokat megújítani. A témával kapcsolatban Bíró Imolával, a Követ Egyesület a fenntartható gazdaságért kommunikációs vezetőjével beszélgettünk.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 3 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Manda vagyok. Akár több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet, ezt mondta a miniszterelnök vasárnap az RTL műsorában. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a legnehezebb 5 nap jön most, ezen a problémán kell először túl lenni, aztán majd le kell vonni a tanulságokat és szélerőmű fejlesztésbe kell kezdeni. Magyar Péter úgy fogalmazott, azzal számolnak, hogy a vállalatokkal, az önkormányzatokkal és a lakosság megértésével közösen fent tudják tartani a rendszer stabilitását a következő napok. A kormányfő kiemelte, nem számolnak azzal, hogy az energiarendszer stabilitása érdekében hivatalosan korlátozni kell a lakosságot, de az lehet, hogy valahol műszaki probléma alakul ki, akár hálózatszakadás vagy más technikai probléma miatt. Magyar Péter hangsúlyozta, a paksi atomerőmű leállítása miatt az atomenergia biztonság semmilyen módon nem sérül, erre nagyon szigorú protokollok vannak. A folyadékpótlás pontosságára, a tűző nap kerülésére, a magunkra és másokra való odafigyelésre hívta fel a figyelmet a Hőségben az országos tisztifőorvos a Magyarország kormányának Facebook oldalára feltöltött videójában. Oroszi Beatrix azt mondta, napi minimum 2,5 liter víz fogyasztása javasolt, de aki sokat jön, megy, izzad, fizikai aktivitást végez, ennél többre van szüksége. A tisztifőorvos azt mondta, az idősek, a krónikus betegek, valamint a gyerekek lehetőség szerint ne menjenek a napra, inkább hűtött helységben vagy árnyékos szobában töltsék az időt. A tisztifőorvos arra szólított fel, hogy figyeljünk egymásra és magunkra, ha valaki rosszul érzi magát a melegtől, azonnal kérjen segítséget, ha látjuk, hogy valaki rosszul van, adjunk neki vizet és kísérjük árnyékba. Feledi Botond külpolitikai szakértőt kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának a külügyminiszter. Orbán Anita ezt jelentette be a Facebook oldalán. Orbán Anita a videóban azt mondta, a külpolitika és a diplomácia látható része sokszor egy-egy csúcs találkozóban vagy magas szintű tárgyalásban ölt testet, ezért döntött úgy a kormány, hogy a Magyar Külügyi Intézet visszakerül a külügyminisztérium irányítása alá, és ismét központi szerepet kap a magyar külpolitikai döntések szakmai előkészítésében. Feledi Botond felkérése kapcsán megjegyezte, a magyar külpolitikának erős szakmai háttérre, hosszú távú gondolkodása és a világ folyamatait pontosan értő elemzése van szüksége. A megújuló külügyi intézet feladata, hogy megerősítse az elemzői és stratégiai szemléletet, és ezt szervesen beépítse a külpolitikai döntéshozatalba, hangsúlyozta a miniszter. Augusztus 3-ától nem érvényesek a 2000. január 1-e előtt kiállított könyvformátumú személyazonosító igazolványok az uniós szabályozással összhangban. Korábban a belügyminisztérium arra hívta fel a figyelmet, hogy az ilyen típusú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványt használók többsége idős ember, akik közül sokan évek óta ugyanazt az okmányt használják. Az új kártyaformátumú személyazonosító igazolvány bármely kormányablakban igényelhető időpontfoglalás vagy anélkül. A személyazonosító igazolvány cseréjekor a régi okmányt be kell mutatni, az új átvételekor pedig le kell adni. A 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes. A tárca tájékoztatása szerint, amennyiben az érintett egészségi állapot a mozgás korlátozottsága miatt nem tud személyesen megjelenni, a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál mobil kormányablakos ügyintézés is kezdeményezhető. A kérelmet a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani, szükség esetén orvosi igazolás csatolásával. Az előzetes adatok szerint 2026. júniusában 5790 gyermek született, és 9167 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 2,6, a halálozásoké 3,1%-kal csökkent, a házasságkötéseké pedig 8,9%-kal nőtt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A közlemény szerint júniusban 5790 gyermek született, 2,6%-kal 157-tel kevesebb, mint 2025 júniusában. 9167 ember vesztette életét, 3,1%-kal 291-jel kevesebb az egy évvel korábbinál. A természetes fogyás a 2025 júniusi 3511-jel szemben 3377 fő volt. A halálozások száma Észak-Alföld kivételével az összes régióban csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb csökkenés Észak-Magyarországon, a legkisebb a Közép-Dunántúlon következett be. A KSH közölte azt is, hogy 4942 pár kötött házasságot, 8,9%-kal 403-mal több, mint egy évvel korábban.
0: Az időjárásról.
1: Kedden többnyire derült napos száraz idő várható, a Dunántúl északi és nyugati részén élénkül meg a déli szél, a hőmérséklet térségünkben délután 37 és 40 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a labdarúgó játékvezetőkkel, vagy a focibírókkal, és főleg a játékosokkal való kommunikációjukkal foglalkozunk majd. Vendégünk Nagy Norbert játékvezető, kommunikációs szakember, aki a közelmúltban vehette át a diplomáját a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció és médiatudományi szakán, és a szakdolgozata témája volt a játékvezetők kommunikációja. Enyomán beszélgetünk vele mai műsorunkban. Szó lesz többek között arról, hogy hogyan tudott belerázódni a játékvezetésbe.
2: Ez azért nem olyan, mint ami ennek a tévében tűnik például. Tényleg sokkal nehezebb volt az első néhány mérkőzés, mint azt vártam.
1: Beszélgetünk vele arról, hogy hogyan reformálná meg ő a hazai bíróképzést.
2: Videóteszt formájában nézzünk egy szituációt, akár nemzetközi, akár magyar mérkőzés, akár megyei mérkőzésekről, és ott egy játékvezető elmondja a döntést, és hogy ő ezt milyen verbális és nonverbális kommunikációs formákkal kísérni, és ezt nyilván miután elmondja, kollektívan megbeszélnénk a többiekkel, jó döntés, nem jó döntés, mit kéne máshogy, mi az, amit jól csinált. Szerintem ez nagyban előre lendíthetné a közös munkát.
1: És szó lesz egy aktualitásról is, a VB-n debütáló száj eltakarásért járó piros lapokról is beszélgetünk vele.
2: Évtizedekig ment enélkül a szabály nélkül a játék, mindenféle probléma nélkül. Nem hiszem, hogy egy eset miatt ezt így szigorítani kellene és ilyen szabályokat behozni. Én ezt abszolút nem tartom jónak.
1: Kedves hallgatóink, mai vendégünk tehát Nagy Norbert, labdarúgó játékvezető, kommunikációs szakember. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A focisták többsége elvárja a játékvezetőktől, hogy magázva szóljanak hozzájuk. Ez volt a legmeglepőbb állítás annak a kutatásnak, amelyet Nagy Norbert készített a szakdolgozatához. Nagy Norbert 10 éve gyakorló játékvezető, most pedig újságíró szeretne lenni. Élete két meghatározó témáját gyúrta össze, hogy megszerezze a diplomáját. Ezért foglalkozott a szakdolgozatában a játékvezetők kommunikációjával. Szerinte ki kellene bővíteni a játékvezetők felkészítését szituációs gyakorlatokkal és videós elemzésekkel is, ahol nem csak a szabályok betartását, a helyzetek megítélését kellene gyakorolniuk, hanem azt is, hogy a döntésüket hogyan lehet jól kommunikálni a játékosok és akár a szurkolók felé. De vajon ő tegezi-e az U11-es meccsen a fiatal focistákat? Melyik volt a legnehezebb döntése bíróként? És hogyan viseli, ha a szurkolók trágár megjegyzéseket kiabálnak neki? Nagy Norbert kommunikációs szakemberrel, játékvezetővel beszélgetünk.
2: Alapvetően a szakdolgozatod témájáról fogunk beszélni, de nem a szakdolgozat ténye a lényeg, hanem az az információ és tudás halmaz, amit te összeszedtél, rendeztél és tudsz. De a témaindoklással kezdjünk. Miért a játékvezetők kommunikációját szeretted volna alaposabban megvizsgálni?
3: Lényegében nekünk fél évente van ilyen frissítő kurzusunk, úgynevezett edzőtáborunk, van, hogy egynapos, van, hogy kétnapos, és ezeken az alkalmakon mindig ismétlünk egyet, mind elméletben, mind gyakorlatban, van egy fizikai tesztünk, és van egy elméleti tesztünk, ezeket mindig lehető legjobb tudásunk szerint, legjobb fizikai és elméleti tudásunk szerint elvégezzük, megcsináljuk. Viszont egyik táborban sem merül fel az a kérdés, hogy az adott döntéseket, amiket meghozunk a pályán, hogyan kommunikáljuk le. És ez szerintem egy nagyon fontos tényező lenne ezeken a gyűléseken, ezeken a táborokon, és semmi szó nem esik róla, és ezért gondoltam azt, hogy egy kicsit megvizsgálom azt, hogy a játékosok, illetve a játékvezetők hogyan viszonyulnak ehhez a kérdéskörhöz. Külön csináltam kutatási kérdőívet játékvezetőknek, illetve játékosoknak is. Ezt azért tettem, hogy felmérjem azt, hogy mit gondol az egyik csoport az adott kérdéskörről, és mit gondol a másik csoport, hogy mi a gyakorlat és mi az elvárás lényegében. Ez volt a célom, hogy ezt a lehető legjobban fel tudjam mérni.
2: De akkor abból, amit most mondasz, azt feltételezem, hogy benned van igény arra, egyrészt, hogy legyen ne csak szabály tudás a játékvezetők részéről és annak a betartatása a pályán, hanem hogy ez valahogy egy ilyen értelmes kommunikációs csatornán vagy csomagban legyen kommunikálva. Ezt jól érzem belőle, hogy ez...
3: Igen, pontosan.
2: És ennek látod a hiányát, vagy csak azt nem érezted, hogy ezzel foglalkoznának a játékvezetők? Inkább egy ilyen ösztönösen mindenki csinálja, hogy tudja, vagy úgy látod, hogy abban is van hiány, hogy valaki nem kommunikál annyit, mint kellene?
3: Igazából mind a kettő, tehát egy kicsit ez az egységesítés hiányzik szerintem, hogy valaki jobban megtanulja, valaki nagyon ráérez, és érdemes nemzetközi szinten is megnézni, hogy vannak olyan játékvezetők, akik egyszerűen se verbálisan, se nonverbálisan egyszerűen nem kommunikálnak, és nincs meg az a testi és szóbeli kommunikáció a játékosok felé, amivel el tudná adni az adott ítéletet, el tudná magyarázni nekik, vagy esetleg a hibákat felejthetővé tudná tenni, hanem egyszerűen csak hoz egy ítéletet, és azt vagy elfogadják, vagy nem. Ezekhez érdemes egy jó szóbeli kommunikációt hozzátenni, egy jó karmozdulatot hozzátenni, egy jó testtartást hozzátenni, esetleg ez még a szóbelihez tartozik, egy-egy nyugtató szót hozzátenni, és valakinél ez

0: ön kategória?
1: Igazából most őszintén azt se tudom, hogy az le van-e írva, vagy ez csak úgy, ez is csak ilyen íratlan szabály, de így külön a, hogy minél hogy kell sípot fújni, ilyenek nincsenek leírva, tehát ezek ilyen íratlan szabályok, és szerintem ez is nagyon fontos, ezt is, erre is kitértem a szakdolgozatban, hogy a síphasználat játékosok és játékvezetők szerint mennyire fontos, mennyire érezhető a mérkőzésen.
0: Mondasz egy-két példát, hogy hogyan lehet jól használni szerinted a sípot? Tehát mit jelent, ha hosszabb ideig fúj egy játékvezető, ha több rövidet fúj?
1: Leghamarabb eszembe jutó példa tömegszituációknál való alkalmazás, ugyanis, hogyha két vagy több játékos egymásnak esik, elindul egy lökdösődés, a játékvezetőnek az az első, hogy szájába veszi a sípot, odarohan, megpróbálja a játékosokat széjjel nyomni, és fújja a rövid sípokat folyamatosan, minél hangosabban. Az is ilyen figyelemfelkeltő, hogy mindenki érezze, hogy ő ott van, hogy figyel, hogy próbál rendet tenni. További szituációk, például szabálytalanságoknál abszolút kisfaúlt, icipici bokakoccantás, kis lökés, rövid síp, hogyha van egy nagyobb szabálytalanság, aminél akár csak szóbeli feddést, akár már sárga lapot, vagy esetleg piros lapot kell adni, abszolút hosszabb síp, és utána még esetleg lehet néhány rövidet is, hogy mutassuk a játékosnak, hogy jó, akkor jöjjön ide, és akkor most mutatunk vagy sárga, vagy piros lapot. Még a csere, ami így eszembe jut, hogy sok rövid síp, és mutatunk ki az asszisztensre, hogy végezni fogja a cserét. Nagyon változatosak ezek a használatok, és tényleg leginkább a hossz és az egymás utániság az, ami meghatározza ezeknek a jelentését.
0: Hogy ugorjak vissza még egy gondolatot, amikor mondtad, hogy szerinted az egy erény, hogyha a játékvezető esetleg egy-két jó szó, vagy nyugtató szó, talán így mondtad, kíséretében tudja az ítéletét közölni a játékossal. A mögöttünk lévő labdarúgó világbajnokság jut eszembe, ahol nekem újdonság volt, nem tudom, korábban volt erre példa, hogy a 11-es szituációs ítéleteknél mindenképpen, de lehet, hogy másnál, vagy a VAR után volt, azt hiszem a VAR után volt, bocsánat, hogy amikor VAR vizsgálat volt, akkor utána a játékvezető mikrofonba elmondta az ítélet magyarázatát, és ezt nem csak a játékosok hallották, hanem az egész stadion, és így a világ sok millió tévénézője. Hát kinek mennyire lehetett érteni az angolját, ez most egy más kérdés, de maga a szándék szerintem az tök pozitív volt, hogy transzparens legyen a döntés oka. Erről mit gondolsz?
1: Én is ezt abszolút egy jó dolognak tartom. Ez az, amit mondtál is, az egyetlen hátulütője ennek a dolognak, hogy nem mindenki ugyanúgy használja a nyelvet, és azt hiszem már a nyitó meccsen láthattunk egy olyan magyarázatot, amire a vétkes játékos is csak így nézett a játékvezetőre, hogy mit magyaráz ez. De szerintem is ez egy jó kezdeményezés, picit még csiszolgatni kell, ugyanúgy, mint az egész VAR használatot, mert nincs még teljesen kiforva, de szerintem éveken belül, hogyha ezt is egységesen megtanulja használni a labdarúgó játékvezető társadalom, akkor ez egy nagyon jó dolog lehet.
0: VB-ről fogunk még beszélni, de akkor most ugorjunk vissza hozzád. Említetted a kutatást. Mondd el, légy szíves, hogy kb. Milyen kérdéseket tettél föl, de ami sokkal fontosabb, hogy milyen eredményeket kaptál játékvezetőktől, meg játékosoktól. Mik a legfontosabb egymással szembeni elvárások, problémák, észrevételek?
1: Amit vizsgáltam, az a mérkőzés előtti, illetve a mérkőzés közbeni kommunikáció volt. A mérkőzés közben külön vizsgáltam verbális, illetve nonverbális kommunikációs formákat. Ami a mérkőzés előtti kommunikációt illeti, az volt a legfontosabb, hogy mennyire tartják a játékosok, illetve a játékvezetők fontosnak azt, hogy mérkőzés előtt csak beszéljenek néhány szót a játékosokkal. Tehát nem kell itt nagy okításokra gondolni, hanem egy-egy jó szó egymáshoz, hogy hogy állnak a bajnokságban, mit gondolnak a mérkőzésről a játékosok. Mert szerintem ez tényleg egy-két perc, és ez az egy-két perc ez alapjában meg tudja határozni már a mérkőzés hangulatát is, hogy viszonyulnak egymáshoz a sportemberek, és hogy a játékosok is lássák, hogy a játékvezető is ember, és ő is ugyanúgy egy érző lény, nem csak egy robot, aki oda megy, és vagy jól fúj, vagy rosszul fúj. Ebben azért nagyjából megegyeztek az eredmények, tehát a játékosok és a játékvezetők szerint is fontos ez a mérkőzés előtti néhány szó. Ha jól emlékszem, ötös skálán olyan 4-es magasságában jött ki ez az eredmény mindkét fél részéről. Ami kicsit érdekes volt, hogy külön kitértem arra, hogy a követelményeket el kell lemondani a játékvezetőknek minden mérkőzés előtt, tehát hogy sípcsontvédőt húzzanak, hogy figyeljenek oda egymásra, hogy

0: mi az, amit eltűr egy játékvezető, próbálja engedni a kemény játékot, vagy nem próbálja engedni, és minden apróságot le fog fújni. Ezeknél volt érdekesség, hogy a magasabb osztályban játszó játékosok nem igazán várják el, és nem is igazán szokták az ő esetükben a játékvezetők ezt elmondani. Én ebből arra következtetek, hogy van már egy kialakult, egy kiforrott játékvezetői viselkedés, amit alkalmaznak mérkőzésről mérkőzésre, ezért a játékosok sem tartják fontosnak azt, hogy ezeket minden alkalommal elmondják nekik. Ami a mérkőzés közbeni kommunikációt illeti, itt ugye verbális és nonverbálist is vizsgáltam, a kézmozdulatokat, a testtartást, illetve a síphasználatot, ami a nonverbálist illeti. Ezekben a kézmozdulatoknál nyilván itt a szándékosra helyeztem a hangsúlyt, tehát arra, hogy amikor szöglet van, kimutatunk, hogy szöglet, kirúgás, nem mutatjuk, hogy kirúgás, ezt tartják a legkevésbé fontosnak mind a játékosok, mind a játékvezetők. Egyébként ez szerintem se egy olyan egetrengető fontosságú dolog, mindenki tudja, ha szöglet van, ha kirúgás van, szabadrúgás van, szabadrúgás van. Ez leginkább alacsonyabb korosztályokban lehet szerintem egy fontos dolog, ahol 11-12 éves játékosok nem feltétlen mindig tudják, hogy na akkor most mi van, és akkor így néznek, hogy akkor most dobunk, vagy szabadrúgás van, és akkor lehet érdemes mutatni, és egyébként szóban is mondani nekik, hogy ti fogtok dobni, vagy ti fogtok most rúgni, vagy kapus jön. És itt ehhez kapcsolódóan, most ugye én a kisgyereket letegeztem az előbb, itt jön be egy újabb kérdés, a tegezés és magázás kérdése, ez is a mérkőzés közbeni kommunikáció része leginkább. Itt egy nagyon vegyes kép rajzolódott ki, ugyanis a játékvezetők 67-68%-a volt az, aki minden mérkőzésen mindenkit korosztálytól függetlenül magáz. Viszont a játékosoknál nagyjából fele-fele arányban várják el a tegezést, illetve a magázást. Tehát náluk nem annyira létfontosságú ez a kérdéskör, viszont játékvezetői körökben abszolút megszokott forma az, hogy magázzák a játékosokat. Itt érdekesség lehet az, hogy amelyik játékosok, itt tettem fel egy nyitott kérdést, amelyik játékos elvárásnak tartja a magázást, azok, hát most idézek, elfogadhatatlannak, prolinak, komolytalannak tartják azokat a játékvezetőket, akik tegezik őket. Tehát, hogy ilyen szélsőségek is kialakultak, hogy valaki teljesen normálisnak tartja a tegezést, valaki meg egyenesen prolinak, meg elfogadhatatlannak tartja, hogyha nem magázzák őket mérkőzésen. Nagyon-nagyon széles a skála ebben a kérdéskörben.
1: A saját gyakorlatod mi egyébként? Akkor itt mondd el, hogy milyen korosztályban kikkel dolgozol?
0: Én mindenkit magázni szoktam. Tehát én nem szoktam ezen gondolkodni sose. Kicsit néha kellemetlen, amikor egy tényleg U12-es mérkőzésen egy 10-11 éves játékost úgy mondom, hogy legyen szíves, meg jöjjön, meg mit tudom én. Tehát érdekesen adja magát a szituáció, és én is néha kellemetlenül érzem magam, de én szerintem ebben kéne egységesedni, és ezt kéne mindenkinek használni, pont azoknak az elkerülése véget, amiket a játékosok gondolnak, hogy prolinak tartják a tegező játékvezetőket, tehát ez számomra kicsit érthetetlen is, de valamilyen szinten meg lehet vele azonosulni. Érdekes kérdés, pont ezek miatt csináltam a kérdőívet, hogy most ez itt kijön, és itt is látszik, hogy ebben is egységesedni kell, és valamiben meg kell egyezni. Viszont ami még itt a síphasználattal kapcsolatos, a játékosok nem nagyon észlelik ezeket, amiket a néhány perce beszéltünk, hogy hogyan fújják a játékvezetők, és milyen módon, és milyen szituációkban a sípot. Tehát nagy részük úgy válaszolt a kérdésemre, azt hiszem úgy tettem föl, hogy szerintük mennyire fontos a mérkőzés zavartalan lefolyása szempontjából, hogy a játékvezető milyen módon fújja a sípot. Valami ilyesmi kérdést tettem föl, és nagy részük úgy válaszolt, hogy szerintük ez teljesen jelentéktelen mindegy, hogy fújja. És ez nagyon érdekes, mert szerintem elméletben lehet, hogy ezt mondják, viszont gyakorlatban, hogyha oda kerülnek egy olyan játékvezetőhöz, aki tényleg csak így belefúj egyet-egyet, meghozza az ítéleteket, szerintem ott érezhető lenne a mérkőzés hangulatán is, hogy sokkal könnyebben elszabadulnának az indulatok, és sokkal könnyebben megtámadják egy-egy rossz, vagy akár jó döntésért is, amit a játékosok gondolnak rossznak. Tehát itt szerintem elméletben ezt mondják, hogy teljesen mindegy nekik, gyakorlatban viszont nem hinném, hogy ez a bevett, hogy nem érdekli őket.
1: Oké, mi volt neked a legmeglepőbb, amire esetleg előzetesen, hipotetikusan nem is számítottál, hogy ilyen válasz érkezik?
0: Ez a magázás, tegezés kérdés, amit az előbb is mondtam, tehát azok a játékosok véleményei, akik nem fogadják el azt, hogy tegezik őket. Ez volt nekem a legérdekesebb, hogy, és ezt így tényleg ilyen szó szerint leírták a nyitott kérdésbe, hogy ők prolinak tartják azt a játékvezetőt, meg komolytalannak tartják azt a játékvezetőt, meg milyen cifra kifejezéseket használtak rá, használtak egyébként csúnyábbat is.
1: Tehát, ezt nem muszáj elmondanod?
0: Nem is fogom. Tehát az, hogy rájuk ezeket a jelzőket ragasztják, ez volt számomra a legérdekesebb a kutatásban.
1: Mi lehet ennek az oka szerinted? Az, hogy tiszteletet várnának el a játékosok a játékvezetőtől? Vagy az, hogy van egy alapból egy feszültség a két szerep között, mert a játékos úgy néz a játékvezetőre, hogy ő úgyis ellenem fog valamilyen ítéletet hozni, és nem az van benne elsőre, hogy azért van a játékvezető, hogy gördülékeny és igazságos legyen a mérkőzés lebonyolítása? És nehogy már itt pampogjon nekem tegezve.
0: Ez érdekes. Itt is azt tudnám mondani, hogyha mint ahogy már az elején is mondtam, hogyha lenne egy egységes, mindenki által alkalmazott, játékosok részéről is megszokott, játékvezetők által is folyamatosan alkalmazott kommunikációs forma, akkor szerintem ezzel nem lenne gond. Tehát, hogy most a játékosoknak mi jár a fejükben, azt nekem nem tisztem megmondani, és nem is szeretném megmondani. Tehát szerintem itt is az egységesítésen lehetne, és kellene, hogy legyen a hangsúly.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, de utána folytatjuk a beszélgetést a fociról, játékvezetésről, VB-ről, Nagy Norbert kommunikációs szakemberrel, játékvezetővel. Maradjanak az Európa Rádióval.
2: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
3: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A védelmi munkacsoport vasárnap úgy döntött, hogy egyelőre nem szükséges korlátozni az ipari felhasználók áramfogyasztását, tájékoztatott a kormányzati kommunikáció. A közlemény szerint egyelőre azért nincs szükség kötelező energiafogyasztási korlátozás elrendelésére, mert eddig több mint 300 vállalat jelentette be, hogy önként korlátozza energiafogyasztását összesen 400 megawatttal, és várható további 270 cég csatlakozása a felelős önkorlátozó cégek köré. A MÁV kedden is 17 és 22 óra között leállítja a vasúti teherszállítást. A takarékos fogyasztásban nagy szerepe volt a lakosságnak is országszerte, írja a közlemény. A kormányzati kommunikáció felhívja a figyelmet arra, hogy a hőség és a szárazság miatti legkritikusabb napok még előttünk vannak, ezért az eddiginél is fegyelmezettebb együttműködése kéri a kormány a magyarországi nagyfogyasztókat, állami és magáncégeket, az önkormányzatokat és az embereket. A vízügyi szervezetek felkészültek a jelenlegi helyzet kezelésére, a lakossági ivóvíz ellátása a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe, ezt mondta Orbán Zoltán az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője a Facebookon közzétett videójában. Orbán Zoltán a takarékosságra is felhívta a figyelmet és példaként említette, ha minden magyar állampolgár napi szinten egy bögre vizet megspórol, akkor az több millió liter víz naponta. Orbán Zoltán közölte, a Duna-Budapesti szakaszán a vízállás eddigi negatív rekordja 33 cm volt, a múlt héten ez megdőlt, kedd hajnalban 31 cm volt, vasárnap pedig 19 cm. A minisztérium szóvivője azt mondta, a közműszolgáltatás akadozhat, de az ivóvízszolgáltatás nem fog, mert a vízi közműszolgáltatók önmaguk is rendelkeznek elég lajtos kocsival, de bevonható az ellátásba a hadsereg is. Budapesten a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe a lakossági ivóvízellátás, szögezte le a tárca szóvivője, aki kifejtette, nincs csapadék utánpótlás, a Duna a meglévő vízkészleteket szállítja, és ez, mint az előrejelzésekben látható, még romlani fog. Talán még kedden az utolsó 240 megawattot termelő turbina üzemben tartható a paksi atomerőműben, ezt mondta a miniszterelnök hétfőn reggel a Facebookon közzétett videójában. Magyar Péter ezt nagyon jó hírnek nevezte, rámutatva, az egyik legnagyobb fogyasztási napon még elkerülhető, legalábbis idéglenesen a paksi erőmű teljes leállítása, és ezzel a magyar energetikai rendszer nem esik el további 240 megawatt áramtól. A miniszterelnök felidézte, több napja minden szakember biztos volt benne, hogy a Duna folyamatos apadása miatt elkerülhetetlen, hogy már vasárnap vagy hétfőn, 44 év után először teljesen le kelljen állítani a paksi atomerőművet. Napok óta vizsgálják egy erőművön kívüli duzzasztás lehetőségét, ugyanakkor a nukleáris biztonság megtartása miatt a legtöbb ilyen beavatkozáshoz hosszú és bonyolult, összetett engedélyeztetés szükséges. Magyar Péter hatalmas dolognak nevezte, hogy vasárnap 700 megawattot, másfél paksi blokknyi energiát takarítottak meg a magyar emberek, a vállalatok, az önkormányzatok és az intézmények közösen. A kormány a vasútfejlesztés korszakába lép, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter Komlón, ahol 3 év kihagyás után elindult a vasúti személyszállítás. Vitézi Dávid közölte, legközelebb szeptember 1-től a Miskolc és Tiszaújváros közötti szakaszon lehet ismét vonattal közlekedni. További cél a Debrecen és Nagykereki közötti szakasz újbóli forgalomba helyezése. A miniszter közölte, a 2035-ig 3550 milliárd forintból megvalósuló Baross Gábor vasútfejlesztési tervvel megkezdődik a magyar vasút évtizedes lemaradásának felszámolása. Vitézi Dávid beszélt arról is, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a regionális vonalakra, így a pályák felújításának tervezése mellett azon is dolgoznak, hogy korszerűbb új motorvonatok érkezzenek ezekre a vasútvonalakra is. Rövidesen elindítanak egy akkumulátoros hibrid motorvonat tendert, hogy a ma üzemben lévő korszerűtlen járműveket kiváltsák, hívta fel a figyelmet a tárcavezető. Júniusban a belföldi értékesítés árai 1,8%-kal emelkedtek, míg az export árai 1,4%-kal csökkentek az egy évvel korábbiakhoz viszonyítva, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A belföldi árak éves emelkedése és az export árak csökkenése is enyhén lassult a májusi 1,9, illetve 1,8%-ról. A termelői árak így együttesen 0,4%-kal alacsonyabbak voltak a tavaly június. Az előző hónapokhoz képest a belföldi értékesítési árak 0,5%-kal növekedtek, az export árak pedig 0,1%-kal mérséklődtek. A KSH közölte azt is, hogy az első fél évben 6278 új lakás épült, 22%-kal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 16588 volt, 29%-kal több, mint 2025 azonos időszakában. A megyei jogú városokban 32%-kal, a fővárosban és a többi városban egyaránt 22%, a községekben pedig 18%-kal több lakás épült, mint a múlt év első felében, írja a közlemény.
2: Az időjárásról.
3: Kedden többnyire derült napos száraz idő várható, a Dunántúl északi és nyugati részén élénkül meg a déli szél, a hőmérséklet térségünkben délután 37 és 40 fok között alakul.
2: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Nagy Norbert kommunikációs szakemberrel, játékvezetővel.
2: És van a dolgozatod konklúziójaként javaslat egyébként, amit akár az MLS részéről megfogadhatnának? Összetudod ezt néhány pontban foglalni, hogy mi az az egységesítés, ami előrébb vinné a játékvezetői kommunikációt, ha meghallgatnának téged?
3: Van, lényegében ugyanezt írtam le a szakdolgozat utolsó egy-másfél oldalában, amit itt az előbb is elmondtam, illetve még egy javaslatot is tettem, esetleges gyakorlati teszt, vagy ha nincs pálya, akkor videóteszt formájára is, hogy játékvezetők ott helyben az edzőtáborban eljátszanának szituációkat, és az a játékvezető, aki lényegében végzi a gyakorlatot, ő hoz egy döntést, és nem csak meghozza ezt a döntést, hanem szóban, illetve nonverbálisan is lekommunikálja azt a szituációt. És ez szerintem nyilván ez egy hosszú folyamat, hogyha ezt minden egyes ilyen frissítő kurzus, illetve edzőtábor alkalmával ezt el akarjuk gyakorolni. Viszont szerintem meg lenne a böjtje, és meg lenne az, hogy igenis beleneveljük azt a játékvezetőkbe, hogy egységesen tudjanak kommunikálni. Hogyha meg nincs erre pálya, tehát ahol gyakorlatban ezt meg lehetne csinálni, akkor videóteszt formájában nézzünk egy szituációt, akár nemzetközi, akár magyar mérkőzés, akár megyei mérkőzésekről, és ott egy játékvezető elmondja a döntést, és hogy ő ezt milyen verbális és nonverbális kommunikációs formákkal kísérni, és ezt nyilván miután elmondja, kollektívan megbeszélnénk a többiekkel, jó döntés, nem jó döntés, mit kéne máshogy, mi az, amit jól csinált. Szerintem ez nagyban előre lendíthetné a közös munkát.
2: És mit gondolsz ennek? Lehet foganatja egy ilyen szakdolgozatnak? Tehát te ezt te valaki felé továbbítottad a játékvezetői feletteseid felé? Nem látom át, hogy ez hogyan működik, vagy egyenesen Csányi Sándor MLS elnöknek csatoltad a dolgozatot? Most ezt nyilván kicsit viccesen kérdezem, de tényleg, tehát hogy ezt te leírtad, és várod, hogy majd egyszer történik valami, vagy ott van benned, hogy tényleg ezt, ha már ezt összetetted, ha már van egy ilyen kutatás, akkor azt érdemes lenne látni azoknak, akik döntési pozícióban lehetnének a kérdés kapcsán.
3: Én az a baj, hogy nagyon kis embernek érzem magam ebben a témában, és nem mertem még úgy senkinek tovább küldeni, megmutatni, illetve további gondolkodásra továbbadni, de most, hogy így mondod, akár továbbítani is lehetne.
2: Hát, ha majd ezt az interjút hallja valaki, és úgy indul el ebből valami. A beszélgetés végére még rólad és a te gyakorlatodról szeretnék kérdezni, ha még van kedved beszélgetni.
3: Persze.
2: Például kíváncsi vagyok, hogy neked mi a játékvezetői filozófiát, te hogyan működsz a pályán? Tehát mondjuk mi volt neked ha ki tudsz emelni egy emléket, mi volt neked a legnehezebb döntés, amit meg kellett hozni? Mi volt az a szituáció, amit láttál a pályán, egy méltatlan szabálytalanság valakivel szemben, vagy veled szemben, és hogy akkor azt hogy tudtad kezelni? És utólag, hogy láttad, hogy jól kezelted-e, vagy így vívódsz rajta, hogy hú, lehet, hogy nem kellett volna, nem tudom, 86-szor megfújni a sípot, vagy nem azt a lapot kellett volna fölmutatni, keményebben kellett volna, sárgát kellett volna csak adni. Szóval van-e ilyen emléked, és akkor utána az hogy csapódott le benned?
3: Szerintem ez egy túl összetett és túl komplex szakma ahhoz, hogy itt már lassan egy évtizede, amióta működök, így egy dolgot ki lehessen emelni. Biztos majd pályafutásom végén lesz egy olyan, de azt szerintem majd még a jövőben fog megtörténni. Most jelenleg idézőjelben apróságok vannak, és nem is feltétlen nagy pályán, hanem a kispályás tornákon szokott lenni. Néhány olyan szituáció, ami egyszerűen szerintem nem azt mondom, hogy meghozhatatlanul nehéz döntés, hanem annyira gyors ott a játék. Leginkább az 5+1-es mérkőzésekről beszélek. Sokan vannak a pályán, nagyon gyors játék, nagyon sok kontakt, és ott szerintem a legnehezebb alkalmazni azokat a szabályokat, amiket egyébként nagy pályán viszonylag könnyű. Tehát, hogy van egy szabálytalanság, lefújom, ha sárgát ér, sárgát adok, ha pirosat ér, pirosat adok, ha nem ér semmit, akkor nem adok semmit. Sokkal nagyobb a tér, sokkal jobban elkülönülnek a játékosok, míg ott kispályán, ahogy játékban van a labda, egyszerűen folyamatos passz, kis fault, még egy passz, ott még egy kontakt, de hogy most fault, azt nem tudom, közben már ketten a nyakamban vannak, hogy az előző az fault volt. Minden második kispályás mérkőzés ilyen, és ezeknél a legnehezebb egyszerűen minden döntés meghozni, tehát itt nagyon nehéz, és én ezt mondanám annak, hogy ezeken vívódok a legtöbbet mérkőzés közben is, és egyébként mérkőzés után is, mert ott, hogyha tényleg a második percben, azt lehet, ha lefújom, akkor sokkal jobban megnyugodnak a kedélyek, sokkal tisztább lesz a játék, de azt tovább engedtem, és akkor teljesen elharapózott a következő 10 perc, csak egymást faragták folyamatosan, de ott meg már két-két pirosat ki kellett volna osztanom mindenkinek, de nem osztottam ki, mert akkor azért csúszik ki teljesen a meccs a kezemből. Nagyon nehéz ezt úgy megfogni, hogy ne vessem el a súlykot, tehát ne legyek túlzó a csapatokkal, és hogy most tényleg akkor innen is 3 ember kell, onnan is 3 ember kell, de közben megfogjam, hogy igenis én itt vagyok, és meghozom a nehéz döntéseket, és ezt közben úgy, hogy a játékosok is nyakamban vannak reklamálva, közben a szurkolók ordibálnak mindkét irányból, számomra ez a legnehezebb.
2: És hogy lehet kezelni mondjuk a reklamálásokat? Mert nyilván mindenki védi a saját álláspontját, feltételezem, hogy akár akkor is, de ez hipotetikus, amikor tudja, hogy nincs igaza, de megpróbálja, nyilván viszi a hív, meg az indulat, meg mindent, de ez hogy lehet kezelni, hogy lógnak a nyakadon, és hogy közben azért tiszteljenek is, elfogadják, amit mondasz, de közben tényleg ott liheg, szinte beleköp az arcodba, bocsánat, csak próbálok ilyen képeket hozni, és közben neked higgadtnak kell maradni. Szóval erre van valami recepted?
3: Igazából nincs. Ez az, ami így az évek alatt ki tud alakulni esetleg, hogy amit kutattam is, hogy egy határozott kommunikációja legyen az embernek, akkor elkerülhetőbb a reklamálás. Viszont ha nem sikerül elkerülni, és nyilván hogyha 40 éves rutinnal rendelkezik egy játékvezető, akkor is megesik, hogy nem sikerül ezeket a reklamálásokat elkerülni. Akkor viszont egyszerűen hagyni kell, hogy lepattanjon rólunk ez a dolog, mert máshogy nem lehet. Tehát ezt az a baj, hogy ez egy olyan szakma, ami ezt kötelezővé teszi, úgymond, hogy el tudjuk engedni a dolgokat, mert máshogy nem lehet, hogyha nekiállunk ott kattogni még 3 perccel is egy döntést követően, hogy ez rossz volt. Most kicsit ellentmondok magamnak, mert mondtam, hogy kispályán is velem is sokszor előfordul, de nagypályán már hál' Istennek nem, hogy tényleg percekig kattogok egy döntésen, és még akkor a következőre is befolyással van, és még több a reklamálás. Egyszerűen el kell engedni a játékosokat, ameddig lehet olyan keretek között, hogy még nem adok nekik lapot, addig meg kell próbálni úgy lenyugtatni, hogyha úgy nem megy. Látjuk, hogy már tényleg habzik a szája, és egyszerűen nem akarja befejezni, akkor igenis odaadni neki azt a sárgát, vagy esetleg piros lapot, és ez kifele is egy olyan döntés lesz, amit sokkal jobban elfogadnak, és ezáltal a szurkolóktól is kevesebb reklamáció fog érkezni.
2: Ha már a lapokat említed, ígértem, hogy VB-ről még beszélünk, egy kérdés, itt arra gondoltam, hogy a játékvezetők megítélése, meg a szabályok, ez a száj eltakarásért való piros lapadás, erről mit gondolsz? Mármint ugye akkor járhat ezért piros lap, hogyha csúnyaságukat mondanának egymásra, most én egyszerűen fogalmazva. Ez szerinted ez jó-e, jól alkalmazták, talán 2 piros lap is volt a VB-n, ha jól emlékszem. Esetleg ezt érdemes lenne átültetni hazai szabályba, te ezt hogy látod? Mennyire probléma ez azokon a meccseken, ahol te működsz?
3: Ez egyáltalán nem. Ha jól tudom, ez egy tavaly vagy tavaly előtt rasszista megnyilvánulásért lett bevezetve, amikor eltakart szájjal mondták, azt hiszem, most nem akarok hülyeséget mondni, de szerintem a Vinicius Juniornak, a Real Madrid játékosának mondtak rasszista megjegyzéseket. Én ezt abszolút nem tartom relevánsnak, ezt a szabályt. Oda tudok menni én úgy egy játékoshoz teljesen mosolyogva, és tényleg azt mutatva kívülre, hogy én teljesen jó szándékkal megyek oda, úgy, hogy közben elhordom őt mindennek eltakart szájjal. És akkor, hát én akkor mondhatom, hogy de hát nem veszekedtünk, nem volt ott semmi harakiri, én csak oda mentem és mondtam neki valamit. És ez az, amit szerintem nem lehet megítélni, hogy tényleg mit mondanak egymásnak a játékosok, pont azért takarják el a szájukat, hogy ne tudják. És tényleg lehet, hogy két jó barát egymással cseverészik, de közben az is lehet, hogy ugyanolyan képet festve, mint hogyha két jó barát cseverészne, elhagyják egymást mindennek. Tehát én ezt úgy vélem, hogy évtizedekig ment enélkül, a szabály nélkül, a játék mindenféle probléma nélkül. Nem hiszem, hogy egy eset miatt ezt így szigorítani kellene, és ilyen szabályokat behozni. Én ezt abszolút nem tartom jónak.
2: Jól érzem a válaszodból, hogy van benned egyfajta ilyen a te játékvezetői szempontodból teljesen jogosnak tűnő félelem, dilemma, hogy de hát hogy ítéljen meg, ha pont eltakarta a száját, hogy mit mond? Tehát, hogy ebben az benne van az a tévedés, hogy lehet, hogy soha az életben nem derül ki, hogy mit mondott, hiszen az egyik azt mondja, hogy én csak azt mondtam, hogy szép a hajad, a másik meg azt mondja, hogy rasszista megjegyzés, tehát eltakarta a száját, soha nem fog kiderülni. És te meghozol egy ítélet, hozhatnál, ha lenne ilyen szabály, és közben az egész mérkőzés képen megváltozhat tőle, ember hátányba kerül egy csapat, stb. Van benne, jól érzem, hogy van benned egy ilyen?
3: Így van, pontosan ez a lényeg annak, amit mondtam, tehát hogyha ezt itthon bevezetnék, főleg tényleg itt megyei szinten egyszerűen lehetetlenség, és akkora viták lennének belőle, mind a pályán, mind szurkolói részről, hogy ez az tényleg falu végéig lehetne futni, és kergetnének minket, tehát szerintem abszolút, és remélem, hogy itt Magyarországon se lesz ez a szabály behozva, mert ebből csak a rossz sülhet ki szerintem.
2: Ha már a szurkolókat szóba hoztad, róluk is akartam kérdezni, hogy ők hogyan viszonyulnak hozzád, személyes tapasztalatod, hozol egy döntést, vagy nem hozol egy döntést, szurkolók nagyon kegyetlenek tudnak lenni. Én úgy gondolom, amiket bekiabálnak, és ha mondjuk a szemüveget a bírónak még a legbarátibb megjegyzés. Ez is lepörög? Le kell, hogy pörögjön? Ha nem pörögne le, akkor már nem tudnád csinálni egy évtizede? Vagy azért meghat? Vagy van olyan, amire emléksz, hogy azért azt nem kellett volna mondaniuk?
3: Amikor rövidebb a hajam, akkor az ilyen kopasz majom, ilyenek azért megmaradnak, de tényleg, ahogy mondod, ezek még ilyen gyenge kifejezések, ezek a szemüveget a bírónak, meg most nem szeretnék itt csúnyákat mondani, de ezek még a csúnyák is olyanok, hogy ezzel már hozzászoktunk.
2: Nem, mert elmegy egy meccsre, de én számtalanszor ülök el a kisfiammal azért, mert hogy beszélnek a szurkolótársak, vagy a másik csapatról, vagy a bíróról, és egyszerűen nem akarom, hogy ezt hallja. Tehát ez az általános szerintem. De hogy olyan volt esetleg olyan élményed, hogy oda ment hozzád valaki, akár játékos, akár szurkoló, akár a valamelyik csapatnak a valamilyen munkatársa, és azt mondta, hogy ez igen, ezt jól csináltad, ezt milyen korrekt voltál, jól vezettél, jól elkaptad, jól elcsípted, helyes volt, és ha ez így van, akkor mindig a győztes mondja ezt, vagy esetleg egy vesztes is ki tudja mondani, hogy hát fáj, hogy kiállítottad a Jóskapistát, de teljesen igazad volt, milyen szabályszerűen ügyesen levezetted a meccset.
3: Szokott ilyen lenni, úgy átlagban szezononként egy ilyen alkalomban. Tehát nyilván ez nagyon ritka, de hál' Istennek velem is elő szokott fordulni, és tényleg nagyon jól esik, viszont ahogy azt mondtad is, ez leginkább győztes csapattól. Vesztes csapat maximum olyat szokott mondani, hogy korrekt volt, Spori. Tehát így ennyi. Tehát ott, hogy agyon dicsérjen, azért olyan nem szokott lenni, de a korrektséget azt ők is kiemelik, tényleg abban a nagyon kevés alkalomban, amikor ilyen előfordul. De olyan is szokott lenni, hogy tényleg csak vesztes csapat odajön, kezet fog. És már az is sokat jelent, amikor kezet fogunk, a szemembe néz, és nem mond semmi olyat, hogy bezzeg ott, azt így kellett volna, meg nem igaz, hogy ezt miért nem állítottad ki, stb. Tehát már ez is egy olyan visszajelzés, hogy nem rólunk fognak beszélni a mérkőzés után, hanem az eredményről, a játékról és a két csapatról, és nekünk ez a legfontosabb.
2: Ugrálok a témák között, elnézést, a VB-re visszaugorva, de általánosságban is kérdezem. Amikor te mérkőzést nézel úgy, hogy nem játékvezető vagy, akkor tudsz úgy meccset nézni, mint amikor nem voltál játékvezető? Tehát, hogy a meccset nézed, vagy óhatatlanul mindig figyeled a szituációt, hogy ott milyen döntést hoznál te, vagy értékeled, hogy milyen döntést hozott a játékvezető, hogy vagy ezzel, és akár a VB tekintetében, hogy néztél meccseket?
3: Akkor szoktam a játékvezetővel foglalkozni, amikor rossz döntést hoz. Tehát amikor édesapámmal, vagy az öcsémmel így nézzük a meccseket, akkor is nem, tehát hogyha 90 percig nem történik olyan szituáció, akkor én 90 percig meg sem említem a játékvezetőt, illetve nem is nézem úgy a találkozót. Viszont hogyha jön egy kérdőjeles, vagy egyenesen rossz döntés, akkor egyből előjön bennem a szakmaiság, és az, hogy a fejemben is megfogalmazódik, illetve ki is mondom, hogy hát ez szerintem ez így hülyeség volt, vagy nem tudom, miért nem úgy csinálta, vagy amúgy csinálta. Tehát ez nálam így van, és úgy gondolom, hogy szerintem én már sose fogom tudni úgy nézni a találkozókat, hogy egy-egy rossz döntésnél is, hát jó van, ez van, hanem igenis én próbálom szakmailag is megfogni a dolgokat, főleg, hogyha tényleg nem a jó döntés születik, hanem megkérdőjelezhető.
2: Ugye a beszélgetésünk apropója az, hogy a szakdolgozatod témája volt a játékvezetés, játékvezető kommunikációja, ezt sikeresen megvédted, megszerezted a diplomádat, kommunikációs szakember vagy, most már papírod van róla. Mi a te utad? Tehát játékvezetőként képzeled el magad, hogy szeretnél följebb lépkedni a játékvezetőségben, és ott a legjobbak között lenni, vagy újságíró szeretnél lenni, vagy nem tudod, és mind a kettő, vagy ez a hobbid inkább a játékvezetés, szóval hogy nézel magadra? Hol látod magad, ahogy szokták kérdezni 10 év múlva?
3: Én már megpróbáltam játékvezetői berkeken belül följebb lépkedni. Most jelenleg megye 1-es kerettag vagyok. Én már próbáltam ennél föntebb menni. Sérülés miatt is, és egyéb magánéleti dolgok miatt ez nem sikerült. Tehát én itt az már biztos, hogy ezen a megyei szinten fogok idézőjelben ragadni. Ez is egy a megye 1-es kerettag is egy nagyon jó dolog szerintem, és azért nem mindenki jut el idáig se. Viszont erre mindig is szakmaként emlegettem itt ugye a beszélgetésünk során, viszont nekem ez a hobbim, tehát hogyha nekem ki kell hagynom 1 vagy 2 hónapot akármi miatt, tényleg lehet ez kényszerűség is, egy sérülés akár, lehet az munkaügy, akkor sajnos ki kell hagynom 1-2 hónapot. Tehát én nem tudok erre úgy tekinteni, hogy na most nekem ezt minden áron csinálni kell, folyamatosan csinálni kell, hanem én szeretnék abban megmaradni, hogy ezt amikor szabad időm engedi, amikor idézőjelben kedvem tartja, nyilván kedvem azért mindig van, de nem fogom ezt úgy minden elé tenni a polcon, vagy a legmagasabbra tenni a polcon ezt a hobbit. Ezáltal én nagyon szeretnék az újságírói pályán maradni leginkább, és emellett, amikor szabadidőm engedi, és úgy hozza az élet, akkor eljárni mérkőzésekre. Most így az egyetem végeztével, illetve hogy még főállásban nem sikerült elhelyezkedni, nyilván most nagyobb tér nyílik a játékvezetésnek az elkövetkező hetekben, hónapokban, és a jövőben is mindenképpen szeretném folytatni, tehát azt mindenképpen elmondhatom, hogy ha 20-30 évig én még testileg teljesen egészséges leszek, akkor én ezt fogom csinálni, és nagy szeretettel és szívből fogom csinálni, de nem ez van a legelőrébb, viszont mindenképpen ott van az elsők között.
2: Lehet, hogy ezeket van a kezdenünk, de itt a végén is jó lesz. Hogy lett belőle egy játékvezető? Tehát hogy van az, hogy emlékszel erre a pillanatra, amikor eldöntötted, hogy ez téged érdekel?
3: Ahogy András is tartja, aki nem tudja, azt tanítja. Ugye én is próbálkoztam focival, egyébként nem voltam a legügyetlenebb, de én nem éreztem azt, hogy úgy kiemelkednék, vagy bármi olyan extrát tudnék nyújtani. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy a focit azt hagyjuk, és ez volt ugye 16 éves koromban. És az akkori középiskolámban láttam egy plakátot, hogy legyél te is játékvezető, kint volt 3 játékvezető és jelentkezési weboldal, telefonszám. Egyszerűen csak így megfordult a fejembe, hogy miért ne próbálnám meg. Nem mondanám azt, hogy bármikor is így gondolkoztam azon 16 éves korom előtt, hogy én ülök a tévé előtt, és ez de jó lehet ez a játékvezetés, mennyire kipróbálnám. Így egyszerűen csak így megláttam azt a plakátot, és nem focizok, nem végeztem akkor úgy semmi hobbisportot. Úgy voltam vele, hogy miért ne próbálhatnám meg, és hála Istennek bejött. Azért az elején nehéz volt, tehát ott az első néhány mérkőzés azért igen úgy lerántott a valóságba, hogy ez azért nem olyan, mint ami ennek a tévében tűnik például. Tényleg sokkal nehezebb volt az első néhány mérkőzés, mint azt vártam. Viszont 1-2 hónap alatt bele lehet jönni, és ha azok az alapok megvannak, utána már csak csiszolni kell. Az ítélethozatalt is, a fizikumot is, illetve a kommunikációs készségeket is, és így lehet a lehető legmagasabb szintre fejlődni.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Nagy Norbert kommunikációs szakembert, játékvezetőt hallották.
0: F24. református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiunk megújult honlapján is. Európa Rádió. Európa Rádió.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Négy óra. Hírek az Európa Rádióban.
4: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A védelmi munkacsoport vasárnap úgy döntött, hogy egyelőre nem szükséges korlátozni az ipari felhasználók áramfogyasztását, tájékoztatott a kormányzati kommunikáció. A közlemény szerint egyelőre azért nincs szükség kötelező energiafogyasztási korlátozás elrendelésére, mert eddig több mint 300 vállalat jelentette be, hogy önként korlátozza energiafogyasztását összesen 400 megawatttal, és várható további 270 cég csatlakozása a felelős önkorlátozó cégek köré. A MÁV kedden is 17 és 22 óra között leállítja a vasúti teherszállítást. A takarékos fogyasztásban nagy szerepe volt a lakosságnak is országszerte, írja a közlemény. A kormányzati kommunikáció felhívja a figyelmet arra, hogy a hőség és a szárazság miatti legkritikusabb napok még előttünk vannak, ezért az eddiginél is fegyelmezettebb együttműködése kéri a kormány a magyarországi nagyfogyasztókat, állami és magáncégeket, az önkormányzatokat és az embereket. A vízügyi szervezetek felkészültek a jelenlegi helyzet kezelésére, a lakossági ivóvíz ellátása a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe, ezt mondta Orbán Zoltán az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője a Facebookon közzétett videójában. Orbán Zoltán a takarékosságra is felhívta a figyelmet és példaként említette, ha minden magyar állampolgár napi szinten egy bögre vizet megspórol, akkor az több millió liter víz naponta. Orbán Zoltán közölte, a Duna-Budapesti szakaszán a vízállás eddigi negatív rekordja 33 cm volt, a múlt héten ez megdőlt, kedd hajnalban 31 cm volt, vasárnap pedig 19 cm. A minisztérium szóvivője azt mondta, a közműszolgáltatás akadozhat, de az ivóvízszolgáltatás nem fog, mert a vízi közműszolgáltatók önmaguk is rendelkeznek elég lajtos kocsival, de bevonható az ellátásba a hadsereg is. Budapesten a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe a lakossági ivóvízellátás, szögezte le a tárca szóvivője, aki kifejtette, nincs csapadék utánpótlás, a Duna a meglévő vízkészleteket szállítja, és ez, mint az előrejelzésekben látható, még romlani fog. Talán még kedden az utolsó 240 megawattot termelő turbina üzemben tartható a paksi atomerőműben, ezt mondta a miniszterelnök hétfőn reggel a Facebookon közzétett videójában. Magyar Péter ezt nagyon jó hírnek nevezte, rámutatva, az egyik legnagyobb fogyasztási napon még elkerülhető, legalábbis idéglenesen a paksi erőmű teljes leállítása, és ezzel a magyar energetikai rendszer nem esik el további 240 megawatt áramtól. A miniszterelnök felidézte, több napja minden szakember biztos volt benne, hogy a Duna folyamatos apadása miatt elkerülhetetlen, hogy már vasárnap vagy hétfőn, 44 év után először teljesen le kelljen állítani a paksi atomerőművet. Napok óta vizsgálják egy erőművön kívüli duzzasztás lehetőségét, ugyanakkor a nukleáris biztonság megtartása miatt a legtöbb ilyen beavatkozáshoz hosszú és bonyolult, összetett engedélyeztetés szükséges. Magyar Péter hatalmas dolognak nevezte, hogy vasárnap 700 megawattot, másfél paksi blokknyi energiát takarítottak meg a magyar emberek, a vállalatok, az önkormányzatok és az intézmények közösen. A kormány a vasútfejlesztés korszakába lép, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter Komlón, ahol 3 év kihagyás után elindult a vasúti személyszállítás. Vitézi Dávid közölte, legközelebb szeptember 1-től a Miskolc és Tiszaújváros közötti szakaszon lehet ismét vonattal közlekedni. További cél a Debrecen és Nagykereki közötti szakasz újbóli forgalomba helyezése. A miniszter közölte, a 2035-ig 3550 milliárd forintból megvalósuló Baross Gábor vasútfejlesztési tervvel megkezdődik a magyar vasút évtizedes lemaradásának felszámolása. Vitézi Dávid beszélt arról is, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a regionális vonalakra, így a pályák felújításának tervezése mellett azon is dolgoznak, hogy korszerűbb új motorvonatok érkezzenek ezekre a vasútvonalakra is. Rövidesen elindítanak egy akkumulátoros hibrid motorvonat tendert, hogy a ma üzemben lévő korszerűtlen járműveket kiváltsák, hívta fel a figyelmet a tárcavezető. Júniusban a belföldi értékesítés árai 1,8%-kal emelkedtek, míg az export árai 1,4%-kal csökkentek az egy évvel korábbiakhoz viszonyítva, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A belföldi árak éves emelkedése és az export árak csökkenése is enyhén lassult a májusi 1,9, illetve 1,8%-ról. A termelői árak így együttesen 0,4%-kal alacsonyabbak voltak a tavaly június. Az előző hónapokhoz képest a belföldi értékesítési árak 0,5%-kal növekedtek, az export árak pedig 0,1%-kal mérséklődtek. A KSH közölte azt is, hogy az első fél évben 6278 új lakás épült, 22%-kal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 16588 volt, 29%-kal több, mint 2025 azonos időszakában. A megyei jogú városokban 32%-kal, a fővárosban és a többi városban egyaránt 22%, a községekben pedig 18%-kal több lakás épült, mint a múlt év első felében, írja a közlemény.
0: Az időjárásról.
4: Kedden többnyire derült napos száraz idő várható, a Dunántúl északi és nyugati részén élénkül meg a déli szél, a hőmérséklet térségünkben délután 37 és 40 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Gabikén,
1: Bogyós Gyümölcske, Szent Péter Esernyőse, házasságon innen,
0: Katalin,
1: és a gyerek,
2: Gólya Kalifa,
0: Pacsirta,
1: Pilátus testament, Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből hallanak részletet, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A második választás történetét Székhelyi József előadásában hallják.
6: E három eset tartotta lázas fölhevülésben a közvéleményt, és ehhez járult a negyedik szenzáció, hogy a Munci kikérdeztetvén a fő kapitány úr által kire gyanakszik a sertések ellopásában, különös célzásokat tett. Nem szegény emberek vitték el egyéb iránt. Hát kicsodák, beszéljen kegyelmet világosabban. Bosszú művelészen egészében és részletenként én legalább az mondó vagyok. Talán haragos szomszédjai vannak? Ki az ellensége? Gondoljon csak végig rajtok. Sejtelmezni vélem illető egyéniségének mi voltát, de ne bolondozzék, Munci, beszéljen világosan, mi tartja vissza. Nem bízok a beszélgetés cél arányosságában. Nagy mestere volt Munci az úgynevezett iparos stílusnak. A főkapitány haragra lobbant és fölkiáltott. Előttem szabadon beszélhetsz, átkozott kecske, vagy azt akarod, hogy az egész napot itt töltsem veled és a jegyzőkönyvvel? Aztán lecsillapodott, és szelidebben mondá. Azt hiszi kegyelmet, hogy én harapófogó vagyok. Tudok ám én kalapács is lenni, hallja, Kend? Beszéljen egymás után, nem valamely elcsapott legényére gyanakszik? Távol legyen személyemtől egy ilyen betekintés. Hát talán valamelyik szomszédja? Főjebb, mondá rendíthetetlen meggyőződésre Munci. Mit ért Kend a főjebb alatt? Magasabb szálak és hatalmak fennforgásának minéműségét. Miféle magasabb hatalmak, csak tán nem én loptam el a Kend sertéseit? Munci megmaradt méltóság teljes flegmájánál. Főjebb? Szóval, oda alludált ő kelme, bár egész bizonyossággal sehogy se lehetett kicsikarni, hogy a kormány lopatta el a sertéseit a múltkori közbeszólásáért a 13 generálisról, és általában, hogy a politikáját megbosszulja. És mi a politikája? Jobban haragszom a németre, mint kellene. Azaz szélső baloldali, és azt hiszi, hogy a politikai meggyőződéssel áll kapcsolatban a sertések eltolvajlása? Amen, mondá ünnepélyesen Munci. Munc, maga nagyzási hóborban szenved. Ennyi mindenféle apró esemény tartotta izgalomban a kisvároskát, midőn tetejébe elterjedt a holnapi nagy értekezlet híre is. Este felé pláne kiragasztották az összehívó plakátokat a falakra, ökölnyi betűkkel nyomatva. Nagy csoportok verődtek össze és olvasták. Valami rendkívüli lesz holnap. Talán a pörünket nyertük meg, atyafiak, és arról tesz holnap jelentést a polgármester. Egy régi pere van Körtvélyesnek az eráriummal a Rihóci erdő miatt, ám bátor, hiszen minden magyar városnak van valami pöre, talán csak azért, hogy legyen várnivalója a jövendőktől, hogy ne a saját

No, még csak az kellett. Egy öreg asszony se uzsonnázott ma otthon. A hír fölbirizgált mindenkit, még a kastélyba is eljutott báró Blondihoz, aki rögtön kiadta a rendeletet. Hamar jöjjön Lórej Floké, s vágtasson Blazócra Kovinyihoz. Lovász legott nyergelt, s vágtatva vitte a levelet, melyben azt írja Blondi, veszély van, gyere! Ez este minden fér kimenőt kapott, az emberek ösztönszerűleg érezték a nagy eseményeket, ott lebegtek azok a levegőben, a lábuk lelógott, csak nem lehetett megfogni. A szegfűnél, a csillagban és az aranylónál nagy kvarterkázások estek egész éjfél utánig, és nagy kombinálások. Olyan szóbeszédek is fölmerültek, hogy ott fönn van a nagy baj, hogy a mamelukok megharagudtak az országgyűlés föloszlatásáért, összegyűlnek, lázonganak és le akarják csapni a kormányt. Ostobaság, mondá az öreg Prokes Mihály, az írnok, saját gyerekei rúgásától még egy anya se halt meg. Még jobban megélénkült a nemes városka másnap, mind künn ácsorgott a lakossága az utcákon, mintha ünnep lenne, délután pedig egyik része ott gyülekezett a városházán, a másik rész pedig, amelyiknek nem pénz a szava, kivonult az indóházhoz a polgármester váróba. Úgyhogy pont 3:45, mikor megállt a vonat, s kilépett a polgármester a kupéjából, harsány éljenzés fogadta. Egyedül lépett ki. A főispán 4-es fogata is ott állt az indóháznál, de a gazda nem jött el. Röszkei összerezzent az éljenekre. Talán valami bolondot csináltam. Elgondolkozott a legutóbbi eseményeken, és nem bírt fölfedezni semmi szamárságot, amit maga ellen elkönyvelhetne. De hát akkor miért éljenzik? Kezet fogott a reáváró Lénár Györggyel, s aztán felültek a kocsira. A vasúti szolga egy nagy viaszkos vászon burkolatú csomagot dobott föl a sarogjába. Mi van ebben? Kíváncsiskodék a főjegyző. Zászlók, felelte a polgármester. Miféle zászlók? Majd megtudod. Összehittad az értekezletet? Rendelkezésed szerint. Itt van Kovinyi? Nincs. Igen, helyes. Én most hazamegyek, 1/4 órán van átöltözni. Te addig foglalj helyet a teremben, s beszélj a megbízható embereinkkel, hogy mindenben támogassanak. Állítsd fel őket a terem különböző pontjain. Mi készül? Kérdi a főjegyző halkan. Neked megsúgom, mert érdekedben áll a titoktartás. Én megyek föl az országgyűlésre. A főjegyző arcát elöntötte az öröm, és a szemkarikái nőttek, mint a bűvös szilvák. Te, dadogta, és Kovinyi? A polgármester fitymáló kézmozdulatot tett. Kovinyi, otthon marad. Egyéb iránt az ördög törődik Kovinyival. Az ő zászlóit még ma leszedetjük, és ezzel vége is a kis játékoknak. És a várossal mi lesz? Kérdi a főjegyző folytott, tompa hangon, szinte félénken. A város is itt marad a maga helyén, csak hogy te leszesz a polgármester. De hát, hogy történt mindez? Hüledezett a főjegyző, míg vére sebesen nyargalt az ereiben, s a szíve vidáman ugrált. Nagyon egyszerű. A miniszterelnök kívánja, hogy én jöjjek föl. Az ország és a város érdekez, de főleg a városé. Egyenesen rám parancsolta. Te jössz föl, punktum. Ergo, én megyek föl, punktum. Az indóháztól torony iránt véve voltaképpen közel van a város, vagyis közel lenne, ha egy

0: nagy tó, nem terpeszkednék el az útban, mely miatt meglehetős kerülőt kell tenni. A tudást, mert ez a tó neve, fürdésre használják a körtvélyesiek nyáron, s az a hit van elterjedve a környékén, talán ezért is hívják tudásnak, hogy az ártatlan leány pompásan érzi magát sejem lágy vizében, de a nem ártatlan sikít, ha belelép. A tavat apró, szalmafödeles viskók környezik, cigányok, pásztorok, szegény halászok laknak bennük, s ama nagyzási hóbortból kifolyólag, mely körtvélyesen nem egy tünetet mutat föl, körtvélyes külvárosa gyanánt említendő. A külvároson túl jön a Kemese hídja, s azon az egyetlen körtvélyesi szobormű, Nepomuki Szent János. A hídon túl odaszólt Röszkei a kocsisnak. A Rákóczi fánál majd megállasz. Az úgynevezett Rákóczi fa egy óriási tölgy, bent a város közepén, egészen a piac torkolatánál díszlett, az akság félre ismerhetetlen jeleivel, alatta szépen faragott paddal, melybe mindenféle figurák és kezdőbetűk voltak bevésve. E fa alatt időzött egykor második Rákóczi Ferenc. Állítólag. Azért mondom állítólag, mert igen gyanús a dolog. Más kisvárosokban is van Rákóczi fa. Sőt, egyáltalában van-e város, ahol Rákóczi fa ne volna? Már most mi következik ebből? Az, hogy a fa vándorfa, mely megy városról városra, vagy az következik, hogy második Rákóczi Ferenc egyebet se csinált, mint fák alatt áldogált 7-8 esztendőn keresztül. A Röszkei kocsisa azonban tényleg megállt a fánál, ahol is a főjegyző leszállott, hogy a városházára siessen intézkedni. Innen aztán a kocsi befordult az Arzenál utcába, egy késesnek és egy puskaművesnek volt itt boltja az utcák elkeresztelése idején. Az Arzenál utca legszebb háza a polgármesteré, szép, virágos udvarral, pompás oszlopos tornáccal és galamblúcokkal. A Röszkei kisasszonyok galambjai úgy szólván ellepték az egész utcát. Ott sétáltak bátran, begyesen, föl nem rebbenve emberi léptekre, egyszerűen kitértek, mint a tyúkok. Zágráb a galambok városa, de a körtvélyesi galambok bátorságához fogható nincs a világon. Nagy kedvem lenne körülményesebben leírni a kisvárosi előkelősége tipikus tanyáját, de nincs rá idő. Magának a gazdának is csak percek jutnak otthon összecsókolni a lányokat, megmosdani, átöltözni, mert a polgárok már összegyűltek a városházán, s lázas izgatottsággal várják megjelenését. A terem zsúfolásig megtelt, egy almát sem lehet elhajítani. Lénárd főjegyzőt, ki már beszélt Röszkeivel, egész csoportok ostromolják. Mi lesz? Lénárd begombolkozik, és csak általánosságban ereget ki nyilatkozatokat. Rossz nem lesz. A város kárára nem lesz. Eddig úgyis csigamódjára haladtunk. Na, azt nem lehet mondani, sógor, utasítá vissza a vádat méltatlankodva Zsibó Márton szenátor, a színügyi bizottság elnöke. Emlékezzék csak vissza, sógor, mikor én vettem át a színügyeket ezelőtt 10 évvel, még akkor közönséges ágyi lepedőben játszották nálunk Koriolánt. A lepedő széle piros papírszalagokkal volt díszítve. Ez idén láthatta, bársony wicklerekben jöttek ki a deszkákra a rómaiak, ma és 10 év előtt ég és föld. A nívó emelkedik. Ó, Istenem, milyen gyorsan menjen minden! Galoppinek csörtettek lihegve föl a garádicson. Jön, jön, jön. kevés vártatva be is lép Röszkei. Egy-két éjjel szalad el az ajkakról, s utat nyit neki a tömeg, mint egy imperátornak. Síri csönd támad, hallani lehet, amint a cipői ropognak, míg hátravetett fejjel a sokaságot átszegő pillantással lépked föl az emelkedettebb helyre, hol bálok alkalmával a lupi bandája szokott játszani, s hol most egy asztalka s egy karszék áll vizes pohárral csöngettyűvel. Halljuk, halljuk! Tisztelt polgártársaim! Édes szülővároson szülöttei! Istenem, de szép! Jegyzi meg Vinkóci uram, és csöndesen csóválja a fejét. Hogy bírja így kigondolni? Psz-psz! Tényleg szép bariton hangja van a polgármesternek, hajlékony, fülbemászó, s ott tudja megríkatni az embereket, vagy felbőszíteni, ahol akarja. Szomorú szívvel jöttem haza az ország fővárosából, kezdte Röszkei. S egy légy röpülését meg lehetett volna hallani, de mer is a légy röpülni, mikor ő beszél. Mert egy nagy kötelességet rót rám a magas kormány. Egy nagy kötelességet, mely az elválás szomorú gondolatával tölt el. Ilyen, szólt egy tapintatlan hang. Marha, felelt rá egy másik hang. Méltóztassanak nyugodtan kihallgatni, tisztelt polgártársaim, folytatá, és csak azután határozni. Magyarországra nagy és válságos idők következnek, s városunk jövője a következő országgyűléstől függ. Oly nagy szabású tervek vannak készülőben, melyek városunk léte és nem léte, megsemmisülése vagy pedig hatalmas felvirágzása fölött döntenek. Látom lelki szemeimmel közönséges, kihalt faluvá törpülni szeretett körtvélyesünket az egyik oldalon, és látom a másikon a márványos palotákat, melyek kacéran nézegetik magukat a kemese hajókkal átbaráznál tükrében. Zajos éljenzés. Arról van szó ugyanis, hogy a kemese folyam hajózhatóvá tétessék, s ez esetben nem nehéz kiszínezni a messze jövő képéből azon részt, mely könnyen valósággá lesz, habár talán csak akkor, midőn a mi csontjaink már rég a temetőben porladoznak az apáinké mellett. Azt a részt, hogy a tudás tava mellett, hol most a vicsillók állnak, tündérkélakok fognak övezni egy világfürdőt. Általános tetszés. Más megoldandó kérdések is vannak, de ezekhez kemény, tapasztalt emberünk kell, hogy a gáton álljon, nyitott szemekkel és erős szeretetével a talajnak, melyen a bölcsőnk ringott. Igaz, úgy van, tisztelt polgártársaim. 5 nap múlva lesz a képviselőválasztás, és nekünk van jelöltünk. Derék, jellemes férfiú, szép tehetségekkel. Őt mi már kijelöltük, elfogadtuk. De azt mondják Róma bölcsei, necessitas frangit legem. A szokás szent, de a törvény még szentebb. És még a törvényt is összetöri. A szükség. A szükség a legnagyobb úr. A szükség pedig azt követeli ezúttal, hogy törjük össze a szakást. A hallgatók a lélegzetüket is visszafojtották, csak Gál Márton, a kovács nem átalt közbeszólani, a kezeit fölemelve. Hát, törjük! Alig várta a nagy ökleivel, hogy valamit összetörhessen. A szokás az, hogy akit az értekezlet kijelöl, amellett meg is marad, ám bátor az az értekezlet, mely Kovinyit kijelölte, nem volt egészen szabályszerű. Magam sem voltam rá meghívva, és nem vettem benne részt. De ha százszor szabályszerű lett volna is, a szónok hangja most dörgővé vált és hatalmassá. Kovinyi nekünk most nem elegendő! Sajátos hullámzás keletkezett. Az emberek tanácstalanul néztek össze. Hanem tudok egy embert, folytatá ellágyultan, aki egyik lábával a sír szélén kész magát öreg napjaira kitépni, családja karjaival, itt hagyni mindenét, és odaállani, ahová ebbe következő nehéz időkben a város iránti szeretete és a kötelesség parancsolja. Ez az ember, tisztelt polgártársaim, ki az? Ki? Ordítál lázason száz és száz száj egyszerre. Én Röszkei Pál. A meghökkenés kínos csöndessége állt be egy másodperc feléig, aztán egyszerre kitört egy éjjel orkán, amelyhez foghatót még nem hallottak a körtvélyesiek, még tán vakolat is hullott a falakról. Csak egyetlen ember, egy cingár, vékony úrfi ordítá, mint a megsebzett vad. Egy flakét ide, hogy lelőhessem! És a könyökével vert magának utat kifelé, alkalmasint, hogy egy puskát hozzon hazúrról. De ez a széna elveszett a zsivajban. A szónok ott állt diadalmasan, villogó szemeit még egyszer végig hordozá az egybegyűlteken. Ha csak egy ember van is, aki engem nem akar, mondá harsányan és vészjóslón, emelje fel a szavát, és én itthon maradok. Persze, tudta, hogy senki se olyan bolond a szavát emelni, mert azt most menten összezúznák. És mégis, hogy meghűlt a vér mindenkiben? Egy idétlen, furcsa hang kiáltá a terem egy szögletéből. Éljen Kovinyi! Éljen Kovinyi! Éljen Kovinyi! A körtvélyesi diktátor homloka ráncba vonódék, s vérbe borult szemeit abba az irányba indítá. Mások is rohantak arrafelé. Alávalóság, szemtelenség, kitette azt, jaj neki! Hát, ott állt reszketve a szögletben, mint a kocsonya, egy öreges úr, a városi alszámvevő, Tóth Ferenc uram, a kétfelé vált köpenyege alatt egy seregéllyel, amelyet egy hétig tanított nagy fáradtsággal, kedves meglepetésül a polgármester úr őnagyságának a veje megéhezésére, s az oktalan állat, melynek eddig a száját tartotta most, amint véletlen elcsúszott a keze a szájáról, ügyet se vetén a politikai helyzet megváltozott voltára, szerencsétlenül elszólta magát, s íme kitűnt, hogy a szegény embernek nem való a stréberség, mert ő nála az is visszájára fordul. A seregének ugyan legott ő maga kitekerte a nyakát. De vajon ezzel jóvá tette-e a kellemetlen érzést, melyet a hatalmas embernek okozott? Nem lesz-e bent vajon a holnapi ellenzéki lapokban, hogy egy áldozata már van a kormánypárti erőszakoskodásnak körtvélyesen, egy ártatlan lény hűlt tetem. S mi volt a bűne a boldogultnak? Hogy nem akarta röszkeit éljenezni. Elsimulván a seregély incidens, a szabadelvű párt elnöke, a dombrói Dombroványi Antal nyugalmazott bányat tanácsos lépett az emelvényre, és lelkes beszédet vágott ki, melyben egy szép asszonyhoz hasonlítá Körtvélyest, aki drága, gyémántos tűjét, vagyis Röszkei Pált, korán se veszti el azzal, hogy nem a keblén viseli ezentúl, hanem a hajába tűzi, ahol még többen s még messzebbről látják meg ragyogását. Egyéb iránt berekezti az értekezletet, kimondván annak egyhangú határozatát, hogy a képviselő jelölt Röszkei Pál. Zajos éljenzéssel vonultak ki az egybegyűltek, az ajtónál a városi írnokok deklarálták a kimenőknek Lénárt főjegyző megbízásából, a fehér lónál 5 sörös hordó lesz csapra ütve. Az új jelölt az oldalajtón távozott bizalmas kíséretével a hivatal szobájába, parancsait osztván nagy körültekintéssel. Egy hajdú menjen hozzám és vigyel az ászlókat Hatolyka asztaloshoz, hogy még ma estig csináljon nyeleket, kopjásokat, legalább egy párt. Másik két hajdú szedesse le a kovinyi zászlókat város szerte, te pedig, Hupka fiam, vidd gyorsan ezt a sürgönyt a távíró hivatalba, a főispánnak szól Budapestre, mondd meg a telegrafusnak, tiszteltetem, és hogy nyomban kopogtassa le, mert nagyon sürgős. A sürgöny hihetőleg előre megállapított titkos jelekkel volt írva, tudósítunk erősködik, hogy a szöveg azt jelentette, az egyik fele megtörtént, siess. A fehér ló előtti téren nagy zsivaj közt ment végbe az áldomás. A honorációs osztály szépen hazament, de az alsóbb nép megrohanta a hordókat, s miután nem volt elegendő sörös pohara a vendéglőnek, bögrékből, csészékből, sőt, serpenyőkből itták a sört. Lassanként oda gyűltek a szavazattal nem bíró egyének is, sőt, a szélbali Muncit is csupa véletlenségből arra találta vinni útja, kit óriási röfögéssel fogadtak a csizmadiák, mint egy megszólaltatván elveszett sertéseit. Azaz, hogy megkerültek. A rendőrkapitány éppen most beszéli egy csoportnak, hogy az éjjel megkerültek. Két külvárosi gazember, a Bibaj testvérek ásták ki az ólat, és elhajtották. Szlányik rendőr nagy furfanggal csípte meg őket, de Munci nem akarja elösmerni, hogy ezek az ő sertései. A felesége, az inas gyerek, akik etették, hízlalták, felismerték, hogy ugyanazok, de Munci csak a fejét rázza. Nem lehet az, hogy a bébajok lopták volna el, nem vagyok én akkora szamár, mint a tekintetes kapitány úr, hisz messze kiható szálak, ha mondom, föllebb kell keresni, ha mondom. Annyira beleélte már magát abba a gondolatba, hogy a hazafiságáért üldözik, hogy a kormány lopatta el a sertéseit, és annyira kevés rá, hogy fájna neki a kiábrándulás. Inkább akarja a mártíromságot, mint a sertéseit. A csizmadiák dévajul röfögnek, de a vargák között vannak komái és sógorai, akik barátságosan invitálják. Álljon meg, komám uram, egy korcsra, ne menjen el mellettünk szó nélkül sógor. Némelyek a kancsót is nyújtják, Munci megvetőleg int kezével. Nem lehet vén, és elfordítja a fejét, megbotránkozva. Hé, Koma, miért, Koma? Munci a szívére teszi kezét. Nem engedi a honszerelem mi voltja. Azzal odébb siet egy újdonatúj mándlival a hóna alatt, a templom utca irányába, ahonnan hatalmas porfellegben közeleg egy négy lovas bricska, mellette egy lovassal, a lovak csupa izzadság csupa tajték. Uram, fia, hiszen ez a kovinyi négy lova, csak ugyan, ő maga hajtja, na hiszen jöhet már, hé, emberek, atyatiak, jön a kovinyi! Csak hadd jöjjön! Bíztatá a tömeget Lénár György és a főkapitány, kik a házigazda szerepét vitték. Az ő jelöltsége a kút fenekén van már, kutyába se vegyék kegyelmetek! Csak ugyan Kovinyi jött, a kocsi mellett a lovász ügetett, akit tegnap menesztett érte Báró Blandi.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből, a Második választás történetéből hallottak részletet Székhelyi József előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigail.
4: A gogyós gyümölcskertész.
5: Szent Péter esetője.
6: Házasságon innen.
7: Katalin Istvan.
6: A gyerek.
8: A gólyakalifa.
9: Foszti fiú esetleg.
10: Pilátus testament.
11: Szigetkék.
12: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

volt. Elébe hoztak étel és italt, és én az étel és bor mellett, és a zenének hanginál csapott

0: Adora. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A Mavir az áramfogyasztás csökkentésére kérte a fogyasztókat. A Magyar Villamos Energia Rendszer erőművi teljesítményének jelentős csökkenése miatt a Magyar Villamos Energia Ipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT életbe léptette a jelentős rendszerzavar esetére kidolgozott protokollt, és a fogyasztókat az áramfogyasztás csökkentésére kérte, közölte a társaság szombaton. A Mavir arról tájékoztatott, hogy a rendszerirányító megtette a szükséges intézkedéseket a villamos energia ellátás folyamatosságának biztosítására. A társaság arra kéri a fogyasztókat, különösen a nagy energiaigényű ipari felhasználókat, hogy 17 és 22 óra között a szükséges minimumra csökkentsék a terhelésüket, és mellőzzék a nélkülözhető elektromos berendezések használatát. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT, így még idén kiírhatják a hívjárművek cseréjét és az új Intercity kocsik beszerzését célzó közbeszerzéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a két új társaság teremti meg a feltételeit a mintegy 700 milliárd forint értékű uniós forrásból finanszírozott járműbeszerzéseknek. A tervek szerint lecserélik az 50 éves hévkocsikat, valamint 35 új Intercity kocsit vásárolnak. A miniszter tájékoztatása szerint az Országos Közlekedés Szervező a Budapesti Közlekedési Központhoz hasonló irányító és szervező társaságként működik majd. Feladata lesz a közösségi közlekedési hálózat megtervezése és összehangolása, valamint a közszolgáltatások megrendelése. A cél az, hogy az utasok országosan egységes rendszerben, korszerű alkalmazások segítségével tájékozódhassanak a járatokról és a tarifákról, függetlenül attól, hogy a MÁV, a Volán, a Gyesev vagy más szolgáltató járatát veszik igénybe, ismertette a tárcavezető. Az adóhivatal ügyfélszolgálatain a rendkívüli körülmények miatt a személyes ügyfélfogadást szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják, közölte a NAV. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rendszerint várják az ügyfeleket. Azokon a kirendeltségeken, ahol a légkondicionálás nem biztosított, rövidített nyitvatartás lép életbe, ezek a hivatalok hétfőtől szerdáig csak 12 óráig tartanak nyitva, írja a közlemény. A NAV közölte azt is, hogy bár hétfőtől a személyes ügyfélszolgálatok rendje változik, az ügyintézés egy percre sem áll le, ugyanis az elektronikus megoldások, az online felületek mindig rendelkezésre állnak. Felhívták a figyelmet arra, hogy a NAV ügyfélportálján gyorsan, kényelmesen és biztonságosan intézhető szinte minden adóügy. Ha pedig valaki telefonon kérne segítséget, a NAV infóvonala teljes üzemidőben 8.30-tól 16 óráig, a hőségriadó napjain is hívható a 18-19-es számon. A rendőrség nem tartja meg az erre a hétre tervezett sebesség ellenőrzést a rendkívüli időjárásra tekintettel, tájékoztatott az Országos Rendőrfőkapitánysága honlapján. A közleményben emlékeztetnek, a gyorshajtók kiszűrése érdekében a Roadpol, az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport egy hetes akciót szervezett, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Az akció részeként Magyarország egész területén végeztek volna a sebesség ellenőrzést augusztus 3-a és 9-e között. Tekintettel az országos sújtó rendkívüli hőséggel járó időjárásra az akciót Magyarországon nem tartják meg, írja a közlemény. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a hőség napjaiban a reakció idő megnőhet, csökkenhet a figyelem és tompulhatnak a reflexek, ezért azt javasolják a járművezetőknek, a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Indulás előtt gondoskodjanak megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, hosszabb utazás során pedig tartsanak rendszeres pihenőket és nagyobb követési távolságot. Kibertámadás érte a Magyar Államkincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakterületének, a Nemzeti Kifizető Ügynökségnek az informatikai hálózatát, közölte az Államkincstár. A tájékoztatás szerint a kincstár informatikai szakértői az észlelést követően haladéktalanul leválasztották a fertőzéssel érintett szervereket, és megtették a szükséges intézkedéseket a további károk elkerülése érdekében. Mint írják, az eddigi információk alapján az incidens során adatvesztés nem történt, a kibertámadás nem érinti a kincstár által kezelt ügyféladatokat. Egyes belső felhasználók, munkatársak számítógépén lévő állományok titkossá váltak. A szakértők jelenlegi információi szerint a támadás orosz szerverekről történt. A vizsgálat idején biztonsági okokból a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakterület egyes elektronikus szolgáltatásai korlátozottan lesznek elérhetőek. A kincstár az esetleges szolgáltatás kiesésekért a felhasználók türelmét és megértését kéri.
0: Az időjárásról.
1: Kedden többnyire derült napos száraz idő várható, a Dunántúl északi és nyugati részén élénkül meg a déli szél, a hőmérséklet térségünkben délután 37 és 40 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Először sikerült bizonyítékokat gyűjteni a magyarországi székicsérek vonulási útvonaláról és telelőhelyéről. Az eredmények igencsak meglepték a szakembereket, hogy miért, arról hamarosan Kis Ádámot, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság nagykunsági tájegységének természetvédelmi őrét kérdezem.
2: Most a székicsérrel kapcsolatban az a helyzet, hogy egy úgy szoktunk mondani, egy nomád életmódot folytató parti madárfaj, amely jellemzően Európában és Ázsia szerte is olyan élőhelyeken fészkel és szaporodik, amelyek az emberi környezettől távol vannak. Ezek a madarak relatíve rejtve élik az életüket. Kevésbé vizsgált, kutatott faja a madártannak a székicsér, így ezáltal kevés információ állt rendelkezésre a vonulási útvonalaikról, a telelőterületeikről, csupán elképzeléseink, illetve feltételezéseink voltak, amelyekre nem voltak bizonyítékaink. Tehát alapvetően korábban is azt gondoltuk, hogy a Kelet-Európában élő, így a magyarországi székicsér populációk is keleti vonulási útvonalon, és Afrikában, Közép-Afrikában vonulva telelnek, és onnan jönnek vissza április végén. 9 már szaporodó képes öregkorú egyedet jelöltünk, 7 hímet, illetve 2 tojót. Őket vártok vissza nagyon lelkesen ezen a tavaszon, hiszen nem voltak információink a telelőterületekről, így hát nagyon reménykedtünk, hogy lesznek eladós egyedek, amelyek visszaérkeznek. És igazából ezek az egységek ezek úgy működnek, hogy rögzítik a útvonalat, illetve a geokoordinátákat, környezeti adatokat, de ahhoz, hogy ezeket az információkat megismerjük, a madaraknak vissza kell jönniük, hiszen a jeladók adataihoz csupán egy úgymond jelfogó segítségével tudunk hozzáférni, amely úgy működik, hogy legalább egy kilométeren belül közel kell lenni a madárhoz, így ez a jelfogó és a jeladó egymással kommunikál, és le tudjuk tölteni a madárnak az adatait. Tehát vissza kellett érkezniük jeladós madaraknak, és nagyon-nagyon fontos, hogy a jeladóknak működniük is kellett ahhoz, hogy információt tudjunk kiszűrni a egységeknek a adatbázisából, a memóriájából. 5 madárról van információnk, úgy látszik, hogy a jeladós egyedekkel kapcsolatban újabb és újabb információkat fogunk a közeljövőben kapni, ezáltal tisztulni fog a kép a faj telelő területeivel kapcsolatban. Időnként felkerülnek videók, fotók, információk Afrikában madarászó magánszemélyek, vagy akár csoportok, kutatók részéről. Jellemzően a füves szavannán nagy számban tellel ez a faj, más populációval származó egyedei, tehát jellemzően ott olyan információ is napvilágot lát, hogy 10 000 vagy akár több 10 000 székicsér telel együtt Afrikának bizonyos részein.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni az érteklődésüket, tartsanak velem is az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Hosszú ideig ismeretlen volt a hazai, illetve az összes Kelet-Európában fészkelő szíkicsér populáció vonulási útvonala és telelő területe. Csupán feltételezések és eseti megfigyelések alapján sejtették a szakemberek, hogy valahol Közép-Afrikában, a Szaharán túli területeken telelnek. 2025-ben a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság munkatársainak sikerült 9 példányra jeladós nyomkövetőt tenni, abban bízva, hogy most tavasszal a visszatért egyedül

0: nevezett műholdas nyomkövető eszközöket, azaz jeladókra sikerült szertennünk. Ezek a 2 grammos kis egységek alkalmasak arra, hogy a madár hátára felszerelve, felerősítve a madárnak a mozgását, életciklusát végigkövesse, ameddig a jeladó működik. Ezáltal vált lehetőségünk arra, hogy megismerjük a vonulási útvonalit, illetve a telelőhelyeit a székcséreknek.
1: Eddig egyébként semmit, vagy legalábbis nem nagyon tudtak róla? Ugye, ha jól tudom, akkor április végén érkeznek meg a telelésből ide az Alföldre a székicsérek.
0: Most a székicsérek kapcsolatban az a helyzet, hogy egy, úgy szoktuk mondani, egy nomád életmódot folytató parti madárfaj, amely jellemzően Európában és Ázsia szerte is olyan élőhelyeken fészkel és szaporodik, amelyek az emberi környezettől távol vannak. Ezek a madarak relatíve rejtve élik az életüket. Kevésbé vizsgált, kutatott faja a madártannak a székicsér, így ezáltal kevés információ állt rendelkezésre a vonulási útvonalaikról, a telelőterületeikről, csupán elképzeléseink, illetve feltételezéseink voltak, amelyekre nem voltak bizonyítékaink. Tehát alapvetően korábban is azt gondoltuk, hogy a Kelet-Európában élő, így a magyarországi székicsér populációk is keleti vonulási útvonalon, és Afrikában, Közép-Afrikában vonulva telelnek, és onnan jönnek vissza április végén.
1: Hány madárra tettek nyomkövetőt?
0: 9 már szaporodó képes öregkorú egyedet jelöltünk, 7 hímet, illetve 2 tojót. Őket vártok vissza nagyon lelkesen ezen a tavaszon, hiszen nem voltak információink a telelőterületekről, így hát nagyon reménykedtünk, hogy lesznek jeladós egyedek, amelyek visszaérkeznek, és akkor információkat tudunk szerezni ezekről a útvonalakról, illetve vonulási mozgalmakról.
1: De ez azt jelenti, hogy a fészkelési időszak után, befejezése után, amikor elvonultak ezek a madarok, onnantól kezdve a 9 jeladó segítségével nyomon tudták követni a székicsérek útját?
0: Most igazából ezek az egységek, ezek úgy működnek, hogy rögzítik a útvonalat, illetve a geokoordinátákat, környezeti adatokat, de ahhoz, hogy ezeket az információkat megismerjük, a madaraknak vissza kell jönniük, hiszen a jeladók adataihoz csupán egy úgymond jelfogó segítségével tudunk hozzáférni, amely úgy működik, hogy legalább egy kilométeren belül közel kell lenni a madárhoz, így ez a jelfogó és a jeladó egymással kommunikál, és le tudjuk tölteni a madárnak az adatait. Tehát vissza kellett érkezniük jeladós madaraknak, és nagyon-nagyon fontos, hogy a jeladóknak működniük is kellett ahhoz, hogy információt tudjunk kiszűrni a egységeknek a adatbázisából, a memóriájából.
1: A 9 madárból hány tért vissza?
0: 5 madárról van információnk. Úgy látszik, hogy a jeladós egyedekkel kapcsolatban újabb és újabb információkat fogunk a közeljövőben kapni. Ezáltal tisztulni fog a kép a faj telelő területeivel kapcsolatban.
1: Az 5 madár az ugyanazon az útvonalon haladt, vagy másik térségbe érkezett, más helyre érkezett, mert ha jól tudom, akkor el is nevezték a madarakat.
0: Így van. Korunk nagy székcsérkutatói, székcsérvédő kollégáinkról lettek elnevezve a madarak kronológikus sorrendben, indulva Szabó László Vilmos atyától, aki a hortobágy kutatója volt a 50-es, 60-as években, dr. Kovács Gábor, dr. Aradi Csabánál, egészen nagyon fiatalabb kollégákig. Ezek a madarak jellemzően, ahogy említettem, kelet-európai vonulási útvonalon, azaz Szerbiát, Romániát és Bulgáriát érintve indultak meg nyár közepén az őszi vonulásukra. Nyugat-Törökországon keresztül Egyiptomba, azaz Alexandria térségébe érkeztek meg. Ott volt egy kondicionális felkészítő időszakuk, körülbelül egy hónapos időszak, amíg úgymond a saját kondíciójukat készítették fel a Szahara átugrására. Ugyanez az igaz a tavaszi vonulási időszakban is, hiszen a Szaharában jellemzően nincsen alkalmas vizes élőhely, hogy le tudjanak szállni, táplálkozni, inni, pihenni. Ezért a Szaharát minden esetben egy ugrással kellett ezeknek az egyedeknek átküzdeniük.
1: Május 6-án az esti órákban érkezett vissza az Ibus névre keresztelt öreg tojó székicsér a korábbi kisújszállási fészkelőhelyére. Mit tudtak kinyerni az ő adataiból?
0: Nagyon-nagyon izgalmas volt, hiszen kint a terepen már láttam applikáción keresztül, amivel ezeknek a madaraknak az adatait rögzítik, hogy teljes vonulási útvonalat sikerült rögzíteni, hiszen a koordináták a felrakástól kezdve a letöltésig rendelkezésre álltak, így a számítógépen megtekintve az útvonalat, illetve a telelőterületet szembesültem azzal, hogy tulajdonképpen vannak afrikai koordinátáink, amelyre korábban kelet-európai kutatók körében nem állt rendelkezésre, információ, így megbizonyosodhattam arról, hogy a madarunk tényleg

0: Afrikában járt, Dél-Csádban kelelt a Fidri-tó környékén, és onnan érkezett vissza a fészkelőhelyeire.
1: Tehát magyarán ment Nyugat-Törökországba és Egyiptomba, tehát ott is eltöltött több hetet mindkét időszakban, igen. Tehát az őszi és a tavaszi vonulási időszakban is.
0: Az őszi és a tavaszi vonulási időszakban is Egyiptomot érintve és Nyugat-Törökországon keresztül érkeztek vissza Magyarország fészkelőhelyeire.
1: Azért az döbbenetes adat, hogy a tavaszi vonulás során alig több mint másfél nap alatt repült át a Szaharát, vagyis legalább 2200 kilométert tett meg. Mekkora is a célkicsér, mert nem egy nagy madárról van szó.
0: Így van, megfelelő kondíció birtokában tudják ezek az élőlények is, mint úgy, ahogy a többi transzszaharai vonuló madár meglépni ezeket a hatalmas ugrásokat, hiszen a székicsér esetében is egy mindösszesen 90 grammos madárról beszélünk. Talán a hímek egy kicsivel nagyobbak, ők elérik a 100 grammot, tehát egy rendkívül kicsi, szinte tulajdonképpen egy énekesrigó méretű madárról beszélünk, tehát nekik egy hatalmas nagy energiabefektetés az, hogy évről évre, úgymond a Száhel-övezetbe eljussanak Zahrán keresztül.
1: És aztán május 11-12-én délután megérkezett a Pista és a Laci bácsi névre hallgató két egyed is. Az ő jeladójukból milyen információkat tudtak letölteni?
0: Részleges vonulási útvonalat, ezek az eszközök, annak ellenére, hogy a felépítésük nagyon masszív és nagyon jó minőségű, azért sérülékenyek is, meg azt tegyük hozzá, hogy egy ilyen hatalmas útvonal során számtalan olyan tényező lehet, ami valószínűleg befolyásolja a jeladóknak a működését, illetve a túlélését. Ezeknek a madaraknak részleges útvonalait ismerhettük meg, melyek alapján, hogy az őszi vonuláson ők ugyanúgy eljutottak Egyiptomba.
1: Lesznek még idén további egyedek, amelyekre majd jeladókat szerelnek fel, hogy további információkhoz jussanak?
0: Így van, tehát további 5 egység vár arra, hogy a madarak befogása, rövid megvizsgálása és elengedése után szolgálja a madártani kutatásokat, illetve a magyar természetvédelmet. Ezzel kapcsolatban így bízunk benne, hogy ezek a madarak is visszaérkeznek következő tavasszal, és még több információval fognak minket ellátni a vonulási folyosókról, illetve a telelőhelyekről. A nemzetközi természetvédelem úgy működik, hogy próbáljuk Európában megvédeni a madarainkat, de nem ismerjük azokat a negatív hatásokat, amelyek a vonulási folyosókon, illetve a telelő területeken érintik a madarainkat. Megszerzett információk révén a jövőben fejlesztjük a fajainknak a védelmét.
1: Egyébként arról van információjuk, hogy a telelő területeken, tehát ahol telelnek a székicsérek, ott mennyi madár van jelen?
0: Időnként felkerülnek videók, fotók, információk Afrikában madarászó magánszemélyek, vagy akár csoportok, kutatók részéről. Jellemzően a füves szavannán nagy számban telel ez a faj, más populációval származó egyedei. Tehát jellemzően ott olyan információ is napvilágot lát, hogy 10 000 vagy akár több 10 000 székicsér telel együtt Afrikának bizonyos részein.
1: Arra nincs lehetőség, hogy kiutazzanak és a saját szemükkel lássák mindezt?
0: Ez lenne a legizgalmasabb része ennek a projektnek, hiszen minden kutató arról álmodozik, hogy a vizsgált faját a fészkelési időszakon kívül máshol is megtalálja, illetve megismerje. Alapvetően azt gondolom, hogy nyilván Afrikában vannak problémás helyek, ahova a beutazás nem lehetséges, vagy csak korlátozottan, de bízunk benne, hogy a jövőben ez változik, és akár kutatómisszió formájában ki lehet a székicsérek után menni, és vizsgálni őket a telelő területeken.
1: Ugye mondta a beszélgetésünk elején, hogy a 9 madárból 5 jeladós madár itt van, információkat tudtak letölteni. A másik 4 az valószínűleg nem tért vissza, vagy a jeladó nem volt rajtuk, vagy sérült.
0: Elképzelhető, hogy megsérült a egység, és nem látja letöltő egység. Az is elképzelhető, hogy még nem jött vissza, és később vissza fog érkezni. Az is elképzelhető, hogy más területen fog fészkelni, és most nem lesz, de lehet, hogy később lesz információnk róla. Tehát ilyen jeladós vizsgálatoknál ennyi egyednek a visszatérése is nagy sikert jelent, illetve sikerként éljük meg. Hát bízunk benne, hogy ezek a madarak is évszázadokon visszaérkeznek, és információkat fognak szolgáltatni számunkra.
1: Gondolom a jeladós nyomkövetés az nem csak a téli telelőhelyek miatt fontos, hanem mondjuk a tavaszi visszatéréskor a költés is. Volt olyan, hogy a jeladó segítségével nyomon tudtak követni egy székicsét, és az mondjuk elvezette önöket egy másik kolóniához, amiről mondjuk eddig nem tudtak?
0: Így van, tehát rögtön a tavalyi jeladós terepmunkánk úgy kezdődött, hogy megjelöltünk május közepén három madarat, és nem telt el 24 óra, és az egyik madár már egy olyan helyre mozdult át, ami nem volt a látókörünkben. Megnéztük azt a helyszínt kollégámmal, és egy 10 páros telepet találtunk így, és tudtunk a védelmüket biztosítani. Tehát rögtön meglepetésként kaptunk információkat az elmozdulásokkal kapcsolatban. A jeladós információgyűjtés a fészkelési időszakban szintén nagyon nagy fontossága a bír kutatás szempontjából, hiszen megismerjük a faj élőhely választását a költés és a fióka nevelés alatt. Így ezáltal később ezzel megszerzett információk révén tudjuk fejleszteni az élőhelyeiket.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Kis Ádámmal, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság nagykunsági tájegységének természetvédelmi őrével, a Széki Chairről. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velem továbbra is.
2: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Akár több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet, ezt mondta a miniszterelnök vasárnap az RTL műsorában. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a legnehezebb 5 nap jön most, ezen a problémán kell először túl lenni, aztán majd le kell vonni a tanulságokat és szélerőmű fejlesztésbe kell kezdeni. Magyar Péter úgy fogalmazott, azzal számolnak, hogy a vállalatokkal, az önkormányzatokkal és a lakosság megértésével közösen fent tudják tartani a rendszer stabilitását a következő napokban. A kormányfő kiemelte, nem számolnak azzal, hogy az energiarendszer stabilitása érdekében hivatalosan korlátozni kell a lakosságot, de az lehet, hogy valahol műszaki probléma alakul ki, akár hálózatszakadás vagy más technikai probléma miatt. Magyar Péter hangsúlyozta, a paksi atomerőmű leállítása miatt az atomenergia biztonság semmilyen módon nem sérül, erre nagyon szigorú protokollok vannak. A folyadékpótlás pontosságára, a tűző nap kerülésére, a magunkra és másokra való odafigyelésre hívta fel a figyelmet a Hőségben az országos tisztifőorvos a Magyarország kormányának Facebook oldalára feltöltött videójában. Oroszi Beatrix azt mondta, napi minimum 2,5 liter víz fogyasztása javasolt, de aki sokat jön, megy, izzad, fizikai aktivitást végez, ennél többre van szüksége. A tisztifőorvos azt mondta, az idősek, a krónikus betegek, valamint a gyerekek lehetőség szerint ne menjenek a napra, inkább hűtött helységben vagy árnyékos szobában töltsék az időt. A tisztifőorvos arra szólított fel, hogy figyeljünk egymásra és magunkra, ha valaki rosszul érzi magát a melegtől, azonnal kérjen segítséget, ha látjuk, hogy valaki rosszul van, adjunk neki vizet és kísérjük árnyékba. Feledi Botond külpolitikai szakértőt kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának a külügyminiszter. Orbán Anita ezt jelentette be a Facebook oldalán. Orbán Anita a videóban azt mondta, a külpolitika és a diplomácia látható része sokszor egy-egy csúcs találkozóban vagy magas szintű tárgyalásban ölt testet, ezért döntött úgy a kormány, hogy a Magyar Külügyi Intézet visszakerül a külügyminisztérium irányítása alá, és ismét központi szerepet kap a magyar külpolitikai döntések szakmai előkészítésében. Feledi Botond felkérése kapcsán megjegyezte, a magyar külpolitikának erős szakmai háttérre, hosszú távú gondolkodása és a világ folyamatait pontosan értő elemzése van szüksége. A megújuló külügyi intézet feladata, hogy megerősítse az elemzői és stratégiai szemléletet, és ezt szervesen beépítse a külpolitikai döntéshozatalba, hangsúlyozta a miniszter. Augusztus 3-ától nem érvényesek a 2000. január 1-e előtt kiállított könyvformátumú személyazonosító igazolványok az uniós szabályozással összhangban. Korábban a belügyminisztérium arra hívta fel a figyelmet, hogy az ilyen típusú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványt használók többsége idős ember, akik közül sokan évek óta ugyanazt az okmányt használják. Az új kártyaformátumú személyazonosító igazolvány bármely kormányablakban igényelhető időpontfoglalás
3: oltással vagy anélkül. A személyazonosító igazolvány cseréjekor a régi okmányt be kell mutatni, az új átvételekor pedig le kell adni. A 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes. A tárca tájékoztatása szerint, amennyiben az érintett egészségi állapot a mozgás korlátozottsága miatt nem tud személyesen megjelenni, a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál mobil kormányablakos ügyintézés is kezdeményezhető. A kérelmet a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani, szükség esetén orvosi igazolás csatolásával. Az előzetes adatok szerint 2026. júniusában 5790 gyermek született, és 9167 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 2,6, a halálozásoké 3,1%-kal csökkent, a házasságkötéseké pedig 8,9%-kal nőtt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A közlemény szerint júniusban 5790 gyermek született, 2,6%-kal 157-tel kevesebb, mint 2025 júniusában. 9167 ember vesztette életét, 3,1%-kal 291-jel kevesebb az egy évvel korábbinál. A természetes fogyás a 2025 júniusi 3511-jel szemben 3377 fő volt. A halálozások száma Észak-Alföld kivételével az összes régióban csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb csökkenés Észak-Magyarországon, a legkisebb a Közép-Dunántúlon következett be. A KSH közölte azt is, hogy 4942 pár kötött házasságot, 8,9%-kal, 403-mal több, mint egy évvel korábban.
2: Az időjárásról.
3: Kedden többnyire derült napos száraz idő várható, a Dunántúl északi és nyugati részén élénkül meg a déli szél, a hőmérséklet térségünkben délután 37 és 40 fok között alakul.
2: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Kis Ádámmal, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság nagykunsági tájegységének természetvédelmi őrével, a Széki Csérről. Először sikerült ugyanis bizonyítékokat gyűjteni a magyarországi példányok vonulási útvonaláról és telelőhelyéről. Mi történt a Széki Csérrel? Ugye az 1980-as évek második feléig jellegzetes fészkelője volt az Alföld legeltetett szikes pusztáinak. Az 1990-es évek közepére 10-20 párra csökkent az állomány, ma pedig védelmi program indult a megmentésükre, hogy újra stabilizálják az állományukat, és pontosan azért, mert ha jól tudom, ma már Magyarországon csak a karcag és kisújszállás környékén elterülő rizstelepek és az azokat övező szántóföldek adják az élőhelyét, a fészkelő helyeit.
2: Igen, lényegében ez igaz. A Kárpát-medencében jelenleg ez a legjelentősebb élőhelyét biztosítja a Kárpát-medencei populációnak. Van egy kisebb részpopuláció a Kiskunságban, a Felső Kiskunságban, Apaj, Ugyi, Pumpeszér térségében. Ott jellemzően egy 10-15 pár fészkel évente, de ugye a magpopulációnak a alapját ez a karta kisújszállási térség adja. A Hortobágyon az 1900-as évek elején készített tanulmányok alapján egy gyakori madárfaj volt, jellemzően a Hortobágyon és az Alföld rövidfűvű szikes pusztáin, azonban a második világháborút követően állomány csökkenés indult meg, mely tartott egészen a 1990-es évekig, amikor a utolsó fészkelő székicsérek is eltűntek a Hortobágyról, ugye a legjelentősebb fészkelőhelyekről. Ennek a háttere nem pontosan ismert. Vannak teóriáink, elképzeléseink, hogy a legelő jószágállomány háttérbe szorulása esetleg a klimatikus változások, vagy akár a legelő jószágok gyógyszeres kezelése révén fel szokott néha merülni a ivermektinnek a hatása, hiszen az ivermektinnel kezelt lábas jószágok trágyájában nem tudnak kifejlődni azok a ízeltlábú közösségek, amely például Székicsérnek is a táplálékbázisát adták a hortobágyi élőhelyeken, így lehet, hogy elfogyott a táplálék. Most 2022-ben újra elkezdett fészkelni szikes pusztai környezetben, már nem a Hortobágyon, hanem a Kiskunságban, de a Hortobágyon is. A jelenlegi vizes élőhely, illetve gyepkezelési tevékenységük révén várjuk vissza a fajt, és megteszünk mindent annak érdekében, hogy a Székicsér esetleg a közeljövőben visszatelepedjen a Hortobágy szikes pusztájára.
1: Mi a helyzet a Délalfölddel? Mert ugye ott Kardoskút térségében fészkelt Székicsér. Ugye lehetett hallani híreket itt a Délalföldön is Székicsérről, de hogy ahhoz képest amennyi volt, nem olyan nagy most a számuk.
2: Igen, Kardoskúton, illetve Szeged környéken is fészkelt a faj még az 1950-es, 60-as években, akár még a 70-es évek végéig, de onnan sajnos rendkívül hamar ki is pusztult. Jelenleg vonulóként bukkan fel kisebb-nagyobb csapatokban, idén is volt Szeged, a Kardoskút térségében észlelés már, tehát jellemzően vonulóként használják ezek a egyedek a Délalföldet.
1: Gondolom az nem tett nekik jót, hogy a legelőket feltörték, szántóföld lett a helyükben, az intenzív mezőgazdasági művelés, azt gondolom abszolút nem tesz nekik jót, mert földön fészkelnek, tehát fontos az, hogy mondjuk egy szántást végző gazda észrevegye, hogy ott fészkel egy madár.
2: Igen, ilyenkor jön be a mi, tehát a természetvédelmi kezelőnek a szerepe. Nekünk az a legfőbb tevékenységünk ebben az időszakban, hogy megtaláljuk a székicsérek fészkét az aktuális szántóföldön, felvegyük a gazdálkodóval a kapcsolatot, kultúráltan, higgadtan megbeszéljük velük a védelmi intézkedéseket, amely során védőzónát jelölünk ki a fészek körül, így a gazdálkodó is meg tudja csinálni a talajmunkákat, illetve a székicsér védelme is biztosított lesz. Ebben esetben a térségi gazdálkodó partnerek a fajnak a védelmében azt lehet mondani, hogy egy évtizedes vagy akár két évtizedes szakmai kapcsolat, illetve kollaboráció alakult ki a gazdálkodók és a természetvédők között, úgyhogy ők támogatják a fajnak a védelmét a térségben.
1: De egyébként 2012 volt a fordulópont, mert ugye a populáció csökkenés, ha jól tudom, odáig vezetett, hogy 2012 körül mindössze 16 pár volt az országos ismert állomány. Tehát itt jöttek önök kutatók, akik azt mondták, hogy be kell avatkozni, valamit változtatni kell, hogy ez a madár, ez továbbra is fészkeljen Magyarországon.
2: Így van. Akkor volt egy mélypont, érdemben az akkor meglévő védelmi intézkedéseinket, a fejlődő digitális technikai, így gondolok a térinformatikai eszközök alkalmazásával elkezdtük a fajvédelmét újra gondolva úgy végezni, hogy már minden egyes pára úgy tekintettünk, illetve a védelmünket úgy szerveztük, hogy napi szintű visszaellenőrzéssel, napi szintű kontrollal gyakoroltuk a fajnak a védelmét, hiszen már olyan ritka volt a madár, hogy tulajdonképpen annak a néhány egyednek, vagy néhány párnak a védelmét egyénileg kellett biztosítani. Ez változott akkor, és ahogy említettem, hogy a digitális eszközök tárháza a térinformatikai szoftverek alkalmazásával már láttuk a térképen, hogy hol vannak a fészkek, ott a védelmi munkákat is, akár mondjuk a sorközművelésnél precízebben tudtuk koordinálni, illetve kezelni, így elkezdett csökkenni a potenciális veszélyeztető tényezőknek a száma. Mellette a hivatásos vadászati szervek is segítették a munkánkat a szörmis és tollas túvad egyedek célzott szelektív kivételével, itt gondolok a dolmányos farú és a róka, mint jelentős fészekpredátornak a kontrolljára, illetve a gazdálkodói partnerek is elkezdtek minket azzal segíteni, hogy 2017-ben egy ugaroltatási program keretében székicsér barát ugarakat kezdtünk kialakítani a Kisúszállási Nagypont 2000 mezőgazdasági ZRT segítségevel, illetve közreműködésükkel, amelyet a székicsérek megköszönték, már abban az évben elkezdték kolonizálni, illetve elfoglalni. Azóta minden évben alakítottunk ilyen székicsérbarát ugarokat, amelyekben nincsen gazdálkodás, amíg a székicsérek fészkelnek, és a madarak így biztos, nyugodt helyre leelnek a őstelepi környezetben.
1: Tehát magyarán most már a székicsérek leginkább ezeken a fekete ugarokon fészkelnek?
2: Részben azt nem tudjuk befolyásolni, úgymond nem tudjuk a madaraknak megmondani, hogy gyertek ide, itt lesz a legbiztonságosabb, tehát mai napig így pláne, hogy növekedett a populáció, nagy arányban fészkelnek még kapáskultúrákon, azokon az élőhelyeken a egyedi fészek védelmi, úgymond protokollunkat, védelmi rendszerünket használjuk, az ugar területeken pedig a kvázi szántok fölé élőhelyeket fejlesztjük.
1: A megtalált fészkelések alapján hány pár fészkel Magyarországon? Mert ugye vannak 2024-es adatok, ha jól tudom.
2: Igen. Minden évben össze szoktuk gyűjteni a fészkelési adatokat. A székicsérre azt szokták mondani, hogy fluktuáló állománya van, amely azt jelenti, hogy a természetes populáció változások között évente hullámzás van, tehát lehet kevesebb pár is, lehet több pár is. Tavaly évben körülbelül olyan 75 pár volt az országos állomány, mely mérsékelt számcsökkenést eredményezett, de ettől nem kell alapvetően megijedni, nem kezdett el csökkenni a fajnak az állomány, hiszen a hosszú távú populáció dinamikai elemzéseink alapján, tehát ahogy a párok számát évről évre összeadjuk, nő a fajnak a populációja Magyarországon.
1: Ugye mondta, hogy összefogtak a Nagykun 2000 mezőgazdasági ZRT-vel, és az ő közreműködésükkel két helyszínen mintegy 90 hektáron sikerült székicsérbarát fekete ugarokat kialakítani. Ez más fokozottan védett vagy megritkult madaraknak is kedvez?
2: Így van, úgy szoktuk mondani, hogy a természetvédelmi szempontból a székicsér egy fontos ernyőfaj, hiszen a faj védelmére fókuszálva indirekt módon segítünk más társfészkelő, földön fészkelő madárfajokat, így a kritikusan veszélyeztetett, fokozottan védett nagygodának is, piroslábú cankónak is, aki szintén fokozottan védett, de mellett olyan még most gyakorinak számító, de ritkuló félben lévő madarak is élőhelyet teremtünk, mint akár a bívic, vagy éppen a jellegzetes mezei pacsirta, vagy sárga billegető.
1: A mezőgazdasággal foglalkozó emberek, azok mennyire partnerek önökkel? Tehát most már kialakult egy olyan rendszer, hogy automatikusan szólnak önöknek, hívják önöket a segítségkel?
2: Érdemben azt lehet mondani, hogy a térségben dolgozó, akár magángazdálkodók, akár szervezeteknek a képviselői személyében partnerre találtunk. A térségben élő Nagykun embereknek a ökológiai szemlélete jó és folyamatosan fejlődik. Ők nem akarják, hogy ez a faj eltűnjön a térségben. Kvázi egy közös célként éljük már meg most a fajnak a védelmét. Olyan esetben, hogyha székicsért látnak mondjuk az aktuális területükön, elég gyakran először a fordulni, hogy már előre kerestek minket, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóságot, hogy nézzük már meg a területüket. De minden olyan esetben is, amikor védőzónára kijelölésére van szükség, partnerek szoktak lenni és segítik a munkánkat.
1: Olyan volt már, hogy önök keltettek ki tojást? Tehát tojásmentés van?
2: Volt már rá példa, volt már rá precedens, hogy menteni kellett tojásokat, és a szkelési időszakban olyan stádiumban lévő fészkekhez raktuk vissza, amelyek hasonló kelési stádiumban voltak. Itt azt tapasztaltuk, de ez egy alkalmi esemény volt, hogy elfogadták a szülőmadarak a úgymond most a fiókákat, és felnevelték őket.
1: Ugye a védelem mellett a faj kutatására is komoly figyelmet fordítanak, mondta a jeladós nyomkövetők felhelyezését a madarakra, de emellett ugye nagyon fontos a gyűrűzés, méghozzá a színes gyűrűzés. Milyen adatokkal tud szolgálni egy színes gyűrű önöknek?
2: Így van, tehát minden kutatási eszköztár megvan a sorrendisége, amivel tudunk éppen aktuálisan dolgozni, illetve nyilván ezekkel információkat gyűjteni. A színes gyűrűzési projektünk 2019-ben kezdődött, és alkalmas volt számunkra olyan szempontból, hogy elég hamar megismertük azt, hogy azok a jelölt fiatal egyedek vagy fiókák, amelyeket az adott évben megjelöltünk, azok vissza-vissza térnek a nagykonságba, úgymond lokálpatrióták a térséggel kapcsolatban. Ez a visszatérési ráta azóta is jelentős, és folyamatosan növekszik. Emellett kisebb eséllyel ugyan, de bíztunk benne, hogy az országban más helyeken is bukkannak fel általunk jelölt székcsírek, vagy akár külföldön is. Így került elő már Hortobágyi Nemzeti Parkban is jelölt egyedünk, vagy akár Szeged térségében, de külföldi megkerülésünk is volt, így Ukrajnában, illetve Lengyelországban bukkantak fel általunk színes gyűrűzött székicsérek.
1: Lehet más madarakhoz hasonlítani a székicsért, mondjuk a gólyákhoz olyan szempontból, hogy ugyanarra a helyre térnek vissza tavasszal, amikor visszajönnek fészkelni?
2: Igen, ahogy említettem, már most az kezd körvonalazódni, hogy a mi populációnknak a madarai azok lokálpatrióták, egy ilyen hatalmas út után is ide érkeznek vissza. Jelenlegi elméletünk alapján az a fő mozgatórugó, hogyha sikeresek a fészkelő párok és a fiókák sikeresen ki tudnak repülni a térségbe, akkor jellemzően arra a helyre jönnek vissza, ahol korábbi évben pozitív információkat tapasztaltak meg. Tehát ilyen szempontból mindenféleképpen fontos az, hogy a madarak biztonságos helyen tudjanak létezni és visszaporodni.
1: A klímaváltozás, az asszály mennyire játszik szerepet a fészkelési sikerben vagy a fészkelésben? És ezt azért kérdezem, mert azt mondták, hogy az idei tavasz volt az eddigi legszárazabb. Rettentő mínuszban van a talajvízszint, a földfelszín, a székicséreket ez befolyásolja? Tehát kellett mondjuk területeket elárasztani, vagy segíteni abban, hogy tudjanak fészkelni?
2: Biztos, hogy befolyásolja, bár ezt kutatás szempontjából nagyon-nagyon nehéz vizsgálni. A táplálékbázisat biztos, hogy befolyásolja, tehát azt a rovar közösséget, amelyik ez a madárfaj ugye a szaporodás alatt táplálkozik, elképzelhető, hogy denzitását befolyásolja, de a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság is tett lépéseket természetvédelmi célú árasztások révén, hogy a vizes élőhelyeket biztosítsa, illetve a térségi rizstelepek, mint másodlagos segélyvizes élőhelyek töltenek be fontos funkciót a faj megtelepedés szempontjából.
1: Az, ami annak idején volt, és amekkora állományban fészkelt Magyarországon a székicsér, az visszatérhet? Tehát lehet még annyi székicsér Magyarországon, amennyi mondjuk az 1980-as években volt?
2: Ezt nagyon-nagyon nehéz megítélni. Az ember azt mindig azt mondja, és próbál pozitívan tekinteni a jövőre, hogy igen, élőhely fejlesztésünk, illetve a faj direkt védelme révén törekszünk a faj megerősítésére, de azt a populáció méretet visszaállítani, ami mondjuk a 1950-es, 70-es, 90-es évek elején volt. Nem mondom, hogy nem, de nagyon-nagyon nehéz lesz.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy először sikerült bizonyítékokat gyűjteni a magyarországi székicsérek vonulási útvonaláról és telelőhelyéről.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek kollégáim a legfrissebb hírekkel itt az Európa Rádióban. Így búcsúzom, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A védelmi munkacsoport vasárnap úgy döntött, hogy egyelőre nem szükséges korlátozni az ipari felhasználók áramfogyasztását, tájékoztatott a kormányzati kommunikáció. A közlemény szerint egyelőre azért nincs szükség kötelező energiafogyasztási korlátozás elrendelésére, mert eddig több mint 300 vállalat jelentette be, hogy önként korlátozza energiafogyasztását összesen 400 megawatttal, és várható további 270 cég csatlakozása a felelős önkorlátozó cégek köré. A MÁV kedden is 17 és 22 óra között leállítja a vasúti teherszállítást. A takarékos fogyasztásban nagy szerepe volt a lakosságnak is országszerte, írja a közlemény. A kormányzati kommunikáció felhívja a figyelmet arra, hogy a hőség és a szárazság miatti legkritikusabb napok még előttünk vannak, ezért az eddiginél is fegyelmezettebb együttműködése kéri a kormány a magyarországi nagyfogyasztókat, állami és magáncégeket, az önkormányzatokat és az embereket. A folyadékpótlás pontosságára, a tűző nap kerülésére, a magunkra és másokra való odafigyelésre hívta fel a figyelmet a hőségben az országos tisztifőorvos a Magyarország kormányának Facebook oldalára feltöltött videójában. Oroszi Beatrix azt mondta, napi minimum 2,5 liter víz fogyasztása javasolt, de aki sokat jön, megy, izzad, fizikai aktivitást végez, ennél többre van szüksége. A tisztifőorvos azt mondta, az idősek, a krónikus betegek, valamint a gyerekek lehetőség szerint ne menjenek a napra, inkább hűtött helységben vagy árnyékos szobában töltsék az időt. A tisztifőorvos arra szólított fel, hogy figyeljünk egymásra és magunkra, ha valaki rosszul érzi magát a melegtől, azonnal kérjen segítséget, ha látjuk, hogy valaki rosszul van, adjunk neki vizet és kísérjük árnyékba. A vízügyi szervezetek felkészültek a jelenlegi helyzet kezelésére, a lakossági ivóvíz ellátása a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe, ezt mondta Orbán Zoltán az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője a Facebookon közzétett videójában. Orbán Zoltán a takarékosságra is felhívta a figyelmet és példaként említette, ha minden magyar állampolgár napi szinten egy bögre vizet megspórol, akkor az több millió liter víz naponta. Orbán Zoltán közölte, a Duna-Budapesti szakaszán a vízállás eddigi negatív rekordja 33 cm volt, a múlt héten ez megdőlt, kedd hajnalban 31 cm volt, vasárnap pedig 19 cm. A minisztérium szóvivője azt mondta, a közműszolgáltatás akadozhat, de az ivóvízszolgáltatás nem fog, mert a vízi közműszolgáltatók önmaguk is rendelkeznek elég lajtos kocsival, de bevonható az ellátásba a hadsereg is. Budapesten a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe a lakossági ivóvízellátás, szögezte le a tárca szóvivője, aki kifejtette, nincs csapadék utánpótlás, a Duna a meglévő vízkészleteket szállítja, és ez, mint az előrejelzésekben látható, még romlani fog. Feledi Botond külpolitikai szakértőt kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának a külügyminiszter. Orbán Anita ezt jelentette be a Facebook oldalán. Orbán Anita a videóban azt mondta, a külpolitika és a diplomácia látható része sokszor egy-egy csúcs találkozóban vagy magas szintű tárgyalásban ölt testet, ezért döntött úgy a kormány, hogy a Magyar Külügyi Intézet visszakerül a külügyminisztérium irányítása alá, és ismét központi szerepet kap a magyar külpolitikai döntések szakmai előkészítésében. Feledi Botond felkérése kapcsán megjegyezte, a magyar külpolitikának erős szakmai háttérre, hosszú távú gondolkodása és a világ folyamatait pontosan értő elemzése van szüksége. A megújuló külügyi intézet feladata, hogy megerősítse az elemzői és stratégiai szemléletet, és ezt szervesen beépítse a külpolitikai döntéshozatalba, hangsúlyozta a miniszter. Augusztus 3-ától nem érvényesek a 2000. január 1-e előtt kiállított könyvformátumú személyazonosító igazolványok az uniós szabályozással összhangban. Korábban a belügyminisztérium arra hívta fel a figyelmet, hogy az ilyen típusú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványt használók többsége idős ember, akik közül sokan évek óta ugyanazt az okmányt használják. Az új kártyaformátumú személyazonosító igazolvány bármely kormányablakban igényelhető időpontfoglalással vagy anélkül. A személyazonosító igazolvány cseréjekor a régi okmányt be kell mutatni, az új átvételekor pedig le kell adni. A 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes. A tárca tájékoztatása szerint, amennyiben az érintett egészségi állapota mozgás korlátozottsága miatt nem tud személyesen megjelenni, a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál mobil kormányablakos ügyintézés is kezdeményezhető. A kérelmet a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani, szükség esetén orvosi igazolás csatolásával. A hónap végéig tart a pályakarbantartási munka a Miskolcot Nyíregyházával összekötő vasútvonalon, a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vonalszakaszon. Az augusztus végéig tervezett munkák célja, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát, és pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsanak az utazók számára. Váci Viktor, a Mávinform sajtóügyeletesét hallják.
2: A nyári beavatkozások során több mint 44 kilométeren szabályozzuk a vasúti pályát, illetve közel 17 kilométeren hosszú síneket cserélünk, valamint ágyazatrostálást végzünk. Ezektől a beavatkozásoktól egyértelműen azt várjuk, hogy a térségben a vonatok menetrendje kiszámíthatóbb lesz, kevesebb késésre kell számítani, illetve a meghibásodások előfordulása is. Itt elsősorban azokon a szakaszokon, ahol ideiglenes 20-40, 60-80, 100 km/h sebességkorlátozások érvényesek, azokon a helyeken célunk, hogy ismét a 120 km/h alapsebességre emelhessük vissza a pályán alkalmazható sebesség értékét, és ezzel haladhassanak majd a vonatok, ezáltal valóban egy biztos, illetve kiszámítható kapcsolatot tudjanak tartani a térség települései között.
1: Lélek és algoritmus megférhet-e egymás mellett a digitalizáció és a hit? Idén ez lesz a központi témája a Reformátusok Szárszói konferenciájának, amit augusztus 13-ától 16-áig tartanak a szokott helyszínen Balatonszárszón. Az előzetes regisztráció határideje lejárt, de egy-egy napra is lehet majd csatlakozni a fórumhoz. Mintegy 200 résztvevőre számítanak a Kárpát-medencéből. Zila Gábort, a szervező református közéleti és kulturális alapítvány ügyvezetőjét hallják.
3: Mi azt látjuk, hogy digitális korszakban élünk, egyre több már a digitális benszülött a társadalomban, akik ráadásul már nem csak gyermekek, hanem felnőtt alkotótagjai a közösségeinknek, és azt érezzük, hogy ez egy kikerülhetetlen téma. Ráadásul igen-igen időszerű, mert azt látjuk, hogy nem csak egyszerűen digitalizációról beszélünk, hanem a mesterséges intelligencia előretöréséről, és ezek azért felvetnek kérdéseket folyamatosan a közösségeink életén belül. Alapvetően nem hiszünk a számháborúban, én azt gondolom, hogy az lenne a fontos, hogy minél többen eljöjjünk, minél többen lassuk a véleményünket. Van egy korlátja természetesen azért a befogadó képességnek, ez egy 200 fő körüli létszám, amit be tudunk fogadni. Ennyi embernek tudunk szállást, teljes ellátást biztosítani, de emellett van lehetőség arra, hogy napi jegyekkel is be lehessen jönni egy-egy napot meghallgatni. Igazából azért vagyok nagyon hálás, hogy teljes Kárpát-medencét lefedjük az érkezőkkel, úgyhogy tényleg mindenhonnan, határon, innen és túlról szoktak érkezni vendégeink, résztvevőink erre a konferenciára. Minden részletet a szárszó.református.hu oldalon lehet megtalálni, úgyhogy itt érdemes nézni a programot is, leírásokat is, és itt lehet megtalálni minden információt, határidőket és tennivalókat egyaránt.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, Béli Katalin szerkesztő műsorvezetőt hallják. Augusztus 4-e kedd van. Magyarországon 2001 óta Raoul Wallenberg születésének napja, augusztus 4-e hagyományosan a Humánum napja. A svéd diplomata és társai embermentő tevékenységére emlékezünk ezen a napon, mindazokra, akik a vízkorszak idején önzetlenül mentették embertársaikat. 1937-ben e napon született Kornis Péter, Kossuth-díjas fotóművész, a nemzetművésze. Képeit Budapesten, Rómában, Szentpéterváron, Párizsban és a tengeren túl is csodálattal nézik neves kiállítóterek látogatói. 1884-ben Balázs Béla Kossuth-díjas költő, író, filmesztéta született. 1924-ben Szabad György Széchenyi díjas történész, akadémikus, az első szabadon választott országgyűlés elnöke 90 és 94 között. Ma emlékezünk Babits Mihály költő, író, műfordító, akadémikus haláláról, aki 1941-ben hunyt el. 1961-ben Tildy Zoltán református lelkész, kisgazda politikus, aki 1946 és 48 között államfő volt. És két név a művészetvilágából, 2011-ben hunyt el Gorka Lívia, Munkácsi díjas keramikus, ugyancsak 2011-ben Sapszon Ferenc, Liszt díjas karnagy, aki 66 és 90 között a Magyar Rádió énekkarának karnagya volt. Kedves hallgatóink, itt az Európa Rádió napindító műsorában rövidesen híreket mondunk, majd az óra második felében egy pszichiáterrel beszélgetünk, dr. Demeter Ildikóval, a Szegedi Tudományegyetem klinikájának addiktológiai osztályvezetőjével, akit a függőségek témakörben kérdezünk majd. Tartsanak velünk, remélem van idejük rádiózni.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, a nevem Tőké Zoltán, református lelkész vagyok Csengerből. A Filemonhoz írt levél, 10.-19. verse, a megnevezett helyen így szól Istenünk igéje. Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onézimoszért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig nekem is, neked is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Beleegyezésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerd, most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked testi értelemben is, és az Úrban is szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak fogadsz, fogad őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott vagy tartozik, azt nekem számítsd föl, én Pál saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Kedves testvérek! Pál apostol Filemonnak a személyes kérését ebben a részben, a folytatásban fejti ki. Fogságában nem önmagáért vagy személyes szükségei miatt kér. Közben jár, mégpedig egy Onézimus nevű rabszolgáért, aki Filemontól, mint gazdájától szökött meg. A szökés oka nem derül ki ebből a levélből. Minden esetre Pál apostol személyesen vállalt garanciát arra, ha szükséges, ha esetleg anyagi kár érte volna Filemont, azt ő megtéríti, visszafizeti. Pál apostol elszánta magát arra, hogy az irgalmas samaritánushoz hasonlóan anyagi terhet is vállal azért a betegért, akit a fogadóshoz vitt. Ha valamit még ráköltenél, visszajövök és megfizetem neked. Az apostol közben járása és áldozathozatal azonban nem másért, mint Isten népe életének békességéért vállal szolgálat. Onézimus, amikor elszökött Filemon házából, még Krisztus nélkül élt. Időközben azonban megismerte Krisztust és megtért, a keresztény gyülekezetnek, így Isten népének is tagjává vált. Pál apostol tőle tudja a korábbi eseményeket, így szökését is Filemon házából. Onézimusnak az új élete egyúttal új szívet is jelent, ennek fényében pedig rendeznie kell életének korábbi döntéseit, eseményeit is, bármilyen nehezek vagy kellemetlenek legyenek. Pál apostol ebben a kényes kérdésben közben jár. Nem parancsol, nem utasít, egyszerűen csupán kér. Kérésében árnyalja és feltárja Onézimus megváltozott élete által előbbi cselekedetét, szökését. A krisztusi szeretet természete egyik jellemzője a kölcsönösség, valamint a méltányosság, a nagylelkűség. Filemon élhetne a kor rabszolgákra vonatkozó szigorú szabályaival, de a keresztényé vált Onézimus már nem csak szolga, de Krisztus által testvér, aki ugyanannak a megváltásnak és kegyelemnek az örököse. Ezért Pál apostol a hegyi beszéd egyik igéje szerint kér, ami szerint boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. A krisztusi szelídség nem a jogokról való lemondás, nem mások általi akaratának szolgai követése. A szelídség az, amikor lemondok az erőről, hogy valami más érvényesüljön. Vajon e mai kor tud-e szelíd lenni? Tud-e valami jobbért lemondani önző vagy önös jogairól? Azért a jobbért, ami életeket ment, óv és megőriz. Vagy pedig kegyetlenül és kérlelhetetlenül ragaszkodik a törvény minden betűjéhez, még akkor is, ha ez momentán embertelen és

0: egyúttal istentelen is. Pál valószínűleg nem találkozott korábban a címzettel, de bizalommal ezt írja neki: engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondunk. Adja Isten ennek a léleknek az érvényesülését ma is. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálaadással köszönjük, hogy Te Krisztusban irgalmasan bánsz velünk. Nem vétkeink és mulasztásaink szerint ítélsz meg bennünket, kérünk segítsd, hogy mi is így lássuk a környezetünket, és Krisztus lelkületével járjuk földi utunkat. Amen.
1: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember,

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A védelmi munkacsoport vasárnap úgy döntött, hogy egyelőre nem szükséges korlátozni az ipari felhasználók áramfogyasztását, tájékoztatott a kormányzati kommunikáció. A közlemény szerint egyelőre azért nincs szükség kötelező energiafogyasztási korlátozás elrendelésére, mert eddig több mint 300 vállalat jelentette be, hogy önként korlátozza energiafogyasztását összesen 400 megawatttal, és várható további 270 cég csatlakozása a felelős önkorlátozó cégek köré. A MÁV kedden is 17 és 22 óra között leállítja a vasúti teherszállítást. A takarékos fogyasztásban nagy szerepe volt a lakosságnak is országszerte, írja a közlemény. A kormányzati kommunikáció felhívja a figyelmet arra, hogy a hőség és a szárazság miatti legkritikusabb napok még előttünk vannak, ezért az eddiginél is fegyelmezettebb együttműködése kéri a kormány a magyarországi nagyfogyasztókat, állami és magáncégeket, az önkormányzatokat és az embereket. A folyadékpótlás pontosságára, a tűző nap kerülésére, a magunkra és másokra való odafigyelésre hívta fel a figyelmet a hőségben az országos tisztifőorvos a Magyarország kormányának Facebook oldalára feltöltött videójában. Oroszi Beatrix azt mondta, napi minimum 2,5 liter víz fogyasztása javasolt, de aki sokat jön, megy, izzad, fizikai aktivitást végez, ennél többre van szüksége. A tisztifőorvos azt mondta, az idősek, a krónikus betegek, valamint a gyerekek lehetőség szerint ne menjenek a napra, inkább hűtött helységben vagy árnyékos szobában töltsék az időt. A tisztifőorvos arra szólított fel, hogy figyeljünk egymásra és magunkra, ha valaki rosszul érzi magát a melegtől, azonnal kérjen segítséget, ha látjuk, hogy valaki rosszul van, adjunk neki vizet és kísérjük árnyékba. Augusztus 3-ától nem érvényesek a 2000. január 1-e előtt kiállított könyvformátumú személyazonosító igazolványok az uniós szabályozással összhangban. Korábban a belügyminisztérium arra hívta fel a figyelmet, hogy az ilyen típusú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványt használók többsége idős ember, akik közül sokan évek óta ugyanazt az okmányt használják. Az új kártyaformátumú személyazonosító igazolvány bármely kormányablakban igényelhető időpontfoglalással vagy anélkül. A személyazonosító igazolvány cseréjekor a régi okmányt be kell mutatni, az új átvételekor pedig le kell adni. A 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes. A tárca tájékoztatása szerint, amennyiben az érintett egészségi állapota mozgás korlátozottsága miatt nem tud személyesen megjelenni, a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál mobil kormányablakos ügyintézés is kezdeményezhető. A kérelmet a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani, szükség esetén orvosi igazolás csatolásával. Elindult a pótfelvételi eljárás, augusztus 7-én éjfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre, pótfelvételire azok jelentkezhetnek, akiket a július 23-án zárult általános eljárásban egy általuk megjelölt képzésre sem vettek fel, vagy idén nem jelentkeztek a felsőoktatásba, közölte az oktatási hivatal. A pótfelvételi ponthatárait augusztus végén hirdeti ki a hivatal, írja a közlemény. A tájékoztatás szerint idén is több mint 40 egyetem és főiskola hirdet a pótfelvételiben, alap, mester, valamint osztatlan képzéseket és felsőoktatási szakképzéseket. A pótfelvételizők minden képzési terület szakjaiból válogathatnak, és minden területen meghirdettek állami ösztöndíjas, illetve önköltséges finanszírozású képzéseket. A pótfelvételi eljárásban egy felsőoktatási intézmény egy képzésére lehet jelentkezni, a felvi.hu honlapról elérhető e-felvételiben augusztus 7-én éjfélig. A 2026-os felsőoktatási pótfelvételiben meghirdetett szakokra vonatkozó információk és a jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók a felvi.hu honlapon olvashatók, írja a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Kedden többnyire derült napos száraz idő várható, a Dunántúl északi és nyugati részén élénkül meg a déli szél, a hőmérséklet térségünkben délután 37 és 40 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Inforádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Alkohol, gyógyszer, kábítószer. Ezek a leggyakoribb szerek, amelyhez a lakosság egy bizonyos része nyúl hazánkban. Az okok, amiért teszik a legkülönfélébbek. Családi viszályok, stressz, gyermekkori sérelmek. Függni persze mindentől lehet. A kérdés egyrészt, hogy mikortól beszélünk függőségről, másrészt, hogy milyen jövő vár azokra, akik áldozatul esnek. A további részletekről dr. Demeter Ildikó főorvost, a Szegedi Tudományegyetem Pszichiátriai Klinika addiktológiai osztályának vezetőjét kérdezte Balázs Alexandra.
2: A függőség az egy folyamat. Egyik napról a másikra egyikünk se lesz függő. Minden szerhasználat, akár eljut egy súlyos mérgezési tünetek, úgymond intoxikációs tünetek, részegség tüneteig, az egy egyszeri vagy többször ismétlődő dolog. Az, hogy függőség, annak már több tényezőt kell, hogy kimerítsen. Mint mondtam, elsősorban azért ez idővel arányosan alakul ki. Biztos, hogy egy hosszantartó, attól függ, hogy milyen szerről beszélünk, de egy hosszantartó rendszeres használat, rendszeres fogyasztás kell, hogy ezt megelőzze. A következő kritérium igazából az, hogy nagyon fontos mérföldkő a kontrollvesztettség. Úgy is szoktak mondani, egy képszakadás. Olyan szintre jutok, hogy kiesnek dolgok, nem tudom a helyzetet uralni. Tehát a mértéket vesztem el, a tartásomat vesztem el, tehát eljut ez a folyamat idáig, illetve még egy nagyon fontos kritériuma van, hogyha nem jutok, vagy kevesebb mennyiséghez jut a szervezet, akkor az úgynevezett hiánytünetei, a megvonásos tünetek jelentkeznek. Ezek is egy nagyon fontos lépések, mindezeket persze kíséri, aztán a különböző szövődmények, kóros eltérések, szervezetbeli válaszoknak a megléte, amik már ilyenkor eltérést mutatnak. Tehát ez egy folyamat, ez a függőség. Bizonyos feltételeknél tudjuk kimondani, hogy igen, ez függőség. Ugye nagyon egyéni különbségeket mutatnak életkortól az első hozzányúlás, illetve aztán a kor előre haladtával a további életsorsok alakulása. Keresi mindig mindenki az okát. Első kérdés által, hogy mi okoztam, mit csináltam, mi történt. Ha ilyen egyszerű lenne, akkor tudnánk rá okot. Sem a genetikai egyértelmű magyarázatok, hogy ez egy öröklött, apa, nagyapa, mindenki ilyen volt a családban. Nem. A szociális minták, nyilván a családi minták. Nagyon fontos a kortárs csoport minták. Akár egy fiatal gyerek vagy felnőtt milyen közegben mozog, milyen az otthoni légkör, mennyire lehet erről beszélni, mennyire észlelik azt, hogy esetleg feszültség van, stressz van, és valóban egy feszültséglebezetés, vagy sokszor csak a kíváncsiság, ami beleviszi a fiatalt, és aztán nagyon könnyen bele is lehet ragadni ebbe. Ugye én felnőttekkel foglalkozom, és a felnőttkor mindig egy ilyen nagy vízválasztó a szakmánkban is, meg egyébként is mindig, hogy a 18 év fölöttiek, de természetes egyszer csak 18 évesek lesznek ezek a fiatalok is, és akkor ebből azért az előzményekből igencsak föltárható, hogy olyan 14-16 éves korukra általában biztos, hogy már volt próbálkozás. Ők nem függők, de már használom, de már hozzányúltam, de már megkínáltak, de már buliba járok, és azért ez az életkor lefelé húzódott. Tehát azért korai kisgyerekkorban is találkozunk, véletlen megissza. Tehát azok a fiatal tinédzserek, amikor már elkezdődik ez a bulizós korszak, úgymond, és el tudnak menni, nagyon fiatal korban kezdődik.
3: Ha jól tudom, akkor két nagy csoportja van a függőségnek. Az egyik a szer, amikor ugye valaki valamilyen anyagot, drogot, alkoholt vesz magához. A másik pedig a viselkedésbeli, például azok, akik ugye számítógépes játékokkal játszanak, vagy csüngnek a telefonjukon. Akik ez utóbbiaktól szenvednek, azok hosszú távon milyen káros hatásokat élhetnek meg?
2: Az a közös a viselkedési függőségekben, hiszen azt is azért egy szenvedélynek, bár egy egész más csoportosításban és kategorizálásban kezeljük vagy tartjuk őket. Végül is mindig az a történet, hogy az életét, az életvezetését meghatározza. Tehát olyan szintű napi elfoglaltság, napi használóvá válik, olyan mennyiségben használ eszközöket, ami már a mindennapi életének például a rovására megy. Elhanyagolja a munkáját, elhanyagolja a tevékenységeit, a kapcsolatai esetleg beszűkülnek, és megint máshogy esetleg az anyagi helyzetét is bizony nagyon keményen megingatja. Tehát ezek az irányba mehetnek el. Ma inkább az internet ugye az, ami a különböző ilyen jellegű szemlélet, de a játékszenvedélyek nagy része ismert volt, korszerűen változik, hogy most éppen mik kerülnek elő.
3: Persze azért vannak ugye olyan dolgok is, amelyek ugyanúgy okozhatnak függőséget, mint mondjuk a drogok vagy az alkohol. Mégsem tartjuk annyira veszélyesnek ezeket, ugye?
2: Kávé, csoki, munka, ugye nagyon sok mindenre mondjuk, hogy kialakulhat az úgynevezett függőség, mennyire káros. Egyik az, ami az idő, amit az előbb is említettem, tehát hogy mennyi időt fordítok rá. A csoki egészségi szempontok szerint előbb-utóbb nyilván megteszi a maga hatását és a károsságát. A koffeinnek is nyilván a mértéktelen fogyasztása pontosan ugyanolyan szervezeti károsodásokhoz tudnak vezetni, szívkárosodáshoz, vagy bármilyen más károsodáshoz. Csak hogy ezek ugye legális szerek, ki mondja meg, hogy van függőség, melyik az a hatodik vagy a tizedik kávé, ami már biztos, hogy sok, és melyik az a kettő, ami még teljesen elfogadható és jót tesz. Teljesen egyéntől, szervezettől és mondom a használat módjától függenek ezek.
3: Adatok bizonyítják, hogy hazánkban az alkohol okozza a legnagyobb függőséget. Egy 2016-os WHO adatot találtam, amely szerint a magyar lakosság 21%-a alkohol problémákkal küzd. De most kérdés, hogy ez az adat mennyire valós, tehát hogy tényleg ennyien szenvednek alkoholfüggőségtől, vagy mondjuk kevesebben vannak, vagy többen?
2: Nehéz ezeket a százalékos arányokat összehasonlítani. Egyrészt, mint tetszett mondani, a 16-os WHO, tehát mondjuk egy kábítószer jelentés a sokkal napra készebb, mint egy alkohol átfogó nemzetközi kutatásokat összehasonlító eredmény. Ez a 16-os eredmény, ezek inkább tapasztalati számok, tehát megkérdeztük, kérdőíveket töltöttünk ki, így mondta, úgy mondta, nagyon nehezen objektivizálható, és én azt mondtam, hogy a lakosság 10%-át az 1 millió is, ami szintén csak egy becsült szám, de az is nagy szám. Pont emiatt, hogy nehéz ezeket kimutatni. Csak egy nagyon pici visszatekintés, hogy azért korábban, illetve hát ma is ahhoz tudunk, régen ezt nem csak az elfogyasztott, ugye zárjegyes, mérhető, számolható alkohol mennyiségekből következtettek, és azt osztották le, vagy osztják le mai napig is tulajdonképp, hogy mennyi az egyfőre eső átlag, és itt azért Magyarország nagyon-nagyon toplistás, jelenleg olyan 11 liter elfogyasztott abszolút alkohollal, de a másik, amivel mérni lehetett, a máj cirrózisban, tehát a máj zsugorban, máj betegségben elhaltak számadatait vetítették rá az alkohol fogyasztásra. Ma ezek az adatok egy kicsit már hiányosak, tehát hírű sincs minden esetben, korbonztani vizsgálat, ennek az eredménynek a föltárása, tehát ezért nehéz, tehát bemondás, elfogyasztott mennyiség, arányaiból gondoljuk ezt, de azért ez a 10% körüli felnőtt lakosság, és az se kevés.
3: Mennyire gyakori az egyébként, hogy egy alkoholista maga jelentkezik, hogy itt vagyok, problémám van, segítsenek?
2: Tulajdonképpen mivel működik szakambulancia, és van egy ilyen, hogy addiktológiai szakambulancia, tehát ez egy 7-3-4 napján lefedett idő, tehát tényleg önként beutaló nélkül, bejelentkezéssel bárki kérhet segítséget. Mégis ez a gyakorlatban azért kevesebb. A legnagyobb létszám az, hogy a család, hozzátartozó, szülő, házastárs, barát, barátnők fognak össze, és próbálják rávenni, hogy jelentkezzen. Mindenképp személyesen kell, hogy eljöjjön az érintett is, és így történik meg az első találkozás. Tehát ugye ez az egy egyik út, azért létezik egy másik út is, amikor bekerül egy sürgősségi osztályra, egy akut mérgezési, vagy egy nagyon súlyos megvonási tünetekkel. És akkor először kezelés történik, tehát úgymond az akut tüneteknek, a testi tüneteknek kezelése, és amíg ezek az akut tünetek zajlanak, de tulajdonképpen így van, ha önként jön és kezdi is a történetet, hogy az első időszakban a tüneteknek, az akut szervi testi tüneteknek, az úgymond megvonási tüneteknek a kezelése folyik. Itt a laborvizsgálatok, a belgyógyászati szükséges eszközös vizsgálatok, mindennek a föltárása, hogy van-e egyéb kísérő, más társbetegség, illetve ezeket hogyan lehet korrigálni. És ezzel egy időben, percre szinte egy időben, az első találkozással egy időben próbál a kezelőorvos és a páciens között egy olyan elfogadó kapcsolatot kialakítani, amiben egyfajta motiváció, ha még nem volt, kialakuljon, ha már volt, akkor annak a megerősítése legyen. És ezek napok, tehát azért itt nem hosszú időről beszélünk, bizonyos napok, ha megfelelő a motiváció, látszik, hogy mit akar. Néha nyilván segítséget kérünk, ha nem, és szeretnénk, hogy alakuljon, de ilyenkor jön, hogy bevonjuk a családtagot. Tehát közösen, nem a háta mögött, nem pletykaként, nem besúgásként, beárulásként, hanem igen együttműködve elmondja, hogy de hát én ezt tapasztalom, de én ezt látom, miért nem így látod. Megpróbáljuk bevonni. Szűk keretek vannak ilyenkor még azért.
3: Jól tudom, hogy egy függő az mindig függő maradt, tehát soha nem lehet azt mondani, hogy ő kigyógyult ebből a függőségből?
2: Egy függő soha nem gyógyul ki. Tehát alap, és ez még nem változott igazából, sok-sok évtizedes mondat is, és a kezeléseknek is a lényege, és a hosszú távú kezeléseknek is tulajdonképpen a lényege, hogy egy függő szépen rendbe tud jönni, testileg is, lelkileg, és nagyon szépen stabil tud maradni, mint addig, amíg szermentes, tehát úgynevezett abstinens. Az abstinencia tartása, ami aztán lehet hónapok, évek, évtizedek, vagy egy életre szóló program, ő mindig azt fogja mondani, hogy én függő voltam, de nem iszom már x éve, évtizede, és így alakult az életem.
1: Dr. Demeter Ildikó pszichiáter osztályvezető főorvossal a Szegedi Tudományegyetem pszichiátriai klinika addiktológiai osztályának vezetőjével Balázs Alexandra beszélgetett.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, néhány perc múlva 7 órakor híreket mondunk itt az Európa Rádióban. A következő 2 órában a Kontinentális Reggeli című magazin műsor várja önöket. Számítunk figyelmükre.
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A védelmi munkacsoport vasárnap úgy döntött, hogy egyelőre nem szükséges korlátozni az ipari felhasználók áramfogyasztását, tájékoztatott a kormányzati kommunikáció. A közlemény szerint egyelőre azért nincs szükség kötelező energiafogyasztási korlátozás elrendelésére, mert eddig több mint 300 vállalat jelentette be, hogy önként korlátozza energiafogyasztását összesen 400 megawatttal, és várható további 270 cég csatlakozása a felelős önkorlátozó cégek köré. A MÁV kedden is 17 és 22 óra között leállítja a vasúti teherszállítást. A takarékos fogyasztásban nagy szerepe volt a lakosságnak is országszerte, írja a közlemény. A kormányzati kommunikáció felhívja a figyelmet arra, hogy a hőség és a szárazság miatti legkritikusabb napok még előttünk vannak, ezért az eddiginél is fegyelmezettebb együttműködése kéri a kormány a magyarországi nagyfogyasztókat, állami és magáncégeket, az önkormányzatokat és az embereket. A vízügyi szervezetek felkészültek a jelenlegi helyzet kezelésére, a lakossági ivóvíz ellátása a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe, ezt mondta Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője a Facebookon közzétett videójában. Orbán Zoltán a takarékosságra is felhívta a figyelmet, és példaként említette, ha minden magyar állampolgár napi szinten egy bögre vizet megspórol, akkor az több millió liter víz naponta. Orbán Zoltán közölte, a Duna-Budapesti szakaszán a vízállás eddigi negatív rekordja 33 cm volt, a múlt héten ez megdőlt, kedd hajnalban 31 cm volt, vasárnap pedig 19 cm. A minisztérium szóvivője azt mondta, a közműszolgáltatás akadozhat, de az ivóvízszolgáltatás nem fog, mert a vízi közműszolgáltatók önmaguk is rendelkeznek elég lajtos kocsival, de bevonható az ellátásba a hadsereg is. Budapesten a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe a lakossági ivóvízellátás, szögezte le a tárca szóvivője, aki kifejtette, nincs csapadék utánpótlás, a Duna a meglévő vízkészleteket szállítja, és ez, mint az előrejelzésekben látható, még romlani fog. Talán még kedden az utolsó 240 megawattot termelő turbina üzemben tartható a paksi atomerőműben, ezt mondta a miniszterelnök hétfőn reggel a Facebookon közzétett videójában. Magyar Péter ezt nagyon jó hírnek nevezte, rámutatva, az egyik legnagyobb fogyasztási napon még elkerülhető, legalábbis idéglenesen a paksi erőmű teljes leállítása, és ezzel a magyar energetikai rendszer nem esik el további 240 megawatt áramtól. A miniszterelnök felidézte, több napja minden szakember biztos volt benne, hogy a Duna folyamatos apadása miatt elkerülhetetlen, hogy már vasárnap vagy hétfőn, 44 év után először teljesen le kelljen állítani a paksi atomerőművet. Napok óta vizsgálják egy erőművön kívüli duzzasztás lehetőségét, ugyanakkor a nukleáris biztonság megtartása miatt a legtöbb ilyen beavatkozáshoz hosszú és bonyolult, összetett engedélyeztetés szükséges. Magyar Péter hatalmas dolognak nevezte, hogy vasárnap 700 megawattot, másfél paksi blokknyi energiát takarítottak meg a magyar emberek, a vállalatok, az önkormányzatok és az intézmények közösen. A kormány a vasútfejlesztés korszakába lép, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter Komlón, ahol 3 év kihagyás után elindult a vasúti személyszállítás. Vitézi Dávid közölte, legközelebb szeptember 1-től a Miskolc és Tiszaújváros közötti szakaszon lehet ismét vonattal közlekedni. További cél a Debrecen és Nagykereki közötti szakasz újbóli forgalomba helyezése. A miniszter közölte, a 2035-ig 3550 milliárd forintból megvalósuló Baross Gábor vasútfejlesztési tervvel megkezdődik a magyar vasút évtizedes lemaradásának felszámolása. Vitézi Dávid beszélt arról is, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a regionális vonalakra, így a pályák felújításának tervezése mellett azon is dolgoznak, hogy korszerűbb új motorvonatok érkezzenek ezekre a vasútvonalakra is. Rövidesen elindítanak egy akkumulátoros hibrid motorvonat tendert, hogy a ma üzemben lévő korszerűtlen járműveket kiváltsák, hívta fel a figyelmet a tárcavezető. Júniusban a belföldi értékesítés árai 1,8%-kal emelkedtek, míg az export árai 1,4%-kal csökkentek az egy évvel korábbiakhoz viszonyítva, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A belföldi árak éves emelkedése és az export árak csökkenése is enyhén lassult a májusi 1,9, illetve 1,8%-ról. A termelői árak így együttesen 0,4%-kal alacsonyabbak voltak a tavaly június. Az előző hónapokhoz képest a belföldi értékesítési árak 0,5%-kal növekedtek, az export árak pedig 0,1%-kal mérséklődtek. A KSH közölte azt is, hogy az első fél évben 6278 új lakás épült, 22%-kal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 16588 volt, 29%-kal több, mint 2025 azonos időszakában. A megyei jogú városokban 32%-kal, a fővárosban és a többi városban egyaránt 22%, a községekben pedig 18%-kal több lakás épült, mint a múlt év első felében, írja a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Kedden többnyire derült napos száraz idő várható, a Dunántúl északi és nyugati részén élénkül meg a déli szél, a hőmérséklet térségünkben délután 37 és 40 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt, kellemes időtöltés, szép napot kívánok Önöknek, Béli Katalin szerkesztő műsorvezetőt hallják az augusztus 4-i keddi Kontinentális reggeli című programmal. Isten éltesse a domonkosokat, a dominikákat és mindazokat, akik ezen a napon tartják születésük napját. A nap híres szülöttje Louis Armstrong, aki 1901-ben látta meg a napvilágot. Kedves hallgatóink, itt az Európa Rádió Kontinentális reggeli című műsorában hamarosan a kalendárium következik a további nevezetes dátumokkal. A 7:30-as híreket követően a Tokaj-hegyalja Egyetemre látogattunk, ahol szeptemberben 383 egyetemi polgár kezdheti meg tanulmányait. Ez 15%-kal haladja meg a tavalyi hallgatói létszámot. Dr. Kéri Szabolcs rektort kérdezzük, számítunk figyelmükre, rádiózzunk együtt.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, augusztus 4-e van, Domonkos és Dominika nevenapja, de ma ünnepelnek Dominik, Domokos, Domos Döme, Dömös Indra, Kerubina, Nedda és Törtel nevű hallgatóink is. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. Ha az események sorában nézek, akkor azt látom, hogy 1789-ben ezen a napon, a csodák éjszakáján Párizsban eltörlik a nemesi előjogokat. 1903-ban megválasztják 10. Pius pápát a katolikus egyház vezetőjévé. 1914. augusztus 4-én az első világháborúban a német haderő lerohanja Belgiumot, hogy megindíthassa a támadását Franciaország ellen. Válaszul Nagy-Britannia hadat üzen Németországnak. 1944-ben, ez már a második világháború, a Gestapo felfedezi azt az amszterdami búvóhelyet, ahol Anna Frank és családja rejtőzik. 1965-ben megkezdik a berlini tévétorony építését Kelet-Berlinben. 1977. augusztus 4-én Franciaország bekapcsolódik a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozását célzó egyezmény kidolgozásába. 1995-ben megkezdődik a vihar hadművelet, 2000-ben pedig Göncz Árpád köztársasági elnök 10 éves államfői tevékenységét befejezve a tisztséget Mádl Ferencnek adja át. 7 évvel később, 2007. augusztus 4-én pedig elindul az amerikai Phoenix űrszonda a marsi élet kutatása céljából.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

0: Közöny. Mostanában egyre inkább arról győződöm meg, hogy az élet legnagyobb ellensége a közöny. Saját magamat, másokat, meg úgy unblock szemlélve a világot, azt veszem észre, hogy egyre nehezebben tudunk megrendülni, pozitív vagy negatív irányba kilengeni érzelmileg. Pedig folyton folyvást ellátnak a mindennapok és kicsiny nagyvilágunk hírei anyaggal, ami próbára teszi sztoikus nyugalmunkat és beletörődésünket. Hozzászoktunk annak idején a Covid-hoz, egy néhány hét elteltével hozzászoktunk a mellettünk dúló háborúhoz is. A törökországi, szíriai földrengés képei is csak ideig óráig kavartak fel, aztán pár nap múlva már csak az esti vacsoránk majszolása közbeni háttérzaj maradt a túlélők után kutató mentési kísérletekről szóló híradás. Tudjuk jól, hogy reakciónk majdhogy nem természetesnek is számíthatna, hiszen a szervezetünk csak kis ideig képes maximum szinten tartani a stresszt, és az izgatottság adrenalinjának előbb vagy utóbb ki kell ürülnie a testünkből, hogy biológiai életünk folyhasson tovább. Én az érzésekről beszélek inkább, meg arról a tudatos végiggondolásról, ami elvezet bennünket a felismerésre, hogy minden, ami közel és távol történik, velem is történik, rám is hatással van, és bármennyire is szeretném, nem vonhatom ki magam az eseményekből, a világból, az emberiség nagy amalgámjából. Na, ez az elemi meggyőződés. Ez hol marad? Úgy tartom, hogy a közöny nem tűnik el magától. Olyan, mint egy örvény, ami egyre mélyebbre akarja húzni az embert. Feltett szándéka, hogy ne eressze újból a felszínre, ne lássa a napot, halljon meg örökre, még az emléke is süllyedjen a nagy tenger fenekére. Éppen ezért küzdeni kell. Más kiút nem is nagyon van. Minden reggelért meg kell harcolni. A felkelésekért. Azért, hogy az ember a maga szűkre szabott erejével bár, de megerőltesse magát, és kinyissa önmagát a világ előtt. Hogy felajánlja szemét, fülét, szívét, értelmét az eseményeknek. Tudassa, itt vagyok, befogadlak. Nem vagyok még halott. Érzem az ingereket, emberi reflexeim nem tűntek el végleg. Van, hogy ez nem megy, és az örvény ismét csak ránt rajta egyet. De nem torpan meg mégse, másnap újra kinyitja csikorgó hangok közepette lelke ablakait, hogy részesüljön a valóságból aznap is. Szóval közöny, meg érdektelenség, meg társai végzetesen elszigetelik az embert. Előbb csak távoli népek idegen dolgai iránt lesz közömbös, majd észre sem veszi, s a mellette levőt sem veszi már észre. A kimerészkedés, az önmagamba zártság ellenszere egyedül az a meggyőződés lehet, hogy végső soron mégiscsak össze vagyunk kötve, mindegyik ember, mindegyik emberrel, egy nagy szövet szálai. Ahogyan John Donne írta meg szépen, senki sem különálló sziget. A közönyt a közös tudja felülírni és legyőzni. Na meg a felismerés, életem, én magam csak részese vagyok, egyetlen eleme a nagy egésznek, s így a legjobb, ami megtörténhet velem, hogy elfogadom saját osztályrészem.
1: Útravaló. Egy társulszegődő gondolat.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A védelmi munkacsoport vasárnap úgy döntött, hogy egyelőre nem szükséges korlátozni az ipari felhasználók áramfogyasztását, tájékoztatott a kormányzati kommunikáció. A közlemény szerint egyelőre azért nincs szükség kötelező energiafogyasztási korlátozás elrendelésére, mert eddig több mint 300 vállalat jelentette be, hogy önként korlátozza energiafogyasztását összesen 400 megawatttal, és várható további 270 cég csatlakozása a felelős önkorlátozó cégek köré. A MÁV kedden is 17 és 22 óra között leállítja a vasúti teherszállítást. A takarékos fogyasztásban nagy szerepe volt a lakosságnak is országszerte, írja a közlemény. A kormányzati kommunikáció felhívja a figyelmet arra, hogy a hőség és a szárazság miatti legkritikusabb napok még előttünk vannak, ezért az eddiginél is fegyelmezettebb együttműködése kéri a kormány a magyarországi nagyfogyasztókat, állami és magáncégeket, az önkormányzatokat és az embereket. A folyadékpótlás pontosságára, a tűző nap kerülésére, a magunkra és másokra való odafigyelésre hívta fel a figyelmet a hőségben az országos tisztifőorvos a Magyarország kormányának Facebook oldalára feltöltött videójában. Oroszi Beatrix azt mondta, napi minimum 2,5 liter víz fogyasztása javasolt, de aki sokat jön, megy, izzad, fizikai aktivitást végez, ennél többre van szüksége. A tisztifőorvos azt mondta, az idősek, a krónikus betegek, valamint a gyerekek lehetőség szerint ne menjenek a napra, inkább hűtött helységben vagy árnyékos szobában töltsék az időt. A tisztifőorvos arra szólított fel, hogy figyeljünk egymásra és magunkra, ha valaki rosszul érzi magát a melegtől, azonnal kérjen segítséget, ha látjuk, hogy valaki rosszul van, adjunk neki vizet és kísérjük árnyékba. Augusztus 3-ától nem érvényesek a 2000. január 1-e előtt kiállított könyvformátumú személyazonosító igazolványok az uniós szabályozással összhangban. Korábban a belügyminisztérium arra hívta fel a figyelmet, hogy az ilyen típusú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványt használók többsége idős ember, akik közül sokan évek óta ugyanazt az okmányt használják. Az új kártyaformátumú személyazonosító igazolvány bármely kormányablakban igényelhető időpontfoglalás vagy anélkül. A személyazonosító igazolvány cseréjekor a régi okmányt be kell mutatni, az új átvitelekor pedig le kell adni. A 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes. A tárca tájékoztatása szerint, amennyiben az érintett egészségi állapot a mozgás korlátozottsága miatt nem tud személyesen megjelenni, a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál mobil kormányablakos ügyintézés is kezdeményezhető. A kérelmet a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani, szükség esetén orvosi igazolás csatolásával. Elindult a pótfelvételi eljárás, augusztus 7-én éjfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre, pótfelvételire azok jelentkezhetnek, akiket a július 23-án zárult általános eljárásban egy általuk megjelölt képzésre sem vettek fel, vagy idén nem jelentkeztek a felsőoktatásba, közölte az oktatási hivatal. A pótfelvételi ponthatárait augusztus végén hirdeti ki a hivatal, írja a közlemény. A tájékoztatás szerint idén is több mint 40 egyetem és főiskola hirdet a pótfelvételiben, alap, mester, valamint osztatlan képzéseket és felsőoktatási szakképzéseket. A pótfelvételizők minden képzési terület szakjaiból válogathatnak, és minden területen meghirdettek állami ösztöndíjas, illetve önköltséges finanszírozású képzéseket. A pótfelvételi eljárásban egy felsőoktatási intézmény egy képzésére lehet jelentkezni, a felvi.hu honlapról elérhető e-felvételiben augusztus 7-én éjfélig. A 2026-os felsőoktatási pótfelvételiben meghirdetett szakokra vonatkozó információk és a jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók a felvi.hu honlapon olvashatók, írja a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Kedden többnyire derült napos száraz idő várható, a Dunántúl északi és nyugati részén élénkül meg a déli szél, a hőmérséklet térségünkben délután 37 és 40 fok között alakul.
0: Az az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Szeptemberben 383 egyetemi polgár kezdheti meg tanulmányait a Tokaj-Hegyalja Egyetemen, 15%-kal többen, mint egy évvel korábban. Idén rekordszámú, összesen 422 jelentkezés érkezett az egyetem nappali képzéseire a tavalyi 350 után. A bővülés nem egyszeri eredmény. Az egyetem hallgatóinak összlétszáma 2024-ben 25%-kal, 2025-ben pedig további 16%-kal nőtt. A legnépszerűbbek közé tartozik a pedagógus képzés, a szőlészborász mérnöki szak, a gazdaságtudományok és a turizmus, adta hírül a Sárospataki Központú Intézmény a közösségi oldalán. A következő percekben a bővülés okairól dr. Kéri Szabolcs rektort Bódisz Attila kérdezi.
2: Különleges volt az idei oklevél átadó ünnepség a Tokaj-Hegyalja Egyetem életében, hiszen először nem fértek el egy nagy sárospataki közintézményben, a Művelődés Háza és Könyvtárában egyszerre a hallgatók és hozzátartozóik. Meg kellett bontani. Hogyan bontották meg ezt az eseményt?
3: Örömteljes esemény volt tekintettel arra, hogy olyan sok végzett hallgatónk volt már, hogy a családtagjaikkal együtt a Művelődési Ház nagy termében nem fértek be, ezért két alkalommal rendeztük meg a diplomaosztót. Délelőtt elsősorban pedagógus képzésben végzett hallgatók kapták meg az oklevelüket, délután pedig a többi szak végzett hallgatói juthattak hozzá a diplomájukhoz.
2: Hallgatóink emlékezhetnek rá, hogy az első, tehát a pedagógus szak és a hozzá kapcsolódó más képzésekkel kapcsolatban már készült egy beszélgetés az Európa Rádióban. Milyen évet zárt a többi szak itt az egyetem?
3: Számos végzett hallgatónk volt, legnagyobb örömünkre sokan végeztek már a mesterképzéseken is, illetve a szőlészetborászat, turizmus vendéglátás és az informatika is jó szerepelt. Ezt szeretném kiemelni, hogy a turizmus vendéglátás képzés az mindenféleképpen egy sikertörténet, mert tudtommal az összes végzett hallgatónk a térségben és máshol is azonnal munkát kapott.
2: Ugye a kapcsolatrendszernek köszönhetően ezek a diákok most már be tudtak járni Európa nagy részét, tényleg a szomszédos országoktól egészen nagyon távoli tájakig eljutottak. Ők talán az elsők, akik hasznosítani tudják ezeket a tapasztalatokat. Ők amellett, hogy ugye hallottuk, hogy a idegenforgalmi szakemberek el tudtak helyezkedni, a többiek milyen eséllyel jelentek meg a munkaerőpiacon?
3: Hasonlóan jók voltak a tapasztalatok, szőlészet, borászat természetesen az integráltan jelen van a térségben, és itt ilyen probléma nem lehet, hogy munkanélkül maradnak, sokan már ugye saját vállalkozásokat viszik, és így szerzik meg a szőlészborász diplomát. Pedagógusból, tanítóból, óvodapedagógusból, gyógypedagógusból pedig gyakorlatilag végtelen a kereslet.
2: Hogyha átnézzük a kalendáriumot, az elmúlt tanévi kalendáriumot, akkor igen színes volt az egyetem életében. Csak azért, hogy a hallgatók is lássák, hogy milyen szerepük van ezeknek a rendezvényeknek, vegyük más sorba őket. Ugye volt szakmai konferencia, ebből nagyon sokféle volt. Mi haszna van abból egy egyetemnek, hogyha egy ilyen nagyszabású, sokféle előtt adót felvonultató konferenciákat szervez, rendez?
3: Hát sokféle. Az első az mindenféleképpen a kultúra ápolása, a tudományművelés, a kulturális örökség terén, de vannak olyan szimpóziumok, ami talán ennél sokkal földhöz ragadtabb, kézzelfoghatóbb eredménnyel is járhat. Például a fitoplazma konferencia, ahol neves nemzetközi előadók szerepeltek itt, és mondták ennek a nagyon súlyos problémának a gyökereit.
2: Voltak olyan rendezvények is, amelyek elsősorban a helybelieknek, a környékbeli embereknek szólnak. Hát ugye ilyen például a Senior Akadémia, ahol hát szintén értékes előadók jelennek meg, tehát egy sajátos korosztályt szólítanak meg. Tehát ezeknek milyen szerepük van az intézmény életében?
3: A Senior Akadémia Magyarországon és a világon mindenütt egyik a legfontosabb rendezvényeknek, amit egy egyetem tartat. Tekintettel arra, hogy egyre több olyan polgártársunk van, aki már olyan korban jár, hogy ez neki aktuális. Egyrészt ez segíti az egyetemmel a kapcsolattartást, tehát a régi diákok visszajárhatnak, bejutnak az egyetem falai közé, illetve újra lehet érni azokat a tapasztalatokat, ami egy egyetemi léttel jár. Ennek a mentális egészségre, a kognitív kapacitás ébrentartására és a közösség formálása is nagyon-nagyon pozitív hatása van, úgyhogy ez egy fontos szerep.
2: Megjelent az intézmény, mint rendezvényszervező is, hiszen akárha a sárkányhajó versenyre gondolunk, ami egy sport rendezvény volt, de hát akár a koncertek is, amelyeket itt szervez az intézmény, ezek már inkább a fiataloknak szólnak, és nem csak azoknak, akik ide járnak, hanem sok mindenkinek. Ezzel mi a céljuk?
3: Az oktatáson és a kutatáson túl, ami az egyetemnek a két fő missziója, van egy harmadik misszió is, az pedig a sport, a kulturális élet, egészségügy támogatása a térségben, és ezek a rendezvények, beleértve a sportrendezvényeket, a koncerteket, a színházi előadásokat, mind-mind ezt a célt szolgálják, ez úgy harmadik missziós tevékenység. Ma már egy egyetem nem zárkózhat be az elefántcsontoronyban, és nem építhet csak arra, hogy valahol a falakon belül akármilyen színvonalas oktatás és kutatás zajlik, meg kell nyitni ezt a szférát a közönség számára, és ezek a rendezvények erre kiváló alkalmat adnak.
2: Az év vége felé lezárult egy nagyon nagyszabású és mondhatni, hogy széleskörű projekt, amely több éven át tartott, és több milliárd forintba került, és volt benne minden, építkezéstől kezdve tananyagfejlesztésig. Ez mekkora löketet adott az intézménynek, hiszen hallottuk, hogy a legmodernebb modulokat építették be a képzésben.
3: Hát az intézmény életében ugye 5 éves most az egyetem, számos változás történt. Ez a pályázat volt, amely stabil pont volt 2021-től kezdve. Ugye a emblematikus Lechner épület felújításának nagy része is ebből történt. Korszerű oktatási termek, multimédiás felszereltség, drónok, nagyon sok minden beszerzésre került ebből a pályázatból. Csak pozitív dolgot lehet elmondani ezzel kapcsolatban.
2: Jó hírrel kezdtük, hogy nagyon sokan kaptak diplomát, de még jobb hírrel tudjuk folytatni, hogyha végig mennek a következő évek, akkor még több diák kaphat, vagy hallgató diplomát, hiszen újabb felvételi rekordot tudhat maga mögött az intézmény. Mik ezek a számok, mik igazolják vissza ezeket a kijelentéseket?
3: A rendes felvételi periódus lezárása után 383 hallgató jelentkezett hozzánk, ami kb. 15%-os növekedés az előző évhez képest, és úgy tűnik, hogy 5 év táblatában az átlagban 15%-os évi növekedés, ez minden egyes alkalommal megjelenik. Nagyon népszerű volt a pedagógus képzés, az agrárképzés, turizmus vendéglátás, gazdaságtudományi képzés nagyon gyorsan felzárkózik ehhez. Örvendetes tény, hogy egyre többen szeretnének nappali tagozatra járni ide az egyetemre, ami nyilván a helyi diákság fejlődését, virágzását vonhatja maga után, egy élő és intenzív közösséget kialakítva egy Sárospatakon. Ennek a legfontosabb, hát korlátozó tényező ez a kollégiumi helyek elérhetősége, hiszen egy ilyen vidéki városban tipikusan a kollégiumét lehet építeni. Ez egy nagy kihívás lesz a jövőben.
2: Milyen feladatok elé állítja ez akár az intézményvezetést, akár a oktatókat, hogy folyamatos növekedés, egyre több diákkal kell foglalkozni. Régebben az volt az egyetemnek a szlogenje, hogy itt a neveden szólítunk, tehát szinte minden diákot külön-külön ismert mindenki, de hát ez lassan kezd feloldódni.
3: Itt a Sárospatak Egyetem egy kis egyetem, ezt sokszor kritikaként is meg szoktuk kapni, hogy 1200 hallgató az, aki most hozzánk kell, és aki ismeri az itteni feltételeket, egyetem méretét, épület méretét, a tanári gárdát, akkor azt mondhatja, hogy ezzel gyakorlatilag az egyetem megtelt. Ez a hétköznapokban is érezhető, de hát amikor legtöbb hallgató megjelenik nálunk, az nyilván vizsgai időszak, és olyankor már határozottan zsúfolt érzete van az embernek itt az épületben. Ha szigorúan, operatív módon azt nézzük, hogy hány tantermünk van, hány oktatónk van, milyen kapacitásokkal rendelkezünk, akkor az 1200, ez a max. Tehát ha ennél többet szeretnénk ide Patakra, 2000-3000-et, akkor mind az infrastruktúrát, mind pedig a személyzetet fejleszteni kell. Tehát pici egyetem, ez kétségtelen, de a kapacitásokat ez a hallgatói létszám tökéletesen lefedi.
1: Dr. Kéri Szabolcs a Tokaj-Hegyalja Egyetem rektorával Bódis Attila beszélt.

0: 8 órakor híreket hallanak itt az Európa Rádióban, várom Önöket a következő órában is.
1: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Teljes egyetértés mutatkozott egy új vízstratégia szükségességében a parlamenti frakcióvezetők hétfői egyeztetésén. Magyar Péter miniszterelnök a Sándor palotában tartott tájékoztatón hangsúlyozta, a politikának kell meghoznia a szakmai javaslatokon alapuló végső döntéseket. Kiemelt feladatnak nevezte az energiatároló kapacitások és szélerőművek megépítését uniós források bevonásával. A kormányfő szerint eljött az összekapaszkodás ideje a közép- és hosszú távú intézkedések meghozatalához és a források hatékony felhasználásához. Nem látta a nemzeti összefogásra irányuló valós szándékot a miniszterelnökben Rétvári Bence a Sándor palotában tartott hétfői egyeztetésen. A KDNP frakcióvezetője szerint a kormány saját mulasztásait és hibáit akarja az emberekre hárítani a krízis helyzetben. Úgy véli, a meteorológiai előrejelzések már hetekkel ezelőtt rendelkezésre álltak, de a kormány az utolsó pillanatban kapkodott. Kiemelte, köszönet jár a magyar embereknek és a vállalatoknak, amiért mindent elkövetnek az energiaellátás fenntartásáért. Átfogó energia és víz stratégia megalkotását sürgette Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke a Sándor palotában tartott egyeztetésen. Kifejtette, pártok felett álló transzparens eljárással kell elkerülni, hogy a mostanihoz hasonló krízis állapot alakuljon ki a jövőben. Hangsúlyozta, hogy a stratégia megalkotása során nem szabad nemzetközi szervezeteknek vagy lobbicsoportoknak beleszólást engedni. Szerinte elfogadhatatlan, hogy a lakosság korlátozásával akarják kezelni a helyzetet, mivel a nagyfogyasztók felajánlásaival is biztosítható a stabil ellátás. Megjegyezte, a következő hónapok fognak rámutatni, hogy a kormány képes lesz-e tartós megoldást nyújtani a jövőre nézve. A vezetetlenség állapota fog folytatódni a kormány részéről Bóka János szerint. A Fidesz frakció vezetője a Sándor palotában tartott egyeztetés után kijelentette, hogy a kormányfő nem beszélt konkrét határidőhöz kötött intézkedésekről, így nőttek az aggodalmai a válságkezeléssel kapcsolatban. Azt mondta, a kormányzás felelősségét nem lehet áthárítani a magyar emberekre vagy a cégekre. Hozzátette azt is, hogy a Fidesz frakció a legnagyobb szakmai konstruktivitással fog hozzászólni az esetleges jövőbeli kormányzati előterjesztésekhez. Magyarországnak szüksége van egy erős, integrált és nemzetközileg elismert víztudományi központra vagy intézményrendszerre, közölte Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter. Emlékeztetett, hogy 2012-ben zárták be a hazai vízgazdálkodás korábbi legfontosabb mérnöki és információs központját, a VITUKIT, azaz a Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóintézetet. Kiemelte, a következő évtizedekben az ország biztonsága egyre nagyobb mértékben függ majd a vízkészletek megőrzésétől és a tudományos döntésektől. A jövőbeli intézménynek átfogóan kell összefognia a hidrológiai, vízminőségi, ökológiai és energetikai kutatásokat. Ehhez egységes víztudományi adatpolitikára, modern mérési infrastruktúrára és egyértelmű állami felelősségvállalásra van szükség. Veszélyes idegenhonos növény, az indiai lótusz jelent meg az Alcsi Hold Tiszána stégek környékén, feltehetően szándékos betelepítés miatt. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság figyelmeztetett, hogy a növény agresszív terjedésével kiszorítja az őshonos védett fajokat, például a fehér tündérrózsát. A stégbérlők kötelesek betartani a környezetvédelmi szabályokat, ellenkező esetben az igazgatóság felmondhatja a bérleti szerződéseket. A leghatékonyabb védekezés a rizómák és hajtások teljes körű kiásása, amit a magok rendkívüli ellenálló képessége miatt évekig ismételni kell. A hatóságok arra kérik a lakosságot és a tulajdonosokat, hogy jelentsék a lótusz megjelenését, és szigorúan tilos a természetes vizekbe ültetni azt. Avartűz akadályozta a vasúti közlekedést a Budapest Újszász-Szolnok vonalon hétfőn este a MÁV Inform tájékoztatása szerint. Gyömrő és Mende között átmenetileg nem közlekedhettek a vonatok a lángok miatt. A szakemberek átszervezték a forgalmat az érintett vasútvonalon.
0: Az időjárásról.
1: Csak gomoly felhők fordulhatnak elő az égen, csapadék nem valószínű, egyes helyeken megélénkül a déli szél, keleten azonban inkább mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 41 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Találd meg a küldetésed. Azért jelentem meg neked, hogy terjesztője és tanúja légy annak, amit láttál. Apostolok cselekedetei 26. fejezet 16-os vers. A baseballban az elkapójátékos megpróbálja elterelni az ütőjátékos figyelmét. Egy alkalommal, amikor Jogi Berra volt az elkapó, Hank Aaron állt fel ütni. Jogi rákezdte: Hank, rossz irányba néz a felirat az ütődön, magad felé kellene fordítanod. Majd így folytatta: jobban tennéd, ha ellenőriznéd. Hank egy szót sem szólt. A következő dobásnál kiütötte a stadionból a labdát, majd miután körbefutotta a bázisokat, visszaérve ránézett Jogi Berrára, és ezt mondta: nem olvasgatni jöttem, hanem győzni. Nagyon fontos, hogy tudd, miért vagy itt, és ne hagyd, hogy bárki is lebeszéljen az elhívásodról vagy a küldetésedről. Ma sokan mondogatják, hogy keresik önmagukat. Az ilyesfajta keresésnek semmi értelme, ahogy egy lelkipásztor fogalmaz: ha nem tudod, ki vagy, honnan tudod, mit keres? És honnan tudnád, hogy megtaláltad, ha egyszer azt sem tudod, mit keresel? Egy kenyérpirító sosem találja meg önmagát, egy kenyérpirítónak egyszerűen azt kell tennie, amire a gyártó szánta. Pálnak természetfeletti találkozásban volt része a damaszkuszi úton, amikor ezt mondta neki Krisztus: azért jelentem meg neked, hogy terjesztője és tanúja légy annak, amit láttál, és amit majd még ezután fogsz látni. Ha rá akarsz találni a küldetésedre, Istentől indulj ki. Ő alkotott és váltott meg téged, neki van terve az életeddel, és ő fogja azt kijelenteni neked. Ön a Mai Ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: Mai Ige, 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is, Béli Katalin, szerkesztő műsorvezető vagyok. Augusztus 4-én kedden folytatjuk Kontinentális reggeli című programunkat. Az előttünk álló órában ellátogatunk Erdélybe és a Felvidékre is. A Csíkszeredától 12 kilométerre fekvő szép víztelepülésre hívom önöket, ahol bemutatták miskolci csoportunknak a Székely határőr emlékhelyet.
2: A kiállításunk az idén lesz 5 éves, augusztusban 2021-ben nyílt meg, és azóta több mint 40 ezer ember fordult itt meg a kiállításunkban. Ugye a kiállításokat végigjárva, főleg itt az első-második világháborúnál kezdnek a látogatókból is előtörni a személyes érzelmek, élmények, szülőkön, nagyszülőkön keresztül, és ezt látjuk a könnyező szemeket, és ugye ezt mi is minden nap átéljük minden csoportnál, amelyikeket mi végigvezetünk a kiállításunkban, hogy hogyan elevenedik fel a történelem, és sajnos a sorsok hogyan is fonódnak össze.
1: Elkészült a felvidéki kövecsesi temetőben Huszti Mihály mártír Gályara prédikátor síremléke, valamint a naprágyi születésű Balogh Gyula költő síremléke. Erről beszélgettünk Rákos Lóránt felvidéki püspök helyettessel.
3: Bőségesen alkottunk emlékjeleket a két község temetőjében. Kezdtük először is tavaly szeptemberében, amikor is naprágy szülöttjének, Balogh Gyula költőnek emeltünk egy emlékművet naprágy temetőjében, aminek a teljessé válása éppen az elmúlt héten történt meg, hiszen maga az emlékmű még kapott egy körbekerítést vízgömbökkel, úgyhogy ennek is örvendezhetünk most már, hogy ennek a végére értünk, illetve annak apropóján, hogy ebben az évben van a protestáns Gályára prédikátorok szabadulásának a 350. évfordulója, ezért a két gyülekezetünk, a naprágyi és a kövecsi gyülekezetünk úgy döntött, hogy naprágyi Füleki István Gályára prédikátor emlékére emelünk egy síremléket naprágy temetőjében. Ő ugyanis sajnos nem tért haza élve a mártíromságból, a tortúrából. Valahol Nápoly rabtemetőjében van eltemetve.
1: Ezek lesznek tehát a témáink, várom önöket szeretettel.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Az elmúlt héten már hívtam a hallgatókat Csángóföldre. Most a miskolci látogatócsoport Erdélyi útjának következő állomását mutatjuk be, a Miskolctól 600 kilométerre fekvő Szépvíz településre invitálom önöket. A falu Romániában, Hargita megyében, Csíkszeredától 12 kilométerre északkeletre, a Gyimesbe vezető úton a Szépvíz patak völgyében fekszik. A monda szerint neve onnan származik, hogy Szent László a kunokat legyőzve lovával egy szikláról a patakba ugratott, és azt mondta, így áll lovam, mert ez szép víz. Itt látogattuk meg a Székely Határőr emlékközpontot, amely emléket állít az ezer éve itt élő székelység határőrizetben betöltött szerepének. Az impozáns, a kor követelményeit is figyelembe vévő emlékhely embernagyságú viasz alakjaival, digitális tájékoztatókkal, eredeti tárgyi emlékekkel és kiváló szakvezetéssel szolgál. Így fogadták csoportunkat.
2: Szép víz a település, ahol érkeztek, több szempontból is különleges. A neve önmagában is nagyon szép, egyedüli a Kárpát-medencébe, magyar nyelvterületen, így a földrajzi meghatározott, hogy Csíkban van, ezt nem szoktuk hozzatenni, tehát helyesen Szépvízként emlegetjük, de gyakran Csík Szépvízként fordul elő az íratokban. A kiállításunk 5 évvel ezelőtt nyílt meg, augusztus 14-én lesz egészen pontosan 5 éve, hogy látogatható a kiállítás. Több mint 40 ezer látogatónk volt, a Kárpát-medence majd minden területéről érkeztek már látogatók, de volt látogatónk épp a múlt héten Dél-Afrikából magyarok, voltak Japánból, Kanadából és igazából a szórvány majd minden területéről.
1: A köszöntést követően Szakács Gáborral, a Székely Emlékhely idegenvezetőjével indultunk megtekinteni a tárlatot.
3: Egy kun könnyű lovasi ijászt láthatunk bal oldalt, a jobb oldali roló pedig egy mongol nehéz lovas. Ilyen mongol tatár csapatok bezsérték fel állít 1241-42-ben nagy tatárjáráskor. Hatalmas pusztítás végeztek egész szárdi felégetik, felpérzselik, és ugye legnagyobb csata, Muhi csata, 1241 állít is Szent Lászlóhoz kapcsolódik, mivel Erdélynek a fővédőszentje. Szent László, van egy nagyon szép legenda, ami úgy szól, amikor itt járt Szent László, és tőlünk nem messze, kb. 6 km-re található kicsi fogalmas, úgy hívják azt az erdős területet, legyőzte a kunokat, hálaimát mondott majd a lovával, beugrott a völgybe, és mondta a lovának, így a lovam, mi szép vízez, megitatta a patakba, így kapta a patak a szép vízez, majd később a településünk neve is ezt vette fel, ezt viseli. Azt nem tudjuk, hogy valósában járt egy Szent László, de azt tudjuk, hogy még egy ilyen nevű település nincsen sem Erdélyben, sem Magyarországon, feltétlenül, hogy lehet a legendának valamilyen valóság alapja. Az elmúlt évtizedekben kápolna romot találtak itt kint Pogányhavason, ezt igyekeztek helyreállítani, és valószínűleg település létezett ott már a korábbi évszázadokban is. Ennek az összeállításnak a másik érdekessége, a kisebb méretű fényképek, ezek templomi freskóban vannak kifényképezve, azt mutatják, hogy Szent László legendákat nagyon sok középkori erdélyi templom falára megfestik freskóként, viszont ezekről a freskókról azt kell tudni, hogy nem Szent László időszakában készülnek, hanem 300-400 évvel később, és az akkori kornak megfelelően festik meg, vagyis az akkori művészek tudása szerint az akkori korokat és az akkori kornak megfelelő fegyvert, ruhát ábrázolja, nem a Szent László
1: A Székelyföldön jár nem mulasztja el a Madé falvi vérengzés emlékművének megkoszorúzását. Mária Terézia királynő 1762 évi rendeletének értelmében az erdélyi és ezen belül a székely határvédelmi rendszer létrehozásának célja Erdély keleti határának megvédése, a kisebb port

0: A défalvi vérengzés után azonban a székely lakosság kénytelen volt meghajolni az uralkodói akarat előtt. Erről így meséltek csoportunknak a székely határőr emlékhelyen.
1: 1763 év végén elkezdődnek a sorozások, 64-ben folytatódnak, viszont itt a székely férfiak, főként a csíkiak és a három székelyek nem akarnak válni katonának, nem akarnak fegyvert fogni. 1764. január 6-án Csíkmadé falvára gyűlnek össze a székely férfiak, és megfogalmazza a kéréseiket, hogy ők beállnának katonának, de ilyen és ilyen feltétel mellett. Ezeket beküldjük Csíkszeredába, Mikóvárba, hát ilyen feltételek voltak, és ugye elégedetlenség az abból adódott, hogy Mária Terézia a régi adómentességet nem akarja megadni a székelyeknek. Ezt nem akarják ők elfogadni, hogy ezzel ők rendelkeznek évszázadok óta, és ez is egy oka az elégedetlenségre. Másodszorban ráéreznek arra, hogyha ők beállnak itt akár szép vizén határőrnek, őket nem csak a határa vezényelhetik el, hanem a birodalom katonáiként bárhová elküldhetik őket Nyugat-Európába. Ezt nem akarják ők elfogadni, miközben egy székely határőrnek a nyugat-európai birodalmi háborúkhoz. Hát írott formában Csíkszeredából, a Mikóvárból választ nem érkezik Madé falvára, hanem következő nap január 7-én hajnalban ágyukat vitetnek a tisztek a Hargita oldalába, és Madé falvát megágyúzzák, az a madéfali veszedelem, vagy vérengzés, vagy szikulicidium, vagy székely mészállás, ahol több mint 200-an halnak meg azon a hajnalon, sokan az ágyutűzbe, sokan, aki menekül a császári katonák, lekoszabolják a település határában. Két választásunk marad a székely férfiának, ugye ezt a mészállás követő időszakra értendő, vagy itthon maradnak és beállnak katonának, felveszik a fegyvert, vagy nagyon sokan ekkor menekülnek el, ekkor csangálnak el Moldvába, Moldvában bújdosnak, majd 1775-től Hadik András híres huszárkapitány, aki Berlint is elfoglalta, akiről mozifilm is készült, a Hadik című film. Na ez a Hadik András felkeres őket, összegyűjti és Észak-Moldvában, Bukovinában letelepíti őket, ekkor alapítják Hadik falva, András falva, József falva, Isten segíts és fogadj Isten településeket, ők a bukovinai székek, akik innen menekültek el Székelyföldről a madéfali veszedelmet követő időszakban. A bukovinai székeknek egy részét 1880-as évek környékén kitelepítik és áttelepítik Belgrád mellé Hertelendi falvára, majd a második világháború alatt, amikor a dunamenti svábokat kényszeresen kitelepítik, a férfiakat, katonának, a nőket a Malenki robotra, az ők házaikba betuszkolják, erőszakkal betelepítik Hertelendi falvára a székeknek egy részét, sajnos így a sorsok összefonódnak, ugye nagyon sok olyan történet van, a leves az asztalon még gőzölgött, a sváb családot kitelepítik, és kényszeresen a székeket beteszik azokba a családi házakba, és sajnos ilyen módon kapcsolódnak össze a sorsok. A svábok sorsa is sajnos ugye ilyen nehéz volt és borzalmas, ugye, és a bukovinai székeknek is sajnos az egész sorsuk ilyen volt.
0: A székely határőr ezredek már 1792-től részt vettek a nagy francia forradalmat követő háborúkban, amelyek a napóleoni háborúkkal folytatódtak egészen 1815-ig. Ez volt az erdélyi határőr ezredek történetében a leghosszabb ideig tartó háborús megpróbáltatás, hiszen ebben a periódusban szinte minden évben mozgósítva voltak. Az 1805. december 2-ai Austerlici csata volt az egyetlen hadi esemény, amelyben a két székely gyalogezred és székely huszárezred egyszerre vettek részt. Olvasom a Székely Határőr Emlékközpont kiállítást kísérő kiadványából. Ugorva az időben, az 1848-49-es évi forradalmi szabadságharc idején a székely határőr ezredek beolvadtak a honvédseregbe. A honvédőháborúk idején a székely honvédzászlóaljak számtalan ütközetben vettek részt és arattak győzelmeket az osztrák csapatok felett József Bem tábornok parancsnoksága alatt. A szabadságharc 1849. augusztusi bukása után többé nem szervezték újjá a székely határőr ezredeket, és 1851. januárjában Ferenc József császár rendeletben szüntette meg az erdélyi határőrvidéket. Az első világháború idején 1914-ben az osztrák-magyar monarchia területén 52 millió lakos élt. A császári és királyi hadsereg a birodalom teljes területéről nyerte kiegészítését. Ennek alárendeltségébe tartoztak az erdélyi császári és királyi gyalogezredek. 1940-ben az elmérgesedő magyar-román viszonyt a bécsi német-olasz döntőbíráskodás oldotta fel. Ennek eredményeként Észak-Erdélyt augusztus 30-án visszacsatolták Magyarországhoz. Erről így mesélt vezetőnk,

0: a székely határőr emlékhelyen.
1: Folytatnánk 1940. augusztus 30-a, második bécsi döntés, amikor is Észak-Árdit Romániától visszasatolják Magyarországhoz. Észak-Árdi településeire pedig bevonulnak a honvédek, a lakosság zeneszóval, énekszóval köszönti őket, ugye boldogan élik meg ezt az időszakot, ugye végre ugye magyar fennhatóság elé kerül, ugye alá kerül Észak-Árdi. Viszont a dél-árdélyi magyarság egy tragédiaként élik meg ezt az időszakot. Itt visszatérnék Martonáronra, Gyulafehérvár dél-árdélyben marad, ő megtehette volna, hogy az érsekséget áthelyezi Észak-Árdélyben, de ezt nem tette meg, azt válaszolta, hogy akkor cserben hagyta volna több mint 100 000 főt számláló dél-árdélyi magyarságot. Az jelentett még egy másik dolgot is, amikor jött Észak-Árdélyben a híveihez, akkor csak útlevéllel utazhatott, ugye a román-magyar határ csak útlevéllel lehetett átlépni. A második világháborúban itt Szépvíz környékén is nagyon sok harci eseménynek erősül, ezek a fatörzsek is elő tanúskodnak, rájtek ajtókat találunk rajtuk, ki lehet nyitani. A belsejben pedig ilyen régi fényképek vannak felszögezve, és azok a vastarabok, amik bele vannak a falba várva, ki lehet tapogatni. Kell vigyázni, az újra nagyon élesek, azok levisszárba talált rápászdaraboknak a maradvány, amikor a lövedék felrobbant, ilyen izzó vastarabok röpködtek a levegőbe, jó esetben a fába csapódtak, rosszabbik esetben sajnos valamelyik katonának a testébe, ugye az elmúlt évtizedekben is még kerültek el olyan verekfalk, ahol ilyen rápászdarabokat talált a fűrészüzemnek a gajtérlapja a fába, de ugye az a jobbik eset, hogy nem katonai vagy emberi testbe csapódtak ezek a szilánk darabok. 1944-ben járunk, és ez a vetített rész, ez tőlük nem messze található magaslati gond, a csíki havasok legmagasabb pontja, 1494 méter magas, szellő tetők, szemből támadnak a szovjetek, és a levészárból a honvédek viszonozzák a tüzet, de Csobányos völgyen felül jobb oldali völgyből jönnek a szovjet harckocsik, és a távolba, ha elnézünk itt légvonalba, valahol a messzeségben, ott található magyaros tető, ugye ez itt a keleti Kárpátoknak a vonulata, ahol mind a két háborúban nagy harcokra kerül sor. A tőlem jobbra lévő kereszt, egy szépvízi családi házról került ide, a háború nyomait őrzi ez a kereszt, a társa ma is áll a ház tetején. Jelképesen ez a kereszt emléket állít a háborúk mindenkori női áldozatának, és amiről kevesen beszélnek, és világszerte kevés emlék mellett a nőknek a tiszteletére. Nagyon sok székanyának született szovjet katonától gyereken nem szerelemből, hanem erőszakból, generációkon átívelő szenvedés, fájdalom, és sajnos a társadalom is hibás volt, mivel ezeket a nőket, anyákat kiközösítette, nem fogadta be, pedig ők erről nem tehettek, hogy az ellenség katonái elkövetik ezeket a borzalmakat rajtuk. Akik túlélik a háborút, nagyon sokszor, nagyon sokan pedig elkerülnek hadifogságba, nem csak katonák sajnos, hanem rengeteg civil, orvost, ügyvédet, papot, tanárt visznek hadifogságba, Romániában. Fogságban volt egy gyűjtőtábor, innen vagonírozták és vitték a Szovjetunióba, és sajnos több ezer ember nem tér haza soha, ott maradnak mind a ketten valamelyik levészárokban. Szomszédos településen Bíró Mátyás bácsi, ő Arhangelszkben volt hadifogó, és elmesélte, hogyan kerültek oda. Marhaszállító vagonokkal vitték oda őket 4800 katonát, Moszkvától még vizet sem adtak számukra, csak sósalat. Amikor megérkeztek a vonatszerelvények, akkor egy kilométer hosszú gödröt ásadtak a katonák, nem tudták, hogy miért kell, aztán kiderült, hogy tavaszra a 4800-ból 800-an maradtak élve. Egy tél alatt 4000 katona vesztette életét, a hideg, az alultáplálása, a fertőzések és a kényszermunka miatt. Ő szerencsésnek mondhatta magát, hogy élve hazakerült, aztán később családot is tudott alapítani, de sajnos több ezer bajtársának a sorsa megváltozik, és sajnos nem tér haza.
0: Összeállításunk végén hallgassák meg azt a felvételt, amelyben a múzeum létrejöttéről kérdeztem vezetőnket.
2: Én Szakály Zoltán vagyok, a Székely Határ Emlékközpontnak az egyik idegenvezetője. A kiállításunk az idén lesz 5 éves, augusztusban 2021-ben nyílt meg, és azóta több mint 40 ezer ember fordult itt meg a kiállításunkban. Hát ez egy kis településre viszonyítva, ez egy nagy számára büszkék is vagyunk.
0: Határoljuk már be Szépvíz települést geográfiailag a térképen.
2: Igen, hát Szépvíz, ugye ezt nem szoktuk használni, hogy Csíkszépvíz, ez Csíkszeredától 11 kilométerre található a gyímesek irányába, ugye Erdélyben, jelenleg Romániában, és hát valójában itt egy valamikor itt a határ menti település volt, ugye az 1000 éves határt, ha vesszük.
0: Maga itt megrendült emberekkel találkozik napról napra.
2: Igen, ugye kiállításokat végigjárva, főleg itt az első-második világháborúnál kezdnek a látogatókból is előtörni a személyes érzelmek, élmények, szülőkön, nagyszülőkön keresztül, és ezt látjuk a könnyező szemeket, és ugye ezt mi is minden nap átéljük, minden csoportnál, amelyikeket mi végigvezetünk a kiállításunkban, hogy hogyan elevenedik fel a történelem, és sajnos a sorsok ugyanis fonódnak össze.
0: Azt el kell mondani, hogy egy rendkívül szép dekoratív, nagyon információ gazdag és nagyon sok történelmi adalékot feldolgozó kiállítás. Mennyi ideig készült ez, és milyen anyaggyűjtés előzte meg?
2: Hát a kiállításunknak az elkészült, az több évre visszavezethető. 2011-ben lett egy tanulmánykötet kiadva, határvédelem észadai Székelyföldön. Történészek ezt már a székely katonáskodást összefoglalták, és akkor jött az ötlet, az akkori polgármester Ferenc Tibor ötleteként, hogy ezt ki kellene kiállítás formában bontani. Folytatottak a kutatások, és a 2018-tól 21-ig készült az, és történt az építkezés, és a berendezések, majd 21-ben
0: egy
2: sikerült
0: megnyitni. Egy örmény épületben vagyunk, ugye?
2: Igen, egy örmény családi háznak a pincében vagyunk mostan, de ez egy örmény épület, ami 1866-ban épült. Ugye a Szépíznek ez is az érdekessége, hogy itt nem csak székelyek éltek, hanem székelyek mellett örmények és örmény kereskedők, akik Moldvából jöttek ide, és felvirágoztattak a település, meg itt a régi is, mivel ugye a gazdasági szemmel az egy fontos lépés volt nekik a megtelepedésük itt.
0: Érzik azt, hogy fellendült itt az élet, amióta van ez a múzeum?
2: Igen, ugye sok ezer ember megfordult itt, láthatjuk, itt próbálnak a helyek is csatlakozni, turizmusból részt vállalni, de még nagyon sok a kitaposatlan út, még ez a 40 ezer ember nem sok embernek mondott, vagy nem sok embernek jelent egy nagy számot, de szeretnénk, ha tényleg erre rá lehetne fókuszálni, és már ugye az elkövetkező ötletek az az, hogy ez csak a kiállítás, ami itt egy zárt épületben van, de ezt ki lehet vinni a természetbe, ahol itt a környéken pár kilométeren bejárása belül már ezek a történelmi helyszínek fizikailag is meglátogathatóak, átélhetők.
0: Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunkban a miskolci csoport erdélyi útjáról tudósítottunk, egészen pontosan a Miskolctól 600 kilométerre fekvő Szépvíz településről, ahol a Székely határőr emlékhelyet tekintettük meg.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Elkészült a felvidéki kövecsesi temetőben Huszti Mihály mártír gályara prédikátor síremléke, valamint a naprágyi születésű Balogh Gyula költő síremléke. Erről beszélgetünk Rákos Lóránt felvidéki püspök helyettessel. Kedves hallgatóink, a szlovákiai református keresztény egyház püspök helyettesét köszönhetem szeretettel a telefonvonal túlsó végén, Rákos Lórántot, akinek helyi kötődését említeném beszélgetésünk elején, hiszen a miskolci Lévai József református gimnázium egykori tanára, a Miskolci Egyetem joghallgatója, nem különben a Sajó Szentpéteri Nagy Templom református gyülekezetének testvér gyülekezetei, az ön gyülekezetei, és hát nem pihennek nyáron sem, hiszen a közösségi oldalukon nagyon szép emlékműveket láttunk, mégpedig naprágy és kövecses temetőiben. Áldás békesség, hát mi történt ott az önök környékén?
2: Áldás békességet kívánok én is. Szeretettel köszöntöm önt is és egyben a kedves hallgatókat is. Igen, bőségesen alkottunk emlékjeleket a két község temetőjében. Kezdtük először is tavaly szeptemberében, amikor is naprágy szülöttjének, Balogh Gyula költőnek emeltünk egy emlékművet naprágy temetőjében, aminek a teljessé válása éppen az elmúlt héten történt meg, hiszen maga az emlékmű még kapott egy körbekerítést vízgömbökkel, úgyhogy ennek is örvendezhetünk most már, hogy ennek a végére értünk, illetve annak apropóján, hogy ebben az évben van a protestáns gályra prédikátorok szabadulásának a 350. évfordulója, ezért a két gyülekezetünk, a naprágyi és a kövecsi gyülekezetünk úgy döntött, hogy a naprágyi Füleki István gályra prédikátor emlékére emelünk egy síremléket naprágy temetőjében. Ő ugyanis sajnos nem tért haza élve a mártíromságból, a tortúrából. Valahol Nápoly raptemetőjében van eltemetve, és hát így is próbálunk megemlékezni és főt hajtani az ő emléke előtt, hogy immár van egy olyan emlékjel naprágy temetőjében, ahova kimehetünk egy-egy koszorúval, egy-egy nemzeti szalaggal, és megemlékezhetünk hitvalló és valóban protestáns hitét bátran a végsőkig vállaló lelkipásztorról. És ugyanez az indítatás történt kövecsesen is, hiszen kövecses, illetve most már szórványszerűen hozzátartozó Sajókeszi egyházközségben szintén volt egy gályára prédikátor, Huszti Mihály, Fülek Istvánnak a sorstársa, ugyanis ő sem tért haza élve a tortúrából. Ő is Nápoly kikötőjében, vagy valahol a tengeren vesztette az életét, tehát az ő holttestének a sorsáról sem tudunk sok mindent. És hát kövecsesen is úgy gondoltuk, hogy őnek is legyen abban a temetőben egy méltó emlékező helye, ahol utoljára szolgált, ahonnan beidézték a pozsonyi víztervényszék elé. A Fülek István emlékmű az kicsit korábban készült el, június 6-án a Gömöri Református Egyház megye családi napján adtuk át a közönségnek egy kvázi újratemetés keretében. Huszti Mihály gályra prédikátor emlékműve pedig egész pontosan tegnap készült el, tehát teljesen friss. Még a festésnek a szaga érződik rajta, tehát teljesen friss az emlékmű, és ennek átadására pedig szeptember 12-én kerül sor a Kövecses Község falunapjának keretében, amelyre természetesen mindenkit szeretettel várunk, és fogunk is hívni sokakat, hogy ezen emlékjel előtt is főt hajthassunk, illetve megemlékezhessünk itt valló gályra prédikátorunkról.
1: Ön aktívan részt vett abban a zarándoklatban, illetve annak megszervezésében, amely a gályarabok útján megy végig. Mit kell erről tudnunk?
2: 2024-ben a Magyar Református Egyház Generális Konventjének elnöksége egy határozat keretében döntött úgy, hogy hozzuk létre a gályarab emlékutat, amely azon gyülekezetek, illetve helységek, intézmények láncolatát képezi, ahonnan származott, akár szolgálati szempontból, akár születés szempontjából, akár tanulmányok végzése szempontjából Gájára prédikátor. Ez az egész Kárpát-medencét áthálózza, és most már igazából a csatlakozási folyamatnak a végéhez értünk. Most már azt mondhatjuk, hogy a fűzére ezen gyülekezeteknek, ezen intézményeknek és helységeknek szinte teljes, bár még van egy olyan türelmi idő, nevezzük ennek, amelynek keretében még azok, akik meggondolták, átgondolták a dolgot, még csatlakozhatnak ezen láncolathoz. Úgyhogy most már abban a stádiumban vagyunk ezen emlékút képítése kapcsán, hogy egy térképet szeretnénk majd elkészíteni, egy Kárpát-medencei szintű térképet, amelyen egy kis horgony jelképpel lesznek jelezve azok a gyülekezetek, helységek, intézmények, ahonnan származtak ezek a Gájára hitvalló prédikátorok, és szeretnénk felkínálni a vallási turizmusnak, illetve az egyházi oktatásnak kiránduló, megállító helyként, célpontokként, hogy egyháztörténelmünknek ezen komoly példaértékű helyszínein álljanak meg, akár egy-egy pillanatra főt hajtani ezen elődeink előtt, illetve a láncolatban résztvevő gyülekezetektől, intézményektől, helységektől pedig azt várjuk el, hogy valamit tudjanak felmutatni a tőlük származó Gájára prédikátor életével kapcsolatosan, akár egy fotót, akár egy kis életrajzot, vagy bármilyen kis tárgyat, akár a templomnak egyik sárkában, vagy a parókiának egyik szobájában, bármi, csak valami felmutatható legyen annak érdekében, hogy az ott megálló személy, emlékező vissza tudjon repülni a lélekben, a történelembe, és meg tudjon emlékezni ezen hitvallókról.
1: Rákos Lóránt üspök helyettes úr egyébként, mint alkotó is közreműködött például a rimaszombati Gájára emlékmű megtervezésében, hiszen foglalkozik képzőművészettel is, festészettel, meg is festette, ha jól tudom, Huszti Mihály portréját. Ezekbe az emlékművekbe hogyan került be az ön kezemunkája, illetve az ön elgondolása?
2: Igazából Füleki István festettem meg egész pontosan.
1: Bocsánat.
2: 2017-ben a reformáció 500. évfordulóján döntöttünk úgy az általam beszolgált 4 gyülekezet presbitériumával, hogy valamilyen módon emlékezzünk meg a jeles évfordulóról. És hát Naprágyban történt az meg, hogy ott nem emlékelet emeltünk, vagy emléktáblát, hanem hát igazából arra adtam a fejemet, hogy vállaltam Füleki István Gájára prédikátor portréjának a megfestését. Ugye tudjuk, hogy őróla nem maradt fenn hiteles ábrázolás, tehát az a festmény, ami jelen pillanatban a naprágyi parókia épületében van kiállítva, az igazából egy elképzelt portré, amely azt a szenvedést, azt a helytállást, és ezt az emberi mélységet próbálja visszatükrözni, amelyet átélhetett az a 37-38 éves Füleki István, aki egyébként a tortúrától, a kínzástól, a folyamatos veréstől, aztán a végén már úgy nézett ki, mint aki egy 65 éves ember ábrázatát mutatja. Feljegyzések alapján társai azt mondták róla, hogy igazából öklendezés nélkül már nem lehetett ránézni. Hát igazából ezt a végletekig szenvedő embert próbálja bemutatni ez a portré. A rimaszombati Gájára emlékművel kapcsolatosan pedig azt tudom elmondani, hogy ugye Gáspár Péter akadémikus szobrászművész volt felkérve az elkészítésére, és hát én igazából a szellemi ihletet próbáltam nyújtani a művész úrnak, tehát maga a megjelenítése a szobornak, a kompozíciónak az teljes mértékben az ő érdeme, de a saját bevallása alapján is művész úr azt mondta, hogy ez egy nagyon jó csapatmunka volt, ez egy kicsit ilyen lazában fogalmazzak, nagyon jó csapatmunka volt, mert hát jelen pillanatban a Kárpát-medence egyik legmonumentálisabb és legteljesebb névsort nyújtó Gájára emlékműve készülhetett el ennek következtében.
1: Ön, mint jogász végzettségű, egyháztörténeti joggal is foglalkozik, a Gájárabok története minden szegmensében meg van kutatva, hogy ilyen csúnyán fejezzem ki magam? Tehát hol 350 éve történt mindez, mindent tudunk róluk?
2: Szinte már majdnem mindent tudunk róluk. Őszintén bevallva, igazából, amikor 2024-ben a Generális Konvent elnöksége elindította a Gájárab emlékútnak a létrehívását, akkor két szemét helyezett ennek élére. Az egyik dr. Csorba Dávid, igazgató úr, a Debreceni Református Kollégium szakigazgatója, egyetemi docens. Ő nyújtja igazából az egész folyamatnak a tudományos, akadémikus hátterét. Tehát talán azt mondhatom, hogy az egyik legkimagaslóbb kutatója ezen a egyháztörténetnek ezen részének. Én pedig kvázi az egyházpolitikai hátterét próbálom biztosítani ennek az egész folyamatnak. És hát úgy gondolom, hogy így ketten nagyon jó kis csapatot alkotunk, és tehát amikor meg kellett jelenni egy-egy ilyen emlékjel átadásánál, amikor a Gájárab emlékúthoz csatlakozó gyülekezeteknek átadtuk a jelképeket, akkor mindig Csorba Dávid docens úr biztosította a tudományos hátterét ennek, én pedig igazából az egyházpolitikai hátterét és eszmei bemutatását az egész útnak. Úgyhogy gyakorlatilag igen, a kérdésére válaszolva azt mondhatom, hogy most már a Csorba Dávidhoz hasonló tudós embereknek köszönhetően kimagaslóan fel van térképezve az egyháztörténetünk ezen része.
1: Ön ezt a fiataloknak is tovább tudja adni mindezt a tudást és kutatási eredményt, hiszen a Selye János Egyetem református teológiai karának oktatója, nyilván, hogy ez tananyag.
2: Igen, egyháztörténetnek egy komoly tananyaga, hiszen ugye az egyháztörténet az 1671 és 1681 közötti időszakot, amikor is ez a gyalázatos esemény megtörtént ezen 59 protestáns prédikátorral, sőt nem csak prédikátorral, hanem kántor is köztük volt, rektor is, tehát tanítók is voltak közöttük. Ezt a gyászi tizednek nevezi az egyháztörténetünk, amely már igazából a hitvallásunknak, illetve a hitünk vállalásának egy olyan példaértékű egyháztörténeti időszaka, amelyel hát nem csak a jövendőbeli lelkészeknek kell nagyon alaposan tisztában lenni, hanem átmeglátásom szerint minden református, evangélikus, protestáns hitvalló egyháztagnak is. Igen, ez nem csak az egyetemi szinten fordítunk erre komoly koncentrációt, hanem akár a hittanórák keretében is.
1: Nagyon szépen köszönöm, végül mondjuk el itt a miskolci hallgatóknak, hogy mi közel vagyunk egymáshoz, ugye? Hány kilométerre van Kövecses és Nagyprágy?
2: Igen, körülbelül 52 kilométerre vagyunk egymástól.
1: Tehát tessék felkerekedni, kimenni a temetőbe és megnézni ezeket a szép emlékműveket. Én nagyon szépen köszönöm Rákos Lórántot, a Szlovákiai Református Keresztény Egyház püspök helyettesét hallottuk. Áldott szép együttléteket kívánunk önöknek, hiszen nyilván a gyülekezetek nyáron is összejönnek, és nagyon szépen köszönjük a munkájukat és az információkat is. Áldás békesség!
2: Köszönöm szépen is a lehetőséget, áldás békességet, Isten áldja a hallgatókat!
0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, ez volt az Európa Rádió augusztus 4-i keddi kontinentális reggeli című magazinműsora. Béli Katalin szerkesztő műsorvezető megköszöni, ha velünk voltak. Katona Béla református lelkipásztor napige és gondolatával zárjuk az órát. Viszont hallásra!
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Mózes első könyve 28. fejezetének 16. verséből hallgassuk meg. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. Amikor Jákob fölébredt álmából, ezt mondta: bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Vannak történetek, amiket jól ismerünk. Mégis van, hogy egy mondatuk hirtelen megkapja a szemünket, vagy inkább a lelkünket, ami fölött addig talán elsiklottunk. Jákob történetében is van egy nagyon megrendítő mondat, ami eddig valahogyan teljesen elkerülte a figyelmemet. Amikor menekülése közben felébred, különleges angyali lajtorjás álmából azt mondja: bizony az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Ez a fordulat a történetben, Jákob életében. Nem az, hogy Isten ott volt, mert ő addig is ott volt, hanem az, hogy Jákob végre észreveszi. És ezen a ponton válhat az addig meseszerű történet személyessé számunkra is. Mert mi is sokszor úgy élünk, mint Jákob azelőtt. Dolgozunk, küzdünk, szervezünk, kapcsolatokat építünk, megoldásokat keresünk, és közben azt gondoljuk, mindent kézben tartunk. Aztán jön egy éjszaka. Egy helyzet, ahol elfogy az erő, ahol nem működnek a megszokott megoldások, ahol egyedül maradunk a kérdéseinkkel. És ott, ahol mi már nem látunk semmit, Isten elkezd láthatóvá válni. Nem azért, mert akkor érkezik meg, hanem mert akkor végre megnyílik a szemünk. Ezért olyan fontos ez az ígéret: én veled vagyok. Nem azt mondja, majd akkor leszek veled, ha rendbe teszed az életed. Nem azt mondja, ha jól döntesz, ha ügyes vagy, ha megérdemled. Hanem azt mondja, veled vagyok. Ott is, ahol most vagy. A menekülésedben, a bűntudatodban, a bizonytalanságodban, a kérdéseid között is. És talán ez az, amit ma magunkkal kell vinnünk. Nem az a kérdés, hogy mi mennyire tudjuk kézben tartani az életünket, hanem az, hogy észrevesszük-e azt az Istent, aki már most is velünk van. Mert ahol ő jelen van, a sötét éjszaka is találkozássá válik, és a bizonytalan jövő is reménységgé. És ezért mondhatjuk ki ma is hittel, még ha kicsit remegő szívvel is: nem vagyok egyedül. Isten velem van, és ez elég ahhoz, hogy elinduljak. A mai igemagyarázat a Tisza Szent Imrén szolgáló Fodor Csipes Anikó lelkipásztor nevéhez fűződik.
1: Az Európa Rádió információs magazinját, a kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Pártpolitikai csatározások helyett a nemzeti összefogás fontosságát hangsúlyozta Magyar Péter és Forsthoffer Ágnes a Sándor palotában. A házelnök kezdeményezésére tartott frakcióvezetői egyeztetésen a paksi helyzetről és a hőség miatti kormányzati intézkedésekről egyeztettek. A kormányfő kiemelte, a nukleáris biztonság nincs veszélyben, és az önkéntes ipari fogyasztás csökkentés mellett jelenleg stabil az ország energiarendszere. A résztvevők egyetértettek egy új átfogó vízstratégia szükségességében, hogy megakadályozzák a jövő hasonló krízis helyzeteit. Magyar Péter köszönetét fejezte ki a lakosságnak és a vállalatoknak az eddigi fegyelmezett, felelősségteljes hozzáállásért. Hozzátette, hogy a pénteken várható időjárás változás és lehűlés érdemben javíthat az energiaellátási helyzetem. A rendkívüli hőségre tekintettel az NVM elosztó társaságai minden halasztható karbantartási munkát átütemeztek. Mostantól kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki vagy ellátásbiztonsági szempontból halaszthatatlanok. Az aktuális hivatalos tájékoztatások a vállalat rendkívüli híreket összegyűjtő oldalán érhetők el. Várhatóan 30%-kal csökkenti energiafelhasználását a Seattle Debrecen a kormányzati kezdeményezést követően. A vállalat szakemberei már múlt pénteken megkezdték a gyár energiafelhasználásának mérséklését. A hétvégi intézkedéseknek köszönhetően hétfőre már 20%-kal csökkent a debreceni üzem napi energiafogyasztása. A még nem működő akkumulátorcellagyár ellenére a vállalat komolyan vette a felhívást az erőforrások takarékoskodására. A helyiségek hűtésének mérséklésével, a logisztikai épületek hőmérsékletemelésével és energiatakarékos üzemmódokkal érik el a megtakarítást. Módosítja ügyfélszolgálati irodáinak nyitvatartását a Nyíregyházi Város Üzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. A hőség és az energiafelhasználás csökkentése érdekében teszik ezt. A szabadtéren dolgozó munkatársak fizikai terhelésének mérsékléséért a köztisztasági és zöld felületkezelési feladatokat korlátozott munkaidőben korai kezdéssel végzik. Az energiatakarékossági intézkedések értelmében a fűnyírási munkálatokat teljesen felfüggesztették a városban. Szünetel a gyepfelületek öntözése azokon a helyszíneken, ahol az ivóvíz hálózatról történne az üzemeltetés. A furtkútról működő helyszíneken, valamint az egynyári növények, cserjék és fák esetében a locsolás továbbra is folyamatos és zavartalan. Határozatlan időre felfüggesztette valamennyi saját üzemeltetésű autómosójának működtetését az OMV Hungária. A rendkívüli energia és vízügyi helyzetre tekintettel hozott döntés összesen 130 autómosót érint az országban. A vállalat a víz és energiafelhasználás csökkentésével kíván hozzájárulni az erőforrások megóvásához. A szolgáltatás szüneteltetése addig marad érvényben, amíg a helyzet azt lehetővé nem teszi. Az OMV arra kérte szerződéses partnereit is, hogy lehetőségeikhez mérten csatlakozzanak a kezdeményezéshez. Energia megtakarítási intézkedéseket vezet be a MediaMarkt mind a 40 hazai áruházában, irodaépületében és központi raktárában. Augusztus 4-én 17 órától csökkentett kapacitással üzemelnek a fényforrások, lekapcsolják a homlokzati fényeket és az italhűtőket is. A legnagyobb esti terhelés idején kikapcsolják a TV-szekció bemutatókészülékeit, a LED-falakat és a digitális reklámkijelzőket. A központi irodaházban szintén mérséklik a hűtést és a világítást, valamint kibővített home office lehetőséget biztosítanak a dolgozóknak. leállította a termelést. Románia két nagy autógyára, a Dacia és a Ford a rendkívüli energiaválság miatt. Az augusztus 19-éig tartó leállás önmagában 200 megawatttal csökkenti az ország villamosenergia igényét. A román kormányfő önkéntes takarékoskodásra kért mindenkit a 19 és 23 óra közötti kritikus csúcsidőszakban. Szükség esetén a hálózatkezelő jogot kap arra is, hogy kötelezően korlátozza a nagyfogyasztók energiaellátását. Közben a hadsereg búvárai vízszabályozási munkálatokkal próbálják megvédeni a csernavodai atomerőmű hűtőrendszerét. Romániában is a Duna rekord alacsony vízállása okoz gondot.
0: Az időjárásról.
1: Csak gomoly felhők fordulhatnak elő az égen, csapadék nem valószínű, egyes helyeken megélénkül a déli szél, keleten azonban inkább mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 41 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban az autizmussal élő gyermekeket nevelő családok életébe, mindennapjaiba, nehézségeikbe pillanthatunk be. Vendégünk Stojcheva Eszter, a Világom Alapítvány vezetője lesz, aki saját történetükön keresztül mutatja be, hogy milyen nehézségekkel kell egy szülőnek megküzdenie, ha autizmussal élő a gyermeke.
2: Viszonylag hamar sikerült azt kimondanunk, hogy ő nem lesz sohasem önálló életre képes. Tehát, hogy bármennyit is foglalkozunk vele, bármennyire is jó iskolába jár, bármennyi fejlesztésre is elhordjuk, azt soha nem fogja tudni megugrani, hogy önállóan egyedül tudjon élni, és tulajdonképpen ez volt az utolsó, vagy hát így a végső érv amellett, hogy akkor meg kell neki teremteni, nem neki, hanem a hozzá hasonló autizmussal élő fiataloknak egy olyan otthont, ahol tényleg abszolút emberhez méltó körülmények között élhetnek úgy, hogy a szülők teljes biztonsággal el tudják engedni a kezüket.
1: Kedves hallgatóink, mai vendégünk tehát Stojcheva Eszter, a Világom Alapítvány vezetője. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az autizmussal élő gyermeket nevelő családoknak az érintett gyermek életkorának előrehaladtával egyre nehezebb a helyzetük. A korai fejlesztésekből még bőven válogathatnak, majd óvodát még csak-csak lehet találni a gyermeknek, de megfelelő iskolát szinte már lehetetlen. Az autizmussal élőkről a társadalom jelentős része valójában keveset tud. Sokaknak ráadásul filmekből van benyomása, ismerete, például az Esőember című egyébként kiváló alkotásból, amelyet azonban semmiképpen nem szabadna általános ismeretnek tekinteni az autizmussal élőkről. Fontos azt is tudni, hogy az autizmussal élők egy része a serdüléssel együtt egyre agresszívabbá is válik, és akár a saját szüleire is rátámadhat. Ha mindez még nem lenne elég egy felelős szülőpárnak, előbb-utóbb arra is gondolniuk kell, hogy mi lesz majd a gyermekükkel, ha ők már nem élnek. A Világom Alapítvány nekik szeretne segíteni. Mai műsorunkban az alapítvány vezetőjével, Sztojcseva Eszterrel beszélgetünk, aki hamarosan elmeséli, hogy már el is kezdték építeni a Világom Otthont, egy olyan intézményt, amely az autizmussal élő fiataloknak biztosítana emberhez méltó, otthonos hangulatú lakhatási lehetőséget úgy, hogy közben a szüleik is teljes biztonsággal tudják elengedni a gyermekük kezét. Mai vendégünk tehát Sztojcseva Eszter, a Világom Alapítvány vezetője. Ha megengeded, akkor először a személyes érintettségeddel szeretném kezdeni, mert feltételezem, meg mivel utána olvastam a történetednek, tudom is, a Szeretlek Magyarországon megjelent veled készült beszélgetésben, hogy van családi érintettséged, ami gondolom elvezetett a Világom Alapítványhoz, majd ezt mondd el, de először is családilag hogy vagytok az autizmussal élő gyermeketekkel? Mi a ti történetetek?
2: Igen, nekem a nagyobbik fiam, Ábel, aki 18 éves, ő az, aki autizmusban súlyosan érintett. Egyébként már egészen kicsi kora óta tudjuk ezt, tehát mi viszonylag hamar kaptunk diagnózist, de nagyon-nagyon sokan küzdenek azzal, hogy évekbe telik, mire egyáltalán odáig eljut a család, hogy a gyermek kapjon egy diagnózist, és el tudja kezdeni a szükséges fejlesztéseket. Nálunk ez szerencsére gyorsan megtörtént, 3,5 éves kora környékén kapott diagnózist, és akkor el is tudtuk kezdeni már nagyon korán a gyermekkori fejlesztéseket.
1: Vissza tudod idézni egyébként ezt a gyerekkori pillanatot, ezt a diagnózist? Akkor már úgy bennetek volt, hogy valami lehet a Ábellel, ami mássá teszi őt, mint a más embereket? Ez megkönnyebbülés volt, nehézség volt? Hogy emlékszel erre vissza? Ez mennyire sokkoló egy családnak?
2: Azt gondolom, hogy alapvetően abszolút sokkoló, tehát amint szembesülsz azzal, hogy valami nagyon, nagyon más, nyilván ez az autizmus kapcsán nem arról van ugye szó, mint amikor egy gyermek valamilyen születéskor látható, például genetikai vagy kromoszoma betegséggel születik, hanem ugye eltelik 1-2-3, kinél több, kinél kevesebb év, mire egyáltalán feltűnik, hogy valami más azon a gyermeken, mondjuk a viselkedésén. Mi ugye a viselkedésén, illetve a beszéd fejlődésének a megkészettsége miatt kezdtünk gyanakodni arra, hogy valami máshogy történik ő vele, mint a társaival. Amikor ő megkapta az autizmus diagnózist, akkor mi erről tulajdonképpen nem tudtunk semmit. Volt a fejemben néhány kép arról, hogy egyáltalán létezik az a dolog, hogy autizmus. Azt hiszem, hogy nagyjából annyit tudtam akkor róla, és ez ugye 15 évvel ezelőtt történt. Amit így körülbelül akkor az átlagember, hogy mondjuk láttam az Esőember című filmet, és akkor élt egy ilyen kép a fejemben, hogy az autisták általában valamilyen zseniális képességgel rendelkező furcsa emberek. Ennél többet én erről nem tudtam. Arról sem tudtam, hogy mik a kilátások, nem volt semmi fajta jövőkép akkor még a fejemben azzal kapcsolatban, hogy ő a fejlesztésekkel egyáltalán hová fog tudni eljutni, hogy milyen nehézségekkel fogjuk majd magunkat szembe találni az évek során. Tehát igazából, mivel hogy nem jártunk végig egy olyan utat, ami hozhat bizonyos családoknak megkönnyebbülés, hogy na, akkor végre ki van mondva, ez nálunk nem volt. Én inkább akkor azt éreztem, hogy akkor feküdjünk rá minden erőnkkel a fejlesztésekre. Azt nagyon fontos volt tudatosítani magunkban, hogy ez a gyerek, ez ugyanaz a gyerek, aki tegnap is volt, amikor még nem volt papírja arról, hogy ő autizmussal él.
1: 15 évet azt így nehéz lenne feltételezem 2 percben összefoglalni, de 1-2 dolgot felvillantasz, hogy aztán mi történt veletek, mire most 18 éves lett Ábel?
2: Igen, azt kell róla tudni, hogy ugye megkésett beszédfejlődés miatt kezdtünk el szakemberekhez járni. Aztán tulajdonképpen ez a korai fejlesztés az nagyon szépen beindult nála, és nagyon-nagyon sok energiát fektettünk abba, hogy kicsi korában kihozzuk belőle azt, amit csak ki lehet hozni, és akkor igazából volt

0: éven keresztül. Ez egy inkluzív ovi volt, ahol abszolút be tudott illeszkedni a közösségbe, és hogy úgy tudott ő is, meg az egész családunk is a közösség része lenni, hogy egyáltalán nem kellett azt éreznünk, hogy mi bármiben is különbözünk a többi családtól. És hogy ez miért óriási szerencse, azon kívül, hogy mennyire sokat kaptunk tőlük, azért, mert hogy ezt nem a rendszer segítsége által találtam meg ezt a helyet neki, hanem egy teljesen véletlenszerű játszótéri találkozás kapcsán. És akkor, amikor én már kerestem neki óvodát a pedagógiai szakszolgálaton keresztül, és nem tudtak nekem ezzel kapcsolatban érdemi segítséget nyújtani. És akkor tulajdonképpen az iskolaválasztás is így történt, és ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert hogy ezzel a dologgal nem csak én voltam így, hogy nagyon-nagyon magára van hagyva a szülő például egy intézménykereséssel kapcsolatban. És az az igazság, hogy a mai napig megtalálnak olyan szülők, akik most tartanak ott, hogy mondjuk frissen diagnosztizált autizmussal élő óvodáskorú gyermekük van, vagy kisiskolás, vagy éppen iskolába készülő, és hogy nem találják a megfelelő intézményt. Tehát, hogy ebben nem igazán történtek ez alatt a 15 év alatt előrelépések. És sajnos a lehetőségek, azt hiszem, hogy egyre szűkülnek, ahogy a gyermek növekszik, mert én is azt tapasztaltam, hogy fejlesztésből még rengeteg széle elérhető. Nyilván ez nagyon nagyban függ az adott családnak az anyagi lehetőségeitől, de hogy sok minden közül lehet válogatni. Aztán óvoda az már egy picit kevesebb van, iskola még kevesebb. Ha már középiskolás korú egy gyermek, akkor meg aztán tényleg nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy hol lakik a család, el tudnak-e oda járni, mi is nagyon messzire hordtuk Ábelt iskolába. És ott az iskola, azt hiszem, hogy tel is tele van nagyon jó szándékú pedagógusokkal, meg gyógypedagógiai asszisztensekkel, akik abszolút erőn felül teljesítenek nap mint nap, és tényleg ember feletti, amit ők ott a gyerekekkel csinálnak, mert hogy nagyon nehéz úgy csodát művelni, hogy a körülmények nincsenek ehhez megteremtve. És hogy azt gondolhatnánk, hogy hát ezek kis létszámú osztályok, itt aztán lehet haladni, de hogy 6-7 autista gyerek, legyen az mondjuk elsős, vagy éppen kiskamasz, az iszonyatosan sok egyéni figyelmet igényel, és nagyon nem elég az, hogy ők egy picike teremben két pedagógussal és egy asszisztenssel vannak. Szóval, hogy nagyon-nagyon nehezített terepen dolgoznak a pedagógusok is. Hát amikor meg bejut a kamaszkor, az azért nagyon-nagyon sok családnál egy óriási kihívást jelent, mert hogy a hormonális változások azok minden embert egyébként megviselnek, minden kamasz gyereket megviselnek, és az autista gyerekek pedig nagyon sok esetben nem értik, hogy mi történik velük, hogy miért változik meg a testük, hogy miért érzik magukat másképp, mint ahogy azelőtt érezték magukat, és nagyon sokszor ez ilyen indulati kitöréseket okoz, hogyha valamilyen esetlegesen társult pszichiátriai betegség van egy gyerek esetében, akkor azok is általában így a kamaszkorral szoktak láthatóvá válni, és hát innentől kezdve meg aztán végképp nagyon-nagyon nehéz a családok helyzete.
1: És akkor hogyan tovább a ti családotok életében oda szeretnék eljutni, hogy hogyan jutottatok arra a döntésre, hogy szükségem van a Világom Alapítvány létrehozására, aminek végül is, ha jól gondolom, akkor már alapból az volt a célja, hogy ezt a Világom Otthont meg tudjátok majd építeni.
0: Igen, ennek az volt a kiinduló gondolata, alapvetően két dolog. Az egyik az, hogy nekem van egy olyan emlékem, amikor Ábelt először vittem iskolába, és akkor aznap nagyon-nagyon próbáltunk felkészülni, nagyon próbáltuk őt is fölkészíteni, nagyon sok mindent leírtam róla a pedagógusoknak, meg az asszisztenseknek azzal kapcsolatban, hogy ő mi az, amitől fél, mi az, amit szeret, mi az, amit nem szeret, mi az, amit nem tud egyszerűen elviselni, és akkor történt egy olyan eset, hogy ezt a kis füzetkét, amiben ezeket a dolgokat leírtam, odaadtam, és nem olvasták el, és nem vettek figyelembe egy olyan dolgot, amitől ő nagyon félt, konkrétan az, hogy szól a zene. Ő azt akkoriban nem tudta elviselni, És hát sajnos így rázárt

0: ajtót, és én nagyon-nagyon sírt, amikor érte mentem, mert hogy gyakorlatilag én azt gondolom, hogy az életéért küzdött, vagy az életéért akart akkor menekülni. És ez egy annyira megrázó pillanat volt, amikor én először szembesültem azzal, hogyha őt bármilyen intézménybe beadom, ott hagyom reggel, akár csak az iskolában, akkor nem tudok első kézből információkat kapni arról, mert hogy ő nem tudja elmondani, hogy mit él meg azon a helyen. És hogy mennyire iszonyatosan fontos a bizalom egy ilyen gyerek vagy fiatalnak a szülei, és azok között, az emberek között, akikre rábízza. És valahogy akkor azt éreztem, hogy ez így nem jó, és hogy egyszer majd valamikor valamit szeretnék csinálni annak érdekében, hogy ez jobb legyen. És hát innentől kezdve még nagyon sokáig váratott magára az, hogy alapítványt hozzunk létre, mert hogy a kapacitásaink ezt még amikor Ábel nagyon kicsi volt, akkor nem engedték meg. De hogy a dolognak a másik lába az pedig az, hogy azért viszonylag hamar sikerült azt kimondanunk, hogy ő nem lesz sohasem önálló életre képes. Tehát, hogy bármennyit is foglalkozunk vele, bármennyire is jó iskolába jár, bármennyi fejlesztésre is elhordjuk, azt soha nem fogja tudni megugrani, hogy önállóan egyedül tudjon élni, és tulajdonképpen ez volt az utolsó, vagy hát így a végső érv amellett, hogy akkor meg kell neki teremteni, nem neki, hanem a hozzá hasonló autizmussal élő fiataloknak egy olyan otthont, ahol tényleg abszolút emberhez méltó körülmények között élhetnek úgy, hogy a szülők teljes biztonsággal el tudják engedni a kezüket. És amikor ez eljött, ez a pillanat, akkor ő már kamasz volt, és akkor az osztálytárs szülőkkel összefogva jutottunk arra, hogy akkor létrehozzuk a Világom Alapítványt. Az ő gyerekeik is nagyon-nagyon hasonlóak, hasonló támogatási szükségletekkel élnek, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon szükségszerű és megnyugtató lépés volt, hogy mi ezt létrehoztuk. És igen, sok ötletem volt még az elején, hogy mi mindent lehetne csinálni egy olyan alapítvánnyal, ami autizmussal élő embereket és családjaikat támogat, de hogy én a legesleg égetőbb hiányosságnak az ellátórendszerből pont a bentlakásos intézményeknek a meglétét tartom, mert hogy a szülők fáradnak, egy ponton meg fogunk halni, és ezt is muszáj szem előtt tartani, hogy nem leszünk itt nekik örökké, és hogy arra az időre muszáj egy teljes mértékben megnyugtató jövőt fölépítenünk nekik.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, utána pedig folytatjuk a beszélgetést Stojcseva Eszterrel, a Világom Alapítvány vezetőjével. Maradjanak az Európa Rádióval.
2: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Teljes egyetértés mutatkozott egy új vízstratégia szükségességében a parlamenti frakcióvezetők hétfői egyeztetésén. Magyar Péter miniszterelnök a Sándor palotában tartott tájékoztatón hangsúlyozta, a politikának kell meghoznia a szakmai javaslatokon alapuló végső döntéseket. Kiemelt feladatnak nevezte az energiatároló kapacitások és szélerőművek megépítését uniós források bevonásával. A kormányfő szerint eljött az összekapaszkodás ideje a közép és hosszú távú intézkedések meghozatalához és a források hatékony felhasználásához. Magyarországnak szüksége van egy erős, integrált és nemzetközileg elismert víztudományi központra vagy intézményrendszerre, közölte Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter. Emlékeztetett, hogy 2012-ben zárták be a hazai vízgazdálkodás korábbi legfontosabb mérnöki és információs központját, a Vitukit, azaz a Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóintézetet. Kiemelte, a következő évtizedekben az ország biztonsága egyre nagyobb mértékben függ majd a vízkészletek megőrzésétől és a tudományos döntésektől. A jövőbeli intézménynek átfogóan kell összefognia a hidrológiai, vízminőségi, ökológiai és energetikai kutatásokat. Ehhez egységes víztudományi adatpolitikára, modern mérési infrastruktúrára és egyértelmű állami felelősségvállalásra van szükség. A rendkívüli hőségre tekintettel az NVM elosztó társaságai minden halasztható karbantartási munkát átütemeztek, mostantól kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki vagy ellátásbiztonsági szempontból halaszthatatlanok. Az aktuális hivatalos tájékoztatások a vállalat rendkívüli híreket összegyűjtő oldalán érhetők el. Várhatóan 30%-kal csökkenti energiafelhasználását a Seattle Debrecen a kormányzati kezdeményezést követően. A vállalat szakemberei már múlt pénteken megkezdték a gyár energiafelhasználásának mérséklését. A hétvégi intézkedéseknek köszönhetően hétfőre már 20%-kal csökkent a debreceni üzem napi energiafogyasztása. A még nem működő akkumulátorcella gyár ellenére a vállalat komolyan vette a felhívást az erőforrások takarékoskodására. A helyiségek hűtésének mérséklésével, a logisztikai épületek hőmérsékletemelésével és energiatakarékos üzemmódokkal érik el a megtakarítást. Határozatlan időre felfüggesztette valamennyi saját üzemeltetésű autómosójának működtetését az OMV Hungária. A rendkívüli energia és vízügyi helyzetre tekintettel hozott döntés összesen 130 autómosót érint az országban. A vállalat a víz és energiafelhasználás csökkentésével kíván hozzájárulni az erőforrások megóvásához. A szolgáltatás szüneteltetése addig marad érvényben, amíg a helyzet azt lehetővé nem teszi. Az OMV arra kérte szerződéses partnereit is, hogy lehetőségeikhez mérten csatlakozzanak a kezdeményezéshez. Energia megtakarítási intézkedéseket vezet be a MediaMarkt mind a 40 hazai áruházában, irodaépületében és központi raktárában. Augusztus 4-én 17 órától csökkentett kapacitással üzemelnek a fényforrások, lekapcsolják a homlokzati fényeket és az italhűtőket is. A legnagyobb esti terhelés idején kikapcsolják a TV-szekció bemutatókészülékeit, a LED falakat és a digitális reklámkijelzőket. A központi irodaházban szintén mérséklik a hűtést és a világítást, valamint kibővített home office lehetőséget biztosítanak a dolgozóknak. Energiatakarékos működésre állt át a debreceni közlekedési ZRT, a DKV a kibontakozó energiaválság miatt. A tartalék és javított járműveket a következő szolgálatig kikapcsolva tárolják, valamint csökkentették a csarnokok világítását és a klímák teljesítményét. Az elektromos autóbuszok töltését átütemezték a kritikus 17 és 22 óra közötti idősávon kívülre. A csúcsidőben alacsonyabb energiafogyasztású villamosokat állítanak készenlétbe, és visszavonásig szüneteltetik a járművek külső mosását.
2: Az időjárásról.
3: Csak gomoly felhők fordulhatnak elő az égen, csapadék nem valószínű, egyes helyeken megélénkül a déli szél. Keleten azonban inkább mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 41 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
2: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Stojcseva Eszterrel, a Világom Alapítvány vezetőjével. Témánk pedig az autizmussal élő gyermekeket nevelő családok helyzete, és az, hogy az alapítvány célkitűzése, hogy létrejöjjön a Világom Otthon, amely egy olyan intézmény lenne az autizmussal élő fiataloknak, ahol emberhez méltó, otthonos hangulatú körülmények között élhetnének, úgy, hogy közben a szüleik is teljes biztonsággal el tudják engedni a gyermekük kezét. Vendégünk tehát Stojcseva Eszter, a Világom Alapítvány vezetője.
2: Egy gondolatnyit hagyugorjak vissza oda, amikor azt mondtad, hogy kimondtátok azt, hogy Ábel nem fog tudni egyedül gondoskodni önmagáról. Ezt nehéz volt kimondani, vagy megkönnyebbülés volt utána már, miután kimondtátok, hogy jó, akkor van ez a helyzet, és ehhez keresünk megoldást? Hogy emlékszel erre vissza?
3: Hát én szerintem azért ez egy nagyon nehéz szembesülés. Én azt gondolom, hogy talán ez az, amit a legnehezebb az embernek szülőként elfogadnia, és főként azt, hogy mondjam, tehát éljük az életünket a mindennapokban, és teljesen természetes az, hogy ő olyan, amilyen, de amikor a kortársait látjuk, na az tud nagyon-nagyon fájdalmas és nehéz lenni, én azt gondolom, legalábbis nekem. És amikor azt látod, hogy egy másik 10 éves gyerek már, nem tudom, focitáborban tölti a nyarat, 12 évesen már alig látod otthon, mert a barátaival van. Igen, tehát hogy ezek így fokozatosan tudatosulnak az emberben, de amikor ténylegesen eljön az a pont, hogy azt látod, hogy nem fog tudni gondoskodni magáról, igen, azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz szembesülés.
2: Köszönöm, hogy erről is ilyen őszintén mesélsz nekünk, és akkor vissza az alapítványhoz. Hogy álltok? Tehát volt egy nagy kampány, összegyűjtöttetek 60 millió forintot, úgyhogy 20 milliót tűztetek ki célul, ezt lehet olvasni rólatok. Mesélj erről a gyűjtésről, mennyire lepett meg az odafordulás az embereknek az irányotokba, és 20-ból 60, ez hogyan érintett téged?
3: Hát ez a 20-ból 60, ez egy egészen döbbenetes szám, és én ezt őszintén nem gondoltam volna, tehát ez nekünk nem az első kampányunk volt. Most ezen a nyáron lett 3 éves az alapítvány, vagy lesz 3 éves az alapítvány, és mindeddig lényegében igyekeztünk társadalmi bázist, meg anyagi bázist építeni, mert hogy az a beruházás, amire mi itt készülünk, az körülbelül ilyen 500 millió forintos beruházás, tehát nagyjából ennyi ez az összeg, amennyiből ez az épület fel fog tudni épülni, és voltak már kisebb-nagyobb kampányaink, nagyon-nagyon sokan támogattak minket már eddig is, de most ez a legutóbbi volt igazából a legsikeresebb és a legkomolyabb visszajelzés. Ezt április 2-án az autizmus világnapján indítottuk el, és azért 20 millió forintot tűztünk ki akkor célul, mert hogy a meglévő forrásainkkal együtt nagyjából ez az összeg hiányzott ahhoz, hogy egy ilyen első, hogy az építkezésnek az első fázisát azt be tudjuk fejezni. Ami azt jelenti nagyjából, hogy az alapok, meg valameddig a szerkezetépítésben eljussunk. Úgyhogy ez volt a cél, amit mi már őszintén szólva egy csapattal akkor is nagyon-nagyon ambiciózusnak tartottunk, de azt gondoltuk, hogy megpróbáljuk. És akkor legnagyobb meglepetésünkre ennek az összegnek a triplája gyűlt össze, és hát én most ezt megnéztem, hogy több mint 3000 támogatás érkezett, körülbelül 50-en álltak mellénk újonnan havi rendszeres támogatóként, ami szintén egy óriási nagy dolog. Néhány céges támogatást leszámítva, ez a 60 millió forint mind-mind magán adományozóknak nagyon-nagyon kis összegű adományaiból gyűlt össze. És ez azért egy óriási nagy visszajelzés számomra, mert hogy ez mind-mind olyan emberektől érkezett, akik a saját bőrükön nem tapasztalják nap mint nap azt, hogy mit jelent az, hogy autizmussal élő gyereket nevelni, vagy egy autista emberrel együtt élni, vagy hogy neki otthont teremteni. Hanem ezek olyan emberek, akik az adományaikkal arra mondtak igent, hogy az autista emberek élete számít, és nem csak azoknak számít, akik mi vagyunk, a szüleik, testvéreik, vagy a közvetlen családtagjaik, hanem azoknak is, akik nem érintettek ebben a témában. Úgyhogy óriási bizalom, nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, óriási segítség, és azért azt is szeretném megemlíteni, hogy az anyagi támogatásokon felül nagyon sok építőanyag felajánlást is kaptunk, illetve a kivitelezésnek bizonyos fázisaira is kaptunk felajánlásokat, ami természetesen pontosan ugyanolyan értékes segítség.
2: Abból, amit mondasz, jól érzem-e, hogy ez a fajta társadalmi hozzátok fordulás, tehát azt mondod, hogy olyan emberek látták meg azt, hogy mellétek tudnak állni, tudnak segíteni, akiknek a családjában nincs autizmussal élő ember, hogy én amikor ezt mondtad, még talán azt is belehallottam a hangodba, hogy egy kicsit elcsuklott a hangod, és azt képzeltem, hogy eszedbe juthat sok olyan emlék az elmúlt 15-18 évből, amikor ennek az ellenkezőjét láttad egy szempillantásban, amikor a családoddal valahol voltál, amikor kétségbeesve kerestétek az intézményt, ahol Ábel otthonra találhatna, segítséget kaphatna. Volt ebben ilyen, vagy én magyarázom csak bele?
3: Nem te magyarázod bele, ez abszolút így van, és az, hogy én most azt érezhetem, hogy az ő életük igenis számít másoknak is, ez tulajdonképpen azért is annyira meglepő, mert hogy én úgy éltem le ezt az elmúlt 15 évet, hogy tulajdonképpen arra voltunk kondicionálva, hogy mindent oldjunk meg magunk otthon, és nincsen segítség, és hogy nem érdekel senkit az, hogy mi van ővele, és az se, hogy mi van a családdal. Tehát, hogy, és ezt nem csak a saját nevemben mondom, hanem nagyon sok szülőtárs nevében tudom ezt mondani, hogy egyszerűen nem érezzük magunkat ugyanolyan értékes embernek, mint bárki más, akinek véletlenül nem született fogyatékkal élő gyermeke. Úgyhogy abszolút így van, hogy nagyon-nagyon kevés külső megerősítés érkezett az elmúlt években azzal kapcsolatban, hogy mi igenis ugyanannyit érünk, megérdemeljük, hogy segítsenek rajtunk, és a gyerekeink is megérdemli, és most azért az élet rácáfolt ezzel a rengeteg-rengeteg jó emberrel, akik viszont ezáltal azt mondták nekem, hogy de igenis, ti is nagyon sokat értek.
2: És akkor a beszélgetés végére a hogyan tovább? Tehát megvannak az adományok, a felajánlások, de azt is mondtad, ha jól emlékszem, 500 millió forintot említettél, hogy az a végső összeg, amire szükség van, akkor most ennek hány százaléka van meg, és hogyan tudjátok a többit szerinted megszerezni? Hogy lesz kész ez az intézmény, hogy lehet oda majd beköltözni?
3: Én azt gondolom, hogy nagyjából az építőanyag és munkafelajánlásokkal együtt körülbelül a fele van meg ennek az összegnek. És most innentől kezdve a hogyan továbbról mi azt a célt tűztük ki, hogy ez a ház ez 2 év múlva álljon és be lehessen költözni, és erre tulajdonképpen úgy lesz mód, hogy továbbra is számítunk az embereknek az adományozási hajlandóságára. Tehát, hogy bármekkora összeggel, ha bárki támogat minket, akkor azt meg tudjuk ígérni, hogy a legjobb helyre kerül, és tégla lesz belőle, és otthon lesz belőle. Úgyhogy várjuk továbbra is a magánadományozóknak a kis adományait, illetve most már ott tartunk, hogy a kiviteli terveknek a készítése az utolsó fázisba ért, már elkezdtünk tárgyalni szerkezetépítő kivitelezőkkel, akik vállalnák, hogy kedvezményes áron megépítsék szerkezetkész állapotúra a házat, és folytatjuk tovább az adománygyűjtést, beszállítókat, építőanyagforgalmazókat fogunk megkeresni. Azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagy-nagy társadalmi összefogás által apró darabokból fog tudni felépülni ez a ház.
2: És számítasz-e esetleg arra, hogy valamiféle kormányzati, önkormányzati, valamilyen pályázati forráshoz juthattok, vagy erről teljesen letettetek, mert az a tapasztalatod az elmúlt 15-18 évből, hogy mindent egyedül, és most némi társadalmi segítséggel?
3: Nem voltak pályázatok az elmúlt időben, pontosabban csak olyanok voltak, amik már meglévő nagy lakóotthonoknak a kisebbekre való kitagolását segítették, de már jó pár éve ezek sem jönnek ezek a pályázatok, és azt hiszem, hogy 2025 decemberére futott ki ez a program, amikor a nagy létszámú fogyatékos otthonokat ki kellett tagolni kisebbekre, és hát nagyon-nagyon reménykedünk abban, több civil szervezettel kapcsolatban vagyok, akik hasonló dolgokon munkálkodnak, tehát nagyon reménykedünk abban, hogy esetleg majd megjelennek olyan pályázati kiírások, amik támogatott lakhatásnak a létrehozására lesznek lehívhatóak. Erről nincsen sajnos még konkrét tudásom. Az biztos, hogy mi most ebből a társadalmi összefogásból el fogunk kezdeni építkezni, és hogyha bármilyen pályázati pénzt esetleg be tudunk vonni majd a jövőben, akkor annak természetesen nagyon fogunk örülni, de hogyha viszont nem ez a mi útunk, mert ebből már kicsúszunk, akkor egészen egyszerűen azt is el kell fogadni, és akkor mi a támogatók segítségével tudunk majd fölépülni. De őszintén azt nagyon remélem, hogy a jövőben lesz állami és EU-s támogatás is arra, hogy minél több támogatott lakhatást tudjon épülni, mert hogy óriási nagy az igény rá. Ugyanis pont amiatt, hogy ugye kitagolták a nagy intézményeket, azok az emberek, akik ott éltek, ők némiképp jobb életkörülményekhez jutottak, viszont új férőhelyek nem létesültek ez alatt az elmúlt tizenvalahány év alatt emiatt. És pont ezért gyakorlatilag felnőtt egy generáció, és most nem csak autista emberekről beszélek, hanem mindenfajta fogyatékossági típusról, akik most már fiatal felnőttek, és egészen egyszerűen nem tudják őket befogadni a meglévő otthonok, mert hogy teli vannak, nincsen férőhely, és kész. És ezen sajnos nincs mit szépíteni, ez nem az ő jó szándékukon múlik. Úgyhogy nagyon sok szülői kezdeményezés, civil kezdeményezés van, engem is nagyon sokan megkeresnek ezzel kapcsolatban, és egyébként biztatok mindenkit, hogy csinálják, és váljanak nyugodtan bele, mert hogy ez egy nagyon-nagyon szép munka, és abban is bízom, hogy esetleg állami támogatással is meg fognak valósulni ilyenek, és amit még nagyon fontos elmondani, hogy a fenntartás fázisában is óriási nagy szükség lesz arra, hogy a normatívát, ami a lakók után jár állami támogatásként, megemelje az állam azért, hogy tényleg egy minőségi életet tudjunk teremteni azoknak az embereknek, akik egy ilyen otthonban laknak, és hogy egyáltalán fenntartható legyen az egész, és hogy ne kelljen ezeknek az otthonoknak mindig egy ilyen kötéltáncot járni, hogy éppen ki tudják kifizetni a béreket, vagy nem tudják kifizetni a béreket. Azt azért nem árt mindig tudatosítani, hogy ez egy állami feladat, amit mi most készülünk átvenni, és nem csak mi, hanem mindenfajta civil fenntartó, akik támogatott lakhatást üzemeltetnek, szóval ez egy állami feladat. Igen. És óriási feladatot vállalunk ezzel, és nagyon-nagyon bízunk benne, hogy a jövőben az állam sokkal több segítséget fog ehhez nyújtani.
2: Ha elkészül ez a világom otthon, akkor így, ha most becsukod a szemed és elképzeled, mondjuk egy évvel később az indulás után, hogy hogyan néz ez ki? Hogyan képzeljük el itt az életet azoknak az autizmussal élő fiataloknak, akiknek ez lesz tényleg az otthonok? Hogyan telik majd egy napjuk? Hogyan képzeljük ezt el?
3: Én azt szoktam mondani, hogy ez a gyerekkornak és a családnak és a mostani otthonuknak a meghosszabbítása lesz. Ez egy nagyon szép, nagyon kedves és nagyon, nagyon kellemes környezetben kialakított ház lesz, tehát maga a fizikai tér is teljesen másmilyen lesz, tehát nem egy ilyen intézményt kell elképzelni, hanem abszolút olyan lesz, mint egy családi ház, csak egy kicsit nagyobb fajta családi ház, ahol meg lesz mindenkinek a saját szobája, saját fürdőszobával, tehát lesz egy privát életterük, de ezen kívül pedig lesznek közösségi terek. Nagyon nagy hangsúlyt fektettünk a tervezési folyamatban arra, hogy a színek, az építőanyagok, a burkolatok, a terek elrendezései mind-mind olyanok legyenek, amik így nagyon-nagyon megnyugtatólag hatnak az emberre, nem csak ő rájuk, hanem tulajdonképpen bárkire. És én elképzelek egy ilyen nagyon kedves, nagyon békés hangulatú otthont, ahol ahol igyekezni fogunk mindenkinek az egyéni szükségleteire a lehető legjobban odafigyelni, és hogy számukra ez tényleg ne egy intézmény legyen, hanem egy otthon, ahol teljes biztonságban élhetnek, olyan emberekkel körülvéve, akik szeretik őket, tisztelik őket, tiszteletben tartják az ő személyes igényeiket és autonómiájukat.
1: Kedves hallgatóink, az Álmod percekben Stoicheva Esztert, a Világom Alapítvány vezetőjét hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: percre. Együtt én meg te.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kultóra. Az Európa Rádió kulturális műsora kedden délelőtt 10 órától. Kultóra. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon. Reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
3: A híreket Kecskés Ákostól hallják. Köszöntöm Önöket! Egyes fokozatú vízkorlátozást hirdetett ki a Debreceni Vízmű ZRT javaslatára a debreceni önkormányzat hétfőtől. A visszavonásig érvényes intézkedést a zavartalan ivóvízszolgáltatás és a hálózat védelme érdekében hozták meg. Ennek értelmében tilos a zöld felületek ivóvizes locsolása, a medencék töltése, az autómosás és a szökőkutak üzemeltetése. A korlátozások figyelmen kívül hagyása szélsőséges helyzetben bizonytalanná teheti az alapvető lakossági vízhasználatot. Az otthoni munkavégzés kiterjesztését tanácsolja az IVS, Digitális Vállalkozások Szövetsége, a tartós kánikula és az energiaellátási nehézségek miatt. A szervezet arra kéri a digitális gazdaság szereplőit, hogy minél szélesebb körben tegyék lehetővé a home office-t. Egy irodai munkahely légkondicionálása, világítása és eszközei ugyanis jelentős energiát emésztenek fel. Számításaik szerint az IKT szektor foglalkoztatottjai ezzel akár napi 1,2-1,3 gigawattóra energiát is megspórolhatnak. Ez a mennyiség egy paksi blokk napi termelésének 10-15%-ával, vagyis 250 000 háztartás áramfogyasztásával egyenértékű. Otthoni munkavégzést és rövidített munkarendet vezetett be Miskolc önkormányzata a rendkívüli hőség miatt a dolgozók védelmében. A Miskolc Holding ZRT-nél home office-t rendeltek el, az irodai dolgozóknak pedig átmeneti 4 órás munkarendet vezettek be korai kezdéssel. A városgazda a szabadtéri munkákat a hűvösebb órákra ütemezte, és klimatizált pihenőhelyeket, valamint folyadékpótlást biztosít. A közterületi járőrök gépjárműves egységekben és eltolt munkarendben dolgoznak, míg az épület külső világítását és monitorfalát lekapcsolták. A Herman Otto Múzeumban leállították a régészeti feltárásokat, a hivatali munkákban rövidített munkaidő van, a hűtött előterek pedig nyitva állnak. Ingyenesen látogathatók a strandok Szolnokon a helyi lakosok számára hétfőtől péntekig délutánonként. A polgármester bejelentése értelmében a Tiszaligeti élményfürdőben és a Véső úti strandon 17 és 20 óra között lehet strandolni lakcímkártyával. A rendkívüli hőség miatt életbe lépett intézkedés az időjárástól függően jövő héten is folytatódhat. Az energiatakarékosság és a hőséghelyzet miatt emellett lekapcsolták a Szigligeti Színház díszkivilágítását és a köztéri szökőkutakat is. Ingyenes belépővel és hűsítő élményekkel várják a látogatókat a debreceni kulturális intézmények egész héten a tartós hőség miatt. A Kölcsei Központ és a debreceni református nagy templom is frissítőpontként működik, ahol hideg víz és ingyenes kiállítások várják a betérőket. A modemben a Modem 20 és Kádár Emese tárlata, valamint a hűtött közösségi terek és a kert is ingyenesen igénybe vehetők. A Demki Ifjúsági Házban és az Újvárosházán szintén díjmentesen láthatók a friss diákkiállítások a hőség elől menekülőknek. A Déri Múzeum városkártyával ingyenes belépést biztosít az állandó kiállításaira, a Milius könyvtár pedig szintén nyitva áll a hűsölni vágyók előtt. Energiatakarékos működésre állt át a Debreceni Közlekedési ZRT, a DKV a kibontakozó energiaválság miatt. A tartalék és javított járműveket a következő szolgálatig kikapcsolva tárolják, valamint csökkentették a csarnokok világítását és a klímák teljesítményét. Az elektromos autóbuszok töltését átütemezték a kritikus 17 és 22 óra közötti idősávon kívülre. A csúcsidőben alacsonyabb energiafogyasztású villamosokat állítanak készenlétbe, és visszavonásig szüneteltetik a járművek külső mosását. Határozottan visszautasítja a Fidesz parlamenti frakciója, hogy a büntető eljárást vagy a személyes szabadság korlátozását politikai célokra használják fel. Különösen súlyosnak tartják, ha kormányzati vezetők követik el ezt koncepciós eljárással, vagy politikai nyomásgyakorlással fenyegetve bárkit. Példaként említették Hankó Balázs volt minisztert, kiemelve, hogy a közélet szereplőit is megilleti a tisztességes eljáráshoz való jog. A frakció megalapozatlannak nevezte az érintettekkel szembeni kényszerintézkedéseket, hangsúlyozva, hogy a letartóztatás nem lehet politikai üzenet.
2: Az időjárásról.
3: Csak gomoly felhők fordulhatnak elő az égen, csapadék nem valószínű, egyes helyeken megélénkül a déli szél, keleten azonban inkább mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 41 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
2: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Rádió kulturális műsora. Kultúra.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális egyóráját hallják, a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen mai adásunk kínálata. Negyedszer rendezik meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon szeptember 9-e és 20-a között. A keresztény értékek gyarapítása, ökumenikus lelkiség, Miskolc kulturális teljesítményeinek bemutatása, gyarapítása, a béke üzenetének közvetítése a seregszemle célja idén is. 9 nap alatt több mint 50 programmal, mintegy 600 közreműködő várja a közönséget. A 2026-os Miskolci Szakrális Fesztiválról sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők.
2: A 4. alkalommal rendezzük meg a Miskolci Arszakra Fesztivált, és valóban óriási az érdeklődés. Ez azt jelenti, hogy összeállt az összes program, és sőt már le kellett mondani, mert rengeteg a jelentkező, és 10 nap alatt már egy 0. napot is megszervezünk rengeteg programmal, mert szeretne, a művészek szeretnek megjelenni, és a legjobbat nyújtani, a tehetségük és tudásuk legjobbát nyújtani, és 10 nap alatt 55 program lesz, nagyon kiemelkedő színvonalú, és 600 szereplő készül jelen pillanatban a műsoraikkal, a saját műsorokkal, úgyhogy nagy a várakozás. A városban már keresik a programfüzetet, hál' Istennek ez időben elkészül, úgyhogy várjuk, nagy várakozás van az Arszakra Fesztivál iránt.
3: Hála Istennek, hogy már a 4., ugye az egy alapkérdés mindenről, ami új kezdeményezés, hogy vajon megéri-e a következőt, megéri-e az azt következőt, és hát hogyha már a 3. is túl haladta, akkor ez azt jelenti, hogy beállt. Most ez a 4. Arszakra Fesztivál valójában már nem sok új dolgot kell, vagy lehet róla mondani, a tartalmában nyilván teljesen új, meg mottójában is teljesen új. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, nem csak a Miskolcnak, hanem az országnak, meg a közérzetünknek is, hogy a szakralitás és a művészet egységét, kapcsolatát újra meg újra minden fórumon hangoztassuk, hangsúlyozzuk. És hát ez a 9-10 nap, ha jól emlékszem, pontosan most meg kellene néznem a naptáramat, az Arszakra Fesztivál esemény sorozata legalább 5-össel kezdődik, hogy 50 rendezvény és 500 fellépő. Ez egy olyan eseménysor, ami leköt, idevonz, gyümölcsözővé teszi a miskolciak életét és a térség életét is.
1: 35. alkalommal várja közönségét a Zempléni Fesztivál, augusztus 14-e és 23-a között. 10 napon át Tokaj, Hegyalja és Zemplén régiója ismét zenével, tánccal és közösségi élményekkel telik meg. A fesztivál nem csak kivételes művészeket vonultat fel, hanem arra invitálja a látogatókat, hogy felfedezzék a táj történelmét, épített örökségét, gasztronómiáját és borkultúráját. Az idei programsorozat több mint 40 helyszínen, 25 településen és több mint 500 fellépő művész közreműködésével, köztük miskolci produkcióval is várja a közönséget.
4: A nyitó hangverseny, amely persze ilyenkor már el is kelt, de azért ez mégis a rendezvénynek a legkedveltebb és leginkább legnagyobb érdeklődésre számot tartó produkció, amely hát nyilván protokollális okok miatt is vált ez is, de igyekszünk minden évben ezt valamennyire azért különlegessé tenni. Idén a nyitó koncerten lényegében az amerikai függetlenség nyilatkozat évfordulójának okán egy Gershwin Dvorzsák koncerttel nyitjuk a fesztivált, ahol Gershwin zongora versenyen szólal meg, ugye a koncertet, a nyitó koncertet mindig a Budafoki Doktányi Zenekar játsza, a fesztivál rezidens zenekar, ahogy ezt fogalmazni szoktuk, és értelemszerűen Dvorzsák új világszimfóniája is, bár azért ez egy csezene azért, de mégis valamilyen módon Amerikával kötjük össze azért. Másnap például egy rendkívül izgalmas produkció lesz fiatalokkal, Mozart és a múzsák címmel.
1: Ez tehát a Kultúra mai adásának kínálata. Töltsék velünk a következő kulturális egy órát.

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: Negyedszer rendezik meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon szeptember 9-e és 20-a között. A keresztény értékek gyarapítása, ökumenikus lelkiség, Miskolc kulturális teljesítményeinek bemutatása, gyarapítása, a béke üzenetének közvetítése a seregszemle célja idén is. 9 nap alatt több mint 50 programmal, mintegy 600 közreműködő várja a közönséget. A 2026-os Miskolci Szakrális Fesztiválról sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők. Várhelyi Krisztinát, a Miskolci Arszakra Fesztivál főszervezőjét hallják.
2: A negyedik alkalommal rendezzük meg a Miskolci Arszakra Fesztivált, és valóban óriási az érdeklődés. Ez azt jelenti, hogy összeállt az összes program, és sőt már le kellett mondani, mert rengeteg a jelentkező, és 10 nap alatt már egy nulladik napot is megszervezünk rengeteg programmal, mert a művészek szeretnek megjelenni, és a legjobbat nyújtani, tehetségük és tudásuk legjobbát nyújtani, és 10 nap alatt 55 program lesz, nagyon kiemelkedő színvonalú, és 600 szereplő készül jelen pillanatban a műsoraikkal, a saját műsorokkal, úgyhogy nagy a várakozás. A városban már keresik a programfüzetet, hál' Istennek ez időben elkészült, úgyhogy várjuk, nagy várakozás van az Arszakra Fesztivál iránt. És azt elmondanám, hogy ez egy példa nélküli összefogás a városba, mert 18 civil szervezet kapcsolódott be, bekapcsolódott az összes iskola, tulajdonképpen a felekezetek, mert a zarándoklattal minden egyes templomba elmennek a zarándokok. Az összes nagy intézmény bekapcsolódott, a múzeum, a Herman Otto Múzeum, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, a szimfonikus zenekar, és még mások is, akik tehetnek ezért a Arszakra Fesztiválért. Tehát tulajdonképpen egy példátlan összefogás. A Miskolc városnak nagyon hálásak vagyunk, mert az intézményeket térítésen mentesen, sőt anyagi támogatást is biztosítanak a Arszakra Fesztivál megszervezéséhez, mert hát azért manapság nem lehet elvárni azt, hogy teljesen így is képletes vagy jelképes összegér, ahhoz képest, amit létrehozunk, hát ez egy óriási rendezvény, több száz millióba is kerülhetne, de gyakorlatilag fillérekben megpróbáljuk megoldani, nagy áldozatokkal vannak a művészek, és nagy lelkesedéssel egyúttal. Én nagyon nagyra becsülöm a miskolci művészeket, mert igazán példanélküli, ami lelkesen és nagy tudással, mindig meglepődöm, hogy mennyi tehetség van ebben a városban. És ugye ők képviselik a Miskolc zenei kultúrális, a kultúráját, a kulturális életét, és ez nagyon fontos dolog a mai világban, a városban. És ugye mint említettem is a pár szóval, ez tulajdonképpen nekem nagyon kedvenc történetem, a magvető története, és ez azt jelenti, hogy a jó földbe vetett mag a százszorosát terem. És ez egyben meghívás is az egyházakhoz, a templomokba, a szakrális és a szebb jövőre. És nagyon sok iskola kapcsolódott be az idén, ami azért nagy öröm, mert egyrészt az utcán fognak szerepelni, másrészt színdarabokkal készülnek, irodalmi előadásokkal készülnek a diákok, óriási nagy dolog. És nem nagyon kellett annyira kapacitálni, rábeszélni őket, hanem önkéntesen nagyon-nagyon érdekes kiállításokat csinálnak, színdarabokat, ami azért egyedülálló. És bekapcsolódott még, ahogy a kicsiknek is legyen programjuk, a Miskolci Csodamalombáb Színház, aminek nagyon örülök, mert ők 4 előadást is fognak tartani a piciknek. Hát

0: dolgot kell, vagy lehet róla mondani. A tartalmában nyilván teljesen új, meg mottójában is teljesen új. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, nem csak a Miskolcnak, hanem az országnak, meg a közérzetünknek is, hogy a szakralitás és a művészet egységét, kapcsolatát újra meg újra minden fórumon hangoztassuk, hangsúlyozzuk. És hát ez a 9-10 nap, ha jól emlékszem, pontosan most meg kellene néznem a naptáramat, az Arszakra Fesztivál esemény sorozata legalább 5-össel kezdődik, hogy 50 rendezvény és 500 fellépő. Ez egy olyan eseménysor, ami leköt, ide vonz, gyümölcsözővé teszi a miskolciak életét és a térség életét is. Nem csak a művészetek világában, nem csak az attrakciók és a performanszok világában, hanem a szakralitás világában is. Azt gondolom, hogy én, mint a Mindszenti templom plébánosa, támogatni tudom ezt a kezdeményezést, mert nagyon fontosak azok az események is, amelyek templomon kívül vannak, a templom falain kívül üzennek békét, jóságot, szeretetet, és azt gondolom, hogy az Arszakra alapvetően ezt jelzi és jelenti.
1: Az idei motto a reményt és jövőt adok nektek. Mit üzenhet ez, mit jelenthet ez a miskolciaknak?
0: Én a jövőt, ha emelném ki, mert ugye a remény az a keresztény alapértékek egyike, erények egyike, de én a jövőt emelném ki. Nagyon-nagyon fontos számunkra, hogy legyen jövőképünk, pozitív jövőképünk, hiszen azt gondolom, hogy mindenki idős és fiatal egyaránt a jövőbe szeret tekinteni, és úgy vélem, hogy a Jeremiás prófét által megfogalmazott úr üzenet, hogy reményt és jövőt adok nektek, ez mindenkor embere számára, és a mai kor embere számára, és a mai miskolci ember számára is egy nagyon-nagyon fontos üzenet, és egy olyan ígéret is egyben, hogy ha Istenben bízunk, Istenre tekintünk, akkor a reményünk és a jövőnk is biztosítva van.
1: A 4. Miskolci Arszakra Fesztivál alkalmából Szent Ferenc tiszteletére, halálának 800. évfordulójára zeneszerzői pályázatot hirdetett az Éltető Lélek Alapítvány. 4 kategóriában érkeztek alkotások. A munkák elbírálása kihívást jelentett az elismert miskolci karnagyokból álló zsűrinek. 10 zeneszerző, 13 zeneművét tekintette át a szakmai csoport. Orosz Tokár Edinát, a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Karzene Elméleti Intézetének oktatóját hallják.
2: Tavasszal hirdettünk egy zeneszerzői pályázatot Miskolci és a régióban élő zeneszerzők számára, hogy írjanak kórusműveneket különböző kategóriákban. Ennek az elbírálása meg is történt, és május 14-én sor került az ünnepélyes díjátadóra. Ennek kapcsán a zeneszerzői pályázatba befutott értékes zeneműveknek egy bemutató koncertje is lesz, jobban mondva 2 is. Az egyik a 4. Árszakra, Miskolci Árszakra rendezvény sorozat zárógála koncertje lesz, ami szeptember 20-án lesz délután 5 órától a Művészetek Házába, illetve egy szakrális térben elhelyezett koncertet is tervezünk október elején, ami Szent Ferenc transzitusának az évfordulója, 800 éves évfordulója is egyben.
1: Mit lehet tudnunk tulajdonképpen ezekről a koncertekről? Kik a nyertesek a pályázaton?
2: Kétfelé osztottuk a pályázati műveket, minden egyes mű bemutatásra fog kerülni. 10 zeneszerző, 13 értékes kompozíciót nyújtott be ennek kapcsán. Név szerint is meg tudom említeni a pályázókat. Cser Ádám, Flach Antal, Kerek Gábor, Közeledő, Parázs István, Petrófehér Erika, Péntek Tamás, dr. Romhányi Róbert László, Simkó András, Vihula Mihajló és Zoller János voltak a pályázók, és az abszolút sorrend eredményét is el tudom mondani. Az első helyezett Simkó András lett, a második helyezett Kerek Gábor, Közeledő, a harmadik helyezett pedig Zoller János, és egy külön díj is került kiosztásra, amit szintén Kerek Gábor Közeledő egyik műve nyert.
1: A fesztiválhoz idén támogatóként és résztvevőként is csatlakozott a Mire Hunon Profit Kft. Ladányi Roland ügyvezetőt hallják.
3: Először talán furcsának tűnik, hogy hogyan tudunk kapcsolódni, de elég csak mondjuk a mostani fesztiválnak

0: jelmondatára gondolni, hogy reményt és jövőt, ami a mi mindennapjainkat is jellemzi a hulladékgazdálkodásban. Tehát mi minden nap beletesztük azt az energiát, reménykedve, hogy ennek a hatása majd az edukációban és a jövőben meg fog jelenni, és rögtön össze tudjuk kapcsolni a mi munkánkat a jövővel, és hát éppen ezért itt van egy nagyon-nagyon szoros kapocs és egy hasonlóság. De ugyanilyen például az újjászületés. Hát nézzük a hulladékgazdálkodásban, körforgásos gazdaság, visszaforgatom a termékeket, abból újra termék lesz, alapanyagaira bontjuk vissza, tehát kvázi a körforgásban ugyanúgy az újjászületés megvan. Tehát nagyon sok olyan kapocs van, amire azt gondolom, hogy összeköthet minket, illetve hát mi magunk is a Mirehu azzal a tevékenységgel, amit végez, hát próbálunk valamiféle egyedi, valami különlegeset alkotni, és hát Miskolc város hírnevét erősíteni és továbbvinni. És én azt gondolom, hogy ez a kezdeményezés pont én is nekünk, mivel mi is próbálunk maradandót alkotni, és azt gondolom, hogy ez a fesztivál is. Így, ha másért nem, azért miskolciként oda kell állnunk mellé, és ezt támogatnunk kell tudni. És én azt gondolom, hogy ezek azok a közös kapcsok, szálak, amik ezt tudják így egyben mozgatni. Illetve itt az edukáció az egy nagyon érdekes kérdés, nagyon sokféle korosztálya, nagyon sokféle típusú emberrel találkozunk és dolgozunk, és ez is egy kicsikét másabb közeg. És azt gondoljuk, hogy mi nem csak támogatók akarunk itt lenni, hanem jelen is akarunk lenni itt a fesztivál során, és kinyitunk egy olyan kaput, hogy most egy kicsit másokra próbálunk célozni. Ez egy teljesen más típusú kör, aki ebben részt vesz, de éppen a jelenlétünk alatt, vagy ott tudunk lenni, mi bízunk benne, hogy magára a hulladékgazdálkodásra is a figyelmet oda tudjuk fordítani.
1: Negyedszer rendezik meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon szeptember 9-e és 20-a között. A keresztény értékek gyarapítása, ökumenikus lelkiség, Miskolc kulturális teljesítményeinek bemutatása, gyarapítása, a béke üzenetének közvetítése a seregszemle célja idén is. 9 nap alatt több mint 50 programmal, csaknem 600 közreműködő várja a közönséget. A 2026-os Miskolci Szakrális Fesztiválról sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők, az itt készült összeállításunkat hallották.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: óra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: 35. alkalommal várja közönségét a Zempléni Fesztivál, augusztus 14-e és 23-a között. 10 napon át Tokaj, Hegyalja és Zemplén régiója ismét zenével, tánccal és közösségi élményekkel telik meg. A fesztivál nem csak kivételes művészeket vonultat fel, hanem arra invitálja a látogatókat, hogy felfedezzék a táj történelmét, épített örökségét, gasztronómiáját és borkultúráját. Az idei programsorozat több mint 40 helyszínen, 25 településen és több mint 500 fellépő művész közreműködésével, köztük miskolci produkcióval is várja a közönséget. Hollerung Gábor fesztiváligazgató művészeti vezetőt hallják.
2: A fesztivált a Ferenc Kamara Zenekar Róla János vezetésével indított el, ha jól emlékszem, 93-ban. Aki akkor valamilyen erre járt és meglátta a vidéket és beleszeretett, és úgy gondolta, hogy érdemes ide egy kulturális rendezvényt hozni, amelyik méltó ehhez a fantasztikus tájhoz, és egyébként hát ahhoz a borkultúrához, amely ugye azért világszínvonalú és világhírű. Ők egészen 2003-ig csinálták, 2003-ban nem vállalták már a fesztivál megszervezését, és akkor nagyon egy érdekes helyzet volt, hogy az Antenna Hungária nem azt tette az akkori főtámogató, hogy örömmel befejezte ezt a rendezvényt, hanem megpályáztatott hármunkat a akkor még relatív fiatal karmesterek közül, és én kaptam azt a lehetőséget az Antennától, hogy folytassuk a fesztivált, és azóta 2004 óta minden esztendőben megrendezzük ezt. Voltak nagy nehézségek, voltak hullámok és mélypontok. Az utóbbi időben egy picit biztonságosabbá lett a rendezvény finanszírozása, és hát ebben az esztendőben is azt gondolom, hogy pozitívan és reménykeltően nézzünk a napokra, ami hiszem, hogy ebben az esztendőben is egy nagyon fontos és élvezetes program lesz.
1: Hogyan fogalmazná meg, mi tulajdonképpen a fesztivál célja, küldetése?
2: Két dolog mindenképpen. Az egyik az, hogy azért ez egy kulturális szempontból ellátatlan terület, és ugye, ha szabad ezt hozzámondanom, lassan nyáron Miskolc is azzá vált most már, hogy nincs rendezvény. Egész nyáron a Bartók Fesztivál megszűnésével, és mi igyekszünk ezt az űrt valamilyen módon kitölteni. Úgyhogy az egyik szempontja a fesztiválunknak az, hogy az itt lakók számára értékes színvonalas programokat adjunk, és ez most már a két évtized távlatából jól látszik az, hogy mekkora érték, mennyire fontosnak tartják. Ugye a sok kis településen csinálunk rendezvényeket, ezek egyébként mindig díjtalanok, épp azért, hogy bárki hozzáférhessen. A dolog másik oldalán pedig fókuszatosan rátaláltunk arra a mechanizmusra, amely adott esetben az ország bármelyik tájáról és külföldről is ide látogatók számára egy színvonalas mixet jelent, amelyben értelemszerűen szórakoztatásnak is jelen kell lennie, értékes produkcióknak is jelen kell lenni, bizonyos szokásokat létrehoztunk, például ugye az esti jazz, amely minden este borozás mellett várja az odalátogatókat, a Sárospatakon már egy jó másfél évtizedes tradíció a borterasz, és hát rengeteg olyan produkcióval igyekszünk a közönséget szórakoztatni, amelyek adott esetben Budapesten vagy valahol láthatók voltak, de itt ebben a régióban nem, és hát olyan emberek, akik egyébként évközben nem is nagyon érnek rá adott esetben, hogy bizonyos színházakba vagy produkciókra elmenjenek, azok itt boldogan találkozhatnak ezen a fesztiválon. Igyekszünk minden évben olyan produkciókat összeválogatni, amely különleges, és hát a gyakorlatilag a művészet teljes palettáját felöleli.
1: Idén 40 helyszínen, 25 településen több mint 500 fellépő művész szórakoztatja majd a közönséget. Sok helyszín, sok fellépő. Milyen koncepció mentén szerveződik tulajdonképpen a fesztivál?
2: Sokáig gondolkoztunk a koncepción, és néhány év, egy olyan 5-6 év után rájöttünk, hogy egyetlen koncepciónak kell lennie, hogy jó programok legyenek. Értelemszerűen bizonyos, tehát a programok egy jelentős része illeszkedik a helyszínhez. Teljesen más egy kis település művelődési házában, vagy mondjuk egy templom kertjében megcsinált produkció, mint mondjuk a Sárospataki várban, vagy a Sátorújhelyi megyeháza mögötti nagyszerű szabadtéri, kvázi szabadtéri színpadon. Tehát ezeken a helyeken minden helyszínen olyan produkciót kell létrehozni, amelyek illik a helyszínhez, amelyik adott esetben a nagysága, a befogadó képessége, vagy adott esetben az érdeklődés várható mértékéhez illesztjük. Úgyhogy a koncepciónk az, hogy minden esetben, minden évben megkérdezzük azért a résztvevő településeket, hogy van-e valami kérésük, van-e valami vágyuk, van-e valami ötletük, és egyébként 90%-ban sőt 95%-ban az a válasz, hogy magukra bízunk, mert hiszen mindig is jó volt az, amit csináltunk. Gyakorlatilag, ahogy imént mondtam, igyekszünk egyfajta változatosságot szem előtt tartani, ha mondjuk egy településen tavaly egy ilyen rendezvényen van, akkor most idén biztos, hogy egy olyan rendezvény van, vagy olyan témájú komoly zene volt, akkor most egy könnyedebb produkció lesz adott esetben. Tehát egyfajta változatosságot igyekszünk létrehozni, bár egyébként az is egy tapasztalat, hogy nem volt olyan település, amelyben bárki is azt mondta, hogy hú, hát ez hasonlított a tavalyihoz, és ez miért van így. Gyakorlatilag az embereket színvonalas programokkal egyszerűen örömet tudunk adni, és ez több mint elegendő mindenkinek, aki ebben részesül. Legyen szó a településről, legyen szó az odalátogatókról, legyen szó bármiről lényegében.
1: Mert hát a kulturális élmény mellett cél az is, hogy a látogatók felfedezzék a táj történelmét, épített örökségét, borkultúráját.
2: Ez így van. Egyrészt a műsorfizetünkben mindig nem csak a műsortról beszélünk, hanem egy picikét arról is, hogy adott esetben ennek a településnek mi az érdekessége, adott esetben milyen tradíciók kapcsolódnak ehhez vagy ahhoz a településhez, vagy bármilyen látványossághoz a régióban. Értelemszerűen a borkultúra igen erősen jelen van, hogy jó pár pincészetben tartunk programokat, amelyek között hát kimondottan különleges, egyedi és adott esetben Budapesten sem, meg nagyvárosokban sem hallható programokat csábítjuk az embereket, de adott esetben most már azért a csábításnak a nehézsége azért ez rendkívül leegyszerűsödött, mert az emberek pontosan tudják, hogy mire számíthatnak hol. Úgyhogy igyekszünk adott esetben programokat úgy egymás mellé állítani, hogy például valaki egy nap egy kora délutáni, egy késő délutáni programon jelen lehessen, és aztán az esti programon is, tehát igyekszünk minden olyan mechanizmus szem előtt tartani, amelyik adott esetben segítheti a közönséget ahhoz, hogy még több élményhez jusson. Természetesen mindig vannak újdonságok, mindig vannak új települések, vannak új helyszínek. Most például ugye Tokajban a nagy rekonstrukcióból megnyílik a Aranysas rendezvényközpont, amelyik hát egy új kulturális helyszíne lesz, az nyilván a városnak is, de az ott esetben hát mi avatjuk föl az idei Zemplén Fesztiválon, de bármelyik rengeteg település mondhatnánk, ahol igyekeztünk újdonságokat tenni. Az egész fesztiválnak, és mondom, a műsorfüzetet, aki megnézi, az érezheti azt, hogy nagyon-nagyon sok információt szeretnénk adni, nem csak a rendezvény programjairól, hanem magáról a térségről.
1: A 40 helyszín több mint 500 fellépő művészét most nehéz lenne felsorolnunk, ha egy-két érdekességet, különlegességet kiemelne a hallgatóknak.
2: Hát ez igen, igen nehéz egyébként, és nagyon, ezt az interjú kereteit ezt biztos, hogy nem tudnánk szétfeszíteni. Hát értelemszerűen a nyitó hangverseny, amely persze ilyenkor már el is kelt, de azért ez mégis a rendezvénynek a legkedveltebb és leginkább legnagyobb érdeklődésre számot tartó produkció, amely hát nyilván protokollális okok miatt is vált ez is, de igyekszünk minden évben ezt valamennyire azért különlegesíteni. Idén a nyitó koncerten lényegében az amerikai függetlenség nyilatkozat évfordulójának okán egy Gershwin Dvorzsák koncerttel nyitjuk a fesztivált, ahol Gershwin zongora versenyen szólal meg, ugye a koncertet, a nyitó koncertet mindig a budafoki Doktányi zenekar játsza, a fesztivál rezidens zenekar, ahogy ezt fogalmazni szoktuk, és értelemszerűen Dvorzsák új világszimfóniája is, bár azért ez egy csezene azért, de mégis valamilyen módon Amerikával kötjük össze azért. Másnap például egy rendkívül izgalmas produkció lesz fiatalokkal, Mozart és a Múzsák címmel, Miklós Erika és Novák Péter vezetésével egy sor fiatal muzsikus jelenik meg, és adnak számunkra egy fantasztikus Mozart programot, de mondjuk például ugyanezen a napon a Patricius Borházba az Őrült Dilis Halálos Szerelem címmel egy rendkívül érdekes, valójában Schumann dalokra épülő programot hallunk, ami sokkal izgalmasabb annál, mint amire gondolunk, hogy egy dalciklus vagy dalciklusok lehetnek. Ugye minden nap, tehát végtelenségig tudom sorolni, egyébként azért a teljesség kedvéért érdemes megemlíteni, hogy az első három napja hagyományosan ugye Sárospatak sátorai újhely, és a harmadik pedig Szerencsén lesz, itt is, ott is egyébként, és ezeken a koncerteken mindig a BDZ együttesei, vagy maga az egész zenekar játszik, ugyanígy lesz ez most ebbe az esztendőben is, egy nagyon izgalmas program lesz, egy kicsit kilépve a klasszikus mederből a Szerencsi program is, és hát nehogy valaki azt gondolja, hogy ezt mi kisajátítottuk magunknak, hanem hál' Istennek ezek a nagyobb városok elvárják tőlünk, hogy ezek a produkciók megszülessenek, és ezek egyfajta presztízs, és ez egy nagyon nagy öröm számunkra. Elmondhatatlan mennyiségű izgalmas dolog lesz, ami a napokon, attól kezdve, hogy egy fantasztikus tangó produkció lesz, természetesen számos református, illetve a katolikus templomokban lesznek hangversenyek, a színházi produkcióink lesznek, nem is kevés, fantasztikus irodalmi produkcióink lesznek, megszokott módon a Magyar Nyelv Múzeumában, de adott esetben például a Sárospataki Művelődési Központban is. Én csak azt tudom mondani, hogy akit érdekel, a Zempléni Fesztivál is tervezi, már minden műsort már a honlapon megnézhetnek, válasszák ki a számukra kedves műsort, és váltsák meg a jegyeiket azokra a hangversenyekre, amelyek értelemszerűen fizetősek, és hát persze bárkit szeretettel várunk az ingyenes koncerteken, amiről ugye mondtam, hogy azért egyfajta népművelés szándéka a mindenki számára hozzáférhető kultúra megjelenése és jelenléte, amit igen fontosnak tartunk.
1: Ha jól tudom, önnek miskolci kötődése is van, hiszen a Miskolci Szimfonikus Zenekar másodkarnagya volt. Hogyan, mivel invitálná, inspirálná a miskolciakat, mi alapján válogassanak, mivel invitálná a fesztiválra a helyieket?
2: Hát egyébként ezt elárulom, bár lehet, hogy ezeket nem szabad elmondani, de hát szerintem igen. Tehát mi nyitottak vagyunk arra, csak egyenlőre igazán beszélgető partner, vagy döntőképes partner nincsen, hogy Miskolcon magában mit csináljunk egy produkciót esetleg a fesztivál alatt, ez még mindig nem zárult el. Amúgy egyébként egy Miskolci produkciót befogadtunk értelemszerűen a fesztivál programjába, ami Tolcsván lesz. Tehát bennünk van egy nyitottság, hogy ameddig miután én nem gondolom azt, hogy ez a fajta zempléni zártság, amely a zempléniéket jellemzi, azért azt gondolom, hogy mint ahogy kiléptünk máskor is azért a határokon kívüli településekre, hogyha egy ilyen helyzet van, ameddig egy ilyen helyzet van, mi szívesen adott esetben a miskolciak számára is Miskolcon, ha ez sikerülni fog, akkor még időmet fogják tudni. Minden esetre a miskolciaknak azt tudom mondani, hogy ugyanazt, mint bárkinek, kukkantsanak benne a programba, és meg fognak lepődni, hogy mindent láthatnak, és egyébként azért azt kell mondanom, hogy a déli régió aztán végképp nincsen annyira Miskolctól, negyed óra, 20 perc autózás, tehát bárkit szívesen látunk, és hát én abba bízom, hogy az egész megyének nem csak a Zemplén régiónak növekedni fog tudni a következő időszakban a kulturális ellátottság a nyári időszakban, mert én azt gondolom, hogy ez pláne ilyen nagyváros esetében elkerülhetetlen.
1: 35. alkalommal várja közönségét a Zempléni Fesztivál, augusztus 14-e és 23-a között. 10 napon át Tokaj, Hegyalja és Zemplén régiója ismét zenével, tánccal és közösségi élményekkel telik meg. A fesztivál nem csak kivételes művészeket vonultat fel, hanem arra invitálja a látogatókat, hogy felfedezzék a táj történelmét, épített örökségét, gasztronómiáját és borkultúráját. Az idei programsorozat több mint 40 helyszínen, 25 településen és több mint 500 fellépő művész közreműködésével, köztük miskolci produkcióval is várja a közönséget. Hollerung Gábor fesztiváligazgató művészeti vezetőt hallották.

0: Kultúra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja kedden délelőtt 11 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Szükség esetén azonnal indíthatók a régi, jelenleg használaton kívüli erőművek a rendkívüli hőséghelyzet miatt, közölte Magyar Péter hétfőn. A miniszterelnök a Sándor Palotában tartott frakcióvezetői egyeztetés után tájékoztatott a paksi atomerőmű leállása miatti teendőkről. Elmondta, hogy a litéri erőmű, valamint a mátrai erőmű 2-es és 3-as blokkja tüzelőanyaggal feltöltve készen áll az azonnal indításra. Kormányfő bízik abban, hogy a hazai cégek önkéntes fogyasztás csökkentése akár az 500 megawattot is elérheti. Kiemelte, a kormánynak óránként kell figyelnie az energiaegyensúlyt, és a szükséges kötelező korlátozásokat is elrendelnek. Az egyeztetésen Forsthoffer Ágnes házelnökkel és a parlamenti frakciók vezetőivel tekintették át a rendkívüli helyzet kezelését. Ha sikerül fenntartani a jelenlegi energiatakarékosságot, akkor a kormány értékelése szerint nem lesz szükség szigorú beavatkozásokra. Magyar Péter miniszterelnök a Mavir vezénylő központjából bejelentette. Az ország fogyasztása jelenleg több mint 500 megawattal elmarad a várttól. Budapesten megállt a Duna apadása, és 1 centimétert emelkedett a vízszint, de a paksi atomerőmű utolsó turbinájának sorsa még kérdéses. A kormányfő felszólította a cégeket és a lakosságot, hogy egész héten tartsák be az önkéntes fogyasztás csökkentést, különösen a 17 és 22 óra közötti csúcsidőben. Kiemelte, hogy a szerda lehet a kritikus időszak a hőség miatt, és bízik a magyarok felelősségteljes hozzáállásában és a nehézségek közös leküzdésében. Eddig pozitív az idei tiszai vízmérleg a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság számításai szerint. Július 31-éig 219 millió köbméterrel kevesebb víz folyt ki az országból a Tiszán, mint ami befolyt. A pozitív egyenleghez nagyban hozzájárult a Tisza-Körös-völgyi koordinált vízkészletgazdálkodási rendszer hatékonysága. Ugyanakkor idén júliusban területi átlagban csupán 8 milliméternyi csapadék hullott, ami a második legszárazabb július 1963 óta. Szolnokon a hónapban 24 Celsius fokos középhőmérsékletet jegyeztek fel, ami 2 fokkal magasabb a sok éves átlagnál. Eláll a Tisza kormány az Orbán kormány 300 milliárd forintos zuglói irodabizniszétől, közölte Magyar Péter hétfőn. A döntést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő által feltárt szerződésszegésekkel és nem teljesülő zárási feltételekkel indokolták. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a kifizetett összegből a HÉV szerelvényeket is le lehetne cserélni, vagy energiatárolókat építhetnének. A kabinet nem költözik be az Orbán rendszer örökségébe, és visszaköveteli a közpénzeket. A vitatott zuglói irodakomplexum a Bosnyák tér mögötti területen megvalósuló Zugló Városközpont projekt állami felvásárlásáról szól. A Bayer Construct csoport által épített kormányzati negyednek szánt beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelté nyilvánították. A területen 7 hatalmas irodaház, valamint a 2025 őszén megnyitott Zenit Korzó üzletközpont is helyet kapott. Augusztus 12-én éjjel tetőzik az év legsűrűbb csillagászati látványossága, a Perszeidák hulló csillagraj. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló tájékoztatása szerint az ideális körülmények között óránként akár 70-90 meteor is felvillanhat. Ugyanezen a napon különleges égi jelenségként részletes napfogyatkozás is megfigyelhető lesz Magyarországról. A csillagvizsgáló augusztusban számos programmal, távcsöves bemutatóval és élő közvetítéssel várja az érdeklődőket. Megdőlt a fővárosi hajnali és napi melegrekord vasárnap, a Hungaromet ZRT tájékoztatása szerint, és még ez nem a legutolsó adat. A Jánoshegyen 25,8 Celsius fokkal új fővárosi napi legmagasabb minimum hőmérsékleti rekord született, Lágymányoson pedig délután 39,4 Celsius fokot mértek, ami új napi maximum hőmérsékleti rekordot jelent a fővárosban. Ezzel a 2017-es és az 1949-es korábbi rekordok is megdőltek a rendkívüli hőségben.
0: Az időjárásról.
2: Csak gomoly felhők fordulhatnak elő az égen, csapadék nem valószínű, egyes helyeken megélénkül a déli szél, keleten azonban inkább mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 41 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Az előttünk álló egy órában rendhagyó adással jelentkezünk itt az Európa Rádióban. A Szóval Lévai című podcast egyik epizódját hallhatják, amelyet a miskolci Lévai József Református Gimnázium diákjai készítettek szakmai támogatásunkkal a Rádió Miskolci stúdiójában. A 2024-ben indult sorozat fiatalok hangján szólal meg, és olyan kérdéseket jár körül a mobil használattól és a pályaválasztástól kezdve a zenén át az önkéntességig, amelyek mindannyiunkat érintenek. Fontosnak tartjuk, hogy a Magyarországi Református Egyház 2025-ös tematikus évének szellemében, amely az ifjúság szolgálatára fókuszált, valódi teret adjunk a fiatalok gondolatainak, kérdéseinek, válaszkereséseinek, mert hisszük, hogy érdemes odafigyelni rájuk. Ezek az adások nem csak a diákoknak szólnak, szülőknek, tanároknak és mindazoknak, akik nyitottak arra, hogy egy mai középiskolás szemével lássák a világot. Tartalmas rádiózást!
2: Ugyanannyi idejű személyes face-to-face beszélgetés során sokkal több dopamin termelődik, mint ugyanennyi idő alatt egy online térben, akár videócseten, akár cseten történő beszélgetés során. Tehát gondoljunk bele, hogy mennyi örömet okoz az a telefon, az a beszélgetés, és hogy ez lehetne duplája vagy triplája is, ha személyesen tennénk meg. Ennek kell lenni egy motivációnak, hogy mi irányítsuk a telefont, és csak akkor használjuk, amikor tényleg szükségünk van rá.
3: Nagyon könnyű megküzdést kínál olyan helyzetekben, amikor jobb lenne így elmenekülnünk. Kicsit úgy működik, mint a Harry Potterben, a láthatatlan átévő köpönyeg egy kínos szituációban, társaságban, vagy tömegközlekedési eszközön, akár én, akár más előveszi ezt a kis kütyüt, akkor valahol így eltűnik, kikapcsol a társaságból, és csak arra kell vigyázni, hogy ez a búvóhely ne faljon fel minket. Sok más skillünknek a rovására mehet.
4: Nincs az bennem, hogy le kell tenni a telefonomat és képszakadás, földindulás. Ha vársz az edzésedre, és van egy óra szüneted, akkor se veheted elő. Ezt a részét nem tudom nagyon érteni. Szerintem így az emlékek így elvesznek iskolából, hogy képeket csinálni, vagy egy videót közösen felvenni, hogy éppen hülyéskedünk egymással. Számomra ez az a dolog, ami nagyon hiányzik.
0: Szóval Lévai.

0: mobil mára nélkülözhetetlen társunk lett. Segít tanulni, kapcsolatot tartani, szórakozni. De néha észre sem veszünk, hogy egy gyors üzenetváltásból fél órás csetelés lesz, vagy hogy robotként pörgetjük a TikTokot és az Instát. Ebben az adásban arról beszélgetünk, hogyan és mire használjuk a telefonunkat. Mi az, ami tényleg hasznos, és mi az, ami inkább már árt. Köszöntök mindenkit, Balla Balázs vagyok. Mindenek előtt szeretnénk megköszönni a figyelmeteket és a sok visszajelzést, amit az előző évad során kaptunk tőletek. Nagyon örülünk, hogy ennyien velünk tartottatok, és bízunk benne, hogy az új évadban is hallgattok majd minket. Két újdonsággal készültünk. Az egyik, hogy szeptembertől a Spotify-n is elérhetőek vagyunk. Kövessetek be minket, hogy azonnal értesüljetek az új részekről. A másik, hogy idén külső vendégeket is meghívunk, ahogy azt tesszük a mai adásban is. Témánk tehát a mobilozási szokások, vendégeink pedig Sólyom Anna, kollégiumi nevelőtanár, Lengyel Dávid, debreceni pszichológus jelölt, Léva is öregdiák, valamint Lucskai Bianca, 10. osztályos tanuló. Áldás békesség, sziasztok!
1: Áldás békesség!
2: Áldás békesség, sziasztok! Köszönöm a meghívást!
3: Áldás békesség, én is köszönöm a meghívást!
0: Ide a stúdióba nem szabad behozni ugye telefont, mert az zavarja az adást, de azért mégis most szeretnék megkérni mindenkit, hogy vegye elő a telefonját, és szeretném megkérdezni, hogy az előző hétnek az átlag képernyő idője az mennyi volt? Kezdjük mondjuk Biancával.
3: Hát nekem az múlt heti átlagom, az 7 óra 36 perc volt.
0: Tanárnő?
1: 5 óra 52 perces átlagot tartottam a múlt héten.
2: Én ugyan nem készültem átlagszámításra, de hogy elnézem, olyan 4 óra körül lehetett így az átlag.
0: A múlt héten nekem is egy kicsit megszökött, nekem sikerült 6 óra 58 perces átlagidőt tartani. Ez, ahogy most felolvastátok, mennyire sokkolt titeket?
2: Én számítottam rá, ugyanakkor fékeznem kell magamat, hogy elöntsön valamilyen büszkeség a média tudatosságomra való tekintettel, mert nem számítja bele a telefon azt, amit mondjuk laptopozással töltök, és az ugyanúgy képernyőidőnek számít, hasonló alkalmazásokat, oldalakat böngészek ott is, mint telefonon, szóval ez így kicsit torzít szerintem.
1: Én is ugyanerre gondoltam, hogy a telefonom ugyan ennyit mutat, de rengetegszer akár egyidejűleg több eszközt használok, kettőt, hármat is, akár munkahelyen egyszerre az asztali számítógép, laptop, telefon van előttem, adatokat nézek össze, dolgozok rajtuk, illetve hát van ennek egy kevésbé hivatalos, és szerintem általatok is sokkal jobban ismert része, amikor a szabad idejében az ember egyszerre néz sorozatot, csetel egy ablakban, és esetleg még egy online játéka is játszik, vagy közösségi médiát görget, és így már sokkal magasabb lehet a tényleges képernyőidőnk, mint amennyit a telefon szoftvere mér. Dicsérhetjük magunkat egy-egy ilyen után, hogy milyen szép is, hogy nem értük el a 10 óra fölötti borzasztónak számító értékeket, de lehet, hogy akkor ehhez hozzá kellene adni a többi képernyőt is.
0: És Bianca, te mennyire lepődtél meg?
3: Nyilván az enyém lett a legtöbb, de erre számítottam is egyébként, és egyébként nekem se ez a reális, mert ugye mi a Lévaiban gépeken tanulunk, eközben ugye a telefon nem lehet nálunk, az is azért rengeteg idő szerintem, és én otthon ugyanez, amit tanárnő is elmondott, hogy egyszerre akár több készüléket is használok. Nem tudom, telefonon irkálok, közben laptopon tanulok, aztán közben megy a kis háttérzaj a sorozat, a tévébe is, emiatt ez a telefon, ez szóval nem a legreálisabb dolog.
0: Tetszik-e tudni, hogy mennyi az átlagos mobilhasználat egy középiskolás diáknál?
1: Egészen friss adataim vannak akár a Lévaiból is, ugyanis tavaly a szakdolgozatomhoz az egyik évfolyammal végeztem kutatást, és megkérdeztem a gyerekeket nyilván nem mért adatokkal, hanem önbevallásosan, hogy szerintük mennyi időt töltenek összképernyőidővel. Elég érdekes válaszok születtek. Kiemelnék egy pár érdekességet. A gyerekek 27%-a, megkérdezett gyerekek 27%-a 12-13 órát, azaz aznap ébren töltött idejének körülbelül 80%-át tölti képernyő előtt. A gyerekek 50%-a 8-9 órát, ami szintén hasonlóan számolva az ébren töltött órákkal, ez 50%-ot jelent a napunkból. Ezek azért úgy gondolom, hogy nem kicsi számok, illetve ebbe a statisztikában igazából idősávokra bontva kérdeztem a gyerekeket, és volt olyan a mérésben, aki azt vallotta be, hogy 15-18, akár 18 órától többet tölt képernyő előtt, ami pedig borzasztóan nagy szám. Úgy gondolom, hogy így ahhoz képest, hogy minden mást is el kell látni, iskolában kell tölteni az időt, barátokkal beszélgetni, tehát ez csak a párhuzamos tevékenységekkel együtt jöhet össze.
0: Na de azért szerintem van különbség a között, hogy ha valaki hétköznap használja a telefonját, illetve ha valaki a hét végén használja a telefonját. Dávid, szerinted mi a különbség közte?
2: Ugye most, hogy új szabályozások léptek életbe, ezért talán hétvégente a diákok körében érvényesülhet egyfajta bumeráng hatás, aminek az értelmében azt a telefonozási időt, amit a hétköznapokon az iskolában úgymond nem sikerült így magukénak megszerezni, azt a hétvégén úgymond megpróbálják utolérni, azért is, mert a hétvége mégiscsak szabadidőnek számít, hétvégente pedig, mivel nem kell olyan korán kelniük a diákoknak, ezért tovább éjszakázhatnak is, és általában az éjszakázás, ha csak nem szabad téri tevékenységgel vagy barátokkal való társaságban zajlik, akkor szerintem éjszakában nyúló lehet, és így ugye a magányban, a sötétségben gyakrabban jelenik meg a mobilozás, mint egyfajta megküzdés, akár érzelemszabályozási eszköz.
0: Bianca, te említetted, hogy neked a legmagasabb ez az érték. Szeretném tőled megkérdezni, hogy szerinted hol lenne az egészséges határ?
3: Hát az biztos, hogy nem ott, ahol amennyi igazából nekem volt, mert hát én bevallom, én igenis telefonfüggő vagyok, és a közösségi médián is rengeteg időt töltök, de viszont szerintem egy 5 óra az már normális, tehát az egy reális, hogy az szerintem még nem függőség. Hétvégén tényleg megemelkedik ennek a száma, szóval szerintem nekem a legalább egy 2 órával növekedett csak a hétvége miatt így az átlagom. Tényleg ez azért van, mert olyankor otthon vagyunk, akár dolgoznak szüleink is, vagy ilyesmi, ez most a saját példám, de hogy én olyankor sokkal többet nyomkodom a telefon, viszont hogyha a másoknál vagyok, akkor viszont határozottan az az első, hogy akkor tényleg kapcsoljuk a telefon, tegyük le, és akkor inkább beszélgessünk és szocializálódjunk, hogyha ez szabad így mondani.
0: Igen, de ez jó, mert rájössz, hogy a családod ott van, és kell időt töltened velük.
3: Igen, határozottan. Én egy nagyon családcentrikus embernek tartom magam, de van olyan, hogy rám is rám van szólva, hogy tedd már le egy kicsit is, emeld fel a fejed és nézz körül, mert amúgy nagyon sok inger ér minket emiatt, és már tanulás rovására is járhat egyébként, például, hogy vannak ugye ezek a TikTokok, meg a Reelsek, meg a minden ilyesmi, szóval ezek a fél perces videók, és hogy már a memóriát is egyébként annyira így lecsökkenti, vagy nem is tudom, hogy ugye tehát folyamatosan görgetjük a telefont, és már a 2 videóval ezelőtti videóra nem is emlékszünk, mert fel se fogja az agyunk szerintem ezt az egészet, hanem már csak görgetünk, és észre se vesszük, hogy úristen, már eltelt 1 vagy 2, vagy sokkal több idő, vagy 1-2 óra, vagy már annál sokkal több idő. Szóval szerintem ez nagyon negatív.
0: Neked volt már ilyen tapasztalatod egyébként? Tehát volt már olyan, hogy egy rövid görgetésből hirtelen egy óra lett?
3: Igen.
0: És próbáltál ezen változtatni?
3: Hát egyébként én azt szoktam csinálni, hogy így megpróbálok jelölni magamnak egy időt, hogy akkor most már tegyük le a telefont, ez például amúgy reggel szokott lenni, mert nekem reggel ilyen 5-40 körül el kell kezdeni készülni, és hát sokkal hamarabb fel szoktam kelni, és akkor mindig úgy vagyok vele, hogy na jó, akkor 5-40-re tényleg tegyük le a telefont, keljünk ki az ágyba, és akkor csináljuk. Aztán ilyenkor jó, hogy jó, akkor legyen 5-45, aztán meg így folyamatosan tolódik ez a dolog, és ezt így ezt nem csak így reggelkészülődés közben, hanem ki kéne porszívózni. És akkor úgy vagyok fel, hogy jó, akkor félkor letesszük a telefont, és akkor menjünk porszívózni, és akkor tolom ezt az időt, de csak egy 5 perccel, meg jaj, már akkor 31 van, akkor jó, akkor legyen 35, és így már van olyan, hogy egy fél órával később észhez térek, hogy amúgy fél órája el kellett volna kezdenem porszívózni, szóval ez az én, ami így benyel engem talán ez az egész dolog.
0: Dávid, szerinted miért olyan nehéz letenni a telefont, még akkor is, ha tudjuk, hogy nincs rá szükségünk?
2: Igen, fogós kérdés. Én úgy gondolom, hogy a telefon, mint interakciót kapcsolódás felkínáló eszköz olyan szempontból nagyon érdekes és izgalmas, hogy ugye nem követel tőlünk semmit. Tehát rögtön ott van a zsebünkben, azonnal elérhető, egy olyan közeget kínál, amiben nem kell erőfeszítés gyakorolnunk azért, hogy változásokat mozdítsunk elő, és hatékonynak érezhessük magunkat. Ugye ezek a közösségi média különböző alkalmazások, amik egyébként jóval inkább felelnek azért, hogy a telefonozás mint élmény addiktív legyen, ezek olyan kis algoritmusokkal, visszacsatolásokkal, visszajelzésekkel működnek, amik nagyon hamar képesek így a dopamin szintünket ingerelni. Ugye ez a jutalmazás hormona, vagy a jutalmazáskor aktiválódó hormonunk, ami képes minket így belecsúsztatni ezekbe a viselkedésekbe. Szóval egyrészt ezt tartom, ezt a különleges minőségét ennek az interakciónak addiktívnak, másrészt pedig az, hogy nagyon könnyű megküzdést kínál olyan helyzetekben,

0: úgy rögzül, hogy végül sok más skillünknek a rovására mehet.
1: Szerinted az appoknak a színe is eléggé befolyásol minket? Gondolok arra, hogy mondjuk tegyük fel a Snapchat az mondjuk sárga, az Instagram pedig ilyen lilás színű. Mennyire éreznék késztetést akkor ezeknek a megnyitására, ha mondjuk fekete-fehér lenne?
0: Hát mindenféleképpen az élénk színek befolyásolják és felkeltik a figyelmünket. Megfigyelhettük, legalábbis nem tudom, hogy ti is észrevettétek-e, de én észrevettem, hogy az elmúlt időkben például a gyerekeknek szóló rajzfilmek egyre élénkebb, hivalkodó színekkel operálnak, működnek, és néha már nem is tudom követni, hogy mi zajlik a vásznon. Ebben a színkavalkádban való topzódás az mindenféleképpen felkelti a figyelmet szerintem.
1: Értem. Talán ő szerint a telefon irányít minket, vagy mi irányítjuk a telefont?
2: Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés, és én azt mondanám rá, hogy helyzete és embere válogatja. És egy embernél is lehet olyan nap, amikor a telefon nyer, és lehet olyan, amikor ő. És úgy gondolom, hogy ez a diákok életében is jelen van, mert hogy egy olyan napon, ami aktivitással teli, osztálytársakkal teli, közösségi élményekkel teli, sokkal kevésbé fog hiányozni a telefon, mint mondjuk egy olyan hétvégén, amikor teljesen egyedül vagy otthon, netalántán betegen vagy egy hétig, és nincs lehetőséged személyes találkozásokra. Kutatók mérték azt is, hogy ugyanannyi idejű személyes face-to-face beszélgetés során sokkal több dopamin termelődik, mint ugyanennyi idő alatt egy online térben, akár videócseten, akár cseten történő beszélgetés során. Tehát gondoljunk bele, hogy mennyi örömet okoz az a telefon, az a beszélgetés, és hogy ez lehetne duplája vagy triplája is, ha személyesen tennénk meg. És úgy gondolom, hogy ennek kell lenni egy motivációnak, hogy mi irányítsuk a telefont, és csak akkor használjuk, amikor tényleg szükségünk van rá.
1: Én egyébként bevallom, hogy esténként is sokat telefonozok, bár valahogy mindig megpróbálom magamban leszögezni, hogy rendben, akkor mondjuk ha 10-kor alszok, akkor 9-kor leteszem a telefont, de annyira nehéz, mert vagy kapok egy üzenetet, vagy még jön egy esti értesítés Teams-en, az iskolai felületen. Dávid, tőled meg szeretném kérdezni, hogy milyen hatással van az alvás előtti telefonozás az alvási minőségünkre?
0: Próbálok úgy fogalmazni, hogy ne legyek pánikoltató hangulatú, kvázi szakértőként jelen itt a stúdióban. Nem túl jó hatással van igazából sem az alvás mennyiségére, sem az alvás minőségére. Úgy érdemes elképzelni, hogy az agyunkban van egy óra, egy biológiai óránk lényegében, ami a melatonin termeléséért felelős, és bár szívünk szerint mi sokkal gyorsabban vagyunk jelen a világban, és sokkal gyorsabban létezünk, az agyunk egy kicsit lassabb ennél. Nehezen áll át a nappalról az éjszakára. Egyes szerzők, kutatók szerint még az is javasolt lehet bizonyos esetekben, akinek ezzel kifejezetten problémája van, hogy mondjuk tekintse meg a naplementét elalvás előtt, és így az agyban lévő biológiai óránk, az ezért felelős szuperkiazmatikus mag, jobban felismeri, hogy hoppá, most már éjszaka van, elindulhat a melatonin termelése, és ideje lesz nyugovóra térni. De ehhez is kell egy lassú átmenet. Gyakran nekem is egyébként előfordul ez a bűnmegvallás órája, hogy jó magam is telefonozok még egy kicsit lefekvés előtt, de ezt érdemes csökkentenünk, hogy az alvás minőségünk is valóban jobb legyen, és jobbakat álmodjunk.
1: Bianca, te hogy érzed ezt?
3: Én is állandóan nyomkodom a telefonomat elalvás előtt. Az én esetemben is, még szerintem sok ember esetében is azért van, mert szerintem az az idő, amikor már itt tényleg lement a nap, és akkor így megnyugszunk, és akkor úgy vagyunk vele, hogy jó, akkor egy kicsit telefonozgassunk, de egyébként én ugye közben, ez olyan rossz kimondani, de hogy nekem közben megy is a tévé, és nekem tényleg engem ilyenkor annyi inger ér, mert megy a tévé, megy a sorozat, de közben mondjuk játszok, és közben hallgatom is, közben oda is nézek a tévére, és így az agyam az már teljesen szegény, szerintem ilyenkor így sokkot kap félig, hogy elég legyen ebből, mire én egészen büszke vagyok, hogy én le tudom tenni a telefonomat, és tényleg én akkor már utána nem tudok vele foglalkozni, aztán elalszok, és szerintem ez nem így van a legtöbb ilyen elalvás előtt. Például nekem húgom olyan, egyébként egy lassan 8 éves kislányról beszélünk, aki tényleg nagyon okos és nagyon intelligens kislány, de mégis beszippantja a mese, és ő is olyan, hogy ameddig neki a mese ki nincs kapcsolva, nem tud elaludni, mert annyira beszippantja ez az egész dolog, és ez egyébként olyan szomorú. Én még nem teljesen ebben a részben növekedtem.
2: Mi mit mondjunk akkor ahhoz, hogy nem teljesen ebben nőttünk fel. Egyébként tényleg nem állunk tőletek olyan messze kor,

0: De talán mi vagyunk az utolsó olyan generáció, akinek tényleg pöttyös labdás gyerekkora volt, és kiskamaszkorunkban ilyen 8-9-10 évesen jöttek be az első érintőképernyős telefonok, majd utána az okos telefonok, tehát ez két külön kategóriaként megemlíteném. Nyilván már mesét mi is néztünk, akár óvodában is, asztali számítógépeken kezdetleges játékok azért előfordultak, de ilyen sok élmény minket még nem ért, mint mondjuk titeket, vagy már a kisebb testvéreket a családban. És amit nagyon-nagyon érdekesnek tartok a mondandódban, hogy ezek a mesék sok szempontból nem csak a koncentrációjára hatnak ki a gyerekeknek, hanem például az érzelem felismerésre. Ugyanis olyan érdekes mimikája van ezeknek a rajzolt karaktereknek, hogy teljesen más érzelmeket tükröznek, mint a valós emberek arca. És ugyanígy az online kommunikációban használt különböző mondjuk hangulatjelek, matricák is teljesen más mimikával dolgoznak, mint amik a valós érzelmi reakciók. És aki ezekkel kommunikál többnyire, az sokkal nehezebben fogja felismerni face-to-face helyzetekben ezeket a jeleket a másikon, és kevésbé lehet mondjuk empatikus, hiszen ezt kisgyerekes szülőknek szoktuk magyarázni rajzfilmek kapcsán, hogy egy rajzfilm figura teljes fogsoros mosolya, vagy teljes fogsoros vicsora majdnem ugyanaz. Egy szemöldöknyi különbség van csak közte. És ezt egy valós kommunikációban sokkal nehezebben ismeri fel egy emberi arcon, ezek után a tapasztalatok alapján egy kisgyerek. És ezáltal mondjuk akár károsodhatnak is úgymond az emberi kapcsolatai, hiszen ha nem ismeri fel a beszélgető partnere automatikus reakcióját, akkor rengeteg félreértés lehet egy-egy beszélgetés kapcsán.
1: Hirtelen nekem annyit jutott eszembe, hogy még negyedik osztályban én is sorban álltam egyébként a Subway Surfért, szóval ott, amikor még betörtek ezek az okostelefonok, akkor még keveseknek volt annak idején ilyen készüléke, és akkor igazán egy szenzáció volt, a Minecraft is, egészen oda voltunk érte meg minden, de valóban az itt a nagy csalétek az egészben, hogy amikor túl korán kerülnek a gyerekek, akár már 8 évesen ilyen inger környezetbe, akkor az egészen átformálja így az idegrendszerük működését, és valóban csökkentheti az empátiának, az érzelemfelismerésnek a készségét, hatással van valóban az emlékezeti működésre, abban, hogy mennyire képesek a gyerekek lepíteni ezekből az ingerekből maguknak felépíteni valamilyen világot.
2: De egyébként visszafordítható? Tehát, hogy ezekre egyébként van megoldás?
1: Hogyne, tényleg nem akarok vészmadár lenni. Az a szerencse, hogy amilyen könnyen formálható rossz irányba, olyan könnyen formálható jó irányba még egy fiatalnak az idegrendszer, az agya. Rengeteget számít az, hogy serdülőkorban például, amikor a döntéshozatalért, az önkontrollért, önuralomért felelős része az agyunknak érettségének tetőzését éli, akkor milyen ingereknek tesszük ki magunkat. Ez ugye serdülőkorban egy átmenet, hogy mennyire vagyunk ezért felelősek, már azért nagyobb rész mi vagyunk, hát a felelősek, de még a szülők is beleszólhatnak, kedvünkre, vagy örömünkre, vagy bánatunkra. De az a lényeg, hogy meg lehet fordítani, és szerintem itt mondom el ezt a kulcskifejezést, hogy a természetben, közösségben töltött idő, az tényleg gyógyító lehet a digitális benszülöttek számára. Touchgrass.
2: Viszont a tanulásra visszatérve hozzád, Bianca, még azt szeretném megkérdezni, hogy amikor leülsz tanulni, hogy tudod magad teljesen összpontosítani arra, hogy arra figyelj, ami előtted van, és ami a tananyag, és nem arra, ami esetleg vár rád azután, vagy közben?
3: Számomra egy nagyon nehéz dolog, mert ezer meg egy dologra figyelek, úgyhogy közben csak egyre kéne. Az, hogy közben nekem, tehát ez személyes dolog, de hogy nekem az, hogy közben megy valami a háttér zaj, az nekem sokkal kevésbé vonja el a figyelmemet, mint hogyha teljesen csend lenne, és ki lennénk éleződve minden apró kis akármire. Szóval, hogy nem tudom, hogyha valaki bejön a házba, azt így nem annyira hallom meg, úgyhogy közben megy mellettem a tévé, és nyilván nem olyan dolgot szoktam elindítani, vagy akár zenét hallgatok, tehát nem olyat, amit így akkor először látok, hanem olyat, aminek már körülbelül 5-ször megnéztem, és már tudom, hogy mi történik benne. Csak olyankor sokkal jobban szerintem arra lennék kiéleződő, hogy valaki bejött, és akkor na vajon kijöhetett be, meg ilyesmi. Szóval nekem a videónézés az sokkal kevésbé vonja el a figyelmemet, mint hogyha teljesen csendbe ülnék.
2: Ilyenkor van valami szabályod, ami szerint halasz?
3: Amúgy nem igazán. Igazából én úgy szoktam tanulni, hogy ameddig bírom, és ameddig teljesen oda tudok figyelni, addig addig tudok tanulni, aztán valamikor azt abba is hagyom, vagy még utána később így megpróbálok rá visszatérni, de nincs az, hogy nem tudom, nyilván egy csomó ilyen TikTok videót néztem, ilyen tanulás technikákról, hogy mit tudom én, hogyha egy órát tanulok, akkor utána fél óra kihagyás, ha 40 percet, akkor 20 perc, meg ilyesmi, de én ezeket sose szoktam betartani, mert nekem szerintem úgy ez a tanulás ez annyira így nem funkcionálna, vagy nem is tudom.
2: A mobil segíti az otthoni tanulást, vagy inkább zavarja, szerinted?
1: Igazából olyan személyfüggő az, hogy segíti, vagy éppen zavarja. Engem a telefonon található alkalmazások, amik egyébként laptopon is elérhetőek, tudnak segíteni, tehát különböző dokumentumkezelő egyszerűségek, mint a Word. Például az nyilván elengedhetetlen már a tanuláshoz. Azért azt tapasztaljuk, hogy a világunkban a legtöbb tevékenység, a munka, kapcsolattartás, és így a tanulás is digitalizáltá vált. Nem lehet nagyon megkerülni, hogy valamilyen úton, módon foglalkozzunk vele. Én azt tudom javasolni talán, hogy be lehet építeni még akár a közösségi médiát is, amit minden joggal úcsárolhatunk különben. Be lehet építeni úgy, mint egyfajta önjutalmazást a tanulási folyamatba, hogyha elég szigorúak vagyunk magunkhoz, és mondjuk megszabjuk, hogy teszem azt, egy fél órát most azzal töltök, hogy ezt a tételt, ezt a tananyagrészt én most átveszem, kijegyzetelem a mélyreások, és utána pedig megengedem magamnak, hogy 10 percig, se kevesebb, se több ideig azzal foglalkozzak, ami ezek szerint nekem valami dopamin löketet ad, akkor az ugye olyan szempontból is jó lehet, hogy az erőfeszítésem, amit a tanulással töltök, így megtérül a jutalmazás által, és maga a jutalom, ami egyébként adott esetben számomra problémás, adott esetben függőséget jelentő viselkedés lenne, még örömtelibbé válhat, mert megharcoltam érte. De hát ez bármilyen más tevékenység is lehet. A lényeg az, hogy be lehet építeni, mint önjutalmazó folyamatot, a görgetést, vagy a közösségi média használatát is akár.
2: Tanárnő, mondjuk volt olyan példa, amikor a telefon kifejezetten jól jött a tanításban, vagy az óra készülésben?
0: Felvállalom az ellenvéleményt ezzel kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy nem, a telefon nem segíti a tanulási időt, hanem kimondottan zavarja. Ugyanis, amikor olyan feladatot kaptok, amihez internet elérés szükséges, amikor kell mondjuk egy beadandót írnatok, kutatómunkát végeznetek, sokkal praktikusabbnak gondolom a laptopot. Nagyobb kijelző, megosztott ablakba tudsz az egyik helyen olvasni, a másikba írni. Szerintem ez sokkal hatékonyabb tanulás szempontjából. Illetve egy személyes példa, azért a tavalyi éven még én is elég sokat tanultam így az egyetem befejezése miatt, és én azt tapasztaltam magamon, hogy még a laptopnál van olyan lehetőségem, hogy a közösségi médiákat meg se nyitom, tehát nem fogod csipogni, nem érkezik be az üzenet. A telefonon egyből felvillannak ezek, egyből elterelik a figyelmet, és úgy gondolom, hogy ilyen szempontból az, hogy digitális eszközt használunk a tanulásnál, pozitív lehet, hiszen megkönnyíti, nem kell 600 könyvet elcipelni a könyvtárból, minden ott van egy helyben az interneten, viszont azt gondolom, hogy egy laptop sokkal, de sokkal praktikusabb és hatékonyabb a tanulásnál, mint maga az okostelefon.
2: Szerintem nem rossz megoldás a telefon, mert kicsi, kényelmes, elfér az ágyban, és sokkal praktikusabb a könyvek mellett.
0: Ebben egyet tudok érteni, illetve eszembe jutott, hogy ugye nagyon sokan lehettek a diákok között, akik mondjuk tömegközlekedésen rengeteg időt inkább egyszerűbb elővenni egy telefont, és azon átnézni egy órai anyagot, egy PPT-t visszaolvasni, vagy a jegyzeteket, amiket mondjuk a felhőben megosztottál saját magaddal vissza megnyitni, mint egy laptopon. Tehát természetesen ilyen szempontból igen, viszont a zavaró tényezőket én továbbra is fenntartanám.
1: Illetve az alvás patrónusaként muszáj megjegyeznem azt, hogy tanácsosabb lehet azért elkülöníteni a tanulás és az alvás, vagy a pihenésnek így a térbeliségét. Jó, persze, tényleg én is csináltam olyat, hogy vizsgák előtt még telefonon átbújtam valamit, mert úgy gondoltam, hogy kihasználom azt a képességünket, hogy amit alvás előtt tapasztalunk, inger vagy adathalmaz, az jobban rögződik az agyunkban, ez tény, bár ezt lehet jobban is használni, ezt az adottságunkat, viszont jobb elkülöníteni ezeket a tereket, már csak azért is, mert hogyha valakinek van még homályos emléke így a járvány idejéből, ott nagyon összefolytak ezek a dolgok, pont az eszközök révén, tehát sokan így az ágyukban dolgoztak, jelentkeztek be home office-ba, tehát egy nagyon nagy károsodást vitt véghez, és hogy ezek a terek összefolynak, az szerintem semmiképp sem jó mentálisan.
2: Most, hogy mondtad, hogy az ágyból jelentkeztek be, én láttam egy olyan videót, amikor egy vállalkozó bejelentkezett a meetingre, és felül felvette egy öltönyt, nyakkendőt, aztán mikor nem ő volt a fókuszban, akkor elment egy pohár vízért, és miközben felállt, akkor látszódott az alsógatyája. Tehát, ott szeretjük magunkat elengedni, amikor érezzük, hogy egy kicsit kényelmesebben vagyunk. Új vizekre evezve, Bianca, a telefon szerinted közelebb hozza egymáshoz az embereket, vagy inkább eltávolítja?
3: Egyébként szerintem ez ilyen nagyon 50-50%, határozottan az sokkal jobb, hogyha tényleg szocializálódunk és beszélgetünk inkább személyesen másokkal, mint hogy telefonon írogatunk, vagy én például ez a felhívjuk egymást és beszélünk, én ettől egyébként irtózom. És én sokkal, hát ugye beszélni is szeretek, de sokkal jobban szeretek, tehát tényleg az, hogy szemtől szembe beszélni, mint hogy mondjuk az online órák közben is annyira ilyen, nem érzem ilyen testközelinek ezt az egész dolgot, hogy mi ott nézzük egymást, de közben igazából nem beszélünk, meg semmi, és nekem ez ilyen nagyon fura az én szemembe. Én a barátommal úgy kerültem közelebb, hogy Instagramon beszéltünk közben, ide járt a Lévaiba, és szóval ez nagyon is az én szemembe, mert van vele, tehát van a szociális és szemtől szembe lévő beszélgetésekkel is pozitív élményem, viszont van az internetes beszélgetéssel is pozitív élményem.
2: Dávid, hogyan lehetne egyensúlyt tartani az online és az offline kapcsolatok között?
1: Szerintem egy fogós kérdés, pont azért, mert annyira egybe csúszik az életünknek ez a két tartománya. Úgy gondolkodom erről, hogy amikor lehet, keressük azért a face-to-face kapcsolódásnak a lehetőségét. Azért is fontos, mert bár telefonon keresztül online abszolút tudunk válaszkészek lenni, és hogyha megfelelő szókincsünk van, akkor le tudjuk venni a lábáról a másikat, vagy tudunk nagyon jól időzített, pontos mondatokat is megfogalmazni, viszont valamit nem tud az offline kapcsolatból pótolni az online kapcsolat, az pedig az, amikor egyszerűen elfogynak a szavak, és nem tudsz másként az ember mellett lenni, mint csendben lenni. Viszont nem tudom, hogy próbáltatok-e már olyat, hogy telefonon keresztül nem tudtatok mit mondani, de próbáltatok kifejezni, hogy ott vagytok a másiknak. Lehetetlen és nagyon fura helyzet. Ez csak fizikailag lehetséges, és szerintem ez abszolút megkülönbözteti egymástól így a barátságokat és az online kapcsolatokat.
2: Akkor abban tanárnő is egyetért, hogy az online kapcsolatok nem fogják helyettesíteni a személyes barátságokat?
0: Szerintem soha. Nagyon jól tudják pótolni, és akár itt a gimnázium kapcsán beszéltünk arról, ha majd tovább tanultok és mentek, és tartani kell a kapcsolatot azzal is, aki Pécsre került, és azzal is, aki Szegedre, hiszen ott nagyon más lehetőségetek nem lesz egy-két hónap kihagyással, vagy fél éves, vagy éves találkozókkal, de az online tér az ott marad, viszont úgy gondolom, hogy akkor hatékonyak ezek az online kapcsolatok is, hogyha előtte személyesen ennek egy stabil alapja volt. Hiszen vele akkor soha nem fognak úgymond elfogyni a szavak, és soha nem lesz az, hogy nem tudjátok, hogy mire gondol a másik, vagy mit szeretne azzal a kifejezéssel továbbadni, míg hogyha egy olyan emberrel beszélgetsz online, akivel nincs meg ez a nagyon biztos személyes kapcsolat, akkor sokkal nehezebb tudsz olvasni a sorok között, és az ő érzéseibe és gondolataiba belelátni.
2: Ha már az osztályközösségekről beszélünk, mi a véleményetek, és mi tanárnő véleménye az iskolai mobiltilalomról és a Lévaiban tapasztalt gyakorlatról?
0: Ugye először is ez a mobiltilalom nem csak a ti iskolátokra vonatkozik, tehát összességében nagyon sokat nem tudunk ellene tenni, mindenkinek muszáj volt betartani. Én úgy gondolom, hogy vannak nagyon pozitív oldalai ennek a Lévaiban, hiszen olyan jó technikai feltételeket, mint amit a Lévai tudott biztosítani, hogy mindenkinek saját szekrényébe, saját értékmegőrzőjébe kerüljön a telefonja biztonságban, sérülésmentesen, tehát ezekről a technikai oldalakról nagyon sok iskola nem tudott így segíteni a diákjainak, és úgy gondolom, hogy, és ebben lehet, hogy majd Dávid meg tud erősíteni, de hogy pszichésen segítség lehet az, hogy tudjátok, hogy az az eszköz nem kallódik valahol, nem dobálja valaki, nem az van, hogy be se hozhatod az iskolába, és otthon kell hagynod, és aggódsz, hogy útközben valójában történni fog-e veled valami, és nem fogsz tudni segítséget kérni, hanem behozhatod, biztonságos helyen tudhatod, és én ezt az oldalát egy nagyon-nagyon pozitív dolognak gondolom, ami specifikusan a Lévai hatásköre ebben a témakörben. Maga a mobiltilalom az iskolába. Lehet, hogy sokkal hasznosabb általános iskolás körökben, mint középiskolában, hiszen ott úgy gondolom, hogy 5-6-7-8 éves vagy 11-2 éves gyerekeknél nincs szükség arra, hogy napközben akár a tanuláshoz, akár a kommunikációhoz mobilt használjanak. Ti érettebbek vagytok, és sok esetben tudnátok döntést hozni arról, hogy használjátok, ne használjátok, nyilván a tanórák zavarása nélkül. A másik szempontból meg tökéletesen tudom, hogy milyen diáknak lenni, tehát az, hogy nincs nálatok a mobil, nem azt jelenti, hogy a elvileg iskolai célra használt laptopon ne lehetne küldeni az üzeneteket, tehát egy csomó olyan dolgot nem sikerült ezzel a korlátozással kizárni, ami eredetileg a célja lett volna. Legalábbis az én nézőpontom ez, de lehet, hogy meg tudjátok cáfolni, vagy erősíteni ezeket a dolgokat.
2: Bianca, neked mi a tapasztalatod, így mennyire változott meg az életed?
3: Ez fájt. Amikor először ezt a dolgot megtudtam, akkor az az igazság, hogy kisi sokkot kaptam, de egyébként tényleg megvan ennek a negatív és a pozitív oldala, de szerintem az, hogy sokkal többet lehet látni a lévaiban embereket beszélgetni egymással. Többet van az, hogy tényleg szocializálódunk és egymástól kérünk segítséget, inkább megkeressük az iskolába az adott embert, nem írunk neki szünetbe, viszont olyan szempontból meg nem értem meg, hogy tehát én, hogyha nem az óra a közepén kezdem el feltett lábbal nyomkodni a telefon, akkor ennek így nagyon úgymond nem látom értelmét. Úgy láttam volna több értelmét, hogy a tanároknak be kell szedni óra elején majd kiosztani, de így, hogy tényleg az van, hogy ha vársz az edzésedre, és van egy óra szüneted, akkor se veheted elő, ezt a részét nem tudom nagyon érteni. Még esetleg az, hogy nem tudom, szerintem így az emlékek így elvesznek iskolából, hogy képeket csinálni, vagy egy videót közösen felvenni, hogy éppen hülyéskedünk egymással, vagy ilyesmi. Szóval számomra ez az a dolog, ami nagyon hiányzik emiatt, de hogy így nincs az bennem, hogy jó, mondjuk amúgy digitális osztály vagyunk, de ezt csak így ide súgom, de hogy nincs az bennem, hogy úristen, le kell tenni a telefonomat, és így képszakadás, földindulás, és már teljesen vége van mindennek, hanem én is például sokkal közelebb kerültem olyan emberekhez az osztályba, akikkel addig nem voltam annyira jóba, most pedig már akár a legjobb barátaim, szóval nem, ennek is 50-50%, nem tudom azt kiemelni, hogy pozitív vagy negatív oldala van inkább.
1: Egyébként ez a szempont, amit most behoztál, hogy az emlékek megörökítése, ez eddig nem jutott eszembe, pedig valóban egy nélkülözhetetlen részévé vált így a mi generációnknak. Ugyanakkor annyival egészíteném ki a mondandódat, hogy bár nagyon nehéz várakozni így az üres járatokban, addig, amíg el nem indul egy edzés, addig, amíg valaki meg nem érkezik, akire vársz. Fontos valahol trenírozni így a lelkünket, az agyunkat arra, hogy vannak ilyen bizonytalanságok az életünkben, amikor nem tudjuk előmozdítani, vagy könnyebbé tenni a helyzetet feltétlenül azzal, hogy előkerül a telefonunk, hogy amikor nem lehet kitölteni másképp az időt, hanem...
2: És lehet ez még rosszabb is? Bármint úgy értem, hogy ez még lehet, hogy az még rosszabb, hogyha abban az időben akkor a telefonunkat használjuk?
1: Szerintem igen. Mármint olyan szempontból, hogy elszakít minket az érzelmünk megélésétől. Persze a várakozás, meg az unalom, pláne az unalom az nem egy olyan érzelm, amit szívesen tapasztalunk, de tud hasznos lenni szerintem, pont azért, mert esetleg utolérhetnek minket olyan adott esetben kellemes, adott esetben kellemetlen emlékek, gondolatok, amikkel amúgy érdemes lenne foglalkoznunk, és kicsit így ülepítenünk így a napunkkal kapcsolatban. Tehát van ennek egy előnye szerintem, persze az megint más kérdés, hogy ezt hol érdemes megtanulnunk, lehet, hogy nem mindenkinek az iskolában a legcélszerűbb, de én azért ajánlom az unatkozást.
0: Én itt egy dolgot szeretnék behozni, a FOMO kifejezését. Nem tudom, hogy ez ismerőse, vagy magyarázni kell, ez a kimaradástól való félelem, hogy ez mennyire van jelen az életetekben, hogy azon gondolkozol ezekben az unatkozós időkben, hogy vajon most mi történik, vajon van olyan, amit nem láttam, lenne olyan érdekesebb, amiről lemaradok, ameddig én nem telefonozhatok, más meg igen, és hogy éreztetek-e már ilyet magatokkal kapcsolatban, hogy csak azért vetted volna elő, hogy hú, történt-e valami, nem-e maradtam le a legfrissebb dologról egy osztálycsoportban, egy közösségi médián, stb.
3: Bennem annyira nincsenek ilyen érzések, hogy én most kifejezetten az internetnél így valamiből mennyire kimaradok. Ami a legjobban érdekel, az edupé szokott lenni, hogy esetleg hiányzik egy tanár, vagy ilyesmi, de azt ott a lévaiba a táblán tudjuk követni, szóval ezen kívül meg így nagyon nincsen, hogyha valami olyan dolog történt, azt úgyis iskola után megtudom. bennem ez annyira nincs, ez az érzés. Ilyen érzésem inkább a való életben van, hogy valami olyan dologból kimaradok.
0: Mondjuk egy hiányzás betegség esetén egy iskolai programból, hogy te nem voltál ott, és vajon történt olyan dolog, tehát ilyesmire gondolsz?
3: Jó, de ez mindig így van, nyilván akkor történik valami, amikor mi nem vagyunk iskolában, akkor történik a legnagyobb dolog, de hogy nem kifejezetten, akkor sincs ez bennem. Sőt, inkább örülök, hogy egy hétig nyugalmam van.
2: Egyébként mi működik jobban a diákoknál? Az, hogyha ha teljesen megtiltjuk telefon használatát, vagy az, hogyha az önszabályozásra tanítjuk őket? Dávid?
1: Nyilván attól függ, hogy milyen életkorú diákról beszélünk. Mint említettétek is, visszacsatolnék ahhoz, hogy talán megengedőbbek tudnátok lenni azzal kapcsolatban, hogy mondjuk már középiskolában mégiscsak lehessen telefont használni, és valahol én is így tudnék már hajolni a felé, hogy mégis így történjen, pont az emlék megörökítés fontossága miatt. Viszont azt így észben kell tartani, hogy a technológiai vállalatok azok nem véletlenül teszik az alkalmazásaikat ennyire fiatal központúvá. Nagyon jól tudják, hogy a mi korosztályunk lényegében az, ami nagyon könnyen formálható, nagyon könnyen bevonható így a fogyasztásba, hogyha ideje korán sikerül így mondjuk egy negyedikes diákot, egy hetedikes diákot, egy tizedikes diákot így elkezdeni manipulálni, akkor az nagyon sok veszélyt jelentett magában. Szerintem addig, ameddig az idegrendszerünknek az a része, ami az önuralomért felelős, nem lesz eléggé acélozott, addig érdemes valamennyire mégiscsak egy olyan szabályozást érvényesíteni, ami nem csak helyi szintű, hanem akár állami szintű, vagy esetleg államok feletti szintű, mint amilyen az Európai Uniónak is egy irányvonala jelenleg, bár ez még nem lett ugye teljesen egységes földrészen.
0: Én is azt gondolom, hogy a kettőt együtt kellene végig gondolni, hiszen hogyha kisgyermekkorban már a szülők elkezdenék úgy nevelni a gyerekeket, hogy tudatos használat van, hogy olyan családi szabályok vannak, amik mellett felnő a gyerek és megszokja, hogy vannak időkorlátok, vannak tartalomkorlátozások, és fokozatosan kerül ebbe a világba, nem pedig úgy, ahogy korábban említettük, hogy tessék itt egy tablet, használd akkor és arra, amikor szeretnéd, hanem egyszerre a szülők is úgy nevelnék a gyerekeket, illetve az intézmények is fokozatosan vezetnék be őket ebbe a világba, akkor elérhetnénk azt, hogy középiskolás korba legyen egy olyan tudatos önszabályozás, ezek mellett a már rutinszerűvé vált szabályok és jó gyakorlatok mellett, hogy tudjatok dönteni arról, hogy mikor, hogyan és milyen etikus magatartás mellett használjátok ezeket az eszközöket. Viszont ameddig úgymond okos eszközökkel a kezükbe születnek a gyerekek, és nem tanulják meg az önkontrollt, nem tanulják meg a szituációkat, hogy hogyan használják ezeket az eszközöket, és ameddig, itt van egy nagyon veszőparipa mondatom, amit én sokszor elmondok és sok helyen, hogy ameddig az általános iskola negyedik osztályába kezdünk el informatikórát tanítani, és csak hatodik osztály környékén, vagy bármikor később jön elő például a biztonságos internet használat szabályozása témakörnek, addig ne adjunk 2-3-4-5 éves gyerekek kezébe eszközöket. Tehát, hogy sokkal határozottabb és markánsabb szabályok kellenének ahhoz, hogy mindenkiben egyformán ki tudjon alakulni az önszabályozás rendszere. És ez nagyon sokban múlik a környezeteteken, azokon a felnőtteken, akik ebbe a rendszerbe bevezettek titeket, a szüleitek, az óvónők, a tanítónők, a tanárok, hogy milyen tudást adtak át ahhoz, hogy használjátok. És ez egy nagyon vicces témakör, mert sokszor olyan adja az eszközt a kisgyerekek kezébe, aki kevésbé ért hozzá, mint mondjuk egy fél év múlva az adott kisgyerek fog. Úgyhogy én itt mindig kihangsúlyozom, hogy először a felnőtteket kell edukálni ahhoz, hogy ők tanítsák majd a következő korosztályt, és így tudnánk kialakítani egy olyan rendszert, ahol mondjuk felmenő rendszerben lehet átalakítani az intézményekben ezeket a szabályokat.
2: Az etikethez visszatérve, milyen helyzetekben számít udvariatlannak mondjuk a telefonhasználat?
0: Úgy látom, hogy vannak ilyen központi témák, mint például a baráti beszélgetések, vagy az étkezések, akár egy menzai ebéd, vagy egy családi vacsora. Amit én nagyon sarokpontnak tartok, az a tömegközlekedési eszközök. És itt kimondottan a másokat zavaró hangos telefonálás, kihangosítva telefonálás, fülhallgató nélküli TikTok pörgetés, várótermekben, tömegközlekedési eszközökön, tehát hogy nagyon sokan használjuk, nagyon aktívan használjuk ezeket az eszközöket, és nem mindenki tudja, még az annyira alapvető etikett szabályokat sem, mint például a hangerő, a telefon lenémítása, és ez egyébként úgy gondolom, hogy nem feltétlenül korosztályfüggő, hiszen lehet, hogy ha ilyen sztereotípiákat nézünk, a nyugdíjas utasnak jó hangosan fog csörögni egy hívás miatt a telefonja, addig a kisgyerek a TikTok videók garmadájával bosszantja éppen a környezetét, és úgy gondolom, hogy egyik se jobb vagy rosszabb a másiknál. Tehát alapvetően egy új jellegű élethelyzet, amiben mindenkinek nagyon sokat kéne tanulnia.
3: Én az igazság, hogy leginkább egyébként ezt a vonatokon figyeltem meg, meg a másik nagy kedvencem, az a videóhívás közben max hangerő, és kiabál az is, aki, tehát a vonaton van, az is kiabál, akivel éppen telefonál, és közben így benne vagy a képbe, és annyira ilyen, így vagyok vele, hogy legyen már vége, ennek is hagyd szálljak le, de a másik, ez tényleg, amikor ordítatják a telefont, és amikor a kisgyerekre se szól rá, tehát ott ül mellette a szülő, és a gyerek ordítatja a telefont, és már szerintem a fél, tegyük fel azt vagonnak, szétrobban tőle a feje, és nem szólna rá a szülő, hogy ha a kis lejjed, nem adna neki egy fülhallgatót, hogy akkor tessék, inkább ezen hallgasd, de a másik az a, az, az utcán sétálok, és hangfallal
4: ez a legrosszabb
3: mászkálok, és amikor már be van dugva a fülem, maximum megy rajta az én zeném, amit én akarok éppen hallgatni, és azt is túlordítja, hát én attól teljesen a falnak megyek, de tényleg nem értem, hogy ilyenkor így az emberek mit gondolnak, hogy ez így jó, vagy felőlem tényleg ő is hallgasson, amit szeretne, csak akkor a fülé dugja be is, ne ordítassa a boombox 5000-en, szóval ennyi.
1: Azzal, amit Anna elmondott, egyetértve, nevezetesen, hogy a szülőknél kezdődik valahol annak a szocializálódása, hogy miképp tanítsák a gyerekeiket önszabályozásra a média használat, a telefon használat terén. Fontos, hogy ők maguk például ne vegyék elő a telefonjukat a családi étkezés alkalmával, annak legyen egy megszánteltsége, amikor éppen összegyűlünk. Persze, nyilván nem akarok álomvilágban élni, vannak olyan családok, ahol talán érthető módon a fiatalok szívesebben menekülnek a telefonjukba az elől, hogy adott esetben a szüleikkel vagy másokkal kelljen beszélniük. Ennek is van egy érthető aspektusa, viszont úgy gondolom, hogy a családi étkezésnél jó, hogyha a telefont mindenki, és elsősorban a szülők, amennyiben kisebb gyerekük van, arrébb képes rakni.
2: Akkor ez alapján, ha egyetlen szabályt kellene megfogalmazni, amit mindenkinek be kellene tartani a telefon használat során, akkor mi lenne ez, amit te, Dávid, bevezetnél?
1: Egyébként nekem egy ilyen keresetlen tanácsom lenne, hogy lehetőleg kerüljük a kommentelést. Tehát ez kommentelés első szabálya, hogy ne kommentelj, én ezt abszolút vallom. Pláne azért is, mert nagyon sok negativitással, gyűlölettel szembesülünk, pláne egy elég felfokozott esztendőben élünk, egy felfokozott korban mindenféle szempontból. Nagyon könnyű kiereszteni a telefonon keresztül a gőzt, a feszültségünket, viszont én tényleg azt mondanám így javasolni, hogy ezzel lehetőleg ne éljünk, már csak azért sem, mert ennek egyrészt nyoma marad, és ugye munkáltatunk, vagy később akár a saját gyermekeink, hogyha visszanézik, majd találkoznak vele, akkor lehet pironkodnunk. Másrészt meg itt is ugyanúgy a haraggal, a feszültséggel való megbirkózásunk az segíti, hogyha képesek vagyunk nem egyből kiadni magunkból ezeket a feszültségeket, hanem kicsit magunkban tartani, nem feltétlenül elfolytani, hanem valami más csatornát találni neki, megbeszélni valakivel, beemelni egy beszélgetésbe az ilyen indulatokat, szerintem sokkal hasznosabb.
0: Hát nekem az első szó, ami ennek a kérdésnek a kapcsán eszembe jut, az az, hogy humánusan. Bármit, amit teszünk, azt gondoljuk át, hogy például egy kommentelés során, vagy egy üzenet megírása során face-to-face is ilyen stílusban mondanánk az adott illetőnek, illetve a másik, amikor ilyen társaságban való használatokról van szó, akkor is humánusan, hogy fordított esetben, ha velünk tennék ugyanezt, akkor az hogy érintene minket, és úgy gondolom, ha ezekre megadjuk a saját válaszunkat, akkor egyből tudjuk azt, hogy is kellene döntenünk az adott szituációban.
3: például internetre csak olyan képet tegyél ki, amit megnézhet anyukád, apukád, és semmiféleképpen olyan képet ne küldjél másnak, vagy tegyél ki, amit később magadról nem látnál vissza más telefonjáról szívesen. Mi erről nagyon sokat beszéltünk kiskoromban, szóval talán én ezért vagyok, nem tudom, hogyha egy posztot kiteszek, akkor inkább kétszer is meggondolom, hogy ez biztos, hogy később is jó lenne, szóval, hogy akár az, hogy például a nagymamám megnézhesse anélkül, hogy én nekem egy képet át kéne tekernem, vagy ehhez hasonló. Ezt szerintem biztos én is így csinálnám, hogyha nekem lenne egy kisebb korú, mint például a húgom, hogy neki is ez mindenféleképpen elmondanám, hogy soha olyan képet ne küldj, vagy tegyél ki magadról akárhova, amit nem akarnál magadról kétszer látni, és ez azért van, mert attól, mert letörlöd, az valahol az világ másik oldalán, egy szoftveren lefut, és ezt már soha az életben nem lehetne kitörölni teljesen 100%-osan, és talán nekem ez lenne.
2: Örülök, hogy ilyen széles vélemények születtek, és nagyon köszönöm azt, hogy elfogadtátok a meghívást, tanárnő, és ti is. Köszönöm, hogy itt voltatok.
0: Köszönjük szépen a meghívást.
1: Köszönjük a lehetőséget.
5: Tudás,
6: értékek,
5: közösség.
6: Szóval lévai.
7: Ez volt a Szóval Lévai Podcast egyik epizódja, a Miskolci Lévai József Református Gimnázium diákjainak műsora, amely az ifjúság gondolatait hozza közelebb hozzánk. Fontosnak tartjuk, hogy a Magyarországi Református Egyház 2025-ös tematikus évének szellemében, amely az ifjúság szolgálatára fókuszált, valódi teret adjunk a fiatalok gondolatainak, kérdéseinek, válaszkereséseinek, mert hisszük, hogy érdemes odafigyelni rájuk. Jövő héten újabb adással jelentkezünk, a diákok nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Kojsze Pétert hallották. További kellemes rádiózást!
8: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
9: Augusztus 3-ától érvényüket vesztették a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok. Az otthoni munkavégzés kiterjesztését tanácsolja az IVS Digitális Vállalkozások Szövetsége. Otthoni munkavégzést és rövidített munkarendet vezetett be Miskolc önkormányzata a rendkívüli hőség miatt. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-ától érvényüket vesztették a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint az okmányok helyett bármelyik kormányablakban igényelhető új igazolvány. Az országgyűlés előkészített egy törvénymódosítást, amely belföldön december 31-ig engedélyezné a használatukat bizonyos ügyekben. Ezek közé tartozik a nyugdíjak és szociális ellátások átvétele, az egészségügyi szolgáltatások, az utazási kedvezmények és az anyakönyvi eljárások. A minisztérium azt kéri az érintettektől és a hozzátartozóktól, hogy mielőbb gondoskodjanak a cseréről, a 70 év felettieknek az igénylés díjmentes. Bevonja az újonnan megalakult Roma Kulturális Fórumot az oktatási rendszer megújításába az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit miniszter bejelentése szerint a fórum célja, hogy a roma szakemberek és kutatók tudása közvetlenül beépüljön a szakpolitikai döntésekbe. A Búdis Kriszta kormánybiztos kezdeményezésére létrejött szervezet első ülését szombaton tartotta a roma kulturális stratégia kidolgozására. A miniszter kiemelte, hogy a roma kultúra a magyar kultúra szerves része, amely segít az előítéletek lebontásában és az identitás erősítésében. Eddig pozitív az idei tiszai vízmérleg a Közép-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság számításai szerint. Július 31-éig 219 millió köbméterrel kevesebb víz folyt ki az országból a Tiszán, mint ami befolyt. A pozitív egyenleghez nagyban hozzájárult a Tisza-Körös-völgyi koordinált vízkészletgazdálkodási rendszer hatékonysága. Ugyanakkor idén júliusban területi átlagban csupán 8 milliméternyi csapadék hullott, ami a második legszárazabb július 1963 óta. Szolnokon a hónapban 24 Celsius fokos középhőmérsékletet jegyeztek fel, ami 2 fokkal magasabb a sok éves átlagnál. Az otthoni munkavégzés kiterjesztését tanácsolja az IVS Digitális Vállalkozások Szövetsége a tartós kánikula és az energiaellátási nehézségek miatt. A szervezet arra kéri a digitális gazdaság szereplőit, hogy minél szélesebb körben tegyék lehetővé a home office-t. Egy irodai munkahely légkondicionálása, világítása és eszközei ugyanis jelentős energiát emésztenek fel. Számításaik szerint az IKT-szektor foglalkoztatottjai ezzel akár napi 1,2-1,3 gigawattóra energiát is megspórolhatnak. Ez a mennyiség egy paksi blokk napi termelésének 10-15%-ával, vagyis 250 000 háztartás áramfogyasztásával egyenértékű. Otthoni munkavégzést és rövidített munkarendet vezetett be Miskolc önkormányzata a rendkívüli hőség miatt a dolgozók védelmében. A Miskolc Holding ZRT-nél home office-t rendeltek el, az irodai dolgozóknak pedig átmeneti 4 órás munkarendet vezettek be korai kezdéssel. A városgazda a szabadtéri munkákat a hűvösebb órákra ütemezte, és klimatizált pihenőhelyeket, valamint folyadékpótlást biztosít. A közterületi járőrök gépjárműves egységekben és eltolt munkarendben dolgoznak, míg az épület külső világítását és monitorfalát lekapcsolták. A Herman Otto Múzeumban leállították a régészeti feltárásokat, a hivatali munkákban rövidített munkaidő van, a hűtött előterek pedig nyitva állnak. Országos ellenőrzési program indult augusztus 1-től az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László bejelentése szerint. A hatóságok a helyszínen vetik össze az engedélyeket a tényleges működéssel, kiterjedve a kapacitásokra, a kibocsátásokra, a vízhasználatra és a hulladékgazdálkodásra. A vizsgálat során indokolt esetben mintavételre és laboratóriumi elemzésre is sor kerül, súlyos jogsértés esetén pedig azonnali intézkedést hajtanak végre. Közel 1000 gyermek kezdhette meg a kikapcsolódást Miskolc önkormányzatának nyári táboraiban a Borsodabolyi-Zemplénvár megyei székhelyen és a Balatonnál. Hétfőn elindult Miskolc hagyományos testvérvárosi nyári tábora Balatonmária fürdőn, ahol a helyi diákok mellett 7 ország fiataljai találkoznak. Ezzel párhuzamosan elkezdték a 3. turnust a perecesi miskolci nyári napközis táborban is a 6 és 13 év közötti korosztály számára. A Miskolci önkormányzat már 1964 óta segít a családoknak a napközbeni felügyelet megoldásában. Hétfőtől péntekig változatos szabadtéri programokat kínálnak. Sikeres fél évet zárt a Tanítsunk Magyarországért program a Miskolci Egyetemen. Programokban gazdag volt a tavaszi fél év is. Szakmai konferencia, élménynap és számos színes kisiskolásoknak szóló rendezvény tarkította az elmúlt fél évet. Részletezte a tavaszi fél év eredményeit Ádám Anetta, a Tanítsunk Magyarországért program miskolci szakmai felelőse, őt hallják.
5: Ez a tavaszi fél év, nem tudom, mintha talán gyorsabban futott volna le, mint a korábbiak, és nagyon-nagyon sok érdekes dolog, meg nagy szakmai örömök is értek bennünket. Ami legelőször eszembe jut, talán az a 2 hallgatónk, akik 6 éven keresztül velünk voltak ebben a programban, és TM12-esként fejezték be a fél évet, nekik megköszöntük kicsit szebb keretek között a munkájukat. Mindig nagyon mozgalmasak a mi programjaink, mert hogy sok gyerek, meg sok egyetemista részt vesz benne, minden fél évet mindig a táborral kezdünk, ami nagy izgalommal jár, mert az új mentorok akkor találkoznak az új gyerekekkel. És ez mindig egy ilyen, megismerik itt az egyetem világát, az egyetem épületét, mindig ez egy ilyen izgalmas történet, de volt egy nagy országos konferenciánk is például márciusban, amikor az összes Tanítsunk Magyarországért programot megvalósító egyetemet, ez most 26 darab Magyarországon, vendégül láttuk, és tényleg mindenki eljött, és mi megvalósítók dolgoztunk azon, gondolkodtunk azon, hogy hogyan lehet ez a program még hatékonyabb és még eredményesebb. Az év végén pedig hát számos izgalmas dolog várt még minket. Egyrészt volt egy tömbösített felkészítő kurzusunk, ahol még majdnem 20 új mentorunk csatlakozott a programhoz. 3 nap alatt készültek fel, ahogy mentorok lehessenek, illetve vendégeink jöttek, és ez egy nagyon szép és nagyon tartalmas, izgalmas beszélgetés volt egy mentor műhely keretében. Arról beszélgettek felnőtt értelmiségiek, hogy hogyan tudtak hátrányos helyzetből érkezve sikeres életutat befutni, mik azok a kulcspontok, mik azok a segítségek, amik valóban segítséget jelentenek számukra. Ez nekünk azért is nagyon fontos, mert a mentorok látják azt, hogy bármilyen helyzetből is lehet egy sikeres életet kovácsolni, hogyha megvan hozzá x darab szükséges elem, és hogy ebben mennyire fontos a segítőnek, a mentornak a szerepe, és hogy hogyan lehet jól segíteni, mert egy nem könnyű dolog egyébként jól segíteni.
9: 8 vármegye 43 településén, valamint a Tiszatónál is megkezdték a szúnyogírtást a szakemberek a hét folyamán. A kánikula és a folyók alacsony vízszintje miatt a legtöbb helyen kiszáradtak a lárva tenyésző helyek, de a Tiszatónál és a Holtágakban még kedvezőek a feltételek. A Tiszatónál és egyes vármegyei holtágakban légi biológiai lárvagyérítést, míg más településeken földi kémiai védekezést alkalmaznak. A kertvárosias területeken jelentkező szúnyog ártalomért részben az inváziós fajok, például az ázsiai tigris szúnyog jelenléte a felelős, a lakosság a ház körüli pangóvizek felszámolásával és az esővízgyűjtők letakarásával sokat tehet a szúnyogok visszaszorításáért. Célvizsgálatot rendelt el Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a kórházakban rekedt csecsemők sorsának rendezésére. A miniszterek és államtitkárok látogatást tettek a Borsod megyei központi kórház és egyetemi oktatókórházban, ahol kiemelkedően sok gyermek ragadt bent. Országos szinten több mint 320 csecsemő rekedt az egészségügyi intézményekben, átlagosan több mint 105 napot eltöltve ott. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a problémára komplex, szociális, gyermekvédelmi válaszok szükségesek. A minisztérium kiemelt ügyként kezeli a csecsemőringató programot is, amelyben képzett önkéntesek segítenek a bent ragadt gyerekeknek. Második világháborús páncéltörő gránátot fordított ki a földből egy munkagép a Szimbiózis Alapítvány Miskolci Baráthegyi Majorságában. A készülő tanösvény földmunkái során történt az eset. A helyszínre kiérkező rendőrjárőr értesítette a Magyar Honvédség tűzszerész ezredét, akik biztonságosan átvizsgálták, kiemelték és elszállították a robbanó testet. Mivel a környék a diósgyőri acélművek egykori bombázásai miatt érintett terület volt, a tűzszerészek a környező területet is alaposan átvizsgálták. Az alapítvány köszönetét fejezte ki a rendőröknek és a honvédség szakembereinek a gyors, professzionális és magas színvonalú munkáért. Elhalasztják a hétvégére augusztus 7-e és 9-e közöttre tervezett harmadik vaskenyér napokat Miskolcon. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság és a szakértők a rendkívüli hőség, a szárazság, valamint a fokozott tűzveszély miatt hozták meg a döntést. A szervezők kiemelték, hogy a látogatók, a közreműködés és a természetvédelme érdekében a rendezvény jelenleg nem tartható meg biztonságosan, az új időpontról pedig később adnak tájékoztatást. Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
10: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

könnyű vagy. Másd nem szabad.

0: Abigén.
1: A Bogyós Gyümölcske.
2: Édesem.
1: Szentpéter esernyője. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: És a gyerek.
2: A Gólya Kalifa.
0: Foszti fiú esete.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mixárd Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A második választás történetét Székhelyi József előadásában hallják.
6: Kovinak legott föltűnt a csoportosulás, sziszent a négy lónak, azok megállottak, aztán leugrott. Mi történik itt? Csönd állott be. Mindenki a szomszédját lögdöste, mondja meg neki. E hallgatagság azonban bizonyos színezetével a röstelkedésnek már eléggé ékes szóló volt, hogy Kovinyi kitalálja, mekkora fordulatnak kellett beállania. Hát nincs maguk közt egy bátor ember? Mondták úgyosan, aki megmeri mondani, mi történik? De már erre megemberelte magát Köntösi Mihály uram, a pékés előlépett. Hát, az történik, nagyságos uram, hogy már itten a nagyságos Röszkei Pál úr a követjelölt, annak a népei vagyunk. Kovinyi hátra tántorodott a meglepetéstől, és olyan halavány lett az arca, mint a halotté. Lehetetlen, dadogta, aztán a fejéhez kapott. Nem értem, kezdé újra, de nem bírta folytatni. Ez a vakmerő, bátor ember, ki minden helyzetben föltalálta magát, most egyszerre megzavarodott, megsemmisült, gyámoltalan lett, mert nem értette meg a fonalat. Valóságosan síró és reszkető hangon kérdé. És önök képesek voltak engem elhagyni? Miközben szelíden fogta meg egy elől álló csizmadia Marek József uram kezét. Igenis, mondá a csizmadia finoman, megtörülvén a bajszált könyökével, vannak az embernek képességei.
7: Apcú Kovinyi!
6: Ordítá most fölbátorodva Botoska Mihály a varga. Kovinyi szemrehányólag tekintett oda, fölismerte Botoskát, és így szólott. Ej, Botoska! Öntől nem illik, a feleségét én húztam ki a vízből.
7: Hiszen éppen ez az, pattant föl Botoska uram. Mit avatkozik az úr a belső családi viszonyokba?
6: Meg lehet, csúnya feleselések indultak volna meg, de akkorára jó szerencse, odaért már Lénárd főjegyző úr, s karonfogván Kovinyit. Elvezeti a kocsijáig, megmagyarázván neki röviden a történteket, hogy úgy látszik, Budapesten romlott meg a dolga, mert fölhívatván a főispán, aki még most is oda van, és a polgármester, ott fönn az utóbbira rá parancsolták, hogy lépjen föl. Legjobb lesz tehát, végzi, ha egyenesen odahajtasz, és az öregtől kérsz fölvilágosításokat, amihez kétségtelenül jogod van. Csodálatos, csodálatos, nyögte Kovinyi szomorúan, és egyetlen más szót nem bírt kiejteni. Aztán fölkapaszkodott a kocsira, melynek tüzes kapálózó lovait alig bírta már tartani a kocsis. De négy ló! a kovácsok és szíjártók, mint műértők bámulván a szép állatokat.
7: Jól elbírnák vinni a polgármester minkát, de már nehezen fogják vinni, jegyzé meg Levinci fiskális.

miként szedik le a kovinyi zászlókat a házakról. A lakók kidugták fejeiket az úri fogad zajára az ablakokon, aztán nagy hirtelen behúzták. A takarékpénztár épületén éppen künn a kapu ajtóban állott Kozsehuba igazgató úr, és amint megpillantta a pompás ekvipást, minthogy szívvajos ember volt, hirtelen görcsöket kapott. A pénzem, a pénzem! Nyögdécselte a gyámorítására rohanó pénztárszolgának. Ott fut a pénzem! Lassan-lassan elhalt a kocsirobaj, szétszélettek a fehér ló vendégei, s leszállott az est, mint minden nap. A fűszeresboltok megteltek cselédleányokkal, kik a vacsorához valót vásárolják, az inas gyerekek tele kancsókat vittek haza kötényük alatt a majstramoknak, a kofák meggyékényezték áruikat a piacon, szóval minden úgy volt, mint tegnap. A természetben nem hagyott semmi nyomot, hogy a követ jelölt személye megváltozott, pedig az estig elkészült új zászlókat már kezdték hordani a hajdúk, hogy a hajnali szellő ezekkel enyeleghessen. Minden csak olyan, mint tegnap volt, a házak árnyéka, a rákószifa esteli susogása, a kukoricatörésről érkező napszámosok dalolása, még a transzparent is úgy gyúl ki, mint tegnap a kukucska kántor kapuján. Csak a fölirat változott meg, egész délután mesterkedett vele, még átidomítá betűit. Voluntas Dei vivat röszkei. A reggeli vonattal megjött a főispán. A megyeház előtti két padon ott kaszíróztak a megyei és a városi urak, az intelligencia krémje. Szalárdi Ákos, az alispán, nagyban dicsekedett, hogy ő az egyedüli demokrata a családjában, mert a többi fivérei az őrnagy és a miniszteri osztálytanácsos, császári és királyi kamarások, de ő maga nem vette igénybe, mert ő demokrata. A városi potentumok, a Szentlélekhez címzett gyógyszertár tulajdonosa, Glück úr, a helybéli gyufagyár igazgatója, s a Totocska Mravina Samuel, a legtekintélyesebb, mert a leggazdagabb körtvési kereskedő és mások roppant bámulták a nevezetes férfiút, kihez fogható demokratát nehéz találni az országban, mert ő csak ugyan lehetne kamarás. A többi demokrata mind nem lehetne kamarás, de ez lehetne, és mégsem az. Ach, milyen ember a Szalárdi! Ő megelégszik azzal, hogy minduntalan elbeszéli, miszerint nem volna kénytelen demokrata lenni, mert a két fivére, stb. Stb. Szép őszi napfény sütött, a szép acélkékes füst tajtékpipáikból vígan szállt a tiszta levegőben, fölfelé, midőn egyszerre megzördült a főispáni landau a szürkékkel, és a báró meglátván őket, leugrott az olyan ember gesztusával, aki teljesen ki van véve a sodrából. Miféle piramidális ostobaság történt itt? Kérdé az átellenes házra mutatva, hol egy röszkei zászló lógott. Az ember ki se mozdulhat a megyéjéből, borzasztó! Kezet se fogott egyikükkel sem, mint máskor, hanem ingerülten verdeste sétabotjával a lötyögős nadrág szárat, mintha láb se lett volna benne, pedig talán volt. Hát, nincs előzetes tudomásod róla, hüledezék az alispán. Egy szót se tudok, mi történt, hogy történt? Egyszerre fölvillanyozódtak, hiszen ez nagyon érdekes. A fő ispán semmit se tud, milyen fordulat, az alispán is, Glück úr is belekezdett, hogy elbeszéljék, de Mravina elrángatta őket, mert jól esett a hiúságának, ha ő tőle tudja meg a főispán. A szurákok nem ott voltak, de

0: én ott voltam, és vagyok illetékes. Szerdán telegrafírozta polgármester úr konferenciát, ezzel eresztette nagyból hát a fülünkbe, hát jól fán, megvárjuk, ha élünk, mondtam a feleségemnek. Tegnap aztán volt konferencia, polgármester mondta, hogy nagy dolgok várja Körtvést, és neki muszáj elmenni országgyűlésre. Mi pedig mondtuk, ha muszáj, hát muszáj is, csináltuk neki nagy vivatokat, mivel hogy nekünk is muszáj volt vivatokat csinálni. Az ördög engem elvigye, ha nem így volt. Hát, nem fog elmenni, pattant föl a főispán mérgesen, nagyot suhintván pálcájával a levegőben. Az nem lehet, őt most nem nélkülözhetjük. Enyém lelkemre, most meg a méltóságos úr ereszti nekünk fülünkbe egy új bolhát. A főispán nem felelt, dühösen fújtva, mint egy vatkan, csörtetett föl a lépcsőkön szobáiba, s egy perc alatt nyüzsögni látszott az egész hatalmas épület, mint egy megrúgott hangyabaj. A csöngettyű egyre szólt, hivatalnokok, szolgák össze-vissza szaladgáltak a folyosókon és garázdicsokon fölsalá. A főispán nem győzte osztani a parancsokat. Dobosok, menjenek és dobolják ki, hogy délután 4-re új értekezlet lesz a városházán. Dobosok rohantak. Titkár, állítsa ön azonnal össze a város valamennyi szájas emberét, köztük az iparos társulatok elnökeit, habár nem volnának is szájasok, ami azonban nem valószínű, mert akkor nem volnának elnökök. Titkár tolla lázasan perceget. A liszta kész volt hirtelen. Hajduk, szaladjatok szét a tisztával, járjátok be az illetőket, hogy tüstént jelenjenek meg nálam, hamar, hamar! A hajduk szaladtak. Kisvártatva, Kovinyi jelentkezett az előszobában. Báró Blandival jöttek ketten. Ő méltósága nagyon haragos, figyelmezteti őket a titkár. Nem lesz tanácsos bemenni. Blandi megvetőleg mérte végig. Ostobaság, menjen a dolgára kis flöké, és ne lefetyeljen nekünk. És ezzel fölszakította a szárnyas ajtót. Ó, ti vagytok itt, szólt a főispán cukor édesen, mintha semmi se volna kedvesebb ránézve, mint az ő megjelenésük. Éppen a mosdószekrénye előtt állott, és parfümöt öntött a zsebkendőjére. Üljetek le, fiúk, és dugjatok egy cigarettát az agyaratokba. Elégtételért jöttünk, kezdték Kovinyi ünnepélyes pózban. Az arca sápat volt, és a szemei gyűröttek. Gondolom, nos, ki vagyok játszva, gyalázatosan rászedve úgy a jelöltséggel, mint a kosár? Igen, a leányt is ráerőltették azóta egy németre. Ez az ember, méltóságos uram, minden fogalmat fölülmúl. Ez egy komiszfráter, segítette ki a főispán. Ott voltam nála tegnap este, folytatták Kovinyi, és a fogai megcsikordultak, hogy megöljem. No, és megölted? Kérdi flegmával a főispán. Nem lehetett. Nyakamba borult, mikor meglátott, és sírt, mint egy gyermek. A könnyei hullottak, a záporesőse, különben, hogy ő mennyire szerencsétlen, mennyire szeret, és mennyire ellene esküdtek a körülmények, hogy a jelöltséget felülről parancsolták rá, és hogy a bécsi kérőt miként dobta tervei elé a gonosz végzet. Utoljára is én kezdtem vigasztalni a gazembert, és csak akkor eszméltem föl, hogy ismét bolondát tett, mikor kijöttem gőzölgő fejemmel a friss levegőre. És aztán még jobban elkeserít a nép, ez a szemét nép. Te láttad, mennyire csüktek rajtam. A főispán mosolygott. És most? Elhagytak. Úgy kell, felelte a főispán gúnyosan, én sohasem engedném magam szavazás alá, hogy a Varga meg a Szűcs elé vigyenek tulipános tányéron, akik aztán kijelenthessék fölöttem, kellek-e vagy nem kellek. Ó, oh, kedves Floké, kiáltott föl báró Blondi elérzékenyülten, és odalépett a főispán kezeit megszorongatni. Te egy igazi floké vagy! Köszönöm, Muki, köszönöm. De már most térjünk a dolgotokra, mert hallom csoszognak az előszobában. Egy kis tanácskozmányt hittam össze, nos, mit akartok tőlem tulajdonképpen? Elégtételt, méltóságos uram. Vette át a szót Kovinyi. Elégtételt azzal az aljas emberrel szemben.
1: Végre is, amíg nem a bakony erdeje, vágott közbe Blondi, és te vagy a felelős, ha ilyen galátság történik benne, 1000 franké! Ezt én így fogom fel!
0: Föltette villogó monokliát, és a tükörből fixírozni kezdte saját magát. Hát, jól van, szólt a főispán egy kis gondolkodás után. Megkapjátok az elégtételt, de csak egy föltétel alatt. Blondi vidáman csettentett a szájával, és diadalmasan kacsintott barátjára.
1: Na ugye, mondtam, és már most mi az egyik floké, és mi a másik floké?
0: Hát az elégtétel az, hogy Röszkei semmi esetre se lesz képviselő.
1: Hurrá!
0: Ordított föl Blondi.
1: Nem esi szavadra mondod?
0: Arra mondom, de a föltétel. Viszont ti is szavatokat adjátok, hogy mellette lesztek egy új jelöltnek, ha szükség volna rá. Ez a szó megszúrta Blondit. Kovinyi arca pedig éppenséggel elsötétült.
1: Új jelöltnek? Miféle új jelöltnek? Hát miért ne hagynád meg Mukit?
0: Ő méltósága nagy megütközés szín lett azon, hogy nem értik. Hát egyszerűen azért, mert a leves főzéshez könnyebb új fazekat elővenni, mint a réginek az összetört cserepeit ragaszgatni. Az idő igen rövid ahhoz. Dünnyögte Blondi, és a birkaszerű szemeit tanácstalanul merezté druszájára. Kovinyi lehorgasztotta fejét, és néma maradt. Tetszik vagy nem tetszik? Sürgeti a főispán. Igazán furcsák vagytok. Az ember elégtételt akar nektek, és ti haboztok, hogy Röszkei legyen-e, vagy más?
1: Más, más!
0: Kiáltá egyszerre mind a kettő. Gerezdi Mihály élvezett bent a lelkében, mint minden diplomata, ha lefőz valaki, de látszólag egykedvűen vakarta tarkóját az egyik ujja megnövesztett körmével, mely igazi unikum számba ment. Hiszen, folytatá, nincs kizárva, hogy veled is sikerül. Ez Kovinyihez volt intézve. Sőt, minden esetre meg fogom próbálni. De ilyesmihez nem szabad magamat kötni, hiszen, értesz engem, a személy végre is közömbös, kötött kézzel bele se mennék egy akcióba, azért tehát parolát ide, hogy nem zavarjátok a cirkulusokat, hanem belenyugosztok mindenbe, ami következik. A két gentleman oda nyújtotta a kezét.
2: Idné,
0: a többi most már az én dolgom. Menjetek Isten hírével haza, ne szóljatok senkinek semmit, hanem hagyjatok engem cselekedni. Nagy hálálkodással távozának, és lefelé menett a megyepalota visszhangos boltívei alatt ugyancsak fölemlegették.
2: De hiszen mégis derék ember a Miskabáró.
0: Ez alatt szépen gyülekeztek a szájak. Nem megy ez nagyon hamar, mert nem mindenkit találnak mindjárt otthon, és annak is úgy illik, hogy az ünneplő dókáját húzza föl ilyen helyre, megfésülködjék, a port lekeféje a csizmájáról, aztán egy-két ismerőssel megáll az utcán is, kifúrná az oldalát, ha el nem mondhatná a kérdezősködésre, hogy hová megy, hát csak ide megyek a főispánhoz egy kis tanácskozásra szólítatva. Ő méltóságánál pedig Valóságosan megbecsülték ma a meghívott tisztes férfiakat, bevezetvén őket nem is a hivatalos helyre, hanem a lakószobáiba, hol is a lakályok icipici pogácsákat kínáltak, nyilván a kis baroneszkák sütötték a bábuiknak, és édes pálinkát hordoztak ezüst tálcákon. A tálcák roppant nagyok voltak, de a poharak kicsikék. Pedig az volna talán az úri módi, hogy a poharak legyenek roppant nagyok, és a tálcák kicsinyek. Voltak pedig hivatalosak, jobbadám polgárrendben való egyéniségek a csizmadiákból Marek József, akinek úgy jár az Ádám csutkája, amikor beszél, mint a vetélő, pedig mindig beszél, ott volt továbbá Bujdosó Ferenc uram, hanem biza, kabátja ujjával törülte itt is az orrát. A Vargákból jelen volt Kocsor Antal, az ezüst gombos dolmányában Cibak Máté, de a felesége ide is utána jött, és kihívatta. A méltóságos úr meg is haragudott emiatt az asszonyra. Szemlélhető vala Galgóci Márton uram is a fazekasok közül. A szemtelen kutya egy marékkal vett ki szivart, mikor a méltóságos úr megkínálta a skatujából, onnantól aztán csak egyenként adá többinek. Nem hiányozék Hatolyka György se. Az ördög tudná, mitől nőtt nagyjá, persze a Lipózki Szűcsnek is ott kellett lennie, kanál ő minden lében. Azonképpen el nem maradhatott Köntösi Mihály, aki majd a lábát ficamította, mert megcsúszván a vixes pádimentumon, hanyattesék vala, amit azonban előre sejthetett a mindentudó főispánul ő méltósága, mert egy arasszal odább pokróc volt kiterítve, hogy puhára essék a derék Köntösi Mihály uram. Egy szóval ott volt színe virága a polgárságnak. A hosszú kabátosokból ellenben csak kevesen lőnek meg híva. Kozsehuba Flóris, takarékpénztár igazgató úr, Mravinak kereskedő, Lénár György a főjegyző, Zsibó szenátor, főtisztelendő esperes plébános, Bernolák Nepomuki János, pápai kamarás, Martinkó Cézár patikus, akit egyéb iránt rövidesen csak Szent Léleknek neveznek, és Levinci fiskális. A méltóságos báró főispán maga is rágyújtván és kocintván a fent nevezett picike pohárral, minnyájukkal, barátságos beszélgetésben adta elő, hogy azért hívatta az urakat, mert minden áron ellene van a Röszkei Pál képviselőségének. E jeles férfiú távozása arról a helyről, amelyet érdemeket érdemekre halmozva betölt, nagy csapás volna a városra. Ez őt megijeszti, sőt, elveszi a kedvét a további munkálkodástól. De végre is, hogy ki a képviselő, szinte közömbös. Egy szavazat nem számít odafönn. Képviselőnek mindenki jó. Ma holnap tele lesz a ház zsidó fiskálisokkal. Akkor aztán megeheti a kutya. De ezt csak négy szem közt mondom. Kifejezte továbbá, hogy neki az a terve rávenni Röszkeit, mégpedig rávenni mindenáron, hogy ne hagyja el városát, mely őt annyira méltányolja, maradjon továbbra is polgármester. Lénárd György főjegyző a fejét rázta. Nem fog sikerülni, méltóságos uram. Ösmerem az öreget. Amit egyszer a fejébe vesz, azt benzinnel se lehet onnan kivenni. Hát, ha mégis. Jegyzé meg feltűnő szerénységgel a főispán. A próba nem árt, hiszen szereti a városát. Szereti? Szereti, replikázott a főjegyző, alig ha nem prodómó, de úgy tudom, az ő fölfogása az, hogy éppen a város érdekében megy föl, és pedig legalább ő kinyilatkoztatta, mert a kormány is kívánja. Vetette oda a főispán hanyagul, hiszen kívánja a kormány, de mi végre nem vagyunk a kormány lakájai.
1: Az iparosok összenéztek, és meglökdösték egymást.
2: Derékember, kemény lélek, hallotta Kend? Nem vagyunk a kormány lakájai.
1: Bólintgattak is azon túl a fejeikkel, mint a parancsolat, mindenre, amit mondott. Végeztetett pedig Len, hogy a délutáni nagy értekezlethez, mely a városházán tartatik, deputáció által hívassék meg Röszkei Pál. Ezen deputáció tagjai lesznek főtisztelendő Bernolák János vezetése alatt Mravina Sámuel, Köntösi Mihály, Marek József és Hatolyka György, szám szerint öten. Megérkezvél a terembe a meghívottal, itt mindjárt az ajtónál fehér ruhás kislányka virágcsokrot fog neki átnyújtani, a nagyobb pompa véget. Igen, jó volna, ha egy kis versikét is betanulna, ha csak négy sort is. Az igen hatékony lehetne ő nagyságának a szívére, ezt Galgóci uram proponálta. Hát, az bizony nem lenne rossz, de hol vegyünk ilyen hamar egy olyan okos kislánykát? Zsibó Márton szenátor, a színügyi bizottság elnöke ugrott fel a mellére ütve. Itt vagyok én!
3: Vagyolsz te orangutánk, de nem egy leányka,
1: nevetett föl Mravina, s a többiek is mosolyogtak. Azaz, hogy van én nálam, javította ki magát a szenátor, odaadom a katkát, a legkisebbet, az úgy szaval, mint a pinty. De hát a versike, veti fel a főtisztelendő úr. Azt majd megcsinálja kukucska, hazamenet kiszorítom belőle, s katka 5 perc alatt bevágja, mint a pinty. E mi haszna kérdés is elintéztetvén, következtek a többi beadandó szerek és édességek a polgármester úr lelkének meglágyítására. Nevezetesen, amint átveszi őrnagysága a csokrot, és szokás szerint megcsókolja a verselő leánykát, elejébe lép Kozsehuba Flóris úr, s egy szép beszédben, amin ő csak az ő fényes eszéből tud kirajzani, felszólítja, hogy ne hagyja el szülővárosát, hanem maradjon tovább is a polgárok élén. Helyes, ajánlkozik Kozsehuba Flóris a kezeit dörzsölve. Ezek után Marek József uram beszél ilyen értelemben az iparosok részéről, rendelkezik a főispán.
2: Vállaltatik, bólintott Marek József, kevélyen hátra vetve a fejét.
1: Erre majd meglátjuk, mit szól a polgármester fejezébe a főispán, de én a legjobbakat remélem az önök támogatásával, és kész vagyok bármely áldozatra, hogy őt magunk közt megtarthassuk. Ezzel fölemelkedett a pamlagról, rövid szerklét tartott, egyenként is felszólítva mindenkit, hogy ilyen irányban működjék a befolyásával. Aztán meghajtotta magát.
2: Köszönöm szíves megjelenésüket.
1: S egy előkelő kézmozdulattal elbocsátotta a meghívottakat, csupán 3 urat tartván vissza, titkos szemintéssel egy legbizalmasabb tanácskozásra. Szent Lélek urat, a gyógyszerészt, Levinci ügyvédet és Kozsehubát.
2: Tisztelt barátim, szólt, miután az ajtót maga tette be gondosan az utolsólag távozó Köntösi után, ki a derekát fájlalva az eséstől, alig bírta kivinni az írháját. Nekem az az előérzetem van, hogy Röszkei visszalép.
4: Ha a méltóságot érzi, akkor úgy is lesz, arra a takarékpénztár is ád, jegyzé meg Kozsehuba.
2: Ez esetben jelöltre lesz szükség a mai konferencián, mert csak 3 nap van a választásig, halasztani nem lehet. Nem szeretném, hogy valami non putár emérjen bennünket, miért is tanácsos kiosztani a szerepeket.
4: Igaz?
2: Ha visszalép Röszkei. Az igazgató úr lesz szíves ajánlani újjól a Kovinyit. Szívesen, legalább a pénzem megkerülne.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből, a második választás történetéből hallottak részletet Székhelyi József előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
6: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
7: Abigél.
8: A bogyós gyümölcske. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
7: Katalin.
8: És a gyerek.
9: A gólya kalifa.
7: Foszti fiú
9: esete.
8: Pilátus testament. Szigetkék.
10: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
6: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Bevonja az újonnan megalakult Roma Kulturális Fórumot az oktatási rendszer megújításába az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit miniszter bejelentése szerint a fórum célja, hogy a roma szakemberek és kutatók tudása közvetlenül beépüljön a szakpolitikai döntésekbe. A Budis Krista kormánybiztos kezdeményezésére létrejött szervezet első ülését szombaton tartotta a roma kulturális stratégia kidolgozására. A miniszter kiemelte, hogy a roma kultúra a magyar kultúra szerves része, amely segít az előítéletek lebontásában és az identitás erősítésében. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-ától érvényüket vesztették a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint az okmányok helyett bármelyik kormányablakban igényelhető új igazolvány. Az országgyűlés előkészített egy törvénymódosítást, amely belföldön december 31-ig engedélyezni a használatukat bizonyos ügyekben. Ezek közé tartozik a nyugdíjak és szociális ellátások átvétele, az egészségügyi szolgáltatások, az utazási kedvezmények és az anyakönyvi eljárások. A minisztérium azt kéri az érintettektől és a hozzátartozóktól, hogy mielőbb gondoskodjanak a cseréről, a 70 év felettieknek az igénylés díjmentes. Megkezdődhet a Demján Sándor tőkeprogram tőkebefektetéseinek végrehajtása a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hétfői bejelentése szerint. A Magyar Fejlesztési Bank a feltételeknek megfelelő vállalkozások számához igazítva határozta meg a program keretösszegét. A Kamarai Tőkealapkezelő ZRT azonnal lefolytatja a szükséges eljárásokat, hogy a kiválasztott cégek mielőbb megkapják a tőkeforrást. A 100 milliárd forintos alappal indult programban 145 vállalkozás felelt meg a feltételeknek, amihez igazítva az MFB csökkenti a keretösszeget. A Magyar Fejlesztési Bank meghosszabbítja a befektetési időszakot, hogy a pályázó vállalkozásoknak elegendő ideje legyen a szerződéskötésre. A roma holokauszt áldozataira emlékeztek hétfőn a magyarországi romák országos önkormányzatának budapesti székházában. A megemlékezésen Farkas Mihály, az országos roma kulturális és médiacentrum vezetője mondott beszédet. Kiemelte, hogy az emlékezésnek utat kell mutatnia a jövő felé, és fel kell hívnia a figyelmet a kirekesztésre és a rendszer szintű elnyomásra. Hangsúlyozta a cigányságon belüli összefogás és a belső kohézió fontosságát a generációkon átívelő kiszolgáltatottság felszámolásához. A rendezvény végén a résztvevők koszorút helyeztek el a székház falán lévő emléktáblánál. Fekete Károly tiszántúli református püspök a Szemléleknek adott interjújában kijelentette, hogy a református egyháznak nincs felelőssége a kegyelmi ügyben. Úgy véli, az egyházon belül elmaradt a bűnök és bajok katarzist hozó nyílt néven nevezése, és a megújulási kezdeményezések is elhaltak. A püspök hangsúlyozta, nem helyes, ha politikai logika vagy máshol meghozott döntések irányítják az egyházi életet, és a problémákat ki kell beszélni. Hozzátette, hogy a változás nem úszható meg csupán a felső vezetés személyi változtatásaival, mélyebb szembenézésre van szükség. Fekete Károly végül elmondta, hogy püspöksége alatt soha nem kellett minisztereknek udvarolni a támogatásokért, mert az emberekkel kell foglalkozniuk, nem a téglákkal. Visszafogottabb aktivitás jellemezte júliusban a magyarországi ingatlanpiacot a nyári hónapokra jellemző szezonális csend miatt. A Dunahouse becslése szerint több mint 9200 adásvétel történt, ami elmarad a júniusi szinttől és a tavalyi év azonos időszakától is. A Creditpass adatai szerint a lakáscélú jelzálog hitel szerződések összege júliusban elérte a 274 milliárd forintot. Ez a hitel volumen bár kisebb a júniusi értéknél, az MNB adatai szerint jelentős 93%-os bővülést mutat az előző évhez képest. Elhalasztják a hétvégére augusztus 7-e és 9-e közöttre tervezett harmadik vaskenyér napokat Miskolcon. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság és a szakértők a rendkívüli hőség, a szárasság, valamint a fokozott tűzveszély miatt hozták meg a döntést. A szervezők kiemelték, hogy a látogatók, a közreműködés és a természetvédelme érdekében a rendezvény jelenleg nem tartható meg biztonságosan, az új időpontról pedig később adnak tájékoztatást.
0: Az időjárásról.
1: Csak gomoly felhők fordulhatnak elő az égen, csapadék nem valószínű, egyes helyeken megélénkül a déli szél. Keleten azonban inkább mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 41 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Az elmúlt időszakban azt látjuk a televízióban, meg az interneten, hogy egymás területeire mérnek erőteljes csapásokat Oroszország és Ukrajna. Bármelyik fél közelebb került ezen a nyáron egy számára fontos célhoz?
2: Hát ezt nehéz megmondani, mert nem tudjuk pontosan, hogy mi a cél. Sejtjük, de egyik fél sem deklarálta, hogy ezekkel a támadás. Nyilván vannak ilyen nem feltétlenül exakt megfogalmazások, Ukrajna leginkább túl szeretné élni. Tehát Ukrajnának ebben a háborúban az a tét, hogy szuverén állami függetlenségét, egyáltalán államiságát meg tudja tartani. Ez olybá tűnik, hogy igen. Nyilván az is cél, erre Zelenszky elnök is többször utalt, hogy leülni tárgyalóasztal az oroszokhoz, tehát véget vetni a háborúnak, hogy szokták szépen mondani a katonák, a kinetikus szakaszának, tehát a pusztítási, a gyilkolási részének. Tehát valahogy oda kell kényszeríteni az oroszokat a tárgyalóasztalhoz. Ezt szolgálják ugye a kőolajipari, főleg a finomító infrastruktúra és a raktárak elleni támadások, vagy most ugye a közelmúltban elindult a kiskereskedelmi láncok, ugye a Whiteberry, ami tulajdonképpen az orosz Amazon vagy az orosz Alibaba elleni, tehát az online kiskereskedelmek a meghatározó cégének a raktárának a támadása. Vagy ezt szolgálják az Azovi-tengeren a kereskedelmhajók, beleértve akár a gabonaszállító hajók támadása is. Oroszország még mindig abban bízik, hogy meg tudja roppantani Ukrajnát, emellett ugye fenntartja azt is, hogy nyomást gyakorol a NATO és EU tagokra. Lengyelország ugye a közelmúltban bekövetkezett rakéta támadás, román légtérsértések, Baltikumban szintén orosz részről légtérsértések, tehát igyekszik egy picit nyomás alatt tartani a NATO-t, meg az EU-t is Moszkva. Az a baj, hogy nem igazán látszik ennek az eredménye, főleg orosz részről, hogy azt kell látni, amit Ukrajnában érdemes volt szétlőni, azt az oroszok már rég szétlőtték. Tehát most már egyre kisebb értékű célpontok vannak. A drónjaik nagy részét, ugye ezek relatív alacsonyan, nem túl nagy sebességgel repülnek az ukránok hatástájának, de annyira lecsökkent a patriotok mennyiség, hogy Ukrajnak effektíve nincs. Tehát az orosz ballisztikus rakétákkal szemben jelenleg Ukrajna védtelen, mert jelenleg a nyugati világban szárazföldi telepítéssel nem nagyon van olyan rakétarendszer, amivel el lehet fogni ballisztikus rakétát a Patrioton kívül. Tengerészeti verzióban létezik több is. Ezek közös ismertetőjel, hogy még a Patriotnál is drágábbak, és akkora méretű hajóra kell szerelni, ami Ukrajnának nincs.
1: Ha Oroszország Kijev ballisztikus rakétákkal történő támadásával nem hagy föl, meg tudja annyira törni Ukrajnát, hogy föladja? Azt mondják, hogy nem tudják leszedni, egyet tudtak levenni az ukránok a legutóbbi támadásból.
2: Így van, de hát abban gondolunk bele, hogy az ukrán társadalom már 4,5 éve háborúban áll. Borzasztóak ezek a támadások, és 8-10-15 szerencsésebb esetben csak 2-3 halálos áldozattal járnak. Ugyanakkor itt az a lényeg, hogy a fronton szó szerint csiga tempóban haladnak az oroszok, egy-két falut hetente. A fontosabb városokat, ugye Ukrajnának a keleti részében az úgynevezett erődöv, Fortress Belt, ahogy az angol száz szakirodalom hivatkozik rá, ez a Szlovjansk, Kramatorsk, Druzhivka vonal, és ennek a délebbi pontját, Konstantinivkát, elég kacifántos neve van, már majdnem elfoglalták az oroszok, úgy, most már saját bevallásuk szerint is, hogy egy hónapja bejelentették, majd elfoglalták, és az idejében egyfolytában ezt a kisváros ostromolták. Tehát a front helyzet változatlan. Most az látszik per pillanat, hogy mintha az amerikai támogatás is eltökéltebb lenne Ukrajna mellett, ugye ezt megerősítette Zelenszkijnek a közelmúltban történő washingtoni látogatása is, ami kifejezetten jól sikerült a korábbiakhoz képest, mi is beszélve, hogy az első legendásan rosszul sikerült Trump-Zelenszky találkozó.
1: Alacsony volt a bázis.
2: Így van, tehát ahhoz képest ez egy kifejezetten sikeres esemény. Inkább szimbolikus döntések születtek ma az, hogy most majd Ukrajna gyárthat Patriot rakétát, ami másfél-két év, Ukrajnának most kellenének ezek a rakéták, nem másfél év múlva. Nyilván Németországban fogják inkább ezeket az eszközöket gyártani, Németország már meg is kezdte egy Patriot gyártósornak a beszerzését, annál is inkább már az amerikaiaknak is jobb lenne, ha lenne belőle tartalékgyártó kapacitás, mert az idejében a Persia-öbölben hát ellentmondásosak a beszélések, de az Irán elleni háború kapcsán az elmúlt 5 év Patriot gyártási mennyiségét sikerült ellődözni. Tehát, hogy nagyon leapadtak mindenhol a készletek, és Ukrajnának így ma aztán végképp nem jut, mert ugye neki kellene a legjobban, mert Irán esetenként lövi a Perzsa-öböl térségének alap olajmonáriáit, Oroszország viszont napi szinten lövi balisztikus rakétákkal is Ukrajnát.
1: Azt hogy tudják az ukránok elérni, hogy egy sűrű balisztikus rakéta támadásban ennyien halnak meg? Egy is sok, nyilvánvaló, de hogy csak 5-10 ember hal meg.
2: Nagyon megváltozott, hál' Istennek ebből a szempontból a háború menete. Amilyen mennyiségű pusztító eszközt bevetettek a felek, az a mondjuk a második világháborúban 100 000-es mennyiségű polgári áldozatot okoztak volna. Tehát most már nagyon fejlett a célzó rendszerek, és nagyon fontos, megváltozott az, hogy a világ népessége szemléli a háborút. Tehát régen az angolszászok eltörölték Dresdát, 80 000 halott, hát Istenem, háború van. Vagy a németek porigrombolták Rotterdamot, vagy Varsót, és lehetne a végtelenség. Most már nagyon más, tehát ezt nevezik CNN effektusnak, ugye ez a 91-es öböl háborúban szembesültünk először vele, hogy a lakosság közvéleménye az alakítja a háborút, tehát ez az úgynevezett infokommunikációs hadszintér, és itt egyik fél sem engedheti azt meg magának, hogy százával, ezrével öljön civileket. Ugye Oroszország eleve óriási stratégiai kommunikációs fiaskó volt, Bucsa, Iprigy, meg a többi, amit ugye még 22 április májusában, amikor innen kivonultak az orosz csapatok, derült ki, hogy miket műveltek ők ott a polgár lakossággal, és Ukrajna sem teheti meg azt, pláne nem, mert ugye még jobban függ a nyugati támogatóktól, mint amennyire mondjuk az oroszok függnek a kínai, vagy az észak-korea, vagy az iráni segítségtől, hogy tömegével olyan civileket. Tehát mind a két fél igyekszik a csapásait ipari létesítményekre, védelmi szempontból, vagy más egyéb szempontból kritikus létesítményekre fókuszálni, és ami nagyon fontos, a legtöbb támadás éjszaka van, olyan helyek ellen, ahol csak napközben dolgoznak. Tehát mind a két fél igyekszik minimalizálni a veszteségeket, mert el akarja kerülni a negatív PR, tehát az, hogy gyilkos vagyok. Ez nagyon fontos mind a két. Nyilván Moszkvának is figyelni kell arra, hogy milyen az ő nemzetközi, meg nem Európában, mert az már hajó már elment, de mondjuk a harmadik világban. Ott sem jó az, hogy ezrével ölök civileket, nyilván kevésbé érdekli Afrikában, de amikor Afrikában akarok kapcsolatokat építeni, és Moszkvában egész sikeres Európa nagy bánatára, akkor az nem egy előny, hogyha mit tudom, a tárgyalás előtt egy nappal megölök több száz ukrán civilt. A képesség megvan, viszont hál' Istennek az akarat hiányzik rá, hogy sok-sok civilt öljünk meg. Inkább a gazdasági hatásokra, a kritikus infrastruktúrára, tehát áramszolgálat, ez sem jó. Tehát gondoljunk bele, az oroszok évekig, most már harmadik éve volt az idei, amikor szisztematikusan telentelük késő ősztől kora tavaszig a távfűtőműveket. A katonai értelme annak nem volt, csak a lakosság életét akarták pokollá tenni. De ugye ez a maga, ezek a támadások relatíve kevés ember életet követeltek direkt módon, és az ukránok tudtak úgy védekezni, hogy indirekt módon se haltak meg sokan úgy, hogy megfagytak. Tehát, hogy megváltozott, hál' Istennek ebből a szempontból az a móda, hogy a háborút vívtuk. Nem eladható, az, ha tömegével ölök civileket. Nyilván más egy iráni rezsim, ami mondjuk a levelt évelei levelt tüntetéseknél 30 ezer embert ölhetett meg, tehát nyilvánvaló, hogy vannak olyan rezsimek, ilyen volt az Assad rezsim Szíriában, amiket ez nem érdekel, de maga Oroszország ebből a szempontból szerencsére közelebb áll Európához, mint a harmadik világbeli diktatúrákhoz. Tehát nem akarnak civileket ölni a hadviselő felek egyik oldalról sem.
1: A olajfinomítók elleni támadások azok könnyen megérthetők, de hogy befolyásolja az orosz lakosságot az, hogyha az orosz Amazont, a Whiteberry-t támadják meg? Nem jön a világító fejű csavarkulcs, akkor dühös lesz a lakosság, és azt mondja, hogy ez Putyin miatt van?
2: Hát meg nagyon sok, ezek tovagyűrőző hatások, tehát nagyon sok kisvállalkozás, tehát akár falusi boltok is, most nem biztos, hogy Másenka néni maga rendeli meg az otthonkát. A Whiteberry-t megrendeli nagy mennyiségben, egy konténerben Kínában, és aztán ő osztja szét a különböző otthonkákat, vagy egy kiskereskedő a kisvárosban. Tehát ő vesz meg, tehát hogy ez nem csak az adott céget érinti kellemetlen, hanem egy csomó kisebb vállalkozást, ami maga nem elég nagy, nem elég tőkerős, hogy önmaga intézze a beszerzését, a külkereskedelmet, és nagyon fontos, és ez valószínűleg így is van, hogy az oroszok, teszik ezt egyébként az ukránok is a másik oldalon, ezeket az online kiskereskedelmi láncokat használják arra, hogy maga az orosz állam, meg orosz hadipari cégek, én ez a dual use, tehát kettős felhasználását technológiát, ezeken a cégeken keresztül importálnak katonai célra.
1: Egyik felé a sógépbe, a másik meg a
2: így van, drónba. Az egyik felé, így van. Tehát olyan csippeket, ami nem csak katonai célra alkalmas, és akkor hivatalosan megveszi a Whiteberry-t, vagy egy viszonteladó, és amúgy az orosz, ugye az ukránok emellett érvelnek, hogy azért támadják, valójában inkább mondjuk erre a kaszkád hatásra alapoznak, hogy ezen keresztül az egész orosz falusi kisboltok életét is meg lehet nehezíteni, hogy a milliárdos készletek égtek el, a cég nem tudja kártalanítani, tehát egy csomó kis falusi bolt is bedőlhet emiatt. Nem szép dolog, szögezzük le, a polgári lakosságot érinti, de hát az oroszok más csinálják 4,5 éve, az ukránok csak az idejében kezdték ezt visszájára fordítani. Tehát, hogy most már Ukrajna is házhoz vitte a háborút az orosz lakosságnak, amely orosz lakosság a tavalyi év végéig nem nagyon érezte ezt a háborút. Most már egyre jobban érzi az orosz polgári lakosság, és nyilván Oroszország távol áll attól, hogy demokráciának nevezzük, de azért az orosz elitnek és személyesen Putyin elnöknek sem mindegy, hogy milyen lelki állapotban van az orosz lakosság, mennyire tud még azonosulni a háborúval, illetve hát ugye a Mediazone és egyéb hát már külföldön lévő, de még telefonos meg egyéb megkeresésekkel Oroszországban is közvélemény kutatást végrehajtó cég adatai alapján az orosz lakosság nagy része úgy van vele, hogy be kéne már fejezni ezt a háborút. Akarom mondani, különleges katonai műveletet.
1: De most már háború, mert egy svájci lapnak Peszkop szóvivő azt mondta, mindig, hogy háború, de ez a de facto még különleges művelet?
2: Nem igazán következetes már maga az orosz stratégia kóni. Hát ők is elfáradtak, az 4,5 éve tart. Ugye az első 1-2 évben valaki háborúnak nevezte, ment is a börtönbe. Ugye Putyin volt az első, aki egyszer, nála sosem lehet tudni, hogy tévedésből vagy direkt, de mivel ő nagyon megkomponáltan beszél, valószínűleg hangsúlyosan és direkt, tehát Putyin nem Trump, szögezzük le, tehát ő, amit mond, azt előre megírják neki, és hogy nem mozog ki a keretekből. Ebből a szempontból egy borzasztó fegyelmezett ember, már csak ugye a háttere miatt is, hiszen ex-KGB-sről beszélünk. Váltakozik annak megfelelően egyébként, hogy külföldön vagy belföldön milyen hatást akarunk elérni, ez teljesen természetesen, ez háború, még akkor is, ha bizonyos kritériumoknak nem tesz eleget, ugye

0: Ukrajnának, és úgy tűnik, ahogy mondta is, hogy ezt majd valahol Németországban fogják gyártani. Nem teszi ki magát Németország egy orosz támadásnak ezzel?
1: Egy direkt ez támadásnak nem. Ugye azt tudni kell, hogy Ukrajna úgy tart fenn nagyon komoly hadipart, hogy egy csomó mindent európai gyártók szállítanak neki. Tehát Ukrajna egy csomó alkatrésznek a gyártását kiszervezte, vagy hát nem is kiszervezte, hanem megnézte az európai piacot, hogy mit mennyire lehet beszerezni, illetve vannak olyan drónok, amiknek például az ukrán tervezésű alkatrészeit sem Ukrajnában gyártják, hiszen pláne a nagyobb drónok esetén egy nagyobb összeszerelő csarnokot nem lehet megvédeni, pláne az orosz ballisztikus rakétáktól. Tehát egész Európa, meg részben az amerikai hadipar is, de vannak japán alkatrészek, meg dél-koreai alkatrészek is, az ukránoknak dolgozik. Tehát direkt támadás nem valószínű, de mondjuk lehet, hogy pontot fog kisiklani egy vonat, pontot nem lesz áram, tehát ugye az oroszok erre inkább ilyen hibrid módokkal nem bizonyítható, hogy Moszkva követte el, mit tudom, felroppan egy távvezeték, nek az egyik oszlopa a térségben, tehát hogy nagyon sok másféle módon lehet ártani, és az oroszok ezt időről időre el is követik, tehát nyílt katonai csapás nem valószínű, hiszen abban az esetben ugye Oroszország elsőként megtámadott volna egy NATO országot, az automatikusan életbe lépteti a NATO 5. cikkeit, és abban az esetben Oroszország egy megnyerhetetlen háborúba keveredik, hiszen a Ukrajnát nem tudja legyőzni, teszem hozzá, amelyet a teljes nyugati világ támogat, akkor nyilvánvaló, hogy a NATO egészével szemben, aminek a katonai képességei, gazdaságére és népessége többszöröse Ukrajnának, még annyi esélye sincs. Tehát Moszkva ennyire nem akar eszkalálni, kellemetlenkedni fognak értelmszerűen, fokozni kell a biztonságot. Volt már olyan, hogy Csehországban robbant fel lőszerraktár, hivatalosan baleset miatt, tehát hogy a bizonyos eszkalációs lépéseket Oroszország megtesz, ilyenek ugye a elkószált, vagy direkt bizonyos országokra kilőtt drónok, lezuhanó rakéták, stb. Ezek egy része lehet baleset, hiszen mind a két fél légvédelme mindent megtesz, hogy megsemmisítse, vagy eltérítse a támadó eszközöket. Tehát nem azt mondom, hogy minden esetben, amikor orosz eredetű drón vagy rakéta lezuhant NATO területre, az mind direkt volt. De azt is botorság lenne elinni, hogy ez mind csak az ukrán légvédelem, vagy az elektronikai zavarás, vagy az orosz eszközműszaki meghívásodása miatt alakult így. Van ilyen is, olyan is, Moszkva igyekszik nyomás alatt tartani a NATO-t, és főleg az Európai Uniót, de arra kínosan ügyelnek az oroszok, hogy bizonyos eszkalációs szintet, amitől kezdve nem lehetne megállni, automatikusan egy spirál mentén eljutnánk a direkt háborúig, azt az oroszok azért arra ügyelnek, hogy azt messze ne lépjék át.
0: Az ukrán kormány átalakítás és a hadsereg vezetésének átalakítása, ez a háború kimenetelére, a védekezés hatékonyságára milyen hatással várható, vagy milyen hatással lesz?
1: Hát ez az, amire mindig csak utólag tudjuk a választ. Ugye tudni kell, hogy a Szirszki, a közelmúltban leváltott parancsnok, vezérkari főnök, ő nem volt annyira népszerű. Ugye nagyon sokan a régi vágású szovjet-orosz iskola emberének tartották, ráadásul Moszkvától nem messze született, tehát etnikai orosz. Ugyanakkor a 14-15-ös harcokban többszörösen kitüntette magát, tehát az ukrán államhoz való hűsége az vitathatatlan. De ugye a helyettese lépett a helyébe, aki sokkal fiatalabb, sokkal inkább érti az új idők szellemét, tehát jobban hisz a drónokban, stb. Jó ideje harcol ő is, tehát megvan a szükséges rutin, hogy képes legyen vezetni az ukrán haderőt, tehát ez a része, a katonai váltás, az nem valószínűleg kihat rá. Az, hogy Zelenszky folyamatosan dobálja a minisztereket, ugye most éppen Rusztan Umerov, aki már volt védelminiszter is, most nem is tudom, melyik titkosszolgált élére került, tehát folyamatosan valószínűleg azért is, mert igyekszik megakadályozni, hogy valaki hosszabb idő alatt klientúrát építsen ki magának, ez nem biztos, hogy a jó állam működés irányába mutat, tehát ez azt mutatja, szerintem inkább, bár ugye ez a részéhez kevésbé értek a dolognak, hogy nem bízik meg a saját embereiben sem, ami megint majd, hogy nem természetes, mert el nem tudjuk mi azt képzelni.

0: hogy 4,5 éve vezetni egy háborúban álló országot, ami ráadásul egy nálánál nagyobb, erősebb ország ellen háborúzik, ez mekkora pszichikai és fizikai megterhelést jelent? Tehát nyilván Zelenszky nagyon sok döntést nem hozott volna meg 4 éve, vagy 5 éve. Csak most már azért jól láthatóan ő is kezd elfogyni ebben a borzasztó konfliktusban. Tehát a mentális frissessége, az egészségi állapota szemmel láthatóan sokat romlott. Nem biztos, hogy mindig a legjobb döntést hozza. De kérdés az, mi nem látunk rá, tehát értve itt az érdeklődőket, újságírókat, hogy melyik döntésnek mi lehetett a valós oka, csak találgatunk, hiszen háborúban ezek a döntések szigorúan titkosak. Miért?
1: De annak történtek. Van legalább irodalma, hogy a politikai cél meg a katonai cél az szükségképpen egybeesik-e? Azért kérdezem, mert még az előző vezérkari főnöknél, Zsaluzsninnál voltak olyan hírek, hogy ő bizonyos döntéseket kifejezetten ellenzett, mert hogy az ukrán élőerő gyors pusztulását okozta volna. Akkor úgy tűnt, hogy a politikai cél meg a katonai cél az nem feltétlenül esik egybe.
0: Hát ez általában mindig így van. Ugye az adott esetben, nevesítsük a dolgot, ugye 23-ban ez a tavaszinak nevezett, igazából nyáron meginduló ukrán ellentámadás volt, ami iszonyatos veszteségeket szenvedett, hiszen ha én a magyar civil nagyjából meg tudtam mondani, hol várható az ukrán főtámadás, ugye logikusan a legegyszerűbben az orosz ellátási nehézségeket meg a hadműveleti helyzetet nézve, az volt az ukrán terv, hogy azt a föld sávot, ami összeköti Oroszországot a Krímmel, azt kell való átszakítani, és domborzati egyebbi viszonyok alapján azt is le lehetett szűkíteni, hogy robotínyetérségében lesz a főcsapás, és nagyon hamar kiderült, hogy egy jottányit nem fognak előre jutni az ukránok, és Zsaluzsni akkor le akart állítani a támadást, hiszen katonailag már nem volt értelme. Zelenszky, aki kapott egy csomó nyugati fegyvert, ugye zömmel azokat is vetették be, Leopard harckocsikat, M1-es harckocsikat, Bradley, meg Marder harcjárműveket, tehát zömmel olyan eszközöket, az amerikaiaktól, németektől, britektől, franciáktól, lengyelektől, csehektől kaptak az ukránok. Meg kellett mutatni az adomány az országoknak, hogy mi ezt igenis felhasználjuk. Tehát nyilvánvaló, hogy a politika mást akar, csak ugye hosszú távon azt kell látni, hogy a politika mindig felülírja a katonai realitásokat, az nem lesz jó. Tehát a katonai realitásokat muszáj figyelembe venni. Ezért van az, hogy az elmúlt bő egy évben már folyamatosan jönnek azok a hírek, hogy az ukránok belemennének abba, hogy ahol a front van, ott fagyjon be, és kezdjenek el tárgyalni. Csak másik oldalon meg folyamatosan azt látjuk, meg azt halljuk, hogy az oroszok azt mondják, hogy ez nem elég. Még ez kell, még az kell, még amaz kell. Most, ha én már 4,5 éve sikeresen védekezek, akkor nem fogok lemondani még extra területekért azért a halovány ígéretét cserébe, hogy a Putyin azt mondja, átadod, majd megjavulok. Tehát ha azt mondom, hogy ukrán részről nem akkora bizalom az Oroszország és személyesen Vladimir Putyinnal szemben, hogy bármiért, pláne az ő adott szavájé cserébe, területekről mondjunk le a békért cserébe.
1: Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense, a Rádió Arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Most ugyan szárazságban mindenhol, de néhány hónap múlva jön az ősz, meg a tél, meg a sár Ukrajnában. Ezzel a körülménnyel az oroszok és az ukránok ugyanúgy számolnak? Kinek jó, ha sár van?
0: Igazából a sár most már kevésbé fontos, mint mondjuk 4 éve volt. Tehát a drónok ugye nem ragadnak be a sárba, most már a legfrissebb statisztika adatok szerint, ez becslés, tehát nyilvánvaló exakt adatok nincsenek, nagyjából nagy vonalakban lehet tudni, de az a becslés, hogy minden 10-ből minden 7 orosz katonát drón, ukrán drónnal meg. Tehát az ukránoknál már a leghatékonyabb eszköz a drón, főleg a pilóta nélkül repülő eszközök. Azok meg nem ragadnak be a sárba.
1: De hát a települést gyalogos katona foglalja
0: így
1: el a végén.
0: Így van, így van. A gyalogos katona is jobban elmozog a terepen, mint a vasak. Tehát ahol a gyalogos vagy a túrázó még valahogy elbakócázik, ott már a 40-50, sőt nyugati típusok esetén akár 60 tonnás harckocsik, meg a 10-15-20-25 tonnás gyalogsági harcszemek már egyszerűen elkaparnak, tehát megfeneklik a jármű. Tehát régen valóban a Rasputica, az úttalanság, a sáruralom, az nagyban korlátozta a katonai műveleteket, ma már ez nem így van. Tehát ma már más. Nyilván nem tesz jót. De az is jól látszik, hogy például most, amikor elvileg ideálisak lennének a viszonyok, hiszen mondjuk úgy legalább akkora szárazság van Ukrajnában, mint itt, tehát nem arra számít, hogy majd egy televízes árok, vagy egy saras, vizenyő, süppedékes terület kerül az utunkba, kizárt. Ennek ellenére nem tudnak az oroszok előre nyomulni. Az ukránok meg már nem akarnak, mert nem is nagyon képesek rá. De nincs elég élőerő, nincs elég technika, Ukrajna már jó ideje csak védekezik a kisebb helyi jelentőségű ellenlökésektől. Tehát nyilván mindig van valamennyi ukrán ellentámadás, de nagy vonalakban azt lehet látni, hogy nagyjából 23 novembere óta, amikor kifulladt az ukránoknak a 23-as, még egyszer tavaszinak nevezett, igazából nyári kor-őszi offenzívája, az oroszok azok, akik folyamatosan támadnak, de alig nyernek teret.
1: Civilek is tudják azt a közhelyet, hogy minden fegyverfejlesztés ellen előbb-utóbb meg fog jelenni valamilyen ellenfejlesztés, ami hatástalanítja az ukrán szálloptikás drónok ellen. Tudnak valamit csinálni az oroszok?
0: Az oroszoknak is van szálloptikás drónjuk. Egyrészt jobb álcázás, másrészt ma mindenki hadipari vásárokon, ha kint van az ember, vagy olvassa a szakirodalmat, ma mindenki drónvédelemről, counter-drónról, drónelhárításról beszél. Tehát újra divatba jöttek úgymond a csöves fegyverek, főleg a nagy tűzgyorsaságú légvédelmi gépágyúk, ezekhez vannak ilyen intelligens lőszerek, amik gyakorlatilag a cél közelében nyilakra esnek szét, meg óriási repesz hatással rendelkeznek, hogy megsemmisítsenek, nem hogy drónokat, hanem egy-egy sorozattal drónrajokat is képesek kiiktatni. A legkorszerűbb európai légvédelmi rendszerek, megkockáztatom az amerikaiak, az oroszok, meg a kínaiak is tudják ezt. Mindenki lézerrel dolgozik, rengeteg lézerfegyverrendszer van, amit kifejezetten drón elleni fegyverként kezdtek használni. Ezen a téren nagyon komoly hadműveleti tapasztalatok is vannak, hogy az első ilyen rendszer, ami már több száz éles lövészeten átesett, az izraeli Iron Bean, azaz a vasnyaláb rendszer volt, de az amerikaiak, a britek, az oroszok, a kínaiak, a franciák, a németek is rendelkeznek előre adott ilyen kísérletekkel, tehát nyilvánvaló, hogy most mindenki a drónok elleni hadviselésre koncentrál, mert az a legnagyobb fenyegetés most a harcmezőn.
1: Hogyan számol Oroszország és Ukrajna a saját veszteségeivel? Két eltérő méretű és népességi országról van szó, az egyik védekezik, a másik meg támad. És mind a kettőnek van vesztesége. Hogy számolnak ezzel?
0: Nem is kevés. Az oroszoknál nagyon sokáig az volt, hogy nem számított az ember élet. Ez részben azért is volt így, mert mint minden régi nagy birodalom, az orosz is az etnikai kisebbségeket küldte az első sorba. Ez nem kényszersorozással történt, feltétlenül, hanem ugye általában pont az etnikai területeken alacsony a bér, az országos átlaghoz képest jóval alacsonyabb, magasabb jóval a munkanélküliség, és az orosz haderő egész komoly egyszerű belépési pénzt ad a katonáinak, meg egész magasak, ahhoz képest, amit otthon a világ végén lehetett volna keresni, a jövedelmek is. Az más kérdés, hogy itt sajnos az meg is halhat, meg is nyomorodhat az ember. Az ukránok ezért álltak át arra, hogy ezt a drónerők parancsnoka, a magyar hívójelű Robert Brovgyi, született Brody Robert fogalmazta meg, hogy havi 30 ezer orosz katonát kell megölni és vagy megnyomorítani, mert körülbelül ez az a mennyiség, amit az oroszok már csak toborzással nem tudnak pótolni, és ez a szám, ez hónapok óta megvan. Ukrán veszteségek, ugye se az orosz, se az ukrán veszteségekről nem tudunk exakt adatokat, szigorúan titkos háborúban, ez tényleg egy óriási stratégiai fontosságú információ, de az ellenfél nem félhet hozzá. Valószínűsíthető, hogy ukrán oldalon is már legkevesebb 150 ezer halottról beszélünk. Ez csak a katonai veszteség. Erre jön rá egy legalább 40-50 ezer főnyi civil halott. Ezeknek a döntő többsége még a 42-es harcokban, például a Mariupol ostrománál és egyéb eseményekben vált áldozatta. Az utóbbi időben, hál' Istennek, a polgári áldozatok mennyisége az jóval alacsonyabb. Bár az idejében pont azért, mert az oroszok kifogytak a nagy fontosságú célpontokból, jóval több ukrán civil halott van, mint a tavalyi év ugyanezen első mondjuk 6 hónap, most már 7 hónapjában. Az orosz veszteségekről még annyit sem tudunk, ott még durvább becslések vannak, valahol 300 és 500 ezer fő között lehet az orosz halottak száma. Ott a civil veszteség ennél jóval alacsonyabb, mármint ezen belül a polgári veszteség arány, hiszen orosz területen eltekintve az ukránoknak a 24-26 közötti Kurszki betörését nem érintette Oroszország területét a háború, tehát orosz területeken nem voltak szárazföldi hadműveletek, ezek azok, amikor ugye házról házra megyünk, városharcot folytatunk, ahol ha a civil jön szembe, azt is lelőjük, mert a katona már nem tudja egy idő után, kiben bízhat, kiben nem. De ez nem elég ukrán szempontból, mert a matek az egy borzasztó kegyetlen dolog. Ugye Ukrajna népessége háború előtt körülbelül olyan 42 millió fő volt papíron. Ebből több millió dolgozott Nyugat-Európában, vagy hát Lengyelország is nyugatnak számít Ukrajnából nézve. Most a legtöbb szakértő azt mondja, hogy 31 millió, esetleg 30, ugye 42-ből. Ezeknek a döntő többsége, akik hiányoznak, azok elmenekültek Ukrajnából, Lengyelországtól kezdve Magyarországon át, Németországig, az Egyesült Király, Európába, sőt van, aki az USA-ban, kinek hol volt ismerőse, rokona, és milyen lehetőségei voltak. Oroszország népessége 141 millió fő volt a konfliktus elején, más adatok szerint volt az 143, és ez jó jelző, hogy mennyire megbízható bármilyen adat. Nagyságrendeket tudunk. Tehát hiába van körülbelül kétszer annyi legalább orosz halott. Ha az arányokat nézzük, az oroszoknak még az is befér, hogy háromszor annyi halottjuk legyen, sőt, majdnem belefér a négyszer annyi is, amire matematikai esély sincs. Tehát bár az orosz veszteségek számszerűen nagyobbak, a népességhez, a hadrafogható, tehát nem csak kor, hanem egészség és mentális állapot, mert a katonai szolgálatra alkalmas férfi generáción belül jóval nagyobb az ukrán veszteség, mint az orosz, egészen egyszerűen százalékosan, mert hogy annyival népesebb Oroszország. Tehát ezt a fajta felőrlést, annak ellenére, hogy jóval magasabbak az orosz veszteségek, Ukrajna nem nyerheti meg.
1: Mikor érnek össze a folyamatok? Van-e a katonai tervezésben egy olyan pont, ami azt mondja, hogy mondjuk 2028-ban a matek azt fogja mondani, hogy Ukrajnának be kell fejeznie, még ha folytatni akarná is, mert elfogy az embere?
0: Ez jó kérdés. Ez nem is csak az ukránokon múlik, függ a nyugati támogatásokon, mert az emberrel úgy tudok takarékoskodni, hogy kiváltom technikával. Tehát amíg van egy elkötelezett nyugati támogatás, ugye ebből az amerikai már félig meddig kikerült, addig Ukrajna relatíve sikeresen tud védekezni, ugyanis ma már nagyon máshogy hívják a háborút. Tehát nincs is, klasszikus értelmében nincs frontvonal. Tehát van egy nagyon széles harcérintkezési zóna, amin belül vannak olyan esetek, hogy itt van egy orosz lövészgödör néhány katonával állás, mögötte ukrán, előtte ukrán, de az ukrán mögött megint van egy orosz. Tehát ilyen rendkívül hektikus, nem is arcvonal, tényleg ez egy harcérintkezési sáv. Mindenki bevonása, most már mind a két félnek olyan egyenruhái, poncsói vannak, amik megfogják a meleget, tehát az infravörös érzékelők sem tudják feltétlen megtalálni. Napközben alig van mozgás, tehát mind a két fél nagyon spórol már a katonáival, bár sajnos az oroszok ukrán szempontból szerencsére még mindig erőltetik az ember hullámban végrehajtott romokat, ez mindig borzasztó veszteségekkel jár. nem fog elfogyni olyan tempóban az ukrán katona állomány, meg egy borzasztó dolog, láttam több interjút, hogy az ukrán drónpilóták egy része ma már olyan ukrán veterán, aki lábat vagy kezet veszített. Tehát, hogy katonaként, lövész katonaként már nem tud visszamenni az arcvonalba, de úgy érzi, hogy neki még adossága van Oroszország felé irányába, és drónpilótaként tud oroszokat ölni. Tehát ezt a mondjuk úgy felmorzsolási tempót félembe véve, csak ezt az egyet, tehát az emberveszteséget, ha minden marad úgy, ami eddig volt, statisztikailag Ukrajna akár 2030-31-ig is képes lehetne háborúzni. Nem lenne képes, egyrészt még egyszer nagyon komoly nyugati segítséget kap, másrészt az ukrán társadalmak már tele van a hócipőjével. Tehát Zelenszkij nem azért ajánlgatja, hogy üljünk le, egyezünk, meg tárgyunk, mert jó fej, vagy megszerette az oroszokat, hanem azért, mert ez a lakossági elvárás.
1: Egy másik háború is van, ez február óta tart, az amerikaiak és az izraeliek vívják Irán ellen. Donald Trump időnként elrendeli a támadást, majd ugyanezzel a lendülettel vissza is vonja ezt az olaj világpiaci árának mozgásán, világosan lehet követni, hogy éppen melyik döntése van érvényben. Ki állít nyerésre?
0: Irán. Kezdve azzal, hogy amikor megegyeznek bármilyen tűzszünetben, az a helyzet, amit Irán egyébként nem fogad el, még ha úgymond belemegy, akkor sem, az Irán számára kedvezőbb, mint a konfliktus előtt volt. Tehát kiderült az, amit egyébként nagyon sok szakember mondott, hogy Irán képes lezárni a Hormuzi szorost, és ezt az Amerika Egyesült Államok nem tudja megakadályozni. Tehát nem tudja annyira biztosítani az átmenő hajóforgalmat, hogy a hajók megmerjék egyáltalán kockáztatni az utat. Tehát kiderült, hogy Irán bőven elegendő kinetikus képességekkel, drónokkal, ballisztikus rakétákkal, stb. Rendelkezik ahhoz, hogy bármilyen kereskedelmi hajót képes legyen jó eséllyel legalább megrongálni, mert megpróbál iráni engedély nélkül átkerülni a szoroson. Irán ráadásul ezzel a sikerrel, hogy túlélt, tehát itt ugye megint a sikert nem úgy kell érteni, hogy majd Irán legyőzi az USA-t, és mondjuk iráni csapatok szállnak partra, és kitűzik az iráni zászlót Washingtonban. Erről nyilván szó nincs. Arról van szó, hogy az Egyesült Államok nemzetközi reputációja, mintha Trump nem rombolt volna úgyis rajta eleget, a béka feneke alá került. Tehát kiderült, hogy nem képes az USA legyőzni Iránt. Meggyengíteni képes volt, és sikeresen lefejezték az iráni vezetést. Ez az a baj, hogy jóval fiatalabb és jóval radikálisabb arcok tűntek fel az iráni felső vezetés közelében, tehát sikerült az iráni vezetés radikalizálni. Irán példát mutat a proxiknak, a helyetteseinek, tehát az, hogy Irán túlélte ezt a támadást, az jó a Hezbollahnak, jó a Hamasznak, jó a Husziknak. Az Egyesült Államoknak a szövetségesi reputáció is csökkent. Ugye Katar, Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia, Kuvait, Jordánia, az úgynevezett olajmonarchiák, Jordániát kivéve, de az is monarchia, azért szövetkeztek az amerikaiakkal, az amerikaiak garantálták a biztonságukat. Ehhez képest az a háború első intenzív szakaszában, meg azóta is valahányszor ugye fellobbannak a harcok, tömeges iráni drón és rakétatámadás éri a területüket. Tehát az Egyesült Államok mint szövetséges is egy picit leértékelődött, és ezzel párhuzamosan értékelődik fel Kína. Ráadásul az amerikaiak most nem is olyan tudnak mit kezdeni, mert jön a félidős választás. Tehát meg kéne egyezni, hogy lemenjen a kőolajára, ergo lemegy majd az üzemanyagára az USA-ban. Az amerikai szavazók többségét nem érdekli a világpolitika, nem érdeklik a nagy stratégiai folyamatok, ő az alapján szavaz, hogy mennyire érzi magát anyagilag és egyéb szempontból biztonságban.
1: Donald Trumpnak meg kéne fűzni az iráni vezetést, hogy engedje a Hormuzi szorost egy kicsit így a félidei választ. Miért tenne ilyet az iráni vezetés?
0: Na ez így van. Tehát Irán most abban a helyzetben van, hogy nem szorul, tehát bármennyit lehet bombázni. Az irániak pontosan tudják azt, hogy ahhoz, hogy őket le lehessen győzni, az egy nagyméretű szárazföldi erővel végrehajtott támadó hadműveletre lenne szükség. Ennek nyoma nincs.
1: időnként fölröppennek az írják, pakisztáni forrásból jött a legutóbbi, lehet, hogy csak ijesztgetés vagy dezinformáció.
0: Hát ugye Irán területe jóval nagyobb, mint 1 millió négyzetkilométer, és 85-86 millió lakosa van. Más források szerint ugye nem tudjuk például mennyi afgán meg egyéb menekült van Iránban, van az 90 millió is. Tehát egy félmilliós haderőt kéne odavinni ahhoz, hogy el lehessen foglalni Iránt és pacifikálni, lehessen, meg lehessen kezdeni próbálni. De ugye az amerikaiaknak intő leckének ott van az iraki háború, meg az afganisztáni, hogy a muszlim világban folytatott nyugati békeműveletek, vagy békeépítő, békekikészítők biztos kudarcra vannak ítélve. Tehát Irán nagyon kedvezőtlen lapokkal kezdte ezt a kártyapartit, de most már neki vannak a jobb lapjai. Tehát ő elhúzhatja a háborút. A rezsim, ugye mi volt a cél, az egyik a sok-sok deklarációból, amik általában egymásnak is ellen mondtak, hogy meg kell buktatni ezt a rezsimet. Amennyire tudjuk, a rezsim legitimációja nőtt. Mert ugye egy külföldi agresszor megtámadta, sőt rögtön kettő, ugye Izrael és az Egyesült, ne felejtsük el, Izrael is benne van ebben a háborúban, és a világ legerősebb katonai hatalmával szemben Irán sikeresen tudott védekezni.
1: Ráadásul egy belső feszültség hullám
0: így
1: után
0: van,
1: tudott
0: így van, így van,
1: a rezsim
0: támogatottsága. Tehát stabilizálta a rezsim a helyzetét, úgyhogy Irán jelen állás szerint jobban áll, mint a háború elején. Megerősítette a kapcsolatait Oroszországgal, ugye ez egy védésdat szövetség, hiszen ha úgy veszük, Oroszország is ukrán közvetítéssel a nyugati világ és az USA ellen harcol. Tehát Irán diplomáciailag és katonailag is pozícióit tekintve megerősödve került ki ebből a konfliktusból, még az Amerikai Egyesült Államoknak hát csökkent a presztízse, iszonyatos mennyiségű pénzt elégettek, legalább 100 milliárd dollárnál tart már most a háborús extra kiadás. Ellőtték a precíziós támadó rakétáknak, Tomahawk robotrepülőgépeknek közel 40%-át az amerikaiak, és kritikus szint alá esett az elfogók, a Patriot, a TAD és egyéb rakétarendszereknek a rakétáinak a mennyisége, amit nagyon sok szerző azt mondja, hogy ha Kína most támadná meg Tajvant, aminek egyébként hál' Istennek nem látjuk jelét, akkor az amerikai haderő meg az amerikai haditengerészet nem lenne képes segíteni érdemben Tajvannak, annyira alacsonyan vannak a precíziós fegyverrendszerek az amerikai raktárokban, annyira lecsökkent a mennyiségük.
1: Mi a legvalószínűbb forgatókönyv? Hazahajóznak az amerikaiak, ott hagyva Izraelt és az olajmonarhiákat?
0: Biztos, hogy nem. Tehát ugye az 5. flottát azt az irak-iráni háború alatt állítják fel a 80-as években. Elemi érdeke az USA-nak, hogy ott maradjon. Nem is a saját energiabiztonsága miatt, az USA alig vesz kőolajat a Perzsőből. Ellenben kivesz sokat? Kína, India, Japán, Dél-Korea. Ezek közül a Japán és Dél-Korea politikailag az USA szövetségese, viszont gazdaságilag ők is riválisak. Tehát, hogy nem, ha saját biztonságát nem is tudja az USA érdemben sokat javítani, azzal a térségben maradásával és a konfliktus folytatásával, azzal azt a stratégiai célját viszont el tudja érni, hogy a nagy globális riválisokat, főleg az első számú kihívóvá előlépett Kínát, a Kínai Köztársaságot, rossz stratégiai helyzetbe hozza, hiszen Kína a konfliktus előtt a napi kőolaj importjának több mint a felét a Perzsőből szerezte be, és a csepp folyósított földgáz importjának is 60% onnan jött. Tehát Kínának meg a távol-kelet országainak a függése óriási a Perzsőből-től. Ha itt felvelem az árakat, akkor csökkentem ezen országok termékeinek a versenyképességét.
1: De ha felverem az árakat, akkor a Ford Broncót is nehezebb lesz otthon megtankolni.
0: Így van, így van. Tehát, hogy ezért valószínűleg ez a konfliktus, ha az irániak hagyják, meg ha Izrael hagyja, mert ugye általában nem azzal lángoltak fel a harcok, hogy az amerikaiak kezdték feltétlenül, arra is volt példa, de általában Irán lőtt oda valamit, vagy Izrael támadta meg a Hezbollahot, erre Irán lőtt, és akkor az USA is benn volt. Tehát inkább valószínű az, hogy befagy ez a konfliktus egy ilyen se háború, se béke helyzetben. arra én nem tennék nagy tétet, hogy megegyeznek a felek, annál is inkább, mert még mindig nem tudjuk pontosan, mi az amerikai stratégiai cél. Irán célja egyértelmű, túl kell élni. Tehát ők egyszerűbb helyzetben vannak, a rezsim biztonságát, tehát ennek a teokratikus államnak a létét mindenek fölé helyezték.
1: Két stratégiai célt mondtak, az atomprogram befejezését, végleges befejezését, meg a rezsim megbuktatását. Kettőből eddig semmi nem teljesült.
0: Ugye, hogy találjuk meg? Ugye nagyjából Iránnak becslések vannak erre vonatkozólag is, egy fél tonna olyan dúsított uránja van, amiből egy olyan 9-10 robbanófejet össze lehet rakni. És nem tudjuk, hogy hol vannak. Valószínűleg nem is egyben, hanem több kisebb darabban felporciózva, különféle hegyvidéki barlangokban, vagy mélyen a hegyekbe vájt alagútrendszerekben tárolják ezeket. Tehát egy időben felvetődött, hogy majd az amerikai különleges műveleti erőket sepészi pontosságú támadással. Ezt ugye Venezuelán meg lehetett csinálni, még tavaly év elején, mert Venezuela nem számított rá, Irán viszont nyilván miután már lassan ott is fél éve háborúban állnak az amerikaiakkal, hol nagyobb intenzitással, hol ez elül. Nyilván Irán erre az opcióra abszolút felkészült, tehát ezeket a raktárakat védik, és az egész biztos, hogy több helyre vannak szétszórva. Tehát nem lehet Iránt atomfegyvermentesíteni, mert az ének azt szokták mondani, de hát nincs is nekünk. Az más kérdés, hogy 60% fölé dúsított urára csak atomfegyverhez van szükség.
1: Köszönöm szépen az elmúlt egy órában. Kaiser Ferenc a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense volt a Rádió Arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban.

0: is életre. Együtt én meg te.
1: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Érettségizett, rászoruló fiatalok jelentkezését várja az egyéves I és Gyula programba a Budapesti Corvinus Egyetem. A képzés fizetett oktatást, lakhatást, laptopot, havi nettó 150 ezer forintos támogatást és személyre szabott mentorálást biztosít. A programokra augusztus 9-ig jelentkezhetnek a 26 év alatti, nem diplomás szülőtől származó fiatalok a Corvinus honlapján elérhető űrlapon. A szeptemberben induló képzés célja, hogy a diákok egy teljes éven át kizárólag a tanulásra koncentrálhassanak és előnyt szerezzenek a felsőoktatáshoz. Energiatakarékossági intézkedésként kettől leállítja a szaunáit a nyíregyházi Aquarius élményfürdő a Sóstó gyógyfürdők ZRT bejelentése szerint. A Magyar Fürdőszövetség iránymutatásához igazodva a nagy villamos energiafogyasztású szaunavilágot üzemen kívül helyezik, és a szaunajegyek értékesítése is szünetel. Az energiamegtakarítás érdekében az épületek díszkivilágítását is lekapcsolják a fürdő területén. A szaunák kivételével az élményfürdő minden szolgáltatása zavartalanul működik, a medencék vízkezelését és forgatását az intézkedések nem érintik. Feledi Botond külpolitikai szakértőt kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának Orbán Anita külügyminiszter. A miniszter bejelentése szerint az intézet visszakerül a külügyminisztérium irányítása alá, hogy független és magas szintű szakmai hátteret biztosítson. Gleden Papin lemondását követően az új vezetés feladata a stratégiai szemlélet megerősítése és a döntéshozatal támogatása. Feledi Botond elfogadta a felkérést és jelezte, hogy a szervezet több tucat kutató munkájával támogatja majd a magyar külügyi apparátust. Az intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató helyettese Rácz András biztonságpolitikai szakértő lesz. 8 vármegye 43 településén, valamint a Tiszatónál is megkezdték a szúnyogírtást a szakemberek a hét folyamán. A kánikula és a folyók alacsony vízszintje miatt a legtöbb helyen kiszáradtak a lárva tenyésző helyek, de a Tiszatónál és a holtágakban még kedvezőek a feltételek. A Tiszatónál és egyes vármegyei holtágakban légi biológiai lárvagyérítést, míg más településeken földi kémiai védekezést alkalmaznak. A kertvárosias területeken jelentkező szúnyog ártalomért részben az inváziós fajok, például az ázsiai tigris szúnyog jelenléte a felelős, a lakosság a ház körüli pangóvizek felszámolásával és az esővízgyűjtők letakarásával sokat tehet a szúnyogok visszaszorításáért. Célvizsgálatot rendelt el Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a kórházakban rekedt csecsemők sorsának rendezésére. A miniszterek és államtitkárok látogatást tettek a Borsod megyei központi kórház és egyetemi oktatókórházban, ahol kiemelkedően sok gyermek ragadt bent. Országos szinten több mint 320 csecsemő rekedt az egészségügyi intézményekben, átlagosan több mint 105 napot eltöltve ott. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a problémára komplex, szociális, gyermekvédelmi válaszok szükségesek. A minisztérium kiemelt ügyként kezeli a csecsemőringató programot is, amelyben képzett önkéntesek segítenek a bent ragadt gyerekeknek. Szalmonella jelenléte miatt visszahívta a 250 grammos Osan kedvenc vöröshagymás sertés tepertőkrémet az MH Magyarország Kft. A Pápai Hús Kft. Által gyártott termék érintett tételéhez a 2026. augusztus 5-i minőségi megőrzési idő tartozik. A forgalmazó hatósággal együttműködve gondoskodott a kifogásolt termékek forgalomból történő kivonásáról és visszahívásáról. Nyomatékosan arra kérik a vásárlókat, hogy a megvásárolt, még birtokukban lévő érintett tepertőkrémet semmiképpen ne fogyasszák el. Hétfőn Magyarország Európa egyik legmelegebb országa volt, ahol a hőmérsékleti csúcsérték nagyrészt 36 és 40 fok között alakult. A Hungaromet ZRT tájékoztatása szerint a kontinens nagy részén szintén 30 fok feletti maximumokat mértek, míg Dél-Európa több országában erdőtüzek nehezítik a helyzetet. Az északabbra elvonuló hideg front csak átmenetileg és átmeneti térségekben, például Németországban és Lengyelországban tudta mérsékelni a meleget. A Met Office közlése szerint hétfőn volt az idei év 20. olyan napja, amikor az Egyesült Királyságban a hőmérséklet meghaladta a 32 Celsius fokot. Erre korábban még nem volt példa.
1: Az időjárásról.
2: Csak gomoly felhők fordulhatnak elő az égen, csapadék nem valószínű, egyes helyeken megélénkül a déli szél. Keleten azonban inkább mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 41 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
3: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Vakációs Biblia hét a Mezőgecsei Református gyülekezetben.
4: Ez minden évben egy nagy szervezés. Én úgy látom, hogy a gyülekezet lelkileg is készül rá, és természetesen hát a programok, amik megvalósulnak, azok is igénylik azt, hogy a háttérben legyen egy kis szervezés. És minden évben így kezdünk bele. Próbálunk már a program kiosztásakor, átvételekor vannak ilyen napok, amikor készülünk arra, hogy kinek milyen szerepe lenne ebben a munkában.
3: Az idén 300 éves református kistemplom története elevenedik meg időszaki kiállítás formájában a Debreceni Református Kollégium Múzeumában.
5: Kiállítás elsősorban az egyházművészeten és az építés történeten keresztül mutatja be a templomot. 300 évvel ezelőtt fejezték be a kis templom építését, 1726-ban, és ez a gazdag klenódium állomány, illetve nagyon érdekes építészeti tervsorozat, ami itt van a kis templom kapcsán Debrecenben, ez alkalmas arra is, hogy a gyülekezetnek a történetéről, a gyülekezetnek a próbatételeiről, továbbéléséről, folytonosságáról is beszélhessünk.
3: Teológusok Rómában.
6: Erasmus program keretén belül lehetőségünk van egyhetes mobilitási tanulmányi útra, és az egyik cél az volt, hogy nem csak még jobban összekovácsolódjunk, mint évfolyam, hanem hogy olyan dolgokat is láthassunk, amiről esetleg egyháztörténet órán vagy más órán tanultunk. Azért esett pont Rómára a választás, mert Róma a kereszténység bölcsője, és olyan épületek maradtak fent, amelyekről tanultunk, és most látni, és azokban sétálni teljesen más tapasztalat lehetett.
3: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Vakációs Bibliahetet szerveztek a Mezőgecsei Református gyülekezetben. Arról, hogy hogyan készült a gyülekezet a vakációs gyermekhétre és táborra, milyen szerepet vállalt ebben a lelkipásztor és a gyülekezeti tagok és fiatal segítők, és hogy hogyan lehet a mai gyermekek és fiatalok számára érthető és élő módon továbbadni Isten igéjét. Dávid Árpáddal, a Mezőgecsei Nagybaktai és Tiszacsomai Református gyülekezetek lelkipásztorával beszélgetünk.
2: Dávid Árpád, a Mezőgecsei, a Nagybaktai és a Tiszacsomai Református gyülekezetek. Jó látni, amikor a gyülekezet életében a gyermekhét zajlik, mert ilyenkor azért a következő generációkat láthatjuk, és nagyon nagy szép számmal gyűltek össze a Kohen gyermekhéten július 6-ától. Kezdjük ezzel a két programot, aztán megyünk is tovább majd a konfirmandus hétre is.
3: Ez minden évben egy nagy szervezés. Én úgy látom, hogy a gyülekezet lelkileg is készül rá, és természetesen hát a programok, amik megvalósulnak, azok is igénylik azt, hogy a háttérben legyen egy kis szervezés. És minden évben így kezdünk bele. Próbálunk már a program kiosztásakor, átvételekor vannak ilyen napok, amikor készülünk arra, hogy kinek milyen szerepe lenne ebben a munkában. És hát van a lelki oldal, ahol a színdarabokhoz, az aranymondás tanításokhoz, különböző egyéb játékos dolgokhoz kell segítség, és ezeket is igyekszünk csoportosítani, általában mindig van egy felelős, és ugyanígy az étkeztetés kapcsán is, tehát amikor a gyerekek jönnek, és ki kell gondolni, ki kell találni, hogy akkor mivel fogadjuk őket. Nagyon érdekes, ahogyan hozzáállnak maguk a gyerekek is, meg a felnőttek is. Azért érdekes, mert találkozni kell az igényeknek a lehetőségekkel. Mellette a legfontosabb mindig a lelki. Tehát, hogy a lelkileg ezek a gyermekek, ezek mit tudnak hazavinni, vagy mire fognak emlékezni. És ezért van aztán a kézműves része is a dolgoknak, hogy valami látható bizonysága legyen, hogy ez erről szólt, és hazaviszem, és emlékszem rá, hogy Jézus a vizen járt, és oda ment hozzá Péter például, és ezt valahogy tárgyasítani. Az aranymondás megint, tehát a vizuális megvalósítás, hogy látom is, hallom is, mondom is, ismétlem is, és akkor mi reménykedünk mindig benne egy gyerekét kapcsán, hogy az, ami elhangzik, az nem csak az ételről fog szólni, mert sajnos a társadalmunk is olyan irányba halad, hogy az ételes része az hangsúlyosabb, mint a lelki része, és ezt valahogy, ezt a mérleget át kellene billenteni.
2: 40 gyermek gyűlt össze, és 16 segítő is volt. Miért fontos ez a gyülekezet életében?
3: Valahogy az lenne a helyes, hogyha mindig lenne segítség. Én úgy vagyok vele, hogy egy évbe egyszer, amikor próbáljuk ezeket szervezni, akkor kiderül, hogy a gyülekezet mennyire teherbíróképes, hogyan tudja ezeket a dolgokat feldolgozni. Jönnek, akik szeretnének erre valamilyen adományt adni, vannak természetbeli adományok, vannak anyagiak, ami kimondottan arra a célra szolgál, hogy megvalósuljon maga a gyermekét, de mindig fontos az imádságos háttér is. Tehát én szoktam ezt is hirdetni, hogy ha lehetőség van, és nem tudunk egyik területen se a gyermekéthez hozzájárulni, akkor az imádságba hordozzuk magát a megvalósítást, vagy magukat, a gyermekeket, szülőket.
2: Fontos terület ez is mindenképpen. A Kohen gyermektáborok azért egy nagy keretet adnak a kárpátaljai református gyülekezeteknek a táborozhatási időszakában. Miért jó ez? Hogyan tapasztalták a hét után? Milyen segítséget ad a folyamatos tematikai háttér, központosított háttér?
3: Ha az egyház egészét nézzük, akkor ez mindig jó, hogyha van egy közös szervezés, és erre az ember rákészül. Hát van egy közös program, és valahogyan mindenki számára világos, hogy kell egy hetet csinálnom, ami erről a programról szól. És annyiból jó, hogy nem kell egyedül kigondolnom, hogy akkor tematikába, színdarabokba, aranymondás tanításba, hogy legyen ez, hanem ezt megcsinálja egy profi csoport már, ugye szét vannak ők osztva Kárpát-medence szinten ebben, és ők ezt előkész. Amikor megkapom készen a programot, akkor én csak betöltöm a nevekkel, és a díszlettel, mert hát a díszletet is ki kell gondolni, a hátteret, a különböző lehetőségeink vannak rá, hogy valamit elkészítsünk, vagy meg kell vásárolni valamit, kölcsön kell kérni valamit, és ez mind ilyen logisztikai dolog, hogy hogy az ember töri a fejét már, és ez is része a gyülekezet életnek, hogy van egy kérdés, vagy van egy probléma, és erre meg kell találni a megoldást. És hogyan tudjuk megcsinálni, vagy hogyan tudunk valami hasonlót megvalósítani, hogy az szép legyen.
2: A gyülekezetnek a helytállása ebben az időszakban nagyon fontos, mert a 16 segítőnek egy csomó technikai kérdése is van. Mit látunk ilyenkor gyülekezetvezetőként, hogy mennyire aktivizálódik maga a közösség, maga a gyülekezet? Végül is vagy az unokáinkról, vagy a gyerekeinkről szólnak a táborok, mert a saját településünk gyerekeinek a táborosztatása zajlik. Mennyire látjuk azt, hogy ilyenkor kicsit lelkesebbekké válnak a szolgálattevésben a gyülekezet tagjai? Azt tudjuk, amikor egy közösség szolgálatban együtt dolgozik, annak a gyümölcse nagyon sokáig erősen látható.
3: Én azt figyeltem meg, hogy vannak, ahol a nagymamák lettek aktivizálva, és az unokát például rendezni kell, vagy fogadni kell. Valahol a szülők lettek aktivizálva, és a szülő tudja, hogy ezen a héten a gyermek táborozni jön. Tehát ilyen minden nap el kell készíteni, és ráadásul az is volt a mi programunkban, hogy minden nap más színbe kellett felöltözni. Tehát ezt is a gyerekeknek kellett végiglopni, meg a szülőknek, az anyukának, hogy akkor erre a napra, ha piros ruha kötelező, akkor valami pirosat keresek, a kisfiú akkor is, és ezt jó volt látni, hogy azért a nagy többség azt betartotta, hogy akkor a mai nap az piros nap, vagy zöld nap, sárga nap, és akkor ez látható is a fényképeken, és így mindig be tudjuk azonosítani, hogy ez melyik nap volt, mert látom, hogy ezen a napon kékben vannak, akkor tudom, hogy melyik nap jöttek, és étkeztetésbe is bekapcsolódtak. Ugyanis mindig van egy kis konyhai segítség, és vannak, akik előre aggodalmaskodnak, hogy akkor lesz elég segítség, meg hogy fogjuk tudni megvalósítani, de mindig jöttek olyan emberek, akik valamiben segíteni akartak, és akár úgy, hogy az unokát hoztuk, akár úgy, hogy a gyermeket hoztuk, és ott maradtak. Volt egy kis kötetlen beszélgetés a felnőttek között is. A segítőknek is szerintem ez nagyon jó volt, mert felelősséget kaptak. Tehát olyanokat állítunk be mindig, sajnos ez így van, hogy vannak nagyon jó ilyen tehetséges előadók, vezetők, és ők meg tudják ilyenkor mutatni, hogy valóban ott van a tehetség, aztán a következő évben már, ahogy nőnek, úgy kerülnek egyre messzebb a tanulmányaik miatt, és újakat kell beállítani, és megint egy ilyen tehetségkutatás zajlik, hogy rábízzuk a feladatot, és akkor neki bizonyítani kell, hogy én ebben megállok. És az sikerélményt is ad, hogy sikerül, ha meg valami nem sikerül, akkor meg egy törekvés van, hogy én szeretnék ebbe fejlődni, és talán jövőre meg lesz a lehetőségre.
2: Újabb generáció képzése zajlik. Mennyire nyitottak a gyermekek Isten igének a befogadására? Maga a tematika, a módszertan is nagyon figyel arra, hogy finoman hangoltan próbálja eljuttatni az igét a gyermekek nyelvén, a gyermekeknek a szívéhez. Mennyire sikerül, mennyire látjuk ezt a mai világban működőképesnek?
3: Változott a technika, és változott vele az embernek a türelme is, és ma már nem lehet egy órás előadást tartani, nem lehet valami átvezető nélkül elmondani, tehát a szemléltetés, a lényegre törés az egyre erősebb kell, hogy legyen, és nekem nagyon jó tapasztalatom volt a bárkatábor, amikor itt voltak, tehát ők erre tették az élménypedagógiára hangsúlyt, és a mi Koenes programunkban is, meg a konfirmandus programban is, ez látható, hogy igyekszünk egy kicsit úgy csomagolni, hogy emészthető legyen, mert az, éppen beszélgettünk erről a lelkészekkel, hogy tehát az, ami a 90-es években volt, hogy két előadás délelőtt, két előadás délután, meg csoportbeszélgetés, ezt a fajta rendszert most nem tudnám megvalósítani. Érezni lehet azt, hogy túl sok információ van, és a gyermekek ezért kis adagokba tudják csak felfogni, vagy elfogadni az információt, és úgy kell elmondani, hogy ez meg is maradjon. Tehát amikor túl sok információt, akkor az agy lehet, hogy ki is kapcsol, és akkor feleslegesen beszél az ember, néha így érezni, és az a gyermekeknél lehet a leginkább látni. Tehát a felnőtt lehet, hogy még el fog ülni, de a gyermekek azok nem fognak sokáig ülni. Különösen az óvodások azok már nagyon látni, hogyha nem ragadjuk meg a figyelmet, akkor ott kész, nincs tovább.
2: Egy másik generáció van megszólítva, éppen a napokban zajlik a kiskörzeti konfirmandus tábor, ahol Mezőgecse is képviselteti magát a saját fiataljaival. Beszéljünk erről.
3: A konfirmandus hetünk külön a KRISZ szervezeten keresztül erről megrendezik. Tehát ők azok, akik állják a vagy rendezik a háttér anyagot. Itt is megvan a program, ebben az évben a programnak a neve a töréspont, és három alcíme van: közeledés, követés és küldetés. Nagyon jó program, mindenre kiterjed, és mindig itt van a kérdés, hogy alakítani kell a konfirmandusok igényeihez a programot. Tehát minden csoport egy kicsit más, és a mi körzetünk, itt a környező gyülekezetek, megint egy másik fajta gondolkodás, másik fajta kultúra egy kicsit. Itt van az előrelátás, hogy mennyire tudjuk 100%-ba alkalmazni. 100%-ba én úgy gondolom, hogy egy programot se lehet, tehát ilyenkor mindig a lelkészekkel megbeszéljük, hogy akkor ki hogyan gondolja, mit tudna belőle megvalósítani. Van egy reggeli áhítat, van egy délelőtti előadás, és van egy esti igei evangelizáció szolgálat, és a köztük lévő szüneteket, azokat kell betölteni úgy, hogy legyen csoportbeszélgetés, vagy legyen valamilyen délutáni aktivitás. A délutáni már tavaly előtt is úgy csináltuk, hogy mindig van egy kis filmnézés, a kiválasztott filmből nézünk mindig egy-egy részt, mert ők nem ismerik ezt, tehát nehéz olyan információt adni, ami plusz. És arra gondoltam már a tavaly is, hogy összesíteni kellene, hogy azt, amit látunk, az mennyire egyezik a Bibliával. És akkor mindig van egy délután ilyen csoportbeszélgetésünk, ahol összekapcsoljuk ezt, hogy amit láttunk, az vajon benne van, vagy nincs benne a Bibliában. És ilyenkor jó beszélgetések vannak, mert ők feltételeznek mindig dolgokat, hogy amit látunk, az úgyis van, és helyére kell tenni. Tehát ez inkább ilyen előkészítő, hogy

0: lekonfirmált fiatalokat, lánynevelőket, fiúnevelőket, de nehéz, ez a része itt nehéz, hogy őket megtalálni, meg ráérjenek, ez a korosztály ráérjen a nevelésre, és aztán ott legyenek mindig a helyzet magaslatán, amikor oda mennek hozzájuk, és valami probléma van, de ez is egy nagyon jó előkészítő, én úgy látom, hogy felelősséget kapnak, feladatot bíznak rájuk, és ők nekik ebben helyt kell állni, és ezt mindig nagy öröm nekem, amikor látom, hogy sikerült. Tehát amikor ő meg tudja oldani azt a felmerült problémát önállóan is.
1: A tinédzser korosztálynak megvan a saját kihívása békeidőben is, de egy háborús időben az talán halmozottan jelen van. Én emlékszem a saját ifjúsági táborainkra, ahol rengeteg megtérés volt, én magam is egy ilyen tábornak a gyümölcsöként értem meg, hogy azért életek változtak meg. A Kárpátalja, az a mai generációnak a jelentős százalék a különböző nyári táborokban tért meg, legyen az Balazsér, Aklihegy, vagy sorolhatnánk a gócpontokat. Ezek a táborok ezt a feladatot is akarják betölteni, ezt a célkitűzést is vállalják?
0: Az Úr Jézus azt bízta ránk, hogy menjetek, tegyetek tanítványokká minden népeket. És azóta is ez az egyháznak a legfőbb feladata, hogy tanítvánnyá tenni minden népeket. A megvalósításban már nem mindig egyezünk meg, de konfirmandus tábor, éppen a konfirmandusokat kellene, hogy felkészítse erre, hogy átadják az életüket, átadják a szívüket az Úr Jézusnak. És voltak olyan nyári táborok, ahol ez kicsit erőltetett volt, tehát, hogy igenis gyereki, jelentkez, maradj itt. Másik véglet az, amikor nincs semmi, és akkor hazamegyünk, és bennünk van a tűz, de nem tudjuk, hogy mi az, a Szentlélek tűze, és aztán mindig próbáljuk ezt valahogy variálni, hogy akár úgy, hogy imádkozunk együtt, akár úgy, hogy beszélgetünk együtt, de a fő feladatot nem szabad feladni. Tehát egy egyháznál fontos a szervezet, fontos az, hogy működjön, fontos, hogy meglegyenek az alkalmak, de a tanítványát tétel az igaz. Az fő feladata az egyháznak, és ahol ebben segítséget kapunk, akár az ifjúsági szervezeten keresztül, akár így programokon keresztül, a gyülekezeti alkalmakon, az mindig ezt a célt kell, hogy megerősítse bennünk.
1: Milyen mosoly van a fiatalok arcán, mik a megtapasztalások a mai kis körzeti konfirmandus táborról?
0: Nagyon nehéz dologgal indultunk, ugyanis én úgy láttam a tavaly, hogy zavar a telefon, és ezért elzártuk a telefonokat, csak szabadidőben van odaadva délután. És ez egy bizonyos feszültséget okozott a fiatalokban, akik nem tudom hány órát telefonoznak egy nap, de sokkal többet, és ez úgy érezhető volt, hogy ezt nem tudják elfogadni. És egy ilyen indulat, egyfajta hiány, elvonási tünet jelentkezett. De én akivel beszélgettem, tehát nem csak ezen a héten, hanem korábban is, ahol ezt meglépték, ott utólag hálásak voltak a fiatalok is, meg a szülők is. És most is a szülők visszajelzés alapján ők örülnek, mert lehet, hogy ők ezt nem tudták megtenni, ezt a lépést, hogy a fiatalok tudjanak egymással beszélgetni, meg legyen idejük másra is. És jó volt megfigyelni, hogy az első nap még ez a hiányérzet ott volt bennük, és a második napra ez olyan baráti beszélgetésé ment át, közös focizásra, fiúk, lányok, csocsózás, pingpongozás. És ez nekem egy nagy megnyugvást adott, hogy van valami, amit a világ el akar venni, de amit nekünk vissza kell adni. Tehát, hogy legyen időnk egymással is, meg legyen időnk az Úrral is foglalkozni, meg figyelni. A figyelmünket vonja el ez a világ, és a konfirmandus tábornak talán ez is a fő feladat lenne, hogy egymásra is, de az Úrra is tudjunk figyelni, és hogy amikor szól az Úr, akkor eljusson hozzánk az ő szava.
1: Legyen ez a zárszó, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket, és beszélgetettünk a gyülekezetben lévő ifjúsági munkáról. Sok erőt és áldást kívánok az életükre, munkájukra.
0: Köszönjük szépen.
2: Az elmúlt percekben Dávid Árpáddal, a mezőgecsei, nagybaktai és tiszacsomai református gyülekezetek lelkipásztorával beszélgettünk.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Az idén 300 éves református kistemplom története elevenedik meg időszaki kiállítás formájában a Debreceni Református Kollégium Múzeumában. A jubileumi ünnepség sorozat keretében június 18-án nyílt és karácsonyig látogatható tárlat a város legrégebbi egyházi épületét mutatja be tárgyi emlékek, dokumentumok, képek segítségével. 1721-ben tartottak itt először istentiszteletet, a torony azonban csak 5 évvel később készült el, így a templom építése 300 éve, 1726-ban fejeződött be. A riporter Tóth Emese.
2: Veres Dániel, a Debreceni Református Kollégium Múzeumának múzeológusa. Egy különleges térben ülünk itt a múzeumban, méghozzá a 300 éves református kis templom, mint Debrecen legöregebb temploma című kiállítás. A történetéről szeretnénk beszélni a kis templomnak, de a kiállítás sokat segít nekünk, tehát azért helyezkedtünk el ebbe a térbe. A kiállítás már korábban nyílt, azóta gondolom már számtalan látogatója volt. Hogyan próbálták egyébként felgöngyölíteni ezt a 300 éves történetet ezen a kiállításon keresztül?
3: Kiállítás elsősorban az egyházművészeten és az építés történeten keresztül mutatja be a templomot. 300 évvel ezelőtt fejezték be a kis templom építését, 1726-ban, és ez a gazdag klenódium állomány, illetve nagyon érdekes építészeti tervsorozat, ami itt van a kis templom kapcsán Debrecenben, ez alkalmas arra is, hogy a gyülekezetnek a történetéről, a gyülekezet a próbatételeiről, továbbéléséről, folytonosságáról is beszélhessünk. Elsősorban iparművészeti, egyházművészeti tárgyakat állítottunk ki. Ezt talán kevesen tudják, hogy a kis templom egyházládájának az anyaga gazdagabb, mint a nagy templomé. Ezt
2: mi
3: nem
2: az
3: tudjuk.
2: Egyházláda?
3: Az egyházláda az a eszköz, amiben az úrvacsorára és keresztelésre szolgáló tárgyakat tartják, illetve a textíliákat, a klenódiumokat, tehát az egyházművészeti tárgyakat tartják benne, a liturgikus célra használt tárgyakat.
2: És van olyan tárgy ezek között, amelyik már 300 éves?
3: Sőt, olyan is van, ami majdnem 400 éves.
2: Melyik?
3: Ugye a kis templom előtt a legelső vitrinben, hogy a 17. századi emlékeket állítottunk ki. Ugye a kis templom, a mai kis templom, az általunk ismert kis templom előtt, ott állt legalább egy templom. Ezt a forrásokban sokszor színnek nevezik, tehát feltételezhető, hogy ez egy fa templom volt, egy fából épített ácsolt templom volt, és legalább három egyházművészeti alkotást ismerünk, amit már használtak ebben a templomban. Valószínűleg többet is ismerünk, de háromról egészen biztosan lehet ezt állítani, mert ezeknek a tárgyaknak a testébe van belevésve az, hogy a kis templomba, vagy a kisebbik templomba készültek. Tehát ki lehet zárni azt, hogy a nagy templomból kerültek volna át a kis templomba. Tehát ez egy több mint 300 éves történet, viszont maga az a templom, ami egyben a legöregebb templom a városban, az éppen ebben az évben fogja ünnepelni a 300. évfordulóját, és ezért ez adja az apropót, ez adja a jubileumot.
2: Most akkor nézzük, hogy hogyan is kerül, ugye így van a neve most, hogy kistemplomi ispotályi református egyházközség, ez az ispotály szó, ez hogy is került bele, mert ennek ugye jelentősége van, ha jól sejtem.
3: Az ispotály kórházat jelent, szép régi magyar kifejezés, egy latin eredetű kifejezés. Aki beszél angolul, annak a hospital szó oda csenghet a fülébe. Eredetileg ez a ferences kolostor helyén működött, tehát a mai Dósa-Nádor tér környékén kellene keresni ezt az ispotályt, hogyha valakinek lenne időgépe és visszamenne egészen Mélius Juhász Péter korába, vagy Komáromi Csipkés György korába. De a 18. században már biztos, hogy kint működik a város palánkon kívül, ugye fertőző betegeket is ápolnak itt, és egyszerűen higiéniai okokból, közegészségügyi okokból kitelepítik az ispotályt. Rengeteg járvány volt, és akkor is voltak fertőző betegek, még a járványtól függetlenül is, persze. Tehát ahogy fejlődött a közegészségügyi gondolkodás, rájöttek, hogy nem szabad a templom elé temetkezni. Ugye itt a nagy templom elődje körül is volt temető, egy cinterem, és ott elhantoltak olyan halottakat is, akiknek a temetése még nem volt feltétlenül higiénikus, és abból is kipattanhattak járványok, vagy okozhatott betegségeket. Ugyanez a gondolkodásmód vezetett oda, hogy a belvárosban működő ispotályokat is kitelepítették a külvárosokba. Ez nem egy debreceni dolog, ez Európa szerte így történt. Na most a mi ispotályunk is, a református ispotály is kikerül a palánkon kívülre. Nagyjából ott kellene keresni ezt az ispotályt, ahol most a nagy állomásra befutnak a vonatok. Tehát egy kicsit a nagyállomás épületétől nyugatabbra, ott a Salétrom utcával párhuzamosan, és ehhez nem is kellene időgép, még tudunk beszélgetni olyanokkal, akik jártak oda a templomba, meg azon a környéken laktak, mert ugye a II. Világháború idején kap olyan csúnya bomba találatot az ispotály, meg az ispotályi református templom, ezt le kell bontani. Szerintem meg lehetett volna menteni a templomot, de a háborús károk és az egyház kormányzatnak, meg az államvezetésnek a közös megalkuvása oda vezetett, hogy lebontották azt a templomot, és akkor az ispotályi református gyülekezet, mert ott is működött egy gyülekezet, egyesült a kis templomi gyülekezettel. Ez egyházjogilag az 1970-es évek elején történt meg, tehát egy bő fél százada a kis templomi gyülekezetnek az igazi neve, a hivatalos neve az, hogy kis templom ispotályi református egyházközség, és az első közös lelkipásztor egyébként egyben az utolsó ispotályi lelkipásztor volt, ő Zsíros József, nemrég halt meg, megélte a 100. születésnapját, és egy híres alak volt itt a városban. Na, amíg ő szolgált, addig lehetett igazán beszélni élő ispotályi örökségről, ma inkább a gyülekezetnek a neve tartja fent ezt a tradíciót, illetve rengeteg szép egyházművészeti tárgy és textília van a kis templom birtokában, amik eredetileg az ispotályi voltak.
2: Közben jó nagyokat ugrottunk így időben, de hát kinek a nevéhez, kinek a szívjóságához, az adakozó kedvéhez fűződik egyáltalán, hogy most itt állhat ez a kis templom?
3: Nagyon sok pénzt adtak erre a városnak a módos, gazdag, kereskedői polgárai. A mai kis templomot a 18. század elején építik, 18. század eleji adományokból. Bátori Szabó András az, aki a legnagyobb adományt teszi, a felesége is utána egy nagyobb adományt ad még ehhez. Ugye az ő síremléküket lehet látni a kis templom tornya alatt, hogyha valaki a Piac utca felől megy be a kis templomba, akkor jobb kézre látja rögtön ezt a két síremléket.
2: Ők ennyire módosak voltak?
3: Ők nagyon módosak voltak, tehát tényleg, hogyha lett volna annak idején Forbes lista, akkor ott lettek volna a Forbes listán, a Tiszán túli mindenképpen, de lehet, hogy az országosan is. Ugye hát egy komoly kereskedőváros volt Debrecen.
2: De miért volt számukra ennyire fontos, hogy legyen egy ilyen hely, egy ilyenbe adják a vagyonukat?
3: A testamentum alapján ez két dologra lehet visszavezetni, egyrészt arra, hogy nem voltak gyermekeik, és ezt nem tudták tovább örökíteni, másrészt pedig arra, hogy ennyire sokat köszönhettek az egyháznak, tehát valószínűleg az ő saját életükben a próbatételek során megtapasztalták azt, hogy mennyire fontos az imádság, meg mi is oda támaszt jelenthet a Biblia, meg a lelkipásztorokkal folytatott beszélgetések, és úgy érezték, hogy az egyházra érdemes hagyniuk a vagyonukat. Valószínűleg, hogyha ők nem hagynak ekkora összegeket, mert ez két lépésben történt ez a hagyományozás, akkor a kis templom ma nem lenne ilyen méretű, és nem lenne ilyen magas a tornya, felépült volna itt egy második számú templom egyébként is, tehát szüksége volt a város még egy templomra, az András templomon, tehát a régi nagy templomon kívül, de a Bátori Szabó féle adományozás segítségével léptéket tudtak váltani, és egy országos építészettörténeti léptéken nézve is jelentős templomot tudtak ide emelni.
2: Hogyan változtatta az arculatát ez az épület? Itt látszik rajzokon, fotókon, ábrákon, hogy hogyan változott a külleme ennek az épületnek, mi volt ennek az oka, és egyébként kinek a tervezői munkásságát dicséri az épület?
3: Sajnos azt nem tudjuk biztosan kijelenteni, hogy ki tervezte a kis templomot, de egy Burajner Boldizsár nevű kőműves, pallér volt az, aki építette, és feltételezhető, hogy ő is készítette a terveket. Utána egyébként dolgozott rajta egy tűzvészt követően, még a 18. század elején egy híres pesti barokk építész, Paúr János, de igazán azok az építészek a nevezetesek, akik a 19. században átépítették, vagy újraépítették volna is. A 19. századi építéstörténeti fejezetben találunk olyan neveket, akikkel mindenki tisztában van Magyarországon, akiket egy kicsit is érdekel az építészettörténet. Ybl Miklósról van szó, Szkalnyicki Antalról van szó, aki ugye a Csokonai Színházat is tervezte, meg az emlékkertet itt a Nagy Templom és a Kollégium között, illetve maga Feszül Frigyes, a legfontosabb magyar romantikus építész, a Vigadó építésze is készített tervet a kis templomhoz. Ezek nem valósultak meg, és én hajlok arra, hogy jobb, hogy nem valósultak meg, mert akkor elveszítettük volna ezt az Ódon templomot, ezt a mai kis templomot, ami a régi Debrecennek őrzi a levegőjét, a hangulatát még a 21. században is. De annak ellenére, hogy nem valósultak meg ezek a nagyon nívós építészek által készített tervek, sok változáson esett át azért ez a templom. Ez egy barokk templom volt eredetileg, ugye erről a berendezése árulkodik többek között, mind a mai napig. A karzat, meg a Mózes szék különösen szép. szép barokk alkotások, és aztán 1876-ban, tehát pont 150 éves korában a templomon egy nagyon komoly restaurálást végeztek el, és akkor kapta ezt a mai romantikus, középkorias arculatát. Tehát a rózsaablakok, a négykaríos motivumokkal akkor kerültek például a bejáratok fölé, akkor került be az orgona, és akkor cserélték meg a bejárati irányokat, ugye addig hátulról a külső vásártér irányából közelítették meg a kis templomot a hívek. Na most ebbe a régi fő bejárati tengelybe került bele az orgona, és akkor lett a fő bejárati tengely az általunk már megszokott torony alatti bejáratnak a tengelye, és hát azért is gondolhatja azt mondjuk egy történelem iránt érdeklődő gyermek, hogy ez egy középkori templom, mert hogy 1907-ben a barokkos toronysisakját, hagymai domú toronysisakját is elveszíti a templom, és utána pedig bástyaszerűen alakítják ki a torony tetejét, és emiatt egy kicsit olyan hangulatot áraszt, mint egy angol romantikus várnak a bástyája, maga a torony, és ez a több lépésben történt változás sorozat, ez oda vezetett, hogy a barokk templom ma már csak úgy részben barokk hangulatú, részben pedig ezt a középkorias hangulatot, ezt a romantikus hangulatot árasztja.
2: Igen, meg hát praktikusabb is, meg gondolom, hogy ez a sisak, ez nagyon drága volt.
3: Biztos, hogy drága volt, mert 1907-ben úgy döntenek, hogy nem építenek egy újat, hanem egy egyszerűbb megoldást választanak, valamennyire díszes, de lehet látni, hogy mintha egy nagy bástya lenne, aminek a négy sarkán van négy kisebb bástya, de ehhez nem kellett komolyabb ácsmunkát végezni. Tehát nem kapott új toronysisakot akkor. Most a polgármester hivatal tervtárából át tudtunk kérni egy 1907-es tervet, amin olvasható, hogy ezt idéglenesnek szánták, ezt a bástyás megoldást. Tehát az a csonka templom, ami számunkra annyira ismerős, ez eredetileg egy idéglenes megoldásnak volt az eredménye, és ők úgy voltak vele, a debreceni egyház kormányzók úgy gondolkodtak, hogy amikor majd összegyűlik a pénz, akkor újra lesz toronysisakja ennek a templomnak. De nem gyűlt össze elég pénz, aztán jött ugye az államszocializmus, és ma már talán furcsa is lenne, hogyha lenne újra sisakja a csonka templomnak.

0: Bocsánat, megakadt a szemem egy, hát akvarell?
1: Az akvarellek az 1840-es és 70-es évek között készültek. Ekkor volt az az időszak, amikor volt is valamennyi pénze a debreceni egyházvezetésnek, meg a kis templomi gyülekezetnek, és elég öregnek érezték a templomot ahhoz, hogy vagy nagyon gyökeresen megújítsák, kidészítsék, vagy pedig akár egy újat építsenek helyette. Végül nem volt annyi pénzük, mint amennyire Ybl Miklós és Skalnicki Antal vagy Feszül Frigyes megújította volna, de nagyon komoly építészeket kértek fel arra, hogy tervezzenek, sőt tervpályázat is volt. Ezek mind-mind mentek végül a papírkosárba, nem szerződtek ezekkel az építészekkel végül a kivitelezésre, hanem egy Gály József nevű debreceni helyi építőmester készítette el a ma ismert kis templomnak a felújítási tervét. Tehát ő is elég sokat alakított rajta, de ez egy sokkal költséghatékonyabb, egyszerűbb terv volt, mint a híres pesti építészeknek az elképzelései.
2: Az elmúlt percekben Tóth Emes összeállítását hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Rómában járt a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet végzős évfolyama. A diákokat Erasmus mobilitás keretében a Római Valdens Teológiai Fakultás fogadta, ahol mind az azt megelőző online előadáson, mind a helyszínen a valdensek történetéről és jelenéről hallhattak az évfolyam tagjai. Emellett a tanulmányi útnak köszönhetően számos olyan érdekes helyszínt is megtekinthettek, amelyek tanulmányaik során már szóba kerültek, így az elméleti ismereteket személyes élményekkel is kiegészíthették. A római tanulmányútról Balogh Zoltán 6 éves teológiai hallgatót kérdeztük, a riporter Palkó Hanna.
2: Mi volt a tanulmányi kirándulás legfőbb célja, és miért éppen Rómára esett a választásotok?
3: Az Erasmus program keretén belül lehetőségünk van egy hetes mobilitási tanulmányi útra, és az egyik cél az volt, hogy nem csak még jobban összekovácsolódjunk, mint évfolyam, hanem hogy olyan dolgokat is láthassunk, amiről esetleg egyháztörténet órán vagy más órán tanultunk. Azért esett pont Rómára a választás, mert Róma a kereszténység bölcsője, és olyan épületek maradtak fent, amelyekről tanultunk, és most látni és azokban sétálni teljesen más tapasztalat lehetett.
2: Milyen helyszínek vagy történelmi emlékek szerepeltek a programban, és ezek hogyan gazdagították a hallgatók teológiai ismereteit a tantermi tanuláshoz képest?
3: A programunk elég sűrű volt, de mégis változatos. Jártunk a Vatikáni Múzeumban, a Kolosseumban, a Szent Péter Bazilikában, a Fórum Románumon, voltunk a Kallixtus katakombákban, sőt még kiléptünk Rómából is, és elmentünk Tivoliba, ahol Hadrianus császár villájában is járhattunk, és az ő gyönyörű kertjében, ahol szebbnél szebb szökőkutak vannak, és úgy gondolom, hogy ezekről tanulni teljesen más, de amikor az ember ott jár, és újra átgondolja azt, amiről tanult, akkor teljesen másképp elevenednek meg a dolgok. Például a Kolosseumban járni és arról tanulni itt a teológia falain belül teljesen más. Itt olyan volt, mintha megelevenedtek volna előttünk a harcok.
2: És te, mint 6 éves teológiai hallgató, mint végzős hallgató, mit gondolsz, hogy mennyire fontos az, hogy a leendő lelkipásztorok más felekezetek vagy egyházi hagyományok örökségével is személyesen találkozzanak?
3: Úgy gondolom, hogy ez számunkra, főleg erdélyi keresztények számára nagyon fontos. Az egyik célja a tanulmányi útunknak az volt, hogy találkoztunk Lothar Vogel professzor úrral, a Római Valdens Teológia egyháztörténeti tanárával, aki a valdensekről tanított bennünket egy keveset, valamint arról beszélt, hogy milyen az élet az ottani valdens teológián, és azt látni, hogy mik a hasonlóságok, mik a különbözőségek, valamint megtapasztalni azt, hogy mégis mindezek ellenére ugyanazt az Istent szolgáljuk, úgy gondolom, hogy ennél szebb nincs is. Valamint azt kiemelném még, hogy az első 2 nap egy ottani katolikus teológus volt az idegenvezetőnk, és az ő gondolatait hallani, azt, hogy ő hogy éli meg a hitét, és a kötetlen beszélgetések, amelyek kialakultak, azok mind-mind építő jellegek voltak, és úgy gondolom, hogy az ökumenizmust fenntartani, az nagyon fontos számunkra, a jövendőbeli lelkészek számára.
2: Volt-e olyan pillanat vagy helyszín, amely különösen mély benyomást tett rátok?
3: Nehéz lenne kiemelni egyet, de ha mégis, akkor a Kallixtus katakombákat emelném ki, hiszen amikor az ember beír arra a nagy zöld területre, akkor tele van szemnészebb fákkal és virágokkal, de amikor lemegy a föld alá, ahol egy 4 szintes, körülbelül 20 kilométer hosszú sírhelyekkel teli labirintusba ér, hogy így fogalmazzak, akkor az teljesen megváltoztatja a hangulatot. Érdekesség, hogy a látogatók az egész terület 2%-át látogathatják csak meg, de ez mégis akkora hatást gyakorol az emberre, hiszen arról hallani, hogy több mint 330 ezer keresztényt temettek ott el, az úgy gondolom, hogy ott és akkor, valamint a jövőben is ez egy olyan pillanat, amire vissza fogunk gondolni, és megtapasztalhatjuk azt, hogy bár voltak harcok, voltak háborúk, mégis a keresztények összetartottak, és egy nagy sírhelybe temetkeztek.
2: Milyen lelki vagy közösségi hozadéka lehet egy ilyen közös utazásnak a végzős évfolyam számára, mit gondolsz?
3: A hatodéven mi nem csak a teológián vagyunk, hiszen nekünk gyülekezeti gyakorlatunk is van, úgyhogy nem a teljes évet töltjük el együtt, mint közösség, úgyhogy ez az egyhetes tanulmányi út nagyon jó lehetőség volt arra, hogy nem csak különböző épületeket látogassunk, meg nem csak új információkat halljunk és tanuljunk, hanem arra is, hogy beszélgessünk, emlékeket idézzünk fel, nosztalgiázzunk, humoros történetek hangzottak el, és félig viccesen elhangzott az is, hogy majd a 10 éves találkozón Rómába találkozunk, aztán kiderül, mi lesz, de hát, ha így alakul.
2: Mit tanított nektek ez az út a szolgálattal, az egyházzal vagy a hivatással kapcsolatban?
3: Úgy gondolom, hogy azt látni ott, hogy a rómaiak háborúk, nehézségek ellenére több mint 1000 éven keresztül nem csak építkeztek, hanem a következő generációk mindazt megpróbálták megőrizni azért, hogy a jelenlegi látogatók is mind láthassák. Én is úgy gondolom, hogy azt a hitet, amit a jó Istentől kaptunk, azt nekünk is meg kell őriznünk, valamint azt a hivatást, amire ő elhívott, azt a lehető legjobb tudásunk és lelkiismeretünk szerint kell végeznünk, és hiába lesznek nehézségek, akkor is tudjuk elmondani, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.
2: Amen. Legyen így. Történelmi vagy egyháztörténelmi szempontból van-e annak különös jelentősége, hogy Rómát választottátok helyszínnek?
3: Úgy gondolom, aki szereti a történelmet, vagy az egyház történetet, annak Róma és környéke az egy kész aranybánya. Erről személyesen is tudok nyilatkozni, mert már gyerekkorom óta nagyon szeretem a történelmet, úgyhogy eljutni Rómába ez régi vágyam, és most bejárni ezeket az épületeket, az idegenvezető által hallott információkon keresztül teljesen más fényben látok egy-két dolgot, például nem tudtam soha elképzelni, bár láttam videókat, hogy a Kolosseumban hogy is jöttek fel mondjuk a föld alól az állatok, vagy hogyan nyitották fel a csapóajtókat, vagy például Hadrianus császárnál, mivel ő eléggé igényes volt, és nem szerette volna azt, hogy a vendégei lássák, hogy rabszolgái vannak, ezért a föld alatt járatokat épített, és a rabszolgák ott főztek, onnan jöttek fel, úgyhogy ezeket látni és ott járni, ez egy tényleg felejthetetlen tapasztalat számomra.
1: Az elmúlt percekben Balogh Zoltánt, 6 éves teológiai hallgatót hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.

0: 15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Bizakodásra ad okot az éjszakai fordulat a paksi atomerőműnél, miután kett hajnalra néhány centiméterrel megemelkedett a Duna vízszintje. Magyar Péter miniszterelnök tájékoztatása szerint éjszaka alig pár milliméter hiányzott a teljes lekapcsoláshoz, ám a kritikus pillanatban megfordult az apadás. A kormányfő köszönetét fejezte ki a példátlan nemzeti összefogásért, a lakosságnak és a nagyfogyasztóknak pedig az eddigi energia megtakarításért. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a legnehezebb napok még előttünk állnak, ezért a következő napokban is érdemes továbbra is spórolni az árammal. Országos ellenőrzési program indult augusztus 1-től az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László bejelentése szerint. A hatóságok a helyszínen vetik össze az engedélyeket a tényleges működéssel, kiterjedve a kapacitásokra, a kibocsátásokra, a vízhasználatra és a hulladékgazdálkodásra. A vizsgálat során indokolt esetben mintavételre és laboratóriumi elemzésre is sor kerül, súlyos jogsértés esetén pedig azonnali intézkedést hajtanak végre. Az NMHH Internet Hotline jogsegély szolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány szakemberei 4 ingyenes lelki segédanyagot készítettek az online visszaélések áldozatai számára. A kiadványok bemutatják a traumát követő természetes lelki reakciókat, a teendőket és a segítségkérési lehetőségeket. Az anyagok olyan nehéz élethelyzetekben nyújtanak támaszt, mint az intim képekkel vagy online pénzügyi csalással kapcsolatos ügyek, valamint a kiskorúakat érintő esetek. A segédanyagok már ingyenesen elérhetők az Internet Hotline weboldalán. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálat Radírozzuk ki a különbségeket című kampányában, hogy támogassa a nehéz helyzetben lévő családok iskola kezdését. A szervezet augusztus 10-ig várja az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket és írószereket az országos gyűjtőpontjain. Emellett augusztus 2. hetében több magyarországi város áruházaiban is szerveznek helyszíni tanszergyűjtést az adományozók számára. A program pénzbeli adományokkal is támogatható a honlapon átutalással, vagy a 1358-as adományvonal hívásával, illetve SMS küldésével. A szeretett szolgálat hangsúlyozta, hogy a felajánlott felszerelések esélyt teremtenek a hátrányos helyzetű gyerekeknek a boldog tanévkezdéshez. Október 22-től az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának honlapján megkezdődik az egykori ügynökakták nyilvánosságra hozatala. A jogszabály tervezet szerint az év végéig folyamatosan kerülnek fel a dokumentumok, külön figyelembe véve az áldozatok védelmét és a személyes adatok korlátozását. A folyamat hátteréről és menetrendjéről a parlament mellett a levéltár vezetői is egyeztettek, tisztázva az adatok hiányosságait is. Közel 1000 gyermek kezdhette meg a kikapcsolódást Miskolc önkormányzatának nyári táboraiban a Borsodabolyi-Zemplénvár megyei székhelyen és a Balatonnál. Hétfőn elindult Miskolc hagyományos testvérvárosi nyári tábora Balatonmária fürdőn, ahol a helyi diákok mellett 7 ország fiataljai találkoznak. Ezzel párhuzamosan elkezdték a 3. turnust a perecesi miskolci nyári napközis táborban is a 6 és 13 év közötti korosztály számára. A Miskolci önkormányzat már 1964 óta segít a családoknak a napközbeni felügyelet megoldásában. Hétfőtől péntekig változatos szabadtéri programokat kínálnak. Második világháborús páncéltörő gránátot fordított ki a földből egy munkagép a Szimbiózis Alapítvány Miskolci Baráthegyi Majorságában. A készülő tanösvény földmunkái során történt az eset. A helyszínre kiérkező rendőrjárőr értesítette a Magyar Honvédség tűzszerész ezredét, akik biztonságosan átvizsgálták, kiemelték és elszállították a robbanótestet. Mivel a környék a diósgyőri acélművek egykori bombázásai miatt érintett terület volt, A tűzszerészek a környező területet is alaposan átvizsgálták. Az alapítvány köszönetét fejezte ki a rendőröknek és a honvédség szakembereinek a gyors, professzionális és magas színvonalú munkáért.
0: Az időjárásról.
1: Csak gomoly felhők fordulhatnak elő az égen, csapadék nem valószínű, egyes helyeken megélénkül a déli szél, keleten azonban inkább mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 41 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Találd meg a küldetésed. Azért jelentem meg neked, hogy terjesztője és tanulja légy annak, amit láttál. Apostolok cselekedetei 26. fejezet 16-os vers. A baseballban az elkapójátékos megpróbálja elterelni az ütőjátékos figyelmét. Egy alkalommal, amikor Yogi Berra volt az elkapó, Hank Aaron állt fel ütni. Yogi rákezdte. Hank, rossz irányba néz a felirat az ütődön. Magad felé kellene fordítanod. Majd így folytatta. Jobban tennéd, ha ellenőriznéd. Hank egy szót sem szólt. A következő dobásnál kiütötte a stadionból a labdát, majd miután körbefutotta a bázisokat, visszaérve ránézett Yogi Berrára, és ezt mondta. Nem olvasgatni jöttem, hanem győzni. Nagyon fontos, hogy tudd, miért vagy itt, és ne hagyd, hogy bárki is lebeszéljen az elhívásodról vagy a küldetésedről. Ma sokan mondogatják, hogy keresik önmagukat. Az ilyesfajta keresésnek semmi értelme, ahogy egy lelkipásztor fogalmaz, ha nem tudod, ki vagy, honnan tudod, mit keres? És honnan tudnád, hogy megtaláltad, ha egyszer azt sem tudod, mit keresel? Egy kenyérpirító sosem találja meg önmagát. Egy kenyérpirítónak egyszerűen azt kell tennie, amire a gyártó szánta. Pálnak természetfeletti találkozásban volt része a damaszkuszi úton, amikor ezt mondta neki Krisztus. Azért jelentem meg neked, hogy terjesztője és tanulja légy annak, amit láttál, és amit majd még ezután fogsz látni. Ha rá akarsz találni a küldetésedre, Istentől indulj ki. Ő alkotott és váltott meg téged, neki van terve az életeddel, és ő fogja azt kijelenteni neked. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: stratégiai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, ez a Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni magazin műsora. A szerkesztő műsorvezetőt Bódis Attilát hallják. Augusztus 4-én a domonkosok Dominikák ünneplik névnapjukat, köszöntjük őket és köszöntünk mindenkit, aki valamilyen okból ünnepel ma. Most pedig következzen a mai Svéd asztal kínálata. Első óránkban először dr. Tordai Attila Árpáddal, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatójával a nyári vérellátás biztosításáról beszélgetünk.
2: A nyári időszakban valamivel nehezebb a folyamatos vérkészítmény ellátásnak a biztosítása. Tudnunk kell, hogy ez a rendszer egy rendkívül dinamikus rendszer. Folyamatos donor segítségre, donor megjelenésre van szükség ahhoz, hogy ezeket a vérkészítményeket biztosítani tudjuk a kórházak részére. Maga a készlet az érdemben azért nem csökken, mert a készletgazdálkodás kapcsán igyekszik az OVS arra törekedni, hogy a biztonságos tartalék azért meglegyen, az igények is valamennyire csökkennek, de ebben az időszakban mindig szoktunk aktívan kampányolni, hogy a donorok, akik tudnak és akik megtehetik, azok jöjjenek kicsit hangsúlyosabban ebben az időszakban, hiszen rengeteg donor nem tud jönni, mert elutaznak vagy szabadságon vannak, és ezért van ez a nehézség ebben az július-augusztus időszakban, ez évek óta mindig így van, ez az év sem kivétel ez alól.
1: Ezt követően pedig a Vizsai Biblia ünnepről készített összeállításunkat hallgathatják meg.
3: Valóban településünk hírnevét az adja, hogy az első magyar nyelvű szentírás 1590. július 20-án településünkön született meg. Károly Gáspár és fordító társainak sok évtizedes munkái itt koronázódott meg, amikor másfél év nyomtatása Manskovics Bálint és a helyi patronus főúrnak, Rákóczi Zsigmondnak a támogatásával sikerre vitték a Biblia ügyét. Ez művődés történetileg is egy mérföldkő, a Biblia misszió terén is, és a későbbi Biblia fordítások terén is egy óriási hatás történettel rendelkező alkotás. Másrészt az anyanyelvművelésnek is egy óriási jelentőségű mérföldkő. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy nem csak mint kultúrkincs, nem csak mint hitéleti becseskincs, de mint műkincs is egészen különleges reneszánsz alkotás a Vizsai Biblia. Nagyon kevés maradt fenn belőle, az eredeti 800 példányból 54 példány, és a Vizsai példány példázza a legjobban azt a sorshelyzetet, hogy értékeink el tudnak veszni, ha nem becsüljük meg őket.
1: Ez tehát a mai Svéd asztal kínálata 4 óráig. Tartsanak velünk!
4: Tess

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, nyáron gyakran tapasztalt jelenség, hogy a megszokott hétköznapokat hátrahagyva a véradási kedv is alább hagy, pedig nyáron ugyanakkora szükség van a véradásra, mint az év bármely szakaszában. Hetente 1600-1800 önkéntes véradó adományával tartható fenn a stabil ellátás. A részletekről dr. Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója számol be rádiónk. A riporter Sütő Dávid Pelé.
2: A nyári időszakban valamivel nehezebb a folyamatos vérkészítmény ellátásnak a biztosítása. Tudnunk kell, hogy ez a rendszer egy rendkívül dinamikus rendszer. Folyamatos donor segítségre, donor megjelenésre van szükség ahhoz, hogy ezeket a vérkészítményeket biztosítani tudjuk a kórházak részére. Maga a készlet az érdemben azért nem csökken, mert a készletgazdálkodás kapcsán igyekszik az OVS arra törekedni, hogy a biztonságos tartalék azért meglegyen. Az igények is valamennyire csökkennek, de ebben az időszakban mindig szoktunk aktívan kampányolni, hogy a donorok, akik tudnak és akik megtehetik, azok jöjjenek kicsit hangsúlyosabban ebben az időszakban, hiszen rengeteg donor nem tud jönni, mert elutaznak vagy szabadságon vannak, és ezért van ez a nehézség ebben a július-augusztusi időszakban. Ez évek óta mindig így van, ez az év sem kivétel ez alól.
3: Az OVS az hogyan, kiknek, mire biztosítja a vért, tehát úgymond mire is gyűjtik a vért, kiket szolgálnak ki vele?
2: Beszéltünk arról, hogy mennyi a napi vérigény, az egész országos adatot tudom mondani, ez kb. 1500-1600 vörös vérsejt koncentrátum egység vér, egy egység az 500 ml vérből tisztított, elválasztott vörös vérsejt koncentrációt értünk. Ez az országos mennyiség éves szinten akkor egy olyan 350 ezer körüli mennyiséggé szorzódik föl, kb. 200-220 munkanapot számolva. Tehát ezek a munkanapi igények. A hétvégén ott nyilván csak a sürgősségi igény merül fel. Maga az, hogy mire van itt szükség, a teljes vérből, amit a donoroktól leveszünk, három fő komponens készül a vérellátó szolgálatnak a vérkészítmény előállító egységeiben. Az első és legfontosabb és leggyakrabban említett készítmény az a vörös vérsejt koncentrátum. Ez körülbelül kétszeres sűrűségre van bekoncentrálva a donornak az összes, gyakorlatilag az összes vörös vérsejtje, tehát egy ilyen sűrítményt képzeljünk el, ami arra szolgál, hogy azoknak a betegeknek, akiknek a vörös vérsejt mennyisége egy kritikus szint alá csökken, azoknak ezt átmenetileg pótolja. 35 napig áll el egy ilyen készítmény, gyakorlatilag ennyi ideig marad a szervezetben is, hát oxigénszállító kapacitásként ez a beadott vörösvérsejt, és ezek a számok a vörösvérsejt koncentrátumra vonatkoznak, amit mondtam. A második fő komponensünk, amit a teljes vérből előállítunk, az a véralvadást elősegítő készítmény, ez egy másik pici sejtféleségnek a koncentrátuma szintén, amit úgy hívunk idegen szóval, hogy trombocita vagy vérlemezke. Ez a készítmény akkor kell, hogyha egy betegnek ebből a sejtfajtából van hiánya, és ez a sejtfajta hiány, ez jellemzően vérzékenységgel jár, vérzés veszéllyel jár. Hogyha ez is egy kritikus szint alá csökken, akkor ezzel a készítménnyel lehet ezt a vérzés veszélyt csökkenteni vagy megszüntetni. A harmadik készítményünk az pedig a vérplazma. Ez egy olyan oldat, nagyjából ilyen húsleveshez hasonlítható, amiben már a sejtek nincsenek benne, vagy csak nagyon kis mennyiségben vannak benne, viszont rengeteg olyan érdekes fehérje molekula van, ami szintén bizonyos kórképekben elengedhetetlen. Ezt is használjuk terápiás célra, de ezt már jóval kisebb mennyiségben, tehát számban, számszerűen ebből a plazma mennyiségből hát elenyésző az a darabszám, amit a kórházok számára biztosítunk. Ennek a plazmának a sorsa, ugye minden donorból keletkezik egy ilyen plazma minta is, ennek a sorsa aztán olyan irányba kanyarodik azoknak a plazma mintáknak, amelyeket nem használnak fel a kórházak, és nem is adunk ki. Ezek aztán ipari célra lesznek hasznosítva, ahol ipari körülmények között fehérjéket tisztítanak ebből a plazmából, és ebből állítanak elő fontos, életfontosságú gyógyszereket.
3: Miskolcon hol, mikor lehet vért adni, a miskolciak hogyan tudnak hozzájárulni a vérkészlet növekedéséhez?
2: Az Országos Vérellátószolgálat területi bontásban látja el a feladatait, és van egy miskolci területi vérellátóközpontunk, ami a hét mindennapján munkanapon nyitva tart, és munkaidőben egy fix helyen várja a donorokat. Ez egy előre kialakított olyan hely, ahol minden előzetes vizsgálat és maga a véradás folyamata is kényelmesen és szakszerűen meg tud történni. Emellett előfordulnak kiszállásos események, ezek eseti jelenléttel járnak, és oda is lehet menni. Most azt hiszem egy eszemlét, egy tiszaújvárosi esemény, ami mostanában lesz, de igazából a konkrétumokkal kapcsolatban inkább a honlap felé irányítanám az érdeklődőket, hogy azt nézzék meg, a honlap az nagyon gondosan és nagyon precízen van vezetve. Ott egyértelműen fel vannak tüntetve a helyszínek, az időpontok, sőt még konkrét időpontot is lehet foglalni a honlapon keresztül, ami kicsit megkönnyíti a folyamatot, és hát egy biztos konkrétumot ad a donor kezébe. Tehát alapvetően a miskolciak azért ebbe a területi vérellátóközpontba tudnak menni teljesen rugalmas időkeretben, nagyjából ezt tudom mondani. Tényleg a kisebb helyszínekkel kapcsolatban a Vöröskereszttel együttműködve szervezzük ezeket. Ezek a Vöröskereszt honlapján is megtalálhatók, ezek az események vagy lehetőségek, és az OVS honlapján ugyanúgy ovs.hu honlapon.
3: Kik és hogyan adhatnak vért, mik a véradás szabályai?
2: Az egyik az egy életkori korlát, van egy alsó életkori korlátunk, az 18 évet, betöltött 18 éves, tehát a legfiatalabb donorunknak is be kell, hogy töltse a 18. évét. Van a felső, az 65 jelenleg, 65 éves kortól már egy picit el tudunk térni, a 18-tól attól sajnos nem, tehát egy 17,5 éves fiatal az még nem adhat sajnos vért, ebben nem vehet részt ebben a folyamatban. Ez egy fontos kritérium. A másik számszerű kritérium az a testsúly. Egy 50 kilónál könnyebb személy nem adhat vért, mert a levett fél literes vér elvétele egy ilyen kis szervezetet, kis testű szervezetet sokkal jobban megterhel. Ez a kötöttség, ez a donorok egészségét és a donorok védelmét szolgálja. Tehát tényleg egy ilyen kisebb embernél ez a hányad arányaiban ez jóval nagyobb, és ez már veszélyezteti őt. Ezen kívül számos egészségességgel kapcsolatos kritériumnak kell megfelelni, amiket nem fogok tudni felsorolni. Itt megint azt ajánlom, hogyha valaki előre fel akar készülni, akkor a honlapon megtalálható az a kérdőív, amit ki kell töltenie nyilatkozatszerűen. Gyakorlatilag a saját egészségével kapcsolatban kell nyilatkozatokat is tennie, ami azt is szolgálja egyben, hogy a saját egészségét gondolja át valaki, és foglalkozzon a saját egészségével. Ez megtörtént, akkor azzal a saját egészségmegőrzését is elősegíti. Fertőző betegségek elleni veszélyt szolgálják ezek a kötöttségek, vannak gyógyszerszedéssel kapcsolatos kötöttségek, betegségekkel kapcsolatos kötöttségek, amik nem teszik lehetővé a véradást. Elég sok ilyen van, több, inkább 50-es nagyságrendben vannak azok a kritériumok, amik a donornak az esetleges kizárását eredményezhetik.
3: Mennyi embertársunknak, kiknek tudunk segíteni a véradással, illetve úgymond a saját szervezetünknek esetlegesen miért jó, miért hasznos, hogyha elmegyünk vért adni?
2: Az a szlogen az OVS-nek, hogy adj vért, és ezzel akár megmenthetsz három életet is. Ez visszautal arra a hármas tagozódásra, amit az előbb részleteztem a készítményekkel kapcsolatban. Tehát egyetlen egy leadott vérmintából, egy 500 ml-es teljes vérmintából, ugye három hasznos készítmény származik. Előfordulhat, hogy ez a három készítmény akár három különböző betegnek kerül beadásra, akik mindegyike súlyos állapotban van, és jelentős, akár életmentő segítséget is jelenthet ez a vérkészítmény.

0: törődést is. Egyrészt bizonyos vizsgálatok is végződnek a donor részére ennek a véradási eseménynek a kapcsán. Megmérik ott a vérnyomását, megmérik azt, hogy van-e elég vére. Igen, hát azt nem mondtam a kizárási kritériumok között, hogyha valakinek túl kevés a vére, tehát ezt úgy hívjuk, hogy a vérszegénység, akkor se adhat vért, ez elég logikus. Egy ilyen mérés ott történik is a helyszínen. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy az egészség, saját egészség tudatosság, a saját egészség megőrzése területén származik szerintem előnye a donorok számára. Ő is érezheti úgy, hogy átment egy szűrőn, egészségesnek bizonyult és képesnek bizonyult arra, hogy ezt végigcsinálhassa, ezt a folyamatot. Persze a vére is így felfrissül, erre így én túl sok természettudományos bizonyítékot nem olvastam, de tényleg mondják az emberek, hogy jobban érzik magukat pszichésen, lelkileg. A szervezet nagyon könnyen képes egy ilyen körülbelül 10%-os vérveszteséget pótolni. Persze folyadékbevitellel magát a folyadékveszteséget hamar lehet pótolni. A sejteket is szépen újra gyártja a szervezet, megvan neki ez a képessége. Tehát összességében a segítő szándékot és az egészségtudatossággal, egészségi állapottal való foglalkozást szoktuk két nagyon fontos olyan hozadéknak említeni, ami a donorok részére is előnyt jelent ebben a folyamatban.
1: És ha már a folyamatról szó volt, akkor mutassuk be, hogyan zajlik ez a folyamat. Itt már részleteiben azért hallhattunk egy-két dolgot, hogy mennyit vesznek le, mennyi idő alatt, de mégis összességében hogyan zajlik ez a folyamat, mutassuk be.
0: Tehát megjelenik a donor a helyszínen, ami ugye lehet ez a fix helyszín, amit mondjuk mondtam, ezt a Miskolci területi vérlátóközpontot kórháznál, és akkor először jön az adminisztratív lépéssorozat, a donornak igazolnia kell magát, ezeket jelenleg még sajnos papír alapú eredeti dokumentumokkal kéri a rendszer, tehát ezekre szükség van, ezekre a dokumentumokra, sajnos azok nélkül nem megy. Aztán elindul ez a vizsgálati folyamat, ugye ki kell ezt a nyilatkozatot tölteni, nyilatkoznia kell a betegségekről, gyógyszerszedésről és a többi, ezek fenn vannak a honlapon, ez a nyomtatvány, ezt meg lehet előre nézni. Utána hemoglobin szintmérés történik újbegyszúrásból, annak azonnal megvan az eredménye, tehát az megint egy ilyen szűrő jellegű dolog. Vérnyomásmérés is egy donor kivizsgáló orvossal megvalósul egy találkozó, egy interjú, egy beszélgetés, ott tényleg kérdéseket is lehet feltenni, és ilyen szempontból ez egy lehetőség arra, hogy tisztázódjanak esetleg problémák. Utána megkezdődik a véradás, ami hát ezt a szúrásos dolgot jelenti. Ez a véradóknak lehet nehéz, vannak emberek, akiknek ez probléma, egy kicsit nagyobb kihívás, hogy ezt jól kibírják. Ugye a könyökvénából tű beszúrásával indul el a vérnek a levétele ebbe a műanyag szerelékbe. Ez egy 10-15-20-25 perces folyamat, kicsit változó, hogy kinek milyen gyorsan sikerül. A véradás közben egy viszonylag kényelmes ágyon fekszik a donor, hogyha bármire szüksége van, akkor a kollégák segítenek neki, és akkor közben a vér gyűlik ebben a műanyag szerelékben, ebben a zsákban, a közben folyamatosan keveredik, hogy nehogy beavadjon egy ilyen kis billegő tárcácskán, és hogyha ez megvan, akkor utána kihúzásra kerül a tű a könyökvénából, és bízunk abba, hogy különösebb megrázkódtatás nélkül a donor fel tud ülni az ágyból, és nem szédül meg, előfordul valakivel, hogy egy kicsit megszédül, akkor egy kicsit várnia kell, és utána még kap utalványt is, egy kis ilyen frissítőt, meg ilyen kis hát energiapótló, tudom, valami kis süteményféleséget, de igaziból az a típusú költségtérítés még ebben a folyamatban nem szerepel, mint ami a plazmaadásnál már szerepel. Tehát ez egy önkéntes és térítésmentes folyamat hivatalosan.
1: És hát még egy fontos dolog van, az irányított véradás. Erről mit tud mondani a miskolciaknak, mi is pontosan ez az irányított véradás, hogyan lehet ezt csinálni?
0: Az irányított véradás rendszer régóta működik az OVS-nél, de körülbelül 3 éve történt egy újítás, ami most már tényleg hatékonyabbá és értelmesebbé teszi a rendszert. Jelen pillanatban, ha valakinek van olyan ismerőse, aki tervezett műtét kapcsán vérkészítmény igényt jelentő műtétre készül, vagy műtétre készítik elő, akkor mindösszesen annyi a tendője a véradást szándékozó donor jelöltnek, hogy amikor megérkezik, akkor ennek a

0: betegnek a nevét és a tajszámát kell bediktálni az adatrögzítés kapcsán. Ez az információ az ő neve mellett, tehát a donor neve mellett rögzítésre kell a számítógépes rendszerünkben, és amikor vérkészítmény biztosítást végez az OVS ennek a betegnek a részére, akkor ebben a számítógépes rendszerben látszani fog, hogy az ő irányába irányított véradás történt, és ezzel hát azt tudom mondani, hogy ez egy ilyen bónuszpontot, egy ilyen kis smiley-t kap, ez a ugye idegen szó a recipiens, aki majd meg fogja kapni a vérkészítményeket. Tehát ő egy ilyen, hát a készítmény allokációnál, a készítmény besorolásnál egy pici előnyt fog élvezni a rendszerünkben. Ami könnyítés 3 éve bevezetésre került, az, hogy ennek semmilyen területi kötöttsége nincsen, tehát egy Miskolcon élő rokon, akár egy zalaegerszegi beteg részére is adhat irányított vérmintát, tehát történhet irányított donáció egy távol levő beteg részére is, és a vércsoportnak sem kell azonosnak lenni, meg nem kell stimmelőnek lenni, nem kell kompatibilisnek lenni, mert amikor a készítményeket odasoroljuk, akkor figyelembe tudjuk venni általánosságban a vérkészlet javító jellegét ennek a donációnak. Tehát gyakorlatilag bárki részére tud irányított véradással vért adni, és amikor ez beadásra kerül, akkor még egy értesítés is, vagy elvitelre kerül, akkor értesítést is küld a rendszerünk a donor részére, hogy sikeresen megtörtént a készítmény felhasználása. Tehát ez egy jó célzott támogatás, ha valakinek van tudomása ilyen igényről. Jelenleg körülbelül az összes donációnak most már megközelíti a 10%-át az irányított, tehát ez egy fontos lába a rendszernek, ez egy fontos sajátossága a rendszernek, szóval ezt tudom ajánlani mindenkinek.
1: Kedves hallgatóink, dr. Tordai Attila Árpáddal, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatójával, Sütő Dávid pedig beszélgetett a nyári vérellátás biztosításáról.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Vizsói Biblia megjelenésének 436. évfordulóját ünnepelték Vizsóiban, igehirdetéssel, hálaadó műsorral, miniszteri megemlékezéssel és színpadi előadással emlékeztek a helybeliek és meghívott vendégeik a jeles alkalomra. Az első teljes magyar nyelvű bibliafordítás 1590. július 20-án Vizsolyban látott napvilágot. A fordítást irányító református Esperesről, Gönczi lelkipásztorról, Károlyi vagy Károlyi Gáspárról, Károlyi Bibliának is nevezik. Ez a könyv a legrégibb, fennmaradt és ma is használt teljes szövegű, magyar nyelvre lefordított szentírás. A Biblia fordítás 2015. januárjában bekerült a Hungarikum.

0: Ünnepre hív a harangszó Vizsolyban 436 évvel ezelőtt, 1590. július 20-án fejeződött be az első magyar nyelvű Biblia nyomtatása. Ennek az egyházban és a magyar történelemben betöltött szerepéről beszélt az Európa Rádiónak Kovács Zsolt Levente, vizsolyi lelkipásztor.
1: Valóban településünk hírnevét az adja, hogy az első magyar nyelvű szentírás 1590. július 20-án településünkön született meg. Károly Gáspár és fordító társainak sok évtizedes munkái itt koronázódott meg, amikor másfél év nyomtatása Manskovics Bálint és a helyi patronus főúrnak, Rákóczi Zsigmondnak a támogatásával sikerre vitték a Biblia ügyét. Ez művődés történetileg is egy mérföldkő, a Biblia misszió terén is, és a későbbi Biblia fordítások terén is egy óriási hatástörténettel rendelkező alkotás. Másrészt az anyanyelvművelésnek is egy óriási jelentőségű mérföldkő. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy nem csak mint kultúrkincs, nem csak mint hitéleti becseskincs, de mint műkincs is egészen különleges reneszánsz alkotás a vizsgai Biblia. Nagyon kevés maradt fenn belőle, az eredeti 800 példányból 54 példány, és a vizsgai példány példázza a legjobban azt a sorshelyzetet, hogy értékeink el tudnak veszni, ha nem becsüljük meg őket. A vizsgai Bibliát 2002-ben ellopták Vizsolyból, bűnszövetkezet szerződött arra, hogy másként hasznosítja ezt a közösségi hatalmas kultúrkincset, és átélte a gyülekezetünk azt a drámát, hogy legbecsesebb, hírnevét adó, legnagyobb értéke az ige egyházában az első kiadott magyar nyelvű ige szentírás elveszhet és eltűnhet, és ezért nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy megbecsüljük, ezt a megbecsülést megünnepeljük, az emberek életében előtérbe helyezzük, a fontosságot felhívjuk rá, és minden-minden azért történik, hogy otthon a polcokon ne porosodjon az emberek Bibliája, ott legyen az éjjeli szekrényükön, ha indítják a napi rutint, vagy befejezik a napi munkálatokat, Istenhez megtérve a Szentíráson keresztül hallják Istenünk szavát és igéjét, tanítását. Ez a legfontosabb, ezért történik ez a mai alkalom is.
0: Ekkora felelősség itt a helybeliek számára az, hogy ezt a kultúrkincset minden hozzá kapcsolódó értékkel megőrizzék és továbbadják.
1: Nagy felelősség, úgy érzem, hogy mint egy nagyon kis létszámú történelmi gyülekezeti közösség, elég kevesen is vagyunk egy ekkora feladathoz. Ránk fér a segítség és örömmel veszünk minden bátorítást, segítséget szakmailag is. Itt valóban van egy múzeális, sőt múzeum pedagógiai szakmai feladat, amit folyamatosan fejleszteni kell. Változnak a trendek, a fiatalok igényei, a digitális átalakulás begyűrűzik a kultúrkincseink ismertetésébe, vagy a honismereti, ismertető jellegű szakmai feladatok átalakulásába is, és ezért nagyon fontos itt is folyamatosan törekednünk a megújulásra, az új generációk megszólítására. Ugyanakkor nem zárhatjuk magunkat az alfa, béta, gamma generáció világába, az idősebb generációk igényeire is figyelnünk kell, az idős egyháztagokra is, akik Istenhez meg közelebb érzik magukat, és a maguk hagyományai szerint keresik az Urat, számukra is meg kell felelnünk. Nagyon sokrétű módon, és együttesen, közösségben, emberi hangot találva, emberekkel együtt működve kell ezt a szolgálatot végeznünk, és ez a legnagyobb kihívás, mert az Úr Jézus is mindent erre tett fel, hogy tanítványaira, emberekre bízta az evangéliumot, a hitet, és az ő ígéreteit és szent lelkének erejét. Én úgy gondolom és abban bízom, hogy ugyanígy velünk van ebben a közösségi küldetésben, adja az ő erejét, ígéreteit, érvényes ma is az ő elhívása, és ha ő velünk, akkor kicsoda ellenünk.
0: A 16. századi magyar nyelv páratlan kiadványa megjelenésének alkalmából a vizsgai református templomban lezajlott hálaadó ünnepségen Barna Sándor tiszáninneni püspök hirdetett igét.
2: Magam is azon gondolkodtam, amikor elkezdtem készülni, hogy mennyire természetes az, hogy kezünkbe vesszük a szentírást. Sokunk számára egy rutinszerű mozdulat, és talán ezért is jó egy ilyen ünnep, amely fölhívja a figyelmet. Újra rátekintünk úgy egy könyvre, hogy ez a forrása nem csak az igehirdetésnek, hanem a megtérésnek és az életnek is a forrása. Sok mindent tudunk róla, azt is, hogy a Biblia a legtöbb megjelenéssel bíró könyv, sok nyelvre lefordították már részben, egészben, és számunkra nagyon fontos, hogy itt Vizsolyban az a hitvallás, az az odaadás, amivel készült ez a fordítás, az a kalandos mód, ahogyan elkészült, ugyanakkor mégsem csak egy kultúrtörténeti emlék, hanem számunkra mégiscsak az életkönyve. És valahogy a ige hirdetésben is erre igyekszem majd fölhívni a figyelmet.
0: Melyik ige ad erre lehetőséget?
2: Márk evangéliumából, a 12. fejezetből a nagy parancsolat kérdésével foglalkozik az ige hirdetés, amikor egy farizeus végre föltesz Jézusnak egy valóban értelmes kérdést, mert egészen addig puskaporos hangulatban Jézust kitalált, provokáló kérdésekkel illetik, amire ő nagyon elmésen tud válaszolni nálam. Meg vannak a válaszok, és ekkor jön egy írástud, aki valóban a lényeget kérdezi, hogy hogyan tud megmaradni az élet egyensúlya az Isten és ember szövetségében, és erre válasz, amit Jézus ad, ami nem új, mert a zsidó emberek ezt napjában kétszer is elmondták reggel és este a Somá Iszraélt, hogy egy az Úr, amit Jézus ad újat, hogy összeköti azt, amit egyébként mi szét szoktunk választani, méghozzá az Isten kapcsolatunkat, el szoktuk választani az emberekkel való kapcsolatunkat. Tehát azt gondoljuk, hogy az Isten kapcsolatom megélése, az egy dolog, és akkor ahogy a másik ember, a szomszédom, vagy a haragosom, és azok a kapcsolatom, az is egy más dolog. És akkor is azt mondja, nem, ez a kettő együtt az élet.
0: Az ünnepi beszédet Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter mondta.
3: Károli maga írta le nekünk egyszerű, mégis megindító szavakkal, hogy mi is ez a kincs, ami itt elkészült. Szabad mindenkinek az Isten házába ajándékot vinni. Egyebek vigyenek aranyat, ezüstöt, drága köveket. Én azt viszem, amit vihetek. Tudniillik magyar nyelven az egész Bibliát. Talán nem túlzás azt állítani, kedves ünneplő gyülekezet, hogy a Vizsolyi Biblia egyszerre lett a hit és a magyar nemzet könyve. Ez az a könyv ugyanis, amelyből nemzedékek tanultak meg magyarul gondolkodni, imádkozni és végső soron írni és létezni. Amikor egy székely lófő és egy erdélyi főúr, egy dunántúli tanító és egy felvidéki diák ugyanazokat a mondatokat olvasta, ugyanabból a könyvből idézett, megszületett egy egészen csodálatos értékgazdagság, egy közös nyelvi otthon, amelyben nem választott el sem dialektus, sem rendi különbség bennünket.
0: A miniszter az esemény után rádiónak is elmondta gondolatait az ünnep jelentőségéről.
4: A könyv fontos, a nyelv fontos, az, hogy az a csoda, ami megtörtént, hogy valaki azzal a képességgel volt, hogy át tudta tenni az egyetemes kultúra meghatározó alapművét és a lelkek, a szellem gyógyítóját és vezetését, a Szentírást magyar nyelvre. Ez egy egészen különleges dolog, és ezzel, hogy a beszédemben is röviden próbáltam mondani, nem pusztán a kultúrához adott, hanem abban segített, hogy maga ez a nép formálódjon és erőre jusson, és egyben kezébe tudja venni a saját sorsát. Ez az, ami azt gondolom egy olyan tanulság, amiben nagyon sokszor meggyengült a mi magyar népünk, nagyon sokszor hagyta, hogy mások sajátjai, vagy más nemzet fiai uralkodjanak felette, és ilyen módon sokszor letértünk arról az útról, amelyre ez a Szentírás fordítás is segített bennünket. Én nagyon örülök annak, hogy úgy tűnik, hogy ezt az utat most kezdjük újra megtalálni, és a magyarok kezdenek a maguk tudatára ébredni, és hajlandóak arra, hogy ezt a nem könnyű feladatot, hogy a saját életük, a saját sorsuk vezetését kézbe vegyék, ezt megtegyék. Én szerintem ez az a 2026-os üzenete és fókusz ennek a Biblia ünnepnek, ami talán segíthet maivá és közeli érzetűvé hozni ezt az ünnepet.
0: Nyilván most a változás során sok a bizonytalanság, és hát ugye a református emlékhelyek, mint ahogy a Vizsolyi is, nagyon fontos szereplői a magyar történelemnek is, a reformátusságnak, nyilván a hitéletnek. Hogyan gondolkodik erről a továbbiakban a kormány, hiszen mint ahogy látjuk itt is, a nagyon szép építkezés zajlott, hogy méltó emlékhelye legyen ez a Vizsolyi Bibliának.
4: Hát az emlékhelyek rendkívül fontosak, és nagyon fontosak az emlékeinknek a megőrzése és ápolása, de ezek nem jelenthetnek önmagukban végállomást vagy eredményt. Tehát ezek csak akkor jók és akkor működnek, hogyha hozzásegítenek segítenek bennünket ahhoz, hogy mint nép, mint közösség erősödjünk. Önmagában egy épület, az kubatúra, az befoglal valamennyi léget, és valamihez eszköz tud lenni, és ez a kérdés, hogy tud-e eszköz lenni, tudja ezt a közösség megtölteni. Mi, amiben most törekszünk, hogy a beton, a cement és a tégla helyett, ami az elmúlt 15-20 évet jellemezte a közösségeket, erősítsük. És ez az, amiben óriási elmaradásunk van, ez az, amiben változás kell, mi erre szeretnénk fókuszálni, az emberre, az emberekre, a gyermekekre, a közösségekre, ahhoz, hogy lehetőségekhez jussanak az emberek, hogy tudjanak a saját lehetőségeikhez képest fejlődni, és ehhez megkapják azokat az eszközöket, azt a szabadságot, amivel ezt megtehetik. Akadályokat kell elhárítanunk, szabadságot kell adnunk, ideológiai értelemben, politikai értelemben, kulturális értelemben. Ez az, ami a legnagyobb feladat, és bár nem hangzik olyan nehéznek, minden nap látjuk, hogy mennyi-mennyi küzdelemmel és nehézséggel jár.
0: A rendezvényen köszöntőt mondott Kusnyér László, az Abaúji Református Egyházmegye esperese, valamint Lontai László országgyűlési képviselő. Végezetül pedig hallgassunk meg egy részletet a vizsói csengettyűs gyerekek előadásából.

Kedves hallgatóink, a Vizsói Biblia megjelenésének 436. évfordulóját ünnepelték Vizsolyban, az eseményről hallották összeállításunkat.

0: úgy vigadott.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd arról hallhatnak, hogy 15 évvel ezelőtt született meg Sátor Alja újhely mesekönyve, a Csodák Városa. A könyv írója Szatmári Király Ágnes, aki Újhelyben született, de már 10 éve Miskolcon él és dolgozik. A könyv főhőse egy kisfiú, aki a nyári szünetet tölti Sátor Alja újhelyen, és a városi legendák nyomán hihetetlen kalandokba keveredik. Az évfordulón beszélgetünk az íróval.
2: Tele voltam nosztalgiával, tele voltam olyan történettel, amit a nagyszüleim osztottak meg a városról, arról, hogy ennek a városnak milyen sok értéke van. Imádtam, amikor nagypapám Perilláról mesélt. Azt láttam, amikor jöttünk haza felnőtt fejjel, jöttünk haza és közeledtünk a város felé, és feltűntek a hegyek a messzeségbe, hogy valóban itt történhetett valami, itt lakhatnak tündírek, lakhatnak manók, és hogy lehet, hogy ez is olyan különlegessé teszi ezt a várost, hogy van egy ilyen csodálatos mondája, legendája, ami nem minden településnek adatik meg. És először csak erre gondoltam, hogy bármerre kutakodtam, ezután a legenda után nagyon kevés információ jött át, pedig szerintem ez a mese, ez a történet, ez olyan, ami minden gyermeket megfog, és egy kicsit lehet, hogy jobban rátereli a többi értékre a figyelmet, amit megkaphat itt gyermekként.
1: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is.
3: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: nem hiszem, hogy számít.
1: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Szükség esetén azonnal indíthatók a régi, jelenleg használaton kívüli erőművek a rendkívüli hőséghelyzet miatt, közölte Magyar Péter hétfőn. A miniszterelnök a Sándor Palotában tartott frakcióvezetői egyeztetés után tájékoztatott a paksi atomerőmű leállása miatti teendőkről. Elmondta, hogy a litéri erőmű, valamint a mátrai erőmű 2-es és 3-as blokja tüzelőanyaggal feltöltve készen áll az azonnali indításra. Kormányfő bízik abban, hogy a hazai cégek önkéntes fogyasztás csökkentése akár az 500 megawattot is elérheti. Kiemelte, a kormánynak óránként kell figyelnie az energiaegyensúlyt, és a szükséges kötelező korlátozásokat is elrendelnek. Az egyeztetésen Forsthoffer Ágnes házelnökkel és a parlamenti frakciók vezetőivel tekintették át a rendkívüli helyzet kezelését. Ha sikerül fenntartani a jelenlegi energiatakarékosságot, akkor a kormány értékelése szerint nem lesz szükség szigorú beavatkozásokra. Magyar Péter miniszterelnök a Mavir vezénylő központjából bejelentette, az ország fogyasztása jelenleg több mint 500 megawatttal elmarad a várttól. Budapesten megállt a Duna apadása, és 1 centimétert emelkedett a vízszint, de a paksi atomerőmű utolsó turbinájának sorsa még kérdéses. A kormányfő felszólította a cégeket és a lakosságot, hogy egész héten tartsák be az önkéntes fogyasztás csökkentést, különösen a 17 és 22 óra közötti csúcsidőben. Kiemelte, hogy a szerda lehet a kritikus időszak a hőség miatt, és bízik a magyarok felelősségteljes hozzáállásában és a nehézségek közös leküzdésében. Eddig pozitív az idei tiszai vízmérleg a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság számításai szerint. Július 31-éig 219 millió köbméterrel kevesebb víz folyt ki az országból a Tiszán, mint ami befolyt. A pozitív egyenleghez nagyban hozzájárult a Tisza-Körös-völgyi koordinált vízkészletgazdálkodási rendszer hatékonysága. Ugyanakkor idén júliusban területi átlagban csupán 8 milliméternyi csapadék hullott, ami a második legszárazabb július 1963 óta. Szolnokon a hónapban 24 Celsius fokos középhőmérsékletet jegyeztek fel, ami 2 fokkal magasabb a sok éves átlagnál. Eláll a Tisza kormány az Orbán kormány 300 milliárd forintos zuglói irodabizniszétől, közölte Magyar Péter hétfőn. A döntést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő által feltárt szerződésszegésekkel és nem teljesülő zárási feltételekkel indokolták. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a kifizetett összegből a HÉV szerelvényeket is le lehetne cserélni, vagy energiatárolókat építhetnének. A kabinet nem költözik be az Orbán rendszer örökségébe, és visszaköveteli a közpénzeket. A vitatott zuglói irodakomplexum a Bosnyák tér mögötti területen megvalósuló Zugló Városközpont projekt állami felvásárlásáról szól. A Bayer Construct csoport által épített kormányzati negyednek szánt beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelté nyilvánították. A területen 7 hatalmas irodaház, valamint a 2025 őszén megnyitott Zenit Korzó üzletközpont is helyet kapott. Augusztus 12-én éjjel tetőzik az év legsűrűbb csillagászati látványossága, a Perszeidák hulló csillagraj. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló tájékoztatása szerint az ideális körülmények között óránként akár 70-90 meteor is felvillanhat. Ugyanezen a napon különleges égi jelenségként részletes napfogyatkozás is megfigyelhető lesz Magyarországról. A csillagvizsgáló augusztusban számos programmal, távcsöves bemutatóval és élő közvetítéssel várja az érdeklődőket. Megdőlt a fővárosi hajnali és napi melegrekord vasárnap, a Hungaromet ZRT tájékoztatása szerint, és még ez nem a legutolsó adat. A Jánoshegyen 25,8 Celsius fokkal új fővárosi napi legmagasabb minimum hőmérsékleti rekord született, Lágymányoson pedig délután 39,4 Celsius fokot mértek, ami új napi maximum hőmérsékleti rekordot jelent a fővárosban. Ezzel a 2017-es és az 1949-es korábbi rekordok is megdőltek a rendkívül.

0: repülő hőségben.
1: Az időjárásról.
2: Csak gomoly felhők fordulhatnak elő az égen, csapadék nem valószínű, egyes helyeken megélénkül a déli szél, keleten azonban inkább mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 41 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután arról hallhatnak, hogy 15 évvel ezelőtt született meg Sátor Aljaújhely mesekönyve, a Csodák városa. A könyvírója Szatmári Király Ágnes, aki Újhelyben született, de már 10 éve Miskolcon él és dolgozik. A könyv főhőse egy kisfiú, aki a nyári szünetet tölti Sátor Aljaújhelyen és a városi legendák nyomán hihetetlen kalandokba keveredik. Az évfordulón beszélgetünk az íróval.
2: Tele voltam nosztalgiával, tele voltam olyan történettel, amit a nagyszüleim osztottak meg a városról, arról, hogy ennek a városnak milyen sok értéke van. Imádtam, amikor nagypapám Perilláról mesélt. Azt láttam, amikor jöttünk haza felnőtt fejjel, jöttünk haza és közeledtünk a város felé, és feltűntek a hegyek a messzeségbe, hogy valóban itt történhetett valami, itt lakhatnak tündérek, lakhatnak manók, és hogy lehet, hogy ez is olyan külön különlegessé teszi ezt a várost, hogy van egy ilyen csodálatos mondája, legendája, ami nem minden településnek adatik meg. És először csak erre gondoltam, hogy bármerre kutakodtam ezután a legenda után, nagyon kevés információ jött át, pedig szerintem ez a mese, ez a történet, ez olyan, ami minden gyermeket megfog, és egy kicsit lehet, hogy jobban rátereli a többi értékre a figyelmet, amit megkaphat itt gyermekként.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, augusztus 4-e van, Domonkos és Dominika nevenapja, de ma ünnepelnek Dominik, Domokos, Domos Döme, Dömös Indra, Kerubina, Nedda és Törtel nevű hallgatóink is. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. Ha az események sorában nézek, akkor azt látom, hogy 1789-ben ezen a napon, a csodák éjszakáján Párizsban eltörlik a nemesi előjogokat. 1903-ban megválasztják 10. Pius pápát a katolikus egyház vezetőjévé. 1914. augusztus 4-én az első világháborúban a német haderő lerohanja Belgiumot, hogy megindíthassa a támadását Franciaország ellen. Válaszul Nagy-Britannia hadat üzen Németországnak. 1944-ben, ez már a második világháború, a Gestapo felfedezi azt az amszterdami búvóhelyet, ahol Anna Frank és családja rejtőzik. 1965-ben megkezdik a berlini tévétorony építését Kelet-Berlinben. 1977. augusztus 4-én Franciaország bekapcsolódik a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozását célzó egyezmény kidolgozásába. 1995-ben megkezdődik a Vihar hadművelet, 2000-ben pedig Göncz Árpád köztársasági elnök 10 éves államfői tevékenységét befejezve a tisztséget Mádl Ferencnek adja át. 7 évvel később, 2007. augusztus 4-én pedig elindul az amerikai Phoenix űrszonda a marsi élet kutatása céljából.
0: Az Európa Rádió kalendárium.

0: Közöny. Mostanában egyre inkább arról győződöm meg, hogy az élet legnagyobb ellensége a közöny. Saját magamat, másokat, meg úgy unblock szemlélve a világot, azt veszem észre, hogy egyre nehezebben tudunk megrendülni, pozitív vagy negatív irányba kilengeni érzelmileg. Pedig folyton folyvást ellátnak a mindennapok és kicsiny nagyvilágunk hírei anyaggal, ami próbára teszi sztoikus nyugalmunkat és beletörődésünket. Hozzászoktunk annak idején a Covid-hoz, egy néhány hét elteltével hozzászoktunk a mellettünk dúló háborúhoz is. A törökországi, szíriai földrengés képei is csak ideig óráig kavartak fel, aztán pár nap múlva már csak az esti vacsoránk majszolása közbeni háttérzaj maradt a túlélők után kutató mentési kísérletekről szóló híradás. Tudjuk jól, hogy reakciónk majdhogy nem természetesnek is számíthatna, hiszen a szervezetünk csak kis ideig képes maximum szinten tartani a stresszt, és az izgatottság adrenalinjának előbb vagy utóbb ki kell ürülnie a testünkből, hogy biológiai életünk folyhasson tovább. Én az érzésekről beszélek inkább, meg arról a tudatos végiggondolásról, ami elvezet bennünket a felismerésre, hogy minden, ami közel és távol történik, velem is történik, rám is hatással van, és bármennyire is szeretném, nem vonhatom ki magam az eseményekből, a világból, az emberiség nagy amalgámjából. Na, ez az elemi meggyőződés. Ez hol marad? Úgy tartom, hogy a közöny nem tűnik el magától. Olyan, mint egy örvény, ami egyre mélyebbre akarja húzni az embert. Feltett szándéka, hogy ne eressze újból a felszínre, ne lássa a napot, halljon meg örökre, még az emléke is süllyedjen a nagy tenger fenekére. Éppen ezért küzdeni kell. Más kiút nem is nagyon van. Minden reggelért meg kell harcolni. A felkelésekért. Azért, hogy az ember a maga szűkre szabott erejével bár, de megerőltesse magát, és kinyissa önmagát a világ előtt. Hogy felajánlja szemét, fülét, szívét, értelmét az eseményeknek. Tudassa, itt vagyok, befogadlak, nem vagyok még halott, érzem az ingereket, emberi reflexeim nem tűntek el végleg. Van, hogy ez nem megy, és az örvény ismét csak ránt rajta egyet. De nem torpan meg mégse, másnap újra kinyitja csikorgó hangok közepette lelke ablakait, hogy részesüljön a valóságból aznap is. Szóval közöny, meg érdektelenség, meg társai végzetesen elszigetelik az embert. Előbb csak távoli népek idegen dolgai iránt lesz közömbös, majd észre sem veszi, s a mellette levőt sem veszi már észre. A kimerészkedés, az önmagamba zártság ellenszere egyedül az a meggyőződés lehet, hogy végső soron mégiscsak össze vagyunk kötve. Mindegyik ember, mindegyik emberrel egy nagy szövet szálai. Ahogyan John Donne írta meg szépen, senki sem különálló sziget. A közönyt a közös tudja felülírni és legyőzni. Na meg a felismerés, életem, én magam csak részese vagyok, egyetlen eleme a nagy egésznek, s így a legjobb, ami megtörténhet velem, hogy elfogadom saját osztályrészem.
1: Útravaló. Egy társulszegődő gondolat.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Augusztus 3-ától érvényüket vesztették a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok. Az otthoni munkavégzés kiterjesztését tanácsolja az IVS Digitális Vállalkozások Szövetsége. Otthoni munkavégzést és rövidített munkarendet vezetett be Miskolc önkormányzata a rendkívüli hőség miatt. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják. 2026. augusztus 4-én, kedden, 16 óra 30 perckor, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-ától érvényüket vesztették a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok.

0: igazolványok. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint az okmányok helyett bármelyik kormányablakban igényelhető új igazolvány. Az országgyűlés előkészített egy törvénymódosítást, amely belföldön december 31-ig engedélyezni a használatukat bizonyos ügyekben. Ezek közé tartozik a nyugdíjak és szociális ellátások átvétele, az egészségügyi szolgáltatások, az utazási kedvezmények és az anyakönyvi eljárások. A minisztérium azt kéri az érintettektől és a hozzátartozóktól, hogy mielőbb gondoskodjanak a cseréről. A 70 év felettieknek az igénylés díjmentes. Bevonja az újonnan megalakult Roma Kulturális Fórumot az oktatási rendszer megújításába az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit miniszter bejelentése szerint a fórum célja, hogy a roma szakemberek és kutatók tudása közvetlenül beépüljön a szakpolitikai döntésekbe. A Búdis Kriszta kormánybiztos kezdeményezésére létrejött szervezet első ülését szombaton tartotta a roma kulturális stratégia kidolgozására. A miniszter kiemelte, hogy a roma kultúra a magyar kultúra szerves része, amely segít az előítéletek lebontásában és az identitás erősítésében. Eddig pozitív az idei tiszai vízmérleg a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság számításai szerint. Július 31-éig 219 millió köbméterrel kevesebb víz folyt ki az országból a Tiszán, mint ami befolyt. A pozitív egyenleghez nagyban hozzájárult a Tisza-Körös-völgyi koordinált vízkészletgazdálkodási rendszer hatékonysága. Ugyanakkor idén júliusban területi átlagban csupán 8 milliméternyi csapadék hullott, ami a második legszárazabb július 1963 óta. Szolnokon a hónapban 24 Celsius fokos középhőmérsékletet jegyeztek fel, ami 2 fokkal magasabb a sok éves átlagnál. Az otthoni munkavégzés kiterjesztését tanácsolja az IVS Digitális Vállalkozások Szövetsége a tartós kánikula és az energiaellátási nehézségek miatt. A szervezet arra kéri a digitális gazdaság szereplőit, hogy minél szélesebb körben tegyék lehetővé a home office-t. Egy irodai munkahely légkondicionálása, világítása és eszközei ugyanis jelentős energiát emésztenek fel. Számításaik szerint az IKT szektor foglalkoztatottjai ezzel akár napi 1,2-1,3 gigawattóra energiát is megspórolhatnak. Ez a mennyiség egy paksi blokk napi termelésének 10-15%-ával, vagyis 250 000 háztartás áramfogyasztásával egyenértékű. Otthoni munkavégzést és rövidített munkarendet vezetett be Miskolc önkormányzata a rendkívüli hőség miatt a dolgozók védelmében. A Miskolc Holding ZRT-nél home office-t rendeltek el, az irodai dolgozóknak pedig átmeneti 4 órás munkarendet vezettek be korai kezdéssel. A városgazda a szabadtéri munkákat a hűvösebb órákra ütemezte, és klimatizált pihenőhelyeket, valamint folyadékpótlást biztosít. A közterületi járőrök gépjárműves egységekben és eltolt munkarendben dolgoznak, míg az épület külső világítását és monitorfalát lekapcsolták. A Herman Otto Múzeumban leállították a régészeti feltárásokat, a hivatali munkákban rövidített munkaidő van, a hűtött előterek pedig nyitva állnak. Országos ellenőrzési program indult augusztus 1-től az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László bejelentése szerint. A hatóságok a helyszínen vetik össze az engedélyeket a tényleges működéssel, kiterjedve a kapacitásokra, a kibocsátásokra, a vízhasználatra és a hulladékgazdálkodásra. A vizsgálat során indokolt esetben mintavételre és laboratóriumi elemzésre is sor kerül, súlyos jogsértés esetén pedig azonnali intézkedést hajtanak végre. Közel 1000 gyermek kezdhette meg a kikapcsolódást Miskolc önkormányzatának nyári táboraiban, a Borsodabolyi Zemplénvár megyei székhelyen és a Balatonnál. Hétfőn elindult Miskolc hagyományos testvérvárosi nyári tábora Balatonmária fürdőn, ahol a helyi diákok mellett 7 ország fiataljai találkoznak. Ezzel párhuzamosan elkezdték a 3. turnust a perecesi miskolci nyári napközis táborban is, a 6 és 13 év közötti korosztály számára. A Miskolci önkormányzat már 1964 óta segít a családoknak a napközbeni felügyelet megoldásában. Hétfőtől péntekig változatos szabadtéri programokat kínálnak. Sikeres fél évet zárt a Tanítsunk Magyarországért program a Miskolci Egyetemen. Programokban gazdag volt a tavaszi fél év is. Szakmai konferencia, élménynap és számos színes kisiskolásoknak szóló rendezvény tarkította az elmúlt fél évet. Részletezte a tavaszi fél év eredményeit Ádám Anetta, a Tanítsunk Magyarországért program miskolci szakmai felelőse, őt hallják.
1: Ez a tavaszi fél év, nem tudom, mintha talán gyorsabban futott volna le, mint a korábbiak, és nagyon-nagyon és sok érdekes dolog, meg nagy-nagy szakmai örömök is értek bennünket. Ami legelőször eszembe jut, talán az a két hallgatónk, akik 6 éven keresztül velünk voltak ebben a programban, és TM 12-esként fejezték be a fél évet, nekik megköszöntük kicsit szebb keretek között a munkájukat. Mindig nagyon mozgalmasak a mi programjaink, mert hogy sok gyerek, meg sok egyetemista részt vesz benne, minden fél évet mindig a táborral kezdünk, ami nagy izgalommal jár, mert az új mentorok akkor találkoznak az új gyerekekkel. És ez mindig egy ilyen, megismerik itt az egyetem világát, az egyetem épületét, mindig ez egy ilyen izgalmas történet, de volt egy nagy országos konferenciánk is, például márciusban, amikor az összes Tanítsunk Magyarországért programot megvalósító egyetemet, ez most 26 darab Magyarországon, vendégül láttuk, és tényleg mindenki eljött, és mi megvalósítók dolgoztunk azon, gondolkodtunk azon, hogy hogyan lehet ez a program még hatékonyabb és még eredményesebb. Az év végén pedig hát számos izgalmas dolog várt még minket. Egyrészt volt egy tömbösített felkészítő kurzusunk, ahol még majdnem 20 új mentorunk csatlakozott a programhoz. 3 nap alatt készültek fel, hogy mentorok lehessenek, illetve vendégeink jöttek, és ez egy nagyon szép és nagyon tartalmas, izgalmas beszélgetés volt egy mentor műhely keretében. Arról beszélgettek felnőtt értelmiségiek, hogy hogyan tudtak hátrányos helyzetből érkezve sikeres életutat befutni, mik azok a kulcspontok, mik azok a segítségek, amik valóban segítséget jelentenek számukra. Ez nekünk azért is nagyon fontos, mert a mentorok látják azt, hogy bármilyen helyzetből is lehet egy sikeres életet kovácsolni, hogyha megvan hozzá x darab szükséges elem, és hogy ebben mennyire fontos a segítőnek, a mentornak a szerepe, és hogy hogyan lehet jól segíteni, mert egy nem könnyű dolog egyébként jól segíteni.
0: Nyolc vármegye 43 településén, valamint a Tiszatónál is megkezdték a szúnyogírtást a szakemberek a hét folyamán. A kánikula és a folyók alacsony vízszintje miatt a legtöbb helyen kiszáradtak a lárva tenyésző helyek, de a Tiszatónál és a Holtágakban még kedvezőek a feltételek. A Tiszatónál és egyes vármegyei Holtágakban légi biológiai lárvagyérítést, míg más településeken földi kémiai védekezést alkalmaznak. A kertvárosias területeken jelentkező szúnyog ártalomért részben az inváziós fajok, például az ázsiai tigris szúnyog jelenléte a felelős, a lakosság a ház körüli pangóvizek felszámolásával és az esővízgyűjtők letakarásával sokat tehet a szúnyogok visszaszorításáért. Célvizsgálatot rendelt el Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter a kórházakban rekedt csecsemők sorsának rendezésére. A miniszterek és államtitkárok látogatást tettek a Borsod megyei központi kórház és egyetemi oktatókórházban, ahol kiemelkedően sok gyermek ragadt bent. Országos szinten több mint 320 csecsemő rekedt az egészségügyi intézményekben, átlagosan több mint 105 napot eltöltve ott. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a problémára komplex, szociális, gyermekvédelmi válaszok szükségesek. A minisztérium kiemelt ügyként kezeli a csecsemőringató programot is, amelyben képzett önkéntesek segítenek a bent ragadt gyerekeknek. Második világháborús páncéltörő gránátot fordított ki a földből egy munkagép a Szimbiózis Alapítvány Miskolci Baráthegyi Majorságában. A készülő tanösvény földmunkái során történt az eset. A helyszínre kiérkező rendőrjárőr értesítette a Magyar Honvédség tűzszerész ezredét, akik biztonságosan átvizsgálták, kiemelték és elszállították a robbanótestet. Mivel a környék a diósgyőri acélművek egykori bombázásai miatt érintett terület volt, a tűzszerészek a környező területet is alaposan átvizsgálták. Az alapítvány köszönetét fejezte ki a rendőröknek és a honvédség szakembereinek a gyors, professzionális és magas színvonalú munkáért. Elhalasztják a hétvégére augusztus 7-e és 9-e közöttre tervezett harmadik vaskenyér napokat Miskolcon. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság és a szakértők a rendkívüli hőség, a szárazság, valamint a fokozott tűzveszély miatt hozták meg a döntést. A szervezők kiemelték, hogy a látogatók, a közreműködés és a természetvédelme érdekében a rendezvény jelenleg nem tartható meg biztonságosan, az új időpontról pedig később adnak tájékoztatást. Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, 15 évvel ezelőtt született meg Sátor Alja újhely mesekönyve, a Csodák Városa. A könyv írója Szatmári Király Ágnes, aki Újhelyben született, de már 10 éve Miskolcon él és dolgozik. A könyv főhőse egy kisfiú, aki a nyári szünetet tölti Sátor Alja újhelyen és a városi legendák nyomán hihetetlen kalandokba keveredik. Az évfordulón beszélget az íróval Jászter Beáta.
2: Milyen ötlettől vezéreltetve kezdtél neki ennek az írásnak?
3: Amikor én várandós lettem, a nagyobbik fiammal Debrecenben éltünk. Néhány évvel korábban költöztünk oda Sátor Alja újhelyről, és úgy éreztem, hogy visszahív ez a város. Tele voltam nosztalgiával, tele voltam olyan történettel, amit a nagyszüleim osztottak meg a városról, arról, hogy ennek a városnak milyen sok értéke van. Imádtam, amikor nagypapám Perilláról mesélt. Azt láttam, amikor jöttünk haza felnőtt fejjel, jöttünk haza és közeledtünk a város felé, és feltűntek a hegyek a messzeségbe, hogy valóban itt történhetett valami, itt lakhatnak tündérek, lakhatnak manók, és hogy lehet, hogy ez is olyan különlegessé teszi ezt a várost, hogy van egy ilyen csodálatos mondája, legendája, ami nem minden településnek adatik meg. És először csak erre gondoltam, hogy bármerre kutakodtam, ezután a legenda után nagyon kevés információ jött át, pedig szerintem ez a mese, ez a történet, ez olyan, ami minden gyermeket megfog, és egy kicsit lehet, hogy jobban rátereli a többi értékre a figyelmet, amit megkaphat itt gyermekként. És talán nincs eléggé hangsúlyozva, vagy nem kapják meg úgy olyan formában, ahogy gyerekként azt át tudnák élni. És először csak ezt a történetet szerettem volna kicsit kikerekíteni, megfogalmazni, de aztán úgy hozta a sors, hogy hazaköltözhettünk, és itt születhetett meg a kisfiam, és egy időre úgy el is ült ez a történet, és kellett hozzá a második várandóság, a második gyermekem megszületése, hogy úgy gondoljam, hogy igen, én nekik adni szeretnék. És akkor jöttek a kis történetek. Arra gondoltam, hogy szeretném egybefűzni ezeket az értékeket, hogy egy teljes kis sátoraljóhelyi kaland bontakozzon ki belőle, így született meg Baglodi Boldizsárnak a története.
2: Így van, mert hogy egy kisfiú, aki idejön nyaralni, de nem nagyon akar idejönni, viszont amikor már itt van, és ezt a sok csodát és az időutazást átéli, és megtalálja a kulcsokat, a megfejtéseket a következő lépéshez, akkor pedig nagyon megszereti ezt a várost. Hát nem csak a saját gyerekeidnek adtál maradandó élményt, hanem nagyon sok gyereknek, és hát nagyon sokan nőttek fel ezen a mesekönyvön, ezen a történeten, olyannyira, hogy a legtöbb pedagógus itt az általános iskolába bevette a kötelező olvasmányok közé, és a városi könyvtár pedig vetélkedőt is szervez minden éven. Azért ez nagyon nagy dolog.
3: Szerencsés helyzetben voltam, hiszen már félig meddig készen volt a történet, amikor a város 750 éves lett, vagyis a Sátor Alja újhely várossá nyilvánításának 750. évfordulójára készült az egész város egy rendezvénysorozattal, és akkor ugye minden volt, megrendeztük a helytörténetet, vetélkedőt, átadtuk a sétáló kazinci szobrot, ami mellett most éppen itt ülünk. Alkalmi ünnepi bélyeget adott ki a Magyar Posta, rengeteg konferencia volt, de többségében felnőtteknek szóltak ezek az események. És nagyon sokat beszélgettünk otthon a férjemmel, hogy olyan jó lenne, hogyha a gyerekekkel együtt tudnánk ünnepelni, őket is valahogy bevonni, és akkor mondta a férjem, hogy hát miért nem visszük be ezt a történetet, nem lapulna itt az asztalfiókba, más gyerekeknek is adhatnánk, nem csak a fiainknak egy kis élményt, egy kis kalandot általa, és akkor a Kazinczy Ferenc Társaság elé került ez a mese, akik támogatták a megjelenését, és így juthatott el más családokhoz is, ami fantasztikusan nagy öröm, főleg a visszajelzések is. Amikor belőttem, hogy körülbelül milyen korosztályt szeretnék megszólítani vele, ez az általános iskola alsó tagozata, de ott is az inkább a harmadikos, negyedikes évfolyamnak szólt volna, és valóban egy egyre többen jeleztek vissza szülők, hogy keresik a könyvet, szeretnék megvásárolni, és hogy esténként abból olvasnak a gyereknek, sőt volt olyan szülő, sátoraljaújhelyi szülő, aki azt mondta, hogy amikor befejezte este az első, második, harmadik részt, ő bizony tovább olvasta egész éjfélig, vagy hajnalig, mert kíváncsi volt a végére, és tudta, hogy a gyerekkel együtt csak napok vagy hetek múlva következik el, attól függ, hogy hány éves volt a gyerek, és nagyon hálás vagyok Pinter Balog Amandának, hogy elkészítette a grafikákat hozzá, ő egy nagyon kedves barátnőm, ő is több gyermekes édesanya, hiszen olyan grafikákat készített, amit a gyerekek próbáltak utánozni, egy kicsit ők is átvették azokat a színeket, kicsit átélték már, illetve segítette a szülőket is abban, hogyha egy kisgyerekkel szerették volna feldolgozni ezt a mesekönyvet, akkor elég volt elővenni, a képekhez odalapozni, és hogyha a szülő olvasta a történetet, akkor a saját gyermeke korosztályához illő történetként előadta úgy, hogy az a kisgyermek fel tudja dolgozni, vagy azt a minimális izgalmat át tudja élni, amit az egy-két mondat, amit a szülő a rajzhoz fűzött, az ott volt már mindenki fejében.
2: Nekem is van egy dedikált példányom, még akkor, amikor megjelent, akkor kaptam tőled, és a három gyerekemnek dedikáltad. Hát akkor a középső volt ebben a korban, akiknek szántad a könyvet, és emlékszem, hogy őrült izgalommal várta a fordulatokat. Én felolvastam neki, mert éppen beteg volt szegénykém, és nem hagytam, hogy egyedül botladozzon, de hát nekem élvezet volt olvasni, neki élvezet volt hallgatni, és nem tudok elmenni szó nélkül amellett, hogy minőségi szöveg, minőségi könyv, külcsínyben is, kemény kötésű, gyönyörű illusztrációval, ahogy említetted, Pintér Balog Amanda rajzaival, nagyon jó minőségű papírra nyomtatva, tehát igazából mindenféle téren minőséget ad, mert hogy a gyerekeknek van a legnagyobb szükségük a legjobb minőségre, hiszen ők ezáltal szeretik meg az olvasást, és az újhelyi gyerekek ezáltal szeretik meg a helytörténetet, és ezáltal lesznek jó újhelyi magyar emberek. Nem is hinné az ember, amikor elkezd egy történetet írni, hogy mennyi minden lesz belőle, igaz?
3: Ó, Beti, nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket így elmondtad. Kicsit zavarba is hoztál, meg ilyenkor egy kicsit el is érzékenyülök talán, hiszen azért visszatekinteni nagyon hosszú idő ez alatt tényleg azok, akik akkor voltak kisgyermekek, óvodások, kisiskolások, ma már egyetemre is járnak, és igen, volt olyan szülő, aki megköszönte azt, hogy ez volt az első könyv, amit a gyermek önmagától vett kézbe, és utána jött rá arra, hogy milyen jó is az olvasás íze, hogy milyen jó könyveket olvasni, falta utána már szinte a történeteket, és az is nagyon jó volt, hogy éreztem azt, hogy más területen is inspirálja a sátoraljaújhelyieket, hiszen a Bokréta Művészeti Iskola feldolgozta egy táncjátékba, vagy tudom, hogy vetélkedőt szervezett nem csak a könyvtár, hanem a levéltár is belőle, sőt, én úgy tudom, hogy egy programozó tábornak az alapja, lehet már az informatikába is kicsit beszűrődött a történet, de én úgy gondolom, hogy ez kell, nem vagyunk tisztába azzal, sokszor még felnőttek sem, hogy milyen csodák, milyen értékek vesznek körül minket, úgyhogy igyekeztem összegyűjteni Sátoraljaújhely természeti, épített, történeti értékeit, hogy máshogy jöjjenek ki az emberek a városba, máshogy tekintsenek egy épületre, hogy igen, a levéltár, amiről sokak úgy gondolkoznak, hogy ez szinte egy elefántcsontorony, amiben nem biztos, hogy nekik illik belépni, már pedig illik, hiszen tele van izgalmakkal, csak egy kis kalandot kell belevinni, csak egy kis misztikumot kell belevinni. Olyan értékes iratok vannak ott, olyan szép kéziratok vannak ott, ami már, ha nem is olvasunk bele tartalmába, csak egész egyszerűen rátekintünk a papír minőségére, az írás, a vonalvezetés szépségére, már az megkap minket, és olyan élményt ad, amiről utána még napokig, hetekig beszélünk is, és igen, kommunikálni kell egymással, beszélni kell egymással, a családon belül ehhez téma kell, és milyen jó, mikor arról beszélünk, hogy körülöttünk él ez a város, él a múlt, él a történelem, kik tettek nagy sétákat ugyanezeken az utcákon, és valahogy akkor mi is egyre inkább elkezdjük magunkat jobban értékelni, magasabbra értékelni.
2: Most kérdezhetném azt, hogy tervezted-e a folytatást, hiszen nagyon sok minden benne van a könyvben, de azt gondolom, hogy akár még egy kötet is kijöhet, hiszen itt annyi csoda van, és csodák születtek azóta is, tehát a mai kornak is megvannak a csodái. Nem gondolkozol azon, hogy lezárult ez a folyamat, és akkor lehetne egy következő?
3: Igen, a férjem is, aki szintén kommunikációval foglalkozik, ő is mindig gondolkozik benne, hogy mi lenne, hogyha most már egy felnőtt regényt írnál belőle, mert hogy most már Bagladi Boldizsár felnőtt, de hogy folyamatosan publikálok, formált rajtam, formált a hozzáállásomat az íráshoz. Ma már máshogy látok nagyon sok mindent, tehát ha nem is egy új kötet, de egy átdolgozott kötet, van bennem rá egyfajta igény, most már csak szabad idő kellene, és akkor meg is születne másodszor.
2: Köszönöm a beszélgetést, Isten éltesse a Csodák Városa könyvet, és Isten éltessen téged is.
3: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Kedves hallgatóink, 15 évvel ezelőtt született meg Sátor Aljaújhely mesekönyve, a Csodák Városa. A könyv írója Szatmári Király Ágnes, aki Újhelyben született, de már 10 éve Miskolcon él és dolgozik. A könyv főhőse egy kisfiú, aki a nyári szünetet tölti Sátor Aljaújhelyen, és a városi legendák nyomán hihetetlen kalandokba keveredik. Az évfordulón beszélgetett az íróval Jászter Beáta.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket, mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszonthallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Mózes első könyve 28. fejezetének 16. verséből hallgassuk meg. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. Amikor Jákob fölébredt álmából, ezt mondta: bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Vannak történetek, amiket jól ismerünk. Mégis van, hogy egy mondatuk hirtelen megkapja a szemünket, vagy inkább a lelkünket, ami fölött addig talán elsiklottunk. Jákob történetében is van egy nagyon megrendítő mondat, ami eddig valahogyan teljesen elkerülte a figyelmemet. Amikor menekülése közben felébred, különleges angyali lajtorjás álmából azt mondja: bizony az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Ez a fordulat a történetben, Jákob életében. Nem az, hogy Isten ott volt, mert ő addig is ott volt, hanem az, hogy Jákob végre észreveszi, és ezen a ponton válhat az addig meseszerű történet személyessé számunkra is. Mert mi is sokszor úgy élünk, mint Jákob azelőtt. Dolgozunk, küzdünk, szervezünk, kapcsolatokat építünk, megoldásokat keresünk, és közben azt gondoljuk, mindent kézben tartunk. Aztán jön egy éjszaka. Egy helyzet, ahol elfogy az erő, ahol nem működnek a megszokott megoldások, ahol egyedül maradunk a kérdéseinkkel. És ott, ahol mi már nem látunk semmit, Isten elkezd láthatóvá válni. Nem azért, mert akkor érkezik meg, hanem mert akkor végre megnyílik a szemünk. Ezért olyan fontos ez az ígéret: én veled vagyok. Nem azt mondja, majd akkor leszek veled, ha rendbe teszed az életed. Nem azt mondja, ha jól döntesz, ha ügyes vagy, ha megérdemled. Hanem azt mondja: veled vagyok. Ott is, ahol most vagy. A menekülésedben, a bűntudatodban, a bizonytalanságodban, a kérdéseid között is. És talán ez az, amit ma magunkkal kell vinnünk. Nem az a kérdés, hogy mi mennyire tudjuk kézben tartani az életünket, hanem az, hogy észrevesszük-e azt az Istent, aki már most is velünk van. Mert ahol ő jelen van, a sötét éjszaka is találkozássá válik, és a bizonytalan jövő is reménységgé. és ezért mondhatjuk ki ma is hittel, még ha kicsit remegő szívvel is, nem vagyok egyedül. Isten velem van, és ez elég ahhoz, hogy elinduljak. A mai igemagyarázat a Tisza Szent Imrén szolgáló Fodor Csipes Anikó lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: A híreket Kecskés Ákostól hallják, köszöntöm Önöket! Egyes fokozatú vízkorlátozást hirdetett ki a Debreceni Vízmű ZRT javaslatára a debreceni önkormányzat hétfőtől. A visszavonásig érvényes intézkedést a zavartalan ivóvízszolgáltatás és a hálózat védelme érdekében hozták meg. Ennek értelmében tilos a zöld felületek ivóvizes locsolása, a medencék töltése, az autómosás és a szökőkutak üzemeltetése. A korlátozások figyelmen kívül hagyása szélsőséges helyzetben bizonytalanná teheti az alapvető lakossági vízhasználatot. Az otthoni munkavégzés kiterjesztését tanácsolja az IVS Digitális Vállalkozások Szövetsége a tartós kánikula és az energiaellátási nehézségek miatt. A szervezet arra kéri a digitális gazdaság szereplőit, hogy minél szélesebb körben tegyék lehetővé a home office-t. Egy irodai munkahely légkondicionálása, világítása és eszközei ugyanis jelentős energiát emésztenek fel. Számításaik szerint az IKT szektor foglalkoztatottjai ezzel akár napi 1,2-1,3 gigawattóra energiát is megspórolhatnak. Ez a mennyiség egy paksi blokk napi termelésének 10-15%-ával, vagyis 4,5 millió háztartás áramfogyasztásával egyenértékű. Otthoni munkavégzést és rövidített munkarendet vezetett be Miskolc önkormányzata a rendkívüli hőség miatt a dolgozók védelmében. A Miskolc Holding ZRT-nél home office-t rendeltek el, az irodai dolgozóknak pedig átmeneti 4 órás munkarendet vezettek be korai kezdéssel. A városgazda a szabadtéri munkákat a hűvösebb órákra ütemezte, és klimatizált pihenőhelyeket, valamint folyadékpótlást biztosít. A közterületi járőrök gépjárműves egységekben és eltolt munkarendben dolgoznak, míg az épület külső világítását és monitorfalát lekapcsolták. A Herman Otto Múzeumban leállították a régészeti feltárásokat, a hivatali munkákban rövidített munkaidő van, a hűtött előterek pedig nyitva állnak. Ingyenesen látogathatók a strandok Szolnokon a helyi lakosok számára hétfőtől péntekig délutánonként. A polgármester bejelentése értelmében a Tiszaligeti élményfürdőben és a Véső úti strandon 17 és 20 óra között lehet strandolni lakcímkártyával. A rendkívüli hőség miatt életbe lépett intézkedés az időjárástól függően jövő héten is folytatódhat. Az energiatakarékosság és a hőséghelyzet miatt emellett lekapcsolták a Szigligeti Színház díszkivilágítását és a köztéri szökőkutakat is. Ingyenes belépővel és hűsítő élményekkel várják a látogatókat a debreceni kulturális intézmények egész héten a tartós hőség miatt. A Kölcsei Központ és a Debreceni Református Nagy Templom is frissítőpontként működik, ahol hideg víz és ingyenes kiállítások várják a betérőket. A Modemben a Modem 20 és Kádár Emese tárlata, valamint a hűtött közösségi terek és a kert is ingyenesen igénybe vehetők. A Demki Ifjúsági Házban és az Újváros Házán szintén díjmentesen láthatók a friss diákkiállítások a hőség elől menekülőknek. A Déri Múzeum városkártyával ingyenes belépést biztosít az állandó kiállításaira, a Mélius könyvtár pedig szintén nyitva áll a hűsölni vágyók előtt. Energiatakarékos működésre állt át a Debreceni Közlekedési ZRT, a DKV, a kibontakozó energiaválság miatt. A tartalék és javított járműveket a következő szolgálatig kikapcsolva tárolják, valamint csökkentették a csarnokok világítását és a klímák teljesítményét. Az elektromos autóbuszok töltését átütemezték a kritikus 17 és 22 óra közötti idősávon kívülre. A csúcsidőben alacsonyabb energiafogyasztású villamosokat állítanak készenlétbe, és visszavonásig szüneteltetik a járművek külső mosását. Határozottan visszautasítja a Fidesz parlamenti frakciója, hogy a büntető eljárást vagy a személyes szabadság korlátozását politikai célokra használják fel. Különösen súlyosnak tartják, ha kormányzati vezetők követik el ezt koncepciós eljárással, vagy politikai nyomásgyakorlással fenyegetve bárkit. Példaként említették Hankó Balázs volt minisztert, kiemelve, hogy a közélet szereplőit is megilleti a tisztességes eljáráshoz való jog. A frakció megalapozatlannak nevezte az érintettekkel szembeni kényszerintézkedéseket, hangsúlyozva, hogy a letartóztatás nem lehet politikai üzenet.
0: Az időjárásról.
1: Csak gomoly felhők fordulhatnak elő az égen, csapadék nem valószínű, egyes helyeken megélénkül a déli szél, keleten azonban inkább mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 41 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Tudják, milyen egy klímabarát kert és miért fontos a biodiverzitás szempontjából? Nem? Akkor tartsanak velem és Berecki Anna biomérnökkel, aki egészen Amerikáig ment tapasztalatot szerezni.
2: Amikor én például Amerikában így tanultam erről, az talán 2023, akkor így nekem ez így teljesen újdonság volt, vagy újként hatott, hogy ó, hogy így is lehet nézni egy kertre, és akkor ez így engem nagyon megfogott, és így azt éreztem, hogy itthon ez még nem feltétlenül van így, és akkor így fejembe vettem, hogy jó, hát akkor majd itthon én ezt megvalósítom. És hogy jobban utána kezdtem járni a dolgoknak, rájöttem, hogy azért már itthon is vannak szerencsére tök jó kezdeményezések, és nem sok idő telt el, pár évről beszélünk, de így is ez a pár év szerintem nagyon-nagyon sokat számított, és most már tényleg azt érzem, hogy ennyire inkább ugye köztudatban is ott van, meg tényleg vannak már versenyek, pályázatok arra, hogy megkapja valaki ezt, hogy klímabarát kert, vagy fenntartható kertek, akár önkormányzati szinten, vagy akár gazdasági szereplők is indítanak ilyen pályázatokat, szóval, hogy szerintem ez tök jó. Meg van város szinten is több kezdeményezés, most már több városnak is van saját magkeveréke, ilyen vadvirágos magkeveréke, szóval ezek biztosan nagyon sokat segítettek, és szerintem igen, az emberekben is elindult, meg ilyen általános igény jobban arra, hogy szeretnének visszakapcsolódni így a természethez, és az, hogy a kertek formája az az egyik talán legegyszerűbb módja.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Már egészen kicsi korában nagyon sok időt töltött a természetben. Tipikusan az a kisgyerek volt, aki mindent kipróbált. Ha kellett, apró darabokra szedte a virágot, hogy megnézze, hogyan épül fel. A kertek, növények iránti szeretete családi örökség. Így nem volt kérdés, mi is lesz, ha felnő. Persze kellett hozzá egy nagyon jó biológia tanár is a gimiben, aki elindította azon az úton, hogy merjen saját kutatásokat csinálni, projektmunkákba bekapcsolódni. Biomérnökként végzett, tanult Amerikában, saját vállalkozást vezet, és szinte mosolyog a hangja, amikor a munkájáról kérdezi az ember. Ő Berecki Anna, a Bee Blooms egyik alapítója, aki nap mint nap azon fáradozik, hogy hazánkban is általánosan elfogadott legyen klímabarát kertet kialakítani, hogy a szépen zöldellő gyep és sövénykerítés helyett egy olyan élettér vegye körül az embereket, ami fenntartható és összhangban van a természettel.
2: A családom mezőgazdasággal foglalkozik, így a mindennapi beszélgetésben is benne voltak ezek a dolgok, illetve a nagyimmal is nagyon-nagyon sokat kertészkedtem, aki egy erdő mellett lakik, szóval így tényleg meg tudtam tapasztalni a természetnek minden kis apró örömét, a növényektől kezdve a kis apró élőlényeken át mindent.
1: És egyébként az természetes volt, hogy ezen a pályán mész tovább?
2: Hát igazából abban biztos voltam, hogy valamilyen módon szeretnék a biológiával, vagy hogy így az élő dolgokkal foglalkozni. Már általános iskolában is nagyon szerettem, aztán gimnáziumban egy fantasztikus biológia tanárom volt, aki szintén így csak tovább erősítette be, hogy ez így nagyon közel áll hozzám. De azt is tudtam, hogy mondjuk orvos semmiképpen se szeretnék lenni, és akkor így próbáltam ki silabizálni, hogy mit lehet még csinálni az alapján, hogy szeretem a növényeket meg az állatokat, és feltétlenül biológus se szerettem volna lenni. Aztán nyilván így a család oldaláról jött a lehetőség, vagy az opció, hogy hát akkor a mezőgazdasággal is foglalkozhatok, vagy mehetek agrár képzésre, de akkor még annyira az se tetszett, és akkor így találtam rá a biomérnök képzésre, ami...
1: Mit csinál egy biomérnök?
2: Na ezt a kérdést szerintem egyik biomérnök se szereti, ugye nagyon sok irányba lehet menni, szóval mondjuk a szennyvíz telepektől kezdve a gyógyszergyárig kb. Bárhol el lehet helyezkedni. Talán úgy fogalmaznám meg, hogy azokat a folyamatokat, amiket eddig mondjuk kémiai úton oldottak meg, vagy másfajta módon, ezt megpróbálják biológiai folyamatokkal átalakítani, tehát mikroorganizmusokat, baktériumokat, gombákat használnak, ahhoz, hogy akár mondjuk az élelmiszeriparban is, vagy a gyógyszeriparban, vagy tényleg ilyen szennyvíz, tisztítás és társai. De hogy ebből is kiderül, hogy ez egy nagyon szertágazó terület, és így az alapképzés során nekünk leginkább arra fókuszáltak, hogy ezt így mindent megpróbálják bemutatni, és volt valamilyen szintű specializáció, de azért eléggé nyitottan hagyták, hogy akkor merre is menjen tovább az ember. És én így az alapképzésem során jöttem rá, hogy engem az a része érdekelt leginkább, ami így a mezőgazdasághoz kapcsolódott vissza, szóval mégiscsak visszakapcsolódtam így mond a családi gyökerekhez, és akkor a mesterképzésemet már végül így visszakapcsolódva az agráriummal kapcsolatban végeztem el.
1: És Amerika hogy jött a képbe?
2: Őszinte szeretnék lenni, teljesen véletlenül. Az eredeti tervem, azt kell rólam tudni, hogy én nagyon szeretek tervezni, nagyon struktúrált vagyok, nagyon szeretek így kontrollálni a dolgokat. Azért kb. Mikor már az alapképzésemre jelentkeztem, akkor tudtam, hogy majd én a mesterképzésemet Dániában szeretném majd megcsinálni biotechnológia szakon, és erre így tudatosan készültem is, amúgy fel is vettek az egyetemre, de aztán az utolsó pillanatban végül kihátráltam belőle, mert akkor már volt egy ilyen kis startup vállalkozásunk, és így rájöttem, hogy a kettő az nem fog egyszerre menni, hogy én Dániába csinálok egy mesterképzést, és közben itthon meg egy vállalkozást csinálunk, és akkor így Dániáról lemondtam, de hogy valamit mégiscsak szerettem volna így tovább képezni magam, és akkor így teljesen véletlenül találtam rá arra, hogy hát vannak online képzések is, és nem csak online képzések vannak, hanem akár egy egész mesterképzést is el lehet végezni online, és akkor így találtam rá erre az amerikai egyetemre. Nagyon rövid volt a jelentkezési határidő, de mivel már a Dániai Egyetemre való jelentkezés miatt kb. Meg volt minden anyagom, így gyorsan le tudtam adni mindent, és szerencsére be is kerültem, és akkor így tudtam elvégezni.
1: És itt mi volt a képzésnek a lényege?
2: Angolul crop science-nek hívják, magyarul nincs szerintem egy az egyben ilyen szak, de egy agrárképzés volt igazából, de kicsit ilyen vegyesen, meg nekem azt tetszett benne, hogy nagyon napra kész volt, szóval agrárdigitalizációról is beszéltünk, de ugyanúgy a regeneratív mezőgazdaságról, és akkor ott találkoztam a planting design-nal, ami ez az ilyen fenntartható kerttervezésnek az alapelve is, szóval, hogy itt tényleg nagyon sok minden bele lehetett ott is szagolni, és hogy nagyon napra kész és aktuális problémákkal is foglalkoztunk.
1: De akkor már egyébként a fenntarthatóság kérdése az ott volt az életedben, tehát ezzel már foglalkoztam, mert gondolom azért nem gyerekként kezdtél el ezzel foglalkozni, sőt, hát gyerekként, mondjuk én idősebb vagyok nálad, de fenntarthatóságról nem is hallottunk, inkább környezetvédelemről.
2: Igen, pont ezt akartam mondani én is, hogy amúgy egészen kiskoromtól kezdve a környezetvédelem, az mindig nagyon érdekelt, és szerintem az, hogy akkor környezetvédelem, most fenntarthatóság, vagyis hát most már azt mondanám, hogy inkább az utóbbi pár évben fenntarthatóság, és most az új trendi szóra ez a regeneratív, meg regeneráció. Szóval, hogy ezek szerintem hasonlóan alapértékeiben mindegyik ugyanazt próbálja célozni, csak éppen időszakonként másképp hívjuk, vagy más ilyen gyűjtőszót használunk rá. És emlékszem, hogy amikor már gimis voltam, de még ilyen 6-osztályos gimnáziumban jártam, szóval szerintem 7.-8. környékén volt az, hogy elkezdtek építeni egy ilyen autópálya elkerülőt ott hozzánk közel, és ezt az erdőn keresztül vitték, és én teljesen fel voltam háborodva azon, hogy most emiatt kivágnak fákat, és akkor ezen gondolkoztam, ilyen tizenpár évesen, hogyan tudnék kampányolni ellene, hogy ne vágjanak ki fákat autópálya miatt.
1: Hát igen, itt kezdődik az igazi aktivista élet. Ugye a mezőgazdaság az végigkíséri az életedet, de igazság szerint nem a mezőgazdaságban hasznosítod a tudásodat.
2: Igen.
1: Honnan jött ez a fordulás? Tehát, hogy Amerika hozta ezt a fordulást, amit ott megtapasztaltál, és bizonyos mértékig tanultál is, a fenntartható kertek iránti szerelem az ott kezdődött?
2: Biztos, hogy nagyon nagy szerepet játszott bennem az amerikai tanulmányom, meg az ottani tapasztalataim, mert azért volt szerencsém kint lenni kétszer hosszabb, rövidebb időre, és azok is nagyon meghatározók voltak. És igen, így átalakult a mezőgazdaság olyan szempontból, hogy ugye említettem, hogy volt egy startup vállalkozás, amiben részt vettem, és az egyértelműen mezőgazdasággal foglalkozott, aztán abból kiléptem, és akkor utána jött, hogy inkább a fenntartható kertek irányába mozdultam tovább, de napi szinten ugyanúgy foglalkoztat, és ugyanúgy foglalkozok valamilyen szinten így a mezőgazdasággal is, hiszen a családomat még mindig érinti, meg így nem tudok elmenni a hírek, meg az aktualitások mellett, de szakmai szinten most inkább a fenntartható kertekkel foglalkozom, igen.
1: Igen, mondjuk az embereket ez most megfogta, és hogyha azért az ország sok városában járunk, akkor például a panelrengetegben találkozhatunk már virágos részekkel, olyan kertekkel, amelyek már klímabarátok, mert ugye az emberek elkezdtek igényt formálni erre. De ez önmaguktól jött, vagy voltak emberek, olyanok, mint például te, akik erre fölhívták a figyelmet, és elkezdték ezeket a kis klímakerteket kialakítani, mondjuk egy társasházon, vagy egy panelházon belül is, az udvaron belül.
2: Szerintem valószínűleg mindkettőnek volt szerepe, de amikor én például Amerikában így tanultam erről, az talán 2023, akkor így nekem ez így teljesen új donság volt, vagy újként hatott, hogy ó, hogy így is lehet nézni egy kertre, és akkor ez így engem nagyon megfogott, és így azt éreztem, hogy itthon ez még nem feltétlenül van így, és akkor így fejembe vettem, hogy jó, hát akkor majd itthon én ezt megvalósítom. És ahogy jobban utána kezdtem járni a dolgoknak, rájöttem, hogy azért már itthon is vannak szerencsére tök jó kezdeményezések, és nem sok idő telt el, pár évről beszélünk, de így is ez a pár év szerintem nagyon-nagyon sokat számított, és most már tényleg azt érzem, hogy egyre inkább ugye köztudatban is ott van, meg tényleg vannak már versenyek, pályázatok arra, hogy megkapja valaki ezt, hogy klímabarát kert, vagy fenntartható kertek, akár önkormányzati szinten, vagy akár gazdasági szereplők is indítanak ilyen pályázatokat, szóval, hogy szerintem ez tök jó. Meg van város szinten is több kezdeményezés, most már több városnak is van saját magkeveréke, ilyen vadvirágos magkeveréke, szóval ezek biztosan nagyon sokat segítettek, és szerintem igen, az emberekben is elindult egy ilyen általános igény jobban arra, hogy szeretnének visszakapcsolódni így a természethez, és az, hogy a kertek formája az az egyik talán legegyszerűbb módja.
1: Mitől lesz klímabarát egy kert?
2: Hát az egyik talán, és az egyik legfontosabb az az, hogy nem gyeptengerünk van körbe sövénnyel, ami ugye régen túlja volt, most már inkább a vér megy. Szóval hogy a kertünk ne egy monokultúrás hely legyen, mint hogy a mezőgazdaságban is sokszor csak kukorica, búza, napraforgó táblák vannak. És ugyanez a kertre levetítve az, hogyha csak gyep van, és körbe egyetlen egy fajból sövény, az olyan, mint egy ilyen ökológiai sivatag. Arról nem is beszélve, hogy a jelenlegi nagyon aszályos, most már nem csak nyár, hanem tavasz is sajnos, ezeket a gyepeket fenntartani, az így teljesen mesterséges úton lehet csak. Tehát folyamatosan öntözni kell, meg trágyázni, meg gyepszellőztetni, meg nyírni, meg ilyenek, és hogy ez biztos, hogy nem klímabarát, de hogy szerintem nem is észszerű folytatni, és hogy akkor mi más lehetne csinálni. Hát az is tök jó, hogy ha már legalább fákat elkezdünk ültetni, vagy legalább többfajta cserjéből álljon a sövényünk, de hogyha még ezt tovább turbozzuk virágokkal, mi leginkább ívelő virágokat szoktunk alkalmazni, és ez egy gondozás szempontjából is sokkal egyszerű, mert csak egyszer elültetjük, és akkor onnantól kezdve nem kell minden évben újra elültetni őket. Figyelünk arra, hogy egészen koratavasztól késő őszig mindig legyen valami, ami virágzik, ami nem csak számunkra lesz szép, hogy mindig van valami, ami pompázik a kertben, hanem a beporzók számára is, a hasznos élőlények számára is fontos, folyamatosan tud biztosítani táplálékot és élőhelyet. Az, hogy figyelünk arra, hogy tényleg minél több faj legyen, és ez nem csak a növényekre értve, de hogy a növényekre van talán nagyobb ráhatásunk, de ha minél több növény lesz, akkor meg fog jelenni minél több kis élőlény is. Madár, akár sündisznót, és hogy biztosítsunk számukra élőhelyet, táplálékot, vizet, az talán már eléggé elfogadott és bevált módszer, hogy télen etetjük a madarakat, és arra elfeledkezünk, hogy amúgy nem csak élelemre van szükség, hanem vízre is. És ha csak egy nagy virág alátétbe öntünk vizet, mert azzal is nagyon-nagyon sokat tudunk tenni.
1: Meg volt már a vállalkozásotok Pusztai Boglárkával akkor, amikor hozzákezdtél a saját lakóhelyeden a klímabarát kert kialakításához?
2: Igen.
1: Tehát előbb volt a vállalkozás, és utána jött az, hogy átalakítsd a saját kertet. Miért? Úgy gondoltad, hogy jót tenne az egész közösségnek, hogyha ott is azt a kertet olyanná formálnátok, ami nem csak a természetnek jó, hanem tényleg összehozza a közösséget is?
2: Részben igen, részben meg akkor jött létre az a helyzet, hogy ide költöztünk. És hát az egyik oka, hogy én mindenképpen ide szerettem volna költözni, az, hogy volt egy kis kert, és egy városban lehet egy kert, az nekem így egyértelmű döntés volt, hogy jó, hát akkor nekem ezt kell. És akkor végül ide is költöztünk. Nyilván egy kicsit vártam, hogy megismerjem én is a kertet, hogy milyen adottságai vannak, milyen fényelnyék viszonyok vannak, felmérjem azt is, hogy amúgy kik azok, akik használják, milyen igények vannak, és akkor utána elkezdtem akcióba lendülni, és így szépen folyamatosan így átalakítani, meg szeretek kísérletezni is.
1: És nem ütköztél ellenállásba? Tehát senki nem volt, aki azt mondta, hogy na már pedig itt nem lesz klímabarát kert?
2: Nem, bár hogyha nagyon őszinte akarok lenni, akkor az elején szerintem nem mondtam, hogy én itt klímabarát kertet fogok csinálni, csak arra vállalkoztam, hogy én szívesen végzem a kertnek a fenntartását, és utána így utólag így szépen csöpegtettem. Tavalyi évben elindultam egy pályázaton, amit így társasházaknak is meghirdettek, ilyen klímabarát kert címen, és akkor azt meg is nyertük, és akkor utána már így arra hivatkozva már könnyebb volt azt mondani, hogy hát amúgy igazából igen, ez egy klímabarát kert, egy ilyen természetközeli kert, és így szerencsére nem tapasztaltam negatív hozzáállást.
1: És most már mindenki közösen részt vesz a kert alakításában? Tehát, hogy mennek és segítenek neked?
2: Hát azért itt még nem tartunk, 12 lakásos házról beszélünk, sokan vannak, akik amúgy albérlők, viszonylag kevés az a tulajdonos, aki itt is él, és így nem is tudom, hogy mondjuk az albérlők mennyire kapnak tájékoztatás dolgokról, mert sokszor csak tulajdonosoknak mennek ki az információk, az albérlőknek kevésbé. Szóval, hogy így a munkát azt amúgy egyedül végzem, meg néha a férjemet ráveszem, mikor ilyen nagyobb fizikai munkára van szükség, de az, hogy mondjuk a komposztálót elkezdték használni többen is, az már nekem egy ilyen pozitívum, meg hogy azért így szoktam látni, hogy néha vannak kint kertben is emberek, de hogy azért még az a nagy közösségi élmény, nagy közösség építő ereje még folyamatban van a kertnek.
1: Na igen, pontosan a komposztról jutott eszembe. Én is társasházban élek, és ugye az emberek a zöldséghéjat, a gyümölcshéjat, egy csomó mindent, amit egyébként lehetne hasznosítani egy komposztálóba, ugye a kommunális hulladékba teszik. És hogy vannak tényleg társasházak, ahol lehet komposztálót betenni az udvarra és használják, meg valahol nem. A mi házunk pontosan az,

0: akkor most ez a helyzet, meg amikor van közgyűlés, akkor itt szívesen beszámolok a kertről, meg ha bárki érdeklődik, akkor én nagyon szívesen beszélek, de hogy azért azt is el kell fogadni, hogyha valaki annyira nem érdeklődik, de ha azt látnám, hogy valaki mondjuk kárt tesz a kertbe, akkor az ellen mondjuk biztos, hogy felszólalnék, és így megkérném, és megpróbálnám neki elmagyarázni, hogy miért ne csináljuk ezt, vagy azt, és hogy milyen következményei lesznek annak, hogyha valamit nem úgy csinál, ahogy kéne.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Berecki Anna biomérnökkel, előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Pártpolitikai csatározások helyett a nemzeti összefogás fontosságát hangsúlyozta Magyar Péter és Forsthoffer Ágnes a Sándor palotában. A házelnök kezdeményezésére tartott frakcióvezetői egyeztetésen a paksi helyzetről és a hőség miatti kormányzati intézkedésekről egyeztettek. A kormányfő kiemelte, a nukleáris biztonság nincs veszélyben, és az önkéntes ipari fogyasztás csökkentés mellett jelenleg stabil az ország energiarendszere. A résztvevők egyetértettek egy új átfogó víz stratégia szükségességében, hogy

0: megakadályozzák a jövő hasonló krízis helyzeteit. Magyar Péter köszönetét fejezte ki a lakosságnak és a vállalatoknak az eddigi fegyelmezett, felelősségteljes hozzáállásért. Hozzátette, hogy a pénteken várható időjárás változás és lehűlés érdemben javíthat az energiaellátási helyzetem. A rendkívüli hőségre tekintettel az NVM elosztó társaságai minden halasztható karbantartási munkát átütemeztek, mostantól kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki vagy ellátásbiztonsági szempontból halaszthatatlanok. Az aktuális hivatalos tájékoztatások a vállalat rendkívüli híreket összegyűjtő oldalán érhetők el. Várhatóan 30%-kal csökkenti energiafelhasználását a Seattle Debrecen a kormányzati kezdeményezést követően. A vállalat szakemberei már múlt pénteken megkezdték a gyár energiafelhasználásának mérséklését. A hétvégi intézkedéseknek köszönhetően hétfőre már 20%-kal csökkent a debreceni üzem napi energiafogyasztása. A még nem működő akkumulátorcella gyár ellenére a vállalat komolyan vette a felhívást az erőforrások takarékoskodására. A helyiségek hűtésének mérséklésével, a logisztikai épületek hőmérsékletemelésével és energiatakarékos üzemmódokkal érik el a megtakarítást. Módosítja ügyfélszolgálati irodáinak nyitvatartását a Nyíregyházi Város Üzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. A hőség és az energiafelhasználás csökkentése érdekében teszik ezt. A szabadtéren dolgozó munkatársak fizikai terhelésének mérsékléséért a köztisztasági és zöld felületkezelési feladatokat korlátozott munkaidőben korai kezdéssel végzik. Az energiatakarékossági intézkedések értelmében a fűnyírási munkálatokat teljesen felfüggesztették a városban. Szünetel a gyepfelületek öntözése azokon a helyszíneken, ahol az ivóvíz hálózatról történne az üzemeltetés. A furtkútról működő helyszíneken, valamint az egynyári növények, cserjék és fák esetében a locsolás továbbra is folyamatos és zavartalan. Határozatlan időre felfüggesztette valamennyi saját üzemeltetésű autómosójának működtetését az OMV Hungária. A rendkívüli energia és vízügyi helyzetre tekintettel hozott döntés összesen 130 autómosót érint az országban. A vállalat a víz és energiafelhasználás csökkentésével kíván hozzájárulni az erőforrások megóvásához. A szolgáltatás szüneteltetése addig marad érvényben, amíg a helyzet azt lehetővé nem teszi. Az OMV arra kérte szerződéses partnereit is, hogy lehetőségeikhez mérten csatlakozzanak a kezdeményezéshez. Energia megtakarítási intézkedéseket vezet be a MediaMarkt mind a 40 hazai áruházában, irodaépületében és központi raktárában. Augusztus 4-én 17 órától csökkentett kapacitással üzemelnek a fényforrások, lekapcsolják a homlokzati fényeket és az italhűtőket is. A legnagyobb esti terhelés idején kikapcsolják a TV szekció bemutatókészülékeit, a LED falakat és a digitális reklámkijelzőket. A központi irodaházban szintén mérséklik a hűtést és a világítást, valamint kibővített home office lehetőséget biztosítanak a dolgozóknak. Leállította a termelést Románia két nagy autógyára, a Dacia és a Ford a rendkívüli energiaválság miatt. Az augusztus 19-éig tartó leállás önmagában 200 megawatttal csökkenti az ország villamosenergia igényét. A román kormányfő önkéntes takarékoskodásra kért mindenkit a 19 és 23 óra közötti kritikus csúcsidőszakban. Szükség esetén a hálózatkezelő jogot kap arra is, hogy kötelezően korlátozza a nagyfogyasztók energiaellátását. Közben a hadsereg búvárai vízszabályozási munkálatokkal próbálják megvédeni a csernavodai atomerőmű hűtőrendszerét. Romániában is a Duna rekord alacsony vízállása okoz gondot.
1: Az időjárásról.
0: Csak gomoly felhők fordulhatnak elő az égen, csapadék nem valószínű, egyes helyeken megélénkül a déli szél. Keleten azonban inkább mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 41 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Berecki Anna biomérnökkel.
2: Soha nem fordult meg a fejedben, hogy Amerikában maradj, és ott dolgozz? Mindenáron haza akartál jönni?
3: Alapvetően igen. Nagyon szeretek külföldön lenni, meg Amerikában is most többször voltam munkaügyben, vagy nem tudom mi a jó szóra, de hogy nem nyaralás szempontjából, hanem valamilyen programokban részt venni, vagy a tanulmányaim miatt, és minden egyes alkalommal borzasztóan inspirált, és új ötletekkel, meg új tudással jöttem haza, és ez nagyon fontos számomra, és ezt így szeretném folytatni, és ez nem feltétlenül csak Amerikában, hanem igazából bárhol. Nagyon szeretek így nyitott szemmel járni, és követni azt, hogy esetleg máshol milyen jó módszerek vannak már, amit haza tudunk hozni. És igen, és hogy hozzuk haza ezeket a dolgokat, hogy itthon is tudjunk hatást elérni. Mert én megértem azt, hogy ha valakinek van egy jó lehetőség külföldön, vagy azt gondolja, hogy külföldön minden jobb lesz, de én inkább afelé szeretnék törekedni, hogy ha itthon nem is tökéletes minden, de akkor ami tőlünk telik, azt tegyük meg azért, hogy jobb legyen.
2: Ugye mondtam, hogy van egy vállalkozásod Pusztai Boglárkával, sokan keresnek benneteket? Tehát egyre nagyobb az igény az ilyen fenntartható kertek kialakítására?
3: Igen, én azt tapasztalom, mint ahogy mondtam, hogy az egész egyre elfogadottabb, vagy ismertebb, meg népszerűbb lesz, így bennünket is egyre többen keresnek, és igazából nem is nagyon volt olyan, hogy valaki megkeresett bennünket, és nagyon magyarázni kellett volna, hogy mi miért nem csak gyepszőnyeget és babérmegy eseményt fogunk neki tervezni, hanem hogy mi kicsit más szemszögből közelítjük meg a kerteket, és ennek nyilván örülök, hogy akkor ez így átmegy az embereknek, hogy mi ezzel a szemlélettel tervezünk kerteket, és a social media felületeken is jelen vagyunk, és csináltam egy ilyen posztot, hogy mi ez a 7 dolog, amit itt te is meg tudsz nézni a kertedbe, és akkor egy ilyen teszt, hogy mennyire fenntartható a kerted, és a legnagyobb meglepetésemre rengeteg komment érkezett, és így olyan jó volt látni, hogy tényleg folyamatosan jöttek, hogy 7 pont, igen, nekem 6, de már ezen is dolgozom, és hogy olyan jó látni, hogy tényleg amúgy egy csomó ember ezt már csinálja, és egy csomó ember számára ez fontos, és ez így nagyon boldogsággal tölt el.
2: Nézem a Biblooms oldalát, és ott látom az iskola kertdiákok bevonásával, Debreceni Egyetem, Kossuth Lajos gyakorló gimnázium, ugye nem véletlen Debrecen, mert hogy te debreceni lány vagy.
3: Igen.
2: Ez szerintem az egyik talán legjobb dolog, amikor egy óvoda vagy egy iskola kér föl benneteket, nem? Arra, hogy ha van elég hely és lehetőség, akkor alakítsatok ki egy klímabarát kertet. És ugye ezt elég kis, pici, apró lépésekkel elkezdeni, aztán persze határa csillagos ég.
3: Igen, ezzel maximálisan egyetértek, és annyi ilyen kis háttérsztorit még erre elmondnék, hogy ez az egész ez úgy jött, hogy ahogy említettem, hogy a gimiben nekem volt egy fantasztikus biológia tanárom, akivel amúgy mai napig tartom a kapcsolatot, és akkor így mi ezt vele közösen fundáltuk ki, hogy hát amúgy a sulinak van egy hatalmas kertje, és akkor így mi lenne, ha csinálnánk valamit közösen. Ő is nagyon sokat segített, bevont 3 osztályt, és igazából ez egy hosszabb folyamat volt olyan szempontból, hogy volt 2-3 alkalom, amikor csak úgymond az edukáció része tartott, beszélgettünk a diákokkal, hogy akkor mi az, hogy fenntartható kert, miért van rá szükség, milyen ilyen alapelvek vannak, belementünk így a tervezésbe, hogy akkor az iskola kert melyik részén lehet ezt megvalósítani, mi az a részem is kihasználatlan, akkor utána elkezdtünk közösen tervezgetni, és akkor a vége pedig az volt, amikor ugye közösen el is ültettük, és meg is valósítottuk ezt a kertet.
2: Egyébként az emberek félnek egy klímabarát kert, vagy egy fenntartható kert létrehozásától, hogy mondjuk a sokkal többe kerül, mint az, hogy én csak gyepet tartok?
3: Biztos, hogy vannak kételyek, és hát nem is tudom, hogy a pénz a legnagyobb visszatartó, hanem inkább az, hogy azt gondolják, hogy nagyon-nagyon sok munka van bele, ami számomra ez mindig ilyen nagyon vicces, de akár a pénzről beszélünk, az is, hogy az ilyen élére vágott gyep a legpénz és időigényesebb dolog, amit a kertünkbe rakhatunk. Nyilván, és hogyha létrehozunk egy új fenntartható kertet, akkor azt az elején annak lesz költsége, hiszen egy új dolgot hozunk létre, vagy átalakítjuk a kertet, és meg kell venni az új növényeket, szóval az elején lesz költsége. Meg az első egy évben érdemes, egy-két évben érdemes jobban odafigyelni a frissen ültetett növényekre, de utána ha így szépen beáll a kert, akkor igazából sokkal kevesebb munkát kell ráfordítanunk, és sokkal kevesebb pénzt is, hiszen ha jól válogatjuk össze a növényeket, tényleg a helyi adottságot megfelelően, meg a mostani klímára figyelve, akkor sokkal kevesebbet kell majd öntözni, nem kell műtrágyázni, kevesebb lesz a gyepfölött, tehát nem kell annyit füvet nyírni, és lesz egy szép, jól beállt, dinamikus élő rendszerünk, ami nem csak szép is lesz, hanem valamilyen szinten önfenntartó is.
2: Sok visszajelzést kapsz, hogy jó, amit csinálsz, jó irányba mész.
3: Kapok visszajelzéseket, igen, az, hogy sokat el, azt így nem tudom.
2: Miben mérhető lesz? Bocsánat, hogy ezt mondom. Tehát most, ha az anyagi oldalát nézzük, hogy sok a megrendelés? Mert gondolom, van olyan, amit szívügyből mondjuk megcsinálsz.
3: Igen. Az elején azért, hogyha tényleg ilyen biznisz vagy szempontjából is nézzük a dolgot, akkor egy vállalkozást elindítani, akkor az elején nyilván nekünk kell sokkal többet beletenni azért, hogy legyenek projektek, legyenek megrendelések, és sokszor előfordulhat az, hogy inkább nekünk kell utána menni egy ügyfélnek, mint az, hogy csak így hátradőlünk, felrakjuk a lábunkat az asztalra, és akkor csak így dőlnek a megrendelések. De szerintem ez nem baj, meg hogy az elején ez teljesen természetes, és annak örülök, hogy most már mondjuk elértünk oda, hogy igen, van, amikor én keresek meg valakit, most az mondjuk inkább egy fesztivál, vagy egy iskola, vagy egy közterület, ahol azt érzem, hogy még nekünk kell fellépni, és azt mondani, hogy figyelj, szerintem tök jó, amit csinálsz, teljesen hasonló értékekkel vagyunk, mi lenne, hogyha közösen dolgoznánk valamin, és a magánkertek oldaláról meg már szerencsére többé-kevésbé jönnek maguktól a megrendelések, és ott meg már az van, hogy nem nekünk kell harcolni érte.
2: Szoktál workshopokat tartani, és ezt azért kérdezem, mert az oldalatokon, ha valaki fölmegy, én böngésztem az oldalon, az kaphat tőletek hasznos tanácsot ingyen és bérmentve is, de divat workshopokat tartani, elmegy, meghallgatja, tanul belőle.
3: Igen, számomra nagyon fontos az edukáció, meg az ilyen szemléletformálás, és az ilyen nulladik pontba tudtam, hogy szeretnék ezzel is foglalkozni, és nem csak az, hogy jó, akkor most megtervezünk egy kertet, hanem akkor tényleg ezt így minél szélesebb körben el tudjuk juttatni az embereknek, és akkor azért szoktunk workshopokat is tartani, ez volt olyan, amikor középiskolásoknak tartottunk, volt, amikor bárki jöhetett, volt, amikor könyvtárba mentünk, szóval hogy ebben is ilyen nagyon vegyes, próbálunk generációk szempontjából is mindenki felé nyitni, és hogyha valakinek vannak kételjei, amúgy az alapvetően nem baj, teljesen természetes, de az a fontos, hogy akkor beszéljük meg ezeket a kételyeket, és próbáljuk megnézni azt, hogy miből fakad ez a kételj, és hogyha tényleg ezekkel is foglalkozunk, akkor tudunk változást elindítani, és nem csak így rátolni, hogy hát ez nem így van, és hogy ez a jó.
2: A szemléletformálásról jut eszembe, iskolákban mennyire hívnak előadást tartani? Mert hogy valahol mindig azt hallom, hogy a jövő generációja az, aki leginkább tud tenni a biodiverzitás fenntartásáért, megőrzéséért.
3: Igen, nekem nagyon szívügyem az is, hogy tényleg így a fiatalabb generációknak meg iskolákba is, meg ahol van lehetőség tényleg akár iskolakerteket, vagy óvodakerteket létrehozni. A direktben megkeresést még így nem kaptunk, de azt is látni kell, hogy hát az oktatási intézmények is eléggé le vannak terhelve, meg sok esetben nagyon szigorú tanrend van, amiben nem biztos, hogy be tudják illeszteni ezt, és hogy ők is mondjuk azt látják, hogy bár az elképzelés tetszik is, de nincs plusz energiájuk arra, hogy akkor most ebbe így belefektessenek, és lehet, hogy csak mi nem vagyunk még elég ügyesek abban, hogy ezt jobban átnyomjuk. De volt pár iskola, akikkel beszéltünk, meg ugye volt, ahol meg is tudtuk valósítani, de maximálisan nagyon szívesen foglalkoznánk még ilyen projektekkel.
2: Gondolom, nincs olyan, hogy egy kert kész van. Tehát az valahol mindig alakul, ugye?
3: Igen, a saját kertemről biztos így tekintek. Amikor projekteken dolgozom, akkor nyilván van egy pont, amikor azt mondom, hogy jó, ez a terv készen van, és akkor most már átadom, de az inkább a tervre vonatkozik, hogy kész van, és nem a kertre, igen.
2: Van olyan projekt, amire nagyon büszke vagy, ami ilyen szerelem projektnek nevezhető és megvalósult, és ma is boldogsággal nézel vissza rá?
3: Nehéz egyet mondani, vagy nem tudom, mert igazából mindegyiket nagyon szerettük, mindegyikben megvoltak az ilyen kihívások is, meg tényleg, amit én így nagyon-nagyon élvezek, az az, hogy az embereket is megismerhetjük, és hogy olyan jó, hogy hogyan tudunk kapcsolódni a kerten, meg a virágokon keresztül. És nem biztos, hogy ez a kedvenc, vagy a legextrább projektünk, de hogy mégis van egy idős házas pár, akihez szoktunk járni, és ott igazából kertészkedni megyünk segíteni, mert hogy már nem bírják fizikálisan, és hogy az is minden egyes alkalommal annyira ilyen megható tud lenni, hogy megérkezünk, akkor megkínálnak bennünket kávéval, sütivel, akkor így beszélgetünk egy fél órát, és utána kezdünk bele igazából a kertészkedésbe. Szóval, hogy ezek az ilyen kis apró dolgok ugyanolyan fontosak számomra, és ugyanolyan boldogsággal töltenek el, mint amikor egy nagyobb projekten dolgozunk, ami olyan lesz, hogy mondjuk mások is láthatják.
2: Van olyan, amikor harcolni kell? Vagy volt olyan, amikor nagyon megdöbbentetek, hogy hova csöppentetek? Tehát, hogy ez aztán a kihívás, na ebből fenntartható kertet létrehozni?
3: Most van egy ilyen egészen friss történet, hogy van egy társasház, ahol az egyik lakó keresett meg bennünket, hogy nekik is van közös kert, és hogy ő tökre szeretné, hogyha az kicsit fenntartható, klímabarátabb, természetközelébb lenne, meg hogy szeretné, hogyha tényleg a közösségi így aktívan van használná, meg egy ilyen közösségi tér lenne. Teljesen belelkesültem, mondom, hát ez tökéletes, mi is pont ilyenekbe gondolkozunk. Meg is csináltam egy ilyen javaslatot nekik, elküldtem, ő elküldte a lakóközösségnek, és akkor na hát ott azért jöttek a kicsit vaskalaposabb megjegyzések. Az egyik kedvencem az volt, amikor az egyik lakó megkérdezte, hogy kinek a jogi felelőssége lesz az, hogyha egy méhecske átrepül a szomszédba, és megcsíp valakit.
2: Jaj.
3: Szóval, hogy voltak ilyenek, és most odáig eljutottunk, nem volt egy gyors folyamat, de eljutottunk odáig, hogy a végén akkor most két virágágyással elkezdjük a kertnek a átalakítását, és hogy végül az az ember is, aki ezt a kérdést feltette, és azt mondta, hogy jó, akkor jön és segít az ültetésben.
2: Tehát magyarán akkor rengeteg a tévhit az embereknek a fejében, amiket igen, el kell oszlatni és rendbe kell tenni.
3: Igen.
2: És sokat utaztuk egyébként? Gondolom nem csak Budapesten tevékenykedtek.
3: Igen, alapvetően nincs kimondva, hogy csak Budapesttel foglalkoznánk, hanem országosan szívesen megyünk bárhova, voltak már Budapesten kívül, meg vannak is Budapesten kívül projektjeink.
2: De egyébként ott a legelterjedtebb Budapesten?
3: Nekünk személy szerint igen, itt ezen a környéken van a legtöbb projektünk, ez szerintem nyilván abból is adódik, hogy azért itt vagyunk, és én lennék a legboldogabb, hogyha minden kerttervező már így tekintene a kertekre, hogy fenntartható kert, meg klímabarát kert legyen.
2: Van álomprojekt, amit szeretnél megvalósítani?
3: Igen, folyamatban van. Tavaly szintén Amerikában voltam egy program keretein belül, és akkor ott megismerhettem a Master Gardeners programot, ami arról szól, hogy városban közterületeket önkéntesek tartanak fent, és ezek az önkéntesek amúgy leginkább nyugdíjas hölgyek voltak, akik az elején részt vesznek egy képzésben, és hogyha ezt a képzést elvégzik, meg X önkéntes órát, akkor válnak ilyen master gardeners, ilyen mesterkertészek ki, és akkor utána minden évben folyik ez a program, ki vannak jelölve a kertek, hogy melyik kertekért felelnek, és akkor ott gyomlálgatnak, virágot ültetnek, és hogy ez egy annyira csodás program, és hogy ebbe így beleláthattam, és találkozhattam rengeteg hölgyel, akik ilyen csillogó szemmel csinálják ezt, és hogy ott kialakult egy ilyen szoros közösség, és hogy mind fizikálisan, mind mentálisan milyen jó hatással van rájuk, és hogy közben a városnak is amúgy egy hatalmas érték, hiszen szép zöld felületeik, virágágyásaik vannak városszerte. Zseniális, én nagyon-nagyon beleszerettem, és most a főkerttel itt Budapesten elkezdtünk egy hasonló program megvalósítását. Az elvek, vagy így a lelkesedés megvan, meg hogy így szeretnénk idén már ki is próbálni egy-két helyen, de valószínűleg azért ez egy hosszabb folyamat lesz, hogy az egész meg tudjon valósulni.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában Berecki Anna biomérnököt ismerhették meg, aki nap mint nap azon fáradozik, hogy hazánkban is általánosan elfogadott legyen klímabarát kertet kialakítani, hogy a szépen zöldellő gyep és sövénykerítés helyett egy olyan élettér vegye körül az embereket, ami fenntartható és összhangban van a természettel.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztőműsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek kollégáim a legfrissebb hírekkel itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon. Reklámot hallottak. 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Bevonja az újonnan megalakult Roma Kulturális Fórumot az oktatási rendszer megújításába az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit miniszter bejelentése szerint a fórum célja, hogy a roma szakemberek és kutatók tudása közvetlenül beépüljön a szakpolitikai döntésekbe. A Budis Krista kormánybiztos kezdeményezésére létrejött szervezet első ülését szombaton tartotta a roma kulturális stratégia kidolgozására. A miniszter kiemelte, hogy a roma kultúra a magyar kultúra szerves része, amely segít az előítéletek lebontásában és az identitás erősítésében. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-ától érvényüket vesztették a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint az okmányok helyett bármelyik kormányablakban igényelhető új igazolvány. Az országgyűlés előkészített egy törvénymódosítást, amely belföldön december 31-ig engedélyezné a használatukat bizonyos ügyekben. Ezek közé tartozik a nyugdíjak és szociális ellátások átvétele, az egészségügyi szolgáltatások, az utazási kedvezmények és az anyakönyvi eljárások. A minisztérium azt kéri az érintettektől és a hozzátartozóktól, hogy mielőbb gondoskodjanak a cseréről, a 70 év felettieknek az igénylés díjmentes. Megkezdődhet a Demján Sándor tőkeprogram tőkebefektetéseinek végrehajtása a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hétfői bejelentése szerint. A Magyar Fejlesztési Bank a feltételeknek megfelelő vállalkozások számához igazítva határozta meg a program keretösszegét. A Kamarai Tőkealapkezelő ZRT azonnal lefolytatja a szükséges eljárásokat, hogy a kiválasztott cégek mielőbb megkapják a tőkeforrást. A 100 milliárd forintos alappal indult programban 145 vállalkozás felelt meg a feltételeknek, amihez igazítva az MFB csökkenti a keretösszeget. A Magyar Fejlesztési Bank meghosszabbítja a befektetési időszakot, hogy a pályázó vállalkozásoknak elegendő ideje legyen a szerződéskötésre. A roma holokauszt áldozataira emlékeztek hétfőn a magyarországi romák országos önkormányzatának budapesti székházában. A megemlékezésen Farkas Mihály, az országos roma kulturális és médiacentrum vezetője mondott beszédet. Kiemelte, hogy az emlékezésnek utat kell mutatnia a jövő felé, és fel kell hívnia a figyelmet a kirekesztésre és a rendszer szintű elnyomásra. hangsúlyozta, a cigányságon belüli összefogás és a belső kohézió fontosságát a generációkon átívelő kiszolgáltatottság felszámolásához. A rendezvény végén a résztvevők koszorút helyeztek el a székház falán lévő emléktáblánál. Fekete Károly tiszántúli református püspök a Szemléleknek adott interjújában kijelentette, hogy a református egyháznak nincs felelőssége a kegyelmi ügyben. Úgy véli, az egyházon belül elmaradt a bűnök és bajok katarzist hozó, nyílt néven nevezése és a megújulási kezdeményezések is elhaltak. A püspök hangsúlyozta, nem helyes, ha politikai logika vagy máshol meghozott döntések irányítják az egyházi életet, és a problémákat ki kell beszélni. Hozzátette, hogy a változás nem úszható meg csupán a felső vezetés személyi változtatásaival, mélyebb szembenézésre van szükség. Fekete Károly végül elmondta, hogy püspöksége alatt soha nem kellett minisztereknek udvarolni a támogatásokért, mert az emberekkel kell foglalkozniuk, nem a téglákkal. Visszafogottabb aktivitás jellemezte júliusban a magyarországi ingatlanpiacot a nyári hónapokra jellemző szezonális csend miatt. A Dunahouse becslése szerint több mint 9200 adásvétel történt, ami elmarad a júniusi szinttől és a tavalyi év azonos időszakától is. A Creditpass adatai szerint a lakáscélú jelzálog hitel szerződések összege júliusban elérte a 274 milliárd forintot. Ez a hitel volumen bár kisebb a júniusi értéknél, az MNB adatai szerint jelentős 93%-os bővülést mutat az előző évhez képest. Elhalasztják a hétvégére augusztus 7-e és 9-e közöttre tervezett harmadik vaskenyér napokat Miskolcon. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság és a szakértők a rendkívüli hőség, a szárazság, valamint a fokozott tűzveszély miatt hozták meg a döntést. A szervezők kiemelték, hogy a látogatók, a közreműködés és a természetvédelme érdekében a rendezvény jelenleg nem tartható meg biztonságosan, az új időpontról pedig később adnak tájékoztatást.
1: Az időjárásról.
2: Csak gomoly felhők fordulhatnak elő az égen, csapadék nem valószínű, egyes helyeken megélénkül a déli szél, keleten azonban inkább mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 41 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Rádió kulturális műsora. Kultúra.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális egyóráját hallják, a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen mai adásunk kínálata. Negyedszer rendezik meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon szeptember 9-e és 20-a között. A keresztény értékek gyarapítása, ökumenikus lelkiség, Miskolc kulturális teljesítményeinek bemutatása, gyarapítása, a béke üzenetének közvetítése a seregszemle célja idén is. 9 nap alatt több mint 50 programmal, mintegy 600 közreműködő várja a közönséget. A 2026-os Miskolci Szakrális Fesztiválról sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők.
2: A negyedik alkalommal rendezzük meg a Miskolci Arszakra Fesztivált, és valóban óriási az érdeklődés. Ez azt jelenti, hogy összeállt az összes program, és sőt már le kellett mondani, mert rengeteg a jelentkező, és 10 nap alatt már egy nulladik napot is megszervezünk rengeteg programmal, mert szeretne, a művészek szeretnek megjelenni, és a legjobbat nyújtani, a tehetségük és tudásuk legjobbát nyújtani, és 10 nap alatt 55 program lesz, nagyon kiemelkedő színvonalú, és 600 szereplő készül jelen pillanatban a műsoraikkal, a saját műsorokkal, úgyhogy nagy a várakozás. A városban már keresik a programfüzetet, hál' Istennek ez időben elkészült, úgyhogy várjuk, nagy várakozás van az Arszakra Fesztivál iránt.
3: Hála Istennek, hogy már a negyedik, ugye az egy alapkérdés mindenről, ami új kezdeményezés, hogy vajon megéri-e a következőt, megéri-e az azt következőt, és hát hogyha már a harmadikat is túl haladta, akkor ez azt jelenti, hogy beállt. Most ez a negyedik Arszakra Fesztivál valójában már nem sok új dolgot kell, vagy lehet róla mondani. A tartalmában nyilván teljesen új, meg mottójában is teljesen új. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, nem csak a Miskolcnak, hanem az országnak, meg a közérzetünknek is, hogy a szakralitás és a művészet egységét, kapcsolatát újra meg újra minden fórumon hangoztassuk, hangsúlyozzuk. És hát ez a 9-10 nap, ha jól emlékszem, pontosan most meg kellene néznem a naptáramat, az Arszakra Fesztivál esemény sorozata legalább 5-össel kezdődik, hogy 50 rendezvény és 500 fellépő. Ez egy olyan eseménysor, ami leköt, idevonz, gyümölcsözővé teszi a miskolciak életét és a térség életét is.
1: 35. alkalommal várja közönségét a Zempléni Fesztivál, augusztus 14-e és 23-a között. 10 napon át Tokaj, Hegyalja és Zemplén régiója ismét zenével, tánccal és közösségi élményekkel telik meg. A fesztivál nem csak kivételes művészeket vonultat fel, hanem arra invitálja a látogatókat, hogy felfedezzék a táj történelmét, épített örökségét, gasztronómiáját és borkultúráját. Az idei programsorozat több mint 40 helyszínen, 25 településen és több mint 500 fellépő művész közreműködésével, köztük miskolci produkcióval is várja a közönséget.
4: A nyitó hangverseny, amely persze ilyenkor már el is kelt, de azért ez mégis a rendezvénynek a legkedveltebb és leginkább legnagyobb érdeklődésre számot tartó produkció, amely hát nyilván protokollális okok miatt is vált ez is, de igyekszünk minden évben ezt valamennyire azért különlegessé tenni. Idén a nyitókoncerten lényegében az amerikai függetlenség nyilatkozat évfordulójának okán egy Gershwin Dvorzsák koncerttel nyitjuk a fesztivált, ahol Gershwin zongora versenyen szólal meg, ugye a koncertet, a nyitó koncertet mindig a Budafoki Doktányi Zenekar játsza, a fesztivál rezidens zenekar, ahogy ezt fogalmazni szoktuk, és értelemszerűen Dvorzsák új világ szimfóniája is, bár azért ez egy csezene azért, de mégis valamilyen módon Amerikával kötjük össze azért. Másnap például egy rendkívül izgalmas produkció lesz fiatalokkal, Mozart és a múzsák címmel.
1: Ez tehát a Kultúra mai adásának kínálata. Töltsék velünk a következő kulturális egy órát.

0: óra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: Negyedszer rendezik meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon szeptember 9-e és 20-a között. A keresztény értékek gyarapítása, ökumenikus lelkiség, Miskolc kulturális teljesítményeinek bemutatása, gyarapítása, a béke üzenetének közvetítése a seregszemle célja idén is. 9 nap alatt több mint 50 programmal, mintegy 600 közreműködő várja a közönséget. A 2026-os Miskolci Szakrális Fesztiválról sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők. Várhelyi Krisztinát, a Miskolci Arszakra Fesztivál főszervezőjét hallják.
2: A negyedik alkalommal rendezzük meg a Miskolci Arszakra Fesztivált, és valóban óriási az érdeklődés. Ez azt jelenti, hogy összeállt az összes program, és sőt már le kellett mondani, mert rengeteg a jelentkező, és 10 nap alatt már egy nulladik napot is megszervezünk rengeteg programmal, mert a művészek szeretnek megjelenni, és a legjobbat nyújtani, tehetségük és tudásuk legjobbát nyújtani, és 10 nap alatt 55 program lesz, nagyon kiemelkedő színvonalú, és 600 szereplő készül jelen pillanatban a műsoraikkal, a saját műsorokkal, úgyhogy nagy a várakozás. A városban már keresik a programfüzetet, hál' Istennek ez időben elkészült, úgyhogy várjuk, nagy várakozás van az Arszakra Fesztivál iránt. És azt elmondanám, hogy ez egy példa nélküli összefogás a városba, mert 18 civil szervezet kapcsolódott be, bekapcsolódott az összes iskola, tulajdonképpen a felekezetek, mert a zarándoklattal minden egyes templomba elmennek a zarándokok. Az összes nagy intézmény bekapcsolódott, a múzeum, a Herman Otto Múzeum, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, a szimfonikus zenekar, és még mások is, akik tehetnek ezért a Szakra Fesztiválért. Tehát tulajdonképpen egy példátlan összefogás. A Miskolc városnak nagyon hálásak vagyunk, mert az intézményeket térítésen mentesen, sőt, anyagi támogatást is biztosítanak a Szakra Fesztivál megszervezéséhez, mert hát azért manapság nem lehet elvárni azt, hogy teljesen így is képletes vagy jelképes összegér, ahhoz képest, amit létrehozunk, hát ez egy óriási rendezvény, több száz millióba is kerülhetne, de gyakorlatilag fillérekben megpróbáljuk megoldani, nagy áldozatokkal vannak a művészek, és nagy lelkesedéssel egyúttal. Én nagyon nagyra becsülöm a miskolci művészeket, mert igazán példanélküli, ami lelkesen és nagy tudással, mindig meglepődöm, hogy mennyi tehetség van ebben a városban. És ugye ők képviselik a Miskolc zenei kultúrán és a kultúráját, a kulturális életét, és ez nagyon fontos dolog a mai világban, városban. És ugye mint említettem is a pár szóval, ez tulajdonképpen nekem nagyon kedvenc történetem, a magvető története, és ez azt jelenti, hogy a jó földbe vetett mag, az százszorosát terem. És ez egyben meghívás is az egyházakhoz, a templomokba, a szakrális és a szebb jövőre. És nagyon sok iskola kapcsolódott be az idén, ami azért nagy öröm, mert egyrészt az utcán fognak szerepelni, másrészt színdarabokkal készülnek, irodalmi előadásokkal készülnek a diákok, óriási nagy dolog. És nem nagyon kellett annyira kapacitálni, rábeszélni őket, hanem önkéntesen nagyon-nagyon érdekes kiállításokat csinálnak, színdarabokat, ami azért egyedülálló. És bekapcsolódott még, ahogy a kicsiknek is legyen programjuk, a Miskolci Csodamalombáb Színház, aminek nagyon örülök, mert ők 4 előadást is fognak tartani a piciknek. Hát talán ennyiben tudnám összefoglalni a Szakra Fesztivált.
1: A fesztivál mottója idén Jeremiás próféta könyvéből Reményt és jövőt adok nektek. Juhász Ferenc pasztorális helynököt, amint Szenti Plébánia plébánosát hallják.
3: Hála Istennek, hogy már a negyedik, ugye az egy alapkérdés mindenről, ami új kezdeményezés, hogy vajon megéri-e a következőt, megéri-e az azt következőt. És hát, hogyha már a harmadikat is túlhaladta, akkor ez azt jelenti, hogy beállt. Most ez a negyedik Arszakra Fesztivál, valójában már nem sok új dolgot kell, vagy lehet róla mondani. A tartalmában nyilván teljesen új, meg mottójában is teljesen új. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, nem csak a Miskolcnak, hanem az országnak, meg a közérzetünknek is, hogy a szakralitás és a művészet egységét, kapcsolatát újra meg újra minden fórumon hangoztassuk, hangsúlyozzuk. És hát ez a 9-10 nap, ha jól emlékszem, pontosan most meg kellene néznem a naptáramat, az Arszakra Fesztivál esemény sorozata legalább 5-össel kezdődik, hogy 50 rendezvény és 500 fellépő. Ez egy olyan eseménysor, ami leköt, ide vonz, gyümölcsözővé teszi a miskolciak életét és a térség életét is. Nem csak a művészetek világában, nem csak az attrakciók és a performanszok világában, hanem a szakralitás világában is. Azt gondolom, hogy én, mint a Mindszenti templom plébánosa, támogatni tudom ezt a kezdeményezést, mert nagyon fontosak azok az események is, amelyek templomon kívül vannak, a templom falain kívül üzennek békét, jóságot, szeretetet, és azt gondolom, hogy az Arszakra alapvetően ezt jelzi és jelenti.
1: Az idei motto a reményt és jövőt adok nektek, mit üzenhet ez, mit jelenthet ez a miskolciaknak?
3: Én a jövőt, ha emelném ki, mert ugye a remény az a keresztény alapértékek egyike, erények egyike, de én a jövőt emelném ki. Nagyon-nagyon fontos számunkra, hogy legyen jövőképünk, pozitív jövőképünk, hiszen azt gondolom, hogy mindenki idős és fiatal egyaránt a jövőbe szeret tekinteni, és úgy vélem, hogy a Jeremiás prófét által megfogalmazott úr üzenet, hogy reményt és jövőt adok nektek, ez mindenkor embere számára, és a mai kor embere számára, és a mai miskolci ember számára is egy nagyon-nagyon fontos üzenet, és egy olyan ígéret is egyben, hogy ha Istenben bízunk, Istenre tekintünk, akkor a reményünk és a jövőnk is biztosítva van.
1: A 4. Miskolci Arszakra Fesztivál alkalmából Szent Ferenc tiszteletére, halálának 800. évfordulójára zeneszerzői pályázatot hirdetett az Éltető Lélek Alapítvány. 4 kategóriában érkeztek alkotások. A munkák elbírálása kihívást jelentett az elismert miskolci karnagyokból álló zsűrinek. 10 zeneszerző, 13 zeneművét tekintette át a szakmai csoport. Orosz Tokár Edinát, a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Karzene Elméleti Intézetének oktatóját hallják.
4: Tavasszal hirdettünk egy zeneszerzői pályázatot Miskolci és a régióban élő zeneszerzők számára, hogy írjanak kórusműveleket különböző kategóriákban. Ennek az elbírálása meg is történt, és május 14-én sor került az ünnepélyes díjátadóra. Ennek kapcsán a zeneszerzői pályázatba befutott értékes zeneműveknek egy bemutató koncertje is lesz, jobban mondva 2 is. Az egyik a 4. Árszakra, Miskolci Árszakra rendezvény sorozat zárógála koncertje lesz, ami szeptember 20-án lesz délután 5 órától a Művészetek Házába, illetve egy szakrális térben elhelyezett koncertet is tervezünk október elején, ami Szent Ferenc transzitusának az évfordulója, 800 éves évfordulója is egyben.
1: Mit lehet tudnunk tulajdonképpen ezekről a koncertekről? Kik a nyertesek a pályázaton?
4: Kétfelé osztottuk a pályázati műveket, minden egyes mű bemutatásra fog kerülni. 10 zeneszerző, 13 értékes kompozíciót nyújtott be ennek kapcsán. Név szerint is meg tudom említeni a pályázókat. Cser Ádám, Flach Antal, Kerek Gábor, Közeledő, Parázs István, Petrófehér Erika, Péntek Tamás, dr.

0: mondjuk a mostani fesztiválnak a jelmondatára gondolni, hogy reményt és jövőt, ami a mi mindennapjainkat is jellemzi a hulladékgazdálkodásban. Tehát mi minden nap beletesszük azt az energiát, reménykedve, hogy ennek a hatása majd az edukációban és a jövőben meg fog jelenni, és rögtön össze tudjuk kapcsolni a mi munkánkat a jövővel, és hát éppen ezért itt van egy nagyon-nagyon szoros kapocs és egy hasonlóság. De ugyanilyen például az újjászületés. Hát nézzük a hulladékgazdálkodásban, körforgásos gazdaság, visszaforgatom a termékeket, abból újra termék lesz, alapanyagaira bontjuk vissza, tehát kvázi a körforgásban ugyanúgy az újjászületés megvan. Tehát nagyon sok olyan kapocs van, amire azt gondolom, hogy összeköthet minket, illetve hát mi magunk is a Mirehu azzal a tevékenységgel, amit végez, hát próbálunk valamiféle egyedi, valami különlegeset alkotni, és hát Miskolc város hírnevét erősíteni és továbbvinni. És én azt gondolom, hogy ez a kezdeményezés pont ilyen is nekünk, mivel mi is próbálunk maradandót alkotni, és azt gondolom, hogy ez a fesztivál is. Így, ha másért nem, azért miskolciként oda kell állnunk mellé, és ezt támogatnunk kell tudni. És én azt gondolom, hogy ezek azok a közös kapcsokszálak, amik ezt tudják így egyben mozgatni. Illetve itt az edukáció az egy nagyon érdekes kérdés, nagyon sokféle korosztálya, nagyon sokféle típusú emberrel találkozunk és dolgozunk, és ez is egy kicsit másabb közeg. És azt gondoljuk, hogy mi nem csak támogatók akarunk itt lenni, hanem jelen is akarunk lenni itt a fesztivál során, és kinyitunk egy olyan kaput, hogy most egy kicsit másokra próbálunk célozni. Ez egy teljesen más típusú kör, aki ebben részt vesz, de éppen a jelenlétünkkel ott tudunk lenni, mi bízunk benne, hogy magára a hulladékgazdálkodásra is a figyelmet oda tudjuk fordítani.
1: Negyedszer rendezik meg az Alszakra Fesztivált Miskolcon szeptember 9-e és 20-a között. A keresztény értékek gyarapítása, ökumenikus lelkiség, Miskolc kulturális teljesítményeinek bemutatása, gyarapítása, a béke üzenetének közvetítése a sereg szemle célja idén is. 9 nap alatt több mint 50 programmal, csaknem 600 közreműködő várja a közönséget. A 2026-os Miskolci Szakrális Fesztiválról sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők, az itt készült összeállításunkat hallották.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: 35. alkalommal várja közönségét a Zempléni Fesztivál, augusztus 14-e és 23-a között. 10 napon át Tokaj, Hegyalja és Zemplén régiója ismét zenével, tánccal és közösségi élményekkel telik meg. A fesztivál nem csak kivételes művészeket vonultat fel, hanem arra invitálja a látogatókat, hogy felfedezzék a táj történelmét, épített örökségét, gasztronómiáját és borkultúráját. Az idei programsorozat több mint 40 helyszínen, 25 településen és több mint 500 fellépő művész közreműködésével, köztük miskolci produkcióval is várja a közönséget. Hollerung Gábor fesztiváligazgató művészeti vezetőt hallják.
2: A fesztivált a Ferenc Kamara Zenekar Róla János vezetésével indított el, ha jól emlékszem, 93-ban. Aki akkor valamilyen erre járt és meglátta a vidéket és beleszeretett, és úgy gondolta, hogy érdemes ide egy kulturális rendezvényt hozni, amelyik méltó ehhez a fantasztikus tájhoz, és egyébként hát ahhoz a borkultúrához, amely ugye azért világszínvonalú és világhírű. Ők egészen 2003-ig csinálták, 2003-ban nem vállalták már a fesztivál megszervezését, és akkor nagyon egy érdekes helyzet volt, hogy az Antenna Hungária nem azt tette az akkori főtámogató, hogy örömmel befejezte ezt a rendezvényt, hanem megpályáztatott hármunkat a akkor még relatív fiatal karmesterek közül, és én kaptam azt a lehetőséget az Antennától, hogy folytassuk a fesztivált, és azóta 2004 óta minden esztendőben megrendezzük ezt. Voltak nagy nehézségek, voltak hullámok és mélypontok. Az utóbbi időben egy picit biztonságosabbá lett a rendezvény finanszírozása, és hát ebben az esztendőben is azt gondolom, hogy pozitívan és reménykeltően nézzünk a napokra, ami hiszem, hogy ebben az esztendőben is egy nagyon fontos és élvezetes program lesz.
1: Hogyan fogalmazná meg, mi tulajdonképpen a fesztivál célja, küldetése?
2: Két dolog mindenképpen. Az egyik az, hogy azért ez egy kulturális szempontból ellátatlan terület, és ugye, ha szabad ezt hozzámondanom, lassan nyáron Miskolc is azzá vált most már, hogy nincs rendezvény. Egész nyáron a Bartók Fesztivál megszűnésével, és mi igyekszünk ezt az űrt valamilyen módon kitölteni. Úgyhogy az egyik szempontja a fesztiválunknak az, hogy az itt lakók számára értékes színvonalas programokat adjunk, és ez most már a két évtized távlatából jól látszik az, hogy mekkora érték, mennyire fontosnak tartják. Ugye a sok kis településen csinálunk rendezvényeket, ezek egyébként mindig díjtalanok, épp azért, hogy bárki hozzáférhessen. A dolog másik oldalán pedig fókuszatosan rátaláltunk arra a mechanizmusra, amely adott esetben az országból, ország bármelyik tájáról és külföldről is ide látogatók számára egy színvonalas mixet jelent, amelyben értelemszerűen szórakoztatásnak is jelen kell lennie, értékes produkcióknak is jelen kell lenni, bizonyos szokásokat létrehoztunk, például ugye az esti jazz, amely minden este borozás mellett várja az odalátogatókat, a Sárospatakon már egy jó másfél évtizedes tradíció, a borterasz, és hát rengeteg olyan produkcióval igyekszünk a közönséget szórakoztatni, amelyek adott esetben Budapesten vagy valahol láthatók voltak, de itt ebben a régióban nem, és hát olyan emberek, akik egyébként évközben nem is nagyon érnek rá adott esetben, hogy bizonyos színházakba vagy produkciókra elmenjenek, azok itt boldogan találkozhatnak ezen a fesztiválon. Igyekszünk minden évben olyan produkciókat összeválogatni, amely különleges, és hát a gyakorlatilag a művészet teljes palettáját felöleli.
1: Idén 40 helyszínen, 25 településen több mint 500 fellépő művész szórakoztatja majd a közönséget. Sok helyszín, sok fellépő. Milyen koncepció mentén szerveződik tulajdonképpen a fesztivál?
2: Sokáig gondolkoztunk a koncepción, és néhány év, egy olyan 5-6 év után rájöttünk, hogy egyetlen koncepciónak kell lennie, hogy jó programok legyenek. Értelemszerűen bizonyos, tehát a programok egy jelentős része illeszkedik a helyszínhez. Teljesen más egy kis település művelődési házában, vagy mondjuk egy templom kertjében megcsinált produkció, mint mondjuk a Sárospataki várban, vagy a Sátorújhelyi megyeháza mögötti nagyszerű szabadtéri, kvázi szabadtéri színpadon. Tehát ezeken a helyeken minden helyszínen olyan produkciót kell létrehozni, amelyik illik a helyszínhez, amelyik adott esetben a nagysága, a befogadó képessége, vagy adott esetben az érdeklődés várható mértékéhez illesztjük. Úgyhogy a koncepciónk az, hogy minden esetben, minden évben megkérdezzük azért a résztvevő településeket, hogy van-e valami kérésük, van-e valami vágyuk, van-e valami ötletük, és egyébként 90%-ban sőt 95%-ban az a válasz, hogy magukra bízunk, mert hiszen mindig is jó volt az, amit csináltunk. Gyakorlatilag, ahogy imént mondtam, igyekszünk egyfajta változatosságot szem előtt tartani, ha mondjuk egy településen tavaly egy ilyen rendezvényen van, akkor most idén biztos, hogy egy olyan rendezvény van, vagy olyan témájú komoly zene volt, akkor most egy könnyedebb produkció lesz adott esetben. Tehát egyfajta változatosságot igyekszünk létrehozni, bár egyébként az is egy tapasztalat, hogy nem volt olyan település, amelyben bárki is azt mondta, hogy hú, hát ez hasonlított a tavalyihoz, és ez miért van így. Gyakorlatilag az embereket színvonalas programokkal egyszerűen örömet tudunk adni, és ez több mint elegendő mindenkinek, aki ebben részesül. Legyen szó a településről, legyen szó az odalátogatókról, legyen szó bármiről lényegében.
1: Mert hát a kulturális élmény mellett cél az is, hogy a látogatók felfedezzék a táj történelmét, épített örökségét, borkultúráját.
2: Ez így van. Egyrészt a műsorfüzetünkben mindig nem csak a műsortról beszélünk, hanem egy picikét arról is, hogy adott esetben ennek a településnek mi az érdekessége, adott esetben milyen tradíciók kapcsolódnak ehhez vagy ahhoz a településhez, vagy bármilyen látványossághoz a régióban. Értelemszerűen a borkultúra igen erősen jelen van, hogy jó pár pincészetben tartunk programokat, amelyek között hát kimondottan különleges, egyedi és adott esetben Budapesten sem, meg nagyvárosokban sem hallható programokat csábítjuk az embereket, de adott esetben most már azért a csábításnak a nehézsége azért ez rendkívül leegyszerűsödött, mert az emberek pontosan tudják, hogy mire számíthatnak hol. Úgyhogy igyekszünk adott esetben programokat úgy egymás mellé állítani, hogy például valaki egy nap egy kora délutáni, egy késő délutáni programon jelen lehessen, és aztán az esti programon is, tehát igyekszünk minden olyan mechanizmus szem előtt tartani, amelyik adott esetben segítheti a közönséget ahhoz, hogy még több élményhez jusson. Természetesen mindig vannak újdonságok, mindig vannak új települések, vannak új helyszínek, most például ugye Tokajban a nagy rekonstrukcióból megnyílik a Aranysas rendezvényközpont, amelyik hát egy új kulturális helyszíne lesz, az nyilván a városnak is, de az ott esetben hát mi avatjuk föl az idei Zemplén Fesztiválon, de bármelyik rengeteg település mondhatnánk, ahol igyekeztünk újdonságokat tenni. Az egész fesztiválnak, és mondom, a műsorfüzetet, aki megnézi, az érezheti azt, hogy nagyon-nagyon sok információt szeretnénk adni, nem csak a rendezvény programjairól, hanem magáról a térségről.
1: A 40 helyszín több mint 500 fellépő művészét most nehéz lenne felsorolnunk, ha egy-két érdekességet, különlegességet kiemelne a hallgatóknak.
2: Hát ez igen nehéz egyébként, és nagyon, ezt az interjú kereteit, ezt biztos, hogy nem tudnánk szétfeszíteni. Hát értelemszerűen a nyitó hangverseny, amely persze ilyenkor már el is kelt, de azért ez mégis a rendezvénynek a legkedveltebb és leginkább legnagyobb érdeklődésre számot tartó produkció, amely hát nyilván protokolláris okok miatt is vált ez, de igyekszünk minden évben ezt valamennyire azért különlegessé tenni. Idén a nyitókoncerten lényegében az amerikai függetlenség nyilatkozat évfordulójának okán egy Gershwin Dvorzsák koncerttel nyitjuk a fesztivált, ahol Gershwin zongora versenyen szólal meg, ugye a koncertet, a nyitó koncertet mindig a Budafoki Doktányi Zenekar játsza, a fesztivál rezidens zenekar, ahogy ezt fogalmazni szoktuk, és értelemszerűen Dvorzsák új világ szimfóniája is, bár azért ez egy csezene azért, de mégis valamilyen módon Amerikával kötjük össze azért. Másnap például egy rendkívül izgalmas produkció lesz fiatalokkal, Mozart és a Múzsák címmel, Miklós Erika és Novák Péter vezetésével egy sor fiatal muzsikus jelenik meg, és adnak számunkra egy fantasztikus Mozart programot, de mondjuk például ugyanezen a napon a Patricius Borházba az Őrült Dilis Halálos Szerelem címmel egy rendkívül érdekes, valójában Schumann dalokra épülő programot hallunk, ami sokkal izgalmasabb annál, mint amire gondolunk, hogy egy dalciklus vagy dalciklusok lehetnek. Ugye minden nap, tehát végtelenségig tudom sorolni, egyébként azért a teljesség kedvéért érdemes megemlíteni, hogy az első három napja hagyományosan ugye Sárospatak, Sátorai Juhia és a harmadik pedig Szerencsen lesz, itt is, ott is egyébként, és ezeken a koncerteken mindig a BDZ együttesei, vagy maga az egész zenekar játszik, ugyanígy lesz ez most ebbe az esztendőbe is, egy nagyon izgalmas program lesz, egy kicsit kilépve a klasszikus mederből a Szerencsi program is, és hát nehogy valaki azt gondolja, hogy ezt mi kisajátítottuk magunknak, hanem hál' Istennek ezek a nagyobb városok elvárják tőlünk, hogy ezek a produkciók megszülessenek, és ezek egyfajta presztízs, és ez egy nagyon nagy öröm számunkra. Elmondhatatlan mennyiségű izgalmas dolog lesz, ami a napokon, attól kezdve, hogy egy fantasztikus tangó produkció lesz, természetesen számos református, illetve a katolikus templomokban lesznek hangversenyek, a színházi produkcióink lesznek, nem is kevés, fantasztikus irodalmi produkcióink lesznek, megszokott módon a Magyar Nyelv Múzeumában, de adott esetben például a Sárospataki Művelődési Központban is. Én csak azt tudom mondani, hogy akit érdekel, a Zempléni Fesztivál is tervezi, már minden műsort már a honlapon megnézhetnek, válasszák ki a számukra kedves műsort, és váltsák meg a jegyeiket azokra a hangversenyekre, amelyek értelemszerűen fizetősek, és hát persze bárkit szeretettel várunk az ingyenes koncerteken, amiről ugye mondtam, hogy azért egyfajta népművelés szándéka a mindenki számára hozzáférhető kultúra megjelenése és jelenléte, amit igen fontosnak tartunk.
1: Ha jól tudom, önnek miskolci kötődése is van, hiszen a Miskolci Szimfonikus Zenekar másodkarnagya volt. Hogyan, mivel invitálná, inspirálná a miskolciakat, mi alapján válogassanak, mivel invitálná a fesztiválra a helyieket?
2: Hát egyébként ezt elárulom, bár lehet, hogy ezeket nem szabad elmondani, de hát szerintem igen. Tehát mi nyitottak vagyunk arra, csak egyenlőre igazán beszélgető partner, vagy döntőképes partner nincsen, hogy Miskolcon magában mit csináljunk egy produkciót esetleg a fesztivál alatt, ez még mindig nem zárult el. Amúgy egyébként egy Miskolci produkciót befogadtunk értelemszerűen a fesztivál programjába, ami Tolcsván lesz, tehát bennünk van egy nyitottság, hogy ameddig miután én nem gondolom azt, hogy ez a fajta zempléni zártság, amely a zempléniéket jellemzi, azért azt gondolom, hogy mint ahogy kikiléptünk máskor is azért a határokon kívüli településekre, hogyha egy ilyen helyzet van, ameddig egy ilyen helyzet van, mi szívesen adott esetben a miskolciak számára is Miskolcon, ha ez sikerülni fog, akkor még időmet fogják tudni. Minden esetre a miskolciaknak azt tudom mondani, hogy ugyanazt, mint bárkinek, kukkantsanak benne a programba, és meg fognak lepődni, hogy mindent láthatnak, és egyébként azért azt kell mondanom, hogy a déli régió aztán végképp nincsen annyira Miskolctól, negyed óra, 20 perc autózás, tehát bárkit szívesen látunk, és hát én abba bízom, hogy az egész megyének, nem csak a Zempléni régiónak növekedni fog tudni a következő időszakban a kulturális ellátottsága a nyári időszakban, mert én azt gondolom, hogy ez pláne ilyen nagyváros esetében elkerülhetetlen.
1: 35. alkalommal várja közönségét a Zempléni Fesztivál, augusztus 14-e és 23-a között. 10 napon át Tokaj, Hegyalja és Zemplén régiója ismét zenével, tánccal és közösségi élményekkel telik meg. A fesztivál nem csak kivételes művészeket vonultat fel, hanem arra invitálja a látogatókat, hogy felfedezzék a táj történelmét, épített örökségét, gasztronómiáját és borkultúráját. Az idei programsorozat több mint 40 helyszínen, 25 településen és több mint 500 fellépő művész közreműködésével, köztük miskolci produkcióval is várja a közönséget. Hollerung Gábor fesztiváligazgató művészeti vezetőt hallották.

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Kultóra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.

0: esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az esti krónikát követően. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Augusztus 3-ától érvényüket vesztették a régi könyvformátumú személy azonosító igazolványok. Az otthoni munkavégzés kiterjesztését tanácsolja az IVS Digitális Vállalkozások Szövetsége. Otthoni munkavégzést és rövidített munkarendet vezetett be Miskolc önkormányzata a rendkívüli hőség miatt. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-ától érvényüket vesztették a régi könyvformátumú személy azonosító igazolványok. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint az okmányok helyett bármelyik kormányablakban igényelhető új igazolvány. Az országgyűlés előkészített egy törvénymódosítást, amely belföldön december 31-ig engedélyezné a használatukat bizonyos ügyekben. Ezek közé tartozik a nyugdíjak és szociális ellátások átvétele, az egészségügyi szolgáltatások, az utazási kedvezmények és az anyakönyvi eljárások. A minisztérium azt kéri az érintettektől és a hozzátartozóktól, hogy mielőbb gondoskodjanak a cseréről, a 70 év felettieknek az igénylés díjmentes. Bevonja az újonnan megalakult Roma Kulturális Fórumot az oktatási rendszer megújításába az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit miniszter bejelentése szerint a fórum célja, hogy a roma szakemberek és kutatók tudása közvetlenül beépüljön a szakpolitikai döntésekbe. A Búdis Kriszta kormánybiztos kezdeményezésére létrejött szervezet első ülését szombaton tartotta a roma kulturális stratégia kidolgozására. A miniszter kiemelte, hogy a roma kultúra a magyar kultúra szerves része, amely segít az előítéletek lebontásában és az identitás erősítésében. Eddig pozitív az idei tiszai vízmérleg a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság számításai szerint. Július 31-éig 219 millió köbméterrel kevesebb víz folyt ki az országból a Tiszán, mint ami befolyt. A pozitív egyenleghez nagyban hozzájárult a Tisza-Körös-völgyi koordinált vízkészletgazdálkodási rendszer hatékonysága. Ugyanakkor idén júliusban területi átlagban csupán 8 milliméternyi csapadék hullott, ami a második legszárazabb július 1963 óta. Szolnokon a hónapban 24 Celsius fokos középhőmérsékletet jegyeztek fel, ami 2 fokkal magasabb a sok éves átlagnál. Az otthoni munkavégzés kiterjesztését tanácsolja az IVS Digitális Vállalkozások Szövetsége a tartós kánikula és az energiaellátási nehézségek miatt. A szervezet arra kéri a digitális gazdaság szereplőit, hogy minél szélesebb körben tegyék lehetővé a home office-t. Egy irodai munkahely légkondicionálása, világítása és eszközei ugyanis jelentős energiát emésztenek fel. Számításaik szerint az IKT szektor foglalkoztatottjai ezzel akár napi 1,2-1,3 gigawattóra energiát is megspórolhatnak. Ez a mennyiség egy paksi blokk napi termelésének 10-15%-ával, vagyis 250 000 háztartás áramfogyasztásával egyenértékű. Otthoni munkavégzést és rövidített munkarendet vezetett be Miskolc önkormányzata a rendkívüli hőség miatt a dolgozók védelmében. A Miskolc Holding ZRT-nél home office-t rendeltek el, az irodai dolgozóknak pedig átmeneti 4 órás munkarendet vezettek be korai kezdéssel. A városgazda a szabadtéri munkákat a hűvösebb órákra ütemezte, és klimatizált pihenőhelyeket, valamint folyadékpótlást biztosít. A közterületi járőrök gépjárműves egységekben és eltolt munkarendben dolgoznak, míg az épület külső világítását és monitorfalát lekapcsolták. A Herman Otto Múzeumban leállították a régészeti feltárásokat, a hivatali munkákban rövidített munkaidő van, a hűtött előterek pedig nyitva állnak. Országos ellenőrzési program indult augusztus 1-től az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László bejelentése szerint. A hatóságok a helyszínen vetik össze az engedélyeket a tényleges működéssel, kiterjedve a kapacitásokra, a kibocsátásokra, a vízhasználatra és a hulladékgazdálkodásra. A vizsgálat során indokolt esetben mintavételre és laboratóriumi elemzésre is sor kerül, súlyos jogsértés esetén pedig azonnali intézkedést hajtanak végre. Közel 1000 gyermek kezdhette meg a kikapcsolódást Miskolc önkormányzatának nyári táboraiban, a Borsodabolyi-Zemplénvár megyei székhelyen és a Balatonnál. Hétfőn elindult Miskolc hagyományos testvérvárosi nyári tábora Balatonmária fürdőn, ahol a helyi diákok mellett 7 ország fiataljai találkoznak. Ezzel párhuzamosan elkezdték a harmadik turnust a perecesi miskolci nyári napközis táborban is, a 6 és 13 év közötti korosztály számára. A Miskolci önkormányzat már 1964 óta segít a családoknak a napközbeni felügyelet megoldásában. Hétfőtől péntekig változatos szabadtéri programokat kínálnak. Sikeres fél évet zárt a Tanítsunk Magyarországért program a Miskolci Egyetemen. Programokban gazdag volt a tavaszi fél év is. Szakmai konferencia, élménynap és számos színes kisiskolásoknak szóló rendezvény tarkította az elmúlt fél évet. Részletezte a tavaszi fél év eredményeit Ádám Anetta, a Tanítsunk Magyarországért program miskolci szakmai felelőse, őt hallják.
2: Ez a tavaszi fél év, nem tudom, mintha talán gyorsabban futott volna le, mint a korábbiak, és nagyon-nagyon és sok érdekes dolog, meg nagy szakmai örömök is értek bennünket. Ami legelőször eszembe jut, talán az a két hallgatónk, akik 6 éven keresztül velünk voltak ebben a programban, és ilyen 12-esként fejezték be a fél évet, nekik megköszöntő kicsit szebb keretek között a munkájukat. Mindig nagyon mozgalmasak a mi programjaink, mert hogy sok gyerek, meg sok egyetemista részt vesz benne, minden fél évet mindig a táborral kezdünk, ami nagy izgalommal jár, mert az új mentorok akkor találkoznak az új gyerekekkel. És ez mindig egy ilyen, megismerik itt az egyetem világát, az egyetem épületét, mindig ez egy ilyen izgalmas történet, de volt egy nagy országos konferenciánk is, például márciusban, amikor az összes Tanítsunk Magyarországért programot megvalósító egyetemet, ez most 26 darab Magyarországon, vendégül láttuk, és tényleg mindenki eljött, és mi megvalósítók dolgoztunk azon, gondolkodtunk azon, hogy hogyan lehet ez a program még hatékonyabb és még eredményesebb. Az év végén pedig hát számos izgalmas dolog várt még minket. Egyrészt volt egy tömbösített felkészítő kurzusunk, ahol még majdnem 20 új mentorunk csatlakozott a programhoz. 3 nap alatt készültek fel, ahogy mentorok lehessenek, illetve vendégeink jöttek, és ez egy nagyon szép és nagyon tartalmas, izgalmas beszélgetés volt egy mentor műhely keretében. Arról beszélgettek felnőtt értelmiségiek, hogy hogyan tudtak hátrányos helyzetből érkezve sikeres életutat befutni, mik azok a kulcspontok, mik azok a segítségek, amik valóban segítséget jelentenek számukra. Ez nekünk azért is nagyon fontos, mert a mentorok látják azt, hogy bármilyen helyzetből is lehet egy sikeres életet kovácsolni, hogyha megvan hozzá x darab szükséges elem, és hogy ebben mennyire fontos a segítőnek, a mentornak a szerepe, és hogy hogyan lehet jól segíteni, mert egy nem könnyű dolog egyébként jól segíteni.
1: Nyolc vármegye 43 településén, valamint a Tiszatónál is megkezdték a szúnyogírtást a szakemberek a hét folyamán. A kánikula és a folyók alacsony vízszintje miatt a legtöbb helyen kiszáradtak a lárva tenyésző helyek, de a Tiszatónál és a Holtágakban még kedvezőek a feltételek. A Tiszatónál és egyes vármegyei Holtágakban légi biológiai lárvagyérítést, míg más településeken földi kémiai védekezést alkalmaznak. A kertvárosias területeken jelentkező szúnyog ártalomért részben az inváziós fajok, például az ázsiai tigris szúnyog jelenléte a felelős, a lakosság a ház körüli pangóvizek felszámolásával és az esővízgyűjtők letakarásával sokat tehet a szúnyogok visszaszorításáért. Célvizsgálatot rendelt el Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a kórházakban rekedt csecsemők sorsának rendezésére. A miniszterek és államtitkárok látogatást tettek a Borsod megyei központi kórház és egyetemi oktatókórházban, ahol kiemelkedően sok gyermek ragadt bent. Országos szinten több mint 320 csecsemő rekedt az egészségügyi intézményekben, átlagosan több mint 105 napot eltöltve ott. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a problémára komplex, szociális, gyermekvédelmi válaszok szükségesek. A minisztérium kiemelt ügyként kezeli a csecsemőringató programot is, amelyben képzett önkéntesek segítenek a bent ragadt gyerekeknek. Második világháborús páncéltörő gránátot fordított ki a földből egy munkagép a Szimbiózis Alapítvány Miskolci Baráthegyi Majorságában. A készülő tanösvény földmunkái során történt az eset. A helyszínre kiérkező rendőrjárőr értesítette a Magyar Honvédség tűzszerész ezredét, akik biztonságosan átvizsgálták, kiemelték és elszállították a robbanó testet. Mivel a környék a diósgyőri acélművek egykori bombázásai miatt érintett terület volt, a tűzszerészek a környező területet is alaposan átvizsgálták. Az alapítvány köszönetét fejezte ki a rendőröknek és a honvédség szakembereinek a gyors, professzionális és magas színvonalú munkáért. Elhalasztják a hétvégére augusztus 7-e és 9-e közöttre tervezett harmadik vaskenyér napokat Miskolcon. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság és a szakértők a rendkívüli hőség, a szárazság, valamint a fokozott tűzveszély miatt hozták meg a döntést. A szervezők kiemelték, hogy a látogatók, a közreműködés és a természetvédelme érdekében a rendezvény jelenleg nem tartható meg biztonságosan, az új időpontról pedig később adnak tájékoztatást. Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, jó estét kívánok! A nevem Tőké Zoltán, református lelkész vagyok Csengerből. A ma esti ige a Filemonhoz írt levél, 10.-19. verse, a megnevezett helyen így szól Istenünk igéje. Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onésimoszért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig nekem is, neked is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Beleegyezésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerd, most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked testi értelemben is, és az Úrban is szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak fogadsz, fogad őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott vagy tartozik, azt nekem számítsd föl, én Pál saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Kedves testvérek! Pál apostol Filemonnak a személyes kérését ebben a részben, a folytatásban fejti ki. Fogságában nem önmagáért, vagy személyes szükségei miatt kér. Közben jár. Mégpedig egy Onésimus nevű rabszolgáért, aki Filemontól, mint gazdájától szökött meg. A szökés oka nem derül ki ebből a levélből. Minden esetre Pál apostol személyesen vállalt garanciát arra, ha szükséges, ha esetleg anyagi kár érte volna Filemont, azt ő megtéríti, visszafizeti. Pál apostol elszánta magát arra, hogy az irgalmas samaritánushoz hasonlóan anyagi terhet is vállal azért a betegért, akit a fogadóshoz vitt. Ha valamit még ráköltenél, visszajövök és megfizetem neked. Az apostol közbenjárása és áldozathozatal azonban nem másért, mint Isten népe életének békességéért vállalt szolgálat. Onésimus, amikor elszökött Filemon házából, még Krisztus nélkül élt. Időközben azonban megismerte Krisztust és megtért, a keresztény gyülekezetnek, így Isten népének is tagjává vált. Pál apostol tőle tudja a korábbi eseményeket, így szökését is Filemon házából. Onésimusnak az új élete egyúttal új szívet is jelent, ennek fényében pedig rendeznie kell életének korábbi döntéseit, eseményeit is, bármilyen nehezek vagy kellemetlenek legyenek. Pál apostol ebben a kényes kérdésben közben jár. Nem parancsol, nem utasít, egyszerűen csupán kér. Kérésében árnyalja és feltárja Onésimus megváltozott élete által előbbi cselekedetét, szökését. A krisztusi szeretet természete egyik jellemzője a kölcsönösség, valamint a méltányosság, a nagylelkűség. Filemon élhetne a kor rabszolgákra vonatkozó szigorú szabályaival, de a keresztényé vált Onésimus már nem csak szolga, de Krisztus által testvér, aki ugyanannak a megváltásnak és kegyelemnek az örököse. Ezért Pál apostol a hegyi beszéd egyik igéje szerint kér, ami szerint boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. A krisztusi szelídség nem a jogokról való lemondás, nem mások általi akaratának szolgai követése. A szelídség az, amikor lemondok az erőről, hogy valami más érvényesüljön. Vajon e mai kor tud-e szelíd lenni? Tud-e valami jobbért lemondani önző vagy önös jogairól? Azért a jobbért, ami életeket ment, óv és megőriz. Vagy pedig kegyetlenül és kérlelhetetlenül ragaszkodik a törvény minden betűjéhez, még akkor is, ha ez momentán embertelen és egyúttal istentelen is. Pál valószínűleg nem találkozott korábban a címzettel, de bizalommal ezt írja neki: engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondunk. Adja Isten ennek a léleknek az érvényesülését ma is. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálaadással köszönjük, hogy Te Krisztusban irgalmasan bánsz velünk. Nem vétkeink és mulasztásaink szerint ítélsz meg bennünket, kérünk segítsd, hogy mi is így lássuk a környezetünket, és Krisztus lelkületével járjuk földi utunkat.

Vas Albert, látható az Isten. Fűben, virágban, dalban, fában, születésben és elmúlásban, mosolyban, könyvben, borban, kincsben, ahol sötét van, ahol fény ég, nincs oly magasság, nincs oly mélység, amiben ő benne nincsen. Arasznyi életünk alatt nincs egy csalóka pillanat, mikor ne lenne látható az Isten. De jaj annak, ki meglátásra vak, s szeme elé a fénykor látja nőtt, az csak olyankor látja őt, mikor leszállni fél az álom, ítéletes, zivataros, villámvilágos éjszakákon.

Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Dugó Dani a nagyvárosban. Dani megbarátkozik nagyapával. Dani a kémény mellett üldögélt, és saját magát szitta. No igen, mikor galibákat kellett csinálni, akkor ahhoz elég okos voltál te, azontalan Dugó Dani, de most, mikor igazi okosság kellene, hát buta vagy, mert az elefánt nagyon jót mondott, persze, hogy falu, meg napfény, meg minden jó kellene Janikának is, és nem az a kis padlásszoba, meg kevés levegő, és táplálék, és az a zennivaló, és már tudom, az is több volna valahol falun, kicsike friss tej, meg csirkehús, meg piros alma, csak éppen azt kellene kisütni, hogy toljam el ezt a nagy buta házat a faluba. Mikor elefánt volnék, akkor se tudnám eltolni, pedig az nagyon erős is. És én csak egy szerencsétlen kis szomorú dugó gyerek vagyok, aki nem tud a barátján segíteni. Kicsit hosszú volt a szidás, Dani el is fáradt.

0: árad bele. Még jó, hogy senki se hallotta, miket beszélek, mert úgyis csak kinevetnének, de segíteni senki se tud, pedig mennyi ember mászkál ott len. A sok fejtörés nagyon fárasztó dolog. Dani is elálmosodott tőle, és mikor elaludt, megtanulta, hogy álmában néha okosabb az ember, mint ébren. Valami nagyon szépet álmodhatott, mert mosolygott álmában, és mikor felébredt, már cseppet se volt szomorú, hanem azt mondta. Jaj, köszönöm szépen, kedves államtündér, hogy segítettél, mert biztos, hogy te voltál, és ha most én volnék a tündérkirály, valami nagyon szépet adnék neked, csak most nem érek rá veled beszélgetni, mert nagyon fontos dolgom van. Ott is hagyta Dani a kéményt, átmászott a másik oldalra, ahol már nem sütött a nap is, bement a kicsike ablakon Janikához. A kisfiú szemrehányással fogadta. Olyan furcsa vagy mostanában, Dani, mindig dolgod van, és ha eljössz is, nem mesélsz, hanem okos arcokat csinálsz, és muszáj rajta nevetni. Persze, könnyű neked, akkor mész csavarogni, amikor akarsz, velem meg nem törődsz. Dani nagyot nyelt. Igazán nehéz dolog, mikor az embernek a barátja haragszik, és van egy titok, amitől megbékélne, és azt nem lehet neki elmondani. Hát csak annyit felelt. Ne veszekedj, Janikám, mert most kicsit itt maradok, és itt meg ezt a tejecskét, aztán majd mesélek neked. Ez a biztatás használt. Jani megitta a tejet, Dani pedig mesélt neki a kicsi faluról, ahol született. A gólyafészekről, a nagy gyümölcsös kertről, a nádasról, kelepékről, és mindenféle szépről, hogy egészen belefájdult a szíve. Janika meg nagyot sóhajtott. Ó, ha én egyszer falura juthatnék, azt hiszem, még meg is gyógyulnék. Dani megint nyelt egy nagyot, mert még nem mondhatott semmit. Csak a szeme csillogott, de nagyon. Úgy, ahogy azoké szokott, akik valaminek örülnek. Még sokáig beszélgettek, egészen beesteledett. Janika csodálkozva kérdezte. Nem mész még el, Danikám? Mindjárt jön nagyapó. Hát, nem baj. Felelte Dani kicsit izgatottan. Jó volna, ha már egyszer megismerkedhetnék nagyapóval. Jaj, de jó volna, örvendezett Janika. Akkor nem kellene azon a buta háztetőn aludni, és mindig velem lehetnél. Nem is tudom, mit félsz. Nagyapó nem olyan, mint a többi ember. Sokkal jobb, és akkor nem is kellene titkolózni. Tudod, néha nagyon nehéz volt, mikor megkérdezte, mit csináltam egész nap. Hát, most majd elmondhatod neki, gondolod, hogy nem dob ki? Hogy lehet ilyen butákat kérdezni? Mert én csak egy dugógyerek vagyok, és nem igazi, és én nagyon sok alibát csináltam. Most nem csinálsz, és az se baj, ha csinálsz, és sok-sok igazi gyerek van, aki nem ér annyit, mint te, Danikám. Dani valami nagyon meleget érzett, és az olyan jó volt. Még soha senki nem beszélt vele ilyen szépen, és senki se szerette így. Mégiscsak jobb, ha az ember valami okosat is csinál, gondolta magában. Aztán nyílt az ajtó, és hazajött nagyapó. A küszöbön csodálkozva állt meg. El nem tudta képzelni, mi az a kis fekete képű emberforma valami ott a Janika ágyán. De nem sokáig bámulhatott, mert Janika messziről kiabálta. Nagyapó, nézd, ez az én barátom, a Dugó Dani, és minden nap eljön hozzám, és mesél nekem is, és ő küldte az egereket is, és azért voltam jókedvű. És őt nagyon kell szeretni. Nagyapó nem sokat értett a dologból, de lassanként kiderült minden, hogy Dani hogy került ide, hogy honnan jött és mit csinál itt. És Janikának igaza volt. Nagyapó mégis más lehetett, mint a többi ember, mert megsimogatta Danit, és adott neki egy kis kenyeret, és aztán a kicsi ládában ágyat vetett neki. Még azt is mondta, de olyan halkan, hogy csak Dani hallotta meg. Isten áldjon meg, kis Dugó Dani, amiért olyan jó voltál a Janikához. Dani olyan boldogan aludt el, mintha legalábbis ő lett volna az indiai királyfia, a leghatalmasabb királyfi. De talán még annak az aranyos, bársonyos ágyával se cserélte volna fel ezt a kicsi ládát.
1: A nap lement, az éj beállt, álomi ő a szememre, jó Istenem, viselt gondot alvó gyermekedre. Add, hogy veszély nélkül aludjak, és karjait közt nyugodjak, add csendesét szüleimnek, add csendesét mindenkinek, ám.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Érettségizett, rászoruló fiatalok jelentkezését várja az egyéves I és Gyula programba a Budapesti Corvinus Egyetem. A képzés fizetett oktatást, lakhatást, laptopot, havi nettó 150 ezer forintos támogatást és személyre szabott mentorálást biztosít. A programokra augusztus 9-ig jelentkezhetnek a 26 év alatti, nem diplomás szülőtől származó fiatalok a Corvinus honlapján elérhető űrlapon. A szeptemberben induló képzés célja, hogy a diákok egy teljes éven át kizárólag a tanulásra koncentrálhassanak és előnyt szerezzenek a felsőoktatáshoz. Energiatakarékossági intézkedésként kettől leállítja a szaunáit a nyíregyházi Aquarius élményfürdő a Sóstó gyógyfürdők ZRT bejelentése szerint. A Magyar Fürdőszövetség iránymutatásához igazodva a nagy villamos energiafogyasztású szaunavilágot üzemen kívül helyezik, és a szaunajegyek értékesítése is szünetel. Az energiamegtakarítás érdekében az épületek díszkivilágítását is lekapcsolják a fürdő területén. A szaunák kivételével az élményfürdő minden szolgáltatása zavartalanul működik, a medencék vízkezelését és forgatását az intézkedések nem érintik. Feledi Botond külpolitikai szakértőt kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának Orbán Anita külügyminiszter. A miniszter bejelentése szerint az intézet visszakerül a külügyminisztérium irányítása alá, hogy független és magas szintű szakmai hátteret biztosítson. Gleden Papin lemondását követően az új vezetés feladata a stratégiai szemlélet megerősítése és a döntéshozatal támogatása. Feledi Botond elfogadta a felkérést és jelezte, hogy a szervezet több tucat kutató munkájával támogatja majd a magyar külügyi apparátust. Az intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató helyettese Rácz András biztonságpolitikai szakértő lesz. 8 vármegye 43 településén, valamint a Tiszatónál is megkezdték a szúnyogírtást a szakemberek a hét folyamán. A kánikula és a folyók alacsony vízszintje miatt a legtöbb helyen kiszáradtak a lárva tenyésző helyek, de a Tiszatónál és a holtágakban még kedvezőek a feltételek. A Tiszatónál és egyes vármegyei holtágakban légi biológiai lárvagyérítést, míg más településeken földi kémiai védekezést alkalmaznak. A kertvárosias területeken jelentkező szúnyog ártalomért részben az inváziós fajok, például az ázsiai tigris szúnyog jelenléte a felelős, a lakosság a ház körüli pangóvizek felszámolásával és az esővízgyűjtők letakarásával sokat tehet a szúnyogok visszaszorításáért. Célvizsgálatot rendelt el Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a kórházakban rekedt csecsemők sorsának rendezésére. A miniszterek és államtitkárok látogatást tettek a Borsod megyei központi kórház és egyetemi oktatókórházban, ahol kiemelkedően sok gyermek ragadt bent. Országos szinten több mint 320 csecsemő rekedt az egészségügyi intézményekben, átlagosan több mint 105 napot eltöltve ott. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a problémára komplex, szociális, gyermekvédelmi válaszok szükségesek. A minisztérium kiemelt ügyként kezeli a csecsemőringató programot is, amelyben képzett önkéntesek segítenek a bent ragadt gyerekeknek. Szalmonella jelenléte miatt visszahívta a 250 grammos Osan kedvenc vöröshagymás sertés tepertőkrémet az MH Magyarország Kft. A Pápai Hús Kft. Által gyártott termék érintett tételéhez a 2026. augusztus 5-i minőségi megőrzési idő tartozik. A forgalmazó a hatósággal együttműködve gondoskodott a kifogásolt termékek forgalomból történő kivonásáról és visszahívásáról. Nyomatékosan arra kérik a vásárlókat, hogy a megvásárolt, még birtokukban lévő érintett tepertőkrémet semmiképpen ne fogyasszák el. Hétfőn Magyarország Európa egyik legmelegebb országa volt, ahol a hőmérsékleti csúcsérték nagyrészt 36 és 40 fok között alakult. A Hungaromet ZRT tájékoztatása szerint a kontinens nagy részén szintén 30 fok feletti maximumokat mértek, míg Dél-Európa több országában erdőtüzek nehezítik a helyzetet. Az északabbra elvonuló hideg front csak átmenetileg és átmeneti térségekben, például Németországban és Lengyelországban tudta mérsékelni a meleget. A Met Office közlése szerint hétfőn volt az idei év 20. olyan napja, amikor az Egyesült Királyságban a hőmérséklet meghaladta a 32 Celsius fokot. Erre korábban még nem volt példa.
0: Az időjárásról.
1: Csak gomoly felhők fordulhatnak elő az égen, csapadék nem valószínű, egyes helyeken megélénkül a déli szél. Keleten azonban inkább mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 41 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Az előttünk álló egy órában rendhagyó adással jelentkezünk itt az Európa Rádióban. A Szóval Lévai című podcast egyik epizódját hallhatják, amelyet a miskolci Lévai József Református Gimnázium diákjai készítettek szakmai támogatásunkkal a Rádió Miskolci stúdiójában. A 2024-ben indult sorozat fiatalok hangján szólal meg, és olyan kérdéseket jár körül a mobil használattól és a pályaválasztástól kezdve a zenén át az önkéntességig, amelyek mindannyiunkat érintenek. Fontosnak tartjuk, hogy a Magyarországi Református Egyház 2025-ös tematikus évének szellemében, amely az ifjúság szolgálatára fókuszált, valódi teret adjunk a fiatalok gondolatainak, kérdéseinek, válaszkereséseinek. Mert hisszük, hogy érdemes odafigyelni rájuk. Ezek az adások nem csak a diákoknak szólnak, szülőknek, tanároknak és mindazoknak, akik nyitottak arra, hogy egy mai középiskolás szemével lássák a világot. Tartalmas rádiózást!
2: Ugyanannyi idejű személyes face-to-face beszélgetés során sokkal több dopamin termelődik, mint ugyanennyi idő alatt egy online térben, akár videócseten, akár cseten történő beszélgetés során. Tehát gondoljunk bele, hogy mennyi örömet okoz az a telefon, az a beszélgetés, és hogy ez lehetne duplája vagy triplája is, ha személyesen tennénk meg. Ennek kell lenni egy motivációnak, hogy mi irányítsuk a telefont, és csak akkor használjuk, amikor tényleg szükségünk van rá.
3: Nagyon könnyű megküzdést kínál olyan helyzetekben, amikor jobb lenne így elmenekülnünk. Kicsit úgy működik, mint a Harry Potterben, a láthatatlan átévő köpönyeg. Egy kínos szituációban, társaságban vagy tömegközlekedési eszközön, akár én, akár más előveszi ezt a kis kütyüt, akkor valahol így eltűnik, kikapcsol a társaságból, és csak arra kell vigyázni, hogy ez a búvóhely ne faljon fel minket. Sok más skillünknek a rovására mehet.
4: Nincs az bennem, hogy le kell tenni a telefonomat és képszakadás, földindulás. Ha vársz az edzésedre, és van egy óra szüneted, akkor se veheted elő. Ezt a részét nem tudom nagyon érteni. Szerintem így az emlékek így elvesznek iskolából, hogy képeket csinálni, vagy egy videót közösen felvenni, hogy éppen hülyéskedünk egymással. Számomra ez az a dolog, ami nagyon hiányzik.
5: Szóval Lévai.

0: A mobil már a nélkülözhetetlen társunk lett. Segít tanulni, kapcsolatot tartani, szórakozni. De néha észre sem veszünk, hogy egy gyors üzenetváltásból fél órás csetelés lesz, vagy hogy robotként pörgetjük a TikTokot és az Instát. Ebben az adásban arról beszélgetünk, hogyan és mire használjuk a telefonunkat. Mi az, ami tényleg hasznos, és mi az, ami inkább már árt. Köszöntök mindenkit, Balla Balázs vagyok. Mindenek előtt szeretnénk megköszönni a figyelmeteket és a sok visszajelzést, amit az előző évad során kaptunk tőletek. Nagyon örülünk, hogy ennyien velünk tartottatok, és bízunk benne, hogy az új évadban is hallgattok majd minket. Két újdonsággal készültünk. Az egyik, hogy szeptembertől a Spotify-on is elérhetőek vagyunk. Kövessetek be minket, hogy azonnal értesüljetek az új részekről. A másik, hogy idén külső vendéget is meghívunk, ahogy azt tesszük a mai adásban is. Témánk tehát a mobilozási szokások, vendégeink pedig Sólyom Anna, kollégiumi nevelőtanár, Lengyel Dávid, debreceni pszichológus jelölt, Léva is öregdiák, valamint Lucskai Bianca, 10. osztályos tanuló. Áldás békesség, sziasztok!
1: Áldás békesség!
2: Áldás békesség, sziasztok! Köszönöm a meghívást!
3: Áldás békesség, én is köszönöm a meghívást!
0: Ide a stúdióba nem szabad behozni ugye telefont, mert az zavarja az adást, de azért mégis most szeretnék megkérni mindenkit, hogy vegye elő a telefonját, és szeretném megkérdezni, hogy az előző hétnek az átlag képernyő idője az mennyi volt? Kezdjük mondjuk Biancával.
3: Hát nekem az múlt heti átlagom, az 7 óra 36 perc volt.
0: Tanárnő?
1: 5 óra 52 perces átlagot tartottam a múlt héten.
2: Én ugyan nem készültem átlagszámítással, de hogy elnézem, olyan 4 óra körül lehetett így az átlag.
0: A múlt héten nekem is egy kicsit megszökött, nekem sikerült 6 óra 58 perces átlagidőt tartani. Ez, ahogy most felolvastátok, mennyire sokkolt titeket?
2: Én számítottam rá, ugyanakkor fékeznem kell magamat, hogy elöntsön valamilyen büszkeség a média tudatosságomra való tekintettel, mert nem számítja bele a telefon azt, amit mondjuk laptopozással töltök, és az ugyanúgy képernyőidőnek számít, hasonló alkalmazásokat, oldalakat böngészek ott is, mint telefonon, szóval ez így kicsit torzít szerintem.
1: Én is ugyanerre gondoltam, hogy a telefonom ugyan ennyit mutat, de rengetegszer akár egyidejűleg több eszközt használok, kettőt, hármat is, akár munkahelyen egyszerre az asztali számítógép, laptop, telefon van előttem, adatokat nézek össze, dolgozok rajtuk, illetve hát van ennek egy kevésbé hivatalos, és szerintem általatok is sokkal jobban ismert része, amikor a szabad idejében az ember egyszerre néz sorozatot, csetel egy ablakban, és esetleg még egy online játéka is játszik, vagy közösségi médiát görget, és így már sokkal magasabb lehet a tényleges képernyőidőnk, mint amennyit a telefon szoftvere mér. Dicsérhetjük magunkat egy-egy ilyen után, hogy milyen szép is, hogy nem értük el a 10 óra fölötti borzasztónak számító értékeket, de lehet, hogy akkor ehhez hozzá kellene adni a többi képernyőt is.
0: És Bianca, te mennyire lepődtél meg?
3: Nyilván az enyém lett a legtöbb, de erre számítottam is egyébként, és egyébként nekem se ez a reális, mert ugye mi a Lévaiban gépeken tanulunk, eközben ugye a telefon nem lehet nálunk, az is azért rengeteg idő szerintem, és én otthon ugyanez, amit tanárnő is elmondott, hogy egyszerre akár több készüléket is használok. Nem tudom, telefonon irkálok, közben laptopon tanulok, aztán közben megy a kis háttérzaj a sorozat, a tévébe is, emiatt ez a telefon, ez szóval nem a legreálisabb dolog.
0: Tetszik-e tudni, hogy mennyi az átlagos mobil használat egy középiskolás diáknál?
1: Egészen friss adataim vannak akár a Lévaiból is, ugyanis tavaly a szakdolgozatomhoz az egyik évfolyammal végeztem kutatást, és megkérdeztem a gyerekeket, nyilván nem mért adatokkal, hanem önbevallásosan, hogy szerintük mennyi időt töltenek összképernyőidővel. Elég érdekes válaszok születtek. Kiemelnék egy pár érdekességet. A gyerekek 27%-a, megkérdezett gyerekek 27%-a 12-13 órát, azaz aznap ébren töltött idejének körülbelül 80%-át tölti képernyő előtt. A gyerekek 50%-a 8-9 órát, ami szintén hasonlóan számolva az ébren töltött órákkal, ez 50%-ot jelent a napunkból. Ezek azért úgy gondolom, hogy nem kicsi számok, illetve ebbe a statisztikában igazából idősávokra bontva kérdeztem a gyerekeket, és volt olyan a mérésben, aki azt vallotta be, hogy 15-18, akár 18 órától többet tölt képernyő előtt. Ami pedig borzasztóan nagy szám. Úgy gondolom, hogy így ahhoz képest, hogy minden mást is el kell látni, iskolában kell tölteni az időt, barátokkal beszélgetni, tehát ez csak a párhuzamos tevékenységekkel együtt jöhet össze.
0: Na de azért szerintem van különbség a között, hogy ha valaki hétköznap használja a telefonját, illetve ha valaki a hét végén használja a telefonját. Dávid, szerinted mi a különbség közte?
2: Ugye most, hogy új szabályozások léptek életbe, ezért talán hétvégente a diákok körében érvényesülhet egyfajta bumeráng hatás, aminek az értelmében azt a telefonozási időt, amit a hétköznapokon az iskolában úgymond nem sikerült így magukénak megszerezni, azt a hétvégén úgymond megpróbálják utolérni, azért is, mert a hétvége mégiscsak szabadidőnek számít, hétvégente pedig, mivel nem kell olyan korán kelniük a diákoknak, ezért tovább éjszakázhatnak is, és általában az éjszakázás, ha csak nem szabad téri tevékenységgel vagy barátokkal való társaságban zajlik, akkor szerintem éjszakában nyúló lehet, és így ugye a magányban, a sötétségben gyakrabban jelenik meg a mobilozás, mint egyfajta megküzdés, akár érzelemszabályozási eszköz.
0: Bianca, te említetted, hogy neked a legmagasabb ez az érték. Szeretném tőled megkérdezni, hogy szerinted hol lenne az egészséges határ?
3: Hát az biztos, hogy nem ott, ahol amennyi igazából nekem volt, mert hát én bevallom, én igenis telefonfüggő vagyok, és a közösségi médián is rengeteg időt töltök, de viszont szerintem egy 5 óra az már normális, tehát az egy reális, hogy az szerintem még nem függőség. Hétvégén tényleg megemelkedik ennek a száma, szóval szerintem nekem a legalább egy 2 órával növekedett csak a hétvége miatt így az átlagom. Tényleg ez azért van, mert olyankor otthon vagyunk, akár dolgoznak szüleink is, vagy ilyesmi, ez most a saját példám, de hogy én olyankor sokkal többet nyomkodom a telefon, viszont hogyha a másoknál vagyok, akkor viszont határozottan az az első, hogy akkor tényleg kapcsoljuk a telefont, tegyük le, és akkor inkább beszélgessünk és szocializálódjunk, hogyha ez szabad így mondani.
0: Igen, de ez jó, mert rájössz, hogy a családod ott van, és kell időt töltened velük.
3: Igen, határozottan. Én egy nagyon családcentrikus embernek tartom magam, de van olyan, hogy rám is rám van szólva, hogy tedd már le egy kicsit is, emeld fel a fejed és nézz körül, mert amúgy nagyon sok inger ér minket emiatt, és már tanulás rovására is járhat egyébként, például, hogy vannak ugye ezek a TikTokok, meg a Reelsek, meg a minden ilyesmi, szóval ezek a fél perces videók, és hogy már a memóriát is egyébként annyira így lecsökkenti, vagy nem is tudom, hogy ugye tehát folyamatosan görgetjük a telefont, és már a 2 videóval ezelőtti videóra nem is emlékszünk, mert fel se fogja az agyunk szerintem ezt az egészet, hanem már csak görgetünk, és észre se vesszük, hogy úristen, már eltelt 1 vagy 2, vagy sokkal több idő, vagy 1-2 óra, vagy már annál sokkal több idő. Szóval szerintem ez nagyon negatív.
0: Neked volt már ilyen tapasztalatod egyébként? Tehát volt már olyan, hogy egy rövid görgetésből hirtelen egy óra lett?
3: Igen.
0: És próbáltál ezen változtatni?
3: Hát egyébként én azt szoktam csinálni, hogy így megpróbálok kijelölni magamnak egy időt, hogy akkor most már tegyük le a telefont, ez például amúgy reggel szokott lenni, mert nekem reggel ilyen 5-40 körül el kell kezdeni készülni, és hát sokkal hamarabb fel szoktam kelni, és akkor mindig úgy vagyok vele, hogy na jó, akkor 5-40-re tényleg tegyük le a telefont, kelljünk ki az ágyba, és akkor csináljuk. Aztán ilyenkor jó, hogy jó, akkor legyen 5-45, aztán meg így folyamatosan tolódik ez a dolog, és ezt így ezt nem csak így reggel készülődés közben, hanem ki kéne porszívózni. És akkor úgy vagyok vele, jó, akkor félkor letesszük a telefont, és akkor menjünk porszívózni, és akkor tolom ezt az időt, de csak egy 5 perccel, meg jaj, már akkor 31 van, akkor jó, akkor legyen 35, és így már van olyan, hogy egy fél órával később észhez térek, hogy amúgy fél órája el kellett volna kezdenem porszívózni, szóval ez az én, ami így benyel engem talán ez az egész dolog.
0: Dávid, szerinted miért olyan nehéz letenni a telefont, még akkor is, ha tudjuk, hogy nincs rá szükségünk?
2: Igen, fogós kérdés. Én úgy gondolom, hogy a telefon, mint interakciót kapcsolódás felkínáló eszköz olyan szempontból nagyon érdekes és izgalmas, hogy ugye nem követel tőlünk semmit. Tehát rögtön ott van a zsebünkben, azonnal elérhető, egy olyan közeget kínál, amiben nem kell erőfeszítés gyakorolnunk azért, hogy változásokat mozdítsunk elő, és hatékonynak érezhessük magunkat. Ugye ezek a közösségi média különböző alkalmazások, amik egyébként jóval inkább felelnek azért, hogy a telefonozás mint élmény addiktív legyen, ezek olyan kis algoritmusokkal, visszacsatolásokkal, visszajelzésekkel működnek, amik nagyon hamar képesek így a dopamin szintünket ingerelni. Ugye ez a jutalmazás hormona, vagy a jutalmazáskor aktiválódó hormonunk, ami képes minket így belecsúsztatni ezekbe a viselkedésekbe. Szóval egyrészt ezt tartom, ezt a különleges minőségét ennek az interakciónak addiktívnak, másrészt pedig az, hogy nagyon könnyű megküzdést kínál olyan helyzetekben, amikor jobb lenne így elmenekülnünk. Kicsit úgy működik, mint a Harry Potterben, a láthatatlan átévő köpönyeg, úgy tudom elképzelni, amikor egy kínos szituációban, társaságban vagy tömegközlekedési eszközön akár én, akár más előveszi ezt a kis kütyüt, most nevezzük így a boomerként, így, akkor valahol így eltűnik, kikapcsol a társaságból, és csak arra kell vigyázni, hogy ez a búvóhely ne faljon fel minket, mert hogyha ez rögzül, hogy ha nekem kínos, hogyha nem tudok mit mondani, ha nem tudok mit kezdeni a figyelmemmel, az időmmel, és ebben menekülök, akkor ez úgy rögzül, hogy végül sok más skillünknek a rovására mehet.
0: Szerinted az appoknak a színe is eléggé befolyásol minket? Gondolok arra, hogy mondjuk tegyük fel a Snapchat az mondjuk sárga, az Instagram pedig ilyen lilás színű. Mennyire éreznék késztetést akkor ezeknek a megnyitására, ha mondjuk fekete-fehér lenne?
2: Hát mindenféleképpen az élénk színek befolyásolják és felkeltik a figyelmünket. Megfigyelhettük, legalábbis nem tudom, hogy ti is észrevettétek-e, de én észrevettem, hogy az elmúlt időkben például a gyerekeknek szóló rajzfilmek egyre élénkebb, hivalkodó színekkel operálnak, működnek, és néha már nem is tudom követni, hogy mi zajlik a vásznon. Ebben a színkavalkádban való topzódás az mindenféleképpen felkelti a figyelmet szerintem.
0: Értem. Talán ő szerint a telefon irányít minket, vagy mi irányítjuk a telefont?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, és én azt mondanám rá, hogy helyzete és embere válogatja. És egy embernél is lehet olyan nap, amikor a telefon nyer, és lehet olyan, amikor ő. És úgy gondolom, hogy ez a diákok életében is jelen van, mert hogy egy olyan napon, ami aktivitással teli, osztálytársakkal teli, közösségi élményekkel teli, sokkal kevésbé fog hiányozni a telefon, mint mondjuk egy olyan hétvégén, amikor teljesen egyedül vagy otthon, netalántán betegen vagy egy hétig, és nincs lehetőséged személyes találkozásokra. Kutatók mérték azt is, hogy ugyanannyi idejű személyes face-to-face beszélgetés során sokkal több dopamin termelődik, mint ugyanennyi idő alatt egy online térben, akár videócseten, akár cseten történő beszélgetés során. Tehát gondoljunk bele, hogy mennyi örömet okoz az a telefon, az a beszélgetés, és hogy ez lehetne duplája vagy triplája is, ha személyesen tennénk meg. És úgy gondolom, hogy ennek kell lenni egy motivációnak, hogy mi irányítsuk a telefont, és csak akkor használjuk, amikor tényleg szükségünk van rá.
0: Én egyébként bevallom, hogy esténként is sokat telefonozok, bár valahogy mindig megpróbálom magamban leszögezni, hogy rendben, akkor mondjuk ha 10-kor alszok, akkor 9-kor leteszem a telefont, de annyira nehéz, mert vagy kapok egy üzenetet, vagy még jön egy esti értesítés Teams-en, az iskolai felületen. Dávid, tőled meg szeretném kérdezni, hogy milyen hatással van az alvás előtti telefonozás az alvási minőségünkre?
2: Próbálok úgy fogalmazni, hogy ne legyek pánikoltató hangulatú kvázi szakértőként jelen itt a stúdióban. Nem túl jó hatással van igazából sem az alvás mennyiségére, sem az alvás minőségére. Úgy érdemes elképzelni, hogy az agyunkban van egy óra, egy biológiai óránk lényegében, ami a melatonin termeléséért felelős, és bár szívünk szerint mi sokkal gyorsabban vagyunk jelen a világban, és sokkal gyorsabban létezünk, az agyunk egy kicsit lassabb ennél. Nehezen áll át a nappalról az éjszakára. Egyes szerzők, kutatók szerint még az is javasolt lehet bizonyos esetekben, akinek ezzel kifejezetten problémája van, hogy mondjuk tekintse meg a naplementét elalvás előtt, és így az agyban lévő biológiai óránk, az ezért felelős szuperkiazmatikus mag, jobban felismeri, hogy hoppá, most már éjszaka van, elindulhat a melatonin termelése, és ideje lesz nyugovóra térni. De ehhez is kell egy lassú átmenet. Gyakran nekem is egyébként előfordul ez a bűnmegvallás órája, hogy jó magam is telefonozok még egy kicsit lefekvés előtt, de ezt érdemes csökkentenünk, hogy az alvás minőségünk is valóban jobb legyen, és jobbakat álmodjunk.
0: Bianca, te hogy érzed ezt?
3: Én is állandóan nyomkodom a telefonomat elalvás előtt. Az én esetemben is, még szerintem sok ember esetében is azért van, mert szerintem az az idő, amikor már itt tényleg lement a nap, és akkor így megnyugszunk, és akkor úgy vagyunk vele, hogy jó, akkor egy kicsit telefonozgassunk, de egyébként én ugye közben, ez olyan rossz kimondani, de hogy nekem közben megy is a tévé, és nekem tényleg engem ilyenkor annyi inger ér, mert megy a tévé, megy a sorozat, de közben mondjuk játszok, és közben hallgatom is, közben oda is nézek a tévére, és így az agyam az már teljesen szegény, szerintem ilyenkor így sokkot kap félig, hogy elég legyen ebből, mire én egészen büszke vagyok, hogy én le tudom tenni a telefonomat, és tényleg én akkor már utána nem tudok vele foglalkozni, aztán elalszok, és szerintem ez nem így van a legtöbb ilyen elalvás előtt. Például nekem húgom olyan, egyébként egy lassan 8 éves kislányról beszélünk, aki tényleg nagyon okos és nagyon intelligens kislány, de mégis beszippantja a mese, és ő is olyan, hogy ameddig neki a mese ki nincs kapcsolva, nem tud elaludni, mert annyira beszippantja ez az egész dolog, és ez egyébként olyan szomorú. Én még nem teljesen ebben a részben növekedtem.
1: Mi mit mondjunk akkor ahhoz, hogy nem teljesen ebben nőttünk fel. Egyébként tényleg nem állunk tőletek olyan messze korba, de talán mi vagyunk az utolsó olyan generáció, akinek tényleg pöttyös labdás gyerekkora volt, és kiskamaszkorunkban ilyen 8-9-10 évesen jöttek be az első érintőképernyős telefonok, majd utána az okos telefonok, tehát ez két külön kategóriaként megemlíteném. Nyilván már mesét mi is néztünk, akár óvodában is, asztali számítógépeken kezdetleges játékok azért előfordultak, de ilyen sok élmény minket még nem ért, mint mondjuk titeket, vagy már a kisebb testvéreket a családban. És amit nagyon-nagyon érdekesnek tartok a mondandódban, hogy ezek a mesék sok szempontból nem csak a koncentrációjára hatnak ki a gyerekeknek, hanem például az érzelemfelismerésre. Ugyanis olyan érdekes mimikája van ezeknek a rajzolt karaktereknek, hogy teljesen más érzelmeket tükröznek, mint a valós emberek arca. És ugyanígy az online kommunikációban használt különböző mondjuk hangulatjelek, matricák is teljesen más mimikával dolgoznak, mint amik a valós érzelmi reakciók, és aki ezekkel kommunikál többnyire, az sokkal nehezebben fogja felismerni face-to-face helyzetekben ezeket a jeleket a másikon, és kevésbé lehet mondjuk empatikus, hiszen ezt kisgyerekes szülőknek szoktuk magyarázni rajzfilmek kapcsán, hogy egy rajzfilm figura teljes fogsoros mosolya, vagy teljes fogsoros vicsora majdnem ugyanaz. Egy szemöldöknyi különbség van csak közte. És ezt egy valós kommunikációban sokkal nehezebben ismeri fel egy emberi arcon ezek után a tapasztalatok alapján egy kisgyerek. És ezáltal mondjuk akár károsodhatnak is úgymond az emberi kapcsolatai, hiszen ha nem ismeri fel a beszélgető partnere automatikus reakcióját, akkor rengeteg félreértés lehet egy-egy beszélgetés kapcsán.
2: Hirtelen nekem annyit jutott eszembe, hogy a mi negyedik osztályban én is sorban álltam egyébként a Subway Surfért, szóval ott, amikor még betörtek ezek az okostelefonok, akkor még keveseknek volt annak idején ilyen készüléke, és akkor igazán nagy szenzáció volt, a Minecraft is, egészen oda voltunk érte meg minden, de valóban az itt a nagy csalétek az egészben, hogy amikor túl korán kerülnek a gyerekek, akár már 8 évesen ilyen inger környezetbe, akkor az egészen átformálja így az idegrendszerük működését, és valóban csökkentheti az empátiának, az érzelemfelismerésnek a készségét, hatással van valóban az emlékezeti működésre, abban, hogy mennyire képesek a gyerekek lepíteni ezekből az ingerekből maguknak felépíteni valamilyen világot.
0: De egyébként visszafordítható? Tehát, hogy ezekre egyébként van megoldás?
2: Hogyne, tényleg nem akarok vészmadár lenni. Az a szerencse, hogy amilyen könnyen formálható rossz irányba, olyan könnyen formálható jó irányba még egy fiatalnak az idegrendszer, az agya. Rengeteget számít az, hogy serdülőkorban például, amikor a döntéshozatalért, az önkontrollért, önuralomért felelős része az agyunknak érettségének tetőzését éli, akkor milyen ingereknek tesszük ki magunkat. Ez ugye serdülőkorban egy átmenet, hogy mennyire vagyunk ezért felelősek, már azért a jobb rész mi vagyunk, hát a felelősek, de még a szülők is beleszólhatnak, kedvünkre, vagy örömünkre, vagy bánatunkra. De az a lényeg, hogy meg lehet fordítani, és szerintem itt mondom el ezt a kulcskifejezést, hogy a természetben, közösségben töltött idő, az tényleg gyógyító lehet a digitális benszülöttek számára. Touchgrass.
0: Viszont a tanulásra visszatérve hozzád, Bianca, még azt szeretném megkérdezni, hogy amikor leülsz tanulni,

0: úgyhogy közben megy mellettem a tévé, és nyilván nem olyan dolgot szoktam elindítani, vagy akár zenét hallgatok, tehát nem olyat, amit így akkor először látok, hanem olyat, aminek már kb. 5-ször megnéztem, és már tudom, hogy mi történik benne, csak olyankor sokkal jobban szerintem arra lennék kiéleződő, hogy valaki bejött, és akkor na vajon kijöhetett be, meg ilyesmi, szóval nekem a videónézés az sokkal kevésbé vonja el a figyelmemet, mint hogyha teljesen csendbe ülnék.
1: Ilyenkor van valami szabályod, ami szerint halasz?
0: Amúgy nem igazán. Igazából én úgy szoktam tanulni, hogy ameddig bírom, és ameddig teljesen oda tudok figyelni, addig tudok tanulni, aztán valamikor azt abba is hagyom, vagy még utána később így megpróbálok rá visszatérni, de nincs az, hogy nem tudom, nyilván egy csomó ilyen TikTok videót néztem, ilyen tanulás technikákról, hogy mit tudom én, hogyha egy órát tanulok, akkor utána fél óra kihagyás, ha 40 percet, akkor 20 perc, meg ilyesmi, de én ezeket sose szoktam betartani, mert nekem szerintem úgy ez a tanulás ez annyira így nem funkcionálna, vagy nem is tudom.
1: A mobil segíti az otthoni tanulást, vagy inkább zavarja, szerinted?
2: Igazából nagyon személyfüggő az, hogy segíti, vagy éppen zavarja. Engem a telefonon található alkalmazások, amik egyébként laptopon is elérhetőek, tudnak segíteni, tehát különböző dokumentumkezelő egyszerűségek, mint a Word. Például az nyilván elengedhetetlen már a tanuláshoz. Azért azt tapasztaljuk, hogy a világunkban a legtöbb tevékenység a munka, kapcsolattartás, és így a tanulás is digitalizáltá vált. Nem lehet nagyon megkerülni, hogy valamilyen úton, módon foglalkozzunk vele. Én azt tudom javasolni talán, hogy be lehet építeni még akár a közösségi médiát is, amit minden joggal úcsárolhatunk különben. Be lehet építeni úgy, mint egyfajta önjutalmazást a tanulási folyamatba, hogyha elég szigorúak vagyunk magunkhoz, és mondjuk megszabjuk, hogy teszem azt, egy fél órát most azzal töltök, hogy ezt a tételt, ezt a tananyagrészt én most átveszem, kijegyzetelem, a mélyre ások, és utána pedig megengedem magamnak, hogy 10 percig, se kevesebb, se több ideig azzal foglalkozzak, ami ezek szerint nekem valami dopamin löketet ad, akkor az ugye olyan szempontból is jó lehet, hogy az erőfeszítésem, amit a tanulással töltök, így megtérül a jutalmazás által, és maga a jutalom, ami egyébként adott esetben számomra problémás, adott esetben függőséget jelentő viselkedés lenne, még örömtelibbé válhat, mert megharcoltam érte. De hát ez bármilyen más tevékenység is lehet. A lényeg az, hogy be lehet építeni, mint önjutalmazó folyamatot, a görgetést, vagy a közösségi média használatát is akár.
1: Tanárnő, mondjuk volt olyan példa, amikor a telefon kifejezetten jól jött a tanításban, vagy az óra készülésben?
3: Felvállalom az ellenvéleményt ezzel kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy nem, a telefon nem segíti a tanulási időt, hanem kimondottan zavarja. Ugyanis, amikor olyan feladatot kaptok, amihez internet elérés szükséges, amikor kell mondjuk egy beadandót írnatok, kutatómunkát végeznetek, sokkal praktikusabbnak gondolom a laptopot. Nagyobb kijelző, megosztott ablakba tudsz az egyik helyen olvasni, a másikba írni. Szerintem ez sokkal hatékonyabb tanulás szempontjából. Illetve egy személyes példa, azért a tavalyi éven még én is elég sokat tanultam így az egyetem befejezése miatt, és én azt tapasztaltam magamon, hogy még a laptopnál van olyan lehetőségem, hogy a közösségi médiákat megsenyítom, tehát nem fogod csipogni, nem érkezik be az üzenet. A telefonon egyből felvillannak ezek, egyből elterelik a figyelmet, és úgy gondolom, hogy ilyen szempontból az, hogy digitális eszközt használunk a tanulásnál, pozitív lehet, hiszen megkönnyíti, nem kell 600 könyvet elcipelni a könyvtárból, minden ott van egy helyben az interneten, viszont azt gondolom, hogy egy laptop sokkal, de sokkal praktikusabb és hatékonyabb a tanulásnál, mint maga az okostelefon.
1: Szerintem nem rossz megoldás a telefon, mert kicsi, kényelmes, elfér az ágyban, és sokkal praktikusabb a könyvek mellett.
3: Ebben egyet tudok érteni, illetve eszembe jutott, hogy ugye nagyon sokan lehettek a diákok között, akik mondjuk tömegközlekedésen rengeteg időt inkább egyszerűbb elővenni egy telefont, és azon átnézni egy órai anyagot, egy PPT-t visszaolvasni, vagy a jegyzeteket, amiket mondjuk a felhőben megosztottál saját magaddal vissza megnyitni, mint egy laptopon. Tehát természetesen ilyen szempontból igen, viszont a zavaró tényezőket én továbbra is fenntartanám.
2: Illetve az alvás patrónusaként muszáj megjegyeznem azt, hogy tanácsosabb lehet azért elkülöníteni a tanulás és az alvás, vagy a pihenésnek így a térbeliségét. Jó, persze, tényleg én is csináltam olyat, hogy vizsgák előtt még telefonon átbújtam valamit, mert úgy gondoltam, hogy kihasználom azt a képességünket, hogy amit alvás előtt tapasztalunk, inger vagy adathalmaz, az jobban rögződik az agyunkban, ez tény, bár ezt lehet jobban is használni, ezt az adottságunkat, viszont jobb elkülönítés.

0: megemlíteni ezeket a tereket, már csak azért is, mert hogyha valakinek van még homályos emléke így a járvány idejéből, ott nagyon összefolytak ezek a dolgok pont az eszközök révén. Tehát sokan így az ágyukban dolgoztak, jelentkeztek be home office-ba, tehát egy nagyon nagy károsodást vitt véghez, és hogy ezek a terek összefolynak, azt szerintem semmiképp sem jó mentálisan.
1: Most, hogy mondtad, hogy az ágyból jelentkeztek be, én láttam egy olyan videót, amikor egy vállalkozó bejelentkezett a meetingre, és felül felvette egy öltönyt, nyakkendőt, aztán mikor nem ő volt a fókuszban, akkor elment egy pohár vízért, és miközben felállt, akkor látszódott az alsógatyája. Tehát, hogy ott szeretjük magunkat elengedni, amikor érezzük, hogy egy kicsit kényelmesebben vagyunk. Új vizekre evezve, Bianca, a telefon szerinted közelebb hozza egymáshoz az embereket, vagy inkább eltávolítja?
2: Egyébként szerintem ez ilyen nagyon 50-50%, határozottan az sokkal jobb, hogyha tényleg szocializálódunk és beszélgetünk inkább személyesen másokkal, mint hogy telefonon írogatunk, vagy én például ez a felhívjuk egymást és beszélünk, én ettől egyébként irtózom. És én sokkal, hát ugye beszélni is szeretek, de sokkal jobban szeretek, tehát tényleg az, hogy szemtől szembe beszélni, mint hogy mondjuk az online órák közben is annyira ilyen, nem érzem ilyen testközelinek ezt az egész dolgot, hogy mi ott nézzük egymást, de közben igazából nem beszélünk, meg semmi, és nekem ez ilyen nagyon fura az én szememben. Én a barátommal úgy kerültem közelebb, hogy Instagramon beszéltünk, közben ide járt a Lévaiba, és szóval ez nagyon is az én szememben, mert van vele, tehát van a szociális és szemtől szembe lévő beszélgetésekkel is pozitív élményem, viszont van az internetes beszélgetéssel is pozitív élményem.
1: Dávid, hogyan lehetne egyensúlyt tartani az online és az offline kapcsolatok között?
0: Szintén egy fogós kérdés, pont azért, mert annyira egybe csúszik az életünknek ez a két tartománya. Úgy gondolkodom erről, hogy amikor lehet, keressük azért a face-to-face kapcsolódásnak a lehetőségét. Azért is fontos, mert bár telefonon keresztül online abszolút tudunk válaszkészek lenni, és hogyha megfelelő szókincsünk van, akkor le tudjuk venni a lábáról a másikat, vagy tudunk nagyon jól időzített, pontos mondatokat is megfogalmazni, viszont valamit nem tud az offline kapcsolatból pótolni az online kapcsolat, az pedig az, amikor egyszerűen elfogynak a szavak, és nem tudsz másként az ember mellett lenni, mint csendben lenni. Viszont nem tudom, hogy próbáltatok-e már olyat, hogy telefonon keresztül nem tudtatok mit mondani, de próbáltatok kifejezni, hogy ott vagytok a másiknak. Lehetetlen és nagyon fura helyzet. Ez csak fizikailag lehetséges, és szerintem ez abszolút megkülönbözteti egymástól így a barátságokat és az online kapcsolatokat.
1: Akkor abban tanárnő is egyetért, hogy az online kapcsolatok nem fogják helyettesíteni a személyes barátságokat?
3: Szerintem soha. Nagyon jól tudják pótolni, és akár itt a gimnázium kapcsán beszéltünk arról, ha majd tovább tanultok és mentek, és tartani kell a kapcsolatot azzal is, aki Pécsre került, és azzal is, aki Szegedre, hiszen ott nagyon más lehetőségetek nem lesz egy-két hónap kihagyással, vagy fél éves, vagy éves találkozókkal, de az online tér az ott marad, viszont úgy gondolom, hogy akkor hatékonyak ezek az online kapcsolatok is, hogyha előtte személyesen ennek egy stabil alapja volt. Hiszen vele akkor soha nem fognak úgymond elfogyni a szavak, és soha nem lesz az, hogy nem tudjátok, hogy mire gondol a másik, vagy mit szeretne azzal a kifejezéssel továbbadni, míg hogyha egy olyan emberrel beszélgetsz online, akivel nincs meg ez a nagyon biztos személyes kapcsolat, akkor sokkal nehezebb tudsz olvasni a sorok között, és az ő érzéseibe és gondolataiba belelátni.
1: Ha már az osztályközösségekről beszélünk, mi a véleményetek, és mi tanárnő véleménye az iskolai mobiltilalomról és a Lévaiban tapasztalt gyakorlatról?
3: Ugye először is ez a mobiltilalom nem csak a ti iskolátokra vonatkozik, tehát összességében nagyon sokat nem tudunk ellene tenni, mindenkinek muszáj volt betartani. Én úgy gondolom, hogy vannak nagyon pozitív oldalai ennek a Lévaiban, hiszen olyan jó technikai feltételeket, mint amit a Lévai tudott biztosítani, hogy mindenkinek saját szekrényébe, saját értékmegőrzőjébe kerüljön a telefonja biztonságba, sérülésmentesen, tehát ezekről a technikai oldalakról nagyon sok iskola nem tudott így segíteni a diákjainak, és úgy gondolom, hogy és ebben lehet, hogy majd Dávid meg tud erősíteni, de hogy pszichésen segítség lehet az, hogy tudjátok, hogy ez az eszköz nem kallódik valahol, nem dobálja valaki, nem az van, hogy be se hozhatod az iskolába, és otthon kell hagynod, és aggódsz, hogy útközben valójában történni fog-e veled valami, és nem fogsz tudni segítséget kérni, hanem behozhatod, biztonságos helyen tudhatod, és én ezt az oldalát egy nagyon-nagyon pozitív dolognak gondolom, ami specifikusan a lévai hatásköre ebben a témakörben. Maga a mobiltilalom az iskolába lehet, hogy sokkal hasznosabb általános iskolás körökben, mint középiskolában, hiszen ott úgy gondolom, hogy 5-6-7-8 éves vagy 11-2 éves gyerekeknél nem nincs szükség arra, hogy napközben akár a tanuláshoz, akár a kommunikációhoz mobilt használjanak. Ti érettebbek vagytok, és sok esetben tudnátok döntést hozni arról, hogy használjátok, ne használjátok, nyilván a tanórák zavarása nélkül. A másik szempontból meg tökéletesen tudom, hogy milyen diáknak lenni, tehát az, hogy nincs nálatok a mobil, nem azt jelenti, hogy a elvileg iskolai célra használt laptopon ne lehetne küldeni az üzeneteket, tehát egy csomó olyan dolgot nem sikerült ezzel a korlátozással kizárni, ami eredetileg a célja lett volna. Legalábbis az én nézőpontom ez, de lehet, hogy meg tudjátok cáfolni, vagy erősíteni ezeket a dolgokat.
1: Bianca, neked mi a tapasztalatod, így mennyire változott meg az életed?
2: Ez fájt. Amikor először ezt a dolgot megtudtam, akkor az az igazság, hogy kisi sokkot kaptam, de egyébként tényleg megvan ennek a negatív és a pozitív oldala, de szerintem az, hogy sokkal többet lehet látni a lévaiban embereket beszélgetni egymással. Többet van az, hogy tényleg szocializálódunk és egymástól kérünk segítséget, inkább megkeressük az iskolába az adott embert, nem írunk neki szünetbe, viszont olyan szempontból meg nem értem meg, hogy tehát én, hogyha nem az óra a közepén kezdem el feltett lábbal nyomkodni a telefon, akkor ennek így nagyon úgymond nem látom értelmét. Úgy láttam volna több értelmét, hogy a tanároknak be kell szedni óra elején majd kiosztani, de így, hogy tényleg az van, hogy ha vársz az edzésedre, és van egy óra szüneted, akkor se veheted elő, ezt a részét nem tudom nagyon érteni. Még esetleg az, hogy nem tudom, szerintem így az emlékek így elvesznek iskolából, hogy képeket csinálni, vagy egy videót közösen felvenni, hogy éppen hülyéskedünk egymással, vagy ilyesmi. Szóval számomra ez az a dolog, ami nagyon hiányzik emiatt, de hogy így nincs az bennem, hogy jó, mondjuk amúgy digitális osztály vagyunk, de ezt csak így ide súgom, de hogy nincs az bennem, hogy úristen, le kell tenni a telefonomat, és így képszakadás, földindulás, és már teljesen vége van mindennek, hanem én is például sokkal közelebb kerültem olyan emberekhez az osztályba, akikkel addig nem voltam annyira jóba, most pedig már akár a legjobb barátaim, szóval nem, ennek is 50-50%, nem tudom azt kiemelni, hogy pozitív vagy negatív oldala van inkább.
0: Egyébként ez a szempont, amit most behoztál, hogy az emlékek megörökítése, ez eddig nem jutott eszembe, pedig valóban egy nélkülözhetetlen részévé vált így a mi generációnknak. Ugyanakkor annyival egészíteném ki a mondandódat, hogy bár nagyon nehéz várakozni így az üres járatokban, addig, amíg el nem indul egy edzés, addig, amíg valaki meg nem érkezik, akire vársz, fontos valahol trenírozni így a lelkünket, az agyunkat arra, hogy vannak ilyen bizonytalanságok az életünkben, amikor nem tudjuk előmozdítani, vagy könnyebbé tenni a helyzetet feltétlenül azzal, hogy előkerül a telefonunk, hogy amikor nem lehet kitölteni másképp az időt, hanem...
1: És lehet ez még rosszabb is? Bármint úgy értem, hogy ez még lehet, hogy az még rosszabb, hogyha abban az időben akkor a telefonunkat használjuk.
0: Szerintem igen. Mármint olyan szempontból, hogy elszakít minket az érzelmünk megélésétől. Persze a várakozás, meg az unalom, pláne az unalom az nem egy olyan érzelm, amit szívesen tapasztalunk, de tud hasznos lenni szerintem, pont azért, mert esetleg utolérhetnek minket olyan adott esetben kellemes, adott esetben kellemetlen emlékek, gondolatok, amikkel amúgy érdemes lenne foglalkoznunk, és kicsit így ülepítenünk így a napunkkal kapcsolatban. Tehát van ennek egy előnye szerintem, persze az megint más kérdés, hogy ezt hol érdemes megtanulnunk, lehet, hogy nem mindenkinek az iskolában a legcélszerűbb, de én azért ajánlom az unatkozást.
3: Én itt egy dolgot szeretnék behozni, a FOMO kifejezését. Nem tudom, hogy ez ismerőse, vagy magyarázni kell, ez a kimaradástól való félelem, hogy ez mennyire van jelen az életetekben, hogy azon gondolkozol ezekben az unatkozós időkben, hogy vajon most mi történik, vajon van olyan, amit nem láttam, lenne olyan érdekesebb, amiről lemaradok, ameddig én nem telefonozhatok, más meg igen, és hogy éreztetek-e már ilyet magatokkal kapcsolatban, hogy csak azért vetted volna elő, hogy hú, történt-e valami, nem-e maradtam le a legfrissebb dologról egy osztálycsoportban, egy közösségi médián, stb.
2: Bennem annyira nincsenek ilyen érzések, hogy én most kifejezetten az internetnél így valamiből mennyire kimaradok. Ami a legjobban érdekel, az az edupi szokott lenni, hogy esetleg hiányzik egy tanár, vagy ilyesmi, de azt a lévaiba a táblán tudjuk követni, szóval ezen kívül meg így nagyon nincsen, hogyha valami olyan dolog történt, azt úgyis iskola után megtudom. Bennem ez annyira nincs, ez az érzés. Ilyen érzésem inkább a való életben van, hogy valami olyan dologból kimaradok.
3: Mondjuk egy hiányzás betegség esetén egy iskolai programból, hogy te nem voltál ott, és vajon történt olyan dolog, tehát ilyesmire gondolsz?
2: Jó, de ez mindig így van, nyilván akkor történik valami, amikor mi nem vagyunk iskolában, akkor történik a legnagyobb dolog, de hogy nem kifejezetten, akkor sincs ez bennem. Sőt, inkább örülök, hogy egy hétig nyugalmam van.
1: Egyébként mi működik jobban a diákoknál? Az, hogy ha teljesen megtiltjuk telefon használatát, vagy az, hogyha az önszabályozásra tanítjuk őket. Dávid?
0: Nyilván attól függ, hogy milyen életkorú diákról beszélünk. Mint említettétek, és visszacsatolnék ahhoz, hogy talán megengedőbbek tudnátok lenni azzal kapcsolatban, hogy mondjuk már középiskolában mégiscsak lehessen telefont használni, és valahol én is így tudnék már hajolni afelé, hogy mégis így történjen, pont az emlék megörökítés fontossága miatt. Viszont azt így észben kell tartani, hogy a technológiai vállalatok azok nem véletlenül teszik az alkalmazásaikat ennyire fiatal központúvá. Nagyon jól tudják, hogy a mi korosztályunk lényegében az, ami nagyon könnyen formálható, nagyon könnyen bevonható így a fogyasztásba, hogyha ideje korán sikerül így mondjuk egy negyedikes diákot, egy hetedikes diákot, egy tizedikes diákot így elkezdeni manipulálni, akkor az nagyon sok veszélyt jelentett magában. Szerintem addig, ameddig az idegrendszerünknek az a része, ami az önuralomért felelős, nem lesz eléggé acélozott, addig érdemes valamennyire mégiscsak egy olyan szabályozást érvényesíteni, ami nem csak helyi szintű, hanem akár állami szintű, vagy esetleg államok feletti szintű, mint amilyen az Európai Uniónak is egy irányvonala jelenleg, bár ez még nem lett ugye teljesen egységes földrészen.
3: Én is azt gondolom, hogy a kettőt együtt kellene végig gondolni, hiszen hogyha kisgyermekkorban már a szülők elkezdenék úgy nevelni a gyerekeket, hogy tudatos használat van, hogy olyan családi szabályok vannak, amik mellett felnő a gyerek és megszokja, hogy vannak időkorlátok, vannak tartalomkorlátozások, és fokozatosan kerül ebbe a világba, nem pedig úgy, ahogy korábban említettük, hogy tessék itt egy tablet, használd akkor és arra, amikor szeretnéd, hanem egyszerre a szülők is úgy nevelnék a gyerekeket, illetve az intézmények is fokozatosan vezetnék be őket ebbe a világba, akkor elérhetnénk azt, hogy középiskolás korba legyen egy olyan tudatos önszabályozás, ezek mellett a már rutinszerűvé vált szabályok és jó gyakorlatok mellett, hogy tudjatok dönteni arról, hogy mikor, hogyan és milyen etikus magatartás mellett használjátok ezeket az eszközöket. Viszont ameddig úgymond okos eszközökkel a kezükbe születnek a gyerekek, és nem tanulják meg az önkontrollt, nem tanulják meg a szituációkat, hogy hogyan használják ezeket az eszközöket, és ameddig itt van egy nagyon veszőparipa mondatom, amit én sokszor elmondok és sok helyen, hogy ameddig az általános iskola negyedik osztályába kezdünk el informatikórát tanítani, és csak hatodik osztály környékén, vagy bármikor később jön elő például a biztonságos internet használat szabályozása témakörnek, addig ne adjunk 2-3-4-5 éves gyerekek kezébe eszközöket. Tehát, hogy sokkal határozottabb és markánsabb szabályok kellenének ahhoz, hogy mindenkiben egyformán ki tudjon alakulni az önszabályozás rendszere. és ez nagyon sokban múlik a környezeteteken, azokon a felnőtteken, akik ebbe a rendszerbe bevezettek titeket, a szüleitek, az óvónők, a tanítónők, a tanárok, hogy milyen tudást adtak át ahhoz, hogy használjátok. És ez egy nagyon vicces témakör, mert sokszor olyan adja az eszközt a kisgyerekek kezébe, aki kevésbé ért hozzá, mint mondjuk egy fél év múlva az adott kisgyerek fog. Úgyhogy én itt mindig kihangsúlyozom, hogy először a felnőtteket kell edukálni ahhoz, hogy ők tanítsák majd a következő korosztályt, és így tudnánk kialakítani egy olyan rendszert, ahol mondjuk felmenő rendszerben lehet átalakítani az intézményekben ezeket a szabályokat.
1: Az etikethez visszatérve, milyen helyzetekben számít udvariatlannak mondjuk a telefonhasználat?
3: Úgy látom, hogy vannak ilyen központi témák, mint például a baráti beszélgetések, vagy az étkezések, akár egy menzai ebéd, vagy egy családi vacsora. Amit én nagyon sarokpontnak tartok, az a tömegközlekedési eszközök. És itt kimondottan a másokat zavaró hangos telefonálás, kihangosítva telefonálás, fülhallgató nélküli TikTok pörgetés, várótermekben, tömegközlekedési eszközökön, tehát hogy nagyon sokan használjuk, nagyon aktívan használjuk ezeket az eszközöket, és nem mindenki tudja, még az annyira alapvető etikett szabályokat sem, mint például a hangerő, a telefon lenémítása. És ez egyébként úgy gondolom, hogy nem feltétlenül korosztályfüggő, hiszen lehet, hogy ha ilyen sztereotípiákat nézünk, a nyugdíjas utasnak jó hangosan fog csörögni egy hívás miatt a telefonja, addig a kisgyerek a TikTok videók garmadájával bosszantja éppen a környezetét, és úgy gondolom, hogy egyik se jobb vagy rosszabb a másiknál. Tehát alapvetően egy új jellegű élethelyzet, amiben mindenkinek nagyon sokat kéne tanulnia.
2: Én az az igazság, hogy leginkább egyébként ezt a vonatokon figyeltem meg a másik nagy kedvencem, az a videóhívás közben max hangerő, és kiabál az is, aki, tehát a vonaton van, az is kiabál, akivel éppen telefonál, és közben így benne vagy a képbe, és annyira ilyen, így vagyok vele, hogy legyen már vége, ennek is hagy szálljak le, de a másik, ez tényleg, amikor ordítatják a telefont, és amikor a kisgyerekre se szól rá, tehát ott ül mellette a szülő, és a gyerek ordítatja a telefont, és már szerintem a fél, tegyük fel azt vagonnak, szétrobban tőle a feje, és nem szólna rá a szülő, hogy ha a kis lejjed, nem adna neki egy fülhallgatót, hogy akkor tessék, inkább ezen hallgasd, de a másik az az utcán sétálok, és hangfallal
1: ez a legrosszabb
2: mászkálok, és amikor már be van dugva a fülem, maxon megy rajta az én zeném, amit én akarok éppen hallgatni, és azt is túlordítja, hát én attól teljesen a falnak megyek, de tényleg nem értem, hogy ilyenkor így az emberek mit gondolnak, hogy ez így jó, vagy felőlem tényleg ő is hallgasson, amit szeretne, csak akkor a fülé dugja be is, ne ordítassa a boombox 5000-en, szóval ennyi.
0: Azzal, amit Anna elmondott egyetértve, nevezetesen, hogy a szülőknél kezdődik valahol annak a szocializálódása, hogy miképp tanítsák a gyerekeiket önszabályozásra a média használat, a telefon használat terén. Fontos, hogy ők maguk például ne vegyék elő a telefonjukat a családi étkezés alkalmával, annak legyen egy megszánteltsége, amikor éppen összegyűlünk. Persze nyilván nem akarok álomvilágban élni, vannak olyan családok, ahol talán érthető módon a fiatalok szívesebben menekülnek a telefonjukba az elől, hogy adott esetben a szüleikkel vagy másokkal kelljen beszélniük. Ennek is van egy érthető aspektusa, viszont úgy gondolom, hogy a családi étkezésnél jó, hogyha a telefont mindenki, és elsősorban a szülők, amennyiben kisebb gyerekük van, arra képes rakni.
1: Akkor ez alapján, ha egyetlen szabályt kellene megfogalmazni, amit mindenkinek be kellene tartani a telefon használat során, akkor mi lenne ez, amit te, Dávid, bevezetnél?
0: Egyébként nekem egy ilyen keresetlen tanácsom lenne, hogy lehetőleg kerüljük a kommentelést. Tehát ez kommentelés első szabálya, hogy ne kommentelj, én ezt abszolút vallom. Pláne azért is, mert nagyon sok negativitással, gyűlölettel szembesülünk, pláne egy elég felfokozott esztendőben élünk, egy felfokozott korban mindenféle szempontból. Nagyon könnyű kiereszteni a telefonon keresztül a gőzt, a feszültségünket, viszont én tényleg azt mondanám így javasolni, hogy ezzel lehetőleg ne éljünk, már csak azért sem, mert ennek egyrészt nyoma marad, és ugye munkáltatunk, vagy később akár a saját gyermekeink, hogyha visszanézik, majd találkoznak vele, akkor lehet pironkodnunk. Másrészt meg itt is ugyanúgy a haraggal, a feszültséggel való megbirkózásunk az segíti, hogyha képesek vagyunk nem egyből kiadni magunkból ezeket a feszültségeket, hanem kicsit magunkban tartani, nem feltétlenül elfolytani, hanem valami más csatornát találni neki, megbeszélni valakivel, beemelni egy beszélgetésbe az ilyen indulatokat, szerintem sokkal hasznosabb.
3: Hát nekem az első szó, ami ennek a kérdésnek a kapcsán eszembe jut, az az, hogy humánusan. Bármit, amit teszünk, azt gondoljuk át, hogy például egy kommentelés során, vagy egy üzenet megírása során face-to-face is ilyen stílusban mondanánk az adott illetőnek, illetve a másik, amikor ilyen társaságban való használatokról van szó, akkor is humánusan, hogy fordított esetben, ha velünk tennék ugyanezt, akkor az hogy érintene minket, és úgy gondolom, ha ezekre megadjuk a saját válaszunkat, akkor egyből tudjuk azt, hogy is kellene döntenünk az adott szituációban.
2: Például internetre csak olyan képet tegyél ki, amit megnézhet anyukád, apukád, és semmiféleképpen olyan képet ne küldjél másnak, vagy tegyél ki, amit később magadról nem látnál vissza más telefonjáról szívesen. Mi erről nagyon sokat beszéltünk kiskoromban, szóval talán én ezért vagyok, nem tudom, hogyha egy posztot kiteszek, akkor inkább kétszer is meggondolom, hogy ez biztos, hogy később is jó lenne, szóval, hogy akár az, hogy például a nagymamám megnézhesse anélkül, hogy én nekem egy képet át kéne tekernem, vagy ehhez hasonló. Ezt szerintem biztos én is így csinálnám, hogyha nekem lenne egy kisebb korú, mint például a húgom, hogy neki is ez mindenféleképpen elmondanám, hogy soha olyan képet ne küldj, vagy tegyél ki magadról akárhova, amit nem akarnál magadról kétszer látni, és ez azért van, mert attól, mert letörlöd, az valahol az világ másik oldalán, egy szoftveren lefut, és ezt már soha az életben nem lehetne kitörölni teljesen 100%-osan, és talán nekem ez ne.
1: Örülök, hogy ilyen széles vélemények születtek, és nagyon köszönöm azt, hogy elfogadtátok a meghívást, tanárnő, és ti is. Köszönöm, hogy itt voltatok.
3: Köszönjük szépen a meghívást.
0: Köszönjük a lehetőséget.
4: Tudás,
5: értékek,
4: közösség.
5: Szóval lévai.
6: Ez volt a Szóval Lévai Podcast egyik epizódja, a Miskolci Lévai József Református Gimnázium diákjainak műsora, amely az ifjúság gondolatait hozza közelebb hozzánk. Fontosnak tartjuk, hogy a Magyarországi Református Egyház 2025-ös tematikus évének szellemében, amely az ifjúság szolgálatára fókuszált, valódi teret adjunk a fiatalok gondolatainak, kérdéseinek, válaszkereséseinek, mert hisszük, hogy érdemes odafigyelni rájuk. Jövő héten újabb adással jelentkezünk, a diákok nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Kojsze Pétert hallották. További kellemes rádiózást!
7: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Bizakodásra ad okot az éjszakai fordulat a paksi atomerőműnél, miután kett hajnalra néhány centiméterrel megemelkedett a Duna vízszintje. Magyar Péter miniszterelnök tájékoztatása szerint éjszaka alig pár milliméter hiányzott a teljes lekapcsoláshoz, ám a kritikus pillanatban megfordult az apadás. A kormányfő köszönetét fejezte ki a példátlan nemzeti összefogásért, a lakosságnak és a nagyfogyasztóknak pedig az eddigi energia megtakarításért. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a legnehezebb napok még előttünk állnak, ezért a következő napokban is érdemes továbbra is spórolni az árammal. Országos ellenőrzési program indult augusztus 1-től az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László bejelentése szerint. A hatóságok a helyszínen vetik össze az engedélyeket a tényleges működéssel, kiterjedve a kapacitásokra, a kibocsátásokra, a vízhasználatra és a hulladékgazdálkodásra. A vizsgálat során indokolt esetben mintavételre és laboratóriumi elemzésre is sor kerül, súlyos jogsértés esetén pedig azonnali intézkedést hajtanak végre. Az NMHH Internet Hotline jogsegély szolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány szakemberei 4 ingyenes lelki segédanyagot készítettek az online visszaélések áldozatai számára. A kiadványok bemutatják a traumát követő természetes lelki reakciókat, a teendőket és a segítségkérési lehetőségeket. Az anyagok olyan nehéz élethelyzetekben nyújtanak támaszt, mint az intim képekkel vagy online pénzügyi csalással kapcsolatos ügyek, valamint a kiskorúakat érintő esetek. A segédanyagok már ingyenesen elérhetők az Internet Hotline weboldalán. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálat Radírozzuk ki a különbségeket című kampányában, hogy támogassa a nehéz helyzetben lévő családok iskola kezdését. A szervezet augusztus 10-ig várja az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket és írószereket az országos gyűjtőpontjain. Emellett augusztus 2. hetében több magyarországi város áruházaiban is szerveznek helyszíni tanszergyűjtést az adományozók számára. A program pénzbeli adományokkal is támogatható a honlapon átutalással, vagy a 1358-as adományvonal hívásával, illetve SMS küldésével. A szeretett szolgálat hangsúlyozta, hogy a felajánlott felszerelések esélyt teremtenek a hátrányos helyzetű gyerekeknek a boldog tanévkezdéshez. Október 22-től az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának honlapján megkezdődik az egykori ügynökakták nyilvánosságra hozatala. A jogszabály tervezet szerint az év végéig folyamatosan kerülnek fel a dokumentumok, külön figyelembe véve az áldozatok védelmét és a személyes adatok korlátozását. A folyamat hátteréről és menetrendjéről a parlament mellett a levéltár vezetői is egyeztettek, tisztázva az adatok hiányosságait is. Közel 1000 gyermek kezdhette meg a kikapcsolódást Miskolc önkormányzatának nyári táboraiban a Borsodabolyú-Zemplénvár megyei székhelyen és a Balatonnál. Hétfőn elindult Miskolc hagyományos testvérvárosi nyári tábora Balaton-Mária-fürdőn, ahol a helyi diákok mellett 7 ország fiataljai találkoznak. Ezzel párhuzamosan elkezdték a 3. turnust a perecesi miskolci nyári napközis táborban is a 6 és 13 év közötti korosztály számára. A Miskolci önkormányzat már 1964 óta segít a családoknak a napközbeni felügyelet megoldásában. Hétfőtől péntekig változatos szabadtéri programokat kínálnak. Második világháborús páncéltörő gránátot fordított ki a földből egy munkagép a Szimbiózis Alapítvány Miskolci Baráthegyi Majorságában. A készülő tanösvény földmunkái során történt az eset. A helyszínre kiérkező rendőrjárőr értesítette a Magyar Honvédség tűzszerész ezredét, akik biztonságosan átvizsgálták, kiemelték és elszállították a robbanótestet. Mivel a környék a diósgyőri acélművek egykori bombázásai miatt érintett terület volt, a tűzszerészek a környező területet is alaposan átvizsgálták. Az alapítvány köszönetét fejezte ki a rendőröknek és a honvédség szakembereinek a gyors, professzionális és magas színvonalú munkáért.
0: Az időjárásról.
1: Csak gomoly felhők fordulhatnak elő az égen, csapadék nem valószínű, egyes helyeken megélénkül a déli szél, keleten azonban inkább mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 41 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Gyülekén.
1: A Bogyós Gyümölcskert és Szentpéter esernyője. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: És a gyerek.
2: A gólya kalifa.
0: Foszti fiú esete.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mixárd Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből hallanak részletet, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A második választás történetét Székhelyi József előadásában hallják.
6: Kovinak legott föltűnt a csoportosulás, sziszent a négy lónak, azok megállottak, aztán leugrott. Mi történik itt? Csönd állott be. Mindenki a szomszédját lögdöste, mondja meg neki. E hallgatagság azonban bizonyos színezetével a röstelkedésnek már eléggé ékes szóló volt, hogy Kovinyi kitalálja, mekkora fordulatnak kellett beállania. Hát nincs maguk közt egy bátor ember? Mondá gúnyosan, aki megmeri mondani, mi történik? De már erre megemberelte magát Köntösi Mihály uram a pékés előlépett. Hát, az történik, nagyságos uram, hogy már itten a nagyságos Röszkei Pál úr a követjelölt, annak a népei vagyunk. Kovinyi hátra tántorodott a meglepetéstől, és olyan halavány lett az arca, mint a halotté. Lehetetlen, dadogta, aztán a fejéhez kapott. Nem értem, kezdé újra, de nem bírta folytatni. Ez a vakmerő, bátor ember, ki minden helyzetben föltalálta magát, most egyszerre megzavarodott, megsemmisült, gyámoltalan lett, mert nem értette meg a fonalat. Valóságosan síró és reszkető hangon kérdé. És önök képesek voltak engem elhagyni? Miközben szelíden fogta meg egy elől álló csizmadia Marek József uram kezét. Igenis, mondá a csizmadia finoman, megtörülvén a bajszált könyökével, vannak az embernek képességei.
7: Apcú Kovinyi!
6: Ordítá most fölbátorodva Botoska Mihály a varga. Kovinyi szemrehányólag tekintett oda, fölismerte Botoskát, és így szólott. Ej, Botoska! Öntől nem illik. A feleségét én húztam ki a vízből.
7: Hiszen éppen ez az, pattant föl Botoska uram. Mit avatkozik az úr a belső családi viszonyokba?
6: Meg lehet, csúnya feleselések indultak volna meg, de akkorára jó szerencse, odaért már Lénárd főjegyző úr, s karonfogván Kovinyit, elvezeti a kocsijáig, megmagyarázván neki röviden a történteket, hogy úgy látszik, Budapesten romlott meg a dolga, mert fölhívatván a főispán, aki még most is oda van, és a polgármester, ott fönn az utóbbira rá parancsolták, hogy lépjen föl. Legjobb lesz tehát, végzé, ha egyenesen odahajtasz, és az öregtől kérsz fölvilágosításokat, amihez kétségtelenül jogod van. Csodálatos, csodálatos, nyögte Kovinyi szomorúan, és egyetlen más szót nem bírt kiejteni. Aztán fölkapaszkodott a kocsira, melynek tüzes kapálózó lovait alig bírta már tartani a kocsis. De négy ló! mondták a kovácsok és szíjártók, mint műértők bámulván a szép állatokat.
7: Jól elbírnák vinni a polgármester minkát, de már nehezen fogják vinni, jegyzé meg Levinci fiskális.
6: Bántó vihogás röhely támadt. Tegnap még a nép kedvence volt ok nélkül, ma már nevetséges, lenézett alak, szintén ok nélkül. A hátsó ülésre vetette magát, és odaszólt a kocsisnak.
7: A polgármesterhez!
6: A négy paripa megindult nagy robajjal az Arzenál utca felé, patkóik alatt szikrákat hánytak az utcakövek, imit amott látni lehetett útközben, miként szedik le a kovinyi zászlókat a házakról. A lakók kidugták fejeiket az úri fogad zajára az ablakokon, aztán nagy hirtelen behúzták. A takarékpénztár épületén éppen künn a kapu ajtóban állott Kozsehuba igazgató úr, és amint megpillantá a pompás ekvipást, minthogy szívvajos ember volt, hirtelen görcsöket kapott.
7: A pénzem, a pénzem!
6: Nyögdécselte a gyámorítására rohanó pénztárszolgának.
7: Ott fut a pénzem!
6: Lassan-lassan elhalt a kocsirobaj, szétszélettek a fehér ló vendégei, s leszállott az est, mint minden nap. A fűszeresboltok megteltek cseléd leányokkal, kik a vacsorához valót vásárolják, az inas gyerekek tele kancsókat vittek haza kötényük alatt a majsztramoknak, a kofák meggyékényezték áruikat a piacon, szóval minden úgy volt, mint tegnap. A természetben nem hagyott semmi nyomot, hogy a követ jelölt személye megváltozott, pedig az estig elkészült új zászlókat már kezdték hordani a hajdúk, hogy a hajnali szellő ezekkel enyeleghessen. Minden csak olyan, mint tegnap volt, a házak árnyéka, a rákószifa esteli susogása, a kukoricatörésről érkező napszámosok dalolása, még a transzparent is úgy gyúl ki, mint tegnap, a kukucska kántor kapuján. Csak a fölirat változott meg. Egész délután mesterkedett vele, míg átidomítá betűit. Voluntas Dei vivat röszkei. A reggeli vonattal megjött a főispán. A megyeház előtti két padon ott kaszíróztak a megyei és a városi urak, az intelligencia krémje. Szalárdi Ákos, az alispán, nagyban dicsekedett, hogy ő az egyedüli demokrata a családjában, mert a többi fivérei az őrnagy és a miniszteri osztálytanácsos, császári és királyi kamarások, de ő maga nem vette igénybe, mert ő demokrata. A városi potentumok, a Szentlélekhez címzett gyógyszertár tulajdonosa, Glück úr, a helybéli gyufagyár igazgatója, s a Totocska Mravina Samuel, a legtekintélyesebb, mert a leggazdagabb körtvési kereskedő és mások roppant bámulták a nevezetes férfiút, kihez fogható demokratát nehéz találni az országban, mert ő csak ugyan lehetne kamarás. A többi demokrata mind nem lehetne kamarás, de ez lehetne, és mégsem az. Ach, milyen ember a Szalárdi! Ő megelégszik azzal, hogy minduntalan elbeszéli, miszerint nem volna kénytelen demokrata lenni, mert a két fivére, stb. Stb. Szép őszi napfény sütött, a szép acélkékes füst tajtékpipáikból vígan szállt a tiszta levegőben, fölfelé, midőn egyszerre megzördült a főispáni landau a szürkékkel, és a báró meglátván őket leugrott az olyan ember gesztusával, aki teljesen ki van véve a sodrából.
7: Miféle piramidális ostobaság történt itt?
6: Kérdé az átellenes házra mutatva, hol egy röszkei zászló lógott.
7: Az ember ki se mozdulhat a megyéjéből, borzasztó!
6: Kezet se fogott egyikükkel sem, mint máskor, hanem ingerülten verdeste sétabotjával a lötyögős nadrágszárat, mintha láb se lett volna benne, pedig talán volt. Hát, nincs előzetes tudomásod róla, hüledezék az alispán. Egy szót se tudok, mi történt, hogy történt? Egyszerre fölvillanyozódtak, hiszen ez nagyon érdekes. A fő ispán semmit se tud, milyen fordulat, az alispán is, Glück úr is belekezdett, hogy elbeszéljék, de Mravina elrángatta őket, mert jól esett a hiúságának, ha ő tőle tudja meg a főispán. A szúrák nem ott voltak, de én ott voltam, és vagyok illetékes. Szerdán telegrafírozta a polgármester úr konferenciát, ezzel eresztette nagy bolhát a fülünkbe. Hát jól fán, megvárjuk, ha élünk, mondtam a feleségemnek. Tegnap aztán volt konferencia, polgármester mondta, hogy nagy dolgok várja körfélyest, és neki muszáj elmenni országgyűlésre. Mi pedig mondtuk, ha muszáj, hát muszáj is, csinált neki nagy vivatokat, mivel hogy nekünk is muszáj volt vivatokat csinálni. Az ördög engem elvigye, ha nem így volt. Hát, nem fog elmenni, pattant föl a főispán mérgesen, nagyot suhintván pálcájával a levegőben. Az nem lehet, őt most nem nélkülözhetjük. Enyém lelkemre, most meg a méltóságos úr ereszti nekünk fülünkbe egy új bolhát. A főispán nem felelt, dühösen fújtva, mint egy vatkan, csörtetett föl a lépcsőkön szobáiba, s egy perc alatt nyüzsögni látszott az egész hatalmas épület, mint egy megrúgott hangyabaj. A csöngettyű egyre szólt, hivatalnokok, szolgák össze-vissza szaladgáltak a folyosókon és garázicsokon fölös alá. A főispán nem győzte osztani a parancsokat. Dobosok, menjenek és dobolják ki, hogy délután 4-re új értekezlet lesz a városházán. Dobosok rohantak. Titkár, állítsa ön azonnal össze a város valamennyi szájas emberét, köztük az iparos társulatok elnökeit, habár nem volnának is szájasok, ami azonban nem valószínű, mert akkor nem volnának elnökök. Titkár tolla lázasan perceget. A liszta kész volt hirtelen. Hajduk, szaladjatok szét a tisztával, járjátok be az illetőket, hogy tüstént jelenjenek meg nálam, hamar, hamar! A hajduk szaladtak. Kisvártatva, Kovinyi jelentkezett az előszobában. Báró Blandival jöttek ketten. Ő méltósága nagyon haragos, figyelmezteti őket a titkár. Nem lesz tanácsos bemenni. Blandi megvetőleg mérte végig. Ostobaság, menjen a dolgára kis flöké, és ne lefetyeljen nekünk. És ezzel fölszakította a szárnyas ajtót. Ó, ti vagytok itt? Szólt a főispán cukor édesen, mintha semmi se volna kedvesebb ránézve, mint az ő megjelenésük. Éppen a mosdószekrénye előtt állott, és parfümöt öntött a zsebkendőjére. Üljetek le, fiúk, és dugjatok egy cigarettát az agyaratokba. Elégtételért jöttünk, kezdé Kovinyi ünnepélyes pózban. Az arca sápat volt, és a szemei gyűröttek. Gondolom, nos, ki vagyok játszva, gyalázatosan rászedve úgy a jelöltséggel, mint a kosár? Igen, a leányt is ráöltették azóta egy németre. Ez az ember, méltóságos uram, minden fogalmat fölülmúl. Ez egy komisz fráter, segítette ki a főispán. Ott voltam nála tegnap este, folytatták Kovinyi, és a fogai megcsikordultak, hogy megöljem. No, és megölted? Kérdi flegmával a főispán. Nem lehetett. Nyakamba borult, mikor meglátott, és sírt, mint egy gyermek. A könnyei hullottak, a záporesőse, különben, hogy ő mennyire szerencsétlen, mennyire szeret, és mennyire ellene esküdtek a körülmények, hogy a jelöltséget felülről parancsolták rá, és hogy a bécsi kérőt miként dobta tervei elé a gonosz végzet.
7: Utoljára is én kezdtem vigasztalni a gazembert, és csak akkor eszméltem föl, hogy ismét bolondát tett, mikor kijöttem gőzölgő fejemmel a friss levegőre. És aztán még jobban elkeserít a nép, ez a szemét nép. Te láttad, mennyire csüktek rajtam. A főispán mosolygott. És most? Elhagytak. Úgy kell, felelte a főispán gúnyosan. Én sohasem engedném magam szavazás alá, hogy a Varga meg a Szűcs elé vigyenek tulipános tányéron, akik aztán kijelenthessék fölöttem, kellek-e vagy nem kellek. Ó, oh, kedves Floké! Kiáltott föl Báró Blondi elérzékenyülten, és odalépett a főispán kezeit megszorongatni. Te egy igazi Floké vagy! Köszönöm, Muki, köszönöm. De már most térjünk a dolgotokra, mert hallom, csoszognak az előszobában. Egy kis tanácskozmányt hittem össze, nos, mit akartok tőlem tulajdonképpen? Elégtételt, méltóságos uram, vette át a szót Kovinyi, elégtételt azzal az aljas emberrel szemben.
0: Végre is, amíg nem a bakony erdeje, vágott közbe Blondi, és te vagy a felelős, ha ilyen galátság történik benne, ez

0: az elégtétel az, hogy Röszkei semmi esetre se lesz képviselő. Hurrá! Ordított föl Blandi. Nemesi szavadra mondod? Arra mondom, de a föltétel. Viszont ti is szavatokat adjátok, hogy mellette lesztek egy új jelöltnek, ha szükség volna rá. Ez a szó megszúrta Blandit. Kovinyi arca pedig éppenséggel elsötétült.
1: Új jelöltnek? Miféle új jelöltnek? Hát miért ne hagynád meg Mukit?
0: Ő méltósága nagy megütközés színlett azon, hogy nem értik. Hát egyszerűen azért, mert a leves főzéshez könnyebb új fazekat elővenni, mint a réginek az összetört cserepeit ragaszgatni. Az idő igen rövid ahhoz. Dünnyögte Blandi, és a birkaszerű szemeit tanácstalanul merezté Druszájára. Kovinyi lehorgasztotta fejét, és néma maradt. Tetszik vagy nem tetszik? Sürgeti a főispán. Igazán furcsák vagytok. Az ember elégtételt akar nektek, és ti habosztok, hogy Röszkei legyen-e, vagy más?
1: Más, más!
0: Kiáltá egyszerre mind a kettő. Gerezdi Mihály élvezett bent a lelkében, mint minden diplomata, ha lefőz valaki, de látszólag egykedvűen vakarta tarkóját az egyik ujja megnövesztett körmével, mely igazi unikum számba ment. Hiszen, folytatá, nincs kizárva, hogy veled is sikerül. Ez Kovinyihez volt intézve. Sőt, minden esetre meg fogom próbálni. De ilyesmihez nem szabad magamat kötni, hiszen, értesz engem, a személy végre is közömbös, kötött kézzel bele se mennék egy akcióba. Azért tehát parolát ide, hogy nem zavarjátok a cirkulusokat, hanem belenyugosztok mindenbe, ami következik. A két gentleman oda nyújtotta a kezét.
2: Idné!
0: A többi most már az én dolgom. Menjetek Isten hírével haza, ne szóljatok senkinek semmit, hanem hagyjatok engem cselekedni. Nagy hálálkodással távozának, és lefelé menett a megyepalota visszhangos boltívei alatt ugyancsak fölemlegették. De hiszen mégis derék ember a Miskabáró. Ez alatt szépen gyülekeztek a szájak. Nem megy ez nagyon hamar, mert nem mindenkit találnak mindjárt otthon, és annak is úgy illik, hogy az ünneplő dókáját húzza föl ilyen helyre, megfésülködjék, a port lekeféje a csizmájáról, aztán egy-két ismerőssel megáll az utcán is, kifúrná az oldalát, ha el nem mondhatná a kérdezősködésre, hogy hová megy, hát csak ide megyek a főispánhoz egy kis tanácskozásra szólítatva. Ő méltóságánál pedig valóságosan megbecsülték ma a meghívott tisztes férfiakat, bevezetvén őket nem is a hivatalos helyre, hanem a lakószobáiba, hol is a lakályok icipici pogácsákat kínáltak, nyilván a kis baroneszkák sütötték a bábuiknak, és édes pálinkát hordoztak ezüst tálcákon. A tálcák roppant nagyok voltak, de a poharak kicsikék. Pedig az volna talán az úri módi, hogy a poharak legyenek roppant nagyok, és a tálcák kicsinyek. Voltak pedig hivatalosak, jobbadám polgárrenden való egyéniségek a csizmadiákból Marek József, akinek úgy jár az Ádám csutkája, amikor beszél, mint a vetélő, pedig mindig beszél, ott volt továbbá Bújdosó Ferenc uram, hanem biza, kabátja ujjával törülte itt is az orrát. A Vargákból jelen volt Kocsor Antal, az ezüst gombos dolmányában Cibak Máté, de a felesége ide is utána jött, és kihívatta. A méltóságos úr meg is haragudott emiatt az asszonyra. Szemlélhető vala Galgóci Márton uram is a fazekasok közül. A szemtelen kutya egy marékkal vett ki szivart, mikor a méltóságos úr megkínálta a skatujából,

0: onnantól aztán csak egyenként adá többinek. Nem hiányozék Hatolyka Györgyse. Az ördög tudná, mitől nőtt nagyjá. Persze, a Lipózki Szűcsnek is ott kellett lennie, kanál ő minden lében. Azonképpen el nem maradhatott Köntösi Mihály, aki majd a lábát ficamította, mert megcsúszván a vixes pádimentumon hanyattesék vala, amit azonban előre sejthetett a mindentudó főispánul ő méltósága, mert egy arasszal odább pokróc volt kiterítve, hogy puhára essék a derék, Köntösi Mihály uram. Egy szóval, ott volt színe virága a polgárságnak. A hosszú kabátosokból ellenben csak kevesen lőnek meg híva. Kozsehuba Flóris, takarékpénztár igazgató úr, Mravinak kereskedő, Lénár György a főjegyző, Zsibó szenátor, főtisztelendő esperes plébános, Bernolák Nepomuki János, pápai kamarás, Martinkó Cézár patikus, akit egyéb iránt rövidesen csak Szent Léleknek neveznek, és Levinci fiskális. A méltóságos báró főispán maga is rágyújtván és kocintván a fent nevezett picike pohárral, mindnyájukkal, barátságos beszélgetésben adta elő, hogy azért hívatta az urakat, mert minden áron ellene van a Röszkei Pál képviselőségének. E jeles férfiú távozása arról a helyről, amelyet érdemeket érdemekre halmozva betölt, nagy csapás volna a városra. Ez őt megijeszti, sőt, elveszi a kedvét a további munkálkodástól. De végre is, hogy ki a képviselő, szinte közömbös. Egy szavazat nem számít odafönn. Képviselőnek mindenki jó. Ma holnap tele lesz a ház zsidó fiskálisokkal. Akkor aztán megeheti a kutya. De ezt csak négy szem közt mondom. Kifejezte továbbá, hogy neki az a terve rávenni Röszkeit, mégpedig rávenni mindenáron, hogy ne hagyja el városát, mely őt annyira méltányolja, maradjon továbbra is polgármester. Lénárd György főjegyző a fejét rázta. Nem fog sikerülni, méltóságos uram. Ösmerem az öreget. Amit egyszer a fejébe vesz, azt benzinnel se lehet onnan kivenni. Hát, ha mégis. Jegyzé meg feltűnő szerénységgel a főispán. A próba nem árt, hiszen szereti a városát. Szereti? Szereti, replikázott a főjegyző, alig ha nem prodómó, de úgy tudom, az ő fölfogása az, hogy éppen a város érdekében megy föl, és pedig legalább ő kinyilatkoztatta, mert a kormány is kívánja. Vetette oda a főispán hanyagul, hiszen kívánja a kormány, de mi végre nem vagyunk a kormány lakájai. Az iparosok összenéztek, és meglögdösték egymást. Derékember, kemény lélek, hallotta Kend? Nem vagyunk a kormány lakájai. Bólingattak is azon túl a fejeikkel, mint a parancsolat, mindenre, amit mondott. Végeztetett pedig Len, hogy a délutáni nagy értekezlethez, mely a városházán tartatik, deputáció által hívassék meg Röszkei Pál. Ezen deputáció tagjai lesznek főtisztelendő Bernolák János vezetése alatt Mravina Sámuel, Köntösi Mihály, Marek József és Hatolyka György, szám szerint öten. Megérkezvén a terembe a meghívottal, itt mindjárt az ajtónál fehér ruhás kislányka virágcsokrot fog neki átnyújtani, a nagyobb pompa véget. Igen, jó volna, ha egy kis versikét is betanulna, ha csak négy sort is. Az igen hatékony lehetne ő nagyságának a szívére, ezt Galgóci uram proponálta. Hát, az bizony nem lenne rossz, de hol vegyünk ilyen hamar egy olyan okos kislánykát? Zsibó Márton szenátor, a színügyi bizottság elnöke ugrott fel a mellére ütve. Itt vagyok én! Vagyolsz te orangutánk, de nem egy leányka, nevetett föl a Ravina, s a többiek is mosolyogtak. Azaz, hogy van én nálam, javította ki magát a szenátor, odaadom a katkát, a legkisebbet, az úgy szaval, mint a pinty. De hát a versike, veti fel a főtisztelendő úr. Azt majd megcsinálja kukucska, az a menet kiszorítom belőle, s katka 5 perc alatt bevágja, mint a pinty. E mi haszna kérdés is elintéztetvén, következtek a többi beadandó szerek és édességek a polgármester úr lelkének meglágyítására. Nevezetesen, amint átveszi őrnagysága a csokrot, és szokás szerint megcsókolja a verselő leánykát, elejébe lép Kozsehuba Flóris úr, s egy szép beszédben, amin ő csak az ő fényes eszéből tud kirajzani, felszólítja, hogy ne hagyja el szülővárosát, hanem maradjon tovább is a polgárok élén. Helyes, ajánlkozik Kozsehuba Flóris a kezeit dörzsölve. Ezek után Marek József uram beszél ilyen értelemben az iparosok részéről, rendelkezik a főispán. Vállaltatik, bólintott Marek József, kevélyen hátra vetve a fejét. Erre majd meglátjuk, mit szól a polgármester fejezébe a főispán, de én a legjobbakat remélem az önök támogatásával, és kész vagyok bármely áldozatra, hogy őt magunk közt megtarthassuk. Ezzel fölemelkedett a pamlagról, rövid szerklét tartott, egyenként is felszólítva mindenkit, hogy ilyen irányban működjék a befolyásával. Aztán meghajtotta magát. Köszönöm szíves megjelenésüket. S egy előkelő kézmozdulattal elbocsátotta a meghívottakat, csupán 3 urat tartván vissza, titkos szemintéssel egy legbizalmasabb tanácskozásra. Szent Lélek urat, a gyógyszerészt, Levinci ügyvédet és Kozsehubát. Tisztelt barátim, szólt, miután az ajtót maga tette be gondosan az utolsónak távozó köntösi után, ki a derekát fájlalva az eséstől, alig bírta kivinni az írháját. Nekem az az előérzetem van, hogy Röszkei visszalép. Ha a méltóságot érzi, akkor úgy is lesz. Arra a takarékpénztár is ád, jegyzé meg Kozsehuba. Ez esetben jelöltre lesz szükség a mai konferencián, mert csak 3 nap van a választásig, halasztani nem lehet. Nem szeretném, hogy valami non putare mérjen bennünket, miért is tanácsos kiosztani a szerepeket. Igaz, ha visszalép Röszkei, az igazgató úr lesz szíves ajánlani újjól a Kovinyit. Szívesen, legalább a pénzem megkerülne.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mixát Kálmán 2 választás Magyarországon című regényéből, a 2. választás történetéből hallottak részletet Székhelyi József előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigél.
4: A gyors gyümölcske. Szentpéteresen. Házasságon innen.
5: Katalin.
4: És a gyerek.
6: A gólyakali fa.
5: Pacsirta.
4: Pilátus testament. Szigetkék.
7: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

van egy tamburája, s mikor az ihlet s unalom megszállja, veszi a rozzant kopogó eszközt, s múlatja magát vele négy fala közt.

és lopva zenél csak. Ami dalt elnyűjt ez az emberültő, s mit összelopott mai zeneköltő. Öreg úrnak egyről sincs tudomása,

Az öreg úr így dalai közt élve emlékszik időre, helyre, személyre, kitől, mikor és hol tanulta, dalulta, ezt is, amaszt is gyermekkora olta. Néha egy új dalt teremünként húrja, s felejti legott, már ő le nem írja. Később, ha megint eszébe ütődik, álmodta-e, vagy hallott?

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Bevonja az újonnan megalakult Roma Kulturális Fórumot az oktatási rendszer megújításába az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit miniszter bejelentése szerint a fórum célja, hogy a roma szakemberek és kutatók tudása közvetlenül beépüljön a szakpolitikai döntésekbe. A Budis Krista kormánybiztos kezdeményezésére létrejött szervezet első ülését szombaton tartotta a roma kulturális stratégia kidolgozására. A miniszter kiemelte, hogy a roma kultúra a magyar kultúra szerves része, amely segít az előítéletek lebontásában és az identitás erősítésében. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-ától érvényüket vesztették a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint az okmányok helyett bármelyik kormányablakban igényelhető új igazolvány. Az országgyűlés előkészített egy törvénymódosítást, amely belföldön december 31-ig engedélyezni a használatukat bizonyos ügyekben. Ezek közé tartozik a nyugdíjak és szociális ellátások átvétele, az egészségügyi szolgáltatások, az utazási kedvezmények és az anyakönyvi eljárások. A minisztérium azt kéri az érintettektől és a hozzátartozóktól, hogy mielőbb gondoskodjanak a cseréről, a 70 év felettieknek az igénylés díjmentes. Megkezdődhet a Demján Sándor tőkeprogram tőkebefektetéseinek végrehajtása a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hétfői bejelentése szerint. A Magyar Fejlesztési Bank a feltételeknek megfelelő vállalkozások számához igazítva határozta meg a program keretösszegét. A Kamarai Tőkealapkezelő ZRT azonnal lefolytatja a szükséges eljárásokat, hogy a kiválasztott cégek mielőbb megkapják a tőkeforrást. A 100 milliárd forintos alappal indult programban 145 vállalkozás felelt meg a feltételeknek, amihez igazítva az MFB csökkenti a keretösszeget. A Magyar Fejlesztési Bank meghosszabbítja a befektetési időszakot, hogy a pályázó vállalkozásoknak elegendő ideje legyen a szerződéskötésre. A roma holokauszt áldozataira emlékeztek hétfőn a magyarországi romák országos önkormányzatának budapesti székházában. A megemlékezésen Farkas Mihály, az országos roma kulturális és médiacentrum vezetője mondott beszédet. Kiemelte, hogy az emlékezésnek utat kell mutatnia a jövő felé, és fel kell hívnia a figyelmet a kirekesztésre és a rendszer szintű elnyomásra. Hangsúlyozta a cigányságon belüli összefogás és a belső kohézió fontosságát a generációkon átívelő kiszolgáltatottság felszámolásához. A rendezvény végén a résztvevők koszorút helyeztek el a székház falán lévő emléktáblánál. Fekete Károly tiszántúli református püspök a Szemléleknek adott interjújában kijelentette, hogy a református egyháznak nincs felelőssége a kegyelmi ügyben. Úgy véli, az egyházon belül elmaradt a bűnök és bajok katarzist hozó nyílt néven nevezése, és a megújulási kezdeményezések is elhaltak. A püspök hangsúlyozta, nem helyes, ha politikai logika vagy máshol meghozott döntések irányítják az egyházi életet, és a problémákat ki kell beszélni. Hozzátette, hogy a változás nem úszható meg csupán a felső vezetés személyi változtatásaival, mélyebb szembenézésre van szükség. Fekete Károly végül elmondta, hogy püspöksége alatt soha nem kellett minisztereknek udvarolni a támogatásokért, mert az emberekkel kell foglalkozniuk, nem a téglákkal. Visszafogottabb aktivitás jellemezte júliusban a magyarországi ingatlanpiacot a nyári hónapokra jellemző szezonális csend miatt. A Dunahouse becslése szerint több mint 9200 adásvétel történt, ami elmarad a júniusi szinttől és a tavalyi év azonos időszakától is. A Credipass adatai szerint a lakáscélú jelzálog hitel szerződések összege júliusban elérte a 274 milliárd forintot. Ez a hitel volumen bár kisebb a júniusi értéknél, az MNB adatai szerint jelentős 93%-os bővülést mutat az előző évhez képest. Elhalasztják a hétvégére augusztus 7-e és 9-e közöttre tervezett harmadik vaskenyér napokat Miskolcon. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság és a szakértők a rendkívüli hőség, a szárazság, valamint a fokozott tűzveszély miatt hozták meg a döntést. A szervezők kiemelték, hogy a látogatók, a közreműködés és a természetvédelme érdekében a rendezvény jelenleg nem tartható meg biztonságosan, az új időpontról pedig később adnak tájékoztatást.
0: Az időjárásról.
1: Csak gomoly felhők fordulhatnak elő az égen, csapadék nem valószínű, egyes helyeken megélénkül a déli szél, keleten azonban inkább mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 41 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Buda Folk Band magyar világi népzene lemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Budafolk Band tagjai gyerekkoruktól kezdve foglalkoznak a magyar és más kelet-európai népek zenei hagyományával, számukra természetes az autentikus népzene jelenléte a városi kultúrában. A népzene mellé más zenei műfajokból is szívesen merítenek gondolatokat, így hozván létre egy sajátos, ugyanakkor rendkívül színes zenei vegyületet.

A zenekar más, mint egy egyszerű folk banda. A közös arc poetika szerint a népzenész, a népdalénekes nem vonhatja ki magát a jelenkor millió zenei hatás alól.

Hogy válik a folk, jazz, rock és reggae a blues hangszerek széles skáláját felvonultatva, élő egységgé, ha úgy tetszik, világzenévé, ebben rejlik a Buda Folk Band különlegessége.

0: Zeneszál című műsorunkat hallották, melyben a Budafolk Band magyar világi népzene lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Érettségizett, rászoruló fiatalok jelentkezését várja az egyéves Íj és Gyula programba a Budapesti Corvinus Egyetem. A képzés fizetett oktatást, lakhatást, laptopot, havi nettó 150 ezer forintos támogatást és személyre szabott mentorálást biztosít. A programokra augusztus 9-ig jelentkezhetnek a 26 év alatti, nem diplomás szülőtől származó fiatalok a Corvinus honlapján elérhető űrlapon. A szeptemberben induló képzés célja, hogy a diákok egy teljes éven át kizárólag a tanulásra koncentrálhassanak és előnyt szerezzenek a felsőoktatáshoz. Energiatakarékossági intézkedésként kettől leállítja a szaunáit a nyíregyházi Aquarius élményfürdő a Sóstó gyógyfürdők ZRT bejelentése szerint. A Magyar Fürdőszövetség iránymutatásához igazodva a nagy villamos energiafogyasztású szaunavilágot üzemen kívül helyezik, és a szaunajegyek értékesítése is szünetel. Az energiamegtakarítás érdekében az épületek díszkivilágítását is lekapcsolják a fürdő területén. A szaunák kivételével az élményfürdő minden szolgáltatása zavartalanul működik, a medencék vízkezelését és forgatását az intézkedések nem érintik. Feledi Botond külpolitikai szakértőt kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának Orbán Anita külügyminiszter. A miniszter bejelentése szerint az intézet visszakerül a külügyminisztérium irányítása alá, hogy független és magas szintű szakmai hátteret biztosítson. Gleden Papin lemondását követően az új vezetés feladata a stratégiai szemlélet megerősítése és a döntéshozatal támogatása. Feledi Botond elfogadta a felkérést és jelezte, hogy a szervezet több tucat kutató munkájával támogatja majd a magyar külügyi apparátust. Az intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató helyettese Rácz András biztonságpolitikai szakértő lesz. 8 vármegye 43 településén, valamint a Tiszatónál is megkezdték a szúnyogírtást a szakemberek a hét folyamán. A kánikula és a folyók alacsony vízszintje miatt a legtöbb helyen kiszáradtak a lárva tenyésző helyek, de a Tiszatónál és a holtágakban még kedvezőek a feltételek. A Tiszatónál és egyes vármegyei holtágakban légi biológiai lárvagyérítést, míg más településeken földi kémiai védekezést alkalmaznak. A kertvárosias területeken jelentkező szúnyog ártalomért részben az inváziós fajok, például az ázsiai tigris szúnyog jelenléte a felelős, a lakosság a ház körüli pangóvizek felszámolásával és az esővízgyűjtők letakarásával sokat tehet a szúnyogok visszaszorításáért. Célvizsgálatot rendelt el Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a kórházakban rekedt csecsemők sorsának rendezésére. A miniszterek és államtitkárok látogatást tettek a Borsod megyei központi kórház és egyetemi oktatókórházban, ahol kiemelkedően sok gyermek ragadt bent. Országos szinten több mint 320 csecsemő rekedt az egészségügyi intézményekben, átlagosan több mint 105 napot eltöltve ott. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a problémára komplex, szociális, gyermekvédelmi válaszok szükségesek. A minisztérium kiemelt ügyként kezeli a csecsemőringató programot is, amelyben képzett önkéntesek segítenek a bent ragadt gyerekeknek. Szalmonella jelenléte miatt visszahívta a 250 grammos Osan kedvenc vöröshagymás sertés tepertőkrémet az MH Magyarország Kft. A Pápai Hús Kft. Által gyártott termék érintett tételéhez a 2026. augusztus 5-i minőségi megőrzési idő tartozik. A forgalmazó hatósággal együttműködve gondoskodott a kifogásolt termékek forgalomból történő kivonásáról és visszahívásáról. Nyomatékosan arra kérik a vásárlókat, hogy a megvásárolt, még birtokukban lévő érintett tepertőkrémet semmiképpen ne fogyasszák el. Hétfőn Magyarország Európa egyik legmelegebb országa volt, ahol a hőmérsékleti csúcsérték nagyrészt 36 és 40 fok között alakult. A Hungaromet ZRT tájékoztatása szerint a kontinens nagy részén szintén 30 fok feletti maximumokat mértek, míg Dél-Európa több országában erdőtüzek nehezítik a helyzetet. Az északabbra elvonuló hideg front csak átmenetileg és átmeneti térségekben, például Németországban és Lengyelországban tudta mérsékelni a meleget. A Met Office közlése szerint hétfőn volt az idei év 20. olyan napja, amikor az Egyesült Királyságban a hőmérséklet meghaladta a 32 Celsius fokot. Erre korábban még nem volt példa.
0: Az időjárásról.
1: Csak gomoly felhők fordulhatnak elő az égen, csapadék nem valószínű, egyes helyeken megélénkül a déli szél, keleten azonban inkább mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 41 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
2: Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat egy kis ízelítő mai műsorunkból. Vakációs Biblia hét a Mezőgecsei református gyülekezetben.
3: Ez minden évben egy nagy szervezés. Én úgy látom, hogy a gyülekezet lelkileg is készül rá, és természetesen hát a programok, amik megvalósulnak, azok is igénylik azt, hogy a háttérben legyen egy kis szervezés. És minden évben így kezdünk bele. Próbálunk már a program kiosztásakor, átvételekor, vannak ilyen napok, amikor készülünk arra, hogy kinek milyen szerepe lenne ebben a munkában.
2: Az idén 300 éves református kis templom történet elevenedik meg időszaki kiállítás formájában a Debreceni Református Kollégium Múzeumában.
4: Kiállítás elsősorban az egyházművészeten és az építés történeten keresztül mutatja be a templomot. 300 évvel ezelőtt fejezték be a kis templom építését, 1726-ban, és ez a gazdag klenódium állomány, illetve nagyon érdekes építészeti tervsorozat, ami itt van a kis templom kapcsán Debrecenben, ez alkalmas arra is, hogy a gyülekezetnek a történetéről, a gyülekezetnek a próbatételeiről, továbbéléséről, folytonosságáról is beszélhessünk.
2: Teológusok Rómában.
5: Erasmus program keretén belül lehetőségünk van egy hetes mobilitási tanulmányi útra, és az egyik cél az volt, hogy nem csak még jobban összekovácsolódjunk, mint évfolyam, hanem hogy olyan dolgokat is láthassunk, amiről esetleg egyháztörténet órán vagy más órán tanultunk. Azért esett pont Rómára a választás, mert Róma a kereszténység bölcsője, és olyan épületek maradtak fent, amelyekről tanultunk, és most látni és azokban sétálni teljesen más tapasztalat lehetett.
2: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Vakációs bibliahetet szerveztek a mezőgecsei református gyülekezetben. Arról, hogy hogyan készült a gyülekezet a vakációs gyermekhétre és táborra, milyen szerepet vállalt ebben a lelkipásztor és a gyülekezeti tagok és fiatal segítők, és hogy hogyan lehet a mai gyermekek és fiatalok számára érthető és élő módon továbbadni Isten igéjét. Dávid Árpáddal, a mezőgecsei nagybaktai és tiszacsomai református gyülekezetek lelkipásztorával beszélgetünk.
2: Dávid Árpád, a mezőgecsei, a nagybaktai és a tiszacsomai református gyülekezetek. Jó látni, amikor a gyülekezet életében a gyermekhét zajlik, mert ilyenkor azért a következő generációkat láthatjuk, és nagyon nagy szép számmal gyűltek össze a Kohen gyermekhéten július 6-ától. Kezdjük ezzel a két programot, aztán megyünk is tovább majd a konfirmandus hétre is.
3: Ez minden évben egy nagy szervezés. Én úgy látom, hogy a gyülekezet lelkileg is készül rá, és természetesen hát a programok, amik megvalósulnak, azok is igénylik azt, hogy a háttérben legyen egy kis szervezés, és minden évben így kezdünk bele. Próbálunk már a program kiosztásakor, átvételekor vannak ilyen napok, amikor készülünk arra, hogy kinek milyen szerepe lenne ebben a munkában. És hát van a lelki oldal, ahol a színdarabokhoz, az aranymondás tanításokhoz, különböző egyéb játékos dolgokhoz kell segítség, és ezeket is igyekszünk csoportosítani, általában mindig van egy felelős, és ugyanígy az étkeztetés kapcsán is, tehát amikor a gyerekek jönnek, és ki kell gondolni, ki kell találni, hogy akkor mivel fogadjuk őket. Nagyon érdekes, ahogyan hozzáállnak maguk a gyerekek is, meg a felnőttek is. Azért érdekes, mert találkozni kell az igényeknek a lehetőségekkel. Mellette a legfontosabb mindig a lelki. Tehát, hogy a lelkileg ezek a gyermekek, ezek mit tudnak hazavinni, vagy mire fognak emlékezni. És ezért van aztán a kézműves része is a dolgoknak, hogy valami látható bizonysága legyen, hogy ez erről szólt, és hazaviszem, és emlékszem rá, hogy Jézus a vizen járt, és oda ment hozzá Péter például, és ezt valahogy tárgyasítani. Az aranymondás megint, tehát a vizuális megvalósítás, hogy látom is, hallom is, mondom is, ismétlem is, és akkor mi reménykedünk mindig benne egy gyerekét kapcsán, hogy az, ami elhangzik, az nem csak az ételről fog szólni, mert sajnos a társadalmunk is olyan irányba halad, hogy az ételes része az hangsúlyosabb, mint a lelki része, és ezt valahogy, ezt a mérleget át kellene billenteni.
2: 40 gyermek gyűlt össze, és 16 segítő is volt. Miért fontos ez a gyülekezet életében?
3: Valahogy az lenne a helyes, hogyha mindig lenne segítség. Én úgy vagyok vele, hogy egy évbe egyszer, amikor próbáljuk ezeket szervezni, akkor kiderül, hogy a gyülekezet mennyire teherbíróképes, hogyan tudja ezeket a dolgokat feldolgozni. Jönnek, akik szeretnének erre valamilyen adományt adni, vannak természetbeli adományok, vannak anyagiak, ami kimondottan arra a célra szolgál, hogy megvalósuljon maga a gyermekét, de mindig fontos az imádságos háttér is. Tehát én szoktam ezt is hirdetni, hogy ha lehetőség van, és nem tudunk egyik területen se a gyermekéhez hozzájárulni, akkor az imádságba hordozzuk magát a megvalósítást, vagy magukat, a gyermekeket, szülőket.
2: Fontos terület ez is mindenképpen. A Kohen gyermektáborok azért egy nagy keretet adnak a kárpátaljai református gyülekezeteknek a táborozhatási időszakában. Miért jó ez? Hogyan tapasztalták a hét után? Milyen segítséget ad a folyamatos tematikai háttér, központosított háttér?
3: Az egyház egészét nézzük, akkor ez mindig jó, hogyha van egy közös szervezés, és erre az ember rákészül. Hát van egy közös program, és valahogyan mindenki számára világos, hogy kell egy hetet csinálnom, ami erről a programról szól. És annyiból jó, hogy nem kell egyedül kigondolnom, hogy akkor tematikába, színdarabokba, aranymondás tanításba, hogy legyen ez, hanem ezt megcsinálja egy profi csoport már, ugye szét vannak ők osztva Kárpát-medence szinten ebben, és ők ezt előkész. Amikor megkapom készen a programot, akkor én csak betöltöm a nevekkel, és a díszlettel, mert hát a díszletet is ki kell gondolni, a hátteret, a különböző lehetőségeink vannak rá, hogy valamit elkészítsünk, vagy meg kell vásárolni valamit, kölcsön kell kérni valamit, és ez mind ilyen logisztikai dolog, hogy az ember töri a fejét már, és ez is része a gyülekezet életnek, hogy van egy kérdés, vagy van egy probléma, és erre meg kell találni a megoldást. És hogyan tudjuk megcsinálni, vagy hogyan tudunk valami hasonlót megvalósítani, hogy az szép legyen.
2: A gyülekezetnek a helytállása ebben az időszakban nagyon fontos, mert a 16 segítőnek egy csomó technikai kérdése is van. Mit látunk ilyenkor gyülekezetvezetőként, hogy mennyire aktivizálódik maga a közösség, maga a gyülekezet? Végül is vagy az unokáinkról, vagy a gyerekeinkről szólnak a táborok, mert a saját településünk gyerekeinek a táborosztatáson zajlik. Mennyire látjuk azt, hogy ilyenkor kicsit lelkesebbekké válnak a szolgálattevésben a gyülekezet tagjai? Azt tudjuk, amikor egy közösség szolgálatban együtt dolgozik, annak a gyümölcse nagyon sokáig erősen látható.
3: Én azt figyeltem meg, hogy vannak, ahol a nagymamák lettek aktivizálva, és az unokát például rendezni kell, vagy fogadni kell. Valahol a szülők lettek aktivizálva, és a szülő tudja, hogy ezen a héten a gyermek táborozni jön. Tehát ilyen minden nap el kell készíteni, és ráadásul az is volt a mi programunkban, hogy minden nap más színbe kellett felöltözni. Tehát ezt is a gyerekeknek kellett végiglopni, meg a szülőknek, az anyukának, hogy akkor erre a napra, ha piros ruha kötelező, akkor valami pirosat keresek, a kisfiú akkor is, és ezt jó volt látni, hogy azért a nagy többség azt betartotta, hogy akkor a mai nap az piros nap, vagy zöld nap, sárga nap, és akkor ez látható is a fényképeken, és így mindig be tudjuk azonosítani, hogy ez melyik nap volt, mert látom, hogy ezen a napon kékben vannak, akkor tudom, hogy melyik nap jöttek, és étkeztetésbe is bekapcsolódtak. Ugyanis mindig van egy kis konyhai segítség, és vannak, akik előre aggodalmaskodnak, hogy akkor lesz elég segítség, meg hogy fogjuk tudni megvalósítani, de mindig jöttek olyan emberek, akik valamiben segíteni akartak, és akár úgy, hogy az unokát hoztuk, akár úgy, hogy a gyermeket hoztuk, és ott maradtak. Volt egy kis kötetlen beszélgetés a felnőttek között is. A segítőknek is szerintem ez nagyon jó volt, mert felelősséget kaptak. Tehát olyanokat állítunk be mindig, sajnos ez így van, hogy vannak nagyon jó ilyen tehetséges előadók, vezetők, és ők meg tudják ilyenkor mutatni, hogy valóban ott van a tehetség, aztán a következő évben már, ahogy nőnek, úgy kerülnek egyre messzebb a tanulmányaik miatt, és újakat kell beállítani, és megint egy ilyen tehetségkutatás zajlik, hogy rábízzuk a feladatot, és akkor neki bizonyítani kell, hogy én ebben megállok. És az sikerélményt is ad, hogy sikerül, ha meg valami nem sikerül, akkor meg egy törekvés van, hogy én szeretnék ebbe fejlődni, és talán jövőre meg lesz a lehetőségre.
2: Újabb generáció képzése zajlik. Mennyire nyitottak a gyermekek Isten igének a befogadására? Maga a tematika, a módszertan is nagyon figyel arra, hogy finoman hangoltan próbálja eljuttatni az igét a gyermekek nyelvén, a gyermekeknek a szívéhez. Mennyire sikerül, mennyire látjuk ezt a mai világban működőképesnek?
3: Változott a technika, és változott vele az embernek a türelme is, és ma már nem lehet egy órás előadást tartani, nem lehet valami átvezető nélkül elmondani, tehát a szemléltetés, a lényegre törés az egyre erősebb kell, hogy legyen, és nekem nagyon jó tapasztalatom volt a Bárka tábor, amikor itt voltak, tehát ők erre tették az élmény pedagógiára hangsúlyt, és a mi Koenes programunkban is, meg a konfirmandus programban is, ez látható, hogy igyekszünk egy kicsit úgy csomagolni, hogy emészthető legyen, mert az éppen beszélgettünk erről a lelkészekkel, hogy tehát az, ami a 90-es években volt, hogy két előadás délelőtt, két előadás délután, meg csoportbeszélgetés, ezt a fajta rendszert most nem tudnám megvalósítani. Érezni lehet azt, hogy túl sok információ van, és a gyermekek ezért kis adagokba tudják csak felfogni, vagy elfogadni az információt, és úgy kell elmondani, hogy ez meg is maradjon. Tehát amikor túl sok információt, akkor az agy lehet, hogy ki is kapcsol, és akkor feleslegesen beszél az ember, néha így érezni, és az a gyermekeknél lehet a leginkább látni. Tehát a felnőtt lehet, hogy még el fog ülni, de a gyermekek azok nem fognak sokáig ülni. Különösen az óvodások azoknál nagyon látni, hogy ha nem ragadjuk meg a figyelmet, akkor ott kész, nincs tovább.
2: Egy másik generáció van megszólítva, éppen a napokban zajlik a kiskörzeti konfirmandus tábor, ahol Mezőgecse is képviselteti magát a saját fiataljaival. Beszéljünk erről.
3: A konfirmandus hetünk külön a Krisz szervezeten keresztül erő megrendezi. Tehát ők azok, akik állják a vagy rendezik a háttér anyagot. Itt is megvan a program, ebben az évben a programnak a neve a töréspont, és három alcíme van: közeledés, követés és küldetés. Nagyon jó program, mindenre kiterjed, és mindig itt van a kérdés, hogy alakítani kell a konfirmandusok igényeihez a programot, tehát minden csoport egy kicsit más, és a mi körzetünk, itt a környező gyülekezetek, megint egy másik fajta gondolkodás, másik fajta kultúra egy kicsit. Itt van az előrelátás, hogy mennyire tudjuk 100%-ba alkalmazni. 100%-ba én úgy gondolom, hogy egy programot se lehet, tehát ilyenkor mindig a lelkészekkel megbeszéljük, hogy akkor ki hogyan gondolja, mit tudna belőle megvalósítani. Van egy reggeli áhítat, van egy délelőtti előadás, és van egy esti igei evangelizáció szolgálat, és a köztük lévő szüneteket, azokat kell betölteni úgy, hogy legyen csoportbeszélgetés, vagy legyen valamilyen délutáni aktivitás. A délutáni már tavaly előtt is úgy csináltuk, hogy mindig van egy kis filmnézés, a kiválasztott filmből nézünk mindig egy-egy részt, mert ők nem ismerik ezt, tehát nehéz olyan információt adni, ami plusz. És arra gondoltam már a tavaly is, hogy összesíteni kellene, hogy azt, amit látunk, az mennyire egyezik a Bibliával. És akkor mindig van egy délután ilyen csoportbeszélgetésünk, ahol összekapcsoljuk ezt, hogy amit láttunk, az vajon benne van, vagy nincs benne a Bibliában. És ilyenkor jó beszélgetések vannak, mert ők feltételeznek mindig dolgokat, hogy amit látunk, az úgyis van, és helyére kell tenni. Tehát ez inkább ilyen előkészítő, hogy ne higgyünk el mindent, amit látunk.
2: Mit kell tudni a tábornak az alapinformációról? Hány közösség, hány gyülekezet vesz részt ezen a héten?
3: Ez most egy olyan új felállás, hogy megvan a mi környezetünk, tehát a muzsai, a benei, a badallói, gecsei kör, és mellette becsatlakozott még pluszba Péterfalváról Hunyadi Attila Esperes úr fiataljaival. Bart Ellemér misszionárus lelkipásztor is szolgál, ő is része az esti alkalmakkal ennek a hétnek. Valamint igyekeztünk hozni pluszba fiatalokat, lekonfirmált fiatalokat, lánynevelőket, fiúnevelőket, de nehéz, ez a része itt nehéz, hogy őket megtalálni, meg ráérjenek, ez a korosztály ráérjen a nevelésre, és aztán ott legyenek mindig a helyzet magaslatán, amikor oda mennek hozzájuk, és valami probléma van, de ez is egy nagyon jó előkészítő. Én úgy látom, hogy felelősséget kapnak, feladatot bíznak rájuk, és ők nekik ebben helyt kell állni, és ezt mindig nagy öröm nekem, amikor látom, hogy sikerül, tehát amikor ő meg tudja oldani azt a felmerült problémát önállóan is.
2: A tinédzser korosztálynak megvan a saját kihívása békeidőben is, de egy háborús időben az talán halmozottan jelen van. Én emlékszem a saját ifjúsági táborainkra, ahol rengeteg megtérés volt, én magam is egy ilyen tábornak a gyümölcseként értem meg, hogy azért életek változtak meg. A Kárpátalja, az a mai generációnak a jelentős százalék a különböző nyári táborokban tért meg, legyen az Balazsér, Aklihegy, vagy sorolhatnánk a gócpontokat. Ezek a táborok ezt a feladatot is akarják betölteni, ezt a célkitűzést is vállalják?
3: Az Úr Jézus azt bízta ránk, hogy menjetek, tegyetek tanítványokká minden népeket. És azóta is ez az egyháznak a legfőbb feladata, hogy tanítvánnyá tenni minden népeket. A megvalósításban már nem mindig egyezünk meg, de konfirmandus tábor, éppen a konfirmandusokat kellene, hogy felkészítse erre, hogy átadják az életüket, átadják a szívüket az Úr Jézusnak. És voltak olyan nyári táborok, ahol ez kicsit erőltetett volt, tehát, hogy igenis gyereki, jelentkezz, maradj itt. A másik véglet az, amikor nincs semmi, és akkor hazamegyünk, és bennünk van a tűz, de nem tudjuk, hogy mi az, a Szentlélek tűze, és aztán mindig próbáljuk ezt valahogy variálni, hogy akár úgy, hogy imádkozunk együtt, akár úgy, hogy beszélgetünk együtt, de a fő feladatot nem szabad feladni. Tehát egy egyháznál fontos a szervezet, fontos az, hogy működjön, fontos, hogy meglegyenek az alkalmak, de a tanítványát tétel az igaz. Az fő feladata az egyháznak, és ahol ebben segítséget kapunk, akár az ifjúsági szervezeten keresztül, akár így programokon keresztül, a gyülekezeti alkalmakon, az mindig ezt a célt kell, hogy megerősítse bennünk.
2: Milyen mosoly van a fiatalok arcán, mik a megtapasztalások a mai kis körzeti konfirmandus táborról?
3: Nagyon nehéz dologgal indultunk, ugyanis én úgy láttam a tavaly, hogy zavar a telefon, és ezért elzártuk a telefonokat, csak szabadidőben van odaadva délután. És ez egy bizonyos feszültséget okozott a fiatalokban, akik nem tudom hány órát telefonoznak egy nap, de sokkal többet, és ez úgy érezhető volt, hogy ezt nem tudják elfogadni. És egy ilyen indulat, egyfajta hiány, elvonási tünet jelentkezett. De én akivel beszélgettem, tehát nem csak ezen a héten, hanem korábban is, ahol ezt meglépték, ott utólag hálásak voltak a fiatalok is, meg a szülők is. És most is a szülők visszajelzése alapján ők örülnek, mert lehet, hogy ők ezt nem tudták megtenni, ezt a lépést, hogy a fiatalok tudjanak egymással beszélgetni, meg legyen idejük másra is. És jó volt megfigyelni, hogy az első nap még ez a hiányérzet ott volt bennük, és a második napra ez olyan baráti beszélgetésé ment át, közös focizással, fiúk, lányok, csocsahozás, pingpongozás. És ez nekem egy nagy megnyugvást adott, hogy van valami, amit a világ el akar venni, de amit nekünk vissza kell adni. Tehát, hogy legyen időnk egymással is, meg legyen időnk az Úrral is foglalkozni, meg figyelni. A figyelmünket vonja el ez a világ, és a konfirmandus tábornak talán ez is a fő feladat lenne, hogy egymásra is, de az Úrra is tudjunk figyelni, és hogy amikor szól az Úr, akkor eljusson hozzánk az ő szava.
2: Legyen ez a zárszó, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket, és beszélgetettünk a gyülekezetben lévő ifjúsági munkáról. Sok erőt és áldást kívánok az életükre, munkájukra.
3: Köszönjük szépen.
1: Az elmúlt percekben Dávid Árpáddal, a mezőgecsei, nagybaktai és tiszacsomai református gyülekezetek lelkipásztorával beszélgettünk.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Az idén 300 éves református kistemplom története elevenedik meg időszaki kiállítás formájában a Debreceni Református Kollégium Múzeumában. A jubileumi ünnepség sorozat keretében június 18-án nyílt és karácsonyig látogatható tárlat a város legrégebbi egyház épületét mutatja be tárgyi emlékek, dokumentumok, képek segítségével. 1721-ben tartottak itt először Isten tiszteletet, a torony azonban csak 5 évvel később készült el, így a templom építése 300 éve, 1726-ban fejeződött be, a riporter Tóth Emese.
2: Veres Dániel, a Debreceni Református Kollégium Múzeumának múzeológusa. Egy különleges térben ülünk itt a múzeumban, méghozzá a 300 éves református kis templom, mint Debrecen legöregebb temploma című kiállítás. A történetéről szeretnénk beszélni a kis templomnak, de a kiállítás sokat segít nekünk, tehát azért helyezkedtünk el ebbe a térbe. A kiállítás már korábban nyílt, azóta gondolom már számtalan látogatója volt. Hogyan próbálták egyébként felgöngyölíteni ezt a 300 éves történetet ezen a kiállításon keresztül?
3: Kiállítás elsősorban az egyházművészeten és az építés történeten keresztül mutatja be a templomot. 300 évvel ezelőtt fejezték be a kis templom építését, 1726-ban, és ez a gazdag klenódium állomány, illetve nagyon érdekes építészeti tervsorozat, ami itt van a kis templom kapcsán Debrecenben, ez alkalmas arra is, hogy a gyülekezetnek a történetéről, a gyülekezet a próbatételeiről, továbbéléséről, folytonosságáról is beszélhessünk. Elsősorban iparművészeti, egyházművészeti tárgyakat állítottunk ki. Ezt talán kevesen tudják, hogy a kis templom egy

0: házládájának az anyaga gazdagabb, mint a nagy templomi. Ezt
1: mi
0: nem
1: az
0: tudjuk.
1: Egyházláda?
0: Az egyházláda az a eszköz, amiben az úrvacsorára és keresztelésre szolgáló tárgyakat tartják, illetve a textíliákat, a klenódiumokat, tehát az egyházművészeti tárgyakat tartják benne, a liturgikus célra használt tárgyakat.
1: És van olyan tárgy ezek között, amelyik már 300 éves?
0: Sőt, olyan is van, ami majdnem 400 éves. Ugye a kis templom előtt a legelső vitrinben, hogy a 17. századi emlékeket állítottunk ki. Ugye a kis templom, a mai kis templom, az általunk ismert kis templom előtt ott állt legalább egy templom. Ezt a forrásokban sokszor színnek nevezik, tehát feltételezhető, hogy ez egy fa templom volt, egy fából épített ácsolt templom volt, és legalább három egyházművészeti alkotást ismerünk, amit már használtak ebben a templomban. Valószínűleg többet is ismerünk, de háromról egészen biztosan lehet ezt állítani, mert ezeknek a tárgyaknak a testébe van belevésve az, hogy a kis templomba vagy a kisebbik templomba készültek. Tehát ki lehet zárni azt, hogy a nagy templomból kerültek volna át a kis templomba. Tehát ez egy több mint 300 éves történet, viszont maga az a templom, ami egyben a legöregebb templom a városban, az éppen ebben az évben fogja ünnepelni a 300. évfordulóját, és ezért ez adja az apropót, ez adja a jubileumot.
1: Nos, akkor nézzük, hogy hogyan is kerül, ugye így van a neve most, hogy kis templomi ispotályi református egyházközség, ez az ispotály szó, ez hogy is került bele, mert ennek ugye jelentősége van, ha jól sejtem.
0: Ez ispotály kórházat jelent, szép régi magyar kifejezés, egy latin eredetű kifejezés. Aki beszél angolul, annak a hospital szó oda csenghet a fülébe. Eredetileg ez a ferences kolostor helyén működött, tehát a mai Dósanádor tér környékén kellene keresni ezt az ispotályt, hogyha valakinek lenne időgépe és visszamenne egészen Mélius Juhász Péter korába, vagy Komáromi Csipkés György korába. De a 18. században már biztos, hogy kint működik a város palánkon kívül, ugye fertőző betegeket is ápolnak itt, és egyszerűen higiéniai okokból, közegészségügyi okokból kitelepítik az ispotályt. Rengeteg járvány volt, és akkor is voltak fertőző betegek, még a járványtól függetlenül is, persze. Tehát ahogy fejlődött a közegészségügyi gondolkodás, rájöttek, hogy nem szabad a templom elé temetkezni. Ugye itt a nagy templom elődje körül is volt temető, egy cinterem, és ott elhantoltak olyan halottakat is, akiknek a temetése még nem volt feltétlenül higiénikus, és abból is kipattanhattak járványok, vagy okozhatott betegségeket. Ugyanez a gondolkodásmód vezetett oda, hogy a belvárosban működő ispotályokat is kitelepítették a külvárosokba. Ez nem egy debreceni dolog, ez Európa szerte így történt. Na most a mi ispotályunk is, a református ispotály is kikerül a palánkon kívülre. Nagyjából ott kellene keresni ezt az ispotályt, ahol most a nagy állomásra befutnak a vonatok. Tehát egy kicsit a nagyállomás épületétől nyugatabbra, ott a Salétrom utcával párhuzamosan, és ehhez nem is kellene időgép, még tudunk beszélgetni olyanokkal, akik jártak oda templomba, meg azon a környéken laktak, mert ugye a II. Világháború idején kap olyan csúnya bombatalálatot az ispotály, meg az ispotályi református templom, ezt le kell bontani. Szerintem meg lehetett volna menteni a templomot, de a háborús károk és az egyház kormányzatnak, meg az államvezetésnek a közös megalkuvása oda vezetett, hogy lebontották azt a templomot, és akkor az ispotályi református gyülekezet, mert ott is működött egy gyülekezet, egyesült a kis templomi gyülekezettel. Ez egyházjogilag az 1970-es évek elején történt meg, tehát egy bő fél százada a kis templomi gyülekezetnek az igazi neve, a hivatalos neve az, hogy kis templom ispotályi református egyházközség, és az első közös lelkipásztor egyébként egyben az utolsó ispotályi lelkipásztor volt, ő Zsiros József, nemrég halt meg, megélte a 100. születésnapját, és egy híres alak volt itt a városban. Na, amíg ő szolgált, addig lehetett igazán beszélni élő ispotályi örökségről. Ma inkább a gyülekezetnek a neve tartja fent ezt a tradíciót, illetve rengeteg szép egyházművészeti tárgy és textília van a kis templom birtokában, amik eredetileg az ispotályi voltak.
1: Közben jó nagyokat ugrottunk így időben, de hát kinek a nevéhez, kinek a szívjóságához, az adakozó kedvéhez fűződik egyáltalán, hogy most itt állhat ez a kis templom?
0: Nagyon sok pénzt adtak erre a városnak a módos, gazdag, kereskedői polgárai. A mai kis templomot a 18. század elején építik, 18. század eleji adományokból. Bátori Szabó András az, aki a legnagyobb adományt teszi, a felesége is egy nagyobb adományt ad még ehhez. Ugye az ő síremléküket lehet látni a kis templom tornya alatt, hogyha valaki a Piac utca felől megy be a kis templomba, akkor jobb kézre látja rögtön ezt a két síremléket.
1: Ők ennyire módosak voltak?
0: Ők nagyon módosak voltak, tehát tényleg, hogyha lett volna annak idején Forbes lista, akkor ott lettek volna a Forbes listán, a Tiszán túli mindenképpen, de lehet, hogy az országosan is. Ugye hát egy komoly kereskedőváros volt Debrecen.
1: De miért volt számukra ennyire fontos, hogy legyen egy ilyen hely, egy ilyenbe adják a vagyonokat?
0: A testamentum alapján ez két dologra lehet visszavezetni, egyrészt arra, hogy nem voltak gyermekeik, és ezt nem tudták tovább örökíteni, másrészt pedig arra, hogy ennyire sokat köszönhettek az egyháznak, tehát valószínűleg az ő saját életükben a próbatételek során megtapasztalták azt, hogy mennyire fontos az imádság, meg micsoda támaszt jelenthet a Biblia, meg a lelkipásztorokkal folytatott beszélgetések, és úgy érezték, hogy az egyházra érdemes hagyniuk a vagyonukat. Valószínűleg, hogyha ők nem hagynak ekkora összegeket, mert ez két lépésben történt ez a hagyományozás, akkor kis templom ma nem lenne ilyen méretű, és nem lenne ilyen magas a tornya, felépült volna itt egy második számú templom egyébként is, tehát szüksége volt a városnak még egy templomra, az András templomon, tehát a régi nagy templomon kívül, de a bátori Szabó féle adományozás segítségével léptéket tudtak váltani, és egy országos építészettörténeti léptéken nézve is jelentős templomot tudtak ide emelni.
1: Hogyan változtatta az arculatát ez az épület? Itt látszik rajzokon, fotókon, ábrákon, hogy hogyan változott a külleme ennek az épületnek. Mi volt ennek az oka, és egyébként kinek a tervezői munkásságát dicséri az épület?
0: Sajnos azt nem tudjuk biztosan kijelenteni, hogy ki tervezte a kis templomot, de egy Burajner Boldizsár nevű kőműves, pallér volt az, aki építette, és feltételezhető, hogy ő is készítette a terveket. Utána egyébként dolgozott rajta egy tűzvészt követően, még a 18. század elején egy híres pesti barokk építész, Paúr János, de igazán azok az építészek a nevezetesek, akik a 19. században átépítették, vagy újraépítették volna is. A 19. századi építéstörténeti fejezetben találunk olyan neveket, akikkel mindenki tisztában van Magyarországon, akiket egy kicsit is érdekel az építészettörténet. Ybl Miklósról van szó, Szkalnyicki Antalról van szó, aki ugye a Csokonai Színházat is tervezte, meg az emlékkertet itt a Nagy templom és a kollégium között, illetve maga Feszül Frigyes, a legfontosabb magyar romantikus építész, a Vigadó építésze is készített tervet a kis templomhoz. Ezek nem valósultak meg, és én hajlok arra, hogy jobb, hogy nem valósultak meg, mert akkor elveszítettük volna ezt az Ódon templomot, ezt a mai kis templomot, ami a régi Debrecennek őrzi a levegőjét, a hangulatát még a 21. században is. De annak ellenére, hogy nem valósultak meg ezek a nagyon nívós építészek által készített tervek, sok változáson esett át azért ez a templom. Ez egy barokk templom volt eredetileg, ugye erről a berendezése árulkodik többek között, mind a mai napig. A karzat, meg a Mózes szék különösen szép barokk alkotások, és aztán 1876-ban, tehát pont 150 éves korában a templomon egy nagyon komoly restaurálást végeztek el, és akkor kapta ezt a mai romantikus, középkorias arculatát. Tehát a rózsaablakok, a négykaríos motivumokkal akkor kerültek például a bejáratok fölé, akkor került be az orgona, és akkor cserélték meg a bejárati irányokat, ugye addig hátulról a külső vásártér irányából közelítették meg a kis templomot a hívek, de most ebbe a régi fő bejárati tengelybe került bele az orgona, és akkor lett a fő bejárati tengely az általunk már megszokott torony alatti bejáratnak a tengelye, és hát azért is gondolhatja azt mondjuk egy történelem iránt érdeklődő gyermek, hogy ez egy középkori templom, mert hogy 1907-ben a barokkos toronysisakját, hagymaidomú toronysisakját is elveszíti a templom, és utána pedig bástyaszerűen alakítják ki a torony tetejét, és emiatt egy kicsit olyan hangulatot áraszt, mint egy angol romantikus várnak a bástyája, maga a torony, és ez a több lépésben történt változás sorozat, ez oda vezetett, hogy a barokk templom ma már csak úgy részben barokk hangulatú, részben pedig ezt a középkorias hangulatot, ezt a romantikus hangulatot árasztja.
1: Igen, meg hát praktikusabb is, meg gondolom, hogy ez a sisak, ez nagyon drága volt.
0: Biztos, hogy drága volt, mert 1907-ben úgy döntenek, hogy nem építenek egy újat, hanem egy egyszerűbb megoldást választanak, valamennyire díszes, de lehet látni, hogy mintha egy nagy bástya lenne, aminek a négy sarkán van négy kisebb bástya, de ehhez nem kellett komolyabb ácsmunkát végezni. Tehát nem kapott új toronysisakot, fontosakot akkor. Most a polgármester hivatal tervtárából át tudtunk kérni egy 1907-es tervet, amin olvasható, hogy ezt idéglenesnek szánták, ezt a bástyás megoldást. Tehát az a Csonka templom, ami számunkra annyira ismerős, ez eredetileg egy idéglenes megoldásnak volt az eredménye, és ők úgy voltak vele, a debreceni egyházkormányzók úgy gondolkodtak, hogy amikor majd összegyűlik a pénz, akkor újra lesz toronysisakja ennek a templomnak. De nem gyűlt össze elég pénz, aztán jött ugye az államszocializmus, és ma már talán furcsa is lenne, hogyha lenne újra sisakja a Csonka templomnak.

0: Bocsánat, megakadt a szemem egy, hát akvarell?
1: Az akvarellek az 1840-es és 70-es évek között készültek. Ekkor volt az az időszak, amikor volt is valamennyi pénze a debreceni egyházvezetésnek, meg a kis templomi gyülekezetnek, és elég öregnek érezték a templomot ahhoz, hogy vagy nagyon gyökeresen megújítsák, kidészítsék, vagy pedig akár egy újat építsenek helyette. Végül nem volt annyi pénzük, mint amennyire Ybl Miklós és Skalnicki Antal vagy Feszül Frigyes megújította volna, de nagyon komoly építészeket kértek fel arra, hogy tervezzenek, sőt tervpályázat is volt. Ezek mind-mind mentek végül a papírkosárba, nem szerződtek ezekkel az építészekkel végül a kivitelezésre, hanem egy Gály József nevű debreceni helyi építőmester készítette el a ma ismert kis templomnak a felújítási tervét. Tehát ő is elég sokat alakított rajta, de ez egy sokkal költséghatékonyabb, egyszerűbb terv volt, mint a híres pesti építészeknek az elképzelései.
2: Az elmúlt percekben Tóth Temes összeállítását hallhatták.
3: Oh, I've been desperate.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Rómában járt a kolozsvári protestáns teológiai intézet végzős évfolyama. A diákokat Erasmus mobilitás keretében a római Valdens teológiai fakultás fogadta, ahol mind az azt megelőző online előadáson, mind a helyszínen a valdensek történetéről és jelenéről hallhattak az évfolyam tagjai. Emellett a tanulmányi útnak köszönhetően számos olyan érdekes helyszínt is megtekinthettek, amelyek tanulmányaik során már szóba kerültek, így az elméleti ismereteket személyes élményekkel is kiegészíthették. A római tanulmányútról Balogh Zoltán 6. éves teológiai hallgatót kérdeztük, a riporter Palkó Hanna.
2: Mi volt a tanulmányi kirándulás legfőbb célja, és miért éppen Rómára esett a választásotok?
3: Az Erasmus program keretén belül lehetőségünk van egy hetes mobilitási tanulmányi útra, és az egyik cél az volt, hogy nem csak még jobban összekovácsolódjunk, mint évfolyam, hanem hogy olyan dolgokat is láthassunk, amiről esetleg egyháztörténet órán vagy más órán tanultunk. Azért esett pont Rómára a választás, mert Róma a kereszténység bölcsője, és olyan épületek maradtak fent, amelyekről tanultunk, és most látni és azokban sétálni teljesen más tapasztalat lehetett.
2: Milyen helyszínek vagy történelmi emlékek szerepeltek a programban, és ezek hogyan gazdagították a hallgatók teológiai ismereteit a tantermi tanuláshoz képest?
3: A programunk elég sűrű volt, de mégis változatos. Jártunk a Vatikáni Múzeumban, a Kolosseumban, a Szent Péter Bazilikában, a Fórum Románumon, voltunk a Kallixtusz katakombákban, sőt még kiléptünk Rómából is, és elmentünk Tivoliba, ahol Hadrianus császár villájában is járhattunk, és az ő gyönyörű kertjében, ahol szebbnél szebb szökőkutak vannak, és úgy gondolom, hogy ezekről tanulni teljesen más, de amikor az ember ott jár és újra átgondolja azt, amiről tanult, akkor teljesen másképp elevenednek meg a dolgok. Például a Kolosseumban járni és arról tanulni itt a teológia falain belül teljesen más. Itt olyan volt, mintha megelevenedtek volna előttünk a harcok.
2: És te, mint 6. éves teológiai hallgató, mint végzős hallgató, mit gondolsz, hogy mennyire fontos az, hogy a leendő lelkipásztorok más felekezetek vagy egyházi hagyományok örökségével is személyesen találkozzanak?
3: Úgy gondolom, hogy ez számunkra, főleg erdélyi keresztények számára nagyon fontos. Az egyik célja a tanulmányi útunknak az volt, hogy találkoztunk Lothar Vogel professzor úrral, a római Valdens teológia egyháztörténeti tanárával, aki a valdensekről tanított bennünket egy keveset, valamint arról beszélt, hogy milyen az élet az ottani valdens teológián, és azt látni, hogy mik a hasonlóságok, mik a különbözőségek, valamint megtapasztalni azt, hogy mégis mindezek ellenére ugyanazt az Istent szolgáljuk, úgy gondolom, hogy ennél szebb nincs is. Valamint azt kiemelném még, hogy az első két nap egy ottani katolikus teológus volt az idegenvezetőnk, és az ő gondolatait hallani, azt, hogy ő hogy éli meg a hitét, és a kötetlen beszélgetések, amelyek kialakultak, azok mind-mind építő jellegek voltak, és úgy gondolom, hogy az ökumenizmust fenntartani, az nagyon fontos számunkra a jövendőbeli lelkészek számára.
2: Volt-e olyan pillanat vagy helyszín, amely különösen mély benyomást tett rátok?
3: Nehéz lenne kiemelni egyet, de ha mégis, akkor a Kallixtusz katakombákat emelném ki, hiszen amikor az ember beír arra a nagy zöld területre, akkor tele van szemnészebb fákkal és virágokkal, de amikor lemegy a föld alá, ahol egy 4 szintes, körülbelül 20 kilométer hosszú sírhelyekkel teli labirintusba ér, hogy így fogalmazzak, akkor az teljesen megváltoztatja a hangulatot. Érdekesség, hogy a látogatók az egész terület 2%-át látogathatják csak meg, de ez mégis akkora hatást gyakorol az emberre, hiszen arról hallani, hogy több mint 330 ezer keresztényt temettek ott el, az úgy gondolom, hogy ott és akkor, valamint a jövőben is ez egy olyan pillanat, amire vissza fogunk gondolni, és megtapasztalhatjuk azt, hogy bár voltak harcok, voltak háborúk, mégis a keresztények összetartottak, és egy nagy sírhelybe temetkeztek.
2: Milyen lelki vagy közösségi hozadéka lehet egy ilyen közös utazásnak a végzős évfolyam számára, mit gondolsz?
3: A 6. éven mi nem csak a teológián vagyunk, hiszen nekünk gyülekezeti gyakorlatunk is van, úgyhogy nem a teljes évet töltjük el együtt, mint közösség, úgyhogy ez az egyhetes tanulmányi út nagyon jó lehetőség volt arra, hogy nem csak különböző épületeket látogassunk, meg nem csak új információkat halljunk és tanuljunk, hanem arra is, hogy beszélgessünk, emlékeket idézzünk fel, nosztalgiázzunk, humoros történetek hangzottak el, és félig viccesen elhangzott az is, hogy majd a 10 éves találkozón Rómába találkozunk, aztán kiderül, mi lesz, de hát, ha így alakul.
2: Mit tanított nektek ez az út a szolgálattal, az egyházzal vagy a hivatással kapcsolatban?
3: Úgy gondolom, hogy azt látni ott, hogy a rómaiak háborúk, nehézségek ellenére több mint 1000 éven keresztül nem csak építkeztek, hanem a következő generációk mindazt megpróbálták megőrizni azért, hogy a jelenlegi látogatók is mind láthassák. Én is úgy gondolom, hogy azt a hitet, amit a jó Istentől kaptunk, azt nekünk is meg kell őriznünk, valamint azt a hivatást, amire ő elhívott, azt a lehető legjobb tudásunk és lelkiismeretünk szerint kell végeznünk, és hiába lesznek nehézségek, akkor is tudjuk elmondani, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.
2: Amen. Legyen így. Történelmi vagy egyháztörténelmi szempontból van-e annak különös jelentősége, hogy Rómát választottátok helyszínnek?
3: Úgy gondolom, aki szereti a történelmet, vagy az egyház történetet, annak Róma és környéke az egy kész aranybánya. Erről személyesen is tudok nyilatkozni, mert már gyerekkorom óta nagyon szeretem a történelmet, úgyhogy eljutni Rómába ez régi vágyam, és most bejárni ezeket az épületeket, az idegenvezető által hallott információkon keresztül teljesen más fényben látok egy-két dolgot, például nem tudtam soha elképzelni, bár láttam videókat, hogy a Kolosseumban hogy is jöttek fel mondjuk a föld alól az állatok, vagy hogyan nyitották fel a csapóajtókat, vagy például Hadrianus császárnál, mivel ő eléggé igényes volt, és nem szerette volna azt, hogy a vendégei lássák, hogy rabszolgái vannak, ezért a föld alatt járatokat épített, és a rabszolgák ott főztek, onnan jöttek fel, úgyhogy ezeket látni és ott járni, ez egy tényleg felejthetetlen tapasztalat számomra.
1: Az elmúlt percekben Balogh Zoltánt, 6. éves teológiai hallgatót hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Éjfél.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Bizakodásra ad okot az éjszakai fordulat a paksi atomerőműnél, miután kett hajnalra néhány centiméterrel megemelkedett a Duna vízszintje. Magyar Péter miniszterelnök tájékoztatása szerint éjszaka alig pár milliméter hiányzott a teljes lekapcsoláshoz, ám a kritikus pillanatban megfordult az apadás. A kormányfő köszönetét fejezte ki a példátlan nemzeti összefogásért, a lakosságnak és a nagyfogyasztóknak pedig az eddigi energia megtakarításért. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a legnehezebb napok még előttünk állnak, ezért a következő napokban is érdemes továbbra is spórolni az árammal. Országos ellenőrzési program indult augusztus 1-től az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László bejelentése szerint. A hatóságok a helyszínen vetik össze az engedélyeket a tényleges működéssel, kiterjedve a kapacitásokra, a kibocsátásokra, a vízhasználatra és a hulladékgazdálkodásra. A vizsgálat során indokolt esetben mintavételre és laboratóriumi elemzésre is sor kerül, súlyos jogsértés esetén pedig azonnali intézkedést hajtanak végre. Az NMHH Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány szakemberei 4 ingyenes lelki segédanyagot készítettek az online visszaélések áldozatai számára. A kiadványok bemutatják a traumát követő természetes lelki reakciókat, a teendőket és a segítségkérési lehetőségeket. Az anyagok olyan nehéz élethelyzetekben nyújtanak támaszt, mint az intim képekkel vagy online pénzügyi csalással kapcsolatos ügyek, valamint a kiskorúakat érintő esetek. A segédanyagok már ingyenesen elérhetők az Internet Hotline weboldalán. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálat Radírozzuk ki a különbségeket című kampányában, hogy támogassa a nehéz helyzetben lévő családok iskola kezdését. A szervezet augusztus 10-ig várja az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket és írószereket az országos gyűjtőpontjain. Emellett augusztus 2. hetében több magyarországi város áruházaiban is szerveznek helyszíni tanszergyűjtést az adományozók számára. A program pénzbeli adományokkal is támogatható a honlapon átutalással, vagy a 1358-as adományvonal hívásával, illetve SMS küldésével. A szeretett szolgálat hangsúlyozta, hogy a felajánlott felszerelések esélyt teremtenek a hátrányos helyzetű gyerekeknek a boldog tanévkezdéshez. Október 22-től az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának honlapján megkezdődik az egykori ügynökakták nyilvánosságra hozatala. A jogszabály tervezet szerint az év végéig folyamatosan kerülnek fel a dokumentumok, külön figyelembe véve az áldozatok védelmét és a személyes adatok korlátozását. A folyamat hátteréről és menetrendjéről a parlament mellett a levéltár vezetői is egyeztettek, tisztázva az adatok hiányosságait is. Közel 1000 gyermek kezdhette meg a kikapcsolódást Miskolc önkormányzatának nyári táboraiban a Borsodabolyú-Zemplénvár megyei székhelyen és a Balatonnál. Hétfőn elindult Miskolc hagyományos testvérvárosi nyári tábora Balatonmária fürdőn, ahol a helyi diákok mellett 7 ország fiataljai találkoznak. Ezzel párhuzamosan elkezdték a 3. turnust a perecesi miskolci nyári napközis táborban is a 6 és 13 év közötti korosztály számára. A Miskolci önkormányzat már 1964 óta segít a családoknak a napközbeni felügyelet megoldásában. Hétfőtől péntekig változatos szabadtéri programokat kínálnak. Második világháborús páncéltörő gránátot fordított ki a földből egy munkagép a Szimbiózis Alapítvány Miskolci Baráthegyi Majorságában. A készülő tanösvény földmunkái során történt az eset. A helyszínre kiérkező rendőrjárőr értesítette a Magyar Honvédség tűzszerész ezredét, akik biztonságosan átvizsgálták, kiemelték és elszállították a robbanó testet. Mivel a környék a diósgyőri acélművek egykori bombázásai miatt érintett terület volt, a tűzszerészek a környező területet is alaposan átvizsgálták. Az alapítvány köszönetét fejezte ki a rendőröknek és a honvédség szakembereinek a gyors, professzionális és magas színvonalú munkáért.
0: Az időjárásról.
1: Csak gomoly felhők fordulhatnak elő az égen, csapadék nem valószínű. Egyes helyeken megélénkül a déli szél. Keleten azonban inkább mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 41 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Az elmúlt héten már hívtam a hallgatókat Csángóföldre. Most a miskolci látogatócsoport Erdélyi útjának következő állomását mutatjuk be, a Miskolctól 600 kilométerre fekvő Szépvíz településre invitálom önöket. A falu Romániában, Hargita megyében, Csíkszeredától 12 kilométerre északkeletre, a Gyimesbe vezető úton a Szépvíz patak völgyében fekszik. A monda szerint neve onnan származik, hogy Szent László a kunokat legyőzve lovával egy szikláról a patakba ugratott, és azt mondta, így áll lovam, mert ez szép víz. Itt látogattuk meg a Székely határőr emlékközpontot, amely emléket állít az 1000 éve itt élő székelység határőrizetben betöltött szerepének. Az impozáns, a kor követelményeit is figyelembe vévő emlékhely embernagyságú viasz alakjaival, digitális tájékoztatókkal, eredeti tárgyi emlékekkel és kiváló szakvezetéssel szolgál. Így fogadták csoportunkat.
2: Szép víz a település, ahol érkeztek. Több szempontból is különleges. A neve önmagában is nagyon szép. Egyedüli a Kárpát-medencébe, magyar nyelvterületen, így a földrajzi meghatározott, hogy Csíkban van. Ezt nem szoktuk hozzatenni, tehát helyesen Szépvízként emlegetjük, de gyakran Csíkszépvízként fordul elő az íratokban. A kiállításunk 5 évvel ezelőtt nyílt meg, augusztus 14-én lesz egészen pontosan 5 éve, hogy látogatható a kiállítás. Több mint 40 ezer látogatónk volt, a Kárpát-medence majd minden területéről érkeztek már látogatók, de volt látogatónk épp a múlt héten Dél-Afrikából magyarok, voltak Japánból, Kanadából és igazából a szórvány majd minden területéről.
1: A köszöntést követően Szakács Gáborral, a Székely emlékhely idegenvezetőjével indultunk megtekinteni a tárlatot.
3: Egy kun könnyűlovas íjászt láthatunk bal oldalt, a jobb oldali rólon pedig egy mongol nehézlovas. Ilyen mongol tatár csapatot vezérelték fel állni 1241-42-ben nagy tatárjáráskor. Hatalmas pusztítás végeztek, egész Szárdit felégetik, felperzselik, és ugye legnagyobb csata, Muhi csata, 1241 Árdit is Szent Lászlóhoz kapcsolódik, mivel Árdinek a fővédőszentje. Szent László, van egy nagyon szép legenda, ami úgy szól, amikor itt jár Szent László, és tőlünk nem messze, kb. 6 kilométerre található kicsi fogalmas, úgy hívják azt az árdős területet, legyőzte a kunokat, hálaimát mondott majd a lovából, beugrott a völgybe, és mondta a lovának, így a lovam, mi szép víz ez, megitatta a patakba, így kapta a patak a szép vízát, majd később a településünk neve is ezt vette fel, ezt viselünk, azt nem tudjuk, hogy valósában járt egy Szent László, de azt tudjuk, hogy még egy ilyen nevű település nincsen, sem Árdivel, sem Magyarországgal, tehát hogy lehet a legendának valamilyen valóság alapja. Az elmúlt évtizedekben kápolna romot találtak itt kint Pogányhavason, ezt igyekeztek helyreállítani, és valószínűleg település létezett ott már a korábbi évszázadokban is. Ennek az összeállításnak a másik érdekessége, a kisebb méretű fényképek, ezek templomi freskók vannak kifényképezve, azt mutatják, hogy Szent László legendákat nagyon sok középkori árdi templom falára megfestik freskóként, viszont ezekről a freskók azt kell tudni, hogy nem Szent László időszakában készülnek, hanem 3-400 évvel később, és az akkori kornak megfelelően festik meg, vagyis az akkori művészek tudása szerint az akkori korokat és az akkori kornak megfelelő fegyvert, ruhát ábrázolja, nem a Szent László időszakát mutatják a fegyverek.
1: Aki Székelyföldön jár, nem mulasztja el a Madéfalvi vérengzés emlékművének megkoszorúzását. Mária Terézia királynő 1762 évi rendeletének értelmében az erdélyi és ezen belül a székely határvédelmi rendszer létrehozásának célja Erdély keleti határának megvédése a kisebb portyázó tatár és más csapatokkal szemben. Fontos szempont volt a járványos betegségek behurcolásának és a csempészetnek a megakadályozása is. 1763. december 18-ától kezdve két székely gyalog, illetve egy székely huszárezredet állítottak fel Székelyföldön, melyeknek a Habsburg Birodalom háborúiban is részt kellett venniük. A szabad székelyek először nem voltak hajlandók felvenni a fegyvert, az 1764. január 7-i több mint 200 halálos áldozattal járó madéfalvi vérengzés után azonban a székely lakosság kénytelen volt meghajolni az uralkodói akarat előtt. Erről így meséltek csoportunknak a székely határőr emlékhelyen.
3: 1763 év végén elkezdődnek a sorozások, 64-ben folytatódnak, viszont itt a székely férfiak, főként a csíkiak és a három székelyek nem akarnak válni katonának, nem akarnak fegyvert fogni. 1764. január 6-án Csíkmadéfalvára gyűlnek össze a székely férfiak, és megfogalmazza a kéréseiket, hogy ők beállnának katonának, de ilyen és ilyen feltétel mellett. Ezeket beküldjük Csíkszeredába, a Mikóvárba, hát ilyen feltételek voltak is, úgy elégedetlenség az abból adódott, hogy Mária Terézia a régi adómentességet nem akarja megadni a székelyeknek. Ezt nem akarják ők elfogadni, hogy ezzel ők rendelkeznek évszázadok óta, és ez is egy oka az elégedetlenségre. Másodszorban ráéreznek arra, hogyha ők beállnak itt akár szépfizén határőrnek, őket nem csak a határa vezényelhetik el, hanem a birodalom katonáiként bárhová elküldhetik őket Nyugat-Európába. Ezt nem akarják ők elfogadni, miközben egy székely határőrnek a nyugat-európai birodalmi háborúkhoz. Hát írott formában Csíkszeredából, a Mikóvárból választ nem érkezik Madéfalvára, hanem következő nap január 7-én hajnalban ágyukat vitetnek a tisztek a Hargita oldalába, és Madéfalvát megágyúzzák, az a madéfali veszedelem, vagy vérengzés, vagy szikulicidium, vagy székely mészállás, ahol több mint 200-an halnak meg azon a hajnalon, sokan az ágyutűzben, sokan, aki menekül a császári katonák, lekoszabolják a település határában. Két választásunk marad a székely férfiának, ugye ezt a mészállás követő időszakra értendő, vagy itthon maradnak és beállnak katonának, felveszik a fegyvert, vagy nagyon sokan ekkor menekülnek el, ekkor csangálnak el Moldvába, Moldvában bújdosnak, majd 1775-től Hadik András, híres huszárkapitány, aki Berlint is elfoglalta, akiről mozifilm is készült, a Hadik című film, na ez a Hadik András felkeres őket, összegyűjti és Észak-Moldvában, Bukovinában letelepít őket, ekkor alapítják Hadikfalva, Andrásfalva, Józsáffalva, Isten segíts és fogadj Isten településeket, ők a bukovinai székek, akik innen menekültek el Székelyföldre a madéfali veszedelmet követő időszakban. A bukovinai székelyeknek egy részét 1880-as évek környékén kitelepítik és áttelepítik Belgrád mellé Hertelendi falvára, majd a második világháború alatt, amikor a dunamenti svábokat kényszeresen kitelepítik a férfiakat, katonának, a nőket a Malenkin robotra, az ők házaikba betuszkolják, erőszakkal betelepítik Hertelendi falvára a székelyeknek egy részét, sajnos így a sorsok összefonódnak, ugye nagyon sok olyan történet van, a leves az asztalon még gőzölgött, a sváb családot kitelepítik, és kényszeresen a székeket beteszik azokba a családi házakba, és sajnos ilyen módon kapcsolódnak össze a sorsok. A svábok sorsa is sajnos ugye ilyen nehéz volt és borzalmas, ugye, és a bukovinai székeknek is sajnos az egész sorsuk ilyen volt.
1: A székely határőr ezredek már 1792-től részt vettek a nagy francia forradalmat követő háborúkban, amelyek a napóleoni háborúkkal folytatódtak egészen 1815-ig. Ez volt az erdélyi határőr ezredek történetében a leghosszabb ideig tartó háborús megpróbáltatás, hiszen ebben a periódusban szinte minden évben mozgósítva voltak. Az 1805. december 2-ai Austerlici csata volt az egyetlen hadi esemény, amelyben a két székely gyalogezred és székely huszárezred egyszerre vettek részt. Olvasom a Székely Határőr Emlékközpont kiállítást kísérő kiadványából. Ugorva az időben, az 1848-49-es évi forradalmi szabadságharc idején a székely határőr ezredek beolvadtak a honvédseregbe. A honvédőháborúk idején a székely honvédzászlóaljak számtalan ütközetben vettek részt és arattak győzelmeket az osztrák csapatok felett József Bem tábornok parancsnoksága alatt. A szabadságharc 1849. augusztusi bukása után többé nem szervezték újjá a székely határőr ezredeket, és 1851. januárjában Ferenc József császár rendeletben szüntette meg az erdélyi határőrvidéket. Az első világháború idején 1914-ben az osztrák-magyar monarchia területén 52 millió lakos élt. A császári és királyi hadsereg a birodalom teljes területéről nyerte kiegészítését. Ennek alárendeltségébe tartoztak az erdélyi császári és királyi gyalogezredek. 1940-ben az elmérgesedő magyar-román viszonyt a bécsi német-olasz döntő bíráskodás oldotta fel. Ennek eredményeként Észak-Erdélyt augusztus 30-án visszacsatolták Magyarországhoz. Erről így mesélt vezetőnk a székely határőr emlékhelyen.
3: Folytatnánk 1940. augusztus 30-a, a második bécsi döntés, amikor is Észak-Erdélyt Romániától visszacsatolják Magyarországhoz. Észak-Erdély településeire pedig bevonulnak a honvédek, a lakosság zeneszóval, énekszóval köszönti őket, ugye boldogan élik meg ezt az időszakot, ugye végre ugye magyar fennhatóság elé kerül, vagy alá kerül Észak-Erdély. Viszont a dél-erdélyi magyarság egy tragédiaként élik meg ezt az időszakot, itt visszatérnék Mártonáronra, Gyulafehérvár dél-erdélyben marad, ő megtehette volna, hogy az érsekséget áthelyezi Észak-Erdélyben, de ezt nem tette meg, azt válaszolta, hogy akkor cserben hagyta volna több mint 100 000 főt számláló dél-erdélyi magyarságot. Az jelentett még egy másik dolgot is, amikor jött Észak-Erdélyben a híveihez, akkor csak útlevéllel utazhatott, ugye a román-magyar határ csak útlevéllel lehetett átlépni. A második világháborúban itt Szépvíz környékén is nagyon sok harci eseménynek erősül, ezek a fatörzsek is elő tanúskodnak, rejtek ajtókat találunk rajtuk, ki lehet nyitani. A belsejben pedig ilyen régi fényképek vannak felszögezve, és azok a vastarabok, amik bele vannak a falba várva, ki lehet tapogatni. Kell vigyázni, az újra nagyon élesek, azok levisszárba talált rápászdaraboknak a maradvány, amikor a lövedék felrobbant, ilyen izzó vastarabok repkedtek a levegőbe, jó esetben a fába csapódtak, rosszabbik esetben sajnos valamelyik katonának a testébe, ugye az elmúlt évtizedekben is még kerültek el olyan öreg falk, ahol ilyen rápászdarabokat talált a fűrészüzemnek a gajtérlapja a fába, de ugye az a jobbik eset, hogy nem katonai vagy emberi testbe csapódtak ezek a szilánk darabok. 1944-ben járunk, és ez a vetített rész, ez tőlük nem messze található magaslati pont, a Csíki havasok legmagasabb pontja, 1494 méter magas, szellő tető, szemből támadnak a szovjetek és a levészárokból a honvédek viszonozzák a tüzet, de Csobányos völgye felül jobb oldali völgyből jönnek a szovjet harckocsik, és a távolba, ha elnézünk itt légvonalba, valahol a messzeségben, ott található magyaros tető, ugye ez itt a keleti Kárpátoknak a vonulata, ahol mind a két háborúban nagy harcokra kerüstő. A tőlem jobbra lévő kereszt, egy szépvízi családi házról került ide, a háború nyomait őrzi ez a kereszt, a társama is áll a ház tetején. Jelképesen ez a kereszt emléket állít a háborúk mindenkori női áldozatának is, amiről kevesen beszélnek, és világszerte kevés emlék mellett a nőknek a tiszteletére. Nagyon sok székanyának született szovjet katonától gyereke nem szerelemből, hanem erőszakból, generációkon átívelő szenvedés, fájdalom és sajnos a társadalom is hibás volt, mivel ezeket a nőket, anyákat kiközösítette, nem fogadta be, pedig ők erről nem tehettek, hogy az ellenség katonái elkövetik ezeket a borzalmakat rajtuk. Akik túlélik a háborút, nagyon sokszor, nagyon sokan pedig elkerülnek hadifogságba, nem csak katonák sajnos, hanem rengeteg civil, orvost, ügyvédet, papot, tanárt visznek hadifogságba Romániában. Fogságban volt egy gyűjtőtábor, innen vagonírozták és vitték a Szovjetunióba, és sajnos több ezer ember nem tér haza soha, ott maradnak mind a ketten valamelyik levészárokban. Szomszédos településen bíró Mátyás bácsi, ő Arhangezve volt hadifogó, és elmesélte, hogyan kerültek oda. Marhaszállító vagonokkal vitték oda őket, 4800 katonát, Moszkvától még vizet sem adtak számukra, csak sóshalat. Amikor megérkeztek a vonatszerelvények, akkor egy kilométer hosszú gödröt ásadtak a katonák, nem tudták, hogy miért kell, aztán kiderült, hogy tavaszra 4800-ból 800-an maradtak élve. Egy tél alatt 4000 katona vesztette életét, a hideg, az aludtalplacsa, a fertőzések és a kényszermunka miatt. Ő szerencsésnek mondhatta magát, hogy élve hazakerült, aztán később családot is tudott alapítani, de sajnos több ezer bajtársának a sorsa megváltozik, és sajnos nem tér haza.
1: Összeállításunk végén hallgassák meg azt a felvételt, amelyben a múzeum létrejöttéről kérdeztem vezetőnket.
4: Én Szakály Zoltán vagyok, a Székely Határ Emlékközpontnak az egyik idegenvezetője. A kiállításunk az idén lesz 5 éves, augusztusban 2021-ben nyílt meg, és azóta több mint 40 ezer ember fordult itt meg a kiállításunkban. Hát ez egy kis településre viszonyítva, ez egy nagy számára büszkék is vagyunk.
1: Határoljuk már be Szépvíz települést geográfiailag a térképen.
4: Igen, hát Szépvíz, ugye ezt nem szoktuk használni, hogy Csíkszépvíz, ez Csíkszeredától 11 kilométerre található a gyímesek irányába, ugye Erdélyben, jelenleg Romániában, és hát valójában itt egy valamikor itt a határ menti település volt, ugye az 1000 éves határt, ha vesszük.
1: Maga itt megrendült emberekkel találkozik napról napra.
4: Igen, ugye kiállításokat végigjárva, főleg itt az első, második világháborúnál kezdnek a látogatókból is előtörni a személyes érzelmek, élmények, szülőkön, nagyszülőkön keresztül, és ezt látjuk a könnyező szemeket, és ugye ezt mi is minden nap átéljük, minden csoportnál, amelyikeket mi végigvezetünk a kiállításunkban, hogy hogyan elevenedik fel a történelem, és sajnos a sorsok hogyan is fordulnak össze.
1: Azt el kell mondani, hogy egy rendkívül szép dekoratív, nagyon információ gazdag és nagyon sok történelmi adalékot feldolgozó kiállítás. Mennyi ideig készült ez, és milyen anyaggyűjtés előzte meg?
4: Hát a kiállításunknak az elkészült, az több évre visszavezethető. 2011-ben lett egy tanulmánykötet kiadva, határvédelem észadai Székelyföldön. Történészek ezt már a székely katonáskodást összefoglalták, és akkor jött az ötlet, az akkori polgármester Ferenc Tibor ötleteként, hogy ezt ki kellene kiállítás formában bontani. Folytatottak a kutatások, és a 2018-tól 21-ig készült az, és történt az építkezés és a berendezések, majd 21-ben
1: egy
4: sikerült
1: megépíteni. Egy örmény épületben vagyunk, ugye?
4: Igen, egy örmény családi háznak a pincében vagyunk mostan, de ez egy örmény épület, ami 1866-ban épült. A Szépíznek ez is az érdekessége, hogy itt nem csak székelyek éltek, hanem székelyek mellett örmények és örmény kereskedők, akik Moldvából jöttek ide, és felvirágoztattak a település, meg itt a régi is, mivel ugye a gazdasági szemmel az egy fontos lépés volt nekik a megtelepedésük itt.
1: Érzik azt, hogy fellendült itt az élet, amióta van ez a múzeum?
4: Igen, ugye sok ezer ember megfordult itt, láthatjuk, itt próbálnak a helyek is csatlakozni, turizmusból részt vállalni, de még nagyon sok a kitaposatlan út, még ez a 40 ezer ember nem sok embernek mondott, vagy nem sok embernek jelent egy nagy számot, de szeretnénk, ha tényleg erre rá lehetne fókuszálni, és már ugye az elkövetkező ötletek az az, hogy ez csak a kiállítás, ami itt egy zárt épületben van, de ezt ki lehet vinni a természetbe, ahol itt a környéken pár kilométeren bejárása belül már ezek a történelmi helyszínek fizikailag is meglátogathatóak, átélhetők.
1: Kedves hallgatóink, elhangzott

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Elkészült a felvidéki Kövecsesi temetőben Huszti Mihály mártír gályara prédikátor síremléke, valamint a naprágyi születésű Balogh Gyula költő síremléke. Erről beszélgetünk Rákos Lóránt felvidéki püspök helyettessel. Kedves hallgatóink, a szlovákiai református keresztény egyház püspök helyettesét köszönhetem szeretettel a telefonvonal túlsó végén, Rákos Lórántot, akinek helyi kötődését említeném beszélgetésünk elején, hiszen a miskolci Lévai József református gimnázium egykori tanára, a Miskolci Egyetem joghallgatója, nem különben a Sajó Szentpéteri Nagytemplom református gyülekezetének testvér gyülekezetei, az ön gyülekezetei, és hát nem pihennek nyáron sem, hiszen a közösségi oldalukon nagyon szép emlékműveket láttunk, mégpedig Naprágy és Kövecses temetőiben. Áldás békesség, hát mi történt ott az önök környékén?
2: Áldás békességet kívánok én is. Szeretettel köszöntöm önt is és egyben a kedves hallgatókat is. Igen, bőségesen alkottunk emlékjeleket a két község temetőjében. Kezdtük először is tavaly szeptemberében, amikor is Naprágy szülöttjének, Balogh Gyula költőnek emeltünk egy emlékművet Naprágy temetőjében, aminek a teljessé válása éppen az elmúlt héten történt meg, hiszen maga az emlékmű még kapott egy körbekerítést díszgömbökkel, úgyhogy ennek is örvendezhetünk most már, hogy ennek a végére értünk, illetve annak apropóján, hogy ebben az évben van a protestáns gályára prédikátorok szabadulásának a 350. évfordulója, ezért a két gyülekezetünk, a Naprágyi és a Kövecsi gyülekezetünk úgy döntött, hogy a Naprágyi Füleki István gályára prédikátor emlékére emelünk egy síremléket Naprágy temetőjében. Ő ugyanis sajnos nem tért haza élve a mártíromságból, a tortúrából. Valahol Nápoly raptemetőjében van eltemetve, és hát így is próbálunk megemlékezni és főt hajtani az ő emléke előtt, hogy immár van egy olyan emlékjel Naprágy temetőjében, ahova kimehetünk egy-egy koszorúval, egy-egy nemzeti szalaggal, és megemlékezhetünk hitvalló és valóban protestáns hitét bátran a végsőkig vállaló lelkipásztorról. És ugyanez az indítatás történt Kövecsesen is, hiszen Kövecses, illetve most már szórványszerűen hozzátartozó Sajókeszi egyházközségben szintén volt egy gályára prédikátor, Huszti Mihály, Fülek Istvánnak a sorstársa, ugyanis ő sem tért haza élve a tortúrából. Ő is Nápoly kikötőjében, vagy valahol a tengeren vesztette az életét, tehát az ő holttestének a sorsáról sem tudunk sok mindent. És hát Kövecsesen is úgy gondoltuk, hogy őnek is legyen abban a temetőben egy méltó emlékező helye, ahol utoljára szolgált, ahonnan beidézték a pozsonyi víztörvényszék elé. A Fülek István emlékmű az kicsit korábban készült el, június 6-án a Gömöri Református Egyházmegye családi napján adtuk át a közönségnek egy kvázi újratemetés keretében. Huszti Mihály gályára prédikátor emlékművel pedig egész pontosan tegnap készült el, tehát teljesen friss. Még a festésnek a szaga érződik rajta, tehát teljesen friss az emlékmű, és ennek átadására pedig szeptember 12-én kerül sor a Kövecses Község falunapjának keretében, amelyre természetesen mindenkit szeretettel várunk, és fogunk is hívni sokakat, hogy ezen emlékjel előtt is főt hajthassunk, illetve megemlékezhessünk hitvalló gályára prédikátorunkról.
1: Ön aktívan részt vett abban a zarándoklatban, illetve annak megszervezésében, amely a gályarabok útján megy végig. Mit kell erről tudnunk?
2: 2024-ben a Magyar Református Egyház Generális Konventjének elnöksége egy határozat keretében döntött úgy, hogy hozzuk létre a gályarab emlékutat, amely azon gyülekezetek, illetve helységek, intézmények láncolatát képezi, ahonnan származott, akár szolgálati szempontból, akár születés szempontjából, akár tanulmányok végzése szempontjából Gájára prédikátor. Ez az egész Kárpát-medencét áthálózza, és most már igazából a csatlakozási folyamatnak a végéhez értünk. Most már azt mondhatjuk, hogy a fűzére ezen gyülekezeteknek, ezen intézményeknek és helységeknek szinte teljes, bár még van egy olyan türelmi idő, nevezzük ennek, amelynek keretében még azok, akik meggondolták, átgondolták a dolgot, még csatlakozhatnak ezen láncolathoz. Úgyhogy most már abban a stádiumban vagyunk ezen emlékút képítése kapcsán, hogy egy térképet szeretnénk majd elkészíteni, egy Kárpát-medencei szintű térképet, amelyen egy kis horgony jelképpel lesznek jelezve azok a gyülekezetek, helységek, intézmények, ahonnan származtak ezek a Gájárap hit való prédikátorok, és szeretnénk felkínálni a vallási turizmusnak, illetve az egyházi oktatásnak kiránduló, megállító helyként, célpontokként, hogy egyháztörténelmünknek ezen komoly példaértékű helyszínein álljanak meg, akár egy-egy pillanatra főt hajtani ezen elődeink előtt, illetve a láncolatban résztvevő gyülekezetektől, intézményektől, helységektől pedig azt várjuk el, hogy valamit tudjanak felmutatni a tőlük származó Gájára prédikátor életével kapcsolatosan, akár egy fotót, akár egy kis életrajzot, vagy bármilyen kis tárgyat, akár a templomnak egyik sarkában, vagy a parókiának egyik szobájában, bármi, csak valami felmutatható legyen annak érdekében, hogy az ott megálló személy, emlékező vissza tudjon repülni a lélekben, a történelembe, és meg tudjon emlékezni ezen hitvallókról.
1: Rákos Lóránt püspök helyettes úr egyébként, mint alkotó is közreműködött például a rimaszombati Gájárap emlékmű megtervezésében, hiszen foglalkozik képzőművészettel is, festészettel, meg is festette, ha jól tudom, Huszti Mihály portréját. Ezekbe az emlékművekbe hogyan került be az ön kezemunkája, illetve az ön elgondolása?
2: Igazából Füleki István festettem meg egész pontosan.
1: Bocsánat.
2: 2017-ben a reformáció 500. évfordulóján döntöttünk úgy az általam beszolgált 4 gyülekezet presbitériumával, hogy valamilyen módon emlékezzünk meg a jeles évfordulóról. És hát Naprágyban történt az meg, hogy ott nem emlékelet emeltünk, vagy emléktáblát, hanem hát igazából arra adtam a fejemet, hogy vállaltam Füleki István prédikátor portréjának a megfestését. Ugye tudjuk, hogy őróla nem maradt fenn hiteles ábrázolás, tehát az a festmény, ami jelen pillanatban a naprágyi parókia épületében van kiállítva, az igazából egy elképzelt portré, amely azt a szenvedést, azt a helytállást, és azt az emberi mélységet próbálja visszatükrözni, amelyet átélhetett az a 37-38 éves Füleki István, aki egyébként a tortúrától, a kínzástól, a folyamatos veréstől, aztán a végén már úgy nézett ki, mint aki egy 65 éves ember ábrázatát mutatja. Feljegyzések alapján társai azt mondták róla, hogy igazából öklendezés nélkül már nem lehetett ránézni. Hát igazából ezt a végletekig szenvedő embert próbálja bemutatni ez a portré. A rimaszombati Gájárap emlékművel kapcsolatosan pedig azt tudom elmondani, hogy ugye Gáspár Péter akadémikus szobrászművész volt felkérve az elkészítésére, és hát én igazából a szellemi ihletet próbáltam nyújtani a művész úrnak, tehát maga a megjelenítése a szobornak, a kompozíciónak az teljes mértékben az ő érdeme, de a saját bevallása alapján is művész úr azt mondta, hogy ez egy nagyon jó csapatmunka volt, egy kicsit ilyen lazában fogalmazzak, nagyon jó csapatmunka volt, mert hát jelen pillanatban a Kárpát-medence egyik legmonumentálisabb és legteljesebb névsort nyújtó Gájárap emlékműve készülhetett el ennek következtében.
1: Ön, mint jogász végzettségű, egyháztörténeti joggal is foglalkozik, a Gájárapok története minden szegmensében meg van kutatva, hogy ilyen csúnyán fejezzem ki magam? Tehát hol 350 éve történt mindez, mindent tudunk róluk?
2: Szinte már majdnem mindent tudunk róluk. Őszintén bevallva, igazából, amikor 2024-ben a Generális Konvent elnöksége elindította a Gájárab emlékútnak a létrehívását, akkor két szemét helyezett ennek élére. Az egyik dr. Csorba Dávid, igazgató úr, a Debreceni Református Kollégium szakigazgatója, egyetemi docens. Ő nyújtja igazából az egész folyamatnak a tudományos akadémikus hátterét. Tehát talán azt mondhatom, hogy az egyik legkimagaslóbb kutatója ezen egyháztörténetnek ezen részének. Én pedig kvázi az egyházpolitikai hátterét próbálom biztosítani ennek az egész folyamatnak. És hát úgy gondolom, hogy így ketten nagyon jó kis csapatot alkotunk, és tehát amikor meg kellett jelenni egy-egy ilyen emlékjel átadásánál, amikor a Gájárab emlékúthoz csatlakozó gyülekezeteknek átadtuk a jelképeket, akkor mindig Csorba Dávid docens úr biztosította a tudományos hátterét ennek, én pedig igazából az egyházpolitikai hátterét és eszmei bemutatását az egész útnak, úgyhogy gyakorlatilag igen, a kérdésére válaszolva azt mondhatom, hogy most már a Csorba Dávidhoz hasonló tudós embereknek köszönhetően kimagaslóan fel van térképezve az egyháztörténetünk ezen része.
1: Ön ezt a fiataloknak is tovább tudja adni mindezt a tudást és kutatási eredményt, hiszen a Sejé János Egyetem református teológiai karának oktatója, nyilván, hogy ez tananyag.
2: Igen, egyháztörténetnek egy komoly tananyaga, hiszen ugye az egyháztörténet az 1671 és 1681 közötti időszakot, amikor is ez a, hát ez a gyalázatos esemény megtörtént 1059 protestáns prédikátorral, sőt nem csak prédikátorral, hanem kántor is köztük volt, rektor is, tehát tanítók is voltak közöttük. Ezt a gyászévtizednek nevezi az egyháztörténetünk, amely mára-már igazából a hitvallásunknak, illetve a hitünk vállalásának egy olyan példaértékű egyháztörténeti időszaka, amelyel hát nem csak a jövendőbeli lelkészeknek kell nagyon alaposan tisztában lenni, hanem átmeglátásom szerint minden református, evangélikus, protestáns hitvalló egyháztagnak is. Igen, ez nem csak az egyetemi szinten fordítunk erre komoly koncentrációt, hanem akár a hittanórák keretében is.
1: Nagyon szépen köszönöm, végül mondjuk el itt a miskolci hallgatóknak, hogy mi közel vagyunk egymáshoz, ugye? Hány kilométerre van Kövecses és Naprágy?
2: Igen, körülbelül 52 kilométerre vagyunk egymástól.
1: Tehát tessék felkerekedni, kimenni a temetőbe és megnézni ezeket a szép emlékműveket. Én nagyon szépen köszönöm Rákos Lórántot, a Szlovákiai Református Keresztény Egyház püspök helyettesét hallottuk. Áldott szép együttléteket kívánunk Önöknek, hiszen nyilván a gyülekezetek nyáron is összejönnek, és nagyon szépen köszönjük a munkájukat és az információkat is. Áldás békesség!
2: Köszönöm szépen is a lehetőséget, áldás békességet, Isten áldja a hallgatókat!
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Bevonja az újonnan megalakult Roma Kulturális Fórumot az oktatási rendszer megújításába az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit miniszter bejelentése szerint a fórum célja, hogy a roma szakemberek és kutatók tudása közvetlenül beépüljön a szakpolitikai döntésekbe. A Budis Kriszta kormánybiztos kezdeményezésére létrejött szervezet első ülését szombaton tartotta a roma kulturális stratégia kidolgozására. A miniszter kiemelte, hogy a roma kultúra a magyar kultúra szerves része, amely segít az előítéletek lebontásában és az identitás erősítésében. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-ától érvényüket vesztették a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint az okmányok helyett bármelyik kormányablakban igényelhető új igazolvány. Az országgyűlés előkészített egy törvénymódosítást, amely belföldön december 31-ig engedélyezni a használatukat bizonyos ügyekben. Ezek közé tartozik a nyugdíjak és szociális ellátások átvétele, az egészségügyi szolgáltatások, az utazási kedvezmények és az anyakönyvi eljárások. A minisztérium azt kéri az érintettektől és a hozzátartozóktól, hogy mielőbb gondoskodjanak a cseréről, a 70 év felettieknek az igénylés díjmentes. Megkezdődhet a Demján Sándor tőkeprogram tőkebefektetéseinek végrehajtása a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hétfői bejelentése szerint. A Magyar Fejlesztési Bank a feltételeknek megfelelő vállalkozások számához igazítva határozta meg a program keretösszegét. A Kamarai Tőkealapkezelő ZRT azonnal lefolytatja a szükséges eljárásokat, hogy a kiválasztott cégek mielőbb megkapják a tőkeforrást. A 100 milliárd forintos alappal indult programban 145 vállalkozás felelt meg a feltételeknek, amihez igazítva az MFB csökkenti a keretösszeget. A Magyar Fejlesztési Bank meghosszabbítja a befektetési időszakot, hogy a pályázó vállalkozásoknak elegendő ideje legyen a szerződéskötésre. A roma holokauszt áldozataira emlékeztek hétfőn a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának budapesti székházában. A megemlékezésen Farkas Mihály, az Országos Roma Kulturális és Média Centrum vezetője mondott beszédet. Kiemelte, hogy az emlékezésnek utat kell mutatnia a jövő felé, és fel kell hívnia a figyelmet a kirekesztésre és a rendszer szintű elnyomásra. Hangsúlyozta a cigányságon belüli összefogás és a belső kohézió fontosságát a generációkon átívelő kiszolgáltatottság felszámolásához. A rendezvény végén a résztvevők koszorút helyeztek el a székház falán lévő emléktáblánál. Fekete Károly tiszántúli református püspök a Szemléleknek adott interjújában kijelentette, hogy a református egyháznak nincs felelőssége a kegyelmi ügyben. Úgy véli, az egyházon belül elmaradt a bűnök és bajok katarzist hozó nyílt néven nevezése, és a megújulási kezdeményezések is elhaltak. A püspök hangsúlyozta, nem helyes, ha politikai logika vagy máshol meghozott döntések irányítják az egyházi életet, és a problémákat ki kell beszélni. Hozzátette, hogy a változás nem úszható meg csupán a felső vezetés személyi változtatásaival, mélyebb szembenézésre van szükség. Fekete Károly végül elmondta, hogy püspöksége alatt soha nem kellett minisztereknek udvarolni a támogatásokért, mert az emberekkel kell foglalkozniuk, nem a téglákkal. Visszafogottabb aktivitás jellemezte júliusban a magyarországi ingatlanpiacot a nyári hónapokra jellemző szezonális csend miatt. A Dunahouse becslése szerint több mint 9200 adásvétel történt, ami elmarad a júniusi szinttől és a tavalyi év azonos időszakától is. A Creditpass adatai szerint a lakáscélú jelzálog hitel szerződések összege júliusban elérte a 274 milliárd forintot. Ez a hitel volumen bár kisebb a júniusi értéknél, az MNB adatai szerint jelentős 93%-os bővülést mutat az előző évhez képest. Elhalasztják a hétvégére augusztus 7-e és 9-e közöttre tervezett harmadik vaskenyér napokat Miskolcon. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság és a szakértők a rendkívüli hőség, a szárazság, valamint a fokozott tűzveszély miatt hozták meg a döntést. A szervezők kiemelték, hogy a látogatók, a közreműködés és a természetvédelme érdekében a rendezvény jelenleg nem tartható meg biztonságosan, az új időpontról pedig később adnak tájékoztatást.
0: Az időjárásról.
1: Csak gomoly felhők fordulhatnak elő az égen, csapadék nem valószínű, egyes helyeken megélénkül a déli szél. Keleten azonban inkább mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 41 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Buda Folk Band magyar világi népzene lemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Budafolkben tagjai gyerekkoruktól kezdve foglalkoznak a magyar és más kelet-európai népek zenei hagyományával, számukra természetes az autentikus népzene jelenléte a városi kultúrában. A népzene mellé más zenei műfajokból is szívesen merítenek gondolatokat, így hozván létre egy sajátos, ugyanakkor rendkívül színes zenei vegyületet.

Ezt az elképzelést olyan hangszerekkel valósítják meg, amelyek Magyarország területén nem mind őshonosak, de a Kárpát-medencében és a környező népek kultúrájában megtaláljuk őket.

A zenekar más, mint egy egyszerű folk banda. A közös arszpoetika szerint a népzenész, a népdalénekes nem vonhatja ki magát a jelenkor millió zenei hatás alól.

Hogy válik a folk, jazz, rock és reggae a blues hangszerek széles skáláját felvonultatva, élő egységgé, ha úgy tetszik, világzenévé, ebben rejlik a Buda Folk Band különlegessége.

0: Zeneszál című műsorunkat hallották, melyben a Buda Folk Band magyar világi népzene lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Bevonja az újonnan megalakult Roma Kulturális Fórumot az oktatási rendszer megújításába az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit miniszter bejelentése szerint a fórum célja, hogy a roma szakemberek és kutatók tudása közvetlenül beépüljön a szakpolitikai döntésekbe. A Budis Krista kormánybiztos kezdeményezésére létrejött szervezet első ülését szombaton tartotta a roma kulturális stratégia kidolgozására. A miniszter kiemelte, hogy a roma kultúra a magyar kultúra szerves része, amely segít az előítéletek lebontásában és az identitás erősítésében. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-ától érvényüket vesztették a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint az okmányok helyett bármelyik kormányablakban igényelhető új igazolvány. Az országgyűlés előkészített egy törvénymódosítást, amely belföldön december 31-ig engedélyezni a használatukat bizonyos ügyekben. Ezek közé tartozik a nyugdíjak és szociális ellátások átvétele, az egészségügyi szolgáltatások,